0: Ezt nevezzük evangéliumnak, örömnek, örömhírnek. És miután a halálból feltámadt, egy darabig itt volt, még megjelent a tanítványainak, azután felment a mennybe. De mielőtt felment, ő tett ilyen ígéretet, hogy én most elmegyek, és helyet készítek néktek, és majd ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez a mi reménységünk, hogy Jézus újra eljön. Ez a hitvallásunkban benne van, a nevünkben is benne van, advent hívők, várjuk Jézus második eljövetelét. És lehet-e, azt kérdezem tőletek, lehet-e azt tudni, lehet-e következtetni valamiből, hogy ez távol van ez az eljövetel, vagy közel van? Azt mondta az Úr Jézus, hogy ezt senki nem tudja, hogy ő mikor jön vissza, de majd lesznek jelek, amelyek mutatják, hogy közel van Jézus eljövetele. És most szeretnék nektek olvasni egy Bibliában egy részletet, amikor Pál apostol beszél egy bizonyos jelről. Pál apostol a Timóteushoz írt második leveléből a harmadik fejezetnek az elején olvasom. Így szól itt az ige. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Milyen hosszú felsorolás, hogy milyenek lesznek az emberek, mielőtt Jézus eljön. Még csak a figyelmeteket arra szeretném rá irányítani, hogy kezdődik ez a felsorolás. Nagyon sok rosszat felsorít, hogy milyenek lesznek az emberek, de mit mond elsőnek? Lesznek az emberek magukat szeretők. Először talán nem is tűnik ez nekünk a rossznak, ugye hát valaki magát szereti, az olyan rossz dolog. Szerintetek rossz dolog, ha valaki magát szereti? Honnan lehet azt megalapítani, hogy valaki magát szereti? Mert azt mondja, lesznek az emberek magukat szeretők, és ezt egy rossz tulajdonságnak említi a Szentírás. Hol tudjuk mi ezt tetten érni, hogy valaki magát szereti, vagy másokat is szeret? Vagy másokat szereti jobban magánál? Az Úr Jézus a 10 parancsolatot így értelmezte, hogy szeresd az Istent, és szeresd fele barátlat. Úgy, mint magadat. Mint ahogy a magadat szeretnéd. Tehát a fele barátlat szeresd. Az embertársadat szeresd. Csak egy példát szeretnék nektek említeni, ami egy nagyon beszédes példa, hogyha felszállunk a villamosra, vagy a buszra, a tömegközlekedési eszközre, ott általában ez hogy történik a felszállásnál már? Szépen sorba állnak az emberek, és hagyják, hogy a másik menjen föl? Vagy nem így, hanem tolakodnak, hogy ki ér hamarabb fel. Félrelökni esetleg a másikat is, hogy én hamarabb kapjak ülőhelyet. És legfőképpen a fiatalok, akiknek még jó erejük van, elfoglalják az első helyeket, és később az idősebbek, akik nehezebben tudtak felszállni, már nem kapnak helyet, mert a fiatalok mind elfoglalták a helyet. Szerintetek ez milyen magatartás a fiatalok részéről? Jó vagy rossz? Helyes? Vagy nem helyes dolog?
1: Helyes.
0: Helyes? Kimondtad azt, amit a fiatalok gondolnak maguk általában, ugye, hogy ez a helyes, így kell tenni. Hát az a bátyád integet, hogy ez nem helyes. Tehát itt láthatjuk azt, hogy ha valaki magát szereti, akkor ennek milyen következményei vannak. És tudjátok, hogy én már régebben voltam gyermek, de arra az időre visszagondolva, abban az időben még a gyermekek átadták a felnőtteknek, az idősebbeknek a helyet a járműveken. És most ez egészen megfordult, mint hogy a világ feje tetejére állt volna. Minden fordítva van. Minek köszönhető ez? Mert milyenek az emberek? És ez mindenkire vonatkozik, gyermekre is, felnőttre is. Mit mond itt az ige? Lesznek az emberek magukat szeretők. Ami nem tűnik első hallásra nagyon rossznak, hogy valaki magát szereti, de milyen következményei vannak ennek? Valaki csak magát szereti. És lehetne itt sorolni sok mindent, de most nem akarom ezzel elvenni. Gondolkozzatok el ezen, hogy a Pál apostol ezt így leírja, hogy milyenek lesznek az emberek, hogy mit is jelent az, akár a családban, akár hol vagyunk, utazunk, vagy társaságban vagyunk, hogy mit is jelent az, amikor valaki csak magát szereti, és a testvérét nem, vagy a szüleit nem. Ugye, hogyha egy evésnél vagyunk, akkor tudunk-e udvariasan másnak meríteni először, vagy csak magamnak merítek. Szóval ilyen apróságon is le lehet mérni azt, hogy kit szeretek jobban, magamat vagy másokat. Isten segítsen benneteket abban, hogy elgondolkodjatok azon, hogy ez egy olyan rossz dolog, ami nem az Istentől származik, hanem az ellenségtől. Mert ő sugallja az embereknek, hogy szeresd magadat, ne a másikat szeresd, hanem magadat. És ebből következik minden rossz. Jóisten segítsen meg és áldjon benneteket, hogy Isten félelmében tudjátok élni és szolgálni másoknak. Kedves gyülekezet, amit már elhangzott, már ma is, és a tegnap esti órában is, akik itt voltak, hogy évfordulónál vagyunk, elmúlt egy év, és kezdődik egy másik év, elkezdődött. És ilyenkor ilyen gondolatok futnak át rajtunk, hogy az idő, ami elmúlt, hogy használtuk fel az időt. És most egy új évet kezdünk, új lehetőséget kaptunk. Bálint testvér is tegnap este érintette ezt az időkérdést. Egy kicsit más szempontból én is szeretnék ezzel foglalkozni most, hogy mire kaptuk, és mire kapjuk az időt a Jóistentől. Az idővel, mint talentummal is szeretnénk foglalkozni, mint lehetőséggel, mint Istentől kapott ajándékkal. A múltat vissza nem hozhatjuk, bár bizonyára szeretnénk sok mindent visszahozni, és másképp tenni, mint ahogy tettünk. Valahogy kijavítani, de ez már nincs hatalmunkban. Mit tehetünk? A Biblia és az apostolok bennünket arra biztatnak, hogy előre tekintsünk. Filippi levélben Pál apostol azt mondja, hogy egyet cselekszem. Szóval én nem mondom, hogy már tökéletes vagyok. Nem mondom, hogy már elértem volna. Egyet cselekszem, ami hátam meget van, elfelejtvén. Ami előttem van, annak nékidőlvén célegyenest igyekszem. Az Istentől kapott jutalomra. Tehát egy dolgot tehetünk, előre tekinteni a jövőre. És itt fel kell vetnünk azt a kérdést, amit már említettem is, hogy kaptunk még most időt, kaptunk kegyelmi időt. Nem véletlenül használom ezt a szót, hogy kegyelmi időt. Nem egyszerűen csak, hogy időt. Mert gondolom, mindjárt tudjuk azt, hogy kegyelmi időben élünk olyan szempontból, hogy nincs már meghatározott idő a Szentírásban, ami már benne telt volna. És most minden nap kegyelemből élünk. Minden nap új lehetőséget kapunk. És Péter apostol szavaival, ugye nem késik el az Úr az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr értünk. Vagy mondhatnám azt, hogy hosszan tűr értem. A szombatiskolában is hallottam egy testvértől ezt, hogy hát ha most eljönne az Úr, akkor nem tudom, akkor talán nem üdvözülnék. Tehát ha most elgondoljuk a mi életünket, hogy milyen a mi életünk, milyen volt az elmúlt évben a mi életünk idáig, akkor mit adnánk magunknak, milyen osztályzatot? Az Úr hosszan tűr értem. És ez nagy kegyelem, és ez egy öröm hír, hogy Isten így szeret téged és engem, mert hosszan tűr értem. Jézus Krisztusnak vannak levelei a gyülekezethez. Ugye tudjuk, hogy a jelenésekön olvashatunk 7 gyülekezetről, 7 levélről, ír a 7 gyülekezetnek. Ez a 7 gyülekezet akkor is megvolt Kis-Ázsiában, de jelképesen is értendő 7 keresztény korszakra. És ha ezt a 7 levelet figyelembe vesszük, már pedig én úgy gondolom, hogy tanulmányoznunk kell nem csak a mi korszakunkra vonatkozó levelet, hanem a gyülekezeteknek írt leveleket, mert mindegyikben üzen az Isten minden korszaknak is. De mindegyik korszaknak van egy jellemző üzenete arra a korszakra. A Jelenések könyve második levelében, vagyis második fejezetében olvashatunk, amit szeretnék idézni, a Krisztus level a tiatírai gyülekezethez. Itt van egy ilyen kijelentés, a 21. versben, hogy adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő parázsakodásából, és nem tért meg. Itt ez a korszak, illetve ez a levél arra korszakra utal, amikor már az egyház államegyház lett. És itt Jézabelről beszél, itt az előbbi versben, azt nem olvastam, hogy van panaszom ellened, megengeded az asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat. Tehát itt pogány tanításról van szó, ami beszűrődött az egyházba, mert ugye Jézabel Izrael egyik királyának a felesége volt, Akháb királynak a felesége, aki pogány királylány volt. És meghonosította Izraelben a pogány kultuszt, bálványimádást. Méghozzá nem kis mértékben. Az egész ország szinte bárványimádó lett. És itt erre hivatkozik, itt ez a, Jézusnak ez a levele, hogy ebben a korszakban ez történik meg ismét, hogy az egyház bálványimádó lesz. Ez a középkorra vonatkozik, ugye tudjuk, nem akarom részletezni, hogy ez miben valósult meg. És azt mondja, hogy adtam néki időt is, hogy megtérjen. Itt arra is szeretnék rámutatni, hogy az Istennek mi nagy a szeretete és a kegyelme, hogy ő adott időt Jézabelnek, hogy megtérjen. A történelmi Jézabelnek is, ugye Illés próféta által, ugye hatalmas próféta volt Illés Izraelben, és micsoda bizonyságot kapott Jézabel arról, hogy ki az igaz Isten, ott a Kármel hegyén. És nem tért meg. És ez történt a középkorban is. Mégis az Isten azt mondja, adtam néki időt, hogy megtérjen. Az Úr mindenkinek ad időt, hogy megtérjen. Adott időt Pilátusnak, adott időt Júdásnak. Most ezeket azért sorolom, hogy még olyanoknak is, akiről tudta, hogy nem fog megtérni. Mégis adott időt a megtérésre. Adott lehetőséget a megtérésre. Az Isten szeretete kikutathatatlan. Az örökké valóságon át az üdvözültek ismerkedni fognak az Isten szeretetével, tanulmányozni fogják, mert olyan nagy a mélysége. Most csak egy kicsit tudunk érzékelni az ő szeretetéből. De ez a kicsi elég ahhoz, hogy megismerjük őt, megismerjük az ő szeretetét. Megismerjük azt, hogy ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Ezt mondja Szentírás? Minden ember? Mi, hogyha beszélünk emberekkel, akkor általában úgy válogatjuk az embereket, hogy hát ez ilyen káromkodós, ezzel nem is érdemes foglalkozni, vagy ez ilyen parázna, hát azzal nem is érdemes foglalkozni. Azul megállt a káromkodós emberekkel beszélgetni, megállt a paráznákkal beszélgetni, és feltárta nekik a szabadulás útját. És azt mondja az Úr, hogy én példát adtam néktek. Az Úr nem csak az Úr vacsorában adott példát. Minden cselekedetében. Minden cselekedetében példát adott nékünk. Ezért ajánlom figyelmetekbe ezt a vaskos könyvet, Jézus élete című könyvet. Ne hanyagoljuk el, olvassuk. Ismerjük meg Jézus életét. Legfontosabb olvasmányunk kell, hogy legyen Jézus élete. Ha megfigyeljük, visszatérve a levelekre, Jézus leveleire, nem csak a tiatirai gyülekezetnek mondja azt, hogy adtam néki időt, hanem figyeljük meg, hogy majdnem minden gyülekezetnél ott van, hogy térj meg. Két gyülekezet esetében mondta csak azt, hogy ahol nem volt ilyen kifejezés, hogy térj meg, ez a szmirnai és a filadelfiai gyülekezet. A többi gyülekezetnél mindenütt ott van, hogy térj meg. Laodíciánál, ami a mikorunkat jelképezi, ott még meg is toldja azzal, hogy légy buzgóságos és térj meg. Tehát azért kaptunk időt a Jóistentől, hogy megtérjünk hozzá teljes szívből. Lehet, hogy ez már kicsit irritálja a fülünket, hogy már megint a megtérés, a megtérés, a megtérés. Hányszor térjünk meg? Hát már én megtértem. Nagyon egyszerű a kérdés. Ahányszor elfordultam Jézustól, annyiszor kell visszatérnem. Ahányszor nem engedelmeskedtem az ő törvényének, az ő hívásának. Annyiszor kell megtérnem. Tanítványainak is mondta, Péternek is azt mondta, hogy majd idővel megtérsz. Miért? Péter nem volt megtérve? Feltetjük a kérdést. Péter nem volt megtérve? Tehát a megtérést a Szentírás nem csak úgy alkalmazza, hogy az egy pont, megtért valaki, és utána az az életében az egy megtért ember. A megtérés és a megszentelődés, ezek fedik egymást. Megszentelődünk csak úgy tudunk, ha újra és újra megtérünk Krisztushoz. Ha újra és újra elfogadjuk az ő kegyelmét. Azt is mondja a Szentírás, hogy növekedjetek a kegyelemben. Hogy lehet a kegyelemben növekedni? Úgy, hogy elfogadni. Újra és újra elfogadni. Újra és újra beismerni, hogy szükségem van Krisztusra. Szükségem van kegyelemre. Nem olyan a hívő élet, mint ahogy valaki ezt már hangsúlyozta, hogy most már sinem vagyok, mert megkeresztelkedtem. Megkeresztelkedtem, beléptem egy kapun, de szoros az a kapu. Keskeny az az út, amely az életre visz. De út, azon járni kell. Életünk végéig, azon az úton. Magunktól nem tudunk járni ezen az úton, de Krisztussal együtt igen. Az, hogy mi szent életet éljünk, azt mondja a Szentírás, maga Jézus, hogy ez embereknél lehetetlen. De Istennel együtt minden lehetséges. Most szeretnék egy igét olvasni a Zsoltárokból, a 90. Zsoltárból. A 12. verstől a fejezet végéig. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőköz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Beszél az élet rövidségéről, azt nem olvastam fel a Zsoltár, de hozzáteszi, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bőrszívhez jussunk. Ugye a szív, máshol a Szentírás úgy mondja, hogy elme, vagyis a gondolkodásunkban kell megváltoznunk, mondja Pál apostol a római levélben. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bőrszívhez jussunk. A Szentírás beszél a bölcs emberről, aki sziklára építi a házát, és a szikla nem más, mint Jézus Krisztus. A Szentírás az első laptól kezdve az utolsóig Jézusról beszél. És ez az örömhír, ami számunkra, hogy Jézus odaadta életét értünk, értem, hogy én éljek. Vajon ezt elfogadom-e, vajon hálás vagyok-e én ezért? De most térjünk vissza a Zsoltár igéhez, hogy taníts minket úgy számolni napjainkat, hogy bőrszíved jussunk. Talán így mondhatnánk a nyelvünkön, taníts minket arra, hogy a kegyelmi időt bölcsen használjam fel. Bölcsen használjuk ki. De itt a tovább többi igéket is nézzük, hogy mit is mond tovább az ige. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Gondoljunk, most tanultak nemrégen még az előbbi leckénkben az emmauszi tanítványokat, mikor ugye mennek megszomorodva haza Emmauszba, és Jézus hozzájuk csatlakozik, és ismerjük a beszélgetést. Azután, mikor odaérnek a lakásukhoz, akkor Jézus úgy tett, mintha tovább menne. És akkor a tanítványok mit tesznek? Térj be hozzánk, ne menj tovább, maradj velünk. Még nem ismerték fel, hogy ő a Mester, de valamit megéreztek. Megérezték, hogy ez a valaki, aki velünk van, ennek jó a közelébe lenni. Ezt nem engedjük el. Nem engedjük tovább menni. Térj be hozzánk. Szükségünk van rád. Veled akarjuk tölteni az estét. Ne menj tovább. Mindnyájunknak erre van szükségünk, hogy Jézus térjen be hozzánk, lakjon velünk, ő világosítsa meg a mi értelmünket, mint az emmauszi tanítványoknak is megvilágított az értelmüket, mikor a proféciákra utalt, és utána megértették, amit azelőtt nem értettek. Erre van szükségünk nekünk is, hogy Jézus ott legyen, és megvilágosítsa a mi gondolkodásunkat, a mi értelmünket, hogy miért érdemes élni ezen a földön. Miért kaptuk ezt az életet? Azt mondja a Szentírás, hogy rövid, olvasok itt a 90. Zsoltárban, hogy gyorsan tovasszál, mint a repülnénk, de ez is kegyelem, hogy gyorsan tovasszál, mint ha repülnénk. Vagy jó lenne itt több száz évig élni itt ebben a nyomorult világban? Szerintetek? Ki az, aki itt szeretne élni hosszú ideig? Ezért az Úr megrövidítette az időt. De adott mindenkinek időt a megtérésre. Mindenki annyi időt kap, amennyire szüksége van. Mert az Isten tudja azt, hogy kinek mire van szüksége. Azután azt mondja, jó reggel elégíts meg, a 14. vers, jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. A tanítványok este hívták be Jézust, mert akkor éppen este volt. De itt azt mondja, hogy a jó reggel vidámíts meg minket. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Mire utal ez az ige? Mikor kell mennünk az Úr Jézushoz? A napnak melyik szakaszában szükséges, hogy találkozzunk Jézussal. Reggel felkelünk, és rohanás megyünk a munkába, és majd este, amikor időnk van, akkor azt mondjuk, hogy hát jöjj be hozzánk, szükségünk van rád. És napközben nem volt rá szükségünk. Tehát jó reggel meg kell hívnunk magunkhoz Jézust, hogy térjen be hozzánk. És akkor ő megvidámít bennünket. Akkor a nehézségeket is át tudjuk élni ő vele. Itt azt mondja az ige, hogy jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden időnkben. Tehát ha Krisztus velünk van, akkor örvendezhetünk és vigadhatunk. Mert ő a legnagyobb hatalom a világon. És ő mindent megtett értünk, vajon mi mit teszünk meg ő érte? Meghívjuk-e magunkhoz? A 15. vers. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőköz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Ez kapcsolódik az előbbi gondolathoz, hogy ha folyamatosan bennünk lakik Krisztus, ha mi folyamatosan fogjuk az ő kezét, akkor ő örömöt tud adni nekünk, és meg tud vidámítani bennünket. És akkor azt mondja, ahhoz az esztendőköz képest, ahol gonoszt láttunk. Micsoda lehetőség ez, hogy itt, ebben a nyomorult világban, ahol annyi a szenvedés, annyi a bánat, a visszásság, a betegség, a pusztulás, itt, ebben a világban is ő tud nekünk örömet adni. És tud nekünk békességet adni. Megragadjuk-e ezt a lehetőséget naponta? Azután 16. vers. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak, fiain. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon. Itt lehet visszatérni az első gondolatod a megtéréshez. A megtérésnek gyümölcsei vannak. A megtérés az meglátszik az emberen. A megtérés te nem lehet elrejteni. A fényt nem, azt mondja az Úr Jézus, azt világítani kell a fénynek. Ne rejtsük el! És aki igazán Krisztusban van, az nem is tudja elrejteni azt az örömöt, azt a békességet, amit kapott Istentől. Ja, láttassék meg a te műved, a te szolgálás, a dicsőséged azoknak, fiaim, a te dicsőséged. Ugye mi az Isten dicsősége? Az ő szeretete, az ő jelleme, az ő alázatossága, amelyen lehajol hozzánk. Ez az ő dicsősége. És ez meglátszik. Gyümölcsként ott lesz az életünkben, hogyha mi megtérünk hozzá. A 17. vers. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek, jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Legyen az Úrnak, ami Istenünknek, jó kedve mi rajtunk. Amikor a 12 kémet Mózes kiküldte Izraelbe, hogy, illetve igen, Kánaán földére, hogy kémleljék ki, amikor visszajöttek, akkor tudjuk, hogy milyen hírt adtak. Ugye a 10 kém, és milyen hírt a két. Tehát Józsué és Káleb volt az, aki jó hírt hozott, és a 10 kém pedig azt mondta, hogy mi oda nem fogunk tudni bemenni. Erős emberek van, nagy vasszekerek, nem fogunk mi oda bemenni. Józsué mivel biztatta? Józsué és Káleb mivel biztatta a népet? Ha az Úrnak kedve telik bennünk, bevisz bennünket. És mit olvasunk itt? Legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, hogy beviessen bennünket a Kánaánba. Oda akarunk menni, ugye? Oda készülünk. Abba az országba, ahol békesség lesz, ahol szeretet uralkodik. Legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkát tedd állandóvá. Mi az állandóság? Az örök élet. Isten állandóvá akarja tenni mi kezeink munkáját. Nem ideiglenesen, nem azt akarja, hogy elveszünk, hanem azt, hogy éljünk. Kezeink munkáját tedd állandóvá. Kedves gyülekezet, azzal szeretném zárni ezeket a gondolatokat, hogy, és azt szeretném kívánni mindnyájunknak, hogy azt ad időt, amit most kaptunk. Kaptunk egy új esztendőt. Ezt használjuk fel arra, amire adta az Isten. Hogy megtérjünk hozzá teljes szívből. Hogy az a Laodicea állapot, amit ő leírott, hogy tudom a te dolgaidat, hogy milyen vagy, hogy az fájjon nekünk, és ne dicsekedjünk azzal, hogy hát ez meg van írva, milyenek vagyunk, nem tudunk mások lenni, hanem fogadjuk el a tanácsot, fogadjuk el a biztatást, az, hogy a légy buzgóságos, és térj meg. Jó Isten, segítsen bennünket, hogy ez az év, ez az esztendő győzelmekben gazdag legyen a saját életünkben. És ha a saját életünkben győzelmekben gazdagok leszünk, akkor a közösségünk is megújul. Akkor közösségünk lesz egymással. Akkor az Úr fel tud használni bennünket, akkor olyanok leszünk, mint Sion hegye, ahová vágyakoznak az emberek, mert ott jó lenni Isten közelében. Jó Isten, segítsen bennünket ebben, hogy ezt az új esztendőt erre használjuk fel, amire jó Isten adta. Amen.
1: Isten tiszteletünk záró énekeként a 283-as ének első három versét énekeljük el. Akkor boruljunk le, akik tehetik, imádkozni, és utána fennállva a 4-es, 5-ös énekkel fejezzük be.

Szerető Istenünk, jó atyánk! Szeretnénk megköszönni azt a sok jót, amit mindezdáig kaptunk tőled. Szeretnénk megköszönni azt, hogy életben tartottál bennünket még, mert meg akarsz tisztítani bennünket. Segíts bennünket, hogy ne vonjuk ki magunkat a te tisztogató kezedből. Ne akarjuk mi magunk irányítani mi életünket, hanem fogadjuk el, hogy te jót akarsz nékünk, és életet akarsz nékünk adni. Hiszen te teremtünk és megváltunk vagy. A legnagyobbat, a legtöbbet adtad értünk, és ezzel bizonyítottad a te szeretetedet. Segíts, hogy ezt el is tudjuk fogadni. Segíts, hogy ez a szeretet elváltoztassa, megváltoztassa a mi gondolkodásunkat, a mi beszédünket és minden tettünket, cselekedetünket. Hogy így a mi lelki házunk sziklán álljon, és amikor jön a vihar, akkor is megálljon ez a ház, akkor ne omoljon össze. Kérünk, jó Istenünk, segíts bennünket, hogy a kegyelmi időt, amit adtál, ami megtérésünkre használjuk fel, hogy minden nap, minden reggel és napok minden óráiban tudjunk rád figyelni, ahogy Dániel is tette, hogy reggel, délben, este hozzád könyörgött fennszóval. Kérünk, segíts bennünket, hogy mi is hasonlóképpen tudjuk az időt felhasználni arra, amire te adtad, hogy veled töltsük azt az időt. Segíts megízlelni azt, hogy jó veled lenni, hogy így ne magunk útjain akarjunk járni. Ne a széles úton akarjunk járni, hanem azon az úton, amely az életre visz. Kérünk, légy irgalmas közünk, és segíts bennünket, hogy a veled járás örömeit is megtapasztaljuk ebben az életben. És ez meglátszon rajtunk, és ezáltal és hirdetni tudjuk a te szeretetedet, mert környezetünk látja rajtunk, hogy a tiéd vagyunk. Légy ebben segítségünkre, kérünk. A napnak további óráiban, perceiben is légy közöttünk lelked által, és adj békességet nékünk a mennyekből, a te kegyelmed szerint. Amen.

Kedves gyülekezet, a mai alkalommal szeretném fölvetni azt a nagyon egyszerű kérdést, amit itt vallástételnél is hallottunk kérdésként elhangozni, hogy honnan tudjuk mi emberek, hogy milyen korban élünk. Az emberiség történelme több évezredes időszak. Honnan tudjuk mi azt, hogy most mi milyen korban élünk? Elevenen él emlékezetemben, hogy néhány évtizeddel ezelőtt Baján voltam egy ilyen kerességi meghallgatás előtt, idősebb, nem ilyen fiatal ember állt a keresség előtt, idősebb lendő testvéreink, és föltettem nekik a kérdést, hogy honnan tudjuk, hogy mi milyen korban élünk. És a kérdés azért is fontos számunkra, hogy magunknak is bizonyosságunk legyen, de másoknak is el tudjuk mondani, hogy Isten a történelem során mindig ellátott bennünket idői kijelentésekkel. Csak úgy gondoljunk végig, hogy például az özönvíz előtt, ami egy hatalmas nagy határvonal az emberiség történelmében, Isten hány évvel azelőtt hirdette meg, hogy az emberiség történelmében, ha nem változik az emberiség, akkor eljön egy ilyen esemény? Ugye tudjuk, hogy 120 évvel. Tehát Isten 120 évvel az özönvíz előtt kijelentést tett arról Noén keresztül, hogy az emberek változzanak meg a gondolkodásukban, az erkölcseikben, mert ha ez nem következik be, akkor 120 év után Istennek közbe kell lépni az élet érdekében és a kisebbség érdekében. Aztán gondoljunk csak arra is, hogy például Ábrahámnak Isten előre adott kinyilatkoztatást, hogy hány év múlva léphetnek be az utódai az ígéret földjére. Ott nem 120 év, ott 430 évről tett Isten kijelentést. Óriási időszakasz. De minden Ábrahám leszármazottja, tehát minden zsidó ember tudhatta, hogy milyen időben mozog. 430 év. Háromszor van benne a Bibliában. Aztán hadd tegyem fel a kérdést, hogy amikor a zsidó nép elfoglalta a hazáját, és olyan szégyenletesen eltorzult a történelmük, akkor volt próféta, aki azt mondta, hogy 70 év lesz majd a fogság. Jeremiás könyve 25. fejezetében olvassuk el, Isten előre kijelentést tett, hogy elvisznek titeket Babilóniába, és csak 70 év múlva tértek vissza, és ez akkor is így lesz, hogyha a hamis próféták közül most egy némelyik azt mondja, hogy 2 év múlva haza fogtok térni. Isten kimondta, hogy 70 év múlva. És hadd tegyem fel a kérdést, hogy amikor Dániel prófétának jövendőléseket adott Isten, hogy majd egy új korszak, a kereszténység korszaka hogy fog beköszönteni, és ott is milyen eltorzulások lesznek, csak úgy, mint Izrael életében, hát beszélt Isten előre, hogy egy 1260 éves nyomorúság lesz a kereszténység történelmében, és ez 7-szer benne van a Bibliában, és a középkort előre az Isten kijelentette, hogy 13 évszázadig a kereszténység leple alatt meghazudtolásával egy ilyen korszak fog bekövetkezni. Beszélt erről Dániel könyve 7. fejezet 25. versétől fogva. Idői kijelentések végig szegélyezik a Szentírást, csak nem 20 idői kijelentés van a történelmünkre nézve, és a két legünnepélyesebb idői kijelentést Isten egybe is kötötte. Melyik a két legünnepélyesebb idői kijelentés a mi történelmünkről? Egyrészt a 490 évről szóló profécia Jézus első eljöveteléről, Dániel könyve 9. fejezetében, és a második idői kijelentés Dániel könyve 8. fejezet 14. versében, már a mikorunkat érintő idői profécia, ez a 2300 évről szóló kijelentés. Isten nem hagyott bennünket tudatlanságban. Az első eljövetelt a zsidók kiszámolhatták a saját ujjaikon. Pontosan tudhatta mindenki, hogy mi a messiási korszak, ez mikor köszön be, és a megváltót mikorra várják. De a 2300 éves jövendőlés, ami ugyanakkor kezdődik, mint a 490 éves jövendőlés, és amely a múlt század, illetve most már nem így mondom, hogy múlt század a 20. század, hanem a 19. század első felében ért véget, 143-44

mai életre hogyan tekintsünk, mire vigyázzunk, és a mai élő embereknek, ha Krisztus követői akarnak lenni, mi a feladatuk? Mi a feladata egy Balázsnak, aki holnap fog megkeresztelkedni néhány társával együtt? Mi a feladata azoknak, akik egyre inkább komolyan veszik a Szentírást? És Jézus Krisztus nem csak idői kijelentéseket adott, hanem azt is adta, hogy a világ most hogyan tekint a mai történelemre. Az egyik csoport nem foglalkozik semmivel, az emberek házasodnak, adnak, vesznek, esznek, isznak, nem vesznek észre semmit, ez az egyik csoport. És az emberiség nagy része egy ilyen önfelejtkezésben él, egy ilyen túléljük a mát és a holnapot önfelejtkezésben él, és sajnos számtalan ember így éli le az életét. Az emberiség egy másik részéről is beszélt Jézus, akikről azt mondta, hogy szoronganak a kétség miatt, és elhalnak a félelem miatt, amik a földkerekségére következnek. Lukács evangélium a 21. fejezetéből idéztük a másikat, Máté 24. fejezetéből, és az emberiségnek valóban van egy másik része, ami rendkívüli módon fél a jövőtől. És erre van is oka, mert a világon egyre inkább sokasodnak azok a jelek, amelyek az emberek szívét szorongóvá teszik. Családjaikkal kapcsolatban, gyermekeikkel, unokáikkal kapcsolatosan. És említettük, hogy van egy harmadik csoport, az önfelejtkezők és a félők után egy harmadik csoport, akiket Jézus így szólít fel, hogy ébredjetek fel. Akiket a követőinek tart, de a követői is alszanak. Ma Jézus követői világszerte alszanak. És nálunk is a keresztények között, vagy a Krisztushoz vonzódó, a Bibliát mértéknek elismerő emberek között is az alvás a legáltalánosabb jellegzetesség. Az emberek alszanak. Említettem a sokat idézett példát, olyan alvás ez, mint Jónás alvása. Mindenki kiáltozott már, hogy mi lesz, a hajósok már különböző áldozatokat is hoztak, és bedobálták a tengerbe a málhájukat, hogy a hajó el ne süllyedjen. Ma is a világ ilyen. A világ hajója recseg, ropog, az emberek fölteszik a kérdést, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz, hova fog fajulni mindez, amit magunk előtt látunk. Sok ember már áldozatot is hozna, sok ember megszabadulna a terhektől is, de a nagy probléma az, hogy a hajón ott volt egy próféta, és a próféta lement a hajó aljába, megágyazott magának, hogy ő majd végigalussza ezt a világrengést. És ma is így vannak a keresztények, hogy alszanak, és miért alszanak? Mert a világ álomkórja őrájuk is rájuk ragadt. Ezért a legfontosabb az, hogy Jézus Krisztus hogyan fordul hozzánk. Jézus Krisztus kimondja azt, ami most a szívünkben van, és ami miatt alszunk. És Jézus Krisztus fölajánlja a gyógyszert, fölajánlja a megoldást, amit ő tud adni a mostani bajunkra nézve. Jelenések könyve 3. fejezetét lapozzuk fel, és Jelenések könyve 3. fejezetéből sokatszor olvasom, én magam is ezen a helyen is sokatszor olvasom Jézus utolsó üzenetét, a Laodicea üzenetnek egy részét, de most a keresztség előtti istentiszteletünkön különös nyomatékot szeretnék adni ennek a jézusi kijelentésnek, illetve néhány összefüggésének. Jelenések könyve 3. fejezet 14. versétől így olvassuk Jézus utolsó, legutolsó levelét, a Laodiceai levelet, ami a mi korunk keresztényeinek szól, és hogyha alvók vagyunk is, de keresztények szeretnénk lenni, jó, hogyha minden szavára, minden porcikájára odafigyelnénk ennek az üzenetnek, amit Jézus elénk tár. Így olvasom. A Laodicea beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének fejedelme, helyes fordítás szerint nem kezdet, hanem fejedelme. Jézus az Isten teremtésének fejedelme, aki által és akire nézve teremtett Isten mindent. És Jézus így szól hozzánk, tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vagy ha hideg volnál, vagy hév, de mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, ki foglak vetni téged az én számból? Megint helyes fordítás szerint olvasom. Jövő időben van, ki foglak vetni téged az én számból?
Mivel ezt mondod,

Gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácslom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves gyülekezet, a laodíciai levelet, hogy ez a mikorunk kereszténységére milyen lesújtó módon vonatkozik, először 1857-ben tárta fel Ellen White a mi közösségünk előtt. A mi közösségünk 1844 után jött létre, és alig telt el egy évtized, és valakinek szembesíteni kellett a mi mozgalmunkat, hogy már is riasztó jelei vannak a hanyatlásnak a mi mozgalmunkban. A laodíciai üzenet már vonatkozik ránk, és az elmúlt 150 évben nagyon sokszor föltárták ezt a közösségünk előtt, és nem csak a közösségünk, az egész kereszténység és az egész világ előtt fel lehet és fel is kell tárni ezt az üzenetet. Volt olyan időszak az elmúlt 20 évben, amikor egész sorozatot folytattunk erről az üzenetről, fél éven át csak ezt az üzenetet tanulmányoztuk, mert mondom, minden szava lényeget láttat, és mindenre szükségünk van. Természetesen most én egy igehirdetés keretében csak nagyon röviden néhány összefüggésével szeretnék foglalkozni. Először is Jézus Krisztus elmondja, hogy mi van bennünk. Elmondja, hogy mi hogyan gondolkozunk. Elmondja, hogy mi hogyan akarunk az emberek előtt állni. Ezért nagyon fontos a 17. vers. Mivel ezt mondod? Jézus azt mondja, hogy most figyeljetek rám, mai keresztények, a végidő keresztények, akik vártok engem, én elmondom, hogy mi van a szívetekben. A ti szívetekben ez van, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Döbbenetes dolog, hogy háromszor mondja el ugyanazt. Miért? Figyeljük meg az egyes kifejezéseket. Azt mondja Jézus, hogy a mai keresztényekre is ráragadt az, ami ma általánosan van a világban. Ma a világunk egy rendkívül büszke világ. Rendkívül büszke arra, hogy mit ért el, hogy milyen szédületesen halad a tudomány, a technika, mi mindent adnak az emberek hétköznapi életébe, ami az életet megkönnyíti, és a mai világ el van telve önmagával. Gazdag vagyok. Miért tesz éhez Jézus hozzá, hogy és meggazdagodtam? Hát nem elég ez, hogy a mai világ, igen, a mai világ egy büszke világ. Azt mondja önmagáról, hogy gazdag vagyok, ez ráragadt a kereszténységre is, ez ráragadt az Isten népére is. Az emberek gazdagnak érzik magukat. Miért tesz éhez hozzá, és meggazdagodtam? Ennek a kifejezésnek az az értelme, és Jézus egyáltalán nem a szót fecsérli, hanem valamibe bele akar vezetni bennünket. Jézus azt mondja, hogy bizonyos értelemben igen, nagy gazdagságok vannak a mai világban. Soha nem látott jelenségek vannak a mai történelemben. Ha egy 500 évvel ezelőtti ember feltámadhatna, vagy pláne egy 1000-2000 évvel ezelőtti ember, hogy visszanyerhetné az életet, és látná azt, hogy az emberiség repülőgépen utazik, vagy nem kell a patakpartján mosni a ruhákat, hanem beteszik egy automata mosógépbe, de már a tányérokat se kell elmosni, azt meg egy mosogatógépbe, de már ezt se kell csinálni, mert a gépek megcsinálják. Szóval mondom, hogyha egy régi ember föltámad, azt mondja, hogy ez az a világ, amiben én éltem. Hát én nem így éltem. Ez egy más emberiség. Bizonyos értelemben gazdag a mai világ. De hogy Jézus hozzáteszi ezt a második szót, és meggazdagodtam. Mire utal ez? Hogy a mai emberiség szőröstül, bőröstül magának tulajdonítja mindazt, amit elért. És a mai emberiség büszkesége onnan táplálkozik, hogy az emberek érdemekben gondolkoznak.
Az érdemekben való gondolkozás pedig egy valamit biztos, hogy kizár, azt, hogy higgyünk abban a valakiben, aki hozzásegített bennünket, mert hisszük azt, hogy igen, az Isten segítette hozzá az orvosokat, a tervezőmérnököket, és más egyéb embereket, hogy ennek a világnak tudjanak adni, hogy a világ nyomorúságát, fáradalmait könnyebbíteni tudják. Hát itt nyilván, hogy Isten segítette hozzá. De ezt a világ nem így tekinti. A világ úgy tekinti, hogy az emberben olyan korlátlan lehetőségek vannak, és a tudomány és az ember annyi mindenre képes, hogy az ember érdeme az, amire eljutottunk. És ebben nem az a szörnyűséges, hogy a világ így gondolkozik, hanem az a szörnyűséges, hogy a hívő emberek életében és a hívő közösség életében is mindig felüti a fejét az, hogy ez az én érdemem. Ezt én hoztam létre. Ez az én munkám eredménye. És nagyon kevés ember mondja azt, amit Jakab apostol levele 4. fejezetében olvasunk, hogy az lenne a helyes gondolkozás, hogyha az Isten akarja és élünk, akkor ezt és ezt megcsinálhatjuk. Hogyha az Isten ehhez erőt ad, és én azt az erőt jóra fordítom, akkor én ezt megcsinálhatom. És figyeljük meg, hogy Jézus azt mondja, hogy ti mai emberek így gondolkoztok, hogy gazdagok vagytok. Ezt magatoknak köszönhetitek, meggazdagodtam, és még hozzátesz egy harmadik kifejezést. Semmire nincs szükségem. Ez meg mit jelent? Hogy a mai világ a látszattal ellentétben rendkívül elzárkózó világ. A mai világban az emberek nem nyitott emberek. Mindenki, amit megszerez, ahhoz görcsösen ragaszkodik, azaz ő saját érdeme, az ő kezének munkája, és annál többre nincs is szüksége, ő mástól nem fogad el, semmire nincs szükségem. Nem az, hogy valamire, semmire nincs szükségem. Ez is egy félelmetes dolog, hogy a mai világ embere zárt ember. Ragaszkodik ahhoz, amit elért, büszke arra, hogy ő többet elért, mint a másik ember, és neki ennél többre már nincs is szüksége. Bizonyos anyagi dolgok ugye előtérbe kerülve az élen járnak, de neki arra, hogy gondolkozzék, hogy utána járjon a dolgoknak, hogy hitről, hivatásról beszéljen, erre nincs szükség, mert hát a mai világban a pénz beszél, az anyagiak beszélnek, ezen túl mit tudunk még adni valamit az életet. Nincs szükségem, nekem bizonyos kényelem kell, bizonyos komfort kell, ezen kívül a többi az már csak lelkizés és félrebeszélés. Kedves gyülekezet, mondom, szörnyűséges, hogy ilyen világba érkeztünk, de ennél csak egy szörnyűségesebb van, hogy a keresztények körében is átható, elterjedt ez a fajta gondolkozásmód. Észre se vesszük. Észre se vesszük, hogy loholunk bizonyos dolgok után, hogy akarunk megszerezni bizonyos dolgokat, hogy tölt el a kielégültség, hogy bizonyos dolgokat megszerzünk, és ugyanúgy örülünk ennek, mint a világ fiai, és bizonyos más dolgokra nem is vágyakozunk. Mintha Jézus nem is ezen a világon mondta volna, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik néktek. Mi nekünk az kell, amit a világ is értéknek tart, egy hosszú felsorolás, ez mindenki tudja és ismeri, bizonyos anyagi javak, pozícióhoz kötött javak, és az emberek ezért rendkívül atomizáltak, zártak, mindenki a maga külön kis házát és várát építi, és a maga világát védi köröm szakadtáig, nem csak anyagi értelemben, lelki értelemben is, hogy tudnék, én így élek, ne szóljanak bele az életembe, nekem igazam van, egy életem van, és azt csinálok vele, amit akarok. Kedves gyülekezet, Jézus, ahogy elmondja, hogy mi van a mai világban. És elmondja, hogy mi van a sok keresztény ember lelke mélyén is. És elmondja azt, hogy a mai világnak a legfontosabb problémája, a legsúlyosabb problémája egy borzalmas, rettenetes elvakultság. Rögtön hozzáteszi, hogy mivel azt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, a szegény, és a vak, és a mezítelen. Jézus érre állít egy problémát, az első helyre állítja ezt a problémát. A mai világ egy borzalmas hiányosságban szenved. Az önismeret hiánya, az önismeret hiányából következik az emberismeret hiánya, az emberismeret hiányából következik az életismeret hiánya. Minden megvan,
Csak azt nem tudjuk, hogy minek élünk, miért van a többi ember, vagy hogy a 20. századi filozófus mondja, hogy tudom, hogy miért van a többi ember az a pokol, bár csak ne lenne. Jobb lenne, hogyha én egyedül lennék, és én egyedül élvezhetném ennek a világnak a javait, így mondta Sartre, ugye a francia filozófus, a többi ember, a másik ember az a pokol. És ha nem ismerjük önmagunkat, nem ismerjük az embert, akkor nem ismerjük az életet sem. Tehát ott vagyunk, hogy az emberek könnyen eldobják maguktól az életet, könnyen mennek bele szórakozásokba, narkotikumokba, mert azt mondják, hogy ennek semmi értelme nincs, nagyon könnyű ez az élet, bárcsak meg se születtem volna annyira értéktelen. De közben azért mindenki lohol az életből, 101%-osan kicsiholja azt, amit ő jónak lát. Kedves gyülekezet, ne felejtsük el, a laodicei levelet Isten hívő népe kapta elsősorban. Másodsorban a kereszténység, harmadsorban az egész világ is. De az Isten hívő népére is ezt mondja Jézus Krisztus. Ez lesújtó. Itt az a kérdés, hogy ezt elfogadjuk vagy sem. Én amikor elkezdtem 21 néhány évvel ezelőtt az országjárásomat, Békés megyében föltettem a kérdést az egyik közösségünkben, ez ugye volt a 80-as évek elején, hogy a laodiceai üzenethez mit szóltatok volna, hogyha valaki az 50-es években szembesített volna ezzel az üzenettel benneteket. Azt mondták ott a testvéreink, hogy meg se hallgattuk volna ilyen üzenetet föltárni, hogy ilyenek vagyunk, hát ez nem igaz. Hát mondom, ezt Jézus mondja, akkor se igaz. De most már a 80-as években mondták a testvérek, most már kezdjük látni, hogy igaz. A 80-as évek után eltelt még egy 20 év. És megint ott vagyunk, azt gondolom, hogy most igaz ez? Ezt Jézus mondja, a mikorunk keresztényeinek mondja, de most az én életemre lefordítva ez igaz? És itt szeretnék a második nagy jellegzetességre rámutatni, a 18. versre, hogy Jézus rögtön ezután azt mondja, hogy azt tanácsolom néked, hogy védj te tőlem tűzben megpróbált aranyat. Figyeljük meg, hogy Jézus nem többes számba beszél. Nem azt mondja, hogy azt tanácsolom néktek. Nem azt mondja, hogy vegyetek tőlem. Miért nem többes szám második személybe beszél? Hát közösséghez beszél. Ha közösséghez beszélünk, akkor többes szám második személy. Miért egyes szám második személyben beszél? Van Jézusnak közössége. Miért nem többes szám második személybe beszél? Csak egy megoldás van. Annyira súlyos a probléma, hogy Jézus előre látta, hogy egy egész közösség nem fogadja el se az 50-es években, se a 80-as években. Ma sem fogadja el az egész közösség. Ma is úgy élnek, mintha ez nem lenne igaz. A mi közösségünkben is sokan úgy élnek, hogy azt mondják, hogy hívők, de ez nem igaz. Én nem ilyen vagyok. Én ennyire rossz nem vagyok. Jézus ezért az egyesekhez fordul. Megszólít személyesen bennünket. Azt mondja, azt tanácsolom néked. Kinek lehet ezt mondani, hogy azt tanácsolom néked? Az, aki odafordul a tanácsadóhoz, aki elfogadja majd a tanácsot. Tehát Jézus személyesen mindannyiunkat fölkeres, és ezért húzódik ennyit ez a világtörténelem, mert Jézus személyesen mindenkit fölkeres, és ha majd mindenki tudatához elérkezett a szava, és majd mindenki döntött az Isten hívő népében, utána fogja az eseményeket elindítani a világban is. Ez az idő nagyon közel van, mert Jézus azt mondja, hogy azt tanácsolom néked, és te személyesen vegyél tőlem. Ki tud venni személyesen? Az, aki elfogadja azt, hogy bajba van, aki elfogadja a tanácsot, elfogadja az intést, és aki azt mondja, hogy Istenem, tényleg ilyen vagyok. Hányszor van ilyen tapasztalatunk az életben, hogy nem látjuk, hogy milyenek vagyunk. 10 évvel később ismerjük el, hogy ilyenek voltunk. Hányszor van így egy családokban is, hányszor van így bármely közösségben, hogy azt mondjuk, hogy jé, hát 10 év, 20 évnek kellett eltelni, hogy elismerjem azt, ami akkor kézenfekvő lett volna. Jézus azt mondja, hogy nem lesz sok 10 év, meg 20 év, az idő vészesen halad előre, és most én 3 dolgot ajánlok fel nektek, és próbáljatok ezzel megbarátkozni ezzel a 3 dologgal. Betegek vagytok, nagyon súlyosan betegek vagytok. Mindannyian betegek vagyunk, alszunk és betegek vagyunk.
Elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el? És Jézus azt mondja, hogy három dolog ment meg benneteket, nem több és nem kevesebb, de ezt a három dolgot ajánlom fel, és ez a három dolog a tűzben megpróbált arany, a fehér ruha és a szemgyógyító ír. Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy személyesen, akik elismerjük, hogy alszunk, hogy az emberek a mi hibánk miatt nem tudnak Istenről. Hogy van Istennek ugyan népe, meg vannak keresztények is, de hogy lehet az? Hogy lehet az, hogy én is éltem egy kisvárosban, Mosonmagyaróváron, soha az életemben nem hallottam a Biblia tanítását. Amikor én először ezzel a közösséggel kapcsolatba kerültem, önkéntelenül ez volt az első szavam, hol voltatok eddig? Ma is ezt mondom, de most már magamnak, meg a többiek. Hol voltatok eddig? Hány és hány ember van a világon, aki szeretné az Istent megismerni, hány és hány ember szomjúhozik arra, hogy emberhez méltó életet éljen? Mindig szombatnapon, nekem is különleges nap a szombatnap, mert visszatekintek az elmúlt hetemre. Az elmúlt héten újonnan kezdett sorozat, ott voltak az emberek, és láttam az embereket, hogy az álomban levő embereknek kell beszélni. Soha nem hallottak a Biblia összefüggéseiről tisztességes módon. Tegnap este voltam, ahol régen sorozatot tartottam, most már csak egy évben egyszer szoktak hívni, de azért rendre visszahívnak, és el akarom kezdeni az előadást, csak jönnek az emberek, jönnek, kevés a hely. Régen volt 40-50 ember, most volt 100 ember, és az emberek figyelnek, figyelnek. Látom, hogy alvó embereknek beszél egy másik alvó, aki egy kicsit már kezd fölébredni, és szégyellem magam, hogy hol voltatok eddig. A 12 tanítványt meg tudott áldani úgy az Isten, hogy az egész római birodalmat beharsogta a szavuk. Hát csak azért nem tudjuk megtenni, amit meg kell tenni, mert alszunk. Mert vagy az Isten nem tudja közvetíteni azt, hogy Jézus Krisztus fölajánlja a gyógyszert. Három gyógymód van. A három gyógymódot, ha elfogadjuk, felébredünk, keresztények leszünk, a világot is fel tudjuk készíteni Jézus eljövetelére, de mennyit gondolkozzunk mi ezen a három gyógymódon? Nagyon sok beteg ember van a környezetünkben. Hányszor gondolkoznak a beteg emberek? Ez a gyógyszer, az a gyógyszer, ilyen orvos, ilyen terápia, amolyan. Ugye mindenki minden követ megmozgat, hogy valahogyan megkönnyebbedjen és gyógyuljon. Nekünk Jézus nem egy orvosságot, nem egy tablettát ajánl. Nem egy emberi készítményt. Jézusnak az orvosságai biztos orvosságok, hogyha ezeket komolyan vennénk, már rég meggyógyultunk volna, és rég fölébredtünk volna. Valami baj van, tényleg alszunk, tényleg azt gondoljuk, hogy magunkban nagyon gazdagok vagyunk, és magunknak köszönhetünk mindent, mert hát ez a magatartás is lelepezi azt, hogy miért nem fogadtuk el még ezt a három gyógyszert. Jézus azt mondja, az első gyógyszer a tűzben megpróbált arany. Ezzel lehetünk gazdaggá. Tudjuk jól, hogy a tűzben megpróbált arany minek a jelképe a Bibliában. Péter első levele, első fejezete azonosítja az arany jelképét, a hit jelképe. A mai világnak, amire leginkább szüksége van, és amiről Jézus maga mondta, hogy amikor az emberfia eljön, avagy talál-e hitet ezen a földön. Nincs hit. Az emberekben nincs meggyőződés. Az emberek a hétköznapi életben is meggyőződés, hit, hivatás, tudat nélkül élnek. Ez borzalmas. Jézus azt mondja, hogy védj tőlem vegyél, nem mástól. Nemrég mondja nekem valaki, tartok való előadást, azt mondja, nézd János, én hiszek, én hinni akarok, nem tudom még, hogy kiben, de azért nem vagyok ateista, hinni akarok. Nézd, ez nagyon szép ez az elhatározás, de nem érné meg a fáradtságot, hogy megismernéd a hitet tárgyát is? Nagyon sok ember eljutott már oda, hogy a hitnek a viszonylatát értékesnek tartja, hogy hinni kell valamiben, hogyha nem hiszünk, hát akkor milyen az életünk. De abból nem csinál problémát, hogy kiben hiszünk. Hát nem mindegy, hogy kiben hiszünk. Hát a mai világ azt mondja, hogy kiben hiszünk. Hát van egy Isten, és abban hinni kell. Amikor először találkoztam az anonim alkoholistákkal, akiknek az egyik vezető eszméjük ez, hogy
higgyünk egy Istenben, mindenki higgyen a maga választotta Istenben. És így összegyűlnek, és azt mondja, az Isten segít, az az Isten, akit te elgondolsz, most ne vitatkozzunk azon, hogy ez a Biblia istene, vagy nem a Biblia istene, és higgyünk. Hát körülbelül a mai világ ezt csinálja a hitből. Én hiszek. Elnézést kérek, de még élt a Zambó Jimmy is ezt mondta. Mindenki elképet. Kérem, én hiszek. Én hiszek az Istenben. Mindenki csak nézett. Tényleg, ez az ember is hisz az Istenben. Milyen jó. Hát csak ennyiből áll az egész, hogy hinni az Istenben. Hát hadd tegyem föl a kérdést, hogy a hit az miből van. Kiben lehet úgy hinni, hogy holnap nem fog csalódni benne? Kiben lehet úgy hinni, hogy nem fogsz elcsüggedni? Hát csak abban a valakiben lehet hinni, aki önmagát kinyilatkoztatta, akit ellenőrizhetsz, aki mindenütt ott van, és a szavában mindenre lehetőséget adott. Hát nem mindegy, hogy kiben hiszünk. Hinni valakiben, akit én találok ki, hinni egy eszmében, hinni egy emberben. Olyan sokan mondják, hogy én hiszek ebben, hiszek abban. Hát ez milyen hit? Ebből csak csömör, csüggedés, csalódás következik. Tehát azt mondja Jézus, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat. Jézusban milyen hit volt? Mert erről van szó. Nekünk jézusi hitre van szükségünk. Nem csak Istenben és Jézusban való hitre, hanem ugyanarra a hitre, ami Jézusban is volt. Nem az a hit, hogy én hiszek Istenben, vagy hiszek Krisztusban, hogy ő létezik, hanem az az igazi tűzben megpróbált arany, ha én arra törekszem, ami Jézusban volt, az a hit, az kell nekem. Jézusnak hány akadály volt az életében, hányszor támadták, de mindig tudott előre menni, mert ő hit abban az Istenben, aki kinyilatkoztatást adott, hit abban az Istenben, akinek az ígéreteibe belekapaszkodhatott. Hát a hit élete ma is annyit jelent, hogy én hiszek az Isten kijelentéseiben. Belekerülök az életnek egy helyzetébe, nem látom a megoldást. A magam rutinszerű megoldásai szerint próbálok cselekedni, de hát ez rossz. De hogyha én keresem Isten közelségét, kérem az Isten tanácsát, olvasom a Szentírást, és látom, hogy az Isten az élet ilyen meg olyan kérdéseire milyen kijelentéseket tesz, én ebben hiszek. Az igaz ember hitből él. A hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Tehát Jézus rámutat arra, hogy nem hisznek a Bibliának. Nem hisznek az Isten szavának, de az Isten választott népe sem. Hogy a világ nem hisz a Bibliában, nem is hihet, mert nem ismeri. Hogy a kereszténység nem hisz a Bibliában, szintén azt mondhatom, hogy nagyon kevés az olyan keresztény, aki a Bibliából él. De hogy az Isten választott népét, amit a Biblia hozott létre, bibliai ígéretek hoztak létre, bibliai proféciák kutatása hozta létre. Hogy lehet az, hogy mi nem erősítjük egymást zsoltárokkal, kijelentésekkel, tapasztalatokkal, mert hát mi ebből élünk. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Nem tudok többet beszélni, csak megérintettem a kérdést, hogy itt nem arra van szükség, hogy Istenben higgyünk, vagy Krisztusban higgyünk a magunk felfogása szerint, és aztán jól bemeséljük magunknak, hogy mi milyen hívő emberek vagyunk. Mi nekünk arra a hitre van szükségünk, ami Jézus győzelemre vezette. Jézus hitáltal győzött. Jézus hitáltal vitte véghez az életében azt a sok csodálatos dolgot, Isten hitáltal segítette hozzá. És ide csatlakozik a második gyógymód. Védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rutsága. Minek a jelképe a fehér ruha? A megváltozott jellem jelképe. Megváltozott jellem jelképe. Mire utal Jézus? Hogy csak az ő követője, akinek a lelkülete megváltozik. Akinek a jelleme megváltozik. Nem mindenki keresztény, aki azt mondja magáról, hogy ő hívő és keresztény, ott találod a keresztényeket, ahol a jellem megváltozott. Megváltozott a gondolkodás is, megváltozott a beszéd is, de főleg megváltoztak az emberi tulajdonságok. A koszos ruhát kicserélte Isten egy tiszta ruhára, ami alól nem látszik ki a mezítelenség rútsága. Csak annak higgyünk, hogy a Szentlélek ott van jelen, ahol megváltozott emberi jellemvonásokkal találkozunk.
A Szentlélek most nagyon sok helyen ott van. A Szentlélek most nagyon sok nem hívő embert, vagy más felekezetekhez tartozó embereket is késztet arra, hogy változtassanak az életükön, és ott is van az élet megváltoztatásnak számtalan nyoma az életükben. Csak azzal elégedjünk meg, ami magatartás és életmód és jellem megváltozással jár együtt. Az mutatja a kereszténység erejét. Az mutatja, hogy elfogadtuk-e Krisztusnak a fölajánlott gyógyszerét. És a harmadik dolog hogy kapcsolódik ide, hogy szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss, hogy említettem, ezt már a 17. vers végén is elénk tárta Jézus, a legnagyobb problémánk a vakság. De nem csak addig legnagyobb problémánk, amíg nem hiszünk, miután hiszünk, miután az életünk megváltozik, a jellemünk megváltozik, azután is még tele vagyunk, hogy úgy mondjam, részleges vakságokkal. Mert az életünk döntő módon más irányba állt be, más utat választott. De hányszor kapjuk magunkat azon, hogy hát én ezt így láttam, hát ez nem így van. Én hívő ember vagyok, és így viselkedem, de hát ez sem helyes. Hát vak vagyok. A vakságból egy élet munkája által lehet kigyógyulni. A szemgyógyító írral állandóan meg kell kedni a szemünket, hogy lássunk. Ez másképpen nem megy, mert mi azt gondoljuk, hogy gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, semmire nincs szükségünk, de mi vagyunk a nyomorultak, nyavajások, a szegények, a vakok és mezítelenek. Hadd tegyem fel a kérdés a gyakorlatban, mit jelent ez, hogy szemgyógyító írral kedd meg a szemeidet, hogy láss? Hogy lehet ezt a gyakorlatban elképzelni? Naponta kell megkenni szemgyógyító írral a szemünket, de hogy tudjuk ezt megtenni? Csak úgy tudjuk megtenni, ha forgatjuk szívünkben az Isten beszédeit. Csak úgy tudjuk megkenni, hogyha foglalkozunk azzal a tükörrel, amit az Isten elénk állít. Ha nem foglalkozunk, akkor azt hiszük, hogy látunk. Mit mondott Jézus a vallási vezetőkre? Hogyha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Lesújtó kijelentés. Mi ránk is alkalmazható kijelentés sajnos. Mi azt hiszük, hogy látunk, és közben a bűnünk megmarad. Miért? Mert szemgyógyító írral nem kenjük meg a szemünket. Minden nap nem csinálunk problémát a rossz dolgainkból. Nem fáj nekünk, pedig a lelkiismeret is jelez, ehhez nem kell hit, a lelkiismeret is belesajdulva jelez, hogy most a mai napon megint hogy ment el, mit csináltam én a mai nap, hogy volt értelme, hogy ezen a földön éltem, és mit tettem én azért, hogy az élet más legyen, és nem olyan, ami eddig volt. Szemgyógyító írral kend meg a szemeidet, hogy lásd. És kedves gyülekezet, befejezésül a 19. verse is hadd hivatkozzam, mert ebben a 19. versben ott van a gyógyszer után egy záradék, amiben Jézus azt mondja, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Ezt miért mondja? Mert Jézus előre látta, hogy ezt az üzenetet sok ember nem fogja elfogadni. Még akik azt mondják, hogy elfogadjuk, még azok se fogják elfogadni. Még akik azt mondják, hogy értjük, még azok sem gyakorolják. Nagyon súlyos a probléma, nagyon súlyos a baj. Ezért Jézus azt mondja, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Mi az általános emberi tapasztalat? Hogy amire nem jövünk rá gondolkodás útján, mi lesz, hogyan szoktunk rájönni az életben? Szenvedés útján. Amire az ember nem jön rá, mert nem gondolja végig, nem foglalkozik vele, nem kér Istentől tanácsot, segítséget. A Jóisten mit tesz? Elengedi az ember neki megy a falnak, és amikor a falaknak beüti a fejét, már kék-zöld az ember, akkor se rögtön jövünk rá. Már kék-zöld az ember. Már nem csak egyszerűen fáj, már huzamosan fáj. Már nem csak itt fáj, már mindenütt sajog a fájdalom. Hát akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Kedves gyülekezet, Jézusnak ez a legfontosabb üzenete mi hozzánk. Én ennek az üzenetnek most csak a hám rétegét tudtam. Éppen csak megkarcolni. Ezzel az üzenettel személyesen kell foglalkozni. Nem abban látom én a megoldást, hogy beszéljük szét ezt az üzenetet, aki a maga szempontjából nem fordítja le ezt a maga életére.
aki nem úgy veszi, hogy Jézus Krisztus engem most így keres meg személyesen, hogy néked tanácsom, néked X-nek és Y-nak, és hogy védj tőlem, te és tőlem. Csak azok az emberek fognak meggyógyulni, titokzatos módon nem tudjuk, hogy a Jóisten ilyen mély, súlyos betegségből hogy gyógyíthat meg embereket. A Jóistennek hatalmas eszközei vannak, sokszor nem látjuk ezeket, de valóban igaz a Zsoltár, hogy este még bánat van nálunk, reggelre már öröm. Egyszer még sajog a seb, máskor meg hálát adunk érte. Egyszer úgy érezzük, hogy sebet kaptunk, máskor meg azt mondjuk, hogy már heg van a seben, és milyen jó, hogy ez a heg a legerősebb, erősebb a bőrömnél is. Az Isten meg tud bennünket gyógyítani. Buzduljunk fel arra, hogy ebben az időben, amiben nem közönséges lelki mélységbe jutott az emberiség, és vele együtt mi magunk is, adjuk át magunkat annak, aki képes meggyógyítani bennünket. Ezt hangsúlyoznám befejezésül, hogy aki nagyon szeret bennünket, aki nagyon akarja a mi ott létünket az örök életben, aki semmi fáradtságot, semmi időt nem sajnál a mi meggyógyításunkért, fogadjuk el, működjünk vele együtt, és akkor majd valóban győzelmes és célba érkezett lesz az életünk. Én a mai alkalommal ezt szerettem volna hangsúlyozni, és mindenkit bátorítok egy olyan történelmi időszakban, amelyre nézve Jézus így búcsúzik el, hogy az ajtó előtt áll és zörget. Hát ennél jobban nem lehet érzékeltetni, hogy valaki már be akar lépni, de nem tud belépni. Mert ha belépne, akkor az a rendezetlenség is, ami az életünket most jellemzi, az nem tenne bennünket alkalmassá arra, hogy magához vegyen és magával vigyen bennünket. De Jézus Krisztus úgy akar belépni az életünkbe, hogy valóban mi készen várjuk őt, mi gyógyulásra várunk, és aki meg akar gyógyulni, azokat tudja Jézus Krisztus képesíteni arra, hogy másoknak is beszéljenek a gyógyulás útjáról. Azokat a Jónásokat tudja megerősíteni, akik el tudják mondani, hogy igen, én nem akartam idejönni Ninivébe, de hát szagoljátok ezt a halbűzt rajtam, tudjátok, hogy én hol voltam, oda jutottam, nem ide akartam jönni, hogy az Isten eredetileg kérte tőlem, de az Isten onnan is ki tudott emelni, titeket is ki tud emelni, fogadjátok el ezt a segítséget. Ez a szívünk vágya, hogy bárcsak mi elfogadnánk, hogy aztán egyre több ember maga is elfogadó legyen. Ehhez adjon Isten erőt és kegyelmet mindannyiunk számára. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében szólítunk meg téged, és köszönjük, hogy a mi nemzedékünknek, akik az idők végén élünk, ennyi sok tanítást, ennyi sok felszólítást adtál, amiben ott van az együttérzés, ott van a szánalom, ott van a szeretet, hiszen egy leromlott emberiség tagjai vagyunk, egy a történelem végső elnyengülésében élő világnak a képviselői vagyunk. Fölfoghatatlan Istenünk előttünk, hogy Te ennyire lehajolsz és ennyire szeretsz bennünket. Hiszen Te mondtad előre az igében, hogy azt pedig tudjuk meg és vegyük eszünkbe, hogy a végső időkben nehéz napok állanak be. Érezzük, hogy ezek a napok mennyire nehezek. Érezzük, hogy az emberi szív is hogy megnehezül. És ahogy Te mondtad, Istenünk, hogy a mai világban ott van a részegség, az önmagától való megittasodás, a büszkeség, ott van a tobzódás, a mértéktelenség, a szenvedélyek, és ott van a gondterheltség, ott van az a nyomasztó, lehúzó erő, amiben mi is, akik a te követőidnek akarjuk vallani magunkat, mi is olyan sok mindenben megterhelődünk, mi is olyan sok mindenben észre se vesszük, hogy a mi nagy ellenségünk távol tud tartani te tőled. Köszönjük Istenünk, hogy te felajánlottad ezeket a gyógymódokat. Köszönjük, drága Urunk, hogy te személyesen mindannyiunkat megszólítasz, hogy védj tőlem, hogy ez a te tanácsod nekem, személyesen mindannyiunknak, akik elfogadunk tanácsokat. Köszönjük, hogy te olyan hitet akarsz kialakítani az életünkben, ami Krisztusban is volt, amivel ő győzött.
Köszönjük, hogy a győzelmes hit az mindig az igazi megváltozásban, a jellemünk kicserülésében ölt testet. És köszönjük, Istenünk, hogy még azután sem engedett, hogy elbízzuk magunkat, hiszen napról napra szükségünk van, ami hályoktól éppen csak megszabadult szemünket tovább gyógyítani, hogy szemgyógyító íra van szükségünk. Köszönjük, hogy Te ezt felajánlod, ezt meg akarod tenni az életünkben, hogy más emberré akarsz formálni, hogy mi legyőzhetjük ezt a világot, ami egészen más irányba akar vinni bennünket, és mi méltók lehetünk hozzád és a Te országodra. Segíts ehhez hozzá mindannyiunkat, akik itt állunk előtted. Segítsd a mi személyes életünket, hogy a Te szavad szent legyen előttünk, hogy a Te szavadra figyelmezzünk, és elfogadjuk a Te jelenlétedet és munkádat az életünkben. Jézus Krisztus nevében kérjük és köszönjük ezt a néked. Amen.

A mai témánk ugye az otthonunkról szól, az otthonunk helyéről, és én a családgondozó táborban olyan címmel szóltam már erről a témáról, hogy az otthonunk, ami egy megkülönböztetett és kiváltságos hely. Mind a két fogalmat szükségesnek tartom megjegyezni, és ezt is fogom körülírni, körüljárni, hogy megkülönböztetett hely és kiváltságos hely. Igen kevéssé szoktunk így gondolkodni a családi életünkről, az otthonunkról. Ilyen héten volt erről szó bőségesen, hogy milyen is sajnos a mai világunkban az otthonnak a szerepe az emberek tudatában, a gondolataiban. A házasság és a család a héten újra megerősítettük, hogy az egy isteni intézmény, édeni intézmény. És ezt az intézményt az Isten jóságából fakadóan fenntartotta a bűneset után is. Nem mondta azt, hogy mivel ennyire megromlott a helyzet, most már valahogy próbáljátok a föld két sarkára külön költözni, és ne is keressétek egymást, hanem milyen csodálatos, nem, hogy azt mondta, hogy továbbra is ketten együtt lesztek, sok gond és teher és fájdalom szakad rátok, és a kettőtök viszonyában is sok megküzdeni való lesz, de megmarad ez az intézmény. És én óvom, és vigyázom, és megáldom, hiszen az ember ebben a két egyesülésben találhatja meg a szíve örömét, boldogságát, hogy az isteni egységnek, és az isteni egységben rejlő szépségnek, a szeretetük, gazdagságának, mélységeinek a tapasztalatát ismerhesse meg az ember egy másik emberrel való közösségben, közösség által. Hát éppen ezt vonta volna meg tőlünk az Isten. Ebben az rideg, kiszolgáltatott, durva világban éppen ezt mondta volna meg, az Istenből ez nem következhet. Ilyen csodálatos, hogy ő úgy gondolkodott, hogy fenntartja ezt. És amikor az otthonnak és a társas kapcsolatoknak a szerepe nagy mértékben leértéktelenedik ugye a világunkban, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy a Föld és az ember teremtője ez gondoskodott róla, hogy még tovább is álljon ez az intézmény, hogy az embernek legyen meg a képessége arra, hogy társat találjon, megfelelő társat. Bár isteni segítség ígérete fűződik hozzá, de találja meg a társát, válasszon magának, adott hozzá az Isten az igében elveket, útmutatásokat, erre is gondja volt külön. Mert hát látjátok, ige nélkül hova jutunk, nem? Ezen a téren is hova jutunk, mire hagyatkozunk általában, és hogy eltévedünk, mellé nyúlunk. Szóval adott nekünk útmutatást, hogy hogyan válasszunk társat, és hogyan alapítsunk családot, hogyan tartsuk közösségben ezt a családot. És hát évezredek óta így élünk, és nem gondolnám, hogy egyszer olyan következtetésre jutna az emberiség, hogy hát ez egy olyan rossz intézmény, hogy ezt fel kellene számolni. Valószínűleg, ha még 6000 évig élne az emberiség, továbbra is ez az intézmény megmaradna, hogyha családi, házastársi közösség és családi élet. De hát mikor tudjuk jól érezni magunkat egy családi közösségben, úgy gondolom, ha ezt a két fogalmat meg tudjuk ragadni, hogy megkülönböztetett hely számunkra az otthonunk, a társunkkal együtt, és kiváltságos hely is számunkra a társunkkal együtt, ami otthonunk. Hogy mi teheti azzá, ehhez nyilván meg kell ismerni, meg kell értsünk dolgokat. A japánoknál szokás az, úgy hallottam, hogy a japán férfi ember, mikor hazamegy, a családfő hazamegy, akkor leveti a ruháját, amiben hazament, és ünneplősebb ruhába öltözik. Szebb ruhába öltözik, nem legatyásítja magát, nem fölveszi az otthoni munkásruhát, és aztán szaglik az olajtól, vagy a trágyaszaktól, vagy ki tudja, ugye mi az izzadságtól, hanem szép ruhába öltözik, és úgy tölti otthon a napját, hogy a családját megörvendeztesse azzal, hogy otthon van, figyel rájuk, hogy kifejezze a tiszteletét irántuk azzal, hogy ünneplő van, mi meg ugye levet közünk, meg piszkos ruhát húzunk, meg mindenfélét. Szóval mit akar ezzel a gyakorlattal is a férfi ember kifejezni, hogy otthon lenni ünnep. Nem? Mert mi általában az ünneplő a tiszta ruhánk, nem? Az ünneplő ruhánk, a tiszta ruhánk, a szép ruhánk. Ők felveszik ekkor, és mintegy sugallják ezt a környezetüknek, hogy nekem itthon lenni ünnep. Ünnepélyes dolog. Számomra is öröm, kiváltság, hogy itthon lehetek.
Ahogy mondtam, természetesen annak, hogy ezt a hatást átérezze mindenki, hogy ezt megragadja, hogy megkülönböztetett hely nekünk az otthonunk, ezt feltételekhez kell kössük, ennek feltételei vannak. Szóval a férje, az apa,

és hogyan lehet azt óvni, biztonságban tartani, biztonságban helyezni. Egy olyan férj, aki szereti a feleségét, akinek a társa és a gyermekei az otthon a tényleg megkülönböztetett személyek és hely, az az ember biztos, hogy nem lesz munkakerülő. Ugye, hogy ilyen egyszerűen is megfogalmazni, nem lesz egy lusta, here, pasa, ahogy itt láttuk, akit hogy el kell tartson a többi, hanem onnét kezdve, hogy tudja, elsősorban az ő hivatása törődni a család anyagi létével, onnét kezdve egészen addig, hogy a lelki szellemi téren is útmutatást tud közvetíteni, példát tud adni. Ő az, aki a feleségét is, a gyermekeit is tereli, igazgatja, ahogy láttuk itt a képen, pásztorolja, vezeti előttük menve. Az ilyen férj nem fog menekülni az otthonból, nem megy máshova, nem a haverok érdeklik, a hobbik érdeklik, a szenvedélyek érdeklik, hanem az otthona állapota köti le legjobban a figyelmét, hogy otthon mi van. Ha gondok, problémákkal küzdenek is, ha érzi a saját alkalmatlanságát is, akkor ez nem visszahúzódásra kell, hogy késztesse az ilyen embert, hanem arra, hogy felnőjön a hivatásához, felnőjön a vállalásához. De nem az a nagy lépés, hogy mi leakasztottunk magunknak egy társat a nagy társadalomból, vagy a nagy világból magunk mellé, hanem az, hogy utána ővele együtt mit építünk fel közösen. Nem? Amiben én vagyok a kezdeményező, én vagyok az első, az élenjáró, én vagyok úgymond az ég, amely hasítja az utat a többiek előtt, ugye, számunkra. Egy ilyen férnek mindig vannak értelmes céljai a családjára nézve. Mindig meg tudja fogalmazni, hogy a jövő héten, a következő évben mik várnak ránk, mint feladatok, milyen lehetőségekkel élhetünk. Erről tud, számot tud adni. Ha megkérdezi a felesége, nem visszavág sértődötten, mit idegesítesz ilyenekkel, hanem el tudja mondani, hogy tudod, anyukám, így vagy, drága feleségem, mert ahogy tudod, én így gondoltam, így terveztem, akkor, és a feleség gondolkodhat bele, emlékeztek a hipotasszóra, hogy beleilleszkedik a számára nyilvánvalóvá tett gondolatokba értelmes meggondolás útján, és így lesznek egymás mellé rendelve. A magatartásával is ki kell fejezze, ahogyan bánik a társaival, a társával és a gyermekeivel. Ki kell fejezze, hogy ő megbecsüli azt a helyet, mert megkülönböztetett hely számára. Nem bánik durván, vadul, lekezelően, közönösen, ridegen a családtagjaival. Hogy a gyerekek úgy érzik, hogy innen minél előbb menni kellene, szabadulni kellene. Hanem olyan vonzással bír, hogy inkább a leválás lesz nehéz. Nem? Hogy szóval erre is gondoljunk, milyen lelkülettel nyilvánul meg a férfi odahaza. Mert sokan vannak, akik esetleg értelmesen terveznek. Még otthon se vetik le az öltönyt, a nyakkendőt, de csak hallgassuk meg, milyen stílusban bánik a hozzátartozóival, és már is elkeseredik az ember. Szóval így is fejezze ki azt, hogy a világon legértékesebb hely számára az otthon, és a legértékesebbek számára a családjának a tagjai. Hát a feleség következik ezután. A feleség hogyan tud úgy gondolkodni és cselekedni, hogy érezhető legyen a többiek számára és a társa számára, hogy megkülönböztetett módon gondolkodik róluk. A feleségnek nyilvánvalóan, ahogy a héten megértettük, van egy mellérendelési, de hozzáilleszkedési szerepe a férjhez, valahol mellette jön, tehát nyilvánvalóan törekednie kell arra, hogy méltó társa legyen a férjének. Ha egy olyan férje van, akiben, különösen akkor, ha olyan férje van, akiben van bőséggel mit tisztelni, akiben láthatja, hogy tényleg az élete kiegészítő társa, párja, hogy ha a feleség ezt láthatja, hogy a társa megáll a maga helyén, akkor törekedjen arra, ez indítsa őt arra, hogy méltó kiegészítője legyen a férjének a hétköznapi életében. És igyekezzen arra, hogy mint gondoskodó anya is megállja a helyét a családi otthonban.
Ugye az ő hivatása, az asszonyi, a fele,

feleségi és az anyai hivatás is, hadd egészítsem ki ezt, ezzel is, az anyai hivatás is, mi férfiak is tudjuk, és el is ismerjük, és becsülünk is benneteket ezért, rendkívül sok türelmet, találékonyságot, bátorságot, alkalmazkodó képességet, kitartást igényel tőletek, nem? Rendkívül sokat. Én sokszor nézem, meg elnézek a más asszonyokat, és nézem Adrit is, és úgy belegondolok, hogy ne, ez nem a férfi léleknek vala. Ezt mi férfiak nem csinálnánk végig. Úgy elfutnánk, hogy senki nem látná a nyomunkat se. Tehát ezt mi nem tudnánk végigcsinálni, amit a feleségek, anyák végig bírnak, végig élnek a családi otthonukban. És nem azért, mert mondjuk egy rendetlen férj, egy engedetlen gyereksereg, egyszerűen az alaphelyzetből, ha a férj is a rendes, ha a gyermekek is engedetlen, rendkívül nagy türelmet, kitartást is, és ötletességet, alkalmazkodó képességet kíván a családi otthon. Egyszerűen a helyzetéből fakad ez. Abból, amit ez a közeg magában hordoz. Ez fakad, és ez rendkívüli adomány a nők részére, az Istentől, hogy a alkatukban hordozzák az ehhez való készséget, az ehhez való igazodni tudást, hogy igen, betöltik a maguk helyét. És egy feleség, biztos, hogy nehéz és türelmet próbáló mindez, amit az otthonban átél, de lássa meg, fedezze fel, hogy ehhez Istentől képességeket kapott. És erősödjön meg ebben, hogy neki erre hivatása van, felülről Istentől való hivatása van. Ne a menekülés, a lázadás útját, a lázadás hangját, útját keresse, a lázadás hangját szólaltassa meg, hogy meddig még, meg ezekért, meg ez mellett. Ezeknek a gondolatoknak ne is engedjen, hanem figyeljen arra, hogy az Istentől van ez a hivatása, és akkor az Isten erőt is fog hozzáadni neki, hogyha kéri. Így fejezheti ki a család, a feleség azt, hogy a család iránt komolyan elkötelezett, hogy nem, hogy ellenkezne a helyzetével, hanem inkább erősödik benne, erősödnek benne ezek az erényes tulajdonságok. Türelem, alkalmazkodó képesség, és kitartani tudás, állhatatosság. Hogy ezekben gyarapodik, növekszik. A feleség ezzel hozza tudomására a férjének, hogy ő is kész erőfeszítéseket tenni az otthonuk, az otthonuk érdekében, a közös otthonuk érdekében. Hadd idézzek Ellen White-tól egy mondatot, ami különösen talán az asszonyoknak, az anyáknak szól. Azt írja, ugye mivel, hogy ti mosogattok többet, meg apró cseprő dolgok naponta, nem is egy, hanem ugye mennyi éveken át ismétlődik. Azt írja Ellen White, hogy csak kevesen értik meg, hogy valódi boldogságuk a naponkénti apró kötelességek hűséges teljesítésétől függ. Hatalmas mondat, nem? Hatalmas mondat. Nekünk is igaz, de fantasztikus mondat. Csak kevesen értik meg, hogy valódi boldogságuk a naponkénti apró kötelességek hűséges teljesítésétől függ. Arról, hogy hogyan is fejezhetjük ki azt, hogy kiváltságos hely is számunkra az otthon. Hogy a megkülönböztetett hely voltával együtt kiváltságos hely is. Erről ezen mit kell értsünk, erről hogyan tehetünk bizonyságot, hogyan erősödhetünk meg mi magunk is ebben. Még erről szeretnék szólni. Az, hogy kiváltságos hely, azt én nem úgy közelíteném meg, hogy mert én ott nekem minden engem, minden engem szolgál, minden rólam szól, mint a diktátornál, meg a ugye anyakirálynőnél, hanem egészében, a család egészét érintve valóban egy olyan helye, hogy az ott levőknek áldására, gazdagodására szolgál. Akik ott élnek abban az otthonban, amit a férj-feleség alapított, azok mind épülni tudnak. Egymásra hatva, egymásért fáradozva valóban épülni tudnak. Először is ezért kiváltságos hely. Mert azok, akik ott élnek, jól érzik magukat azon a helyen. És abban a közösségben. Nem? Olyan könnyen elfelejtjük ezt. Egy alapvető kívánalom a családra nézve, nem?
Alapvető kíván. Éppen ettől szenvedünk, és szenvednek a gyermekeink is, nem egyszer. Hogy nem érzik ezt. Nem élhetik meg ezt. Nincs az ebből fakadó öröm, megelégedés a szívükben, hogy jó otthon lenni. Hát hallottunk a héten egy pár családi helyzetről, ahol bizony nagyon nehéz volt ott lenni gyermekként. Nagyon-nagyon nehéz volt felnőni. Mi teszi az ott lévők számára áldásossá? Kiváltságos helye az otthont. Az eddigiekből is, a héten tanultakból is sok mindent kikövetkeztethető. Talán csak annyit hadd hangsúlyozzak, hogy egy ilyen otthonra az a jellemző, hogy megtanultak kölcsönösen gondoskodni egymásról. Nem? Talán csak ennyit tennék hozzá a héten elhangzottakhoz. Hogy megtanulnak kölcsönösen gondoskodni egymásról. A férje a feleség szükségleteire figyelve, a feleség a férjére, a gyermekekére, és a férje a gyermekekre is, hogy mindenki mindenkiről tud, mindenki mindenkinek az életében jelen van azzal a pozitív befolyással, hogy az ő épülését, gazdagodását, az ő élete kibontakozását szolgálja. Nem úgy, hogy arrogánsan, hol csíphető fülön a csibész gyerek, a feleséget mire kell még unszolni, vagy mivel lehet fölidegesíteni, vagy a feleség részéről, hogy a férjem mit lehet számon kérni, nem így, hanem azzal az építő befolyással, hogy úgy érzik mellettünk, amit kapnak tőlünk, az számukra segítség az ő életküzdelmükben, az ő reményeikre nézve, az ő vágyaikra nézve, az ő önmagukról alkotott képükre nézve, hogy ugye, mert gondoljunk erre, a társunk is szeretne fejlődni. Van önmagáról egy látása, hogy milyennek tartja magát, és milyennek szeretné látni önmagát. És mi ezt a képet vajon megragadtuk-e benne, és tudjuk-e e felé segíteni a társunkat, vagy a gyermekeinket, vagy lenyomjuk, elfojtjuk, leszorítjuk, és károkat okozunk. A következő dolog, hogy miért kiváltságos hely az otthon, azért, mert ott mások is megfordulhatnak. Egy igazi otthonban másoknak is van helye a családtagokon kívül. Így is kiváltságos hely lehet, hogy emberek, akiknek oda bejárásuk és belelátásuk van, azokon néti elvinni tudnak, meríteni tudnak. Erre sem szoktak gondolni az emberek. Egyre zártabb életközösségekben élnek a családok. Egyre jobban, pedig egymás mellől nyílik a két ajtó a lépcsőházi folyosón, nem? Egymás mellől, mégis azon kívül, hogy ki mikor megy el reggel, meg jön meg délután, meg miért hagyja a biciklit a folyosón, útban van, azon kívül nagyon nem teremtenek kapcsolatot egymással. Hogy meghívni egy közös vacsorára, egy évben mondjuk egyszer. Komolyan elmennénk panelbe, egy ilyen kérdővel szívesen elmennék, hogy mikor látta a szomszéd, mikor volt önnél a szomszédja utoljára. És milyen alkalom volt az? Miről beszéltek? Arról, hogy ne kopogjon ma annyit a gyerek, meg ne horkoljon, ha már horkol, ne az én falam mellett aludjon, vagy szeretett vendégség volt, nem? Hogy egymás mellett, egymáshoz leültek egy asztalhoz, és meséltek egymásnak, beszélgettek egymással. Az otthon kiváltságához hozzátartozik, hogy ott mások is felüdülhetnek. Ne feledkezzünk el. Biblia bátorít is erre, hogy a vendégszeretetet gyakoroljátok. Ez csodálatosan kibontakoztatja azt a hatást a környezetünkbe, amit mi is hordozunk magunkban, amit kaptunk a Teremtőnktől. Ilyen természetes, egyszerű módon kell gondolkodni az Isten szeretetének a továbbadására. Nagy evangelizátorokban gondolkodunk. Gondoljunk erre, hogy milyen sokat jelenthet a szeretet vendégség. Hogy a törődés nem csak mondjuk azon az alapon vendégül látni, hogy szomszédok vagyunk, barátok lettünk, ismerősök lettünk, olyan kíváncsiak vagyunk egymásra, ők hogy élnek, miért élnek, hogy miért olyan boldogok, vagy nekik mi a titka ennek, vagy hát látom, terhet húznak, megpróbált a házasságuk, le kellene ültetni őket, beszélgetni, nem is kell esetleg a kényes témát érinteni, de mégis valahogy lendíteni őket egy kicsit, hát billenek a holdpontot. De ezen túl még a Biblia azt is mondja, hogy a törődésedet fizikai értelemben is fejezd ki azzal, hogy vendégszeretetet gyakorolsz. De azt mondja Jézus, hogy amikor lakomát készítesz, akkor ne azokat hívd, akik vissza tudnak hívni.
Azt mondja, hívd azokat, akik nem tudják visszafizetni. Ültesd le a szegényt, az elesettet, a gyengét. És törődj be, nekik kiváltságos alkalom lenne? Rendkívüli lenne, nem? Rendkívüli lenne. Hogy ilyen van, hogy egy ajtó elől nem elküldik, hogy egy munkahelyen észreveszed a munkatársad küszködését, és meghívott hozzátok, vagy tudod, hogy szegény, és viszel neki egy szatyor ruhát, és elhívott hozzád, hogy gyere nézd, ezeket félretettem, gyere nézd át, és vigyél belőle, és egy vacsorát is adsz neki. Hát milyen, hogy érezné magát ez az ember, akit ezzel meglepnénk? Nem? Hogy érezné magát? Rendkívül ilyen. Annak nem lenne nehéz arról beszélni, hogy miért van a széjjeli szekrényünkön a Biblia, ha meglátná. Milyen sokat lehet tenni az emberek javára azzal, hogy vendégszeretetet gyakorolunk. Ézsaiás könyve 58. fejezetében, ez egyébként a Lukács 14-ben van a lakoma készítés. Ézsaiás 58-ban azt mondja a Biblia, hogy ha megelégíted a szegényt, felruházod a mezítelent, ha törődsz a rászorulóval, azt mondja, akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod. Hány keresztény azért ostromolja az eget, hogy ő nagyon példaadó, nagyon jó keresztény akar lenni. És pedánsan jár gyülekezetben, megadja az Istennek járó dolgokat, csak a szívét nem nyitja meg az embertársai felé. Nem nyitja meg. Szóval, ha pedig megteszed, felhasad, mint hajnal a te világosságod, és a te gyógyulásod gyorsan kivirágzik. Majd akkor nem fogsz meglepődni, hogy meg tudsz változni. Hogy végre az leszel, akivé szerettél is volna lenni. Amilyennek Krisztust megismerted, az ő végtelen jóságában. Akkor már nem csak vágy lesz, hanem tapasztalat. A gyógyulásod gyorsan kivirágzik. Törődj az emberekkel. Tedd számukra kiváltságos helye az otthonodat. És a harmadik dolog, hogy miért kiváltságos hely, ez már egyszerűen következik ezek után, azért, mert a Teremtő Isten is jelen tud lenni az otthonunkban. Vagy jelen akar, vagy jelen szeretne lenni az otthonunkban. Így is kiváltságos hely. Ugye a Prédikátor könyvét a 4. fejezetből többször emlegettük, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el, utalva arra, hogy a jó társválasztás, és aztán a helyes együttélés az Isten jelenlétét is hordozza magában, és az fenn is tartja a közös életünkben. Isten jelen lehet két ember kapcsolata, szerető kapcsolata által az otthonukban. Jelen lehet, és jelen is akar lenni. Ahol az isteni erveket megértik, gyakorolják, ott az Isten maga van jelen. Maga lesz jelen. Az ő lelke kell ahhoz. Ez a héten kiderült. Nagyon egyszerű dolog. Az ő lelke kell ahhoz, hogy az értelmünkbe fogadott igazság gyakorlattá váljon. És az, aki gyakorlattá akarja tenni, az a Szentlélek Isten támogatását fogja kapni. Így az Isten jelen van az otthonukban. Jelen lehet akkor, amikor keresik, amikor hívják, szólítják az Istent a családi áhítatokban. A kettőnknek is, vagy a gyermekeinkkel együtt a közös imáink által. Jelen lehet az Isten, meghívhatjuk az otthonunkba az Istent. Ugye ez aztán nagyon kevesek gyakorlata. Nagyon-nagyon kevés otthon kiváltsága, hogy az Isten is jelen van. Hogy ott együtt imádkoznak, együtt fohászkodnak, együtt osztják meg az örömöt, a bánatot, az izgalmat, a nyugalmat, mindent. Sajnos kevés otthon kiváltsága, de milyen kiváltság az, hogy a harmadik személy, az isteni személy jelen lehet egy otthonban. Milyen áldást és pluszt jelent? Hát az egyéni életünkben is tapasztaljuk. Milyen, mikor az Isten beköltözik az életünkbe, beköltözik a szívünkbe. Hát mennyire megújítóan hat ránk. Mennyire átformál, átalakít bennünket, testestől, lelkestől szinte azt lehetne mondani. Átalakít. Hát ugyanez történhet az otthonunkkal is, az otthonunkban is. Az ember keresztény, szóval, hogy ugye már egy ideje keresztény embernek vallom magam, egy ideje prédikálok, lelkészként van a hivatásom, és megvannak mégis a háttérben a sötét foltjai az életemnek, a házasságom terén is.
És a társam előtt is küszködök a megoldás kereséssel, az Isten előtt is még inkább szégyeli magát az ember, és olyan felszabadító, hogy épp az Isten elől nem kell takargatni. Hogy ez valami csodálatos dolog, hogy az Isten felvállalja a közös életünket és a kudarcaink hátterén. Nem kell elzárni előle. Ő jelen akar lenni, és ő fog tudni segíteni, kivinni ebből bennünket. Ez egy rendkívül dolog volt, hogy az Isten ne zárjuk el. Tudja, tényleg van mit szégyelnünk, tényleg szomorú és küzdelmes dolog a lelkünkben az, hogy nem sikerültek úgy dolgok, ahogy szerettük volna. De éppen azt, aki valóságosan tud segíteni, azt zárjuk el. Valahogy ez a rossz gondolkodás megcsal bennünket, hogy itt, ezen a téren is, hogyha majd minden zűrmentes lesz és rendezett lesz, akkor illendő az Istennek ott megjelenni. Nem igaz. Az Istennek ide is be kell jönnie a kettőnk kapcsolatába, életébe, és akkor meggyógyul az a kapcsolat. A János Evangélium 7. fejezetében mondja Jézus a testvéreinek, hogy a ti időtök mindig készen van. Mikor a testvérei mondják neki, hogy na hát, ha te ekkora proféta vagy, akkor menjél el. Ugye otthon él még a családjával, otthon van. És mondják neki, hogy hát, ha te ekkora proféta vagy, akkor menjél el, mutasd meg magad Jeruzsálembe. És most az egész történet lényegtelen, csak ez a fél mondat Jézus válaszából, hogy az én időm még nincsen kész, de a ti időtök mindig készen van. Számotokra mindig rendelkezésre állok. Nektek itt vagyok. Itt élek most veletek testközelségben. Mindig készen van a ti időtök. A lehetőségetek megadatik arra, hogy éljetek azzal az áldással, amit én tudok nyújtani nektek. Olyan szép Jézusnak ez a gesztusa a testvérei felé, nem? És nekünk is csengjen a fülünkbe vissza Jézusnak ez a szava, félmondata, hogy a mi időnk mindig készen van. Az Isten nem zárja el magát tőlünk, sem az egyéni küzdelmeink terén, sem a közös életünk küzdelmei hátterén. Nem zárja el. Isten jelen akar lenni az ő személyes lényével, az ő lelke által. De most hazamegyünk mindannyian, és hát egyszer-egyszer kijött azért belőlünk az a megnyilatkozás, hogy az igazán izgalmas rész most ezután következik, ugye, hogy amit itt megfogtunk, megragadott bennünket, hogy tartsuk meg? Szorítanánk két kézzel, de hogyan? Zárt ujjal, vagy nyitott ujjal, kifolyik, vagy kiesik, mert túl nehéz, hogy tartsuk meg? Hogy tartsuk meg? Gondoljunk erre a harmadik dologra, a kiváltsággal kapcsolatosan. Isten jelen tud lenni. Ha Isten jelen marad, úgy, ahogy a héten jelen volt, jelen marad az életetekben, akkor semmi nehézséget nem jelent. Lényegtelen, hogy hány kézzel fogjuk, milyen tartásban fogjuk, lényegtelen, ajándékba kapjuk azt a támogatást, hogy meg tudjuk őrizni, ami itt a héten a miénk lett. Nem kell szorongnunk, nem kell félnünk. Nehogy úgy menjen haza bárki is, hogy most arra koncentrál, hogy ezt én nekem meg kell őriznem, és ehhez összeszorított fogakkal, merev izmokkal neki kell feszüljek, vagy ennek. Nem. Az Isten felé kell nézni. Az Istenre kell nézni. És aki megnyitotta az áldást számunkra, az majd a továbbiakban is betölti a szükségleteinket az ő jelenlétével, az ő támogatásával. A körülmények legtöbbünknél még mindig ugyanazok otthon, mint amiből eljöttünk, igaz? És remélhetőleg persze azért néhány dolgot megértettünk, hogy a körülményeinkben mit kell változtatni. Hogy mi is átrendeztük Adriennel az életünket tavaly is egy kicsit, az idei családgondozó tábor után is, 3 héttel ezelőtt egy kicsit, és most is át fogjuk egy kicsit rendezni a körülményeiben. De alapvetően a körülmények maradnak. A gyerekeink még olyanok, amilyenek, a anyósaink olyanok, amilyenek, a munkatársa, munkahely, minden ugyanaz marad, de azért ne felejtsük el, hogy a szükséges változtatásokat tegyük meg. Tegyük meg. Az nem, alapvetően nem fogja megváltoztatni a dolgokat, de vannak, amit nekünk mégis meg kell változtatni. Aztán a természetünk sem változott semmit.
A természetünk se változott semmit a múlt héthez képest, és nem is fog változni egészen addig, amíg élünk. Ugye ezt nem szabad elfelejteni egy keresztény, egy hívő embernek, hogy a természetében egy jottányit nem tud helyrehozni. A természetünk is maradt ugyanaz. Van miért, lenne miért szorongjunk és aggódjunk. Környezetünk is maradt, természetünk is maradt. Környezetünkön változtathatunk, természetünkön semmit nem változtathatunk, de mégis biztosak lehetünk abban, hogy az Isten, a Teremtő Isten szeret bennünket, amit megértettünk a héten. Biztosak lehetünk abban, hogy ő a szeretetével, jóságával fordult hozzánk, és ezt a jóságát nem vonja meg ma estétől kezdve sem tőlünk. Ez a jóság, ami ezzel a jóságával való kapcsolódás az, ami vagy a jóságához való kötődés az, ami megóv bennünket, ami megtart majd bennünket, ami kellő időben figyelmeztet, bátorít, meggyőz, megnyer, erőt ad, hogy megtartsuk azt, amit megértettünk a héten. Az Isten szeretetével kapcsolatosan emlékeztek, mikor Jézus búcsúzott a tanítványaitól, mit mondott nekik? Na, mit mondott nekik? Később egy pár sorra. Maga az Atya szeret benneteket. Nem a Szabó Attila, a Frend Laci, az Adrián és a Zsuzsa. Még csak nem is azt mondta, nem is én Jézus csupán, hanem maga az Atya szeret benneteket. Ez rendkívüli mondat, nem? Ezt próbáljátok nagyon mélyen magatokba szívni. Maga az Atya szeret titeket. Enélkül nem kell, nem menjen haza senki. Hogy az Atya szeretetét hordozhatja, bírhatja, az Atya szeretetét mondhatja magáinak. Azzal együtt is, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Annak ellenére, amilyenek vagyunk. Annak ellenére, hogy mi nem tudunk megfelelni az Isten törvényei mértékének. Annak ellenére, hogy sok hibánk van, sok gyengeségünk van. Hogy annak ellenére, hogy nem nincs mit a teljesítményeinkre alapozni. Az Isten önmagából fakadóan szeret bennünket, és nem az érdemeink alapján, nem az ígérgetéseink alapján, mert tudja, hogy kik vagyunk. Az Isten olyan szeretettel szeret, ami nem érzelmi kötődés, hanem ami gyakorlati tetteket jelent. Törődik velünk, törődően szeret bennünket, küzdve szeret bennünket, küzdve értünk szeret bennünket, állandóan éberen vigyázva az életünket. Szeret bennünket. Ő jobban tudja, melyik pillanatban sokszor mi történik velünk, mint mi magunk. Soha egy pillanatra nem feledkezik meg rólunk. Maga az Atya szeret benneteket, mondja Jézus. Ugye van okunk arra, hogy féljünk? Van, ha ezt elfelejtjük. De nincs, semmi okunk nincs. És jöhet sok minden, és rosszabbak is jöhetnek, mint eddig voltak. De maga az Atya szeret benneteket. Mondja Jézus. Nem lehet erről elfeledkezni. Nem szabad elfeledkezni. Márk evangélium a 4. fejezetéből olvastam végül ezt a történetet, ahogy az evangélista leírja egy hatalmas élményüket Krisztussal. Márk 4:35. Azután mondta nekik azon a napon, amikor este lett. Menjünk át a túlsó partra. Elbocsátva azért a sokaságot, elvitték őt úgy, mint a hajóban volt, de más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aludt. És fölkeltették őt, és mondták neki, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felkelve megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lett nagy csendesség. És mondta nekik, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlettek nagy félelemmel, és ezt mondták egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engedtek néki. Jó történet, igaz? Csodálatos történet. Gondolom, sokszor hallottatok róla, olvastátok, és az ember mindig egy kicsit beleborzong, hogy mi történt ott Márk evangélistával, a többi apostollal, hogy mit éltek ők át.
hogy próbáltatok biztos ti is beleélni magatokat, ha ott lettetek volna a hajóban, és mentek a szeretet Jézussal együtt, és tele boldogsága, reménysége, hiszen az egész nap úgy telt el, hogy Jézus tömegek éljenezték, hallgatták, szeretetüket kifejezték. Jézusban valami rendkívüli jóságot láttak aznap is megnyilatkozni, és lenyűgözte őket az a figyelmesség, az a törődés, ami Krisztusban volt, az a fáradhatatlan szeretet, ami benne lakozott, és hát meg lehetett telve a szívük boldogsággal, hogy mit kaptak aznap is Jézustól, hogy milyen kiváltság számukra, hogy vele vannak. Mennek a hajóval a túlsó partra, semmit nem sejtve, mennek át a Genezáret taván, ugye a Galilei tón, és egyszer csak hatalmas vihar támad. Jézus elájult a fáradtságtól, alszik, a viharra se ébredt fel, és hát nem bírják tovább, feszegetik a vitorlákat, mindent megpróbálnak, hogy a hajót a víze felett tartsák, de hát ha látjátok, becsap a víz, már süllyedés határán vannak, és akkor felrázzák Jézust. Hát mester, nem törődsz velünk? Ugye ijedtükben, hogy itt a vég, és hát kitől várhatnánk a segítségét, és hát segítséget, hogy Jézust így ismerték, hogy minden problémát megold, minden probléma neki is, minden emberi probléma számára is probléma, és ahol csak lehet, ment, gyógyít, segít, bátorít, tanácsol. Hát most meg alszik. Ugye? Hogy hát ekkora viharra se ébredt fel, és felrázzák Jézust, és ezt a felháborodásukat is kifejezik. Hát mester, nem törődsz velünk? Ugye mi így vagyunk emberek, mikor csak az emberi oldalról nézzük a problémákat. Pillanatok alatt felháborodunk, és sértjük a társunkat, és sértjük Istent. Hát miért velem történik ez a baj? Hát miért lett rosszabb? Pont most, mikor már olyan közel vagyunk Istenhez, olyan jó vele, és olyan, mi magunk is olyan nagy lépéseket tettünk, hát megnyitottuk a szívünket az Isten felé. Most jönnek a bajok? Hát miért ne jönnének? Isten nem azt mondta, hogy nem lesznek bajok. Azt mondta, velünk lesz. Nem? Azt mondta, velünk lesz. És milyen nagyszerű, hogy Jézus válaszol, ahogy a helyzet ura lesz, fel kell a hajóban, és azt mondja, hallgass, némuljál. És a tenger, a szél eláll, és a tenger lecsendesedik. Hallgass, némuljál. Csak ennyit mond Jézus. Ő mindennek az ura. Minden felett úr. Minden. Az elemek felett, a szívek felett, a történelem felett, minden felett úr Jézus. És utána megszólítja a tanítványát, azt mondja, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Hogy máshol egy másik evangélista így írja, ó, ti kicsiny hitűek. Miért vagytok ilyen félénkek? Szóval, ugye, nekünk erre kell vigyázni. Megértettük, ugye? Hogy azt a hitet, amit kaptunk az Istentől, azt a megnyílást, amivel megajándékozott bennünket, azt a reménységet, amit a szívünkbe plantált, azt tartsuk meg. Benne nem fogunk csalódni. Nem vagyunk erre ítélve. Minket nem egy hamis proféta csalogatott, hitetett el dolgokkal, nem egy újdonsült tudományt visztek magatokkal, hanem az örökkévaló Isten örök szavából értettétek meg, hogy kicsoda ő, és őt vihetitek magatokkal, őt személyesen. És ő elkísér benneteket, mi 8 felé indulunk haza. Ugye, külön, mi egymást el sem tudjuk kísérni, haza se visszük, de ő végig kísér benneteket, és otthon is veletek lesz. Ne felejtsétek, hogy Jézus szavai, amikor így szól, feddően, finoman feddően, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Ezek a feddő szavak, ezek ne illessenek majd benneteket, hanem tartsátok meg azt a hitet az Istenben, ami adatot nekünk, amit kaptunk ajándékképpen. Tartsuk meg ezt a hitet. És amikor vihar jön, amikor gond van, akkor a naponkénti áhítatok segítségével, az isteni elvek gyakorlása segítségével mindig hittel válaszoljunk a problémákra. Mindig úgy, hogy nem vagyok egyedül a bajban. Nem, akárhogy viharzik is a tenger, felül fogok maradni. És az Istennel együtt át fogok jutni a túlpartra. És lehet, hogy végig viharos lesz a tenger,
de fönt maradok a hullámokon. Vagy lehet, hogy egy pillanatban majd, amikor az Isten jónak látja, elcsendesíti a vihart. De én nem háborgok. Alattunk a víz, igen, de én nem. Mert nem egyedül vagyok az életem hajójában. De olyan csodálatos ez, és ezt nagyon, nagyon jegyezzük meg, hogy Istennel közösen egész más az élet. Hogy eddig sok mindent próbáltunk magunk a saját erőnkből, jó szándékunk alapján is megoldani. Sok mindenben próbáltunk küzdeni azért, hogy jobbá váljanak a dolgok, és kudarcot vallottunk. Mert talán nem ismertük, nem értettük azt, hogy hogyan kell az Isten segítségül hívni. Viszont, hogyha az Istennel vagyunk, az Isten velünk, és az Isten velünk tud lenni, akkor egész másképp megyünk a küzdelmek elé, és egész másképp várható az eredmény is. Olvasnék még ebből az írásból a Feletté tisztelte beszédet című reggeli elhatatos könyvnek az október 5-i részlete ez. Azt mondja Jézus János Evangélium a 14. fejezetében: kérem az Atyát, és más vígasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. És az idézet a Jézus élete könyvből, a ne nyugtalankodjék a ti szívetekből, című fejezetből így szól: csak az Istenség harmadik személyének hatalmas ereje által állhatunk ellene a bűnnek, és győzhetjük le. Nem korlátolt mértékben, hanem az isteni erő teljességében árad ránk, ugye a Szentlélek. Hatályossá teszi azt, amit Jézus a megváltás által munkált. A lélek tisztítja meg a szívet. Befogadása által az ember isteni természet részesévé válik. Krisztus úgy adta a szent lelket, mint isteni erőt, hogy segítségével minden örökölt és szerzett rossz hajlamunkat legyőzzük, hogy jellemének pecsétjét nyomhassa mindannyiunkra. Ez egy rendkívüli tanács, vagy útbaigazítás ebben a könyvben, hogy az Istenség harmadik személyének hatalmas ereje által állhatunk ellen a bűnnek, és győzhetjük le. Gondolom a szorongásotok, hogy hogyan folytatódik majd az életünk, az életetek, az leginkább miattatok van. Önmagatokra nézve, önmagatokból fakadóan van. Hogy de tudom-e én másképp csinálni? Mondtam, a körülmények nem nagyon változtak. Még ha kell, is majd változtassunk. De alapvetően ugyanazok az ingerek fognak érni bennünket. A leginkább azon szorongunk, hogy mi milyen reakcióval válaszolunk. Hogyan tudunk majd válaszolni? Hogy ott gyakorolni tudjuk-e már azt, hogy amit itt megértettünk? Gyakorolni tudjuk-e az Isten segítségével magunkat a jóban, és győzelmeink lesznek? Azt írja itt a szerző, hogy a Szentlélek Isten hatályossá teszi azt, amit Jézus a megváltás által munkált. Elhozza életünkbe Krisztus dicsőségét, írja a másik támványt. A lélek Jézus dicsőségét hozza el az emberi életbe. Ez egy fantasztikus mondat. Nem kell félni önmagunktól. Nem kell félni önmagunktól. Az Istenhez kell mennünk. A rossz félelmet, a magunktól, meg a sátántól való rettegést, meg az emberektől való félelmet felejtsük el, dobjuk magunk mögé, és gyakoroljuk helyette a jó félelmet, az Isten félelmet, hogy ő jelen lehessen az életünkben. És azt mondja, Krisztus úgy adta a szent lelket, mint egyfajta erőt, mint isteni erőt, hogy segítségével minden örökölt és szerzett rossz hajlamunkat legyőzzük, hogy jellemének pecsétjét nyomhassa ránk. Ne felejtsük el. És a legbensőbb, a szorongásunk legbensőbb okára nézve, hogy de vajon én tudok-e más lenni? Arra nézve jegyezzük meg ezeket a biztató szavakat, hogy igen, tudunk. Nem magunknak köszönhetően, hanem az Isten által tudunk mások lenni. Ebben őrizzen meg bennünket a Teremtőnk. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket. Ószövetség egyes kéziratairól beszélgettünk. Addig a mai alkalommal már egy kicsit közelebb mennénk konkrétan a bibliai régészet leleteihez, az ígéret földje, ahogy a Biblia nevezi, feltárásaihoz. A mai alkalommal a zsidó honfoglalás előtti Kánaán földjéről gondolkodnánk közösen, hogy egyáltalán hol is van ez a terület földrajzilag, hogyan határolható be ennek a földrajzi határai, és hogy milyen feltárások voltak, amik a zsidó honfoglalás előtti időkről szólnak. És hogyha ezeket a régészeti feltárásokat, ezeknek az eredményeit összevetjük a Bibliával, akkor vajon milyen eredményre jutunk? A múltkori alkalommal is említettem már, hogy a 19. századtól kezdődően a Bibliát nem igazán tekintették történelmi forrásnak, és sajnos én legalábbis az én tanulmányaim során azzal szembesültem, hogy valahol a mai napig sem tekintjük igazán történelmi forrásnak a Bibliát. Holott a 20. század régészeti feltárásai azt igazolták, hogy bár látványos, szenzációs leletek nem voltak, ezt is említettem már a múlt alkalommal, hogy legalábbis tudomásom szerint nem került elő Noé bárkája, bár több híresztelés volt, ugye, vagy van ezzel kapcsolatban, nem került elő a figyláda, és még nagyon sok minden nagy szenzációs lelet még homályban van, de nagyon sok apró dolog előkerült a régészeti feltárások folyamán, amelyek azonban arra mutatnak, hogy a Biblia igenis használható történelmi forrásként. És én a mai alkalommal, a mai előadást is valahol ennek a fényében állítottam össze, hogy hogyan tudjuk a Bibliát történelmi forrásként is felhasználni, illetve hogyan igazolják a régészeti leletek a Biblia hitelességét. Hát egy kicsit a bibliai régészetről, ugye múlt alkalommal erről nem is beszéltem, hogy tulajdonképpen mi tartozik a tárgy körébe a bibliai régészetnek. A bibliai régészet az ókori Egyiptom, Palesztina, Fönícia és Mezopotámia területeit érinti, és ennek a feltárásaival, illetve feltárási eredményeivel foglalkozik. Ez a terület az ókori termékeny félhold területe, ahol az első korai civilizációk kialakultak a történelem szerint is, és a Biblia szerint is. A Biblia is arról beszél, hogy valahol az Éden földje, az Éden kertje, ahol annak idén az emberi történelem megkezdődött a Biblia szerint, az valahol itt Mezopotámia területén volt, és aztán innen vándoroltak szét az emberek a föld minden pólusára, minden irányába. És a régészet is azt igazolja, hogy valóban a civilizáció bölcsője az a termékeny félhold területe. A bibliai régészet, mint tudomány, nagyon fiatal. Igazából a múlt századtól kezdődően beszélhetünk arról, hogy a bibliai régészet, mint tudomány létezett, bár azért mondanom sem kell, hogy igazából ez a föld mindig is izgatta az emberek fantáziáját. A kereszténység születésétől kezdődően nagyon sokan kutatták a régi Palesztina-Izrael területét. Már az egyik első keresztény egyházatja, Eusébius, akinek a neve talán némelyeknek ismerős lehet, aki megírta az egyháztörténetet, egy egyháztörténeti mű kapcsolódik az ő nevéhez. Ő emellett egy összefoglaló gyűjteményt is készített, amelyben összegyűjtötte a Biblia tájainak a földrajzi neveit, és ez például nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a mai napon, a mai tudomány is ezt kamatoztatja, ugyanis nagyon szépen összeszedegette, hogy a bibliai régészet egyes országainak milyen lelőhelyei vagy földrajzi nevei vannak. Aztán voltak a középkor idején a keresztes hadjáratok, ugye megint csak a keresztes lovagok, mint keresztények fontosnak tartották, hogy megismerjék a Biblia hazáját, bölcsőjét, és mindent, amit a felszínen találtak, összeszedegettek, mindenféle kis régészeti leleteket. Aztán jöttek az arab utazók, ők is gyűjtögettek, aztán Napóleon expedíciója volt az első, többé-kevésbé tudományosnak nevezhető expedíció. Ugye Napóleon nem csak híres hadvezér volt, hanem hatalmas lángelme és igazán bölcs ember is. És amikor Egyiptom földjén járt, akkor az egyiptomi katonai sereg melléke volt egy tudományos csapat is, akik szépen vonultak Napóleon seregeivel együtt, és hát ők is értékes feljegyzéseket és kutatásokat végeztek a bibliai országok területén. És hát aztán így jutunk el egészen ugye a 19. századig. 1890-ben volt az első tudományos feltárás a mai Palesztina területén. Egy francia expedíció végezte ezt a feltárást az ókori Lákis városa területén. Hát ennyit nagyon dióhéjban a bibliai régészet kialakulásáról. És hogy mivel is találkoznak általában a bibliai régészek, ha már ők rendszeres feltárást végeznek, tehát itt már nem a felszíni leletekről van szó, amiben, hogy úgy mondjam, egy hétköznapi ember lába is beleütődik, hanem amikor már tudományos expedíció indul el, hogy feltárjon egy-egy rég betemetett romvárost. Ezzel kapcsolatban mutatnék néhány képet. Ugye nem sok minden maradt meg ezekből az ókori városokból.
alapvetően befette őket a homok és a szél. Egy ilyen domb formájában maradnak fönt az utókor számára, ez az ókori Jerikónak a teljének hívják, a tell az tulajdonképpen egy réteg település, egy rétegváros. A közel-kelet vidékén ez a fajta települési típus a legjellemzőbb, ugyanis az emberek általában folyópart mellé telepedtek le, olyan természeti viszonyokat kerestek, amelyek a lehető legalkalmasabbak számukra a megélhetésre, a megtelepedésre. És mivel ezek általában folyóparti, vízparti települések voltak, és itt telepedtek le, ezért jellemző a település szerkezetre itt a közel-keleten végig, és így a Biblia országában, a mai Izrael területén is, hogy a települések szépen egymásra épülnek. Egymást követik a generációk, az emberi települések egyre, hát ugye fejlődnek, és ahogy egy-egy ház felépül, majd elpusztul, a következő nemzedék ráépítkezik, aztán megint jön mondjuk egy árvíz, vagy jön egy tűzvész, vagy egy hadjárat, ugye ez az ókori időkben elég gyakori volt, akkor megint elpusztul egy település réteg, és megint rátelepedik a következő nemzedék. És ezt a régészet módszerével, ma már a modern technikával nagyon szépen, hogy úgy mondjam, le lehet fejteni ezeket a különböző rétegeket, és ugye nyilván a régészek fölülről lefele indulnak egy-egy település feltárásakor, és hát természetesen logikus, hogy minél lejjebb hatolnak a rétegekben, annál régebbi település rétegek kerülnek felszíre. Erről is mutatnék talán egy rajzot, hogy kicsit szemléletesebb legyen a dolog. Ugye így néz ki egy település kívülről. Na most nézzük meg, hogy néz ki belülről. Egy régészeti feltárás folyamán a régészek arra törekednek, hogy az egyes rétegeket szépen elválasszák egymástól, és az egyes rétegekben található leletek alapján határozzák meg az egyes rétegek korát. Ez most egy teljesen fiktív település, tehát egy nem létező településnek a nem létező réteg sora, amit én felrajzoltam. Pusztán csak azért, hogy egy picit úgy egy laikus ember számára, aki talán még régészeti feltárás nem látott, egy kicsit közelebb hozzam, hogy hogyan is történik egy régészeti feltárás. Általában a telleknek a feltárása két típusú vagy két módon történik. Az egyik egy vertikális, tehát egy függőleges irányú feltárás. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor önök fölvágnak otthon egy tortát. És a tortából kivágnak egy szeletet, és hogyha ugye ügyes a szakács, vagy ügyes a torta készítője, akkor szépen a rétegeket lehet látni az elszeletelt tortában. De ez a vertikális módja a feltárásnak, a tellek feltárásának. Ma már ez a ritkább módszer, ahogy feltárnak települést, hiszen ez csak egy szeletjét adja annak a bizonyos telnek, annak a régi városnak. Ma már az általánosabban elterjedt módszer a telleknek, ezeknek a régi településeknek a feltárására, az úgynevezett horizontális módszer, ami pedig azt jelenti, mintha vízszintes irányban szépen elkezdenénk hámozni rétegről rétegre ezt a dombocskát, és szépen folyamatosan szedjük le a különböző rétegeket. És aztán a régészek mindig hagynak egy úgynevezett tanúfalat, amiben nagyon szépen nyomon lehet követni az egyes rétegeket. Nem tudom, hogy jártak esetleg vértesszőlősön itt Magyarországon. Ugye ott is a régészek meghagyták a tanúfalat, ami alapján mindig lehet azonosítani, illetve hitelesíteni azt, hogy melyik réteg honnan, milyen mélységből került elő. A régészetet én nagyon sokszor szoktam hasonlítani egy kicsit a nyomozáshoz is, egy kicsit olyan logika is kell hozzá, egy kicsit olyan kreativitás is kell hozzá, hiszen gyakorlatilag szétszedünk valamit, összerakni már még egyszer nem lehet, tehát hogyha egy régészként elkezdek bontani egy települést fölülről lefele, azt még egyszer összerakni nem lehet, tehát úgy kell dokumentálni az egyes rétegekben talált leleteket, és úgy kell magát ezt a tanúfalat is megőrizni, hogy abból aztán mindent rekonstruálni lehessen. Hát ígérem, hogy ennyi volt a legszakmaibb része ennek a mostani előadásnak, de gondoltam, hogy azért ennyit mégis el kellene mondjak ahhoz, hogy egy kicsit közelebb kerüljön úgy mindannyiunkhoz maga a régészet. És itt térnénk rá a Kánaánra. Ugye a mai első előadásunknak, ami már ténylegesen a bibliai régészettel foglalkozik a témája, az ókori Kánaán területe. Az ókori Kánaánnak a földrajzi határait nagyjából úgy húzhatnánk meg, hogy Dán településétől Bérsebáig tartó terület. Kezdetben csak közvetlen a földközi tenger partmenti sávját nevezték Kánaánnak, de a későbbiekben a terület elnevezése kiterjedt egészen az erdős, hegyes vidékekig is. És tulajdonképpen ez egy olyan térség, ami három nagy kontinens, vagy három nagy földrészt, ugye Ázsiát, Európát és Afrikát kapcsolja össze. Mindig is egy óriási kereskedelmi forgalommal rendelkező, hogy úgy mondjam, ilyen tranzit terület volt.
Rengeteg népesség vándorolt, és óriási az etnikai keveredés is ezen a területen. Ma már nem, de mondjuk abban az időben, főleg a zsidók előtt, tehát a zsidó honfoglalás előtt egy nagyon, nagyon vegyülékes nép élt itt. Kánaánnak az elnevezése, nem tudom, tudják-e, hogy honnan ered, vagy mit jelent ez a név. A héberben ez kereskedőt jelent. Ugye önmagáért beszél a név, azért pont ez a név lett ennek a területnek az elnevezése, mivel az itt lakók, főleg ugye a part mentén élők, rendkívül hát sokat foglalkoztak kereskedéssel, hajókereskedelemmel. De egyébként a név jelent egyben bíbor festéket is, az pedig ugye az északi részén Kánaán földrajzi határai már egy kívüljebb eső területen, az ókori Fönícia területén foglalkoztak a kereskedők a bíbor festéknek a kereskedésével, ami az ókori időkben értékes volt.

második század közepe táján Palesztinának, Palesztina provincia lett ennek a területnek a neve. De kicsit a földrajzi adottságairól is, ahogy a múltkori előadással ezt megelőlegeztem, 6 észak-déli irányú függőleges sávra lehet felosztani Palesztina területét, nagyon változatos, mind éghajlati viszonyát, mind felszíni formáit tekintve. A legkeletibb sáv a tengerparti sáv, hogyha megyünk a következő képre, akkor láthatunk majd egy rekonstrukciós rajzot. A tengerparti sávon élők elsősorban kereskedéssel foglalkoztak. Ez egy rekonstrukciós rajz, láthatjuk a tengeri kereskedelmet, a hajókereskedelmet, és láthatjuk azt, hogy hogyan történik egy ókori hajónak a berakodása. Ez egyébként föníciai hajó és egy föníciai hajós ember, és egy pici föníciai kikötő városnak a raktár része látható ennek a rekonstrukciós rajza. A következő képen láthatjuk a következő földrajzi sávját Kánaán területének. Egy gyönyörű szép vidék, a rövid esős évszakban rengeteg virág nyílik ezen a területen. Ezt a részt úgy nevezik, hogy judeai dombság, illetve hegység. Ez két földrajzi sáv egymás mellett párhuzamosan. A dombság részét Sefélának is hívják, ezt azért mondom ezt a szót, mert talán néhányaknak ismerős lehet. És fokozatosan, ahogy haladunk kelet felé, egyre magasabbak ezek a dombok, és belecsúsznak a Júda hegyeibe. Ugye láthatjuk, hogy ez már egy kicsit kopárabb táj, ahogy haladunk a Jordán vidéke felé. Hogyha megyünk a következő képre, akkor láthatjuk, hogy a következő földrajzi sáv Kánaán területén úgy is szokták hívni, hogy az árok rendszer. Az északi részén ez a Genezáreti tó, Galilea vidéke, erről majd még lesz szó Jézus életével kapcsolatban. És ugye Galilea, illetve a Genezáreti tó folytatása volt a Jordán, és hogyha megyünk a következő képre, akkor a Jordán déli része pedig ugye beletorkolik a Holt-tengerbe, ezt a képet már láthattuk az előző alkalommal. Ugye a Holt-tengerről mondtam, hogy rendkívül érdekes pontja a Föld területének, 400 méterrel a tengerszint alatt húzódik, a só koncentrátuma pedig 26%, és főleg a délnyugati részén ilyen sótömbök szoktak rajta kiválni. És a nevét is onnan kapta, hogy hát eléggé kihalt az élőlényeknek a száma a Holt-tengerben. Ha megyünk a következő képre, akkor Kánaán következő nagy földrajzi sávjába láthatunk kicsit homályos betekintést. Júdea hegyei, a transzjordániai hegyek, amelyek rendkívül magasak, 1000 méter körüliek, és tőle még keletebbre pedig a júdeai sivatag húzódik. Azért is homályos a kép, mert egy judai sivatag homokviharát örökítette meg a felvétel. Ugye ez a sivatag rendkívül szélsőséges és száraz klímával rendelkezik, megint csak, hogy úgy mondjam, a megélhetésre vagy az életre nem igazán alkalmas. Hát nagyjából ez az a 6 észak-déli irányú földrajzi sáv, ami végig húzódik kelettől, vagy nyugattól keleti irányba, ahogy végigkövetjük Kánaánnak a területét. Maga Kánaánnak a területe úgy négyzetkilométerben 20-25 ezer négyzetkilométer, hogy egy kicsit ez úgy realizálódjon, a mai Belgium területével hasonló méretekkel rendelkezik az ókori Kánaán vidéke. Ha megyünk a következő képre, akkor már egy kicsit áttérünk arra, hogy kik is laktak ezen a vidéken a zsidó honfoglalás előtt. Már említettem, hogy egy nagyon vegyülékes nép lakta ezt a vidéket. Mózes 5. könyvében, a 7. fejezet első versében a szerző 7 törzset sorol fel, 7 népet sorol fel Kánaán zsidó honfoglalás előtti lakóiként. És hát nekem mondjam, a régészet nagyon sokáig tamáskodva, vagyis hitetlenkedve fogadta, hogy vajon ezek a népek, törzsek valóban léteztek-e, vagy ez csak a Bibliának valamilyen kitalálmánya. Most a népek, törzsek közül nem mindegyiket tudjuk beazonosítani, ezt tény. Vannak olyan néptörzsek, amelyeknek a neve és maga az etnikum is, hogy úgy mondjam, feledésbe merült. Ilyenek például a jebuzeusok, vagy a girgazeusok, ugye furcsa nevek, nem sokat tudunk róla. De hát ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy ha én most azt mondom önöknek, hogy szarmaták, akkor nem tudom, hogy hány embernek jelent ez a kifejezés valamit. Pedig azt kell, hogy mondjam, hogy a mai Magyarország területén csak néhány száz évvel a magyarok bejövetele előtt szarmaták éltek. Ha kimegy egy régész a határba, én akár melyikükkel, ha kisétálnék Budapestnek bármelyik szabad területére, szarmatákat biztos, hogy lehetne találni, annyira sokan éltek. Ezt csak azért hoztam fel párhuzamként, hogy nem jelenti az, hogyha valamiről nem tudunk, vagy nagyon keveset tudunk, hogy az a dolog nem létezett, hanem csak az ismereteink hiányosak. A kánaáni törzsek közül, amit a Biblia is felsorol, két olyan néptörzs van, aminek a jelentősége rendkívül nagy, és őket is emelném.

0: ki. Az egyik népcsoport az amoriták, vagy emóreusok. A Biblia nagyon sokszor visszatér rájuk, nem csak a mózesi könyvekben, hanem a későbbiekben is. Ez egy sémi eredetű népesség, a zsidókkal rokon népesség, akik valamikor a Krisztus előtti második évezred közepén költöztek be, Mezopotámia területéről szépen lassan elkezdtek beszivárogni a kánáni vidékre. És nem tudom, hogy tudják-e, hogy kinek az őse, vagy ki volt a Biblia szerint emóreus, vagy amorita. Biblia szerint maga Ábrahám is, ugye a zsidóknak az ősatja, amorita, emóreus származék volt. Azért vetítettük ki ezt a képet, ez egy egyiptomi piramisnak a freskója, fal freskója. Egy egyiptomi fáraó előtt hódol egy Kánaánból érkező amorita csoport, népcsoport. Ugye láthatjuk, hogy a kis állataikkal, egy szamárral, különböző kecskefélékkel megérkeznek. Jól láthatjuk a viseletüket is, nagyon szépen megőrizte számunkra ez az egyiptomi fal festmény. Ugye a nők színes, hosszú ruhában vannak, félhosszú ruhában, egybeszabott ruhák voltak ezek. A férfiaknak általában nem volt teljes ruházatuk, tehát ez viszonylag ritkább, hanem legtöbbször ez a deréktól lefele viselet volt. És láthatjuk a fegyvereiket is, a gyermekeket pedig ugye a csomagokkal együtt fölmálházták a szamarakra. Ezek voltak tehát az emóreusok, az amoriták, akik gyakorlatilag a kánaáni népesség nagy részét alkották. Ezen kívül jelentős még a következő képen láthatjuk majd a hozzájuk kapcsolódó képen a hetiták. A hetiták egy nagyon rejtélyes népesség voltak. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a 20. századi fogalmunk sem volt róla, hogy ők léteztek, nem léteztek. Gyakorlatilag a Biblián kívüli forrásokból nem igazán tudtunk utalásokat vagy képet kapni arról, hogy egyáltalán ők kik voltak, hol éltek. Ez is egy olyan ténye volt a Bibliának, amivel nem lehetett igazán mit kezdeni, hogy kik voltak ezek a hetiták. A hetiták egy indogermán népesség, tehát indoeurópai népesség, tehát nem sok közük van a sémi törzsekhez meg a zsidókhoz. A mai Törökország területén volt a központjuk. A legközpontibb városuk Hattusa vagy Bogászkölj. Ennek láthatjuk a városának, a várának a központi kapuját. Ugye óriási nagy kövekből, gyakorlatilag, ha nem tudom mennyire látszik, az összeillesztéseket nem is ragasztották, tehát a köveket összeragasztás nélkül tudták összeilleszteni, úgy faragták egymásba ezeket a gyönyörű köveket. Egy nagyon harcos, nagyon vad népek voltak a hetiták. És alapvetően, mondom, Törökország területén éltek, de ők is kisebb csoportokban, kolóniákban levándoroltak a mai Kánaán területére. És ezért lehet az, hogy ugye ezt is nagyon sokáig furcsálkodva fogadta a régészet és a történelem, hogy lehet az, hogy a Biblia olyanokról beszél, hogy Ábrahám annak idején, amikor a feleségét, Sárát el akarta temetni, akkor két fiaival, vagyis hetitákkal tárgyalt, és tőlük vett meg egy földet és egy sírboltot a felesége számára. Nagyon sokáig egy hihetetlen momentuma volt a Bibliának, hiszen a hetiták egyáltalán nem itt éltek Kánaán területén, és hát úgy azt mondták a történészek erre, hogy na tessék, itt is egy pont, ahol meg lehet fogni a Bibliát, ahol nincsen igaza. De ma a modern tudomány fényében azt kell, hogy mondjuk, hogy bizony hetita csoportok éltek Kánaán területén, tehát ez a történet, főleg az adásvételi szerződéssel együttjáró jogi húzavona és alkudozás, ami ott szépen le van írva Mózes első könyvében, teljesen megfelel a korabeli hetita jogszokásnak. Picit, ha megyünk a következő képre, még egy kép erejéig a hetitáknál maradunk. Egy kicsi kis sír emlék töredék, ami egy hetita házaspárnak a szobor kőlapja, ami a síremlékükről megmaradt. Egy kicsit talán ember közelibé vagy közelebb kerülnek hozzánk így a hetiták is. Gyakorlatilag ez a kőlapocska is már Kánaán területéről származik, tehát ez is mutatja, hogy valóban éltek hetiták a mai Kánaán területén. Megyünk a következő képünkre, akkor ismét Jerikónak a telhalmával találkozunk, ugye ez volt az előbbi képen is már kivetítve. Ugye ezek a kánaáni népek, különböző vegyes etnikumú népek kicsi városokban, kisebb-nagyobb városokban telepedtek le. Ugye a városokból a régészek számára már csak ennyi volt látható ugye napjainkban, de ezek a városok eredetileg olyan 150-200 házból álltak, úgy nagy általánosságban véve. Általában fallal körülvett városok, tehát erődített városok voltak. És azt is tudjuk, most már történelmi forrásokból is, főleg egyiptomi források utalnak rá, hogy ezeknek a kis városállamoknak külön királyaik voltak. Ezt azért is említem meg, mert nem tudom, hogy kinek mennyire ismerős a bibliai Jerikó történet. Mai alkalommal többször fogok rá hivatkozni, és valahol erre fűztem föl a Kánaánról szóló régészeti előadást is. Ugye Józsué könyvében a zsidó honfoglalás kapcsán olvashatunk a Kánaánita Jerikóról, és arról, hogy amikor a zsidók megérkeznek, ugye Egyiptomból való kivonulásuk után a Jordán vidékéhez, akkor az első nagyobb város, amivel szembe találkoznak, az Jerikó. Jerikót, hogyha térképen megnézzük, vagy otthon megnézik, akkor közvetlenül a Jordán partján található, és tudva levő volt róla, hogy aki Jerikót megszerzi, az egy olyan kulcs, ami a befele levő területekhez is elvezeti azt, aki azt már kezében tartja. És Jerikónak is azt írja a Biblia, hogy királya volt. Na most ez is egy olyan pont volt sokáig, amiben beleütköztek a tudósok, hogy hát miféle királyság lehetett az, ami csak egy városra terjedt ki. De hát ugye ma már ez sem annyira meglepő, hiszen tudjuk, hogy ez egy ókori államforma volt. Gyakorlatilag egy mini állam, ami egy város állam. Ugye ma már nehezen tudnánk elképzelni, olyan, mintha Budapestnek vagy Gödöllőnek lenne egy külön királya, külön törvényekkel, külön belpolitikával. Gyakorlatilag autonómiával rendelkezett egy-egy város is, és ezek a kis városállamok folyamatos harcban álltak egymással, próbálták egymás rovására kiterjeszgetni a hatalmukat. Most a bibliai Jerikó egy óriási fegyvertény volt, hogy előkerült. Én nem tudom, hogy hogy képzelnek el egy ókori ásatást, hogy egyetlen egy város telepnek vagy romra sincsen kiírva, hogy utcatábla, vagy nincs, mint itt Gödöllő határába kilakva egy tábla, hogy ez itt Gödöllő, vagy nem, nincs itt kirakva, hogy utcatáblára, hogy ez itt Jerikó, hanem a régészeknek a leletek alapján és a történelmi régészeti források egybevetésével sikerül azonosítani, hogy egy-egy telep, egy-egy ilyen romváros tulajdonképpen mi volt régen. Na most, hogy az ókori Jerikó előkerült, ez egy óriási fegyvertény volt, hiszen nagyon sokáig olyan mesésnek tűnt az egész történet, amit a Biblia feljegyez róla. A Józsué könyvében azt olvashatjuk Jerikóról, azért is választottam pont ezt a várost, mert gondolom, hogy ez is úgy köztudat szintjén az embereknek a gondolataiban benne van, hogy ugye a zsidók egy nagyon különleges formában foglalták el Jerikót, ugye a Biblia szerint isteni segítséggel, és Jerikó egy nagyon különleges pusztuláson ment keresztül, ugye leomlottak a városnak a falai, és egy hatalmas tűzvész áldozata is lett ugyanakkor. És hát ugye előkerült az ókori Jerikó, és itt voltak a régészek, hogy na most akkor nézzük meg, boncoljuk szépen, vegyük a mi késünk alá, a mi régész késünk alá, és nézzük meg, hogy mit mondanak a romok, mit mond a régészet, hogy vajon az a bibliai történet, amit Józsué könyve feljegyez, mennyire tekinthető hitelesnek. Meg is indultak a feltárások, ha megyünk a következő képre, akkor egy ásatási életképet látunk. Hát ugye ma már nem egészen így zajlanak az ásatások, de ez az 50-es években volt. Ő végezte az ásatást az 1950-es években, 52-től 58-ig, a Közel-Kelet egyik legnagyobb régésze, Kathleen Kenyonnak hívják. Jerikónak a hitelesítő ásatását ő végezte el, még korábban, mint egy 20 évvel előtte egy Gerstang nevezető professzor is megásta már Jerikót, és mint egy 20 évvel később modern módszerekkel pedig Kathleen Kenyon folytatta Jerikó feltárását. Ha megyünk a következő képre, akkor meglátjuk, hogy mennyire sokrétegű is volt Jerikó települése. Jerikó egyébként nem csak a Biblia szerint, hanem a tudományok szerint is az egyik legősibb város. A Közel-Keleten azt hiszem ki is lehet mondani, hogy a legősibb városa a Közel-Keletnek. Ugye láthatunk egy-egy ember csak azért, hogy be lehessen tájolni a méretarányosan, hogy körülbelül egy-egy réteg mekkora. Ugye itt is vannak emberek, és még itt is dolgoznak emberek, sőt ugye a dia nem látszik, illetve nem folytatódik, de még itt alul is lennének emberek. Tehát több méter mélységben folytatódott, vagy folyt az ásatás, és itt láthatjuk szépen, hogy hogyan kezdenek el a különböző téglasorok, illetve kősorok, mint rétegek elválni egymástól. Ha nézzük a következő képet, akkor már egy kicsit kitisztul a kép. Ugye a régészeti feltárás eredményeképpen sikerült rekonstruálni, hogy hogyan is nézhetett ki az ókori Jerikó. Az első meglepetés, ami a régészeket érte, az volt, hogy az ókori Jerikót kettős falgyűrű vette körül. Ugye itt láthatjuk a rajzon is, az alaprajzon is. Miért volt ez meglepő? Kánaán városaiban egyetlen egy város sem találtak, amelyiknek kettős falgyűrűje lett volna, kivétel Jerikó. Na most ez azért nagyon érdekes, és hát főleg egy ilyen előadáson, ahol a Bibliát tesszük mérlegre, mert a Biblia azt állítja Jerikóról, hogy kifejezetten nagyon-nagyon megerősített város volt, és hogy a lakói azért is dacoltak a zsidókkal annyira bátran, és üzengettek ki nekik mindenfélét, mert büszkék voltak, és bíztak abban, hogy a város falai elég erősek lesznek, hogy megvédjék őket. Na most Jerikó esetében ez kifejezetten nagyon igazolódott, hogy olyan monumentális méretű város falai, város tornyai és város kapui vannak ennek a településnek, ami mai viszonylatokban nézve is elég elképesztő. Ha megyünk a következő képre, akkor egy kicsit betekinthetünk abba, hogy mégis milyen méretek vannak. Ugye itt egy picike ember áll, és ez pedig egy őrtoronynak a része. Láthatjuk, hogy rengeteg kőből van felépítve ez az őrtorony. Ugye itt lépcsők vezetnek le, ez már az ásatási munkákat könnyítette meg. És hogyha megyünk majd a következő képre, akkor láthatjuk, hogy ugye ez a gyakorlatilag az előző képnek a lenti folytatása. Itt volt a városnak, a város tornyának az egyik kapuja. Ugye egy nagyon szűk, nagyon kicsike kis kapu, csak ezzel lehetett gyakorlatilag bemenni, meg volt egy-két ilyen hasonló kapu, hasonló tornyokkal, de ekkora nagy torony védte azt a kaput, szóval nem volt olyan egyszerű megközelíteni ezt a várost. És a kettős falgyűrűről is azt tudjuk, hogy a külső fal vastagság, illetve fal magasság kb. 10 méter volt, tehát jócskán ember méreteket meghaladó volt. A fal vastagsága is olyan 3-4 méter, és a belső falgyűrű is körülbelül hasonló méretekkel rendelkezett. Tehát valahol az igazolódik, hogy amit a Biblia leír, hogy Jerikónak rendkívüli jelentősége volt Kánaánban, hiszen egy nagyon megerődített város volt, az ebben az esetben a régészet által is igazolódott. Egyébként az egész kánaáni világra a zsidók előtti időben az volt jellemző, hogy nagyon magas fejlettségű kultúrával rendelkeztek. Tehát a civilizációs technikájuk, az építészeti technikájuk az rendkívül fejlett volt. Itt most madártávlatban láthatunk egy másik jelentős kánaáni várost, csak egy pici zárójeles kitérő lesz itt a jerikói feltárástól. Csak azért, hogy úgy lássuk úgy egy kicsit horizontálisan is, hogy ebben az időszakban általános volt ez a fajta technikai fejlettség. Ez Megidónak a látképe. Kicsit közelebb mehetünk hozzá. Megint egy alaprajzot láthatunk, és amit most kiemelnék, amire fölhívnám a figyelmet, hogy milyen fejlettségű technikával rendelkeztek a korabeli kánaániak. Ugye itt láthatjuk, hogy csak egyes fal van, ugye általában ez a jellemző, hogy mondtam is, a megerődített városban. Viszont van egy rendkívül érdekes képződmény, amit építettek a kánaániták, és ez pedig egy vízakna, illetve egy vízcsatorna. Ugye egy ókori városnál, főleg ha ostromról volt szó, és azért ebben az időben elég zűrzavaros viszonyok voltak, tehát elég sűrűn volt egy-egy város ostrom alatt, kulcskérdés volt, hogy van víz, vagy nincs víz. Mert hogyha a város védői kiszomjaztatták őket, akkor a várost föl kellett adni. Na most a megidóiak rendkívül ravaszan oldották meg a helyzetet. Leástak az udvarban, a vár udvarában egy nagyon mély aknát, egy vízaknát. Lépcsőkön lehetett lemenni a vízaknába. Aztán furtak vízszintes irányban ki a fal alatt egy óriási nagy alagutat, aminek nagyon szép boltíves kövekből kirakott vízaknája van, és egészen elvitték a Gihon forrásáig, ami nem messze eredt Megidótól, és innen vezették be a vizet egészen a vízaknáig. Háborús időkben ez annyit jelentett, hogyha nagyon végső helyzet volt, akkor bárki le tudott szépen sétálni a vízlépcsőkön, és ki tudott sétálni fedett pályán egészen a forrásig, viszont a bejárata rejtve volt, tehát csak a várbeliek tudták, hogy hol van ez a bejárat. Ha a következő képet megnézzük, akkor láthatjuk ennek a régészeti feltárásaként is. Ez az a bizonyos vízszintes alagút, ami kifutott a várfal alatt egészen a forrásig. Láthatjuk, mondjuk itt ember nincs benne, de minden esetre egy ember felállva elfér benne, tehát annyira magasak a belső méretei. De ehhez hasonló képződmények voltak más kánaáni városban is. Ha a következő képet megnézzük, akkor van még egy jelentős kánaáni város, aminek a nevét érdemes megjegyezni, illetve megemlíteni, ez Hácor. Ez is egy jelentős bibliai város, aminek az ostromáról, a zsidók általi elfoglalásáról megint csak részletesebben ír a Biblia. A kép előterében Jadin professzor látható, aki szintén bibliai régészettel foglalkozik, és a Jeruzsálemi Egyetemen tanított. Jadin professzor volt, aki Hácort megásta, és ami miatt most a képet kivetítem, az, hogy ugye Megidónál is említettem, hogy le lehetett sétálni a központi vízaknába a lépcsőkön. Nem tudom most ott hátulról mennyire lehet látni, de minden esetre itt egy lépcsősor fut, ilyen csiga lépcső irányban lefele szépen a vízakna belső részébe, innen indul fölülről. Tehát még egyszer összefoglalva, a kánaanitáknak a technikai színvonala, amik főleg az építészetben nyilatkoznak meg, vagy legalábbis ugye régészetileg ezt tudjuk megfogni, nagyon fejlett technikáról és nagyon magas műveltségről tanúskodnak. Egy picit megyünk vissza Jerikóhoz. Hogyan is nézhetett ki a korabeli Jerikó? Na most ha megkérdezném, hogy önök szerint ez a város, vagy hát ugye ez is kérdés, hogy város, de ez egy város, mikori, akkor önök vajon mit mondanának? Ez napjaink városa, egy mai iraki városka. És azért vetítettem ki, mert gyakorlatilag az építészeti technika, a stílus semmit nem változott a közel-keleti időktől kezdődően. És gyakorlatilag valahogy az ókori Jerikónak a település szerkezetét is így lehet elképzelni. Ugye nagyon érdekes a bibliai történet, a Józsué könyvében leírt Jerikóval kapcsolatos bibliai történet, ugyanis azt olvassuk, hogy a zsidó kémek, amikor ugye ott állnak Jordán határán, akkor bemennek Jerikóba. És egy asszony házában tudnak elrejtőzni, aki befogadja őket a házába, és erről az asszonyról kiderül, hogy nagyon jó stratégiai helyen lakik, ugyanis hol lakik? A város falán lakik. És ugye ez rendkívül jó a kémeknek, mert amikor menekülőre kell fogni a dolgot, akkor csak annyit kell tenni, hogy szépen köteleken le tudnak mászni a városfalon kívülre. És hát ugye jött megint a modern tudomány a 19. században, hogy hát emberek, városfalon, ház, hát ilyen butaságot csak a Biblia találhat ki, hát ilyen nincsen. És a legnagyobb meglepetésre, amikor Jerikót föltárták, az 1930-as években már Gerstang professzor felfigyelt arra, hogy a kettős várfal Jerikó esetében nagyon alkalmas volt valamire, mégpedig arra, hogy amikor a népsűrűség már annyira a csúcsra jutott, hogy már egyszerűen nem lehetett a városon belül terjeszkedni, és aki az ókori időkben a városfalon kívül költözött, annak ugye nem nagy jövője volt, nem lehetett hosszú távon berendezkedni, tehát kénytelen volt mindenki előbb-utóbb bemenekülni a városfalak mögé. Amikor már a városi urbanizáció odáig jutott, hogy már ugye láthatjuk, hogy szinte nem férnek el a házak, már nincs hova, akkor a házakat Jerikó esetében a két várfal közé fektetett oszlopokra kezdték építeni. Tehát Jerikó esetében igenis van régészeti bizonyítéka annak, hogy a város falra építettek házakat, mégpedig azért, mert egyszer már nem volt hova építeni, viszont az is kiderült, hogy a város falra már azok építkeznek, és mondjuk ez is teljesen logikus, akiknek már nagyon nem volt pénze. És ugye ez is kiderül a bibliai történetből, hogy ez egy parázna asszony volt, aki nem éppen tisztességes módon üzte vagy kereste a mindennapi kenyerét, és valószínűleg nem véletlenül kényszerült a város falára, tehát a társadalom kivetettje volt. Még egy érdekességre hívnám fel a figyelmet, ugye lapos tetősök, ezek a házikók, ugye szárított, napon szárított agyag, vályog téglából állították össze ezeket a házakat, és így építik a házakat a mai napig is. És a lapos tetőnek a házhéja, vagyis a házfedele az általában nád és szalma. És volt egy érdekessége a közel-keleti kultúrának, ez inkább már ilyen kultúrtörténet, művelődés történet kategória, de ez is nagyon szépen összevág a bibliai történettel, hogy tudjuk azt, hogy a háztető az gyakorlatilag nem olyan volt, mint a mai nap. Ha megkérdezném önöket, hogy ki sétált már a háza tetején, akkor hát, hogy kevesen lennénk, azt hiszem, akik úgy azt mondanánk, hogy igen, én sétálgattam a háztetőmön. Viszont az ókori időben a háztetőn való sétálás, járkálás, napozás, tevékenykedés mindennapos volt. Máté Evangélium a 24. fejezete is utal erre nagyon szemléletesen. Azt mondja, hogy Jézus egy beszédében, hogy lesznek bizony olyan idők, amikor annyira kell sietni ki a városból, ugye egy jövendőlés formájában beszél Jeruzsálem pusztulásáról, a rómaiak által való elpusztításáról, és ott mondja azt, hogy a háztető levő, ugye itt vannak a háztető levők, hogy a háztető levő ne szálljon alá, hogy a holmiát kivegye a házból, hanem a lehető legrövidebb úton fusson ki a városból, mert ugye annyira kevés idő lesz a menekülésre. Na most a régi ókori időkben működött egy tetőút, egy háztetőút. Szóval, hogyha nagyon sürgősen kellett valakinek valamit elintézni, akkor nem mászott be mondjuk itt a tetőn vagy a padláson keresztül a középső, belső, alsó térbe, hanem egyszerűen fogta a létráját, átfektette a két háztető között, átszaladt, és így szépen nagyon gyorsan ki lehetett jutni a háztetőkön keresztül a városból. És ugye még egy kis adalék, hogy annak idén a Józsué könyve feljegyzése szerint, amikor a kémek bementek Jerikóba ennek a parázna asszonynak a házába, akkor ez az asszony elrejtette a kémeket, és egy kicsike kis apró kis mozzanat, de ebben mondtam, hogy nagyon szépen össze lehet azért vágni a feltárások eredményét és a Bibliának a pontosságát. Azt mondja ott a Biblia, hogy Ráháb, ez a parázna nő, a háztető rejtette el a kémeket a száradó len közé. Na most ez is a mostani napra derült ki igazából, ugye a kutatók ezt is most kezdték már megérteni, hogy ezek a dolgok tulajdonképpen mit is jelentenek. Hát annyit, hogy a terményeket az ókori időkben, de gyakorlatilag a mai napig is a közel-keletnek a kisebb településein a háztetőn szárították. Ugye learadták a lent, tilolták, és ott száradt, és abból készítették a lenvásznot, és eközé tudta elrejteni ezeket a kémeket a Józsué könyve leírása szerint Ráháb, ez a parázna asszony. Ha megyünk a következő képünkre, akkor egy kicsit közelebb kerülünk a ház belsőhöz is. Általában a kánáni házak, háztípusok függetlenül a néptörzsektől, tehát hogy ki milyen etnikumhoz tartozott, körülbelül egyformák voltak. Néhány helységből álltak mindösszesen, tapasztott padlójuk volt, legtöbbször festették is a padlót, hát ez most itt a felvétel miatt sem talán annyira látszik. Fehér színnel, pirossal vagy rózsaszínnel festették, szóval azért volt akkor is lakáskultúra. És itt láthatunk, ez ugye ez rekonstrukció már, láthatunk egy szövőszéket, egy álló szövőszéket, aminek az alján vannak a szövőnehezékek. Ugye a régészek ezt hogyan, milyen formában találják meg? Megtalálnak egy csomó szövőnehezéket, meg a földben megtalálnak két cölöpjukat. És ugye ebből lehet rekonstruálni, hogy a cölöpjuk nyilván cölöpöket jelentett eredetileg, a szövőnehezékek meg nyilvánvalóan egy szövőszéknek a tartozékait jelentették. Itt láthatunk egy-két edényt, amit felsorakoztattak, megmutatnak, és egy-két gödröt, meg egy kicsi kis tűzhelyt, ami megmaradt itt a házban. Ha megyünk a következő képünkre, akkor még mindig Jerikónál is maradva, ugye a régészet számára leginkább korhatározó, ami alapján kort tudunk meghatározni, a réteg soron kívül a kerámia. Most a kerámiák az ugye kemencében készültek, fazekas kemencékben abban az időben. Itt láthatunk egy feltárt fazekas kemencét. Érdekes dolog Jerikónál és Jerikó feltárásánál, amire mind Gerstein, mind Kenyon régészek felfigyeltek, hogy a városnak van egy olyan rétege, ami úgy pusztult el, hogy nagyon váratlanul érte a lakóit a pusztulás. Ugye van olyan eset, amikor a lakók és egy város tud arról, hogy ostrom közeledik. Ha emlékeznek rá, ilyen volt a múlt héten az esszénusok Qumránja. Az esszénusok tudatosan készültek a támadásra, fogták a szép kis cserépedényeiket az iratokkal együtt, és fölmenekítették a barlangokba. Azonban nem mindig volt ilyen egyszerű egy-egy város ostroma, és itt megint nagyon szépen összecseng a Bibliában lejegyzett Jerikó ostrom a régészet által feltárt nyomokkal, ugyanis a régészek azt állapították meg, hogy ebben a bizonyos rétegben a város lakói vagy nem tudtak az ostromról, vagy nem akartak tudni róla. És ugye hát a Biblia azt mondja, hogy nem akartak tudni róla, hanem bezárkoztak a falak mögé, és ők nagyon biztosan ott álltak, hogy hát nekünk tornyunk van, falunk van, mindenünk van, hát biztos, hogy nem lesz baj. És a rétegekben, illetve a házakban minden használati edény és minden használati tárgy ott volt. Ugye kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, persze nagyon távoli a példa, mint a görögországi egyes városok, meg mind a római Pompej. Pompej városáról biztos láttak már képeket, ahol ugye a láva megkötött gyakorlatilag az embereken és a használati tárgyokon. Na egy picit annyiban hasonlít Jerikó, hogy volt olyan ház, ahol az asztalon ki volt téve még az ennivaló a családnak. És megtalálták az étel maradékokat is, a datóját, a különböző gabonaféléket, ami a család utolsó étkezése volt. Látszott, hogy a használati tárgyakat sem rejtették el, tehát edények a polcokon, tehát minden úgy volt, ahogy a pusztulás elérte a városnak a lakóit. Mehetünk a következő képre, ez csak egy ilyen rekonstrukciós kép, ugye a fazekasok abban az időben is már ismerték a fazekas korongot, csak más jellegű korongot használtak, mint a mai időkben. Mehetünk tovább. És hát az egyik ilyen termék, kézműves termék, amit úgy kiemeltem, mert úgy nagyon mutatós, Jerikóból, ez egy füles, emberarcos kis urna. Ez nem is annyira használati edény, hanem ez már a hitvilághoz és a temetkezéshez kapcsolódik. Ugye, hát a mai napig is ismerjük az urnákat, hogy ugye a halottak hamvát tették bele, vagy teszik bele, és ez az ókori időkben is ismert volt, főleg itt Jerikóban. Ugye, ilyenek is készültek a fazekas műhelyben. Mehetünk a következő képünkre. Itt térnénk rá egy kicsit arra, hogy mit is mond a Biblia Kánaán földjének a lakóiról hitvilág, erkölcs és temetkezés dolgában. Ugye ehhez egy picit lapoznunk kell olyan értelemben, hogy a térképünkön északra vándorlunk, a mai Kánaán földrajzi határán kívül az ókori Ugarit városában, a mai Ras-es-Samrában találtak 1928-ban véletlenszerűen egy szántóföldön, egy szántás közben egy egyszerű paraszt ember egy sírkamrát. Innen indult Ugarit története, ami megint csak egy óriási régészeti szenzáció volt az 1920-as években. Ez az egyszerű parasztember megtalálja ezt a sírkamrát, előkerül belőle a csontvázon kívül egy-két szebb edénydarab, és a régészek megindulnak és megpróbálják behatárolni, hogy hát mégis honnan, meg hova tartozik ez a lelet. Találnak egy kikötővárost, és a kikötővárostól mintegy 1200 méterre beljebb, már nem a földközi tenger partján, hanem attól egy-másfél kilométerrel beljebb, egy ókori romvárost, és ugye ennek a régészeti feltárás utáni képét láthatjuk itt, amiben templomok, paloták, raktárépületek, magánházak kerülnek elő, de ami most számunkra fontos, előkerül körülbelül 15 ezer darabból álló ékírásos kis könyvtár. Ez egy kis agyag táblácska, amiben ékjelekkel szépen szövegek vannak beleírva. Ezek egy része akkádul, egy része sumérul íródott, és egy harmadik része egy ismeretlen nyelven, amit ekkor fejtettek meg, ez az ugariti nyelv. És hát ami miatt megemlítem, és fontos ez a lelet számunkra, az az, hogy azon kívül, hogy mindenféle levelek és adásvételi szerződések voltak az ékírásos táblák között, előkerült rengeteg irodalmi és vallási szövegmaradvány, vagyis előkerült egy olyan korabeli dokumentum, amiből egy picit képet kaphatunk arról, hogy milyen volt a kánaáni embereknek a hite. Ez azért is fontos, mert a Biblia, nem tudom, hogy mennyire ismerik, visszatérően nem csak a mózesi könyvekben, meg a korai lapokon, hanem visszatérően az egész Ószövetségben egy olyan fogalomként emlegeti a kánaáni vallás és a kánaáni erkölcsöket. Sőt, például a szodomizmus és gomorizmusnak a bűne, a homoszexualitás is jócskán virágzott Kánaán területén. Ezekből a forrásokból, miután a régészek és a filológusok feltárták, egy egész kis kiadvány született, amit ajánlok figyelmükbe, sajnos nem tudtam elhozni, de könyvtárban utána kereshető, Ugariti Eposzok címen, magyar fordításban is megvan, amiből lehet egy kicsit képet kapni tényleg ezeknek a népeknek, hogy milyen szinten állt az erkölcsisége és a hite. És ugye itt megint egy mérleg, vagy egy alkalom kínálkozik arra, hogy egy Biblián kívüli forrást összevessünk a Bibliával, hogy valóban annyira borzalmasan erkölcstelenek voltak ezek a kánaaniták. Hiába volt magas technikai fejlettség, hiába volt nagy civilizáció, hiába voltak óriási városaik, de ennyire mélyre süllyedtek volna erkölcsileg? Mehetünk a következő képünkre. A kánaanitáknak a fő istenét általában bika formájában ábrázolták, és élnek hívták, ami mindösszesen annyit jelent, hogy Isten. Ez a főisten egy kicsit öreg úr, kicsit szenilis, kicsit bogaras, kicsit gyenge akaratú a kánaáni mitoszok, az ugariti eposzok alapján, ezért nem is sokáig tartja meg a hatalmát, hanem átveszi a hatalmat tőle a fia, akit a következő képen láthatunk egy ábrázoláson, aki már egy ismertebb név lehet, így Biblia olvasó vagy ismerő emberek számára, ő Bál. Bálisten, esőisten, termékenységisten és viharisten, ugye általában csúcsos süvegben ábrázolják, és a kezében, hát itt most már letört, de általában villámokat, vagy kalászt, vagy kalapácsot, vagy valamilyen hát, ilyen harci eszközt szoktak beletenni. És Bálisten, aki hát ugye élnek a fia volt, de ennek ellenére az apját megfosztotta isteni hatalmától, és ő lett az isteni Pantheonnak az ura. Mindezt őrült vérfürdővel érte el, miközben megerőszakolta saját lányait, saját anyját, amellett, hogy volt egy felesége is, tehát úgy egy kicsit bele lehet pillantani a korabeli erkölcsi felfogásba. És ugye vallásszociológusok foglalkoznak azzal, hogy egy népnek általában olyan a vallása, amilyen erkölcsökkel ő maga rendelkezik. Egyetlen nép sem tud magasabb színvonalra emelkedni lelkileg és erkölcsileg, mint amilyen az Isten kép, amit kialakít. Ugye Marxnak volt egy ilyen híres mondása, hogy egy lónak ló lenne az istene, mert ugye aki egy kicsit erkölcstelen, vagy kicsit nagyon erkölcstelen, mint a kánaániak, hát úgy lehet látni, hogy ugye az isteni világra is ez kiterjed. Orgiák, kegyetlenkedések, vérontások. Ugye Bálnak a felesége Anat például, akiről azt tudjuk, hogy amikor Bálnak az ünnepi lakomája van, amikor megünnepli, hogy ő lett az isteneknek a feje, akkor minden ok nélkül legyilkolja az ünnepség résztvevőit, és eközben kacarászik. Azért mondom így, mert így írja maga az eposz is, hogy kacarászik Anat, a vérben térdig gázol, és keze emberfejekkel labdázik, és a vitézek olyanok, mint a sáskák körülötte. Ennyit így a horrorisztikus részéről nem is akarok belemenni, csak mégis érzékeltetésképpen, hogy milyenek voltak erkölcsileg és hát emberileg ezek az istenek. Mehetünk a következő képre, még egy isteni csoport. Ő élnek, a felesége Bálnak az édesanyja, de ugye Bállal is volt vérfertőző kapcsolata. Ők Aserának hívják. Ugye szinte minden városból kerülnek elő ilyen termékenység szobrok, jól láthatjuk rajta, hogy a termékenység szimbólumok túlhangsúlyozottak, kihangsúlyozottak. Ugye ez is jellemző volt egyébként a kánaáni vallásra, hogy az úgynevezett szentélyeikben mindenféle ilyen kultikus orgiák folytak. Tehát a homoszexualitástól kezdve az állatokkal való fajtalankodás, ez mind, hogy úgy mondjam, szent tisztelet formájában zajlott egy templom, most itt mindenki idézőjebe tegye ezeket. Tehát ez tartozott az ő liturgiájukhoz hozzá. Mehetünk a következő képre. Ez egy kis kánaáni templomnak a rekonstrukciós rajza. Ugye ilyen helyeken álltak ezek a bizonyos kis istenszobrok. Itt található az előtér, itt mentek be a hívek a templomba. Egyébként görög források is följegyzik a kánaáni népeknek a vallási, meg hitbeli hát, minőségét. Például ők örökítik meg, ők jegyezték le azt is, hogy készítettek a kánaániták üreges szobrokat, Isten szobrokat, üreges Isten szobrokat. Ilyen volt például Bálnak egy bronzból öntött szobra. Ugye Bálnak többféle elnevezése is volt területenként. Az ő neve egyébként annyit tesz egyszerűen, hogy Úr. Héberül annyit jelent a neve, hogy Úr. És nevezik őt Meleknek is, ami héberül azt jelenti, hogy király. És nevezik Moloknak is, ami megint csak azt jelenti, hogy király, hogy attól függ, hogy milyen magánhangzókkal, milyen olvasatban van. És a görögök jegyzik fel azt, hogy Moloknak, tehát Bálnak a részére készítettek olyan bronzból készült üreges hát szobrot, áldozati szobrot, amit belülről, alulról lehetett tűzzel fűteni. És tudni kell ezekről az istenekről azt is, hogy emberáldozatokat is mutattak be a tiszteletükre, sőt, gyermekáldozatok voltak általában, amik hát leginkább divatosak voltak. És megint csak nem akarok horrorisztikus jelenetekkel szolgálni, de hát muszáj, hozzá tartozik a témához, hogy ennek a felhevített bronz szobornak a testére tették rá a gyermek csecsemő áldozatokat. Tehát ilyen szinten állt a kánaáni népeknek a vallása hitvilága, ez egy mindennapos, hétköznapi gyakorlat volt az ő részükről. Mehetünk a következő képre. A kánaáni kultuszhelyeknek egy másik fajtája, ami nem templom volt, hanem szabadtéri kultuszhely volt. A Biblia úgy emlegeti őket, hogy magas helyek, amik ellen nagyon sokszor még a későbbi izraeli proféták is kikeltek. Ugye, mert amikor a zsidók elfoglalták Kánaánt, és átvették a területen a vezetést, akkor Isten parancsa ellenére átvették a vallásukat is nagyon sok esetben. És ezek a magas helyek még a királyok korában is megmaradtak, és egy-egy reform király, mint Jósiás vagy Ezékiás, megpróbálta leromboltatni ezeket a magas helyeket. De hogy fennmaradtak, az bizonyítják a régészeti feltárások is. Ez Megidóból került elő, ez a kis magaslat. Ugye kőből rakták össze egy kis kerek alakú kis szentély, ahol áldoztak az isteneiknek. Egyébként mindent istennek tartottak, mint általában a nagyon hát primitív, úgy mondom, hogy természeti népek. A fában, a vízben, a levegőben, gyakorlatilag mindenben éleket, isteneket képzeltek el. Szabadtéri szentélyeknek egy kicsit másik csoportja, még mindig a magas helyek, csak más elrendeződésű. Ezek úgy is hívják őket, hogy naposzlopok. Ez Byblosban, Föníciánban, tehát a mai Kánaánnak, illetve a földrajzi határán kívül került elő. Ezek a nagyon magas, általában több méter magas kőoszlopok, amelyekkel körbevették ezt a szent helyet, és itt is végeztek ilyen áldozati szertartásokat. Ilyen néhány kép fog most következni. Ilyen került elő Hátszorból, ugye ezt már többször említettem, ezt a kánaáni várost. Ennek az az érdekessége, ami miatt elővettem, hogy előkerült egy ülő kis istenszobor is, ezek mellett az oszlopok, naposzlopok mellett. És ugye itt előkerült egy ilyen oranzs, tehát imádkozó kéztartással egy vésett kis naposzlop is. És aztán van még egy ilyen kis kultikus helyünk, amit kivetítenénk. Ez a leghíresebb, ez Gézerből került elő. És itt egy picit azért is megállnék, mert Gézer az elég hátborzongató hely volt a régészek számára. Ugyanis nem csak ezek a naposzlopok kerültek elő, amik körbevették, ezek is több méter magasat képzeljünk el, ugye nincs itt ember mellette, tehát nincs összehasonlítás, de olyan 3-4 méter magasak ezek a kőoszlopok, hanem amikor feltárták, tehát kiásták ezt a területet, akkor előkerültek áldozati gödrök is, amelyekben az áldozatoknak a maradványai voltak, emberállatcsontok és hát gyermekcsontok egyaránt. És a középső területen, tehát a közepén ennek a naposzlopos körnek volt egy menza, vagyis egy kőoltár, aminek a tetején rajta volt az utolsó áldozatnak a nyoma, tehát egy ember, egy gyermekcsontváz volt rajta. Ez is mutatta tehát, hogy milyen szertartásokat folytattak ezen a kánaániták. Egyébként itt került elő egy olyan áldozati gödör is, ami hát megint csak a korabeli hát, papoknak a taktikáját mutatja. Ugyanis egy olyan áldozati gödör került elő, amiben hát úgy lehet rekonstruálni, hogy az egyik oldalán, a gödör egyik oldalán a falban volt egy mélyedés, amit összekapcsoltak egy másik gödörrel. És a mélyedést eltakarták egy Isten szoborral, de egy picike nyíláson keresztül kapcsolatban tudott maradni az Isten szobor előtt álló imádkozó hívő, és az Isten szobor mögött, ami ugye a hívő számára már nem volt látható, egy másik gödörben álló pap. És amikor a hívő oda ment imádkozni az Isten szoborhoz, és csöndesen elrebegte az ő imádságát, vagy liturgikus szövegét, vagy egyszerűen tanácsot kért, vagy jóslatot kért egy-egy dologban, akkor ugye a másik oldalom, aki hallotta mindezeket, szépen válaszolgatott, és a hívek azt gondolták, hogy az Isten válaszol az ő hát, kérdéseikre, vagy jóslataikra. Ugye nem kell messzire menni, a Dálfai Jósda is kicsit hasonlóképpen működött. Ugye általában ilyenkor az Isten szobrok elég talányos válaszokat szoktak adni, ami megnehezíti a hívő számára az eligazodást. Tehát összefoglalásképpen azt tudnánk elmondani a kánaáni népeknek a hitvilágáról és erkölcséről, hogy a régészet bizonysága és a történelmi források alapján, mind az ugariti leletek, mind a görög források alapján azt láthatjuk, hogy egy rendkívül mélyre süllyedt erkölcsi és vallási szinten álló népességről volt szó, annak ellenére, hogy technikailag viszont nagyon-nagyon fejlett civilizációval rendelkeztek. És még egy pillanat erejéig visszatérnénk Jerikóhoz. Nagyon érdekes Jerikó esetében az a momentum, amire megint csak felfigyeltek a régészek, és a mai előadást ezzel szeretném zárni, hogy itt kanyarodnánk megint csak vissza a Jerikó történethez, és valahol a sorozatunknak az alapjához, hogy hogyan is áll meg a Biblia a régészet és a történelmi források fényében. Ugye nagyon nagy kérdés volt, hogy hogyan is pusztult el ez a rétege Jerikónak. Ahol azt tapasztalták a régészek, hogy az emberek nem menekültek el a városból valami oknál fogva, ahol azt tapasztalták, hogy rendkívül vastagok voltak a falak, a városnak a falai, a tornyai, ahol azt lehetett tudni ebben a rétegben lakókról, hogy nagyon zsúfolt volt a város, és hogy egy király uralkodott, és hogy technikailag egy nagyon fejlett, egy nagyon erős városról volt szó. És itt volt a kérdés, hogy vajon hogyan pusztult el. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy a régészet nem tud rá választ adni. Egyetlen egy dolgot tudott konstatálni a régészet, mégpedig azt, hogy a városnak a falai valamilyen oknál fogva nem befele dőltek, mint ahogy ezt egy ostromnál várná az ember, hanem kifele dőltek. Ugye ez egy dombon áll, mint a legtöbb település, a legtöbb közel-keleti település, ókori közel-keleti település, egy kiemelkedő dombon áll. És ugye megint csak a józan paraszti logika, hogyha az ember ostromol egy várat, és döngöli a várnak a falát, ugye nyilván ilyen faltörő kosokkal, meg ostromágyukkal, akkor annak a falnak merre kell dőlnie? Hát ugye nyilván befele, mivel kívülről lökön befele. Viszont ebben az esetben a régészek azt tapasztalták, és maga a régészet, az ásató professzor is, Gösztáng is azt írta, hogy valami oknál fogva, és ő csak valami természeti okra tudja visszavezetni, ő gyakorlatilag ebben foglalta össze ennek a rétegnek a pusztulás okát, hogy földrengés. Nyilván ezt régészetileg bizonyítani nem lehet, tehát ez csak egy feltételezés, hogy minden esetre nem egy ostrom következtében pusztult el a város, ez teljesen nyilvánvaló, hiszen sem az ott lakó, a házakban ott lakó embereknek a nyomai vagy a használati tárgyak nem ezt igazolják, sem pedig a falnak a bomlási iránya nem ezt mutatja, hogy ostromról lett volna szó. És még egy érdekes momentuma van a városnak, mégpedig az, hogy ezt a várost leégették. Tehát miután ez a földrengés bekövetkezett, így rekonstruálta megint csak a régész, hogy tűzvész áldozata is lett ugyanekkor. Tehát kettős természeti katasztrófa érte a várost. Egyrészt valamilyen természeti oknál fogva leomlottak a falai, másrészt pedig ezt a várost egy óriási tűzvész érte, mégpedig, hogy nem akármilyen tűzvész, az arról azt tanúskodik, hogy a réteg, a hamu réteg, ami, és ez az égés réteg, ami a városnak ennek a város rétegnek a legfelső részén volt, az körülbelül 1,5 méter vastag volt. Na most általában egy égés réteg ennél sokkal kisebb, tehát ha csak egy szimpla tűzvész pusztítja el a várost, az egy olyan néhány 10 centiméternek kellene, hogy legyen. Ebben az esetben azt mondja az ásató régész, hogy ő azt állítja és azt tapasztalta, hogy ezt a várost tudatosan égették el. Ő így fogalmazta, hogy tűzáldozatnak szánták Jerikót. Hát ennyi Jerikónak a története, és tulajdonképpen itt érne véget a mai előadásunk is. És még egyszer talán annyiban foglalnám össze Jerikó kapcsán a bibliai régészetnek az eredményét, hogy ez is egy nagyon picinek tűnő mozzanat talán. A legelső előadáson vetettem fel ezt a kérdést, hogyha önök most azt kérdeznék tőlem, hogy tudnék-e valami kézzelfogható bizonyságot adni arról, hogy hát most itt a Biblia hiteles, és hogy tényleg amik abban vannak, azok úgy vannak, ahogy le vannak írva, én azt mondanám, hogy nem tudok ilyet mondani. Ellenben a bibliai régészetnek számos olyan feltárása van, és főleg már a 20. századi, és sajnos ez az, ami Magyarországon még kevésbé ismert, főleg magyar nyelven, amik azt bizonyítják, hogy számos ponton össze lehet vetni, és bizony akkor a Biblia történetisége megáll, mint itt Jerikó esetében is. Ugye Kánaán története és a kánaáni népeknek a története nem ért véget ugye a zsidó honfoglalással, Ugye jó részük elpusztult a zsidó honfoglalásnak a következtében, de jó részük fennmaradt, és bizonyos népcsoportok megmaradtak még a királyság korában is, és a kánáni kultuszok is, ahogy említettem, fönnmaradtak a királyság korában is, ami ellen végig-végig az izraeli próféták tiltakoztak. És ami nagyon érdekes, és valahol a sors, ugye kinek mi a következménye vagy érdekessége, hogy aztán azok a zsidók, akik Kánánt elfoglalták, és mint hódítók léptek fel, végül ők maguk is áldozataivá váltak a kánáni vallásoknak, a báványimádó vallásoknak, ahogy a Biblia nevezi, ugyanis nagyon sokszor átvették ezeket a kultuszokat, és a Biblia történelem szemlélete azt mondja, hogy bizony maguk a zsidók is azért jutottak aztán a későbbi időkben a királyság korában fogságra, mert átvették ezeket a kultuszokat, és nem követték az igaz Isten. Ugye a Biblia történelem szemlélete erre fele fut ki, hogy valahol milyen érdekes, és erre mondom, hogy a sorsnak, vagy kinek a furcsasága, hogy az a nép, ami fölvette a harcot ez ellen a nagyon mélyen lévő erkölcsiség és hitbeli állással szemben, végülis ez a népesség is átvette ezt a fajta vallást, és átvette ezt a fajta erkölcsiséget, és aztán a Biblia szerint ezért adta nekik azt Isten, hogy el kellett aztán menniük fogságba. És a következő előadásunknak a témája már ez lesz, hogy egy nagyot fogunk ugrani, és eljutunk egészen a királyok koráig, és mégpedig eddig a pontig, amikor a zsidók már kifejlődve és itt letelepedve Kánaán földjén létrehozzák a maguk királyságát, aminek van egy virágkora Salamon Dávid Salamon idején, és aztán jön egy nagy hanyatlás, és két nagy ókori birodalom között fölmorzsolódik a picike két zsidó állam, és fogságba hurcoltatnak. És ennek a történetiségét vizsgálnánk meg ennek a korszaknak, elsősorban Jeremiás könyve és Jeremiás próféta alapján, hogy vajon mennyire tekinthető hitelesnek itt a Biblia ezen a ponton. Létezett a Jeremiás próféta? Ugye ez egy elég meredek kérdésnek tűnhet. Van esetleg valami bizonysága annak, hogy amik ott le vannak írva Jeremiás könyvében, hogy hogyan történt mondjuk az ostrom Jeruzsálemben, és az ott lejátszódó események, amik a Bibliában vannak, mennyire hitelesek? Erről szólna a következő előadásunk.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Tisztelettel köszöntöm mindannyiunkat. Tóth Gábor vagyok, táplálkozás biológiával foglalkozom. Legelőször is szeretném jelezni a kedves jelenlévők számára, hogy Magyarországon az alap probléma az nem a bőséges kenyérfogyasztás, hanem a bőséges hozzáadott cukor és zsiradékfogyasztás. Ez a két fő oka az elhízásnak. Ugye a súlycsökkentés hátterében, ugye ahhoz, hogy megértsük, hogy mi kell a súlycsökkentéshez, az elhízás okait kell először feltérképezni. Tehát a hozzáadott finomított cukor és a hozzáadott zsiradék, ez jelent margarint, jelent olajat, jelent állati zsírt is. És az a baj, hogy alacsony a többszörösen telítetlen zsírsavak aránya, az angol rövidítése ennek ugye PUFA, P-U-F-A, és még mindig magas az állati zsír arány. Bármennyire is azt gondolnánk, hogy az emberek döntő részben olajra főznek vagy sütnek, még mindig, főleg a vidéki célcsoportoknál a sertészsír libazsíra mérvadó. Tehát a városi embernek jellemző az olajmargarin, a vidéki embereknél mindig zsírral főznek. Ezt talán jó tudni. A lakosság 62%-ában magas koleszterin szinten számolunk, és a felnőtt lakosságnak a 63%-a, gyermekeknél 15-20% már túlsúlyos, felnőtteknél az 55-63% már túlsúlyos vagy elhízott. Az a különbség a túlsúly és az elhízás között, ezt mutatja a következő ábra, hogy amikor az optimális testtömegünket maximum 1/5 részben, 20%-ban haladja meg a súlytöblet, akkor még csak túlsúlyról beszél. A túlsúlyos ember még effektív nem biztos, hogy elhízott a szó szakmai értelmében, amikor már a 20%-ot meghaladja a súlytöblet, már elhízásról beszélek. Tehát valakinek mondjuk az 55 kg a normál optimális testtömege, annak mennyi a 20%-a? 11, ugye? Hogyha 55 kg-ot 11 kg-mal haladja meg, tehát 65-66 kg-ig túlsúlyos, 65-66 kg fölött 67-től már elhízott, és hogyha ennél is magasabb, akkor komoly elhízásról beszélünk. Testtömegindex, gondolom, hogy erről már hallottunk, kilogramban mért testtömeg, osztva méterben mért testmagasság négyzetével. Jó estét kívánok! Valaki mondjuk 50 kg, akkor az 50 kg-ot elosztja, mondjuk 150 magas 1,5x1,5-tel. Így fogunk kapni egy eredményt, egy hányadost, és be tudjuk helyettesíteni. Magyarországon elég sokan a 25-26-ot közelítik, és bizony nem ritka a 27-31-es mérsékelt elhízás, ahogy mondtam, a lakosság 55-60%-ában ez jelent van. 5 fő oka van az elhízásnak, szakma jelentés szerint. Én szerintem ebből igazából 3-4-jel kell foglalkoznunk. A gének, nyilván szinte mindennek a hátterében a gének állnak, de ma már ugye azt is megfigyelték, hogy a gének aktívan működnek életünk folyamán, tehát nem úgy működik, hogy megszülettünk és vége, a genetikai állapotunk az stabil. A géneket, mint ahogy a génkutatók ezt megállapították, ami életmódunk fényében, függvényében a génjeink, bizonyos génszakaszok aktiválhatók, illetve elnémíthatók. Ez azért fontos, mert ugye akinek van genetikai hajlama az elhízásra, az is tehet ellene az életvitellel. Hozzá kell tenni, vannak hízásra hajlamos és hízásra kevésbé hajlamos emberek, embercsoportok. Ha az egyik szülő túlsúlyos vagy kövér, a gyermekek fele, a mindkét szülő kövér, a gyermekek 80%-a hajlamos lesz, vagy ha rosszul él, akkor elhízott is lesz. De az úgynevezett ikerpár kísérletek megmutatták, hogy amikor kétpetélyű ikrek különböző helyen nőnek fel, különböző étrenden vannak, az egyik elhízik, a másik nem. Tehát igenis az életmód, a táplálkozás és a mozgás, még mindig azt mondjuk, hogy az ikrek esetében is döntő volt. Ugye a kétpetélyű ikrek, hát nem egypetélyűek, de mégis azt mondjuk, hogy kvázi 100%-ban azonos a genetikai állapotok, és mégis más-más testtömeggel rendelkeznek. Azt mondják, hogy a jövedelem szint a szociális helyzetbe befolyásoló, a túl alacsony és a túl magas jövedelem is hajlamosi. Ugye a zsíros kenyér alacsony jövedelmeknél, melyek az olcsó élelmiszerek, amelyek olcsóbbak a többinél? Parizel? Igen, mondjuk abban inkább víz, nem hízunk meg, de ugye arra gondolok, hogy a szénhidrátok kenyér.
1: Szalonna.
0: szalonna, igen, zsír. Általában a szénhidrátok és a zsírok az olcsók. Úgy szokták mondani, ezt élelmiszerben egyetemben úgy mondták, hogy az élelmiszerben nekünk általában a fehérjét kell megfizetni, és a vitamin ásványanyagot. Ugye ezek a minőségi alkotók, és vannak a mennyiségi alkotók, mint a szénhidrátok és zsíradékok, amelyek sajnos hajlamosítanak az elhízásra. Tehát amikor megveszünk egy kenyeret, egy kakaós csigát, egy túrósba, hogy hadd ne soroljam, ugye abban általában szénhidrátok és zsíradékok vannak, ezek hízlalnak. De attól kezdve, hogy mondjuk tehelyett sajtot veszem, ugye túrós sajtot, már növekszik az ár, mert magasabb a fehérje tartalom is. Szóval a szociális helyzet, a jó módú, a keveset mozognak, de itt is van kivétel, túl sokat esznek, és az üzleti vacsorák, a sok stressz, ugye a stressz a férfiakat abszolút hajlamosítja a hasi elhízásra, mert olyan hormonokat termel, ami a férfiaknál a hasi zsírlerakódást indítja. Meg úgy nevezik, hogy almatípusú elhízásra hajlamosítanak különböző stressz hormonok. Az első két tényező, tehát mi volt az elhízásban? Genetika, szociális helyzet, jövedelem szint, pénzügyi állapot. A harmadik a mozgás, ugye ez nem újdonság. Heti háromszori mozgás már csökkenti a testmeget, vagy beállítja. Heti háromszor 30-60 perc, de elég már 15-30 perc is. Újabban, hogy a kutatások a mozgással kapcsolatos kutatások kimutatták, hogy sokkal szerencsésebb a napi mozgás, és nem kell fél órát. Korábban azt mondták heti 2-3-60 perc, aztán azt mondták, hogy inkább heti 4-5-30 perc, most már azt mondják, hogy minden nap, tehát legalább egy hétből a 6 nap, minden nap 15-20 perc. Érdekes, hogy milyen kevésnek tűnik, nem? Szinte az ember bele se kezd 15 perc, hogy kiizzadjon meg egyébként, ugye? És mégis azt mondják, hogy a mozgás, már 15 perc mozgás is aktívan részt vesz a testtömeg csökkenésben, ugyanis a testmozgás nem csak addig tart a hatása, ugye, amíg mozgunk, hanem utána még órákig, hiszen olyan zsírmobilizáló, tehát zsírcsökkentő hormonok és zsírégető anyagok szabadulnak föl, amelyek még a sport után is hatnak. Hát, hogyha valaki a sport után nagyon jól teleszi magát, akkor nyilván ez ellene hat, hát meg is lehet hízni a sporttal, ezt ne feledjük, hogy a sport javítja a beépülést, a vérbeépülését, és vigyázzunk a mozgások utáni szénhidrát, zsíradékből étrenden, mert ez viszont hízlal, ez megint nem mindegy. Túl sok étel, ez a fő ok, túltáplálkozás. Nem mindig eszünk sokat, időnként eszünk sokat. Időszakos hiperkalorizálás, időnként, most jön a húsvét, jönnek a szünetek. Általában ünnepekkor, kiemelt napokon, születésnap, névnap, hétvége. Magyarországon a hét első felében nem eszünk sokat, a hét második felében igen. Tehát egy ilyen heti jójó effektus, és a napi jójó effektus is jelen van, az mit jelent? Reggel délben keveset, este sokat, ugye? Tehát Magyarországon mind a napi, mind a heti elosztás.

energia igényes folyamat. Szinte a legnehezebb folyamat az emésztés. Gondoljuk, hogy minden sejtünket be kell vonni, a teljes több ezer kilométeres keringési rendszert, a szív, a 9 méter hosszú tápcsatorna, a máj működés. Amikor mi ételt eszünk, nem is gondolnánk, hogy milyen sokféle működésbe kapcsol. Ez energiaigényes folyamat, erre koncentrálni kell. Bonyolult folyamatról van szó, és ezért, ha nem eszünk, a szervezet mindig is energiát szabadít fel szellemi-lelki működésekre, és optimálisabban tud működni. Ki lehet próbálni, hogy valaki csökkenti a vacsorát, akkor néhány nap, néhány hét után jobban fogja magát érezni. Lehet, hogy nehéz erre rászokni, de észrevehető a különbség, mert javul az alvás minősége, csökken a másnap reggeli vagy délelőtti dekoncentráltság, amikor rászokunk a bőségesebb reggelire és mérsékelt ebédre, a vacsorát csökkentjük, vagy csak minimális kekszet, műszlit, ilyesmit fogyasztunk, hogy valaki joghurtot, akkor meg fogja látni, hogy az éjszakai pihenés minősége, és általában az életminőség is javulni fog. Rendellenes táplálkozási szokások. Nem mindent olvasok fel, nem baj, mert inkább a lényeget emelem ki. Nyilván az anyagon más is szerepel, de félek, hogy elbenyarogjunk nagyon, hogyha most belemennék a toxikáció folyamataiban. Lényeg az, hogy amikor megterheljük, túltáplálkozunk, tehát többet eszünk, mint amit kívánunk, akkor, ahogy mondtam is, megterheljük a szervezetünket. Azt szokták mondani, hogy annyit együk, amennyi ahhoz elég, hogy az éjségérzetünk elmúljon. Nem feltétlenül kell magam tele enni. A gyomorba sokkal több fér egyébként, mint amennyi szükségünk van. De ez nem azt jelenti, hogy tele kell rakni a gyomrot, mert a gyomorban muszáj, hogy egy úgynevezett kupola maradjon. Hogyha ez nem történik meg, akkor a gyomor kitágul, sőt reflux problémákra is hajlamosít, mert a gyomor felső része, ami nem azt a célt szolgálná, hogy ott is étellel érintkezzen a gyomorfal, hanem ott a gázok termelődése, elosztása és ugye a följutatása játszik szerepet, de igazából a gyomor felső része az nem arra való, hogy oda is ételt helyezünk, úgymond ezért nem kell a másfél-két literes gyomrot tele tenni, hanem félig, tökéletesen elég, a gyomori optimálisan tud keverni és továbbítani, nagyon kíméletes gyomorműködést tesz lehetővé. Ha túl gyorsan eszünk, nem rágunk eleget, az mindig hajlamosít az elhízásra, mert a gyors kapkodó étkezéssel mindig többet bírunk enni, mint amennyit a lassú étkezéssel rágásra. Nem véletlen, hogy amikor egy főzelékhez vágunk egy szelet pirítóst, elsőben egy szelet kenyeret is abból pirítóst készítünk, a pirítósnak az ételhez való adását azért szoktam javasolni, mert a pirítós, vagy a kétszer sült, az megtanít bennünket rágni. Mert aki főzeléket eszik friss kenyérrel, az, hogy úgy mondjam, gyorsan fogja enni, alig fogja megrágni, mert a főzelék is egy létús dolog, a friss kenyéret alig kell rágni, ha csak nem a héjjel. De nagyon javaslom a szárított, úgy nevezik szikkasztott pékára, szikkasztott kenyér pirítós, mert amikor esszük leveshez, főzelékhez, bármihez, akkor mindig lassabban fogunk enni, jobban megrágjuk, kevesebbet fogunk enni. És hiába mondom, hogy a pirítós az ugye kenyér és elvileg szénhidrát, mégis hosszabb távon rendkívüli módon segíti a fogyást. Ezért mondják a kétszer sültet fogyókúrákhoz, mert a tehetségérzést növeli, a rágások számától függ a tehetségközpont működése, tehát minél több pirítóst teszünk, hogy minél gyakrabban, annál hamarabb megindulja a fogyás is. Esti nagy étkezés, a éjszakai evés és a nassolás, a főétkezések közötti kisebb étkezések mind-mind. Sajnos súlyosbítják a problémát. Tehát ez az öt tényező, amire visszavezethető az elhízás. Ugye itt főként a nassolásra gondolok, a rendellenes szokás, a gyors táplálkozás és a túl sok étel, mozgás hiány. A glikémiás index nem más, mint az a mérőszám, ami megmutatja, hogy milyen gyorsan szívódik fel. Egy étel minél gyorsabban szívódik fel, illetve az ételből a cukor, a glükóz, annál jobban hajlamosíthat túlsúlyra, mert amikor gyorsan növekszik a vércukor szintünk, akkor a szervezet termel inzulin, és az inzulin ízla. Ezért van az, hogy aki cukorbeteg és átállítják inzulinra, az hízni kezd. Az inzulin az rakja a zsírsejteket a testre, sajnos. A burgonyapürépor, ugye az ipari termék, érdekes, hogy a krumpli is. A krumpli viszonylag hízlal.

0: főleg aki a krumpliprét, hát vajjal, kevely, margarinnal, olajjal, hadd ne soroljam, tulajdonképpen óvatosan kell bánni sült krumplival is, pláne. Ehhez képest ugye a rizsfehely szerepel, de ugye a barna rizs, a köles, a hántolt köles, a zab, az egy alacsonyabb glikémiás indexű élelmiszer, ezért nem vesz részt annyira a hízásban, mint a krumplis ételek. A krumpliban sajnos nincs igazán sok rost, hanem mi van benne? Keményítő. És a túl sok keményítő az bizony hízlal. A méz, a gabona pej, a különböző pejhek, gabona, kukorica, rizspehely, általában a pejhek, mi az a pehely? Szétroncsolt sejtfalú. Szétroncsolt sejtfalú, magas szénhidrát tartalmú növényi élelmiszer, kivéve az appelyet. A búzapehely, a cornflex és a finomított pehelyek, ne felejtsük el, hogy ez bár egészséges terméknek van beállítva, óvatosan kezelendő. Tehát amikor például ugye itt van ez a műzli szelet, a műzli szeletnél már ugye azt csinálják, hogy összesajtolják, ilyen ropogó, spiritott gabonapehelyeket összesajtolnak magvakkal. És ezáltal nekünk rágnunk kell, ugye? Tehát amikor én veszek mondjuk natót, kukorica, pejhet, azt nagyon hamar megbírom enni, attól még hízni is lehet. Amikor összesajtolják ezeket szeletté, akkor ezt már ugye rágni kell. Mézzel sajtolják, magvakkal sajtolják. Ezek is szénhidrátban gazdagok, de valaki mondjuk elfogyaszt egy ilyen műzli szeletet, akkor azt mondom, hogy egy joghurttal, akkor viszonylag érzi, hogy van valami a gyomrában. A glikémiás index táblázatban tovább megyek, egyébként ez a magyar tápanyag táblázatból van kivágva. 7-9, illetve 70-90%-os glikémiás indexű, vagyis egy picit már jobb. Ide sorolják ugye a fehér termékeket, de ezek azért még hízlalnak jócskán. A kétszer sült, de ahogy mondtam, ez csalók ez a táblázat, mert a kétszer sültet rágni kell. Nem mindegy, hogy az a zsemle az mondjuk szárított zsemle, vagy szikkasztott, vagy pedig friss zsemle, egészen más a társa, és más mennyiséget bírunk belőle megenni. Vigyázzunk el az édes műszlikkel, a pudingokkal, a tésztafélével, kivéve a durumtésztát. A durumtésztát sokkal kevésbé hízlal. Vigyázzunk kell a cukrokkal, ezek hízlalnak. Általában innentől, ugye az 5-7 értéktől, 5-ös 7-es értéktől csökken ugye az érték, és ettől kezdve már kevésbé hízlal, zabpehely, főt szemes kukorica, főt rizs, itt inkább a barna rizst mondanám, nem mindenki szokta enni, pedig időnként 2-3 hetente egyszer, igenis nagyon jó volna, főleg tavasszal, nagyon jó tisztító kúra, béltisztító a barna rizs. A bélfodrokat tisztítja, igazi jó fekete kenyér, a banán, érdekes a banán is már alacsonyabb glikémiás indexű, naturgyümölcslék. Ezek már nem annyira hízlalnak, ezek beépíthetőek már jobban az étrendben, nyilván az apkásához almát, gyümölcsöket eszünk.
1: És az előbb kukoricát láttam magasabb glikémiás indexű.
0: Pehely.
1: Pehely volt, bocsánat, elnézést.
0: Kukorica, pehely, ez a cornflex. Bár az is ropogós, de hát hozzá kell tennem itt is, hogy aki vesz ilyen cornflexet és ropogtatja fogajolat, nem hiszem, hogy ebből igazán rengeteget meg fog enni, de mégis a szakma mit csinál, 100 g-ra vonatkoztatja, és hát 100 g tejet valaki elfogyaszt, akkor az elég komoly. Tehát itt is a rágások száma dominál. A tej, joghurt, kefir és a legtöbb hazai gyümölcsfán nyilván alacsonyabb glikémiás indexű, ezért azt mondjuk, hogy a savanyított tejtermék nem hízlal, hozzáteszem, a natur tej viszont gátolja a fogyást. Ezt le is írja a szakma, hogy a natur tej hívása az megállítja a súlycsökkenést, ezért a tehén tej csökkentését, natur tej elhagyását ajánlják a fogyókúrában, és meg is indul a zsírmobilizáció. A tehén tejben vannak olyan anyagok, amelyek hát gátolják a fogyást. Ugye ezt az egyik kedves professzor írta le a könyvében, tehát ez megint egy hazai komoly kutatási eredmény, tehát nem valami tej ellenes kampányról van szó, hanem szakmai eredményről. 30% alatti glikémiás indexű, ugye itt a fagylalti szerepet, de ezt nem fogom most javasolni, csak jelzem, hogy a szakma azt mondja, a tejszeres fagylalt, hát azért a fagylalt az nem annyira magas energiatartalmú, fagyitól nem fogunk hízni, ezzel nem az a baj, hanem más bajok vannak a fagylalt, ugye szintetikus és egyéb problémák vannak, illetve azt se felejtsük el, hogy amikor a nyelőcső gyomornyálkahártyát hideg éri, már pedig a fagylalt az egy hideg élelmiszer, akkor megváltozik a működése. Tehát nagyon-nagyon tönkreteszi a szárny előcső gyomornyálkahártya a gyakori jeges jéghideg étel vagy ital fogyasztása, mert lehűti, és a hűtött nyálkahártya áteresztő képességet változik, ezért sokkal hajlamosabb a vírusos bakteriális fertőződésre, egy hurutós folyamatra. Nyilván ezt mi általában nem érezzük a gyomorban, csak inkább a torokban szoktuk érezni a torokgyulladást, de ugyanez lejátszódik később is, csak oda már kevesebb vírusos baci jut le, mert ott már vannak savak és egyebek, de nyilván aki gyakran fogyasztan ilyen ételt, az észreveheti, hogy ugye hát ebből baj lehet hosszú távon. Ne felejtsük el, a 36,5 fok az nem véletlen az emberi testre. 30% alatti glikémiás indexű élelmiszer gyümölcscukor, a csicsóka, a szorbit, a hüvelyesek, lencsebab, borsó, a szója, szinte az összes dióféle, a korpás termékek, a főzelékfélék és szinte minden zöldségféle. Tehát azt mondjuk, hogy alacsony glikémiás indexű, mondhatnám, fogyókúrás élelmiszerek a zöldségféle. Zöldségfélék, főzelékfélék, ugye a színes főzeléket már berántjuk, mivel behabarjuk, tehát már a lisztbe lekerül. Ettől függetlenül azt mondom, hogy a főzelékfélék, zöldségfélék lassan szívódnak, a diót viszont nem tartjuk fogyókúrásnak, érdekes, ugye? Hogy a diófélék maga zsírtartalma, lassan emelik a vércukorszintet, én mégis azt mondanám, a szabad mondani, és ez szintén szakmai jelentés, evés után 2-3 szem dió, az nem hízlal, hanem fogyasztani fog. Az hízlal, hogyha valaki egy marék szotyolát megeszik, ugye az 6-8-10 dekagram, az 800 kalória. 2-3 szem dió, az pontosan azt csinálja, hogy nem üli meg a gyomrot, nem hízlal, viszont a rostjai és a különböző anyagai révén hosszan fenntartja a tehetségérzést. Zsiradék is van ugye benne, de nem fog hízlalni, mértéktartó fogyasztás, főleg ebédre, este már nem fogyasztunk jó. Reggel vagy délben fogyasztjuk, általában naponta egyszer, és ilyen módon ez nem fog problémát okozni. A cukor a testben vagy lebomlik széndioxidra és vízre, és energiára, ugye? Ez képződik belőle ATP, hogy átalakul zsírokká, ez okozza az elhízást. Harmadik út, raktározódik a májban, izomban, sportolóknál. Glikogén formájában egészséges raktárakat képez. A zsírraktár nem kívánatos, a glikogénraktár kívánatos, edzettséget hoz létre. Aki edzett ember, az nem túl súlyos, hanem a májban és az izomszövetben tárol cukrot, és hogyha kell hirtelen futni, szaladni, akkor nem fárad ki, mert felszabadulnak a cukorraktárak, és az ember azt látja, hogy jó karban van, fit. Ezt nevezzük fittségnek. Tehát amikor az izomban, májban raktározódik a cukor, sportolóknál, aki rendszeresen sportol, ez a folyamat lejátszódik, és ez viszont a zsírra alakulás viszont nem. Ez a cukor lebomlás három útja, és az elhízás egyik ugye vonal volt a középső ebből. Vannak az alma típusú elhízottak, és vannak a körte típusú elhízottak. Az almával kell foglalkoznunk, hogy ez a hasrahízás férfiaknál jellemző, és nőknél is növekedett. Valaki fog egy centiméter szalagot, és megméri a derék körfogatát. Derék ugye följebb, és a csípő, ahol a csípőcsont van lejjebb, ennek a hányadosa nőknél a csípőcsont szélesebb, ezért megengedi a szalagot a 0,85 értéket, a férfiaknál az 1-es értéket engedik meg, e fölött már hasi elhízásról beszélünk. Ahogy a kor előre halad, mindenkinek egy picit a kötőszövetek engednek. Tehát nem szabad csodálkozni akkor, hogyha egy bizonyos mértékben elindul ez a folyamat. Hogy van egy pici hasa az embernek, szabad így mondani. Ez nem bűn, ez nem rossz, de hogyha ez a folyamat elindul, akkor kell vele vigyázni. És itt ugye részben a táplálkozás, részben a hasfal erősítése. Borzasztó fontos, sokféle tézis van arra, hogy milyen a jó haserősítés. Sokféle edzésprogramban, tanácsban. Általában a legegyszerűbb az, hogy lefeküdni a földre hagyat fekve, a szőnyegre, esetleg a hát alá, vagy a popsi alá lehet tenni egy kis laticelt, vagy egy kis puha anyagot, és nem igazán kell fölülni, hanem tulajdonképpen csak annyit kell csinálnunk, hogy fölpréseljük a fejünket. Nem tudom, mennyire érted, amit azt mondok, tehát lefekszünk, nincs fölülés, hanem csak a nyak megemelése, de érezni fogjuk, hogy a bordás hasizom működni fog. Ez egy picit jobban védi a gerincet, nem igényel akkor a strapát a gerinc csigolyák részéről, és nagyon szépen erősíti ez a fajta hasprés. És ennek a fordítottja, ugye a lábemelés borzasztó fontos, nőknél, férfiaknál egyaránt, csak kevesen csinálják sajnos, mert a női szervek és a férfi szervek egészségét, amikor a kezünket így letesszük magunk alá, és felemeljük a lábunkat. Borzasztó fontos, akár, ugye ezt ifjúkorunkban csináltuk is a tornaórákon, és valahogy elmarad. Pedig borzasztó fontos, mert az alhasi izmok, hölgyeknél és férfiaknál mind-mind az urológiai, a nemi szervek egészségét, vérkeringését befolyásolja, borzasztó fontos része ma már az intim tornáknak, egyebeknek, mert ugye betegszik a nemi szervrendszer változókodtól kezdve, savasodik és egyéb folyamatok lejátszódnak, muszáj, hogy visszaadjuk a vitalitást ezeknek a szerveknek. Tehát még egyszer, föntről is felülés, illetve felülés nélkül hasprés, és lentről ezek edzik nagyon szépen a hasizmot. Az a probléma, hogy amikor elindul a hasi elhízás, akkor a zsírszövet nem a bőr alatt van, mint a hölgyeknél a comb, illetve az ülep része, hanem a zsigerek között, a bélfodrok között, ez a baj, mert ez hajlamosít a hipertóniára, magas vérnyomásra, szívinfarktusra, ír elmeszesedésre, etekőre, alvási apnó, érlégzési és pszichés zavarok éjszaka, az elhízás okozhat ilyet is, közfényre hajlamosít nyilván alkati kérdés is, emésztőszervi rákbetegség, hölgyeknél az emlőrák egyértelmű összefüggés van az elhízással, az ete és hastyálmirigy bélbetegségekkel együtt. A koleszterin szint is sajnos emelkedhet. Amikor tanácsokról beszélünk, én szeretnék megfogalmazni 10 egyszerű tanácsot a fogyókúrára, és ezzel szeretném zárni az előadást ezzel a 10 alapelvvel. Általában tudom, hogy van, aki mást mond, a reggelitől nem híz. Ritkaság előfordulhat, hogy valaki a reggelitől hízik, vagy nem tud fogyni, mert reggelizik. Általában az ebéd és a vacsora hízlak. De a reggeli nem. A reggeli az elég normál életvitel mellett. Ha valaki gyorsan akar fogyni, akkor délben, tehát reggel reggelizik, délben eszik mondjuk nyers zöldséget, estét kihagyja, vacsorán kihagyja, nem könnyű dolog, vagy este gyabonett, vagy este is gyümölcs. Ugye, tehát reggel reggeli, az általában gyümölcsös reggeli, délben zöldség, este lehet zöldség vagy gyümölcs, de este már nem fogyasztunk kenyeret. Van, aki kétszer eszik egyben, és gyorsan tud fogyni, csak ehhez akarat erőre is ugye nyilván szükség van. Tehát a reggelitől nem hízunk, ez egy fontos alapszabály. A hozzáadott és a rejtett zsiradékot jelentősen csökkentjük. Margarin, olaj, vaj, van még zsiradék. Mi az, hogy rejtett zsiradék? A süteményekben, a pástétomokban, a kész ételekben. Ha hiszük, hanem a kakaós csigában 40% zsiradék van, 40%. Ugye csak megszilárdul, mert keményített növényzsírt tesznek hozzá, ezért a tészta zsíros tészta, de alapvetően nem tocsog a zsírba látszólag, mégis nagyon magas része zsiradék. Ahogy mondtam, ezen múlik sok minden. Én azt javasolnám, hogy időnként mérjük meg, hogy egy hónapban mennyi olaj zsiradék fogy el a lakásunkban. Egy főre számítva. Tehát ugye mennyi vajat, vagy margarint, mennyi olajat, mennyi zsírt fogyasztunk el. Ezt ugye föl lehet írni a hónap első napján, és a következő hónap első napján megnézni, mennyi fogyott el. És ki lehet számolni, hogy abban a hónapban a család egyes tagjai mennyi zsíradékot fogyasztottak el. Ez igen hasznos mérőszám, mert nem is gondolnám idenként. Mondjuk a rejtett zsírt kiszámolni nem könnyű, de meg lehet most nagyjából becsülni. Elhagyjuk az állati zsírt, redukáljuk az összes zsíradékot, tehát még egyszer, ez még a második szabály, fontos dolog. És hát azért tettem be ezt a tojás ábrát, mert ma már ugye nyilvánosságra került, hogy a tojás akkor okoz ugye koleszterin szint emelkedést, hogyha telített zsírokkal társul. Ugye ezért rehabilitálták a tojást, mert önmagában a lágy tojás az nem okoz nagy bajt, mármint a koleszterin szempontjából, de amikor már szalonnás rántott erről beszélünk, az már okoz. Ezek együtt okozzák a problémát, illetve a fehér kenyér. A lágy tojás, vagy a tojással fogyasztott fehér liszt növeli a triglicerid szintet. A barna kenyér nem. Óriási különbség van kenyér és kenyér között, ismét mondom, ráadásul Ha valaki teljes őrlésű kenyeret fogyaszt, akkor a bélben a korpa megköti a sárgában lévő koleszterint, és nem engedi szívódni ennek legalább a felét, eltávozik a széklettel. Tehát a rostoknak a szerepe nagy. Ha valaki koleszterinben gazdag ételt eszik, akkor utána darált lendmagot, zabkorpát, búzacsírát, búzakorpát érdemes fogyasztani, megköti a koleszterint a bélben és csökkenti a koleszterin szintet. Hoztam magamban lendmagolajat is, jelenleg a legintenzívebb, legerősebb koleszterin csökkentő, értisztító, hajszáltisztító, magas omega 3 tartalmú, magasabb szinten, mint a halolajban. A lendmagolajban lévő hidegen sajtot, lendmagolajban lévő omega 3, naponta egyszer-kétszer teljes kanálnyit eszünk, és ezzel igyekszünk védeni a keringési rendszerünket. A finomított gabonák a fehér liszt fogyasztása. Hát, elég drasztikus ez a szó, megszüntetjük teljes őrlésű kenyét, még a palacsintához is, mert kérdezhetnék, hogy hát egy palacsintát hogy készítsek, egy gofrithoz hogy készítsek el. És úgy tudom, hogy itt van főzőkör, szokott lenni főzőkör is. Nyilván nem bőne, ha időnként használok fehér lisztet, de mindig teszek hozzá valami mást is. Rozslisztet 5-10%-ban, csak ugye az tömőssé teszi a tésztát, nincs benne sikér, zabpehely lisztet szoktunk beletenni. Tehát a zabpehely liszt, rozsliszt, teljes őrlésű liszt és fehér liszt együttesen nagyon, nagyon jó hatás van szervezetre nézve. Ha valakinek nincs otthon teljes őrlésű lisztje, vegyen legalább búza csírát, ezt a sárga színű búza csírát, illetve zabkorpát. Szándékosan nem búzakorpát mondok, mert az kicsit olyan csiszoló papír a bélnek. Zabkorpa kicsit drágább, de megéri, nem kell sok. A zabkorpa nagyon kíméletesen zselésedik, és tisztítja a veleket, segíti a fogyást, teltsebb érzést vált ki. Elterjedtek ezek a külföldről származó pirított műzli, jól meg kell rágni, jó fogak is kellene kell hozzá, mert sokan vásárolják ezeket dobozos pirult műzliket, csak ha ezeket nem jól rágjuk meg, akkor a darabokat lenyelve ezek fúródnak a bélfalba, ez nem jó. Ezért alaposan meg kell rágni, vagy áztatni egy picit folyadékban. Ezeket már nem kell igazán főzni, mert meg vannak pirítva. Gyümölcslében, növényi tejben szoktuk áztatni. Esetleg a melegítés, vagy esetleg egy forrázás nem biztos, hogy ártán neki, de nem szükséges forrázni, mert még egyszer mondom, hőkezelt. Nyeres gabonapehelyet viszont nem fogyasztunk, azt gondolom tudják, mert az a hasnyálmérjete betegségek egyik kiváltója. Amikor Amerikából bevezetődött a műzli, akkor mindenki látta a reklámban, ahogy a dobozban rögtön a tálba öntik, hogy az amerikaiak a cornflakes-e, és az emberek rohantak ugye az üzletbe, és vették a pejheket, és öntötték az zabpejhet, a natur zabpejhet a hideg tejbe. És ették, és ez okozott nem kevés esetben ebben hasnyálmirigy problémákat, hasnyálmirigy megnagyobbodás, gyulladás, és a szakma teljesen leírta a reform táplálkozást, mondván, hogy ez betegséget okozó szélsőséges táplálkozási forma. Nem az, hanem az a szélsőséges, hogyha valami a reklámba bejön, de nem figyelmeztetik az embereket, oda kellett volna írni, hogy nyers gabonapelyhek fogyasztása, vagy a pelyhek fogyasztása nyersen nem ajánlott. Ez nagyon fontos lett volna odaírni a reklámokban. Az emberek nem élelmiszeripari szakemberek, nem kötelességük ezt tudni. A cornflakes viszont már gyárilag, ugye magas hőfokon, magas nyomáson kezelt, készre főzött és szárított perlé. A vércukor szintet, negyedik pont, vércukor szintet egyensúlyban tartó étkezés borzasztó fontos, amikor leesik a vércukor szintünk, akkor leszünk éhesek. Kísérlet, macska teleszi magát, megeteti a kutató, majd befecskendez a vérébe inzulint. Leesik a macska vércukor szintje az inzulintól, és az alvó macska fölébred és egerészni, hát illetve enni megy. Ez mindig reprodukálható kísérlet. Az embernél is lejátszódik, amikor leesik a vércukor szintünk. Fontos tudni, az élelmiszeripar nem mindig, sőt, finoman fogalmazok, nem mindig gyárt olyan élelmiszert, ami hosszantartó tehetségérzést ad, hanem mi a cél? Egyetemen is oktatják, és nem rejtik végig alá, mert ez van. A cél, hogy minél többet vásárolj. Különben a cég csődbe megy. A cégek között óriási verseny van. 40 ezer féle élelmiszer van Magyarországon. Ennyit nem vesznek meg a fogyasztók. Valamelyik tönkre megy. És ez az állandó kompetíció, ez a verseny hozza magával azt, hogy a gyártó arra törekszik, és itt nem mondom, hogy ez kinek a hibája, a gyártó arra törekszik, hogy a terméke jó ízű legyen, egyedi legyen, és ha lehetséges, akkor vonzza a vásárlót újra, mi hamarabb. A barna kenyér olyan hamar nem vonzza a vásárlót. Veszek a bioboltban egy fél kiló barna kenyeret, két napig esszük, három napig esszük, ugye levágjuk, pirítjuk, sokáig elég. Veszek egy kiló osános fehér kenyeret, ugye az gyakorlatilag nagyon hamar elfogy. A család nekiül egy olyas mézes, vagy lekváros, vagy bármilyen kenyérnek, a fele elfogy. Ugye? Tehát és hamar visszatér a fogyasztó, főleg az ilyen puffasztott térfogat nevelt kenyerek esetében, és újra megveszi, mert jó ízű volt, mert friss volt, stb. Ezért vissza a forráshoz, vissza az eredeti táplálkozáshoz emlékeznek, hogy mit mondtam, melyek az alacsony glikémiás index élelmiszerek, zöldségek, hüvelyesek, diófélék, bizonyos gabonafélék, teljes gabonafélék, fekete kenyér, zöldfehely. És ugye az üzleti finomított termék az magas glikémiás index, szóval túl mézezett termék sem túl jó. Túl cukrozott termék pláne. A lényeg, arra törekszünk a fogyókúra során, hogy tehát nem igaz az, hogy koplani kell egész nap. Arra törekszünk, hogy amikor eszünk, akkor a vércukorszintet hosszan elnyújtva megtartjuk. Optimálisan. Erre jó a cikória kávé, erre jó a hagyma. Hát a póré hagyma, igaz, hogy hát csípős a hagyma nyilván, de amikor valaki hagymát eszik az ételhez, és mondjuk, egy, ha jobban mérje az ember a hagymát, zöld hagymát, a hagyma nagyon szépen beállítja a vércukorszintet. A hagymának a zöldje. Tehát a zöld hagymának a zöldje, nem a fehér csemege, nem esített része, azaz ízt adja, hanem a zöld része elképesztő fontos a vércukorszint beállításához. Aztán még sokféle van, mint beszélnek, azt hiszem a kukorica vajuszról és más dolgokról, amik mint gyógyhatás anyagok beállítják a vércukorszintet. A kedves egyetemi tanáraim is fejlesztettek egy terméket, de ezt talán már ismerik, a biocsicsókas sűrítmény, Budapesti Koronavírus Egyetem, mert a csicsókában is kiderült, hogy inulint tartalmaz, sőt, a legmagasabb inulint tartalmú magyar gumú vagy termék, és ebből vákum sűrítéssel egy olyan terméket készítenek, ami nagyon sokat segített az elmúlt két évben, amit a forgalomba került, az embereknek az édesség vagy leküzdésében. Mert a csicsókában olyan anyagok vannak, amik révén, amelyek segítenek az emberi agynak lecsökkenteni a vágyat, az édesség vágyat. Mert talán tudják, hogy nekünk nem a testünknek van szüksége az édességre, hanem nyaktól felfelé az agykémia. A táplálkozás az gondolkodást igényel, agykémia. És a test egy idő után, ha valamit mondjuk csokoládét kap, akkor a test ugye ezt felszívja, az agy megkapja, és az agy azt mondja, hát ez jó, akkor kérek még. És sajnos felborul a szerotonin rendszer, ugye a boldogsághormon rendszer, tehát a csokoládéban lévő triptofán, cukor, koffein felborítja, ilyen a kávé is, ilyenek az energiaitalok. Úgy nevezik ezt, hogy nagyon erős termékemléket vagy az agyban, termékemlék. És a magas, erős termékemlék miatt az agy újra és újra ezt fogja kérni, kívánni, követel. Ez okozza a kívánság megerősödését, és hát ahogy például az Új Szövetség is mondja, hogy a kívánság megfogalmá, ugye a rosszabb megszülés, aztán az teljességre után ugye hát rossz szokásokat, hát halált nem, az azt mondja a Biblia, tehát rossz szokásokat és végül hát elromlott életet is eredményezhet a rossz szokásokon keresztül. Amikor étkezésről beszélünk, mindig a rendszerességről is beszélünk, és nem fogyasztunk folyadékot evés közben, nem tanácsol, ezt már sokszor mondtuk bizonyára, hanem reggel előtt egy órával, felkelés után fél liter vízzel kezdünk, legalább 3 decibel, langyos vízzel. A két étkezés között iszunk, evés közben nem, mert fölhigítja az emésztőnedvet, és ha fölhigítjuk a gyomor tartalmat vízzel, az pépes lesz. És ez nem jó. A gyomor akkor az kifacsarja, a vizet eltávolítja, elkezdi emészteni, de a pépes rendszer nehezen tudja emészteni, hiszen nem tudja már bekeverni, sósabbal és pepsinnel tovább engedi, újra kiadja a parancsot, hogy egyél. Tehát ezek a pépes ételek nem mindig szerencsések, ezért mondtam azt a pár szem diót, mert ez egy picit leállítja ezt a rendszer, ezt a folyamatot, és egy kicsit magasabb a tehetségérzés az emberi testben. Esti kalóriabevétel jelentős csökkentése, vacsora csökkentés. nem véletlenül találták ki ugye a joghurtos, kefíres vacsorákat. Van, aki növényi tejet fogyaszt. Egy kedves ismerősöm este készít kókusztejből egy könnyű koffeinmentes kávét, egy ilyen pótkávé, cikória kávét, esetleg megeszik hozzá egy műzli szeletet, vagy egy pirítós, és nagyon szépen alakul a súlya, és le tud fogyni, nyilván mozgás mellett. Tehát nem éhezünk este, valamit lehet enni, azt mondom, zöldségfélét. A zöldségfélét nem csak nyersen lehet enni, hanem van a zöldségfélének egy másik megoldása, a félig párolt. Van ez a Kínában átjövő wokkos megoldás, amikor forró felületen átforgatjuk a zöldséget. Mi történik vele? A külsője megpuhul a zöldségnek, a belsője pedig még ropogós marad. Ezáltal a vitamin tartalma szinte teljesen megmarad, viszont már jobban emészthető, jobban felszívható belőle a vitamin. Tehát ilyen félig párolt, hát úgy nevezik ezt ma a vendéglőben grillezett zöldség, szójaszószon, nem is kell olajon, szójaszószon át forgatni, és egy szelet, fél szelet pirítóssal elfogyasztjuk. Őszintén szólva otthon szoktunk készíteni kis kekszeket. Teljes csörlésű liszttel, zappehely liszttel, darált lemmakkal, pici olajjal készítünk kekszeket. Nagyon sokáig kell ezeket rágni, és eltelítenek, de nem hízlalnak. Tehát ilyen típusú alternatív lisztekből készítünk kekszféléket, csak ezeket hamar meg kell, mert ha megszáradnak, nagyon kemény lesz. Tehát nem sok olajat használunk hozzá nyilván. A nyers élelmiszer laktató, mégis alacsony kalóriatartalma, ezzel nem mondtam újat, de nyilván hangsúlyozni kell, hogy a nyers, illetve a párolt élelmiszer a kulcs itt ebben az esetben. Csírafélék, fantasztikus, a csírafélék vércukorszintre való hatása is, tehát nyers zöldsége, keresztes virágúak, hagymafélék, gyökérfélék, ezek étvágyművelő hatása ugye kisebb, mint a nyers gyümölcsöké. A gyümölcsök nem rosszak, de azért ezekben van kalória, hanem inkább a zöldségféléket szoktuk javasolni. Sárgarépa, az egyik legjobb fogyókúrás élelmiszer a káposzta. A piros vagy lila káposzta, amit ritkán szoktunk talán így említeni, de megpároljuk. Fantasztikus dolgokat lehet ebből kihozni. Egy-két szelet tofúval szoktuk fogyasztani, de aki nyilván nem fogyaszt szóját, hanem más fehérje forrást keres, azok számára más javasolható. A görög saláta. Mitől laktat a görög saláta? Ugye a sajt, itt éppen ugye feta sajt látható, vegánok pedig tofúval, füstölt tofúval, vagy pirított tökmaggal ajánlják, és többféle színű, ugye paradicsomtól a vitamin paprikát, a hagymáig, az olivabogyóig, de igen, az olivabogyót nem mondtam, fantasztikus. Valaki próbálja, laktató, vércukorszintet állító. Nem olcsó mulatság az olivabogyó, de lehet használni csak pár szemet a pirítós mellé, a hetedik szabály. Folyadékhiány esetén gyakran enni szoktunk, tehát folyadékhiány ne evéssel, hanem ivással pótoljuk. Gyakran akkor eszünk, amikor érezzük, hogy valamit kéne most csinálni, inni kéne. Inni kell. És még azt is mondanám, hogy időnként egy-egy evést ki lehet hagyni egy turmixra. Hát nem véletlenül terjedtek el a fogyókúrás turmixporok. Csak nem kell 8000 forintért vagy 6000-re megvenni a turbó diétát. Valaki elolvassa, hogy mi található egy ilyen 6-7000 forintos termékben, azt kell látni, hogy fillétes dolgok, ugye? Mert vércukorszintbeállító és rost, mikrorostos szerkezetű anyagok, amelyek megduzzadnak, hogy fölveszik ezt a gélszerű állapotot, és hogy elfogyasztottuk, a gyomorban hát hosszan tartó tehetségérzést biztosítanak, ezt házilag kávédaráló megdarált zabkorpával és lennmaggal, ezek keverékével lehet hát modellezni, így szoktuk használni, illetve én magam is például foglalkozom rostfejlesztésekkel, almarostot sikerült fejleszteni, alma magházport, cukorréparostot sikerült szerezni. Ezek, ahogy megduzzadnak a gyomorban, teljesen beállítják a tehetségérzést. Ugye az alma préselő üzemekben sok alma törkölyföl halmozódik, kvázi melléktermék, és ezek nagyon magas rosttartalma. Ezekből készülnek a méregdrága külföldi termékek, hogy a hadd nem mondjam, milyen nevű magyar érsében külföldi gyümölcsüzem, amely Magyarországon van, ugye Budapesten, a magyar alma törköit lecsomagoltatja ilyen aszeptikus zsákokba, kiviszi Ausztriába, vagy még messzebb, ott korszerű technológiával borítják, ilyen instantizálják, és drága német vagy más jellegű fogyókúrás italporokba kerül vissza a magyar alma. Tehát önképpen Magyarországra, és óriási reklámmal bekerül a köztra, mint egy fantasztikus fogyókúrás italpor. Hát ez az, amit úgy próbáltam magam is rövidre zárni, hogy beszerzünk alma törköt, és megszárítatjuk, és megőrültetjük. Ezáltal állítunk elő édesízű alma törkő, vagy alma magházport. Ez egyébként rák megelőző vastag bél, végül védő is egyben. A nyolcadik fogyókúrás elv, hogy a cukor helyett alapvetően mézet, aszalványokat, hát aki már ugye evett aszalt szilvát, igazi zselés datóját, tehát nem ez a cukrozott zselés datója, azért ezekről is lehet édességvágyat csökkenteni, és ezek nem igazán hízlalnak. Pár szem mazsola, ugye a diák csemegét is elkezdték forgalmazni, csak ugye az már ugye hízlal, mert vannak benne diófélék, néhány szem mazsola. Én őszintén szólva ezekre álltam rá, főleg reggeli után. Az édes reggeli után nem nagyon kívánunk a nap folyamán édeset. Ez egy jellemző dolog. Ha valaki sósat reggelizik, déltől nagyon intenzíven fogja követelni a szervezet az édességet. Ezért terjedt el az édes műzli reggeli, mert egy picit csökkentette a nasolási kényszer, az édesség nasolási kényszeré. Magyarországon is ez tetten érhető. Tessenek kipróbálni, egy édes, mézes, aszalványos, gyümölcsös gabonakása elfogyasztása után mennyire kívánjuk elvédre az édeset. Lehet, hogy valamennyire kívánjuk, de nem fogunk igazán sokat enni az édességből. Hát ugye ezek hízlanak, a csokoládé félék, nagyon magas a kalória tartalmuk, de koffeint is tartalmaznak, és teobramin idegrendszerre hatóanyagok. A felesleges többletcsúly leadásához nem szükséges, különleges érelmi cikkek beszerzése, vagy különböző speciális és nagyon nagy pénzt megérő, vagy ígérő metodikák ismerete. Tehát nem kell speciális kurzusokat elvégezni, hanem egyszerű elveket kell ismerni. Egy picit üzletággá vált ma a fogyókúra, miközben a világunk másik fele pedig ugye éhezik, és halnak meg ugye az afrikai gyerekek, pedig Afrikában van ugye a gyémánt legnagyobb része. Ugye érdekes dolog, hogy a szegény világ, ahol éhhalál van minden nap, hadd ne soroljam, hadd ne mondjam, milyen számú gyerek hal meg, ott óriási értékek vannak, csak ugye az európai és más államok veszik el tőlük a javaikat, szóval igazságtalan rendszer ez, így ahogy van. Az egészségvédő preventív étrend, tehát megelőző étrend és életmód megvalósításával, mit jelent ez? Az egészséges megelőző étrend mit jelent? Mértékletes evés, rendszeres evés, rostos étrend, bőséges nyers táplálkozás, gyümölcs, nyers, párolt zöldség, főzelékfélék és bőséges folyadék. De mit kell? Különösen görcsös akarás nélkül a szervezet leépíti felesleges zsírraktárait. Emlékezem, hol is voltam, talán Székesfehérvár, egy kedves hölgy elmesélte az ő történetét, minden fogyókúrát kipróbált. És lemondott már a fogyásról, akkor ismerte meg az egyik klubunkban az egészséges elveket, és azt mondta, nem akarok már lefogyni. Egyszerűen csak egészségesen szeretnék élni. És őt már nem érdekelte a súlya, azt mondta, egy dologra koncentrálok, egyetlen dolog érdekel, ez az egy dolog pedig az, hogy egészségvédő étrendet alakítsak ki, vagyis a fehér kenyeret leváltott a barna kenyérre, még egyszer mondom, nem azért, mert fogyni akart, hanem mert megértette, hogy szellemi, lelki, etikai és más értelemben ez jó. Jó lelkiismerettel, egészséges ételt, jól megrágva, érezte, hogy ez jól hat rá, B-vitaminok, ugye? Az ásványok. És egyre jobban megszerette ezt az étrendet, és azt vett észre, hogy szökken a súlya. És lefogyott, nagyon szép alkatú hölgyé vált, nem fiatal hölgyről van szó, és megdicsérték, mondták neki, hogy milyen fantasztikus, hogy így lebírt fogyni, kérdezték, milyen titka. És a titok az volt, hogy egyszerűen csak megtanult helyesen gondolkodni, helyesen táplálkozni, nem görcsölt a súlya miatt, azt mondta, hogy figyelem magam, kommunikál, úgynevezik cross-talk, kommunikáció, az ízleléssel, az aggyal, nem ette magát tele, uralkodott magán. Nyilván ez társult egy, mondom, egy lelki változással, megértette a súlyát ennek az egésznek, erkölcsi súlyát a táplálkozásnak. Rájött, hogy nem az a cél, hogy csak én önmagamért éljek, hanem hogy erőm legyen, hogy másokért, ugye, a gyermekek, a család, a társadalom. És akkor az ember már nem csak önmagát látja és a súlyát, a saját testsúlyát, hanem látja a saját szerepét a családban, a társadalomban, akkor egy olyan átalakulás jön létre, hogy majd merem mondani, hogy magától ez a folyamat szépen beáll. Ha pedig valaki egy kis súlytöblet marad, ám maradjon. Nem biztos, hogy ez baj. Mert minden szervezet tudja, hogy hogy állítsa be. Van olyan szervezet, ami ki tudja, milyen alacsonyabb, vékonyabb alkatot állít meg. Valószínűleg azért, mert a csontozat is vékonyabb. Van olyan szervezet, amelyik szilárdabb, stabilabb csontozatú, öröklötten, ezért bírja a nagyobb súly, és nem okoz semmilyen bajt. De ez nyilván nem óriási súlytöblet jelent, hanem mondjuk egy 5-6-8 kilót. Lehet, hogy attól is meg lehet most szabadulni később, de a szakma azt mondja, hogy 10 évenként 1,5-2 kg súlytöblet nem baj. Tehát egy 50 éves embernél, ugye mondjuk, hogyha 20 éves kortól szállok, akkor az 3x 10 év, ugye? Azt mondja, hogy egy 6-8 kg súlytöblet szakmailag elfogadható egy 50-55 éves változókorban lévő embernél. És végezetül a testmozgás és a stressz, azt hiszem, hogy ez a tizedik, testmozgás, ez csak azért jelzem, mert érdekes téma, nincs sok anyag erről, csak jelzem, hogy az ideális testsúly, illetve ez a bizonyos body mass index, ez akkor jó, hogyha 20 és 25 között van, ezt talán már mondtam, emlékeznek? Kilogrammért testi megosztva, méternemért testmagasság négyzetében, és így érdemes egyébként életünkben legalább egyszer kiszámolni a testmag indexünket, és a pulzus, borzasztó fontos a pulzus. Én remélem, hogy azért időnként szoktuk mérni a pulzusunkat, mert nagyon sok mindenre, sok mindent megmutat a pulzus. A szív stabilitását, erősségét, a ritmusosságát. Van ébredési pulzusunk, van nyugalmi pulzusunk, úgy az napközben, ha megnyugszunk, nem mindig azonos az ébredés és a nyugalmi. Van a terheléses pulzus, edzés közben, megnyugvási pulzus, van a maximum pulzus, hát ezt nem nagyon szoktuk elérni, és nem szabad. Átlagos ébredési pulzus, általában 60 és egészséges szívű embernél, 60-70 között. Akinek 60 és 55 között van, az erős szívvel rendelkezik. Általában. Akinek az ébredési pulzus, mondjuk 60 alatt van, erős sportszívről is szó lehet, illetve erős szívről van szó. Én nem megyek bele a képletekbe, csak jelzem, hogy az edzettségről és sok mindentől is függ az, hogy ki milyen pulzust mér. Azért, ha szeretném elezni tovább is lépek, mert ez már szakmai rész, hogy amikor azt szeretnénk kiszámolni, hogy melyik egy embernek az edzési pulzusa, erre van egy képlet, aki szeretné kiszámolni, annak tudunk segíteni. Az úgynevezett Kervonen egyenlet segítségével ezt a testnevelési egyetem egyébként oktatják. És csak annyit jelzek, ez a BPM, ez azt jelenti, hogy ez a pulzus szám, ez a beat per minute, tehát ez a percenként ütés szám. Aki zsírégető zónát keres, nem biztos, hogy jó hírt mondok, 135, kötője 155. Megkockáztatom, ezt azért nehéz fenntartani, ezt a pulzus számot. De aki elkezd kocogni, vagy gyors gyalogolni, Amerikában már elkezdték a gyaloglást, már nincs futás Amerikában annyira, eléri a pulzus ezt a stabil értéket, 25-30 percig ezt stabilan tartjuk, a 30. perctől kezdve a zsír elkezd égni. Aki csak 15 percig csinálja, az nem. Ezért a korábban említett 15 perces mozgás, az a zsírégetés szempontjából sajnos kevés. Aki szeretne már konkrétan zsírt égetni, ott már legalább a 30 perc fölötti időtartamú, huzamosabb ideig tartó hát mozgás javasolt, és a mozgás után pedig nem szabad sírosat, szénhidrátósat fogyasztani. Nem is mennék bele az edzés zónákba, ezzel érek tehát az anyag végére, hát ennyi fér bele ebből az előadásban. és összegzésként, tehát a mértéktartó kétharmadnyi étkezés javaslat. Aki eddig evett mondjuk egy nagy tál rizst, mondjuk hússal, vagy valamilyen feltétel, ezután váltsa ki a rizs, vagy a krumpli felé zöldséggel. Emlékezem, amikor bejött a testkontroll, emlékeznek? Testkontroll című könyv, az mit is mondod? Ne edd együtt a köretet a hússal, hanem a köretet helyettesíts párolt zöldséggel. Reggel, amikor fölkelsz, ugye délig csak gyümölcsöd egyél, almát. Aztán ebéde és délután egyél. És sokan kipróbálták, és nagyon jó eredmények voltak, mert az emberek nem zabáltak idézőjelben sokat, amint hogy nem ettek sok ételt egyszerre, reggelit, ebédet, vacsorát, hanem a reggelit kihagyták, és megszűnt a túltáplálkozás a nap egy részében. Ha meggondoljuk, hogy az emberek egész délig csak gyümölcsöt esznek, akkor már is nyertünk fél napot, ugye? Egy étkezés. Bár én azt mondom, hogy inkább reggelizzünk, ezért én nem tudtam a testkontroll egyetérteni, de mégis sokan kezdtek fogyni. Most újabban ugye a paleolit diéta van. A paleolit táplálkozás, amely kiiktatja a szénhidrátot, a kenyeret, helyébe rak lennogott gyümölcsöt, zöldséget, hús, és a zsírt is meghagyja, mégis fogyást okoz, az emberek sokkal több zöldséget, gyümölcsöt és rostokat esznek. Ezért a paleolit táplálkozás, bármennyire is látok benne én magam személy szerint problémákat, mert túl sok állati fehérje, túl sok állati zsír, mégis a sok zöldség, gyümölcs darált lenmag, omega-3 hatása révén egy pozitív mérleg is előkerülhet. Ennek ellenére a paleolit táplálkozást magam nem tudtam elfogadni, illetve úgy nevezzük, hogy okos paleolit táplálkozást lehet folytatni, ami azt jelenti, hogy mondjuk, ha valaki húst teszik, akkor nem sertés húst, vagy inkább halat, vagy a hús helyett inkább más fehérjét, és így sokkal jobb lehet. Illetve a paleolita tejet is elhagyatja az emberrel, tehát lebeszél róla. Ennyi fér tehát a mai előadásba.

Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mostani alkalmon, nem csak a helybélieket, hanem a távolabbról közöttünk lévő kedves testvéreinket is. Kedves gyülekezet, a mostani Isten tiszteletünkön Jézus Krisztus egyik gyógyításának a történetét szeretném felidézni, amelyet bár több evangélista is feljegyzett, de most ezúttal Lukács evangélista leírás alapján idéznénk fel ezt a történetet. Lapozzuk fel tehát Lukács evangéliuma 8. fejezetét, és a 26. verstől olvassuk el az igét a 39. versig terjedő igeszakaszban. Lukács evangéliuma 8. fejezetének a 26. versétől következőképpen olvasom az igét. És eveztek a gadarénusok tartományába, mely Galileával átellenben volt. És mikor ő kiment a földre, jött elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, se ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban. És mikor meglátta Jézust, felkiáltott, és lábai elé esett néki, és fennszóval mondta, mi közön van néked, te veled, Jézus, felséges Istennek fia, kérlek téged, ne gyötörj engem. Mert azt parancsolt annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadta őt, azért láncokkal, béklyókkal megkötözve őrizték, de a kötelékeket elszaggatván az ördögtől a pusztába hajtatott. Megkérdezte pedig őt Jézus, mondván, mi a neved? És ő mondta, Légió, mert sok ördög ment belé. És kérték őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek. Volt pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen, és kérték őt, hogy engedje meg nékik, hogy a disznókba menjenek, és Jézus megengedte nékik. És miután kimentek az ördögök az emberből, bementek a disznókba, és a disznónyája meredekről a tóba rohant, és megfulladt. A pásztorok pedig látván, mi történt, elfutottak, és elmenvén hírül adták a városban és a falvakban. Kimentek azért megnézni, mi történt. És mentek Jézushoz, és ülve találták az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve volt és eszénél, és Jézus lábainál ült, és nagyon megijedtek. Elbeszélték pedig nékik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngős. És kérte őt a gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy ő közülük Jézus menjen el, mert felette igen félnek. Ő pedig beült a hajóba, és visszatért. Kérte pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen, de Jézus elbocsátotta őt, mondván, térj vissza a te házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elment azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. Kedves gyülekezet, ebből a nagyon sok tanítást magában hordozó evangéliumi történetből, Jézus egyik gyógyításának az eseményeiből én három dolgot szeretnék a mostani istentiszteletünkön kiemelni, és megítélésem szerint a három legnagyobb tanulságot, tulajdonképpen két kérdés kapcsán. És az első kérdést úgy abban szeretném felvetni és megfogalmazni, hogy van Jézus ebben az esetben a gyógyításnak miért ezt az útját választotta, amit választott. Ugye tudjuk, hogy Jézus nagyon sok gyógyítást elvégzett az ő élete során, tanításaitól sokkal többet gyógyított az embereket, szabadította, ebben is megmutatta az Isten szándékát az emberrel, az Isten szeretetét. És tudjuk, hogy ebben a sokféle gyógyítási módban is nagyon sok tanulság rejlett, valószínű, hogy a másféle betegeknek másféle szükségletét is megelégítette Jézus azzal, hogy a gyógyításnak más-más útjait is választotta. Ugye tudunk olyanról, hogy volt, amikor Jézus a puszta szavával gyógyított, ilyen volt például a százados szolgájának a meggyógyítása. Olyan is volt, amikor a leprásra nem csak azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg, hanem meg is érintette őt és rátette az ő kezét. Úgy gondolom, sokat hallhattunk már ezekről, tehát ezeknek is jelentőségük volt a beteg gyógyulására nézve. Olyan esetről is tudunk, amikor a vakot ugye megkente sárral, és ő neki el kellett menni, és emberileg is kellett valamit cselekedni a gyógyításáért, tehát neki meg kellett mosakodni, tudjuk, hogy nem a mosakodásban volt önmagában
bármilyen jelentőség is, illetve nem magában a vízben helyesebben fogalmazva. Itt pedig egy nagyon érdekes leírással találkozunk, hogy Jézus itt is gyógyíthatott volna sokféle módon, és azt választotta, amit tulajdonképpen ezt az embert terhelő gonosz lelke kértek Jézustól, hogy hadd menjenek a disznónyájba. És ugye tudjuk, hogy ennek a következménye az lett, hogy Jézus meg is engedte, és ők veszedelmüket találták. Vajon Jézus miért ezt cselekedte? Gondolkoztunk már ezen? Jézus kárt akart okozni ezeknek az állatoknak, és vajon azoknak az embereknek is? Ugye tudjuk, hogy Jézustól messze távol állt az, hogy bárkinek is a kárála legyen, mindenütt épített és mindenütt adott. Én három dolgot szeretnék felsorolni ebben az első tanulságban, tehát a történet első tanulságára, első tanítására három dologgal válaszolhatunk. Valahol, ha a történetet átgondoljuk, akkor ezekre a gondolatokra juthatunk el, hogy vajon Jézus miért ilyen utat és ilyen módot választott arra, hogy ezt az embert valóságosan meg is szabadítsa. Az egyik dolog az abban fogalmazható meg, hogy meg akarta mutatni nem csak az ott lévő embereknek, hanem nekünk is, és minden később élő embernek, akik a Bibliát olvassuk, hogy milyen szintig uralhat a gonosz hatalma egy embert. Ilyen szinten is uralhat egy embert a gonosz, hogy azt a terhet, amikor a Jézus leveszi az emberről, akkor az még egy disznó nyájat is, ami ki tudja hány száz állatból állott, annak is a romlását tudja okozni, és azt is hatalmába tudja keríteni, és a veszedelmét tudja munkálni. Tehát a Biblia nem kendőzi azt el előttünk, hogy Sátán nagyon hatalmas lény, és nyilván ezt nem azért mondja, hogy mi féljünk tőle minden vonatkozásban, abban is, amiben nem kellene, hanem azért, hogy számoljunk a hatalmával, és különösen, amikor más emberekre tekintünk, akkor valahol az ő megítélésükben, az ő jellemzésükben, az ő meglátásukban számítsuk be ezt a körülményt, hogy nem tudhatjuk, hogy egy ember életében, lényében milyen terheltséggel lehet számolni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv megfogalmazza a 10. fejezetében, hogy Jézus szerte járt jó tévén, és meggyógyította mindazokat, akik az ördög hatalma alatt voltak. Jézus a gyógyításával mindig ilyen hatalom alól való szabadítást kínált és adott is az embereknek, és ennek az embernek a legértékesebb részét, ugye az értelmét uralta gonosz, aki nem tudott szabadon dönteni, ezért nem is volt már felelősségre vonható az ő tetteiért. És én úgy gondolom, hogy a történetnek ennél a részleténél picit megállhatunk és elgondolkozhatunk, hogy amikor mi furcsa jelenségekkel találkozunk az életben, akkor vajon számolunk-e Sátánnak ezzel az ellenségnek, az élet fejed, illetve az élet ellenségének ezzel a hatalmával, az ilyen irányú terheltséggel, amik olyan könnyen megjelenik az emberben az iszony, amikor valami furcsa látvány tárul elénk, amikor testi vagy szellemi fogyatékosokkal találkozunk, amikor lezüllött külsejű emberekkel találkozunk, amikor alkoholistákkal találkozunk, akik sok mindent elveszítettek már az életükben, akkor számolunk-e azzal, hogy az ellenségnek ki tudja, mekkora hatalma uralja azt az embert, és nem kezdjük el ugye nagy okos módon mondani azt, hogy ő tehet róla, meg a maga szegénye, meg ugye tudjuk ezeket a dolgokat, hanem egyszerűen azt látjuk, hogy az ember tehetetlen, és segítségre lenne szüksége. Jó néhány évvel ezelőtt olvastam egy újságban az autista gyerekekkel kapcsolatban, de tényleg már jó néhány évvel ezelőtt történt, és az újságcikk megemlítette, hogy akkoriban a Budapesten a 15. kerületi tanács kirendelt volna az autista gyerekek számára egy bölcsődei és egy óvodai helyiséget, illetve gondozást az ő segítésükért. Azonban azt nem tehették meg ennek a létrehozását anélkül, hogy a környezetben is ott lévő és ott lakó embereket megkérdezzék-e felől. És az emberek leszavazták. Leszavazták, mert azt mondták, vagy valahol ki se fejezték, de a döntésükkel nyilván kifejezték azt, hogy ezekkel a furcsa jelenségekkel nem tudunk mit kezdeni, és félünk. Tehát az emberek nagyon könnyen megítélik a szokatlan és a számukra furcsa emberi megnyilatkozásokat, és mi sokkal jobban megértjük az embereket, hogyha mi ezt beszámítjuk, és erről tudunk.
hogy bizony Krisztus nélkül, Krisztus hatalma és jelenléte nélkül nem csak ilyen vonatkozásban és ilyen szinten jelenhet meg az ellenségnek a hatalma, hogy terhel egy embert, hanem azért a Szentírás olyanokat is megfogalmaz, hogy Krisztus nélkül minden ember beteg. Ugye azt mondja az írás Ézsaiás könyvében, hogy minden szíverőtelen és minden fejbeteg. Korintusi második levél azt fogalmazza meg, hogy eltompultak az emberek elméi, mert nem látják a Krisztus dicsőséges evangéliumát, a világ istene megvakítja az embereket, hát mindenki beteg. Ha valaki nem látszik azt, hogy valahogy kilógna a többi közül, vagy valami furcsa látszana rajta, hát nem csak tőle kellene akkor eliszonyodnunk, de amennyire nem iszonyodunk el, természetesen

Bibliában, amikor először úgy komolyabban átgondoltam a Szentírásnak ezt a részét, akkor azt mondtam, hogy hogyha ezt a Biblia nem írná, akkor nem hinném el. Akkor nem hinném el, hogy ilyen létezik, hogy ezeknek az embereknek ilyen volt a reakciójuk, hogy vissza, ugye elterjedt ennek a híre, maguk is kimentek, megnézték, és nem véletlenül hangsúlyozhatja Lukács evangélista, hogy azt látták, hogy az a beteg ember, akitől őt régóta féltek, akit elkerültek, akit hiába kötöztek meg, akik széttépte a láncokat, akit nem lehetett megőrizni. Most ott ül Jézus mellett, fel van öltözve, eszénél van, és nem örültek. Nem örültek a szabadításnak. Valami bántotta az ő lelküket, és ez pedig a disznónyáj volt. Ez a döbbenetes lehetett, hogy Jézusnak is ugye szembesülnie kellett ezzel, hogy ahelyett, hogy hálát mondtak volna ők is, és ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy végre egy Istennek egy teremtménye szabadítást nyert, inkább azt mondták Jézusnak, hogy távozzál el a mi határunkból, félünk tőled. Nem tudjuk, hogy mennyire fog a mi kárunkra és veszteségünkre lenni majd mindaz, amit te ezentúl fogsz itt cselekedni. Jobb lesz, hogyha elmégy. És Jézusnak el kellett menni. A döbbenetes az emberi értékrend, hogy nem tud számolni igazán a jóval, amit az Isten adhat, és nem tud ennek örülni, hanem ragaszkodik az ő dolgaihoz, és azt nézi, hogy őt miben érte kár. Vessük fel talán azt a kérdést, hogyha egy skizofréniával számolunk, vagy egy depresszióval, vagy hasonló bajokkal, emberi betegségekkel, akkor nehéz egy ilyen szeretetlen világban megbetegedni? Akkor vessük fel a kérdést, hogy nehéz egy ilyen világban megbetegedni? József Attilának volt egy gondolata, és azt fogalmazta meg, hogy ez a beteg világ engem beteggé tett, és utána pedig úgy kezel engem, mint beteget. Maga a világ kiveti magából a selejtes embereket, és nem törődik az emberrel, és nem gondolkozik el, hogy ő maga is beteg, és ő maga termeli ki magából a betegséget az önzés miatt. Nagyon nem nehéz ebben a világban az embernek magára maradnia, vagy a saját értéktelenségében megerősödnie, ahogy látja a hozzávaló viszonyulását az embereknek. Nem nehéz a szeretet nélküliségében tényleg ilyen, a bajok ilyen szintjére is eljutni. És a harmadik dolog, ami miatt Jézus Krisztus a gyógyításnak ezt az útját, módját választotta, az pedig az, hogy ugyanakkor miután meg akarta mutatni azt is, hogy milyen szintig terhelhet a gonosz egy embert, és az emberek hogyan reagálnak a szabadításra, Jézus azt is meg akarta mutatni, hogy hatalma milyen mélységből tud egy embert kiemelni, és újból egészséges emberré tenni. Olyan jó, amikor az evangéliumot mi úgy tudjuk olvasni, hogy azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus tegnap is, ma is, mindörökké ugyanaz, és Jézus ma is meg tud cselekedni ilyen dolgokat. Ugye azt mondja az írás egy helyen, hogy Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit ugye lerontsa, mert az ördögök engedtek Jézusnak. Az ördögöknek engedniük kellett Jézus Krisztus parancs szavának, és azonban ehhez nem csak Jézus hatalma kellett, hanem ehhez kellett még valami. Ehhez kellett a mélységes irgalomnak a látása, ami megnyilatkozott Jézus részéről. Jézus az irgalomnak a látásában meg kellett, hogy lássa ennek a betegnek részéről azt a nagyon apró, pici kis jelt, amiben kifejezi azt, hogy ő sok mindent nem tud már a saját hatalma és szabad választása szerint cselekedni, de azért pici apró dolgban mégis kifejezi azt, hogy én szabadítást kérek, és én rajtam segíts. Jézus ezt meg tudta ragadni, amit mi sokszor egyébként nem látunk meg az emberek megnyilatkozásaiban. Hiszen amikor ez a beteg ellenkezett elkiáltotta magát, hogy ne gyötörj engem, mert semmi közöm te veled, akkor Jézus nagyon jól tudta, hogy ez az ember nem szívéből beszél. Az ember nem azt fejezi ki most szavaival, amire ő igazán vágyakozik. Ez a beteg a vágyakozását azzal fejezte ki, hogy odavetette magát Jézus lábai elé. Az ördögök nem szokták imádni Jézust. És megjelent ugye ez a kettősség, ez a hogy a hasat elme, a tudat hasadásnak ez a kettősége, de Jézus nem arra tekintett, amit mond a beteg. Hány ember elfordult volna, ma is hány ember elfordul, amikor valaki azt mondja, hogy hagyj engem békén, és velem ne törődj, és én már semmire nem vagyok jó. Jó, hát akkor így gondolod, akkor nem foglalkozom veled. Jézus meg tudta látni,

látni, hogy ennek a betegnek is van vágyakozása, és azt, ha sokkal kisebb mértékben is, de kifejezésre tudja juttatni, és ezáltal Jézus meg tudta őt erősíteni, és fel tudta gyógyítani az ő betegségéből. Kedves gyülekezet, hogyha mi irtózunk az emberektől és az emberek bajaitól, akkor nagyon könnyen elkerüli a figyelmünket az a megnyilatkozás, amiben azért a segítség kiáltása vagy a kinyújtott kéz megjelenik. Az irgalmas szem, a segíteni akaró lelkület, ez az, ami meg tudja ragadni az apró, pici kis utakat, hogyha máshol nem is, de ott azért hozzá lehet az emberekhez férni, és hozzá lehet jutni a segítés útjaihoz. És akik megismerték az Isten szeretetét, azok alkalmas lelkületet nyernek arra nézve, hogy ne azonosítsák azt a beteget az ő megnyilatkozásaival, az ő elrettentő külsejével. Az a másik nem azonos a betegségével, a beszédével. Az ő lelkében biztos, hogy más van, és biztos, hogy más szeretne. Csak oda kell figyelni, hogy vajon ezt hogyan fejezi ki, és hogyan lehet abba belekapaszkodni. Kedves gyülekezet, ennyit szerettem volna szólni ennek az első kérdésnek a szempontjairól, hogy vajon Jézus miért is ilyen módon gyógyított, és milyen tanulságot akart ezzel adni nekünk. Egy következő kérdést is szeretnék felvetni, és erre két tanulsággal, annak kifejezésével válaszolni, hogy amikor ez a gyógyult ember Jézussal akart menni, hogy tanítványa legyen és vele járjon, akkor Jézus miért nem engedte meg neki? Miért nem engedte meg? Nem lett volna, mit gondoltok, jó tanítványa Jézusnak ebből az emberből? Hát azért jobb lett volna, mint egyesek. Nem lehet, hogy jobb lett volna. És Jézus mégsem engedte meg. Miért? Az egyik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy Jézus ezzel is ki akarta azt fejezni, hogy ezt az embert otthon maradásra késztette, és azt mondta neki, hogy neked most itt van dolgod, lehetsz tanítványom, de itthon, magad környezetében. Ezzel Jézus kifejezte azt, hogy ő nem sértődött meg. Tudnélik, én úgy gondolom, hogy ha mi sokan Jézus helyébe lettünk volna, akkor megsértődtünk volna. Valaki minél nagyobb szeretettel, minél több jót akar adni, annál nagyobb ugye a veszély annak, hogy megbántódik. Szóval milyen lehetett Jézusnak szembesülni azzal, hogy ő nem csak azt az ördöngöst szerette volna meggyógyítani, hanem rengetegen laktak még ott, és akadt volna Jézusnak szolgálni valója és munkája, és azt mondta a vidék, hogy menj el tőlünk. És Jézus nem bántódott meg ezen olyan vonatkozásban, hogy akkor visszavonult volna, hanem az, hogy nem sértődött meg Jézus, ezt nem csak abban látjuk, hogy később visszatért ugye Gadara földjére, és később munkálkodott értük. Ugye tudjuk, hogy erre az időre nem Jézusnak volt szüksége, hanem az ott lévő embereknek volt szükségük, hogy többet megtudjanak erről a valakiről, akit ők korábban elbocsátottak maguk közül, hanem Jézus tehát nem csak ebben mutatta meg, hogy visszament később, hanem egy más lehetőségben próbálkozott érettük munkálkodni. És Jézus azt mondta, hogy ha engem most nem fogadtok el, akkor én küzdök értetek másként, akkor itt lesz egy ember, akit én megszabadítottam, majd ő akkor fog értetek cselekedni. Más esetek is találhatóak az evangéliumban, ahol azt látjuk, hogy Jézus sokszor megsértődhetett volna, azonban ez nem történt meg. És én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy veszély a mi életünkben az, hogy mi könnyen megsértődünk, és ezért Jézus Krisztus ebben is hatalmas példa számunkra. És néhány gondolatot hadd fejezek ki abban a vonatkozásban, hogy Jézus hogyan is győzött, vagy hogyan kerekedett felül a sértődékenységnek a veszélyén. Tulajdonképpen két helytelen viszonyulás létezik a sértésre. Az egyik az, amikor mi visszavágunk, mert úgy gondoljuk, ha bennünket sértettek, akkor most nekünk is jogunkban áll viszont sérteni. Ugye mi nyilván azt mondjuk, hogy helytelen. És létezik egy másik viszonyulás is, amikor eltűrjük,
eltűrjük a sértést, de ugyanakkor elzárkozunk, és egy pici távolságot azért fenntartunk bizonyos ideig. És erre már nem egyértelműen szoktuk látni és erről felismerni, hogy ez helytelen lenne, pedig ez legalább olyan helytelen, mintha az ember visszavágna a sértésre. Jézus nem tartott távolságot, Jézus nem azért ment el, mert, és nem azért maradt távol egy bizonyos ideig, mert ő a sértődése felett bánkódott, hanem azért, mert az emberek választását tiszteletben tartotta. Az az ember, aki megsértődik, és bár azt mondja, hogy én nem haragszom, de a másiknak meg kell azt éreznie, hogy azért most egy picit elkerüllek, és most egy picit nincs közünk, és nincs dolgunk egymáshoz. Ez az ember nem tud szolgálni, nem csak azokért, akik őt bántották, hanem még azokért sem tud szolgálni, akik őt nem bántották. Szóval a sértődés az bennünket kiszokott kapcsolni a mi munkánkból, az kiszokott emelni bennünket az Istentől rendelt helyünkről. Nagyon keveset tud eltűrni a sértődős ember a szeretetében, és ezt láthatjuk Jézus esetében egy másik alkalommal is, például amikor azzal akarták megbántani őt, hogy mi nem paráznoságból születtünk. Ugye ez is egy olyan eset volt, amikor Jézus megsértődhetett volna, hogy hát azért már ne csináljátok, hogy rólam ezt mondjátok. És Jézus minden esetben azt látjuk, hogy nem sértődik meg, tovább dolgozik értük, tovább munkálkodik értük, ha ilyen oldalról nem lehet más oldalról, mert a sértődés az nagyon nagy veszteséggel jár. És Jézus azt látta, úgy tekintett az emberekre, hogy nem az számít, hogy velem mit tesznek, és nem az számít, hogy rólam hogyan vélekednek, mert amit tesznek az emberek, az tudatlanságból teszik. Ez Jézus mindig erősítette, és mindig segítette. És neki mindennél fontosabb volt más embereknek az üdvössége, amit nem tudott volna tovább munkálni, hogyha neki is egy bizonyos időre lett volna szüksége, mint nekünk, hogy hát majd egy picit bekötözgetem a sebeimet, meg egy picit elvonulok, és akkor majd helyrejövök, meg gyógyulok, és akkor eltelik egy-két hét, egy-két hónap, és akkor visszamegyek szolgálni, de nehogy többet megbántsatok. Tehát nem kellett Jézusnak, nem volt ilyenre szüksége, mert minden személy ellen irányuló bántást és sértést úgy fogott fel, hogy ez az ő Isten előtti, ahogy Isten előtt minősítve van az ő élete, semmi nem nyom alatba, hogy emberek hogyan vélekednek felőle, vagy mit cselekednek vele. Lehetett Jézus ellen szólni, ugye azt mondja az írás, hogy minden bűn és káromlás megbocsátatik az embernek, még az is, ha Jézus ellen szól. Lehetett Jézus ellen is szólni. És nem engedte, úgymond, a lábáról levenni magát ezekkel, ilyen értelemben, hogy hát ő neki most picit el kell különülnie, és rendbe kell tennie magát, rendbe kell jönnie a dolgaival. Jézus lehetett sérteni, de megsérteni nem, lehetett bántani, de megbántani nem. Milyen jó lenne, hogyha olyan erős szívet és olyan lelkületet kapnánk Krisztustól, és olyan szolgálni akarást, ami bennünket nem távolít el a további munkálkodásoktól, erőfeszítésektől, hanem töretlenül tovább tudunk menni ilyen akadályok és ilyen nehézségek hátterén, illetve amikor ezekkel is találkozunk. Ugye bajunk nekünk a sértődés, mert tényleg tapasztaljuk az életünkben, én is visszaemlékszem sokszor az életemben, hogy mennyi időt veszítettem, amíg az ember úgy fortyogott, morgott magában, hogy ő vele mit csináltak. És milyen jó, amikor arra gondolunk, és Jézussal mit csináltak? És ahhoz képest mi az, amit veled tettek? Szóval bárcsak tudnánk megtanulni Jézustól ezt a hatalmas győzelmet is. És végül a harmadik tanulságát is hadd emeljem ki ennek a történetnek, hogy Jézus nem csak azért nem engedte ezt az embert, gyógyult embert magával elmenni, hogy ezzel kifejezze, hogy dolgozni akar, tenni akar továbbra is az ott lakó emberekért, hanem ezzel Jézus azt is kifejezte, hogy abban a helyzetben az az ember, az a betegségéből meggyógyult, terheltségéből megszabadult ember legalább annyit tehet az ott lakókért, mintha személyesen Jézus lenne ott. Sőt. Nem tartjátok kemény beszédnek, hogyha ezt mondom?
sokkal többet tehetett akkor, abban a pillanatban az ott lakókért, az az ember, mintha Jézus lett volna ott jelen. Tudnék, Jézus nem fogadták be. És azért láthatunk más eseteket is a Bibliában, ami bennünket tényleg arra bátorít, hogy sokszor úgy vagyunk vele, hogy vár ránk egy nagy feladat, vagy szeretnénk többet tenni Krisztusért az életünkben és a környezetünkben, akkor azt mondjuk, hogy hű de kár, hogy most Jézus nincs itt jelen. Vagy van egy nehéz beszélgetés, akkor azt mondjuk, hogy hű de kár, hogy most valaki nincs itt jelen, gyorsan el kellene szaladni, elhívni valakit, egy hitbe vénebb embert, aki biztos, hogy többet tehetne. És olyan jó azért, hogy ebben a történetben megláthatjuk tulajdonképpen azt, hogy általunk, ha tényleg bennünket szabadított az Isten, és ha mi erről a szabadításról tudunk bizonyságot tenni, és az Istent úgy tudjuk mi bemutatni, amit velünk cselekedett, akkor mi sokat tudunk tenni az Istenért. Lássuk meg ugye a samáriai asszony történetét is, akinek a beszédét miután elfogadták az emberek, akkor azt mondták, hogy most kimegyünk és megnézzük, hogy kiről beszélsz te, és amikor meghallgatták Jézust, azt mondták, hogy eddig néked hittünk. Na most már nem azért hiszünk, mert te mondtad. Most már azért hiszünk, mert saját szemeinkkel látjuk, és saját fülünkkel hallhatjuk őt. És ugyanezt láthatjuk Keresztelő János, mint Jézus előfutárának a munkálkodásában is, hogy Jézust akkor a hirtelen nagy világossággal még nem tudták volna befogadni, még így is sokan nem fogadták be. Jézusnak, illetve Keresztelő Jánosnak elő kellett készíteni ezt az utat. Keresztelő Jánosnak fel kellett hívni az emberek figyelmét arra, hogy ki lesz az, aki majd eljövendő. És visszautasította az emberek, hogy ne tőlem várjátok a szabadítást, és ne bennem bízzatok, aki utánam jöjj, ő az erős. Ő hozzá menjetek, és ő tud nektek igazán segíteni. És ugyanígy, ahogy mi nagyon sokszor ugye emlékezünk Keresztelő János szolgálatára, mint ami az advent mozgalom előképe, azt mondhatjuk, hogy mi is Krisztus előfutárai vagyunk, de nem csak Keresztelő János értelemben, hanem samáriai asszony értelemben is. És a gadarai ördöngösségből megszabadult és meggyógyított ember vonatkozásában is, hogy mi tehetünk ott, az emberek között, akik még nem ismerik Krisztus, és akik még nem fogadnák be őt, ha arról szólunk, hogy Isten hogyan szabadított bennünket, és mi hogyan ismerhettük meg az ő szeretetét. Az emberek általában azt látjuk, hogy nem annyira az Istenre kíváncsiak, mert nem tudják, hogy ki ő. Az emberek arra kíváncsiak, hogy neked kicsoda az Isten, és veled mit cselekedett az Isten, és te mit köszönhetsz neki. Abból mit meríthetek, hogy a te életedben milyen megnyilatkozásai voltak az Istennek. És ezért mondja az ige, hogy mi Krisztusért járhatunk követségben, hogy kérlelve az embereket, hogy Krisztussal béküljenek meg. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy ennek a történetnek is ez a három tanulsága mindannyiunkat bátorítson és segítsen és erősítsen, hogy ugyanez a Krisztusi látás, a Krisztusi látásnak és szeretetnek ez a lelkülete lehessen bennünk, hogy amikor nagyon nyomorult és nagyon mélyen vergődő emberekkel is találkozunk, akkor jusson eszünkbe a gadarai ördöngős esete. Hogy Krisztus ilyen mélységből is segíthet embereket, de ehhez meg kell látnunk, hogy minden ember ki tudja fejezni azt, hogy ő segítséget kér. Minden ember ki tudja azt fejezni, hogy ő szabadulni és ő megváltozni akar. És aztán lássuk meg azt is, és ez is maradjon az emlékezetünkben, hogy az önérzetnek a problémája, küszködése, vergődése, ez ne legyen gátja a mi tovább szolgálásunknak. Szóval ne veszítsünk mi időt amiatt, hogy magunkat kell, magunk sebeit kell kötözgetni azért, mert úgy érezzük, hogy a világ omlott össze, mert velünk szemben igazságtalanok voltak. Akkor mi tudjunk bátorítást lenni Jézus példájából, hogy ő sokkal mélyebb szinten kellett ezt küzdje, elviselje és e felett győznie. És aztán tekintsünk a meggyógyult emberre pedig úgy, hogy az ő példájában mindannyiunk lehetőségének a nagysága látszik és ismerhető fel, hogy mi sokat tehetünk az Istenért a környezetünkben és a világban, hogyha az Istent, mint szabadító Istent mutatjuk be. Akkor az emberek kíváncsiak lesznek erre az Istenre, hogy ő mit is cselekedhet az ő életükben is. Az Isten adja meg ezen gondolatok szerint a jót és az áldást kívánom mindannyiunk életének. Amen.

Kedves gyülekezet, így együttesen is szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyrészt tudtam személyesen is köszönni, de akiknek nem tudtam, őket így köszöntöm. Örülök, hogy megint a körötökben lehetek, az meg egy ráadás, hogy a csepregiekkel is találkozhattam, erre nem számítottam, és ennek is örülök. Hallgattam ezt a szolgálatot, és arra gondoltam, hogy olyan érdekes, hogy nem hangoltuk össze a hangszereinket, ha lehet így mondani, és mégis majd meglátjátok, hogy erősen kapcsolódni fog a mondandóm ahhoz, ami most elhangzott ének formájában. Ugyanis egy zsoltárral jöttem ma hozzátok. A számát is mindjárt mondom, de hadd mondjam el előtte azt, hogy nem tudom, mennyire olvassuk zsoltárok könyvét rendszeresen. Én félek, hogy kicsit elhanyagoljuk, én legalábbis magamnál ezt tapasztaltam, mert olyan helyeit kutatjuk a Bibliának, ahol valami ismeret van elrejtve, a zsoltárok meg nem annyira ismereteket közölnek velünk, hanem lelki állapotokat. Ugye a zsoltárok nagyrészt imádságok, de vannak köztük kifejezetten ének céljára írt szakaszok, ugye, mint a grádicsok éneke. És azért érdekesek a zsoltárok, mert hívő embereknek a belső lelki kérdéseibe, vívódásaiba engednek bepillantást. Hát főként Dávid, de nem csak Dávid írt zsoltárt, ugye azt tudjuk. Ugye van olyan helyzet, ahol azzal találkozunk, hogy hívő embert azt foglalkoztat ez a 73. zsoltár, hogy miért van az, hogy a gazdagoknak jól megy a sora, a szegényeknek, vagy az igazaknak pedig, vagy most nem a gazdagoknak, tehát a nem éppen pozitív személyeknek jól megy a sora és gazdagok, az igazak pedig sokszor küszködnek az életben. Ezt sokan megfogalmazzák egyébként ellenérvként is arra, hogy van Isten, mert hogyha lenne Isten, akkor ez nem így lenne. Kiderül, hogy hívő embereket is foglalkoztatott ez a tapasztalat, ott a 73. zsoltár például ezzel foglalkozik. Aztán vannak olyan zsoltárok, amikor például Dávid megfogalmazza a belső vívódásait, szorult helyzetben van, Istenben bízik. Van, amikor a zsoltár végére felszabadul a lelke, van, ahol egy kicsit úgy marad, tehát nem tudja, hogy mi lesz a megoldás, de bízik Istenben. Nagyon szépek a zsoltárok. Én ma a 139-kel szeretnék veletek közösen foglalkozni, szakaszosan végigolvasni és átgondolni. Azt is megmondom, hogy miért, mert én ezt egy szombati zsoltárnak tartom. Biztosan meglep benneteket, hogy így fogalmazok, bennem is most alakult ki, hogy ezt mondja. Miért találkozunk mi egymással szombatról szombatra? Hát mert az Isten azt mondta, hogy ez a nyugalomnap, ő ezt erre rendelte. Na de miért találkozunk? Mert azt is mondta, hogy ez a szent gyülekezésnek az alkalma. Tehát, hogy ne otthon, ne egyedül legyünk nyugalomban. Mivel teljen a szent gyülekezés? Van-e olyan instrukció a Bibliában, hogy mi álljon a figyelmünk középpontjában, amikor egybe gyűlünk? 10 parancsolat. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, mert 6 napon át teremtette az Isten az eget, a földet, és mindent, ami azokban van, és ugye most nem idézem végig. Tehát úgy tűnik, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, hogy az Istennek volt egy elképzelése, modern szóval koncepciója, hogy a szombat ünneplésünknek, az ige tanulmányozásunknak mi álljon a középpontjában szombaton. Nem mondom, hogy csak ez, de ez nem maradjon el. És mi ez az emlékezés? Hát a teremtésre, a kezdetekre, az indulásunkra emlékezni. Modern szóval így is mondhatnánk, hogy az identitásunkban megerősödni, hogy kik vagyunk, kinek köszönhetjük az életet, honnan jövünk. Biztos ti is látjátok, érzitek, hogy tényleg szükségünk van erre, hogy hétről hétre, mint teremtények, mint emberek visszatérjünk a kezdetekhez, és újra végig gondoljuk azt, hogy miért vagyunk itt, kit imádunk, miért imádjuk, mi a mi viszonyunk hozzá. Ezt azért is tartom fontosnak, mert én néha úgy érzem, hogy figyelve, amerre járok ugye a közösségi életünket, így egy-egy gyülekezetben, meg magamnál is megfigyeltem, hogy sokszor sok jó dologban jelen a szombatünneplésünkben, a témáinkban, az ige tanulmányozásainkban, de azt nem merném mondani, hogy minden alkalommal hangsúlyosan megjelenik a gondolatainkban, a közös gondolkodásunkban ez a visszaemlékezés a teremtésre nézve. Most ezt szeretném megerősíteni ezzel a zsoltárral, ugye kicsit rendhagyónak tűnik, hogy miért a zsoltárral, azért, mert ez a zsoltár, látni fogjátok, oda vezet vissza bennünket, ahova ez az ének is az imént. Kicsit figyeljétek, ha emlékeztek a szövegre, főleg az énekesek biztos jobban tudják, ők gyakorolták, hogy mennyi átfedés lesz a zsoltár és az ének szövege között. Kikerestétek, ugye, ha jól látom, már megvan akkor a 139. Olvasom először csak az első versét. Az éneklő mesternek, Dávidnak a zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. És itt meg is állok akkor.
Nem tudom, hogyha otthon Bibliát olvasunk, ti nem vagytok-e úgy, hogy ezen lehet, hogy tovább mennénk, mert hát ez egy közlés. Egyrészt közli azt, hogy kiírta a Zsoltárt, tehát Dávid, aki az éneklő mester, aki énekeket írt meg, maga is tudott játszani. És utána egy egyszerű dolgot közöl, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Van ennek jelentősége, hogy ennek a mondatnak? Óriási. Örülök, hogy egyetértetek velem. Nem szoktatok az életben szenvedni attól, hogy nem ismernek titeket, vagy félreismernek benneteket? Azok, akik körében éltek? Ez sokszor kamaszoknak a problémája szerintem, ugye, hogy nem értik meg őket mondjuk a családban, a szülők. De egyébként házastársi viszonylatban is megeshet ez, meg mindenféle viszonylatban. Sokkal komfortosabb, kellemesebb lenne az életünk, hogyha nem lennének ilyen problémáink, hogy az emberek nem ismernek minket. Nem egy olyan közegben élünk, ahol ismernek, és úgy, ahogy vagyunk, ismernek és szeretnek bennünket. Sajnos ez nem adatik meg, tehát, hogy mindenki ilyen közegben éljen. Viszont azt mondja ez az ige, nem kevesebbet mond, mint hogy egy valaki van, minnyájunk életében ugyanaz a valaki, akinél ez megvan, aki ismer bennünket. Lehet, hogy egy olyan közegben érünk, ahol az emberek nem értenek meg bennünket, de az Isten mindig meg fog érteni bennünket. Eleve a képességeiből is következik, amit majd mindjárt részletezni fog Dávid, de figyeljétek meg, hogy milyen nyomatékot ad ennek a mondatnak, hogy megvizsgáltál engem, és ismersz. Hát azért mondjuk, hogy ha ő nem vizsgálna, meg akkor is ismerne, csak ez valahol a tényt erősíti, hogy az Isten alapos vizsgálata nyomán ismeri a mi lényünket, és ez azért jó hír, mert ő tud segíteni, tud tanácsolni, mivel hogy ismer bennünket. Azért is jó hír, mert nincs rejtegetni valónk előtte, nem kell attól féljünk, hogy ő félreért valamit. Biztos ti is voltatok már így, vannak olyan szorongós emberek, hogy jaj, mit fognak gondolni, hogyha ezt látják, vagy rosszul fogalmazom meg a mondandómat. Olyan nagy dolog, hogy az Istenhez úgy mehetünk imába, hogy ezek a szorongások értelmetlenek. Hát majd mindjárt látjuk, hogy akkor is érti, hogyha nem tudjuk olyan ékes szólon megfogalmazni. Rá is térek, akkor nem ígérgetem tovább. Olvasom most egyben a második verstől az ötödikig terjedő szakaszt. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartod a kezedet. Egy kicsit terjengősnek hadd talán, mert ugyanazt mondja el többször, azt mondja, hogy ismered ülésemet, felkelésemet, járásomra és fekvésemre ügyelsz. Mit akar ezzel mondani? Isten milyen szinten van jelen a mi életünkben? Milyen pontossággal kíséri figyelemmel az életünket? Azt mondja, a leghétköznapibb élethelyzeteinkben is ott van. Nem? Hát ennél hétköznapibb nincs, hogy ülök, vagy felkelek, járok, vagy éppen fekszek. Azt mondja, ez mind ismert előtte. És ugye ez a Zsoltár, ez nem csak Dávidra igaz, tehát ez nem azt jelenti, hogy Dávidot ilyen kitüntetett figyelmében részesítette a Jóisten, hanem ez, amit olvastok, ez minden emberre igaz. Rátok is, rám is. De szerintem még azokra is, akik nem keresik az Istent, akik úgymond nem hívő emberek. Itt egy picit hadd álljak már meg, mert van egy olyan tapasztalatom, amit szeretnék veletek megosztani, már mint gondolat az ige kapcsán, hogy néha, hogy megtorpanok mostanában, és elgondolkozok, hogy ha ez igaz, amit most olvastunk, már pedig igaz, akkor most pillanatnyilag hány emberre vonatkozik ez a fajta ismerete az Istennek? Hány ember életét kíséri nyomon ezzel a közvetlenséggel? Ilyen 7 milliárd, ugye? Én is úgy tudom, kb. 7 milliárdan vagyunk. Ez azért képesség, nem? Már bocsánat, hogy így mondom. Csak hogy néha szükségünk lenne arra, én erre jutottam, hogy belegondoljunk, hogy micsoda, ez most nem erkölcsi vonatkozás, ez csak képesség, amiről beszéltünk. Hogy az az Isten, akiben hiszünk, akit nyomon követünk, az milyen képességekkel rendelkezik. Hogy milyen csodálatos egy lény az, aki erre képes. Csak a képességeinél fogva is. A szememben ez mindig mind nagyobbá teszi az Istent, engem meg mind kisebbé tesz ehhez képest. És olyan szörnyű, hogy mi kis emberek vetekedünk az Istennel, miközben hát hol vagyunk mi őtőle. Mindnyájunknak ismeri az életét, a járását, a fekvését, a gondjait. Ugye azt mondja, hogy jelen van az életünkben, egyszerűen felfoghatatlan. És közben egy világegyetemet igazgat, amelyik nem bukott el. És közben viszi előre a megváltás ügyét. Csodálatos ez a gondolat szerintem, amit ez a Zsoltár is itt ír.
Egy új szövetség ígét is eszembe jutott ez a gondolat, amit, itt Zsoltár, amit a Dávid megfogalmazott a Zsoltárban, hogy ismered ülésemet, felkelésemet, járásomra és fekvésemre ügyelsz. Emlékeztek, amikor Pál apostol azt mondja, hogy akár esztek, akár isztok, mindent az Isten dicsőségére tegyétek, mert ő figyel. És az élet minden mozzanata az ő szeme láttára megy végbe. Emberek is nézik az életünket, de az Isten is követi az életünket. Folyamatosan egy figyelem középpontjában állunk. És ami igazán örvendetes, hogy ez a figyelem, ez nem arról szól, hogy tetten érjen bennünket. Tehát nem arról szól, hogy rajta kapjon valami hibám. Ez a figyelem, ez arról szól, hogy ez a képesség, ez a látás, ez az odafigyelés, ez gondviseléssel párosul. Figyeljétek meg, amiket kihagytam az előbb az idézetnél, mármint amikor most visszahivatkoztam erre a szakaszra. Azt mondja, messziről érted gondolatomat, mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram, bocsánat, erre még később térek vissza, és azt mondja, elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod a kezedet. El tudjuk képzelni, mert olyan képies. Azt mondja, hogy elől és hátul, nyilván ez oldalt is jelent, körülzártál, és fölöttem tartod a kezedet. Oltalmazol. Nem tudom, hogy tudtok-e róla, én úgy tudom, amennyire utána tudtam nézni, hogy a római hadseregnek volt egy katonai formációja, ezt teknősbékának hívták. Az pont így nézett ki. A szélső katonák a pajzsaikat összezárták, tehát egy zárt falat alkottak a pajzsok körbe, elől-hátul oldalt, a középsők meg felemelték a pajzsokat a fejük felé, és felülről zártak. És hát a korabeli eszközök idején, tehát a katonai eszközök idején, ez egy nagyon komoly védelem volt, tehát egy nagyon nehezen kikezdhető egység volt, egy teknősbéka. Hát onnan kapta nyilván a nevét, hogy hasonlít az állatra. Most képzeljétek, hogy mi van, ha nem emberi kezek, meg karok, meg pajzsok védenek bennünket, hanem isteni kéz az, amelyik elől, hátul, oldalt és felül véd bennünket. Azt mondja Dávid, hogy egy hívő ember életében így jelenik meg az Isten gondviselése. Ott nem jelenhet meg ártó tényező, csak ha az Isten valamiért megenged egy próbát vagy nehézséget. Egy másik Zsoltár jut eszembe erről, amikor azt mondja, hogy elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren, és ő meg tudja oldani azt, hogy hozzád ugyanaz a veszedelem nem is közelít. Így van. Ismerjük ezt az igét, olyan szép a megfogalmazás, amit most idéztem, de mennyire tudjuk ezt megragadni? Tehát mennyire valóság a számunk, hogy én úgy járom az életutamat, hogy tudom, hogy az Isten folyamatosan lát, néz. Én úgy szeretném élni, hogy ne találjon benne hibát, vagy ami elszomorítaná, amit szégyelnem kéne, vagy neki szégyelnie kéne, mint aki az én Uram. És úgy élem az életemet, hogy ez a figyelő tekintet nem csak passzívan figyel, nem hogy hibát keres, hanem ellenkezőleg, ha valami vész adódik, ő megvéd bennünket. Csak rövid, hogy mondjam el, most volt éppen két hete egy ilyen személyes tapasztalatom, ijesztő volt. Mentem haza az Újlétbe, voltam bent szolgálati okból. Sötét volt, már most hamar sötétedik. Akik ismerősek vagytok, Budakeszinek mentem ki, mert én is errefelé lakok Pesthez képest, tehát ugye Tatabánya mellett. És a Budakeszi úton, hogy kapaszkodunk fel az Újléget felől, van egy laktanya, ha emlékeztek rá. És laktanya fölött van egy szolgálati útjuk lehet nekik, tehát nem a bejárata, hanem a fölött van még egy torkolat, egy úttorkolat. Este volt csúcsforgalom, lépésbe mentünk szembe egymással két kígyózó oszlop a sötétbe, mármint lámpafénnyel, és jobbról ott vártak, hogy majd behajtanak. És hát én is engedtem már be az úton, akkor most pont nem akartam beengedni a következőt. Nem messze volt tőle, mint ide a harmadik vagy a negyedik szék, bejött elém egy teherautó. De úgy, hogy belökte az orrát, és megállt. Tehát nem is kanyarodott, beállt és blokkolt, leállította a sávot. Én elég fáradt, meg tompa voltam, nagyon őszintén, és én váratlanul ért, nagyon meg is ijesztett. Tudtam egy nagyot fékezni, de azt láttam, hogy ez kevés lesz, úgyhogy elkezdtem szedni a másik sávba az autó orrát, és hát mellé álltam, úgy tudtam megállni, hogy már összeütköztünk volna vastagon, ha nem megyek át. Szembe kegyelem volt, hogy pont volt egy luk, tehát ott nem jött senki, de már jött felém a következő teherautó, azt lehetett látni, és megállt. És olyan váratlanul ért az egész, és olyan hirtelen lefutású volt, meg olyan közel éreztem magamhoz a veszélyt, a kárt, és úgy túl jutottam aztán rajta, de nagyon mély nyomot hagyott bennem, hogy ilyen közel volt, és ilyennyire semmiből jött ez a veszedelem. És azért anyagi kár, akik ismerek, azok tudják, hogy lelkileg is engem megvisel az ilyen természetű dolog, és az Isten olyan kegyelmes volt, hogy ettől megmentett. Végül semmi nem történt. De az életünk tele van ilyen helyzetekkel. És hogy tegyem hozzá, hogy én észrevettem ezt a helyzetet, mert olyan volt a jellege. De nem tudjuk, hogy hány olyan helyzet van, ahol a veszély nem is tudatosul benned,
De az Isten azt elhárította, és megvédett téged. Talán helyes is lenne az, hogy ha úgy is adnánk hálát az Istennek, hogy nem csak azokért, amiket mi látunk és elő tudunk számlálni, hanem általában is, hogy mindazokért, ahol mi nem is vagyunk tudatában, de tudjuk, hogy ő jelen volt az életünkben, segített bennünket. Mennyire ismert tehát bennünket az Isten? Itt van egy csodálatos szakasz, amit az előbb már ugye olvastam, itt, ahogy kerestem az 5. verset. Hadd térjek rá akkor vissza. Azt mondja, messziről érted gondolatomat, mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Nem tudom, figyeljétek-e, annyira szép ez a Zsoltár, hogy azt mondja az első vers, hogy te ismersz. Hát mi sokszor rámondjuk dolgok, hogy ismerünk embereket, ismerünk valamit, na de nem ismerjük igazán. Az Isten mennyire ismer bennünket, azt mondja, hogy az egész élete a szemünk láttára az egész életünk a szeme láttára játszódik le. Jelen van az életünkben, de most tovább megy, ez egy mélyebb ismeret, amiről beszél. Azt mondja, hogy messziről érted a gondolataimat. Még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Kérdezem, hogy nincsenek olyan tapasztalataitok, küzdelmeitek, hogy egy-egy emberi kapcsolatban ékesen magyarul beszéltek, és mégse értenek benneteket. Ugye vannak ilyen nagyon aranyos ilyen házassággondozó könyvek, meg videók, amelyek ezzel foglalkoznak, például egy férfi meg nő beszélget, mind a ketten a magyar nyelvet használják, de az eltérő gondolkodásmód miatt ez hát sokszor gondot okoz, hogy jól értsük egymást. Nem szoktatok szenvedni attól, hogy mondotok valamit, és nem úgy érti a másik, ahogy mondjátok? Néha úgy is van, hogy nem úgy akarja, már nem ilyen család, hanem egyáltalán bármilyen viszonylatban. Nagyon rossz érzés. Milyen jó lenne, hogyha ki se kéne mondjuk, milyen kommunikáció ez, nem? Hogy nem is mondtam, és én gördülékenyen a másik már is érti. Azt mondja, hogy ez az emberek között azért ritkán, van ilyen, tehát hogyha két nagyon egyformán gondolkodó ember, vagy egy jó házasság, ami már kiforta magát, már ismerik egymást évtizedek óta, ott el lehet jutni elég messzire ezen az úton. De hogy ilyen tökéletesen tudja valaki azt, hogy mi a szándékunk, és ne értse félre, ilyen csak az Isten van nekünk. De ő van, és mindenkinek. Itt van az első, a két megállapítás között, azt mondja, hogy messziről érted a gondolatomat. Mihez képest messziről? Hát ez vonatkozhat arra is, hogy benne még csak formálódik, de az Isten már érti, tudja, hogy mi lesz a vége. De van egy másik megfogása is ennek. Hol van az Isten hozzánk képest fizikailag? Hát igen, messze van. Fizikailag. És azt mondja, hogy mégis érti a gondolatunkat. Nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor az ezékiási reformációról ír a Biblia, ez az időszámításunk előtti 8. század végén volt, amikor Ezékiás király élt. Azt olvasok, hogy egy nagyon nagy reformációt vitt véghez. A nép odafordult az Isten, ez egy komoly, átható, átütő reformáció volt. És ott azt olvassuk, most nem néztem meg, azt hiszem a Krónikák könyve, 32. fejezet végén van ez a szakasz, de szó szerint ezt írja, hogy amikor imádkoztak a papok, akkor az imádságuk felhatott a mennybe az Isten királyi székéhez. Szinte képileg fogja meg, hogy itt mondja az ember az imát, és az Isten királyi székénél azt az Isten hallja. Ne értsetek félre, nem akarok hétköznapi lenni, de azért most mindenkinek van mobiltelefonja, meg ilyen navigációt is ismertek, biztos az autóba szokták használni, a telefon azt is tudja sokszor már. Nagy dolgok ezek, de biztos ismertek, amikor közli, hogy nincs térerő. Nem? Vagy akkor a navigáció közli, hogy a műholdat nem látja. És ott vége van a történetnek, mert hát akkor nem tud az eszköz működni. Nagy dolgokat tud az ember csinálni, de vannak korlátai, ezt akarom mondani. Ehhez képest milyen az, hogy a legkisebb hívő ember imádkozik, és az Isten azt jól hallja ott, távol, a mennyben. És imádkozhat úgy is az ember, ahogy itt olvastuk, ugye így folytatja, hogy még nincs a nyelvemen a szó. Tehát formálisan nem fogalmaztam meg, nem hangzott el, nincs akusztikus hatás, vagy hogy mondjam, és azt mondja, hogy ez nem akadály, az Isten azt jól érti. Van értelme, van helye a hangos imának, akár egyénileg is, ugye átközösségileg meg csak annak van értelme, de ez nem kevesebbet mond ez a szakasz, mint azt, hogy nem kell ahhoz kimondanunk a szavakat, hogy az Isten értse, hogy mit akarunk mondani. Hát ezért is szoktunk ugye magunkba imádkozni, de gondoltunk-e már, hogy milyen nagy dolog az, és hogy figyelni tud ránk, és érti, és nem jelent, hogy is mondjam, csak zavart az információban, hogy nem mondjuk ki a szót. Ő ugyanolyan jól érti. Azt mondja, hogy egészen érted azt, Uram. Figyelitek, milyen szép a Zsoltár? Azt mondja, hogy nem úgy érted, vagy lényegében érted. Azt mondja, egészen érted azt, Uram. Isten látja és ismeri a gondolatainkat,
ami jó hír azoknak, akik tisztaságra törekszenek, és hát persze az ellenkezője azoknak, akik nem. Itt is eszembe jut egy új szövetségi ige, amelyik azt mondja, hogy aki asszonyra tekint gonosz kívánságokáért, azt is messziről érti. Tehát a nem tiszta gondolatokat is, nem csak az imádságot. És sok más példát is hozhatnánk, de mégiscsak az ima a legpozitívabb. Nem tudom, hogy hat rátok mindez. Az is szép ebben a Zsoltárban, hogy Dávid kimond egy egyszerűnek tűnő, de súlyos tételt, hogy ismersz, és utána kibontja ebben a négy versben, hogy mi mindent foglal magában ez az ismerés. Hogy érezzük közel magunkhoz az Istent. Csodáljuk azért, mert ilyen. Mit lehet erre mondani, hogyha ilyen az Isten? Így folytatja a Zsoltár, nézzétek meg a hatodik verstől. Csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Először azt mondja tehát Dávid, így kicsit összegzi azt, amit eddig átgondoltunk, hogy csodálatos előtteme tudás, ez a képesség, hogy hát hogy lehet az, hogy van ilyen lény, aki erre képes, és ennyünk életében. Azt mondja, magasságos, nem érthetem azt. Ki kell, hogy mondjuk, hogy mi az Isten sosem fogjuk tudni utolérni a gondolatainkat. Felmérhetetlen az lényes számunkra, de az, hogy nem érthetem, nem akadály annak, hogy csodáljam. Sőt, tehát én csodálhatok egy olyan dolgot, amit nem értek, mert meghaladja a képességeimet. Csak annyit értek, hogy ő tud valamit, amit én nem. Ez egy magasságos dolog. És utána lefordítja az eddig elmondottakat, azt mondja a hetedik verstől, hogy hová menjek, hová rejtőzek a te orcád elől, hova fussak. De azt mondja, hogy ha mennybe mennék, hát majd egyszer annak is eljön az ideje, azt mondja, ott is jelen vagy. A Seol az a sírt jelenti, azt mondja, ha ott vetek ágyat, ha meghalok, ettől nem kerülök ki a te figyelmed köréből, ott is felügyeled az én lényemet, ami maradt belőle, ugye a fizikai mi voltomat. Ugye itt jön az, amit mond a Jézus, hogy mindenek élnek ő neki, tehát attól, hogy valaki meghal, az Isten tudja, hogy ki az, hogy hol volt, és elő tudja szólítani. Azt mondja, ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, akkor sem kerülnék ki a te látókörödből, ott is a te kezed vezérelne engem, és a jobb kezed fogna engem. Amikor egyik alkalommal kimoltam Amerikába, akkor várakoznom kellett egy repülőjegy miatt egy hetet, mert annyira jöttem volna olyan, hát szóval hozott vissza nagyon a honvágy húzott, és akkor olvastam ezt a Zsoltárt, amíg ott vártam, és olyan érdekes volt, a tenger túlsó szélére szállnék, tehát megvalósult az, hogy én is ott voltam. Na de hát ugyanaz a gondviselés, ugyanaz az Isten kísért el oda is, akit itt megismertem, és aki követett. Azt mondja ezzel Dávid, hogy ha akarna, se tud az ember eltűnni úgy az Isten szemmelől, hogy ne lássák. Ugye egy képies megfogalmazás ez, hogy hová menjek a te lelked elől, ő hív emberként nem akar eltűnni, csak megfogalmazza, hogy így működik ez a dolog. De ez üzenet azoknak is, akik talán nem őszinték a törekvésükben, hogy ha valaki el akar rejtőzni, lásd Kain például a Biblia elén, úgy, hogy elment, elbújdosott az Isten erről, hát hova tud az ember elmenni, ahol az Isten nincsen jelen? Ugyanazt mondhatjuk, mint korábban is, hogy az igazaknak, az igazságra törekvőknek jó hír ez az isteni képesség, akik nem igazak, azoknak nem. Azt is ideírtam magamnak egy jó példa a Bibliából szerintem, hogy nem lehet az Isten elől eltűnni sem, de eltüntetni sem embereket. Nem tudom, gondolkoztatok-e ezen, hogy hányszor volt az, hogy Isten követőivel rosszul bántak. Mondjuk bebörtönözték őket. Meg tudták akadályozni abban, hogy az Isten kapcsolatban legyen velük, vagy ők az Istennel? Mondok egy példát. János apostol, talán sokan tudjátok, hogy a Pátmos szigetére lett száműzve, ott jegyezte le jelenések könyvét, mert ott kapta a látomást. Mit tudunk Pátmos szigetéről? Semmit nem tudnánk, hogyha nem ott lett volna. Ez egy nem túl szép sziget állítólag, egy fegyenc telep létesült ott a Római Birodalomban. Tehát ez egy börtönsziget volt, így is mondhatnánk. Miért űzték oda Jánost a római hatóság? Azért, hogy kizárják a társadalomból, elszigeteljék a testvéreitől. A testvérei nem tudtak vele érintkezni. Szerintem a rómaiak abban is bíztak, hogy az Istentől is sikerül elszigetelni, de nem sikerült. Az Isten megmutatta nekik, mintha, bocsánat, megfricskázta volna a hatóságot, hogy hát Pátmosz nekem nem akadály. És mi történt ott? Nem csak, hogy napi kapcsolatban lehetett János, mint hívő ember az Istennel,
hogyan olvastuk is eddig, hanem mi történt ott. Isten ott adta Jánosnak azt a kinyilatkoztatást, amit Jelenések könyve tartalmaz. Nem, hogy akadályozni nem tudták Jánost, hanem Istent ezzel, hanem egyenesen, hát egy alkalom volt arra, hogy ott János ebben a magányban lejegyezze Jelenések könyvét. De mondhatnánk más példákat is. Nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor Péter apostolt bebörtönözték, Heródes ki akarta végeztetni, mert látszott, hogy a vérszomjas csőcseréknek tetszett, hogy Jakabot kivégeztette. És emlékeztek, hogy hármas őrség mögött volt a tömlöcben Péter, és egyik éjszaka arra kelt, hogy meglökték az oldalát, és nézte, hogy mi az, és mondta egy angyal, hogy szederőcködjön, mert indulnak. És kimentek, emlékeztek rá? Három őrségen keresztül úgy mentek ki, az őrség nem észlelte. Reggel mentek, beérte, annyira nyugodtak voltak, úgy tudták, hogy benn van. Isten kivezette, neki ez nem akadály. Ezért mondja azt Dávid, a 11.-12. verset olvasom, ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség nem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség pedig olyan, mint a világosság. Tehát így összegzi Dávid, hogy mi emberként, hívő emberként is juthatunk olyan helyzetbe, hogy úgy érezzük, hogy a sötétség bizonyosan elborít engem. Összecsapnak fölöttem a hullámok. Kilátástalannak érzem a helyzetemet, nincs remény. Tudom is, én egy súlyos betegséget diagnosztizáltak, vagy anyagilag reménytelen a helyzetem. Vagy hát kinek az életében milyen próbát enged meg az Isten? Azt mondja Dávid, hogy mikor én emberileg úgy érzem, hogy a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság éjszakává válik majd körülöttem, tehát megsötétedik az életem, azt mondja, akkor a sötétség nem borít el, tehát ez nem fog bekövetkezni, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. Tehát pontosan nem az ellenkezője történik, nem a nappal válik sötétségé, hanem az éjszaka válik nappallá, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Azon gondolkoztam el, hogy az olyan jó, hogy Dávidé ez a Zsoltár, mert Dávid életében azért voltak megpróbáltatások, nem kicsik kikérettetések. Egy ember itt hitelesen ír erről. Tehát nem úgy van, hogy hogy is szokták ezt szépen mondani, hogy szoba, nem is, most nem teszem bocsánat a szót, de nem egy ilyen elvont ember, aki szobában éli az életét, nem az írja le ezeket az elméleti igazságokat, hanem egy olyan ember, aki az életet megpróbálta. Nagyon is, és az élet is őt. Rengeteg életveszélyben volt és próbákban, és ő nyilatkozik ilyen elragadtottan az Istenről és tapasztalattal. Nem tudom, hogy vagytok ezzel, talán ezen a ponton meg is állnék, mert ugye most egy új szakasz jön a Zsoltárban, hogy ezért gondoltam azt, hogy szükség rendszeres olvasás.

Most egy új szakaszra térünk rá, amit így vezetnék be, hogy de mióta van ez így a mi életünkben. Tehát hol veszi kezdetét ez a fajta jelenléte az Istennek az életünkben? Most érek a kórus mondandójához, majd mindjárt látni fogjátok. Olvasom a 13. verstől a 16. versig. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak. Holott egy sem volt még meg közülük. Ha a Zsoltár ott ért volna véget, ahol ez a szakasz kezdődik, tehát ennyivel hamarabb, már akkor is nagyon komoly mondandója lett volna a Zsoltárnak. Elmondta, hogy az Isten jelenléte mit jelent a mi életünkben. Most ehhez képest ezt egy új dimenziót mutat meg, talán így lehet mondani. Azt mondja, hogy ezt visszavezeti a múltba is. Visszavezeti a múltba. Azt mondja, hogy ez a fajta isteni jelenlét a mi életünkben, ez előbb kezdődött, mint maga az életünk. Ugye így kezdődik a 13. versnél ez a szakasz, hogy bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Ugye amikor vesékről van szó, az nem szó szerint a páros szervünket jelenti a Bibliában, hanem a belső részeinket, akár fizikailag, tehát a belső szerveinket. Sokszor átitt értelemben is használja a Biblia, hogy ami belül van az emberben, ami belül lejátszódik. Azt mondja, hogy te alkottad az én lényemet. Ugye szokták mondani, hogy Ádámot meg Évát Isten teremtette, de hát mi már úgy születtünk. Na igen, de ki alkotta azt a képességét az embernek, hogy nemzeni tudjon, hogy utódokat tudjon nemzeni. Mi ugyanúgy az Isten teremtése vagyunk, mint Ádám és Éva, csak nem formálisan nem a kezéből kerültünk ki, de abszolút az ő teremtményei vagyunk. Azt mondja, hogy te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Nem tudom, mit szóltok ehhez a képhez? El tudjátok ezt képzelni? Mit szoktak mondani, hogy ha valahol jó dolga volt az embernek, hát az az anya méhe, nem? Hát, ha más nem veszik éppen az, hogy jól temperált, tehát mindig a testőmény. De mit kell takargatni az emberen? Hát azért más dolog, hogy lehet takargatni, de minek? Mit akar ezzel mondani Dávid? Ezek költői képek. Számotokra miben áll a szülői gondoskodás, akinek már van gyereke, vagy volt szülő már, tehát kisgyerekkel, mikor még éjszaka is átmegy a szülő, nem, és betakarja. Tehát, hogy folyton gondja van rá, megelőzi az óvó, gondoskodó szeretetnek a megnyilvánulása ez. Na ezt a képet használja itt Dávid, nyilván egy képtelen helyzetben. Azt mondja, hogy még nem volt életünk, még csak vártak bennünket a szüleink, és Istennek ez a gondoskodása, amit mi szülőként ismerünk, ez már kiterjedt a mi életünkre. Minek köszönhető az, hogy azért legtöbben alapvetően épkézláb módon születünk meg? Mert valaki felügyeli azt a fejlődési stádiumát az életünknek. Isten már ott őrködött fölöttünk. Azt mondja Dávid, így folytatja a 11. versben, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Mire szoktunk gondolni a megkülönböztetés szót hallva, hogy rám jobban figyelsz, mint a másikra? Ugye, mert ezt jelenti a megkülönböztetés általában. De itt nem ezt jelenti, hanem mire gondol Dávid, hogy kitüntettél a figyelmeddel, hogy ennyire fontos voltam a számodra. De nem másokhoz képest, hanem önmagamban vizsgálva is, hogy engem, parányi teremtményt, aki még meg sem születtem, nem hogy választ tudtam volna adni arra, hogy te közeledsz hozzám, megkülönböztettél, megtiszteltél a figyelmeddel, azt mondja, mi következik ebből a számomra, hogy magasztallak. Értitek már, én ezért mondtam, hogy ez egy szombati zsoltár, mert eléri azt a célt, arról beszél, amiről a szombatoknak szólniuk kéne, hogy mindig megerősödjünk abban, hogy kicsoda az Isten egyáltalán, hogy milyen hatalmas lény, és ez a hatalmas lény kicsoda a mi számunkra, a mi életünkben. Azt mondja Dávid, hogy egy ilyen hatalmas lény már akkor ott gondja volt rám, és foglalkozott velem, magasztallak ezért téged, csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid. Nem csak a Vöröstengeri átkerés csodálatos, az is az volt. Az is csodálatos, ahogyan bennünket az Isten hordoz, ahogyan gondoskodik rólunk. És figyeljétek, egy fontos félmondattal zárul a vers, azt mondja,

Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Hagyj kérdezem meg tőletek, hogy mindenkinek az életében jelen van az Isten, amiről az Zsoltár szól? Mindenkinek az életében jelen van. Mindenkinek az életében igaz az, hogy csodálatos cselekedeteket visz véghez. Megment, gyógyít, oltalmaz. Akkor mi okozza a különbséget köztünk, emberek között? Ez az utolsó fél mondat. Hogy vagy jól tudja ezt az én lelkem, tehát nem a szerencsének tudom be, meg nem a két kezem munkájának, hanem azt mondom, hogy tudom, hogy ott áll, és neki köszönhetem, vagy azt mondom, hogy nem jól tudom, egy kicsit tudom, egyáltalán veszek róla tudomást. Kedves gyülekezet, Dávidot az Isten nagyon szerette, szerintem minket is szeret. A különbség köztünk alapvetően ebben van, hogy Dávid tudta, hogy ott van jelen az Isten az életében, ő jól tudta ezt a lelkében, és számon tartotta. Ettől volt olyan a kapcsolatuk, amilyen. Nekünk ugyanolyan kapcsolatunk lehetne az Istennel, ha számon tartanánk mindezt, ha bennünk is kiváltaná ezt az elragadtatást, mint Dávidban, hogy magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid. És én azt gondolom, ez a Zsoltár egyik fő üzenete mindnyájunk számára, itt hadd hangsúlyozzam, kicsit még nem a vége, ugye még egy kicsit türelmet majd kérek, de hogy ide kéne eljussunk, hogy az Isten a mi életünkben is munkálkodik és jelen van, de mikor jutunk el oda végre, mint Dávid, hogy ezt mi észrevesszük, számon tartjuk, hétről hétre, napról napra megerősödünk benne, és elmondhatjuk majd mi is, hogy jól tudja ezt az én lelkem. Ezt annyira kívánom nektek is, magamnak is. Így folytatja ezt az idézett szakaszt, hogy nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Tudnék, az anya méhben, ugye, ahol senki sem látta, az Isten látta. Ma már nekünk kicsit fura ez különben, mert ugye az ultrahang révén azért hát nem kis dolog ez, egy ilyen korban élünk. Bár aki már látott ultrahang felvételt, azért az elég homályos. Tehát az Isten ennél jobban látja, hogy ki van ott benne és mi lakik ott benne. Azt mondja, látták szemeid az én alaktalan testemet, tehát még fejlődésben volt, még nem is volt kiforva, azt mondja, és te mégis láttad, és most fokozza, figyeljétek meg, amiket mond, azt mondja, a könyvedben ezek mind be voltak írva. Tehát Isten előre tudta, hogy jövök, hogy te is jönni fogsz. Számított ránk. Nem tudom, hogy akik már voltatok szülők, vagy átértétek a gyermekvárást, hogy valakit várunk. Én is emlékszem, amikor a legkisebb született, úgy rákészültem már, ugye gondolatot megszoktam, mert késői volt, és még hozzá kellett szokjak. És aztán azt mondtam, hogy most már olyan kíváncsi vagyok, hogy ki fog kijönni. Tehát milyen feje lesz, vagy milyen személyiség lesz. Tehát nagyon kíváncsi voltam rá, vártam. Mi is várunk, készülünk, vágyunk adott esetben a családot bővíteni egy újabb kis utóddal, de milyen más ez ahhoz képest, hogy ő tudja, látja, hogy ki fog jönni, és azt mondja, hogy a könyvedben ezek mind be voltak írva, hogy tudta, ki fog megszületni, és azt is, hogy mikor. Nézzétek meg, azt mondja, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, mármint az én testem, a csontjaim, holott egy sem volt még meg közülük. Ma most érkeztünk meg, azt mondja, meddig vezethető vissza az Isten gondoskodó jelenléte az életünkben? A születésünk előtt, a fogantatásunk előtt megelőzi az életünket. Akár mit tekintek életnek, tehát egy fogantatást, vagy ugye azt a magzati létet, vagy a születést, azt mondja, ezek mind azután jöttek, Isten eleve ismert bennünket. Aki ennyire látja az életünket, és ennyire vár bennünket, az nem csoda, ezt írja az Új Szövetség, hogy az Isten, ez Efézus 2.10-ben olvassuk, hogy az Isten előre elkészítette a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Mert tudta, hogy leszünk, tudta, hogy mi leszünk azok, tudta, hogy milyen utat szán nekünk, tudta, hogy milyen talentumokat ad, tudta, hogy lehetne azt a legjobban felhasználni, hogy másoknak segítsünk, hogy magunk is boldogok legyünk, hogy az Isten áldására szolgáljon, és minden kész volt. Nem tudom, hogyha így gondolkoztok, akkor milyen képetek lesz a saját életetekről, hogy nem a véletlenek alakítják, nem sodortatni kéne, hanem van egy hatalmas terv, amit előbb lefektettek, mint hogy megszülettünk, és nekünk annyi a dolgunk, hogy ezzel összhangra jussunk és betöltsük az életünkben. Egészen máshogy tekintünk nem csak Istenre, hanem önmagunkra is, ha komolyan vesszük ezt a Zsoltárt. Mi következik mindebből? Még három rövid szakaszt hadd olvassak, meg hadd fűzzek hozzá megjegyzéseket. Ugye én így osztottam fel a Zsoltárt, nekem így tűnik értelemszerűnek a mondandóját felosztani. 17.-18. vers. Azt mondja Dávid ezek után, hogy nekem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten.
mély nagy azoknak summája. Számlálgatom őket, többek a fövénynél. Felserkenek, és mégis veled vagyok. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy vele, hogy olvastatok Bibliát, de egy kicsit olyan kötelességtudatból, hogy mert hát megszoktuk, meg tudjuk, hogy kell, meg tudom is én. Milyen más, amit itt Dávid mond? Azt mondja, hogy ő nem kötelességszerűen foglalkozik az Isten gondolataival. Azt mondja, nékem mi kedvesek a te gondolataid. Ti is vagytok így, vagy valamit szívesen olvastok, valamit kötelesség. Most nem a Bibliáról beszélek, bármi másról. Az ez különbség. Azt mondja Dávid, hogy ő ezt nem kell, hogy magára kényszerítse. Ő megtalálta a szépséget az Isten gondolataiban. És végül is mindjártnak erre van szüksége, hogy ne betanított hívők legyünk, hanem hogy személyesen a saját tapasztalataink beszéljenek már azért, hogy, vagy arról, hogy mi szeretjük az Isten gondolatait. Szükségünk van az Isten gondolataira, kedves gyülekezet? Hát, ha nem találkozunk vele, akkor milyen gondolataink lesznek? Saját gondolataink. Sajáttal azért vannak gondok, ugye most nem kell részletezzem. Egy kicsit úgy érzem ezt az egész, ezt a kérdést, amiről most beszélek, hogy én otthon ilyen kocakertész vagyok, talán mondtam már nektek, azért oltani még sose oltottam meg ilyen szemét, csak tudom, hogy van. Tehát én csak paradicsom palántát nevelek meg ilyen apróságok. De azt tudom, hogy van olyan, hogy van egy vad alany, ugye azt hiszem így mondják, és abban oltanak egy nemes oltványt, és így lesz valami. És szerintem a mi életünkben pontosan ez van, és ennek kell megtörténni. Megszületünk, de akkor még vadnak, Isten országától idegennek számítunk, a gondolkodásmódunk, sok minden. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, valami felülről származót, valami magasabb rendűt kell, hogy kapjunk. Nekünk magunktól sose lesznek emelkedett gondolataink. Azt mondja a Biblia, hogy kicsoda adhat tisztát a tisztátalamból. És meg is válaszolja, hogy senki. Senki. Akkor valahonnan jönnie kell. Ha mi nem adunk alkalmat az Istennek, hogy a saját gondolatait megossza velünk, ha mi azokkal nem foglalkozunk, ha nem válik kedvessé a számunkra, már pedig ha nem válik kedvessé, akkor nem fogunk foglalkozni vele, akkor nem fog megjelenni ez a felülről származó nemes oltvány az életünkbe, amit beleoltanak, és maradnak olyanok a gondolataink, amilyenek. Dávid megtapasztalta, hogy milyen, amikor az Isten magasrendű szempontjai, gondolatai jelennek meg az életében, azt mondta, mi nagy, azoknak summája. Érdekes, hogy nem szépségről beszél, hanem azt mondja, neki kedves, és azt annak summája van, annak mondani valója van, annak veleje van, amit az Isten mond. Nem is kevés. Számlálgatom őket, többek a fövenynél. Tudjátok, mi a föveny? Az Ábrahámnál is megjelenik már az ígéret, de tehát a tengerparti homok, az a finom szemcsés. Hát azért annak van egy-két szemcséje, mondjuk veszünk egy marokkal, abban hány szem lehet. Azt mondja, ilyen gazdag az Isten beszéde, és úgy folytatja, hogy felserkenek, és mégis veled vagyok. Ez az a két vers, testvérek, ami én úgy gondolom a lényegét fogalmazza meg hívő és Isten kapcsolatának. Ide el kell jutnunk hívő emberekként, hogy meglátjuk a mélységet, a szépséget az Isten értékrendjében, gondolatvilágában, életrendjében, és nem kényszerből veszük magunkra, mint a farizeusok, hogy hát belátom, hogy enélkül nem lehet üdvözülni, hanem eljutok oda, hogy ez nekem kedves. Summát látok benne, mondani valót, és számlálgatom oda-vissza, és gyönyörködök benne, hogy milyen gazdagság tárult fel előttem. Ez Istennek is a vágya, hogy egy ilyen élő közösségre jussunk el vele. Most egy olyan szakaszhoz érünk, a 19. verstől 22-ig, ami olyan kicsit diszonáns lesz. Nem tudom, mennyire ismeritek a Zsoltárt, talán akik, nem tudom, van, aki nem mindenkit ismerek, sajnos még személyesen közületek. Lehet, hogy valakinek nem olyan ismerős ez a Zsoltár, lehet, hogy meg fog lepődni, mert eddig olyan nemes, olyan magasztos, olyan ünnepélyes, olyan örömteli volt ez a Zsoltár. Most egy nagyon erős rész következik, majd mindjárt elmondom, hogy miért van itt helye. Így olvassuk a 19. verstől. Vaj, ha elvesztené Isten a gonoszt, vérszopó emberek, fussatok el tőlem, akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel, azok a te ellenségeid. Ne gyűlöljem én, Uram, a téged gyűlölőket. Az ellened lázadókat ne utáljam én. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeim élettek. Hát nem tudom rátok, hogy hat. Lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy most ez még kellett. Hát olyan szép volt ez a Zsoltár. Most meg olyanokat ír, ami félelmetes. Arról beszél, hogy gyűlölet, utálat meg. Meg egyáltalán most a Zsoltártól függetlenül is azt gondolnánk, hogy,
hogy hát egy hívő életében azért ezek nincsenek jelen. Tehát ez olyan idegennek tűnik az egész Bibliától, amit olvasunk. Erre tessék, a kellős közepén egy Zsoltárnak ezt olvassuk. Hogy kerül ez ide? Van ennek létjogosultsága? Azt gondolom, hogy van egy szövegösszefüggés, ha belegondoltok. A Zsoltár az Istenről beszél, és elragadtatással és csodálattal. Dávid nyilván a hatása alá került ennek a kapcsolatnak, amiben állt az Istennel. Egészen érthető, hogy el van köteleződve az Isten iránt az egész lényében. Akkor hogyan ide ez a fordulat? Mert visszafordul a valóság felé, és azt mondja, hogy ehhez képest mit látok a világban? Hogy tele van olyan emberekkel, akik ezt az Istent nem csodálják. Én elköteleződtem az Isten mellett, hogy lehet, hogy a többiek nem? És figyeljétek meg, hogy nem minden emberről beszél, tehát nem általában az emberekről. Hogyha jobban megnézitek, azt mondja, hogy vérszopó emberek, tehát ez azért romlottságnak egy foka. De ami még egyértelműbbé teszi, azt mondja, hogy akik gonoszul szólnak, felőled. Tehát nem az Isten tagadókról van itt szó, vagy az Isten nem ismerőkről, az Isten lényével, létével szóba nem állókról, hanem akik az Istent ismerik, nagyon is megismerték, azt mondja, a nevedet hiába veszik fel. Tehát beszélnek az Istenről, de hiába veszik fel, és ezért a te ellenségeid. Azt mondja, hogy ne gyűlöljem én, Uram, a téged gyűlölőket. Tehát nem a tudatlan emberekről beszélem, akik tudják ki az Isten, és állásfoglaltak, de vele szembe. Azt mondja Dávid, hogy adott ez a csodálatos lény, nem csak a képességei csodálatosak, hanem a hozzám való viszonyulása, hogy megkülönböztetett engem is, téged is, őket is. És azt mondja, hogy létezik, hogy van olyan ember, aki ezek után ezt az Isten nem féli, nem szereti, hanem gyűlöli. És van, akkor is volt, mindig van, mindig lesz sajnos, végkíséri a történelmünket. Azt mondja, mit tehet akkor egy hívő ember? Azt mondja, az ellened lázadókat elutasítom, utálom. Akik gyűlölnek, azokat én is gyűlölöm, mert én elkötelezett vagyok emellett az Isten mellett. Ez olyan, mint a szövetségi viszony. Gondoljatok bele, ugye a NATO, tudjátok, egy katonai szövetségnek a részesei vagyunk. A NATO-nak az alapszemlélete az, hogyha valamelyik NATO tagországot megtámadják, az összes többi úgy értelmezi, mintha őt támadták volna meg, ez a szövetség, és úgy reagál rá. Tehát, mintha személyesen támadták volna meg. Egyszer olvastam egyébként, hogy Magyarország is hadat üzent az Egyesült Államoknak a II. Világháborúban, mert Németországnak szövetségese volt, és ők hadviselőfelek voltak, és hát egy elég ilyen fura helyzet volt, mert ugye mondta az amerikai nagykövet, emlékszem, olvastam, hogy nem érti, mert úgy tudja, hogy Magyarországnak nincs területi követelése Amerikával szemben, ahhoz elég messze vannak. A szövetségesével szemben meg éppen volt, de hát ezt jelenti szövetségesnek lenni, földi értelemben is. Hát akkor mennyivel inkább itt? Azt olvassuk ugye a Bibliában is, hogy az Isten félelem az a bűn gyűlöletével kezdődik, és aki az Istennel szembefordul, azzal Dávid is kénytelen szembefordulni. Nem akarok erre több időt szállni, csak jelezni szeretem, hogy ne ütközzetek meg rajta, vagy ne botránkozzatok meg, olyan idegennek tűnik ez a szakasz, de ez egyenes következménye minden hívő ember életében az Isten megismerésének. Ha az Istent megismertem, szeretem, ragaszkodok hozzá, ebből következik az, hogy el kell utasítsam azt, aki ellene van és aki ellenzi. De hogy mennyire nem személyválogató Dávid, amikor a bűnről beszél, ez kiderül a záró gondolatokból, és oda is értem, köszönöm a türelmeteket az utolsó két vershez. Ezzel zárul a Zsoltár, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Tehát itt látjuk, hogy Dávid nem csak mások esetében látja és ítéli el a bűnt, hanem azt mondja, hogy ő azt sem szeretné, ha benne találtatna. Kicsit olyan keretes ez a Zsoltár, azzal kezdődött, hogy megvizsgáltál, Uram, és ismersz, és azzal ér véget, ha megnézitek, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Tehát ugyanaz, csak most már felkérés, felszólítás. Ezt kéri az Istentől. Egy olyan Istentől, akit ilyennek ismert meg, és akinek megvan erre a képessége. Azt mondja, próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat. Képzeljétek, hogy egy hívő ember oda viszi a belső világát az Istennek, hogy vizsgálja át, nézze át, vizsgálja meg. Azért, hogy lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, mert nem szeretném, ha lenne. Ha mi igazán szabadulni akarunk a bűntől, akkor nem elég, hogy a testvéreink jót mondanak rólunk, meg a családunk jót mond. Aki őszintén meg akar tisztulni, annak az Istent kell keresni, mert neki van meg az a képesség, hogy belelásson az életünkbe. És ez egy nagyon nagy vállalás, hogy valaki odajárul az Istenhez. Miért teszi ez Dávid?
mert tudja, hogy a végén úgy is minden embert megvizsgál az Isten, ezzel zárul minden ember élete, és nem szeretné, hogyha akkor derül neki valami hiányosság az életében. Régen volt ilyen, ha jól tudom, hogy a Magyar Autóklubnál lehetett ilyen próbavizsgára vinni az autót, hogy elvitted, megnézték viszonylag kevesebb összegén, megmondták, hogy átmenne a vizsgán, vagy nem, ha nem, akkor miért nem, és akkor utána, hogyha kijavítottad, elvihetted újra. Most bocsánat, én banálisan hasonlom, de itt is erről van szó. Azt mondja Dávid, hogy én azt szeretném, hogyha ma vizsgálna meg az Isten azzal az alapossággal, hogyan az ítéletben fog, hogyha még van valami az életemben, akkor az ma derüljön ki, és ne akkor. És segítsen engem, és ezzel zárul, hogy vezérelj engem az örökkévalóság útján. Egy nagyon őszinte elköteleződés fejeződik ki Dávid részéről arra nézve, hogy ő a bűntől szabadulni akar, onnan kér segítséget, ahonnan leginkább kérhet, és ahonnan kaphat, és azt mondja Dávid, hogy ő az örökkévalóság útján akar járni. Kedves gyülekezet, én hiszem, hogy mi is az örökkévalóság útján akarunk járni. Azért járunk ide, ebben erősödünk meg. Én azt kívánom nektek, hogy ez a Zsoltár valahol kísérjen el bennünket az egész életünkben, mert annyira szép, és mindig erősödjünk meg abban, hogy mi honnan jövünk, kinek köszönhetjük az életünket, ő milyen gondossággal szeret, kíséri végig az egész életutunkat. Aki fiatal, az abban bízhat, hogy el fogják kísérni. Aki idősebb közülünk, az már arra gondolt, hogy milyen nagy dolog, hogy évtizedeken keresztül ez a figyelem kísérte az életemet az Isten részéről, meg ez a gondoskodás. És az az egyik fel, hogy honnan jövünk, de a másik az, amit Dávid a végén ír, hogy mi hová tartunk, hogy célba érkezzen az életünk. Ezt kívánom mindnyájunknak Isten kegyelméből. Amen. Mennyei jó atyánk, szeretnénk neked közösen hálát adni azért, hogy egyáltalán kinyilatkoztatás, szentírás lehet a kezünkben. Azért is, hogy a te isteni bölcsességet szerkesztette ezt meg, benne a zsoltárokkal, amely bepillantást enged igazán hívő embereknek a belső gondolataiba, ima életébe, mint Dávidéba is. Szeretnénk megköszönni ezt a mai zsoltárt, ami olyan költői szépséggel tárja elénk a te lényednek a hatalmas voltát, a te képességeidet, amiket mi is csak csodálni tudunk, és nem érthetjük mi sem, ahogyan Dávid sem értette. Csak félő, hogy ő többet időzött ezeket szemlélve, és ennek a hatása alá kerülve, mint mi, akik sokszor a hétköznapok zajában nem tudunk megállni és rád figyelni. Köszönjük, hogy ma ezt megtehettük, köszönjük, hogy ez a zsoltár bemutatott nekünk téged, és köszönjük, hogy Dávid szinte helyettünk is megfogalmazta a végén az elköteleződését a sok-sok csodálat mellett, amit szintén megfogalmazott, hogy ő ezt az Istent követni szeretné, összekötni vele a sorsát, az életét, és szeretne az örökkévalóság útján járni, aminek érdekében kéri, hogy tisztítsd meg minden bűntől. Mi is csak ezt kérhetjük tőled, Urunk, hogy segíts bennünket egyenként a személyes életünkben ugyanezt a tapasztalatot megélni, mint Dávid, hogy kedvesek legyenek nekünk a te gondolataid, keressük az alkalmát, amikor érintkezhetünk veled imában vagy az ige által, számlálgassuk a te gondolataid mondani valóját, lássuk, hogy mi nagy azoknak summája, és ne szégyeljük azt sem, hogyha elkötelezettek vagyunk azokkal szemben, akik neked ellenségeid és ártani kívánnak neked. És segíts bennünket legfőként abban, hogy ugyanez a végső eltökéltség, elkötelezettség érjen be a mi lényünkben is a bűnnel szemben, ami Dávidban is jelen volt. Köszönjük ezt a zsoltárt, köszönjük a te áldásaidat, és kérünk, hogy kísérj el bennünket ezekkel a gondolatokkal, az ezekből származó egészséges szemlélettel a mi hétköznapjainkba is majd a hét során. Amen.

Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni. A bibliai ige, amit ma így megtanulunk, drága kincse az embernek az ő szorgalma. Így hangzik ez az ige, mondjátok csak velem együtt. Drága kincse az embernek az ő szorgalma. Ez a bibliai ige azt mondja, hogy lehet, hogy valaki egy nagyon szegény családban születik, vagy nő föl, lehet, hogy már mire fiatal ember lesz, vagy fiatal lány lesz, akkor is nagyon szegény. De ha szorgalma van, akkor van egy nagy vagyona, van egy drága kincse. Mert ez mindennél értékesebb egy ember számára. Vannak köztetek, ahogy elnézlek benneteket, akik már iskolába járnak. Hát nem tudom, hogy szorgalomból mi van beírva. És még ha az iskolába valahol a szorgalom jó is, kérdés, hogy otthon, aki legjobban ismer benneteket, édesapátok, édesanyátok, mit mond? Vajon szorgalomban hogy is vagytok? Szeretnék nektek egy bibliai példát mondani arról, hogy a Jóisten is mennyire értékeli a szorgalmat. Volt Ábrahámnak egy szolgája, aki nagyon, nagyon tisztelte és szerette a Jóistent, és okos ember is volt. És mikor Ábrahám elküldte, hogy az ő rokonsága köréből, ahol az igaz Istent félik, és nem ilyen bálványimádók, hozzon feleséget a fiának abból a távoli országból, akkor ez a szolga nagyon átérezte a felelősségét, és azt gondolta, hogy hát én hogyan találnám meg azt, aki igazi társa lesz az én uram fiának, és hát én ezt hogy tudnám teljesíteni, ebben csak a Jóisten segíthet engem. És mikor elérte azt a vidéket, akkor megállt egy kútnál, ahova a lányok vizet hordani mentek. Abban az időben nem kényeztették ám a gyerekeket, mindenki dolgozott, fiúk is, lányok is. És azt mondta a szolga magában, hogy, és így imádkozott buzgón, azt mondta, Uram, még ma hozd elém. Én úgyse tudom ezt, akár meddig én keresgélnék, én nézegetnék, én ezt nem tudnám megoldani. Neked meg hatalmad van hozzá, hozd elém még ma. És azt mondta, ez legyen a jele, mikor itt jönnek sorba a lányok, ha valamelyiknek azt mondom, hogy kérlek, adj innom, nagyon szívesen húz nekem a kútból vizet, és még hozzáteszi, és még a tevéidnek is adok, az legyen. Ezáltal mutasd meg, hogy ki az. Szerintetek mennyit iszik egy teve? Nagyon sokáig bírja szomjan, de ha iszik, akkor iszik. És ezek szerint ez a szolga azt kereste, hogy egy olyan szolgálatkész, aki szeret segíteni, és szorgalmas is. És gyerekek, nem tudom, hogy ti hogy szoktátok, nagyon sok gyerek úgy van, nagyon lelkesedik, hogy valamit csináljon. Aztán egy-kettőre elmegy a kedve, azt mondja, fáradt vagyok, azt mondja, nincs kedvem, és abba hagyja. A szorgalmat tudjátok, hogy lehet megtanulni? Ha sose hagyjátok abba azt, amit elkezdtetek. Akármi az, akár egy segítés otthon, akár tanulás, és azt mondod, milyen jó lesz, ha elvégzem, és szeretnék ezzel örömet szerezni, szeretnék ezzel valami jót tenni. És mindjárt ne ijedjetek meg, hogy fáradt vagyok, vagy nincs kedvem. Legyen bennetek az a kitartás, amit én elkezdtem, azt szépen befejezem, abban én kitartok. És ha ebben gyakoroljátok magatokat, akkor mindegyikötöknek lesz egy nagy kincsetek, egy nagy vagyonotok, a szorgalmatok. És tudjátok, aki szorgalmas, az mindenben szorgalmas. Az soha se fél se tanulástól, se munkától, mert ő megtanulta a szorgalmat. És ajánlom, hogy ti is megszerezzétek mindezt a drága kincset. Ezt nem mi emberek mondjuk nektek, a Jóisten mondja, drága kincse az embernek az ő szorgalma. Mehettek akkor a helyetekre. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangélium a 11. fejezetéből az első verset. Lukács evangélium a 11. fejezetében az első vers így hangzik. Jézusról mondja az írás, és lőnőkor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta néki egy az ő tanítványai közül, Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Feltennék egy kissé talán különös kérdést.
Mi már fordultunk a Jóistenhez ilyen kéréssel, hogy Uram, taníts engem imádkozni. Mindjárt hozzá kapcsolok egy másik kérdést. Vagy nincs is szükségünk rá? Olyan boldogan és eredményesen tudunk imádkozni? Vagy azt gondoljuk, hogy nekünk úgy magunktól kéne elsajátítani az igazi imádkozásnak a gyakorlatát? Nekem az az érzésem, hogy ezzel mindannyian küzdünk. Mindegyikünknek van okunk arra, hogy ezzel a fohásszal forduljunk Istenhez. Uram, taníts engem imádkozni. Valahol itt van az a küszöb, amiért nincs nagyobb hitünk, nincs több erőnk. Nincs nagyobb előre haladás a jellemfejlődésünkben. És nem tudunk több igazán jó szolgálatot tenni másokért. Mert hallgatni mindannyian szeretjük Isten igéjét. Én azt hiszem, hogy azért vagyunk itt, azért jövünk szombatról szombatra. És nem mondom, hogy ez értéktelen dolog, egy percig sem mondom, mert Jézus is így mondja, aki meghallja az én szómat, majd az jut tovább. De folytatja tovább, és megnyitja az ajtót. És az ajtó megnyitása azt hiszem éppen azt jelenti, hogy mi ezekkel azonosulni tudjunk, azzal a sok igaz és szép dologgal, amivel az értelmünk, a lelkismertünk egyetért, hogy mi ezek az életünkben cselekedetté és valósággá legyenek, és ezekkel a mi szívünk is teljes összhangba jusson. Ne csak úgy van, hogy látom, igaz, szép, de nem válik egészen a miénk, nem lesz egészen a miénk. A szívünk utolsó rezdüléséig mégse tudunk vele azonosulni. Ez nem történik már meg másképpen, ez a teljes azonosulás, és az is, hogy cselekedetté és valósággá legyen az életünkben, csak ha megtanulunk imádkozni. Én azt hiszem, itt akadunk el. Ez mindannyiunknak a gyengesége, hogy hallgatni nagyon szeretjük. Értelmünk, lelkismertünk bele is egyezik. De mivel tudjuk, hogy a mi természetünk megromlott, és nem tudjuk uralni a gondolatainkat és az érzéseinket, és az olyan kettős lények vagyunk, mintha meghasonlottak lennénk. Az egyik felem így hiszi, így látja, így akarja. Mégis az ösztönös természetem szerint így beszélek, meg így csinálom. Itt akadunk el ezt legyőzni, hogy mi teljesen azonosuljunk, ismétlem, lelkünk minden rezdülése. Ne legyen bennünk egy ilyen furcsa ellenállás, hogy ez az énem egyik felével így gondolom, a másik meg tiltakozik, meg ellenkezik. És hogy cselekedetté és valósággá legyen mindez az életünkben. Ez csak az imádságban változik meg. Ha igazi, valódi, rendszeres, naponkénti imádkozókká válunk. És vajon miért akadunk meg ezzel a küszöbön? Miért nem mondjuk mi is sokkal gyakrabban Istennek mindaddig, míg igazi imádkozókká válunk. Úgy, hogy ez nekünk olyan, mint a lélegzet, hogy Uram, taníts engem imádkozni. Ugye, ha még feltenném azt a kérdést, hogy miért tudunk mindent elméletileg az imádságról, és mondom nyugodtan, mert biztos vagyok benne, hogy így van, hogy az ima életünk még sincs igazán rendben, mégsem úgy van, ahogyan arra Jézus tanított, akkor lehet, hogy azt mondanánk, hogy hát két akadály van leginkább az útban. Az egyik az, hogy nincsen időnk, mert érezzük, hogy az igazi imádkozáshoz idő kéne. Másik akadály meg nincsen hitünk. Nincsen annyi hitünk, és olyan eleven hitünk, hogy imádkozzunk. És én úgy érzem, hogy így valahogy valami csapdahelyzetbe kerülünk. És ebbe a csapdahelyzetbe képesek vagyunk akár évtizedeken átvergődni. Ugyanis a csapdahelyzet abból alakul ki, hogy hát ugye nincs időnk, hát hogyan imádkozzam én olyan elmélyülten, olyan igazán komolyan, mint nincs időm. De ilyenkor mindig eszünkbe juthat, hogy ez igazából hit kérdése, mert nem hiszem, hogy valakinek az élete elfoglaltabb lehet, mint Jézus Krisztusé, amikor a Földön élt, és mégis, mivel ő neki hite volt ehhez, mivel a szükségletet annyira átérezte, a Biblia azt mondja, hogy egy fárasztó nap után is fölment a hegyre imádkozni, meg kora szürkületkor, a nap kezdetén elment. Még olyat is olvasunk, hogy az egész éjszakát Istennel való imádságban töltötte el. Tehát nem az a probléma igazán, hogy nincs időnk, hanem az, hogy nincsen hitünk, nem érezzük át annyira a szükségletet,
És nincs bennünk akkora elszállás és eltökéltség, hogy én erre mindenképp megtalálom az időt. De azért mondtam, hogy csapdahelyzet, mert hát hitet meg honnét vegyünk. Azt mondjuk, hogy igen, én elméletileg mindennel egyetértek, de honnét vegyek olyan hitet ehhez, hogy nem lehet olyan elfoglalt nap, nem lehet olyan fizikai fáradtság, hogy engem megfosszon attól, hogy én imádságban igazán az Isten színe elé jussak. Ugyanis az a helyzet, hogy a hit az éppen az imádság alatt épül. A hit az éppen az imádság alatt erősödik meg. És az önátadásunk, hogy egészen átadjuk magunkat, hogy azonosuljunk az Isten gondolataival szolgálva, az is az imádságba történik. Értjük, hogy miért mondtam, hogy csapda helyzet? Nincsen imádkozni, nem tudok imádkozni, mert nincs rá időm, szóval futva tudok imádkozni, ugye a legfontosabb, legégetőbb kéréseket futva elmondom, mert annyira elfoglalt vagyok, hogy nincsen időm, de igazából hitem nincs hozzá, de hitem meg pont az imádságtól lenne. Akkor most tegyük fel azt a kérdést, hogy lehet ebből a csapdahelyzetből kikerülni. Én azt hiszem, hogy dologra van szükség.

Úgyhogy ezt olyan tűrhetetlennek érezzük, hogy annyi mindent tudok, annyi mindent látok, annyi mindennel egyetértek, de nem csinálom. És ezt tűrhetetlennek érezzük. Ez az egyik. A másik pedig, hogy imádkozzunk. Uram, segít, taníts minket imádkozni. Ne úgy gondoljuk, hogy ezt nekem egyedül kell megoldani, hanem ha már eljutottam oda, hogy a szükségletet nagyon látom, akkor komolyan elkezdem kérni Istent, hogy Uram, ne hagyd nekem békét addig. Én addig mondom minden nap ezt a fokást, hogy taníts meg engem imádkozni, és én magam is elszánással törekszem rá, még belőlem valódi, igazi, rendszeres, komoly imádkozó lesz. Mert megértem, hogy mindennek ez a titka. Ugye Isten a mi számunkra minden. A Biblia azt mondja, hogy ő benne van a bölcsességnek, és az ismeretnek minden kincse elrejtve. Ő számunkra a fizikai és a lelki élet forrása. És Isten számunkra a szeretet forrása. Mondjátok, mind a háromra szükségük van? Erő, szeretet, bölcsesség. Ezért szeretem annyira azt az igét a Timóteushoz írt második levél első fejezetének a 7. versében, mely így hangzik, nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem helyes fordítás szerint így van, tiszta gondolkozás, erő és szeretet lelkét. Ez az ember három legnagyobb szükséglete. Tiszta gondolkodás, ismeret és értelem, erő, testi és lelki erő és szeretet. És ezeknek mind Isten a forrása. Tehát ha én az Istentől akarok kapni bölcsességet, tiszta gondolkozást, erőt, szeretetet, meg kell tanulnom imádkozni. Ezeket én soha nem fogom elérni a magam igyekezetével, hogy ezek bővölködjenek az én életemben. És ezért én ma úgy örülnék, ha mindenki tudnék bátorítani, és valahogy mindenki szívére venne ezt a bíztatást. Ne toporogjunk már tovább ezen a küszöbön, hogy halljuk az ő szavát, élvezzük az ő szavát, de nem lépünk előre. A lelki növekedésünk áll, hanem lássuk be azt, hogy nem tudunk igazán imádkozni, és magunk erejéből nem is fogjuk elérni. Hanem addig mondjuk naponta, és addig szánjuk el magunkat, hogy küzdünk mi is, mi ugyanerre mi magunk is teljes igyekezetet fordítunk, míg egyszer csak meg nem tanulunk imádkozni, és nem követjük Jézust az ima életében is. Tudjuk jól, hogy amikor tanítványok ezt mondták Jézusnak, hogy Uram, taníts minket imádkozni, akkor Jézus válaszul, a mi atyánk tanítását tárta eléjük. És én tudom, hogy erről rengeteg szó esett már, és rengeteg szó esik, de mégis felteszek egy kérdést. Ki az, aki igazán érvényesíti ezt a tanítást az életében, hogy Jézus azt mondta, ti pedig így imádkozzatok. Ugye azt gondolom, itt nem kell magyaráznom, hogy nem azt jelenti, hogy szó szerint ezekkel a szavakkal, de mint egy minta imádság vezérfonala legyen a belső szobában mondott imádságunknak. Úgy mindnyájan kérdezzük meg, hogy én így imádkozom, ahogy a mi atyánk tanít. Azaz azt jelenti, az a 6 alapvető kérés abban a sorrendben, ahogy a mi atyánk mondja, benne van az én imádságomban, amikor bemegyek a belső szobába. Szóval az nagyon helyes, hogy szó szerint nem imádkozunk, mert Jézus nem erre szánta. De az, hogy egyáltalán nem vesszük figyelembe ezt az imádságot, noha Jézus erre a kérés, hogy taníts minket imádkozni, ezt adta tanítványai elé, és azt mondta, ti pedig így imádkozzatok, ez már végképp nincs rendjén. És én csak tényleg néhány felvillantott gondolat erejéig szeretnék arra rámutatni, hogy erre milyen szükségünk van, és mennyire fontos. Ugye milyen egyszerű ez a megszólítás, amire Jézus tanított, mi atyánk, ki vagy a mennyben. De észrevesszük ennek a két fontos tanítását. A mi atyánk, ez egy abszolút bizalmas megszólítás. A ki vagy a mennyben, ez pedig a mélységes tiszteletre emlékeztet azonnal. Én nem tudom, hogy imádkozunk. Én azt szoktam mondani, hogy amíg ezt a megszólítást teljes szívből, teljes áttéléssel nem tudjuk kimondani, teljesen felesleges bármit mondani. És nagyon könnyen beleesünk vagy az egyik végletbe, vagy a másikba. Az egyik, hogy Istenhez olyan nagyon könnyedén szólítjuk meg, és nem megyünk ugyanaddig, amit hallottam valakitől, hogy joggal ütközött meg egy prédikáción, amikor valaki azt mondta, hogy hát Istennel haverkodva is lehet

beszélni. Na hát végképpen nem. De ugyanakkor legyen ez az abszolút bizalmunk, hogy mint egy jóságos szülőhöz, úgy próbáljuk magunk elé képzelni, hogy olyan tökéletes földi szülő nincs, mint az Isten. Akire igazán mondhatjuk, hogy atyánk. Aki arról azt mondja a Biblia, hogy a gondolatainkat is messziről érti. Azt mondja, hogy szemmel tartja az őt félőket. Maga a megtestesült szeretet, ugyanakkor maga a megtestesült bölcsesség. Szóval az embernek úgy valahogy le kell csendesedni, és mikor kimondja azt, hogy mi atyánk, akkor nem szabad, hogy félelem szorongassa a szívünket. Vannak, akik olyan félve kezdenek imádkozni, szóval az Istennek a hatalma nyűgözi le őket, és hát hogy is merném megszólítani. Rendezni kell a gondolatainkat és az érzéseinket. Bizalommal szólunk hozzá mi atyánk, de egy pillanatra el nem feledkezve a mélységes tiszteletről. És hogy azt mondjuk, milyen nagy dolog, hogy Isten rám figyel. Milyen nagy dolog, hogy én beszélhetek az Istenhez. Hát ki vagyok én, a hangyák hangyája ezen a földön. És nekem ilyen kiváltságom van, én közvetlenül beszélhetek a világot teremtő és fenntartó Istenhez. És ő följogosított maga, hogy én atyámként szólítsam meg. És én bizalommal mondjam el a gondjaimat és a kéréseimet. Ezeket végig kell gondolni. És amikor, ismétlem, addig ne beszéljünk, amíg ebben a megszólításban tényleg komolyan nem vettük, hogy kihez szólunk, és milyen kiváltság az, hogy szólhatunk hozzá. És az első kérés, szenteltessék meg a te neved. Az a tapasztalatom, hogy a legtöbb ember semmit nem ért ebből, és az az gyanúm, hogy ez a mi imádságainkból is hiányzik. Mert tulajdonképpen mit fejez ez ki? Ez azt fejezi ki, hogy úgy érezzük, hogy nekünk is személy szerint a legnagyobb szükségletünk, de a körülöttünk lévő világnak is, hogy az Istent igazán ismerjük, szentnek tartsuk, tiszteljük és szeressük. Körülbelül azt fejezi ez a kérés, hogy mintha azt mondanám Istennek, Uram, add meg a legfontosabbat, hogy én mindig jobban ismerjelek téged, mindig jobban értselek téged. A te személyed és a te szavad mindig szentebb legyen a számomra. Add meg, hogy az én szívemben nőjön a szeretet és a tisztelet irántad. Ez körülbelül ezt fejezi ki. Van egy ige Péter levelében, Péter első levele, 3. fejezet, 15. vers. Én mindig olyan fontosnak tartom, és olyan csodálatosnak ezt az igét. Az apostol ezt mondja, az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Nagy dolog ez, az Úristen szenteljétek meg a ti szívetekben. Hogy az Isten nekünk olyan abszolút szent legyen, olyan vitán felülálló szent és igaz, és együtt legyen bennünk a mélységes tisztelet, a bizalom és a szeretet, és mindig növekedjünk az ő megismerésében. És kérjük mi ezt az Istentől? Vagy nekünk olyan önelégültek vagyunk, hogy hát én ismerem az Istent, hát nem vesszük így szó szerint a szánkra, de azért egy kicsit a magatartásunk sokszor ösztönösen azt fejezi ki, hogy én gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Hát én minden alapvető dolgot tudok az Istenről. Vagy pedig úgy érezzük, hogy nekünk tényleg növekedni kell az Isten ismeretében. Mi szeretnénk közelebb és közelebb jutni hozzám. Mi nem szeretnénk egy szinten megmaradni. És mi meg akarjuk szentelni az Úristent a mi szívünkben. És hogy áthasson bennünket az az érzés, amit Jézus fejezett ki a főpapi imájában, ahogy János evangélium a 17. fejezetében olvassuk, hogy úgy fölsóhajtott Jézus, hogy igazságos atyám, a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és neki a szíve vágya az, hogy az Isten nevét megjelentse. Vajon nem sajog a mi szívünk jobban azért, hogy a világ nem ismeri Istent? Hát a világ összes baja ez, nem? Hát a boldogság útját, az igazság útját, az egyéni boldogság, emberi közösség törvényeit, a természetünk legyőzéséhez az erőt, a bölcsességet, meg mindent az Istentől vehetünk. Az ember rettenetesen tévejeged nélkül, és bűnt bűnre, hibát hibára halmoz. És micsoda az Isten nem ismerésének, micsoda sötétsége borítja be a világot. Amikor ezt az első kérést elmondjuk, akkor tulajdonképpen szinte oda is szánjuk magunkat ezzel Istennek, és azt mondjuk, Uram, én teljes életemmel azon akarok lenni, hogy a te neved megszenteltessék az emberek között. Add, hogy az én életem példája, a belőlem áradó lelki légkör, a szavaim, a viselkedésem, a beszédem,
az mind azt szolgálja, hogy a te neved megszenteltessék az emberek között. És ezzel tudatosul bennünk az a felelősség is. Ugye emlékezzünk a harmadik parancsolatra, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved. És hogyha én Krisztus tanítványának vallom magam, de nem úgy élek, ami igazán bemutatná őt, akkor én hiába vettem a számra az ő nevét, és kárt teszek ezzel. Tehát az legelső kérés szinte az alapja mindennek, hogy én mindig mélyebben megismerjelek, szeresselek, tiszteljelek téged, és az élet célom legyen, hogy én ebben a világban felelősséggel képviseljelek téged, és szeretettel képviseljelek téged, és bölcsességgel képviseljelek téged, hogy én belőlem csak olyan befolyások áradjanak, hogy a te neved megszenteltessék az emberek között. A második kérés mindjárt ezután jöjjön el a te országod. Látjuk, hogy csak az első után van értelme. Mert mondjuk meg őszintén, felszabadultan ki tudjuk kérni, hogy jöjjön el a te országod. És sokszor úgy vagyunk, egy kicsit félünk az Isten országától. Hát már itt itthonosak vagyunk, sok rossz van, meg sok szenvedés, de az Isten országába vágyakozunk. Ha az Isten neve nem szentelődik meg számunkra, ha nem szenteljük meg őt a szívünkben, akkor nem lesz nekünk kívánatos az Isten országa. És azon kívül azt is tudatosítja ezt bennünk, hogy az Isten uralma, az Isten országa, vagy néven nevezzük Jézus visszajövetele, az attól függ, ahogy Jézus egyértelműen, majd ha Isten országának ez az evangélium, hirdettetik az egész földön minden népnek, ő csak akkor jön el. Tehát mi tudjuk azt, hogy akkor az evangélium hirdetés művéért kell imádkoznunk. Tulajdonképpen itt van a helye, mielőtt bármi személyes, magánéletünkre vonatkozó dolgot mondanánk az Istennek, hogy neveket, személyeket hordozzunk az imádságunkban, az Isten országa ügyének a szükségleteit, a gondjait. Kérdezzük meg őszintén, mennyi van helye van ennek az imádságunkban? Csak a mi egyéni életünknek a pillanatnyi gondjai foglalják le az imádságunkat, vagy nincs olyan imádságunk a belső szobában, amelyben bizonyos személyekért, bizonyos ügyekért, az Isten művének bizonyos szükségleteiért, amelyek éppen előttünk vannak, amelyek a szükséglete most legjobban érint bennünket, arról komolyan is buzgón imádkozunk. És hisszük, hogy ennek van értelme? Ugye a bűneset óta Isten akkor cselekszik ezen a világon, ha emberek segítségül hívják. Ha buzgón segítségül hívjuk őt nap mint nap ezekben az ügyekben, ez mint egy utat nyit annak, hogy az Isten többet tehessen. Ez egy olyan láthatatlan, de működő szabálya a nagy küzdelemnek, hogy Isten ott és akkor avatkozik be, amikor emberek hívják. Mert a bűneset óta az ember az ellenséghez csatlakozott, és Isten erőszakot nem alkalmaz, ő akkor cselekszik, amikor kérik, amikor igénylik. És ha mi Isten országa ügyének a dolgaiért kérjük őt, konkrét ügyekért, konkrét személyekért, és ezt tesszük nap mint nap hűségesen, ez az Isten cselekvésének utat nyit. Akkor Isten erkölcsi alapon avatkozik bele a világába is. Emberek meggyőződésből, szabad akaratból való segítségül hívására cselekszi ezt. Ez utat nyit az ő hatalmas cselekvésének. És a harmadik kérés, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Olyan sok keresztény kérdezi, hogy honnét tudjam én, hogy valamit helyesen Istentől kérni. Nyugodtan merem azt mondani, ha az első két kérést, nyilván nem szó szerint ezekkel a szavakkal, de ami ehhez tartozik, azt mi szívünkből elmondjuk Istennek, biztos, hogy nem fogunk olyat kérni, ami Isten akaratával ellentétes. Nem lesz ez gond többet, mert én azt mondhatom, hogy az első két kérés alatt el tud az ember jutni oda, hogy éled a hite, hogy átváltozik az egész lénye, a gondolkodása, és már annyira azonosul Istennel és az Isten dolga, hogy csak is olyat kér, ami Isten akaratával megegyező, sőt, maga a Szentlélek lesz az, aki ihleti az imádságát, és a szájára adja, hogy mit kérjen. Tehát az imádkozás a lelki átformálódás és a hitbeli növekedés alkalma és lehetősége, az önátadás, az Istennel való azonosulás alkalma és lehetősége. Az élet napi forgatagában, zűrzavarában ezt nem tudjuk megtenni. Nem véletlenül szólít fel egy Zsoltáros is, csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten.
Erre nekünk minden nap szükségünk van, erre a feltekintésre, erre az elcsendesedésre, hogy az Isten mindig szentebb legyen számunkra, mindig közelibb ismerőssé váljék, és az ő országa ügyével egészen azonosuljunk. És akkor már nyugodtan mondhatjuk a harmadik kérés, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ugye egy kicsit, nagyon szemléletesen kifejezem, majdnem úgy lehetne mondani, hogy ez az a kérése a mi atyánknak, amit mi emberek olyan hajlamosak vagyunk átírni. És körülbelül úgy hangzik, hogy legyen meg az én akaratom, és az ember mondja Istennek, hogy ő mit akar, mit szeretne. De ha az első két kérés a helyén van, akkor ez a harmadik kérdés szívből így fog jönni, hogy tényleg átadjuk azt, hogy a mi életünkben az Isten akarata legyen meg. És úgy érezzük, hogy már nem ragaszkodunk sem ehhez, sem ahhoz, sokkal inkább azt mondjuk, hogy te mutasd meg, te mondd meg. A Zsoltáros egy helyen így mondja, Uram, mutasd meg nekem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Milyen csodálatos kérés, nem? Mutasd meg nekem a te utadat, hogy én teljes szívvel féljem a te nevedet, és járjak a te igazságodban. Ez, ilyenkor az ember Isten rendelkezésére bocsátja magát. És milyen csodálatos dolog az, amikor tapasztaljuk, amiről példabeszédek könyve harmadik fejezete beszél, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál, és hogy folytatja? Akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Én annyira szeretem ezt az igét, minden utadban megismered őt, ő igazgatja a te útjaidat. Olyan veszélyes ez a földi élet, nekünk nyugtalanul kéne érezni magunkat, hogyha nem látjuk azt, hogy minden utunkban ő ott van, és nem tapasztaljuk azt, hogy igazgatja az útjainkat, akármilyen hétköznapi tevékenységben, akármilyen elhatározásunkban. Testvéreim, hadd kérdezzem meg, van bennünk ez az igény? Nyugtalanok vagyunk, ha ezt nem érezzük? Nekünk fontos ez a biztonságérzet, hogy látjuk, hogy ő igazgatja a mi útjainkat, és minden utunkban látjuk, hogy ő ott van, és ő támogat és segít. De ez csak akkor fog megvalósulni, hogyha mi ezt az önátadást gyakoroljuk. És azt mondjuk, Uram, összes terveimet kezedbe teszem. És nehogy azt gondoljuk, hogy csak ilyen világrengető sorsfordulóknál kérhetjük az Istentől. Nem véletlenül beszélt Jézus arról, hogy az Isten az égi madarakra is odafigyel. Hát, és azt mondta nektek, még a fejetek hajszála is számon vannak tartva. Tehát én kis dolgokban is nyugodtan kérhetem az Istentől, hogy itt is szeretném látni, hogy te igazgatod a te útjai, itt is a te tanácsodat kérem, itt is a te segítségedet kérem. És csak ezek után következik az a kérés, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, amiről mindnyájan sejtjük, hogy nem a szó szerinti kenyérre vonatkozik csupán, hanem az összes földi gondjainkra is szükségleteink, ami itt ma, nem véletlen az is, hogy éppen itt van az a szó, hogy ma, ennél a kérésnél van ott, hogy ma. Persze ez az egész imádságra is vonatkozik, de azt jelenti, hogy mindazok a földi gondok, mindazok a földi szükségletek, amelyek ma engem foglalkoztatnak, ma engem szorongatnak. És ott kellene nekünk tartani, hogy ezek a dolgok már soha nem tudnak fölkavarni. Hát nem mondta a Filippi levélben, Pál apostol nem írta meg olyan szépen, semmi felől ne aggódjatok, hanem a ti kéréseiteket hálaadással tárjátok fel imádságaitokban Istennek. Az az ember, aki minden nap gyakorolja ezt az imádságot, hogy ami ma, és ez azt jelenti, hogy megbeszéljük Istennel a napi programunkat, hogy így mondjam. Mert ami nekem ma van, ide kell mennem, oda kell mennem, ez egy bonyolult emberi kapcsolat, az egy nehéz ügyintézés, és én ezt mind helyesen szeretném megoldani. Ezt mind elmondhatom ennél a kérésnél, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. A mai földi gondjaimban, problémáimban, szükségleteimben kérlek, légy velem. És ha az ember ezt minden nap gyakorolja, egyszer csak megtanulja ezt, hogy nem háborgatják föl ezek a dolgok, nem izgul ezeken, hanem azt mondja az apostol, hálaadással tárjátok föl kívánságaitokat, kéréseiteket. Ez azt jelenti, hogy már is megköszönöm. A két a járnyéka sincs bennem, hogy Isten ezeket megoldja és megsegít. Ezek nem tudnak engem meggyötörni, mert megtanultam. Van egy ige a 68. Zsoltárban, amely így hangzik, napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene. Egy csodálatos ige. Egyszer én
az egész Bibliát összekerestem, mert egy kritikus helyzetben eszembe jutott ez az ige. Rá nem jöttem egy darabig, hogy hol van ez az ige, aztán megtaláltam a 68. Zsoltárban, mondom, biztos, hogy van ilyen ige, nem véletlenül cseng vissza. És ezért is jó, sokat olvastunk a Bibliát, mert a szükség idején, még ha nem is tudom, hogy hol van, de megragadnak az emberben igék és segítenek. És akkor az ember minden gondja eloldódik. Nem baj az, hogy én most nem látom, hogy holnap hogy lesz, meg holnap után hogy lesz. Napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene. Aki tegnap gondoskodott, ma is gondoskodik, és holnap is fog. És én nem gyötrődöm azon, hogy nem látom át, hogy a bonyolult szálak hogy fognak kibontakozni, és holnap mi lesz ezzel vagy azzal a fontos dologgal, ami engem, nekem lényeges. Mert napról napról napra gondoskodik a mi szabadításunk Istene. Ha így megtanulunk tényleg imádkozni, ahogy Jézus tanított, mi teljesen mentesek leszünk az ilyenfajta aggodalmaktól és félelmektől. A következő kérés ugye így hangzik, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Nem lehet elég érzékeny a lelkiismeretünk. Én biztos vagyok benne, hogy borzasztóan hajlamosak vagyunk mindannyian a felszínes bűnrendezésre Istennel. És abban is biztos vagyok, hogy azért olyan nehéz kimondani egymásnak, hogy bocsáss meg, hibáztam, mert az Istentől nem kérünk bocsánatot. Aki az Isten bűnbocsánatát elnyeri, annak olyan felszabadult a szíve, az siet, az nem is bírja ki, hogy gyorsan ne rendezze emberekkel is, amit emberekkel kell. De ha nagyon felszínesek vagyunk azzal, hogy Istennel hogy rendezzük a dolgainkat, akkor nyögve, nagy vívódások után tudjuk csak valakinek kimondani, hogy bocsáss meg, ne haragudj. Ebben az embernek, hogy így mondjam, edzeti kell magát. Nem szabad megtűrni, hogy bármi rendezetlen dolog legyen Isten között és közöttünk, vagy egymás között. Ezt nagyon-nagyon kell erre vigyáznunk. Ahogyan valaki vigyáz arra, hogy a lakásában szemét ne legyen, vagy por, vagy pisztok ne legyen, annál inkább ott nem maradjon, ott mindig ki legyenek takarítva. Ott nem lehet napokig, meg hónapokig hagyni a dolgokat. Azt azonnal. És nincs megírva a Bibliában, hogy Isten az ítéletkor minden cselekedetet ítéletre előhoz, és hogy folytatja? Minden titkos dologgal együtt. Akkor ezek szerint még a gondolatainkért is bocsánatot kell kérni Istentől, ami helytelen. Mert Isten az ítéletkor nem csak a látható cselekedeteket hozza elő, minden titkos dologgal együtt. Tehát akkor ezt egészen érzékenyen is komolyan kell tenni. És milyen jó érzés az, mikor az ember úgy felsóhalt a Jóisten, Istenem, lehet, hogy nem vettem észre valamit, juttasd eszembe. Én nagyon sokszor jártam, így eszembe jutott egy gondolat, és ott szégyeltem el magamat az imádságban. És azonnal kértem, hogy Isten, tiszta szívet teremts bennem. Ugye ez egy olyan fontos kérés, hogy szerintem a leggyakrabban ezt kell a szánkra venni. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, mert ami ott megragad, ami ott kezd, mint egy bacillus tenyészet dolgozni, az nagy kártétel a lelki világunknak. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Ezt nagyon gyakran kell a szánkra venni, semmi nem maradjon rendezetlenül. És ugyanakkor azt is mondja, hogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Lehet, hogy nincsenek ott. Lehet, hogy nincs is módunk velük rendezni, de mi már ott felszabadultunk. Már nem fogunk félni, hogy jaj, ha találkozom vele, akkor nehéz lesz nekem kezet fogni vele, vagy szívélyesen ránézni. Ez már semmit nem fog bennünket aggasztani, mert ha én az imádságban, az Isten színe előtt, azzal együtt, hogy ő nekem megbocsátott, ki vagyok én, hogy a másiknak ne, és ahogy az Isten szán engem, meg az én összes gyarlóságommal nagy lelkűen bánik, én is így kell, hogy bánjak vele, ha ez ott bennem rendeződött, akkor nekem gombóc a torkomban többet senki iránt nincs. Vége. De csak akkor, hogyha ezt naponta gyakoroljuk. Testvérem, alig merem megkérdezni, vannak ellenségeitek? Van nehéz a szívetek emberek iránt? Ez eltűnik, hogyha az imádságban ezt minden nap gyakoroljuk. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Nem mondta Jézus a hegyi beszédben, hogy imádkozzatok azért, akik háborgatnak és kergetnek titeket? Ezt is úgy becsületesen kérdezzük meg, mennyi emberért imádkozunk rendszeresen, aki velünk rosszul bánik, vagy aki ellenséges volt irántunk. Ezt kérdezzük meg, hogy ezt mi gyakoroljuk. Hát pedig ez ugyanolyan felszólítás a Bibliában, mint a többi. És a Jóisten azért mondja, imádkozz azért, akivel szemben nehéz a szíved,
akire neheztelsz, mert tudja, hogy az imádságban rendeződnek ezek a dolgok. Az imádság az, ahol a szívünk felszabadul ezektől a terhektől. Ezt másképp nem tudjuk megtenni, úgyhogy mondogatom magamnak, nem megy. De amikor az Isten szín előtt vagyunk, és szívből kérjük az ő bocsánatát, akkor ezek a dolgok úgy eltűnnek, mint a pára. És milyen jó ezektől szabadnak lenni. És az utolsó kérés pedig így hangzik, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Sokan nem értik ezt, és azt mondják, van itt valami fordítási hiba, dehogy van. Aztán az egész imádságot egy olyan lelki pozícióból mondjuk el, hogy Isten vezessen minket, és mi azt kérjük, hogy úgy vezessen minket, hogy mi ki akarjuk kerülni a közelharcot sátánnal. Mi nem akarunk veszélyes kísértések helyzetébe kerülni. És testvére, mi nem, hogy ezt kérnénk, hanem van, akinek már a lelkismerete mondja, te ezt, itt vigyázz, ne keresd itt ezt a kapcsolatot, vagy ne menj erre a helyre, mert ez neked kísértés helye. És az embernek mondja a lelkismerete, de ahelyett, hogy azt kérné, hogy inkább szabadíts meg, és ne vigy minket, aki olyan úton vezes, ahelyett még csak ki se kerüli ezt a kísértést, hanem mégis megy arra, hogy tudja, pedig az neki kísértés. De a Jóisten azt szeretné, hogy mi a biztonság ösvényén járjunk. Semmi szükség nekünk, hogy sok dolgunk legyen sátánnal, nem kell nekünk közel harcokat vívni vele. Nem mondta ezt a Gecsemáné kertben is az Jézus a tanítványainak? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne jussatok. Mert akinek a lelke körül van véve az Isten jóvoltának, a jelenlétének a tudatával, a tapasztalatával, aki a napi imádságában megerősödik az Istennel való összhangban, hát azt nem tudja sátán könnyen kísérteni. Azt a lelkét szinte védő burok veszi körül. Ő üldözni tudja, támadni tudja, de az sokkal kisebb baj. De kísérteni? Úgyhogy ő ott inog a mesdjén, hogy valami rosszba belemegy, vagy letér az Isten útjáról? Azzal nem. Egyáltalán nem lehetetlen az, hogy valaki, mint a kilőtt nyilvessző, egyenesen menjen a célba. Hát miért akarunk mi szenvedéseket gyűjteni magunknak? Miért akarunk kárt tenni az Isten művének? Hogy a kísértések alkalmait nem kerüljük el. Inkább, mikor azt érezzük, hogy valami kísért engem, meg kéne kettőzni az imádságot. Uram, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Érzem, hogy veszélybe vagyok. Nem, hogy kísértenélek téged, vagy nem, hogy kockáztatnék valamit, inkább sokszorosan kérem, mert valahol tompán érzem belül, hogy ez veszélyes nekem. Uram, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És nem csodálatos, hogy az imádság ezzel ér véget, hogy szabadító Istenünk van? A gonosztól meg tud szabadítani. De nem csak a külső támadását, hanem attól, hogy benne férkőzzön a lelki világunkban. Annyira szeretem a 121. Zsoltárban, ugye, amikor azt mondja, hogy megőrzi az Úr a te ki és bemeneteledet, sokan azt hiszik, hogy ez a fizikai védelemre vonatkozik. De rögtön utána hogy folytatja? Megőrzi a te lelkedet minden gonosztól. Hát ez a legnagyobb dolog. Megőrzi a lelkedet, megőrzi a tiszta szíved. Nem tud a gonosz bejárást találni a lelki világodba. De ez csak akkor történik, ha mi élünk az imádságnak a lehetőségével. Testvéreim, nincs erőnk másoknak segíteni. Tehetetlenek vagyunk mások nyomorúságával szemben is. Nem tudunk hittel imádkozni. Ez az állapot nem maradhat így tovább. Határozzuk el, hogy igen, vergődünk egy csomó gyengeséggel, erőtlenséggel, időhiányjal, de van bennünk egy elszánás, hogy naponkénti rendszeres imádkozók akarunk lenni, és naponta szánkra vesszük a kérést, Uram, taníts engem imádkozni. És ha mi ezt tényleg szívből kérjük, és mi is erre teljes igyekezetet fordítunk, egyszer csak átlépünk egy küszöböt, és árad Istentől hozzánk a bölcsesség, az erő és a szeretet, és a kereszténységünk hatalom lesz a világban. És mi pedig boldog és erős keresztények leszünk, akik hatékonyan sok jót tudnak tenni. Én szívemből kívánom, hogy ez a változás megtörténjék az életünkben. És Jézus, tudjuk, hogy úgy fejezte be az imádságot, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ami már mit fejez ki? Egy bizonyosságot, egy felszabadultságot, egy kétely nélküli hitet. De ez a kétely nélküli hit, ez a bizonyosság, ez a boldogság, ez a felszabadultság az imádságban születik meg. Kívánom magamnak és mindnyájunknak, hogy ez a gyengeség, ez a hiány, ez a hatalmas hiány,
az életünkben mielőbb más megváltozzék, és Krisztustól tanult, őt követő valódi imádkozók lehessünk mindnyájan. Amen.

Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy úgy érezzük elevenünkre tapintasz az igének ezzel a tanításával. Mindannyian most belegondolunk, hogy milyen könnyen futnak napok, és hogy ha még futva el is mondunk néhány kérést, de az az igazi imádkozás, ahol átformálódunk, ahol megszentelünk téged a mi szívünkben, ahol mindent letesszünk nálad, és ahol bölcsességet, erőt és szeretetet nyerünk tőled, ez a mi életünkből hiányzik. Drága jó Urunk, köszönjük, hogy megérteted velünk, hogy ennélkül nem lesz igazi fejlődés az életünkben. Ennélkül nem tudunk felkészülni az előttünk álló kritikus időkre és a te eljöveteledre. És Urunk, add, hogy fájjon az is, hogy itt a rengeteg szenvedő ember, itt a tévegés, az Isten nem ismerésének a sűrű sötétsége, mi pedig erőtlenek és tehetetlenek vagyunk. Ezért Urunk, add, hogy nem csak magunkért, de azért a hatalmas lelki ínségért, amelyet mindenütt látunk magunk körül, mi akarjunk igazi imádkozókká lenni. Urunk, hányszor énekeltük ezt a szép éneket, és olvassuk a Zsoltárt, és gyönyörködünk, hogy mi is szép ez a hasonlat, hogy mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád. De Urunk, be kell vallanunk, hogy ez a tapasztalat nem is olyan ismerős nekünk. És Urunk, kérünk, add, hogy megértsük, hogy ez magától nem fog kialakulni, csak akkor, ha akarunk, ha legyőzzük magunkban az ellenállást, a kedvetlenséget és az akarás mellett, alázattal kérünk, Uram, taníts engem imádkozni. És ebben álhatatosak vagyunk, és nem nyugszunk addig, míg meg nem tanulunk, és amíg igazi, naponkénti, elmaradhatatlan életgyakorlattá nem lesz az életünkben az ilyen imádkozás. Urunk, kérünk, bátoríts mindannyiunkat, és tudjuk, hogy meg fogod tenni, és add, hogy el ne lankadjunk ebben az igyekezetben, ebben a buzgó kérésben, és add, hogy szerezzünk mindannyian örömteljes és hatalmas tapasztalatokat, hogy mennyire megváltozik az életünk, ha erre az útra lépünk. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.

0: Kedves gyülekezet, először a gyermekekhez fordulnék. Két kisgyermek és egy nagyobb gyermek van itt körünkben. A gyermekeknek általában történeteket szoktunk mondani, és régebbi történeteket, de én egy nagyon rövid jövőbeli történetre szeretném a gyermekeink figyelmét felhívni. És ezt a, hogy most a téma sorozatunkkal az érzelmekkel is összefüggésben legyen, erről a történetről egy mondat ad hírt a Bibliában, és azt szeretném kérni a kisgyermekeinktől, ugye Lidiától, Noától és Tünditől, hogy ezt a rövid mondatot jegyezzétek meg. Mégpedig fejből, ha lehetséges, kicsik is, nagyobb gyermekünk is. És ez a mondat Máté Evangélium a 24. fejezet 30. versében így hangzik: és akkor majd sír a föld minden nemzetsége. Ugye ma délelőtt is a sírásról tanultunk, de ez azért csodálatos mondat, mert egy jövőbeli eseményt mond el, és ha mindenki sír, akkor nem lesz különbség majd ember és ember között. És a Biblia azt mondja, de hogy nem lesz, sőt a legnagyobb különbség lesz, mert kétféle sírás van. És akkor majd sír a föld minden nemzetsége. Mit gondoltok, gyerekek, mikor hangzik el ez a mondat? Mikor teljesedik be ez a mondat? Ki tudja hármatok közül? És akkor majd sír a föld minden nemzetsége. Mikor fog ez a mondat egy jövőbeli eseménybe teljesedni? Na hát akkor nem véletlen, hogy elmondtam ezt a mondatot és ezt a jövőbeli eseményt. Úgy mondta Jézus, hogy amikor majd feltetszik az ember fiának jele az égben, tehát amikor Jézus majd megközelíti a földünket, vagyis Jézus második eljövetelekor, sír majd a föld minden nemzetsége, de épp itt lesz nagy különbség ember és ember között. Mert lesznek, akik az örömtől sírnak, és lesznek, akik a bánattól sírnak. Lesznek, akik azért sírnak, mert megláthatták Jézust, ez volt a szívük vágya, és lesznek, akik azért sírnak, mert látják, hogy Jézus valóban él és létezik, valóban jutalmat jön majd osztani azoknak, akik őt követik, de ők erről a jutalomosztásról lemaradnak. És akkor majd sír a föld minden nemzetsége. Lesznek, akik az örömtől sírnak, hogy íme a mi Istenünk, akit vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Ugye az Ézsaiás 25. fejezete is mondja, és lesznek olyanok, akik szomorúságban, bánatban lesznek, hogy miért nem változtak meg az életben, miért nem akartak ők jobb utat választani. És ezért nagyon nagy mondat ez, mert látszólag mindenkire vonatkozik, de valójában mindenkire máshogy vonatkozik. Lesznek, akik örömtől sírnak, lesznek, akik bánattól sírnak. És akkor majd sír a föld minden nemzetsége. Máté 24.30-ból, gyerekek, ezt kérem tőletek, hogy jegyezzétek meg, és gondolkozzatok ezen, hogy a ti életetekben is kétféle sírás van. Az egyik sírás, amikor valamit megbánunk, és mások akarunk lenni, és a második sírás, amikor valami rosszhoz ragaszkodunk, és azt fájlaljuk, hogy azt valaki szóvá tette, vagy azt valaki helytelenítette. És a felnőtteknek is azt ajánlanám most, hogy a Biblia tanulmányunkban az érzelmekről beszélünk, hogy mi most a mai délelőtti Biblia tanulmányunkra olyan történetet válasszunk ki Jézus életéből, ahol nagyon heves érzelmek ragadták el az embereket, és Jézusnak nagyon erős érzelmi megnyilvánulással kellett küzdenie. Vajon melyik volt az a történet Jézus életében, ami a leghevesebb érzelmeket váltotta ki, és hozzá nagyon nagy körben váltotta ki a leghevesebb érzelmeket, majd rámutatok a városra is, ahol ez lezajlódott. Így van, tehát a királlyá tevés, az hol is volt, hova mutassak? Hol akarták Jézust királlyá tenni? Tehát Bétszajda. Miért akarták Bétszajdában? Mi történt ott, ami kiváltotta, hogy Jézus királlyá akarják tenni Bétszajdában? A kenyér megszapa, az 5000 előtti kenyér, mert két kenyér szaporítása volt Jézusnak. Volt, amikor 4000 férfi, itt azonban 5000 férfi, tehát családtagokkal együtt kb. 15-20 ezer embernek adott kenyeret. Itt van mellettem egy kenyérgyáros, tehát ellenőrizheti, amit mondok. Hogyan is indult az a kenyérszaporítás? Jézus kiket kért, hogy adjanak kenyeret?
1: Tanítványok.
0: És melyik tanítvány jött válaszolni? Melyik tanítvány volt az, akiről tanultunk a múlt negyed évben külön tanulmányban? Fülöp, úgy van. És Fülöp mit mondott, hogy mennyi pénzük van? 200 dénár áru kenyér se lenne elég ezeknek. Tehát ebből az követhet, hogy 200 dénár. Az a 200 dénár körülbelül, emlékeztek rá, a múlt negyed évben tanultuk, hogy mennyi lehet mai forintra átszámítva? Körülbelül 300 ezer forint. Ennyi volt a 12 tanítványnál, gondolom ez egy ilyen egy hónapra való pénzegységük volt. Akkor kérném szépen, aki a kenyeret előkészíti, ti most Ausztriában 300 ezer forintért mennyi kenyeret sütött meg? Körülbelül. Akkor kérném a jó fejszámolókat, hogy ma 300 ezer forintért mennyi kenyeret kapok Magyarországon? 300 forint, akkor 1000 kenyeret. Akkor az 15 ezer embernek elég az 1000 kenyér? Akkor egy-egy szeretet. Egy-egy. De úgy látszik, hogy akkor Jézus sokkal többet adott, mint amit ők tudtak volna venni, mert hány kosár maradt meg, gyerekek? Hány kosarat gyűjtettek össze? Emlékeztek rá? 12 nagy kosár, de 12 nagy kosárral összegyűjteni, abból azt gondolom, hogy még sok ember lehetett volna még, hát ha nem is ezen, de vagy százan, de azért sok ember lehetett volna még. Na most ez a jelentőség teljes esemény nagyon erős érzelmeket váltott ki az emberekből. Jézus miért nem akar király lenni? Képzeljétek el, talán az emberek azon gondolkoznak, mindenkinek tudott volna ingyen kenyeret adni. És fogott is, vagy adott is volna ingyen kenyeret. Miért nem egy jó ember van egy ország vezetői székében? Miért mindig azok vannak, akik a zsebükbe dugják a pénzt? Miért nem azok vannak, akik adnak az embereknek? Nagyon heves érzelmeket váltott ki. Még másnap is, mert ugye erre aludni kellett egyet, Jézus mit is tett? Emlékeztek, hogy Jézus mit tett ezután? Miért szállította hajóba a tanítványait itt a Genezáreti tó vizére? Hogy nehogy átragadjon rájuk is ez a hangulat, hogy elégedetlenkedjenek, zúgolódjanak. És amikor nagy háborgás lett a tengeren, Jézus mit választott? Milyen módszert, hogy hajnal tájban, de még sötétedéskor a vizen járva közelített hozzájuk. Tehát nagyon sok minden esemény követte még ezt a kenyérszaporítást, illetve a királlyá választás meghiúsítását. És akkor Kapernaumban, a másik oldalon, ahol kikötöttek, tehát ugye közel van itt Kapernaum, nagyon heves vita zajlódott le, és ebből szeretnék idézni János Evangélium a 6. fejezetét, ha felnyitnánk. János Evangélium a 6. fejezetében először a 28. és 29. verseket olvasom, azért is, mert látni való, hogy az emberek érzelmileg ide-oda csapódtak, és az egyik ilyen szélsőségbe csapódás alkalmával nagyon fontos kérdést tettek fel Jézusnak. Máté 6.28. Mondták azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Nagy kérdés ez? Én azt gondolom, az egyik legeslegnagyobb kérdés. Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Mit hallunk ki ebből a kérdésből? Minden kérdésnek, ha jól a mélyére nézünk, azért van egy mögöttes háttere. Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Ki kérdez ilyet? Ma is, ha valaki ezt föltennie, nem tudom, hogy hallottátok már ilyen kérdést, tőlem többször kérdezik az, meg tessék nekem megmondani, mit csináljak. Hát akkor most, ha ez így van, ha ez igazság, akkor tessék megmondani, hogy most mit évő legyek. Hallottál már ilyet, Marika?
2: Persze, persze. Aki szeretné követni.
0: Szeretné követni, szeretne változtatni, azt mondja, kérem konkrétan, sőt nekem így is mondták ezt, hogy azért vagyok bajban a kereszténységgel, mert olyan általános dolgok vannak. Én azért megyek el egy jógatanfolyamon, elmondják, hogy kell leülnöm, hogy kell levegőt vennem, azt is elmondják, hogy kell a vajat megfőznöm, hogy kell azzal berántandom. Ott legalább konkrétan megmondják, én hazamegyek, pontosan mindent úgy csinálok, hogy megmondanak. Sok ember igényli ezt? Hogy mondják meg, hogy most mit évő legyek. Pontosan mit csinálok, és én azt pontosan végrehajtom, mint a szakácskönyvet is valaki kinyitja, és annyi dekált, olyan módon, olyan sorrendben, és akkor majd egy tökéletes étel fog előállni, mindenkit meg tudok örvendeztetni. Én az életemben is így szeretnék lenni. És mit gondoltok, ha most azért nem olvastam tovább a folytatást, hogy Jézus erre mit fog válaszolni? Pontosan megmond most recepteket? Miért nem mondja meg pontosan Jézus, hogy most menjetek haza, ne kívánjatok királyt, minden héten egyszer gyűjjetek össze szombatnapon, hallgassátok meg az Isten tiszteletet, és utána minden nap komolyan imádkozzatok, és Jézus ezt így elmondhatta volna, nem? Ezt várjátok, hogy Jézus ezt mondja? Miért nem ezt várjuk? Ha most Jézus megjelenne, és azt mondaná, hogy itt vagytok, az én népem vagytok, és most én megmondom nektek, hogy az én eljövetelemre hogyan készüljetek. Elmondaná Jézus szegről, végről pontosan, hogy mindenki ezt vagy te, ezt, te, azt, te, amazt.
2: Mert akkor az Istennel való kapcsolatot kerülnie.
0: Igen. Tehát azt szüntetné meg, amire éppen jött tanítani bennünket. Azért nem mondja meg, és ezért mi is, amikor tőlünk ezt kérdik, hogy most mondd meg, hogy mit csináljak, és mondd meg, akkor hivatkozzunk arra, hogy Jézustól is föltettek nem is egyszer ilyen kérdést, de én leginkább erre hivatkoznék a Máté 6, vagyis a János 6.28-ra, és arra hivatkoznék, hogy Jézus erre mit válaszol. Most nézzetek bele, felelt Jézus és mondta nékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Hát ez meglepő válasz. Az emberek azt kérik, hogy mondja meg nekik, hogy mit cselekedjünk. Jézus a cselekvésről semmit nem beszél, viszont azt mondja, hogy semmi jót nem fogtok tudni cselekedni, ha nem hisztek abban, akit az Isten küldött. Mit gondolunk, hogy Jézus miért válaszol erre a kérdésre így? Tehát akkor Jézus attól óvta a hallgatóságát, hogy nehogy automatikus legyen a cselekedet gondolkodás nélkül. Igen, de azért Jézus itt nem azt mondta, hogy gondolkodjatok el azon, amit az Isten mond, hanem Jézus pontosan azt mondta, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mi a hit? Ugye itt sokan már is idézitek a hitre vonatkozó bibliai megfogalmazásokat, ugye a zsidó 11.1-ből, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés, a nem látott dolgokról való bizonyosság, idézitek talán az Efézus levél 2. fejezet 8. versét, hogy a hit nem tőletek van, az Isten ajándéka az. Talán emlékeztek rá, hogy szoktam a két mutató ujjal mutatni, mit mondott Jézus, hogy te végy, de tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ugye a hit jelképe a tűzben megpróbált arany, és Jézus ezzel a két egyszerű szó, hogy neked kell, mindenkinek magának kell, de ő tőle venni. Végy tőlem. Ugye, mert általában az élet az így néz ki. Jézus akar adni, és emberek meg máshol keresik a boldogulásukat. És nem találkozik ez a kettő, és ezért mondta Jézus, hogy avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön. Mindenki mondjuk hisz önmagában, hisz a maga terveiben, céljaiban, de nem találkozik azzal, amit Jézus előkészített neki. Tehát ezért mondta Jézus, hogy te végy, de tőlem végy. Tehát ide gyere, ne itt végy, hanem itt végy, tőlem tűzben megpróbált hitet. Látjátok ebből, nekem a hitről különben ez a Jelenések könyve 3. fejezetében található Jézusi kijelentés mond a legtöbbet el. Mert ugye ma is beszéltünk a testbeszédről, tehát látjátok, ilyen ezt mutatja.

jelkép, a Szentlélek jelképe. Mi nem adhatunk nektek szent lelket, egyik ember a másiknak Istenit nem adhat. Egyik ember a másiknak legfeljebb arra hívhatja a figyelmét, hogy az Istenit itt adják. Itt adják. A Szentírásban adják. Az Isten lelke adja. Tehát oda menj, ahol lehet beszerezni. Tehát védj tőlem tűzben megpróbált hitet. Én azt gondolom, sokat gondolkoztam ezzel, hogy miért van olyan kevés igazán hívő ember. Hát Isten mindenkinek akarja adni a hitet, tehát Istenben, Jézus Krisztusban nincs hiba. Miért van olyan kevés hívő ember? És én arra a meglátásra jutottam, hogy azért, mert mi emberek rögtön cselekedni akarunk. Rögtön tenni akarunk, rögtön meg akarjuk mutatni magunkat, hogy mi mire vagyunk képesek. Kevés az az ember, aki eljut oda, hogy először el kell fogadni, és amit elfogadunk, azután lehet továbbadni. A hit az elfogadás. A hit az nem a mi találmányunk. A hit Isten ajándéka. Tűzben megpróbált arany. És először el kellene fogadni azt, mint Jézus is azt mondta, hogy ti azt akarjátok, hogy én király legyek. De először nem kellene elfogadni, hogy én ki vagyok, és mit akarok? Én nem egy ország királyának jöttem. Én az egész földkerekség megváltójának jöttem. Én nem a politikai életet akarom megváltoztatni, én nem mindenkinek ingyen kenyeret akarok dugni a szájába, hanem fogadjátok el azt, amiért én jöttem. Tehát a hit az elfogadás. És figyeljük meg, hogy elfogadni mi emberek nagyon nehezen tudunk. Nagyon nehezen tudunk. És elfogadni azt, amit a Jóisten nekünk ad, ezt tudjuk a legnehezebben, mert nekünk vannak elképzeléseink. Nekünk vannak elképzeléseink. Ki az, aki hívő módon tud élni? Ki az, aki el tudja Istentől fogadni? Hogy nevezzük azt az embert? Lapozzuk fel a Galata levél 5. fejezetét, és ott találunk egy érdekes kifejezést a Galata levél 5. fejezet 24. versében. Talán nagyon jól ismert ige ez, mégis újra lapozzuk fel, mert nagyon fontos ige. Galata 5.24. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ki az, aki képes arra, hogy a maga cselekvés akarását, hogy majd én megmutatom, ki vagyok, majd én megteszem, amit kell tenni, mert hiszen én hiszem, hogy van Isten. Sokan Isten hit leple alatt akarják megtenni a saját egyéni elképzeléseiket. De hogy kezdődik ez a Biblia vers, hogy ki képes arra, hogy a természetét legyőzze, ki képes arra, hogy megfeszítse az indulatait, ki képes arra, hogy a kívánságainak is ellen tudjon mondani? Ehhez Krisztus tulajdonává kell lenned. Krisztuséi. Krisztusé vagy-e? Befogadtad-e Krisztust? Krisztushoz csatlakozol-e? És Krisztusé vagy-e, hogy azt tedd, amit Krisztus kíván? Egyszer volt egy nyári táborunk néhány évvel ezelőtt, és volt egy amerikai előadónk. Tudjátok, hogy hát ilyenkor a nyugatról jött előadók olyan rövid mondatokban fogalmaznak, hogy jól lehessen lefordítani őket, és mindenki megértse őket, és egy nagyon hatásos mondatára emlékszem. Azt mondta, ismeritek azt, hogy Krisztussal mit tettek a Golgotán? Mit tett az emberiség Krisztussal a Golgotán? Megfeszítette. Ez megtörtént. Ezzel már nincs mit megdöbbennünk, csodál, ez megtörtént, hogy Krisztus itt járt 33 és fél évig, az emberiség, nem csak a zsidók, nem csak Annás és Kajafás, meg a tömeg mondta, hogy méltó a harára, a pogány világ nevében Poncius Pilátus is azt mondta, hogy vigyétek el, feszítsétek meg. Az egész világ azt mondta, hogy Krisztust feszítsék meg. Most neked milyen választásod van? Az, hogy azok mellé állsz, akik megfeszítették, vagy azok mellé állsz, akik fájdalommal elismerik, hogy ezt tettük, de én ezzel nem azonosulok. És te ma nem akarod megfeszíteni Krisztust. Nagyon, nagyon úgy megdöbbentünk, hogy valóban ilyen egyszerű ez a dolog, hogy most te

0: Krisztus megfeszítői közé állsz, vagy azok közé állsz, akik megbánást tanúsítottak, és elismerték, hogy Krisztus azért engedte magát megfeszíteni, hogy mindenki láthassa, hogy mi van benne, micsoda gyilkos dolgok vannak minden emberben. És ezt most rajtad áll, hogy hova állsz. Krisztus ellen, vagy Krisztus mellett. És akkor mondott még egy mondatot, azt mondja, csak nem leszünk azok között, akik azt mondják, hogy keresztre vele. És akkor már úgy megborzongtunk ott a burzsvai táborban, a sátor, hogy csak nem leszünk azok mellett, akik azt mondják, hogy keresztre vele. Akik a Krisztuséi. Akik a Krisztuséi. Akik a Krisztuséi, annak Krisztus erőt ad, hogy a testet meg tudják feszíteni indulataival és kívánságaival együtt. Ha visszalapozzunk az alapigénkhez, nézzük meg János evangéliuma 28. fejezetében, 6. fejezetében, a 29. vers után, hogy erre mit válaszoltak Jézusnak. Tehát a kérdés ez volt, hogy mit cselekedjünk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Erre a válasz az volt, hogy az az Isten dolga, tehát akkor cselekszitek az Isten cselekedetét, ha hisztek abban, akit ő küldött. Válasz, mondták azért néki, micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássunk és higgyünk néked, mit művelsz? Ami atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott enniük. Érdekes válasz volt ez. Mit válaszolt erre a tömeg? Hát mi hinnénk. Na de könnyű volt egykor, 1500 évvel ezelőtt, amikor hullott a manna az égből. Hát az atyáink látták, hogy hull a manna az égből. Hát ez mindenki előtt lenyűgöző volt, mindenkit hitre késztetett, mert soha ilyen se azelőtt, se azután nem volt, hogy hullott a manna az égből csak a pusztai vándorlás során. Hát ezért milyen jelt mutatsz nekünk, hogy mi is bele tudjunk kapaszkodni, mint az atyáink régen abban, hogy hullott a manna, és arra persze, hogy hittek. Hát ha most tennél egy ilyesmit, hogyha most te szólnál, hogy ég, nyilatkozzál meg, hulljon a mannát, akkor mindenki innen. Na, ilyet is hallottatok már? Gondolom, kisgyerekkorotoktól fogva hallottatok, hogy ha most a jó Isten megmutatná magát, vagy nekem kinyilatkoztatná magát, vagy tenne egy csodát, vagy tenne ezt, vagy tenne, akkor én hinnék. De hát az életem kopár és szintelen, csoda nincs benne, nagy dolgok nem történnek, miben is hihetnék én, hogy ezt a föld életet így, ahogy valahogy végig kell élnem. Érzitek az érzelmeknek ezt a hatalmas nagy hullámverését? Jézus mit válaszolt erre? Mondta azért nékik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet állt a világnak. Jézus mit válaszolt, hogy hát most nem, nehogy azt mondjátok, hogy Mózes adta nektek a kenyeret, nem Mózes szavára nyílott meg az ég, hanem a mennyei atya tette azt a csodát, de ez a mennyei atya most sokkal nagyobb csodát ad. Most egy olyan kenyeret ad, amely életet ad a világnak. Még ez a kenyérszaporítás se hasonlítható ahhoz, amiben ti belekapaszkodtok, hogy most hát megszaporodott ennyi sok kenyér, hát miért nem teszek ilyen vagy még ennél is nagyobb csodát, hanem az Isten engem adott ennek a világnak, sokkal nagyobbat adott a világnak. Nézzetek meg, hogy ezután megint egy érzelmi hullámzás, jön a 34. vers. Mondták azért néki, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Miért fejeződött be a manna hullás? Miért van vége ennek a kenyérszaporításnak? Mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Most megint, mintha a tömeg fellelkesedne. Csak nem lehet tudni, hogy amikor a tömeg lelkesedik, akkor rosszabb be, vagy akkor, amikor nem lelkesedik. Ugye, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondta nékik, én vagyok az életnek ama kenyere. Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. De mondtam néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek, minden, amit nékem áld az atya, én hozzám jő, és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Tehát Jézus itt mire hivatkozik? arra hivatkozik, hogy ő hozzá kell mennünk. Ő hozzá kell mennünk személyesen, ő a nagy csoda, ő a mindennap alászálló kenyér, ő az, aki életet ad a világnak, ő az, aki mindannyiunk életében hatalmas csodákat tud elvégezni. Jézus önmagához hív bennünket. És hogy meggondoljátok, a mi életünknek ma is ez a nagy kérdése. Hogy elfelejtkezünk-e Jézusról, vagy tudunk Jézusról, de nem megyünk hozzá, vagy pedig, hogy ténylegesen megyünk-e Jézushoz. Ma is ez a nagy kérdés. Ma is ezért van a hitetlenség, mert sokan lemondanak erről, és azt mondják, hogy lehet, hogy Jézus van, de mit tud változtatni most a helyzetem? Hányszor és hányszor kapom meg előadások végén beszélgetést, hogy igen, Jézus van, valahol van, a mennyben van, tudjuk. Na de nekem a 39.500 forintból kell megérni. Vagy nekem ebből és ebből, ilyen keretek között. És az emberek azt mondják, hogy hát megoldhatatlan a dolog. Nem is tudok menni Jézushoz. Mit tud rajtam Jézus segíteni? Mit segít ez rajtunk? Bibliai kérdéssel válaszoljunk. Sokan meg tudják, hogy van Jézus, de úgy gondolják, hogy be kell állniuk pártokba, csoportosulásokba, hogy kiharcolják földi eszközökkel, amit Jézus, mivel messze van, ránk bízott, hogy mi keresztény elvek jegyében harcoljuk ki. Most ez a nagy világ összefogás és az egész globalizmus, meg a mi országunk életében is, ez most, hogy a kereszténységet juttassuk diadalra az élet minden területén, figyeljük meg, ugyanezért van. De én a harmadik kategóriára szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy mit jelent Jézushoz menni. Mit jelent a valóságban, a hétköznapokban Jézushoz menni? Megint nagyon ismert igehely, Máté evangélium a 11. fejezetét lapozzuk fel a 28. versnél, mert volt még Jézus életében ugyanilyen érzelmi hullámzás, amit hosszan-hosszan kellett kezelnie. Az egész János 6. fejezete erről szól, de a János 11. fejezete, vagyis a Máté 11. fejezete is erről szól, annak pedig tudjátok, hogy mi volt az előzménye. Nem a kenyérszaporítás, hanem keresztelő János letartóztatása és bebörtönzése is. Az is nagy érzelmi hullámokat vert, és amikor jöttek Jézus János tanítványai, és Jézus az egész nép előtt megfelelt nekik, majd elmentek és a néphez szólt, ezután zárta le ezt a megint nagyon heves érzelmi hullámzáson alapuló találkozását, amikor ezt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtattok és megterheltettetek. Megállok itt egy kicsit az igénél. Régebben hallottam prédikációkat erről, hogy azért kell Jézushoz menni, mert azért fizikailag elég kifárasztó az életünk, és az életünkben nagyon sok terhet kell magunkra vennünk, felnőtt korunkban azért nagyon sok tehettől roskadozunk, és úgy magyarázták ezt, mondom régebben egy 20-30 évvel ezelőtti prédikációkat visszaidézek, hogy azért kell Jézushoz menni, mert nagyon ki vagyunk fáradva, nagyon meg vagyunk terhelve. Mit gondoltok ez a két kifejezés, hogy megfáradt és megterhelt, ez kire vonatkozik? A fizikailag megfáradt emberekre, tehát a szántóvető munkás emberekre, akik dolgoznak, sokat dolgoznak, és azokra vonatkozik, vagy az olyan emberekre, akik talán nem is dolgoznak olyan sokat. Lásd a nyugati világ. A nyugati világ most annyira nem dolgozik. A számítógép előtt dolgozik, mondjuk mobiltelefonokkal köti az üzleteket, meg nem tudom én milyen munkák vannak a mai világban. Szóval kevesen vannak pékek, ugye?
1: Sokan.
0: Nagyon kevesen. Pékek, méhészek, tehát akik előállítanak dolgokat, nagyon kevesen vannak, de paraszt emberek itt csak 6-7% már. Úgy gondolom, hogy az, hogy megfáradt és megterhelt, az elsősorban azokra vonatkozik, akik nem tudnak mit kezdeni az életükkel. Akik magukba, tehát nem azt mondta Jézus, hogy kifáradt, azt mondta, hogy megfáradt, még a magyar nyelv is. Nem kifáradt emberekről, nem akik úgy az izzadságot úgy letörlik a homlokukról, hanem magukba belefáradtam, akik nem tudnak mit kezdeni, a belső problémáikkal nem tudnak mit kezdeni. Nem tudják magukat hova elhelyezni, nem tudják, hogy miért élnek. nem tudják, hogy a halál után mi jön. Úgy gondolják, hogy csak annyi az életünk, és itt küszködünk éjjel-nappal, vagy unatkozunk éjjel és nappal, és utána pedig egyszer elmúlunk. Hát ezért jöttünk a világra, ezért a kínkeserves néhány pillanatért, tudatos pillanatért. Szóval nem tudnak mit kezdeni, mert nem hisznek az ítéletben, nem hisznek abban, hogy majd minden szem meglátja, és sír a föld minden nemzetsége. Nem hisznek abban, hogy lesz örök élet, és hit nélkül az emberek nem tudnak mit kezdeni magukkal. Tehát Jézus mindenkit hív, aki belül ilyen megfáradt és megterhelt, és azt ígéri, nézzetek bele, hogy mit jelent Jézushoz menni. Az első dolog, mit ígér Jézus először? Először Jézus nyugalmat ígér. Tudjátok, hogy a nyugalom a Bibliának egyik könyvében, nagyon régi könyvében, milyen értelemben fordul elő? Emlékeztek a jelenetre, amikor azt mondja az anyósa menyének, hogy egy kis nyugalmat keresnél, nyugalomra vágysz. Ki ez az anyósa, ki a menyének mondja? Akkor úgy látja, hogy hát most már minden, megélünk, mert szedett elég árpát is, buzát is, de valami nyugalom, tehát valami boldogság értelmű, ez melyik könyv? Csodálatos könyv, ez mindig buzdítalak benneteket, sokat olvassátok Ruth könyvét, mert fölemelő könyv. Tehát Ruth könyve a boldogságról úgy beszél, mint nyugalomról. Tehát Jézus először boldogságot akar adni. A boldogság az egy belső megbékélés és nyugalom. Ez nem kis dolog. Tehát Jézus azt mondja, hogy ne kutasd a hátát mögét, hogy én hogyan teszlek téged boldoggá, de én boldoggá tudlak tenni. Nyugalmat tudok adni, békességet tudok adni, de ezt csak én tudom. Jézus máskor azt mondta, hogy olyan békességet adok, amit a világ nem tud adni. Az én békémet adom nektek, az én nyugalmamat adom nektek. Ez egy hatalmas dolog. Már erről külön el lehetne beszélni, de Jézus először is boldogságot, békességet, nyugalmat ígér. Aki hozzá megy, annak békés, nyugodt élete kell, hogy legyen. Lehet, hogy nem lesz neki gazdag élete, de a Jób könyvében olvassuk ezt a kijelentést, ha az előbbi állapotot szegényes volt, a mostani gazdag lesz nagyon. Nem így hangzik. Jób könyve elején van ez a mondat a 8. fejezetben, ha az előbbi állapotot szegényes volt, a mostani boldog lesz nagyon. Ezt a régiek is tudták, hogy a szegénységnek az ellentéte nem a gazdagság. A szegénységnek, a nyomorúságnak az ellentéte a boldogság. De azt Isten úgy éri el, hogy lehet, hogy nem vesz ki bennünket a szegénységből. De úgy éri el, hogy belül bennünket boldoggá, békésé tesz. Jézusnak ez az első ígérete. Ez biztos. Aki ő hozzá megy, az boldog, békés, belsőleg letisztult életet fog élni. Nézzétek meg a második dolgot. Itt Jézus elmondja, hogy majd aki hozzá megy, annak mit fog mondani. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Nekem ebben az igében az a megdöbbentő, hogy kétszer beszél nyugalomról. Először akkor, amikor hozzámész, másodszor akkor pedig, hogyha a munkájába beállsz. Ez két különböző nyugalom. Mert ugye az első nyugalom az, hogyha már elhatározod magadat, hogy hozzámész, és nem másoknak kesergesz, nem magadban akarod megoldani az életed problémáit, hanem kiöntöd a szívedet, mint vizet az Isten előtt, Jeremiás irgalmai 2. fejezetében. Igen, először nagyon nagy döntés, hogy én hozzámegyek, nem a szomszédnak, nem a barátnak, nem magamnak mondom el 100-szor a problémáját, hozzámegyek, és állhatatosan hozzámegyek. De a második nyugalomra is szükségünk van, mert úgy tűnik, hogy az ember nyugalmát itt a Földön sok minden fölboríthatja. Akkor is, hogyha Jézushoz megyünk, azután is jön sok zavaró tényező az életünkben. De mikorra is ígéri a második nyugalmat Jézus? Ha fölvesszük magunkra az ő igáját. Ez egy elég furcsa dolog. Hát, hogyha igát veszek a nyakamba, arra mondja, hogy majd egy még nagyobb nyugalom lesz az osztály részem. Az első hallása ez képtelenség. Hát igát fölvenni az újabb teher. Hát akkor mitől szabadultam meg, hogyha ő újabb terhet akar adni a nyakamba? Kedves gyülekezet, nagyon komolyan kell vennünk ezt, hogy Jézus hogyan akar bennünket gyógyítani, hogyha hozzá megyünk. Jézus úgy tud csak bennünket gyógyítani, ha elfogadjuk a tőle jövő feladatokat. Jézus nem tud feladat nélkül gyógyítani. Nem tud munka nélkül gyógyítani. Tehát olyan keresztény, aki beül a gyülekezetbe és ott van, de nem vesz magára igát, nem akarja megtanulni az igaviselés során a szelídséget és alázatos szívűséget, el fogja veszteni azt a nyugalmat, amit először kapott, amikor Jézusra rátalált. Tehát értsük meg, hogy Jézus csak úgy tudja a nyugalmunkat fokozni, ha igát ad a nyakunkba, ha feladatot, munkát ad nekünk. Én úgy gondolom, hogy ha az ökrök meg a lovak beszélni tudnának, és szóra fakadhatnának, akkor azt mondanák, hogy vegyetek ki már bennünket az istálóból. Hát nekünk nem az az életünk, hogy állandóan az istálóba tanyázzunk. Hadd menjünk a szabadra, hadd szántsuk fel a földet, hadd hasítson az eke bele a földbe, hadd üljenek ránk az emberek, hadd vágtassanak előre, mert ha mi ökrök és lovak vagyunk, nem állandóan az istálóban akarunk lenni. Az állatokra mikor tesz igát az ember? Azért tesz igát az ember, hogy megnehezítse a sorsukat. Sokszor ugye azt mondja, hogy viselem ezt az igát, viselem. Az iga az olyan negatív kijelentés az életben. Na de én úgy gondolom, szerény mezőgazdasági tapasztalataim nyomán, hogy az igát azért készít az ember, hogy ha abba az igába az a két, vagy akár csak egy, de általában kettős igát szoktak készíteni, hogyha a két szarvasmarha, vagy ökör, vagy ló húzza azt a szekeret, vagy azt az ekét, akkor közösen jobban eloszlik a súly, és könnyebben megy, mert összeadódik a két erő, és könnyebben, tehát a kettőből egy lesz, és könnyebben szántja föl a földet. Kedves gyülekezet, ha mi nem a feladatokat, a szolgálatokat látjuk magunk előtt, hanem sokszor van ez így, hogy a magunk elképzeléseit, a magunk sérelmeit, a magunk nem tudom én mit, sokszor azt veszem észre, hogy egy gyülekezetben megbeszélünk dolgokat, inkább azzal kell számolni, hogy kinek mi a baja, kinek mi a bánata, kinek mi a sérelme, mint az, hogy mi a tényleges munka. Sokszor országos küldőgyűléseken szeretném percre lebontani, hogy mennyit foglalkozunk egyéni problémákkal, vagy emberi bajokkal, és mennyit foglalkozunk azzal, hogy az országunkban hol vannak fehérfoltok, hova kellene még elmenni. Figyeljétek meg, hogy hány százalékos arány jön neki. Hány százalékban foglalkozunk egyéni problémákkal. Én nem tudom, hogy közületek járnak-e fel például a tanácsadó testületi ülésekre. Hát ott a tanácsadó testületben is mindig vannak napirendi pontok. Egyik napirendi pont, hogy hogyan kell itt békességet teremteni, másoknál hogy kell a civakodást megszüntetni, a harmadiknál hogy kell egy problémát. És a 10 közül van 8 ilyen pont, és a végén már az arról beszélni, hogy na de kérem, hát hova megyünk előre? Hol kell összesíteni az erőnket? Hol kell az igába beletenni mindenkinek? Tegye bele ez a terület is, az is, fogjunk össze, hogy valamit meg tudjunk csinálni. Egyszer, amikor az egyik gyülekezetünk bérleti jogát le kellett volna mondani, sok száz ok miatt, valaki előállt, hogy hát nem lehetne összefogni, hogy most ez már nem bírja, de akkor adjon össze ez, meg az, meg amaz, és 5-6 szervezet vagy egység a közösségünk összead. Szerencsére hallgattak erre, és azóta működik nagyon szépen, mert 5-6-an, nem tudom, 10-10 ezer forintot, egyik gyülekezet ennyit, másik osztály annyit, harmadik bizottság amannyit, és már is megy előre a dolog. Tehát Jézus azt mondja nekünk, hogy ő feladatokkal fog megkeresni bennünket. A mi gyógyulásunknak, a mi előremenetelünknek a legfőbb alapja az, hogy elfogadjuk-e a tőle jövő munkát. És közben hajlandó vagyunk-e tanulni? Hajlandók vagyunk-e tőle tanulni? Tehát figyeljétek meg, megyünk hozzá, elfogadjuk-e a feladatokat, és hajlandó vagyunk állandóan tanuló készségbe tartani magunkat. Mert rettenetes dolog az, amikor valakire azt mondják, hogy nem tanult, és nem is akar tanulni. Lelki értelemben ez borzalmas, nem? Tanároknak nem ez a borzalmas, amikor látják, hogy a gyerek nem akar tanulni. Nem az, hogy nincs esze, mert az, hogy nincs esze, ugye a nővéremet mindig butának mondták, és én mindig azzal vigasztaltam, hogy mondom, nővérkém, én butább vagyok nálad, mert te lehet, hogy abba vagy buta, de én még három annyiba vagyok buta. Tehát a butaság, mint kifejezés, az egy nagyon illetéktelen kifejezés, mert mindenki valamibe buta, nem? Én olyasmit soha nem mondanék senkire, hogy buta. Hát ki az az ember, aki csak egy dologba buta? Hát én, egyszer egyik mesterünk mondta a közösségből, hogy ő mindenhez ér, de két dologhoz nem ért. Férfi volt az illető. Azt mondta, hogy a szabásvarrásba teljes butaság övezi, teljes sötétség. Szabásvarrás volt, vegyék ki, mert azt se tudja, hogy hogy kell kicentizni azt a ruhát. A másik pedig, ami megdöbbentő volt, mert az illető értett a hegesztéshez, lakatossághoz, kőművességhez, kubikuláson, minden, azt mondta, hogy ő a festéshez nem ért. Hát mondom, a festéshez, én buta vagyok, de a festéshez még valamennyit értek, hogy így kell valamit, ugye a korongecsettel, vagy a nem tudom, hogy Teddy Hengerrel lehúzni. De azt mondja, ő nem ért, ehhez a két dologba buta. Én azt gondolom, hogy mindenki az életben, aki elfogadja a jó Istentől a feladatot, és aki tanulni akar, az nem lehet buta, az nem lehet hozzá nem értő. Isten mindenkit megtanít arra, hogy hogy kell lelkeket menteni. És azt mondja befejezésül Jézus, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Nem lehet nehéz a teher. Az iga nem lehet nehéz, nem azért van kitalálva, hogy megnehezítsen, hanem azért van kitalálva, hogy megkönnyítsen. Kedves gyülekezet, amikor csak ennyit átvettünk a János Evangélium a 6. fejezetéből, mert úgy buzdítanálak benneteket, hogy a 4 evangéliumban a legmunkásabb bibliaolvasásra mikor kerül a sor, a legnehezebb fejezetek, a János evangéliumában ezek a fejezetek, meg a Jézus búcsúbeszédei. A többi evangéliumban a példázatok, az egyszerű történetek, jó, azoknak is a mélyére kell nézni, azokat is meg kell érteni, de amikor az emberekben ez a hullámzás, hogy először azt mondja, hogy mit tegyünk, akkor vissza kell őket fogni, hogy ne tegyetek, fogadjatok el. Ja, szóval akkor elfogadunk, de hát mit tudsz mutatni, amit elfogadjuk? Akkor rá kell vezetni őket arra, hogy most nem a manna, meg nem a testi kenyér, hanem én. Én a megváltó, engem kéne elfogadni. Az életben az emberek sok minden nagy dolgot el tudnak fogadni, ha ajándék, de egy másik embert elfogadni. Elfogadni legnehezebben az embereket fogadják el, nem? Főleg, ha valaki akar valamit. Azt mondják, hogy miért akarja? Miért ő akarja? Miért így akarja? Szinte lehetetlennek tűnő dolog. Szinte azt mondjuk, hogy az emberiség meg kellett, hogy feszítse Krisztust. Nem akarták elfogadni. De kedves testvérek, mi rajtunk az áll, hogy Krisztus mellett vagyunk, vagy Krisztus ellen. Ha Krisztus mellett vagyunk, ez miben fejeződik ki? Az, hogy mondjuk, hogy Krisztus mellett vagyunk. Azt hiszem, ha Krisztus mellett vagyunk, abban fejeződik ki, hogy a problémáinkat hozzá visszük-e vagy sem. Ez az első. Komolyan oda vinni ő hozzá az imában. A második, hogy elfogadom-e, hogy Krisztus feladatot akar adni nekem. Megállok még egy pillanatra, biztos emlékeztek, egy kis képeslap mennyiszer terjedt köreinkben olyan nyomok voltak rajta. Lábnyomok. Hogy hát egyedül voltam. Dehogy egyedül, hát én vittelek a hátamon. Akarsz-e vinni embereket a hátadon? Ismeritek azt a történetet, ami állítólag valós történet, nem kitalált történet, hogy valaki megy a hóviharban, és már lemond az életéről, hogy meg fog fagyni. Mondja a társának, hogy ketten mennek, hogy roskadjunk itt, nem bírunk. És akkor kisvártatva meglátnak egy harmadik embert, aki ott már összerogyott. És akkor azt mondja az egyik a másiknak, hogy hát segítsünk rajta. Hát ezen magamon nem tudok segíteni, hogy segítenek rajta. Ott majd összeadva is, az, aki segíteni akar a másikor, oda megy, mást megmentve önmagát is megment. Hogy mást a másikat a hátára veszi, önmagát is megment. Ezt kéri tőlünk Jézus. Erre akar nekünk adni kegyelmet és erőt. Nem arról, hogy csak mi kijöjjünk a nehézségből, arról, hogy másokat segítve jöjjünk ki a nehézségből. Másokat segítve jöjjünk ki a nehézségből. És akkor kétszer ígéri meg a nyugalmat. Először, amikor hozzámegyünk, és másodszor akkor, amikor megtanuljuk, hogy ő vele együtt más életet élhetünk. Kedves gyülekezet, azt gondolom, hogy mindannyiunknak ebből az alapigéből kiindulva van mit elgondolkoznunk, hogy a gyerekeinknek mondott igéhez visszatérjünk, hogy mi örömmel sírjunk majd. Mindenki sírni fog. Hogy mi örömmel sírjunk. Hogy találkozhatunk azzal a valakivel, aki itt élt a Földön, és ezeket a tanításait ő maga mutatta be az életével. Ő mindig az Atyához ment, az egész életben feladatot látott, és ő megosztva akarta akkor is tenni, és ma is hitáltal mindannyiunk segítőtársa akar lenni, és meg akarja osztani velünk ezeket a terheket. Ezért gyönyörűséges, és ezért könnyű. Jó Isten, tegye maradandóvá ezeket az igéket, és segítsen, hogy a Biblia tanulmányunkban majd a következő héten, amiről fogunk tanulni, hogy ma a világ egy öncélú, önzésre beállított világ, egyedül azoknak az érzelmeknek akar élni, amelyekről úgy gondolja, hogy emberileg jók. Ma a világ nem a feladatnak akar élni. Nem az emberek megsegítésének akar élni, hanem ma a világ elé reklámként ezt teszik, hogy hát önmagad legyél az, aki akarsz lenni. Másokkal nem kell törődni. Magad valósítsd meg magadat. Mi ennek épp az ellenkezőjét kell, hogy hirdessük az életünkkel és a szavainkkal. Jézus Krisztus magatartása, ami világunkban valóban kiérezi az ellentétet két pólus között. Krisztussal vagy Krisztus ellen? Azokkal vagy, akik megfeszítették őt, vagy azokkal vagy, akik megbánva ezt az ő életére törekszenek. Segítsen bennünket a jó Isten, hogy mi a jobbik részt válasszuk magunknak. Amen. Köszönjük, jóságos Istenünk, hogy semmi bonyolult dolgot nem kérsz tőlünk, semmi ember feletti. Csak azt, hogy hozzád menjünk, és a veled való találkozásban ígéred a nagy csodát, hogyha mi időt szánunk arra, hogy kiöntjük szívünket te előtted, ha tartózkodunk a te közeledben, ha őszintén feltárjuk gondjainkat, de örömeinket is, te ott leszel, és titokzatos módon majd utat mutatsz mindannyiunknak az életben. Köszönjük, hogy ez az útmutatás, ez békességet, boldogságot hoz nekünk, de azt is köszönjük, Istenünk, hogy megmaradjon a békességünk és boldogságunk, te feladatokat adsz nekünk. Köszönjük azt is, hogy a feladatok közben, amikor csetlünk, botlunk, hibázunk, egymással is sokszor szembe kerülünk, te azt kéred tőlünk, hogy tanuljunk te tőled, és béküljünk meg veled és egymással is. És akkor te egy még nagyobb nyugalmat, még nagyobb bölcsességet és boldogságot tudsz nekünk adni. Köszönjük, hogy a te igád nem arra való, hogy megnezíts az életünket. Mi se azért teszünk igát az állatok nyakába, hanem köszönjük, hogy ez az iga gyönyörűséges és könnyű, és erről tapasztalatot is tudunk szerezni. Add nekünk ezeket a tapasztalatokat, jóságos Urunk, hogy melletted maradjunk, és amikor te eljössz az ég felhőiben, akkor mi az örömtől sírjunk majd mindazokkal együtt, akik majd feltámadandók lesznek, akik neked szolgáltak, akik a te igádat viselték, és akik veled akartak találkozni. Segítsél meg bennünket, mindannyiunkat ebben, hogy elérjük ezt a boldogító célt Jézusunk kegyelméből. Amen. Thank you.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit, akik újonnan kapcsolódtak be, Németné Mézes Judit vagyok, lelki gondozó és életmód tanácsadó. Egyébként eredeti végzettségem szerint tanítónő vagyok, és hát azt láttam az én saját családi életemben is, meg a magam életében is, hogy ilyen erőteljesen átípusú személyiség vagyok, aki törtet, aki megold, aki mindig a helyén akarja tudni a dolgokat, és meg kellett nekem magamnak is küzdenem azzal, hogy hogyan találhatom meg azt az egészséges egyensúlyt, hogy a szervezetem sem menjen rá, a családom sem menjen rá, a gyerekeim sem menjenek rá erre, hogy én nyomulok előre és viszem a dolgokat a hátamon, mert igenis az én szervezetem is már jelzett. Erről lesz majd szó a mai alkalommal, hogy így van, hogy a szervezetünk jelez, és megmutatja, hogy most már megállj és figyelj oda, és megtanulhatjuk azokat a módokat, módszereket, hogy hogyan lehet lefékezni és tovább élni. A célunk ezzel az előadással is az, mint végig az egész sorozat során, hogy ráébresszük Önöket arra, hogy milyen magatartás formák és események idéznek elő stresszt az életben. Aztán másodszorban segíteni szeretnénk abban, hogy sikeresen megküzdjünk a stressz helyzetekkel, gyakorlati stratégiákat mutattunk be, és mutatunk be ma is. Olyan megközelítési módokat, amik a fizikai, az érzelmi, a szociális és a lelki területen tanítanak meg arra, hogy hogyan küzdjünk meg az ártalmas stresszel. És harmadsorban a célunk mindvégig az előadás sorozaton az volt, hogy megmutassuk Önöket, hogy hogyan kezeljék és fordítsák a saját hasznukra a stresszt, a stressz helyzeteket, saját előnyükre hogyan fordíthatják. Tehát nézzük meg, hogy mi a stressz. Egy kis angol szöveg van itt fölírva, azt olvassuk azt, hogy csak kétszer érzem magam stresszesnek, éjjel és nappal. Olyan a stressz, hogy állandó megterhelést jelent az éjszakai nyugalmunkban épp úgy, mint a nappali megpróbáltatásaink során. A második képünk arról szól, hogy a zebra észreveszi, én úgy gondolom, hogy stresszes vagyok, elvesztem a csíkjaimat. Valamikor rádöbbenünk arra, hogy igenis stresszesek vagyunk, a stressz az életünkbe betört. Nézzük meg, hogy miként működik a stressz. A stressz kiváltó tényezők és a stressz hatását írtuk föl ezen a képen. A stressz maga egy kívülről jövő nyomás, egy stressz esemény, ami kiváltja azt. A stressz nem az, ami velünk történik, hanem az, ahogyan erre az eseményre, erre a stresszorra mi válaszolunk. Ez egy nagyon fontos dolog tudnunk, hogy a válaszolásunkon múlik, hogy az stresszt okoz az életünkben, vagy nem. Hogy az ártalmas és pusztító lesz, vagy nem. Hogy az tönkretesz bennünket, vagy akár előnyünkre is fordíthatjuk. Nézzük meg, hogy néhány példát, hogy mi okozhat, mi válthat ki stresszt. Kiválthatja a stresszt a hőség, vagy akár a nagy hideg. A túlterheltség, a munkahelyi feszültségek és a rengeteg feladat elvégzendő teendő. Kiválthat stresszt a szennyezett, káros, egészségtelen levegő, amiben élünk. A határidők, amikkel meg kell küzdenünk a mindennapokban, legyen az a munkahelyi vagy a családi határidők. A családi kapcsolatok, feszültségek óriási stressz hordozók lehetnek. Az anyagi gondok, a megélhetési problémák, betegségek, halálesetek, tragédiák is a stressz kiváltói lehetnek. Ha én most megkérdezném Önöket, hogy ha arról hallanak, hogy stressz, mi jutna az Önök eszébe, vajon nem-e hasonlókat sorolnának fel? Az első előadásunk során is ezt tettem, megkérdeztem, hogy Önök szerint mi az, ami a stressz, mi jut eszükbe, amikor a stressz szót először hallják. És most megteszem ismét, mert hát azok, akik újonnan kapcsolódtak be, akkor most szintén megtehetik. Mi jut eszükbe, amikor a stressz szót hallják? Erika? A munkahely. Uh-huh. És ezért is jöttél el az előadás sorozatra. Igen, tehát hogy a munkahelyi feszültség. A betegségek, igen. Van-e, aki nem az elsőn kapcsolódott be? Igen.
1: Nekem is az a betegség, de nem a saját, hanem a gyerekem betegség.
0: Aha. Tehát valakiért való aggodalom.
1: Igen, hát ennek már tökéletlen hallgató gépben. Mivel nem tudjuk, hogy sárga, hogy nem csak én rajtam, hanem már a környezetemben, a gyerekeim életében.
0: És az ő értük való aggódás. Igen, nálad? Így van. Igen, ez nagyon jó gondolat, hogy ha a stressz kezelésére gondolunk, akkor már az a jó, hogyha pszichésen rendbe tudjuk tenni. Igen, igen. Nagyon jó hozzászólás, köszönöm szépen. Van esetleg még más gondolat? Akkor most nézzük meg a stressz kétféle változatát. Ugyanis a stressz nem csak negatív lehet, hanem ahogyan beszéltünk erről már korábbi előadáson is, de most is megerősítem, a stressz lehet pozitív is. Seje János írta erről egy csodálatos, egyszerű, rövid kis könyve, stressz, distressz nélkül. Mi is ez a szó, hogy distressz? Ez maga a negatív stressz, de létezik egy EU stressz, ami a pozitív stressz. Állítsuk szembe egymással a kettőt. Az EU stressz az, amikor azt érezzük, hogy képesek vagyunk megbirkózni a nehézségekkel. Tehát, hogyha ér valamilyen nehézség bennünket, akkor minket ez felspanol arra, és úgy érezzük, hogy képesek vagyunk megugrani ezt a célt, és elvégezni ezt a feladatot. Ugyanez a feladat okozhat distresszt is, amikor azt érezzük, hogy nem tudjuk megcsinálni, nem tudunk megbirkózni ezekkel a nehézségekkel. EU stressz az, tehát pozitív stressz az, amikor a nehézségek leküzdése a személyes gyarapodásunkat szolgálja fizikai és szellemi szinten egyaránt. Ezzel szemben negatív, vagyis distressz akkor, hogyha frusztrációt élünk át, csalódunk önmagunkban, hogy képtelenek voltunk elvégezni azt, vagy megcsinálni azt, és egy keserűséget, csalódást élünk meg. Pozitív a stressz akkor, hogyha ezáltal az önértékelésünk növekszik, hogy meg tudtam csinálni, negatív pedig akkor, hogyha az önértékelésünk csökken. Azt hiszem elég egyszerű szembeállítás, és lehet ez ugyanaz a stressz esemény, ami kiváltja egyik emberből ezt, másikból azt. Most lépjünk még egyet. Miklós. Nézzünk példát arra. Tehát meg tudom csinálni. Képes vagyok rá, hogy megmászom ezt a gleccsert. Második kép. Meg tudom ugrani azt a célt. Le tudom győzni azt az akadályt, és ennek az öröme és sikere az, amit átélek közben, miközben a feladatot elvégzem. És nézzünk a negatívra példát. Amikor összetörök a súlya alatt, amikor úgy érzem, hogy képtelen vagyok megcsinálni, amikor a fejemhez kapok, és azt mondom, nem bírom tovább, idegileg, szellemileg kész vagyok tőle. És most egy kis filmet nézzünk meg, a negatív stressz kis filmét, az a címe Európai dolgozók, lentebb egyel. De szerintem ez nem csak európai dolgozókra, bármelyik munkahelyen igaz lehet. Jó, tehát akkor megnéztük a negatív stresszt. Mit jelenthet a munkahelyi feszültség, vagy a problémák, vagy észre nem vesszük a gondokat. A stressz olyan, mint egy oroszlán. Vad, erős és legyőzhetetlennek tűnő. De megint egy kisfilm következik, reméljük működik. A következő kisfilm, a stressz megszelídíthető. Na és akkor nézzük a munkahelyi terhelés és a munkahatékonysága, hiszen a munkahelyi stresszről volt szó. Az sem jó, hogyha egy munkahelyen túl alacsony a terhelés, mert a munkahatékonyság akkor sem megfelelő. Az sem jó, hogyha túl terhelt egy munka, ha túl magas a megterhelés, mert az is tönkretesz idegileg a stressz, hogyha nincsenek kihívások, nincsenek elvégzendő feladatok. Az alacsony terhelésnél az a baj, hogy nem állít kihívások elé, és nincs sikerélményünk egy munkában. Ha viszont túl sok, túl erős a megterhelés, akkor pedig annak a stressze készít ki, hogy hogy nem vagyunk képesek elvégezni azokat a feladatokat, amiket ránk bíztak. Ezért az a jó munkahely, ahol optimális a megterhelés. Hogy vannak kihívások, vannak feladatok, elvégzendő teendők, és annak a sikerélményét át lehet élni, de nem lép át azon a mércén, ami már a túlterhelés felé vezet. Hogyan lehet ezt megtalálni? Egy jó főnök az, aki ehhez szükséges, hogy lássa, hogy mi az, amit el tud végezni a cége. Mi az, amit el tudnak végezni a munkatársai, és úgy ossza be, úgy vállalja be a feladatokat, hogy arra képesek legyenek, és sikeresek, önmagukkal megelégedettek, és boldogan dolgozók legyenek a munkatársak. A stresszmenedzselés célja nem a stressznek a kiküszöbölése egy munkahelyen, hanem a kordában tartása, hogy optimális szintű felhajtó erővé váljék. Végül is az előbb látott kép, az, amit itt látunk most is angolul, tehát, hogyha a munkahelyen megvan az éberség, az elővigyázatossága, a készenléti állapot is eléri így az optimális terhelést, az a megfelelő, hogy legyenek jól elvégzendő feladatok és abból sikerélmények. A stresszkiváltó tényezőkre adott válaszok a következők. Az első fázis, amikor egy stressz helyzettel találkozunk, vagy találkozik az ember, vagy bárki, akár egy állat is, az első fázis a vészreakció, egy hirtelen készenléti állapot. A második az ellenállás, a megütközés fázisa, a harmadik pedig a kimerülés fázisa. Most ezt gondoljuk át egy macska esetében. Ha egy macska találkozik egy kutyával, mi történik vele? Mindannyian láttunk már ilyen jelenetet, hogy a macska hátán feláll a szőr, a farka ilyen bozonttá válik, és készen áll két dologra, vagy arra, hogy elfusson a következő fáig, és fölmeneküljön oda, vagy arra, hogy megküzdjön a kutyával, és az arcába karmoljon. Ezt hívják harcolj vagy menekülj, küzdj vagy menekülj állapotnak. A készenlét, a stressz készenléti állapota. Mi történik ilyenkor az állatban? 8 dolog történik benne. A vérkeringése felgyorsul, több cukor kerül a vérébe, a véralvasztó mechanizmusok is felgyorsulnak, hiszen hogyha a harcra kerülne a sor és kap egy pár marást, akkor szüksége van arra, hogy megalvadjon az a vér a szervezetében, és ne gyorsabban gyógyuljon. Az izmok megfeszülnek, és ugrásra kész ez a kicsi állat. A légzése szaporább lesz, hiszen fölkészül a harcra, és több oxigénre van szüksége. A vérsejtek felszabadulnak a tárolóhelyükről, és bekerülnek a vérkeringésbe, tehát gyorsabb a vérkeringés. Ugyanakkor kifinomulnak az érzékei, az összes bajsz, a farka, mindene készen áll a küzdelemre, vagy a menekülésre, és a nélkülözhető emésztőrendszer ideiglenesen megszűnik dolgozni. Használ-e a macskának az adott helyzetben ez a 8 válaszreakció? Nyilván használ, hiszen készenléti állapotba került, hogy megküzdjön, vagy pedig elmeneküljön. A második fázis maga a megküzdés, amikor vagy ellenáll, vagy elfut. És a harmadik fázis, amikor, ha megtörténik ez a küzdelem, vagy épp az elmenekülés, akkor kifújja magát, kipiheni magát, és lenyugszik. Ez a kimerülés időszaka. De mi történik a macskával, hogyha ez az állapot 6 óránál fennáll a szervezetében? Ez a készenlét, az egész szervezete állandó készenlétben van 6 órán át egy nap. Mi történik, hogyha egy héten át, napi 6 órán át ez a készenléti állapot történik benne? És mi történik, ha 6 éven át tart ez az állapot? Napi 6 órán át, egy héten át 6-szor. Mi, amikor nyilván gondoljuk, hogy ez arról szól, hogy mi is ugyanebben vagyunk emberek, amikor a munkahelyünkön vagy a családban állandó harcolj vagy menekülj stressz helyzetben vagyunk, ugyanezt éljük át. Mi történik, hogyha folyamatos az a megterhelés, a készenléti állapot, a küzdj vagy menekülj állapota? Ismerjük a következményeket, a pszichoszomatikus betegségekről van szó. Vérnyomás emelkedés, szívritmus gyorsulás, szívösszehúzódás gyorsulása történik az emberben is. Megnő a működő izmokhoz szállított vérmennyiség, csökken az azokon a területeken szállított vérmennyiség, amiknek nem kell gyorsan reagálniuk. Ilyenek a vese és a belek, a pupilla tágulás, a készenlét, az odafigyelés miatt, hörgő tágulás, hogy még több oxigén kerüljön a szervezetbe, izomerő növekedés, az a készenlét állapot, a feszültétett izmokkal, a májból glükóz szabadul fel, tehát cukorban gazdag a vér, a mentális aktivitás felerősödik, és az anyagcsere felgyorsul. Ez történik tehát az emberben is, ami, ahogy említettem, egy macskában is lejátszódik. Mi ennek a következménye, hogyha ez folyamatosan fennáll, hosszan tart és elhúzódik? Mentális szinten, hogyha a stressz hosszan tartó, akkor kimerültség léphet fel. A spontaneitás és kreativitás elvesztésével társul. Tehát akik kreatívak, akik olyan munkahelyen dolgoznak, ahol szükség lenne arra, hogy ötletemberek legyenek, és nincs meg az, hogy tehát ott óriási stressznek vannak kitéve, egyszerűen elvesztik a gondolatokat, nincs ötlet, nincs gondolat a munkában. Zavarodottság és feledékenység, döntésképtelenség lép fel. Idegesség és pánik érzése, feszültség, frusztráció, ingerlékenység, harag és neheztelés, depresszió, csökkent önértékelés, csökkent intellektuális működés és unatkozás léphet fel. Ez a mentális szint. Nézzük meg, hogy mi történik szociális szinten. Ha valaki nagyon hosszan stressz helyzetben van, akkor a fontos dolgokat is halogatni kezdi. Az állandó megterhelés miatt, amik lehet, hogy jóval lényegesebbek, azokat is eltolja, elhalogatja, elnyomja magától. Fontos munkák, otthoni tennivalóknak az elkerülése. A másokért való aggódás hiánya, hiszen leköti állandóan a gondolatait a mindennapi stressz. És ez bizony a kapcsolatok megromlásával is járhat a házasságban, a gyermeknevelésben. A másokkal való kapcsolatteremtés hatékonysága romlik. Szinte képtelen hallgatni, odafigyelni másokra, barátságokat ápolni. Emocionális túlérzékenység, szélsőséges reakciókra való hajlam, az elszigeteltség, elidegenedési érzése, ami az érzelmek elnyomásával, sőt félrevonulással is együtt járhat. Az önuralom hiánya, hirtelen harag, agresszivitás, megnő a kockázatot vállaló viselkedés, beleértve a szerencsejátékokat is, tehát sokan a stressz hatására kezdenek olyan szerencsejátékokba, hogy aztán az egész család pénze rámegy. Megnő a gyógyszerfogyasztás és az élvezeti cikkek fogyasztása is. Hát itt a csokoládét jeleztem csak, de gondolhatjuk, hogy nem csak ez, hanem a dohányzás, az alkoholfogyasztás, és sorolhatnánk, hogy milyen szerekhez nyúlnak a stressz kezelése érdekében, és aztán, ami természetesen visszacsap a szervezetre. Folyamatos stresszkiváltó tényező lelki hatásai a következők. Megkérdőjelezi saját értékeit és hitét, aki folyamatos stressz alatt van. El is veszítheti az életének értelmét és célját, öngyilkosságba sodródhat a túlzott stressz hatására, hogy nem tudja átgondolni a tetteit. Erre egy példát szeretnék mondani, egészen meglepő dolgot olvastam. Egy fiatal ember autóval ment sok-sok órán keresztül, nyilván kimerült és kifáradt az út alatt, és egyszer csak kifogyott a benzin az autójából, és hát egy olyan 20 kilométerre lehetett a legközelebbi várostól. Hideg volt nagyon azon a területen, ahol vele ez történt, és fázott, és próbálta leinteni az arra jövő autókat, hogy valaki segítsen neki. Órákon át várt, amikor jött valaki, akkor intett, hogy álljanak meg, és segítsenek rajta. És teljesen megdöbbentő, hogy azt hiszem, rán keresztül senki nem.

Bár nagyon gyakori, hogy Istent hibáztatják az emberek a problémák miatt, vagy elhagyják a hitüket. Istentől, vallástól el akarnak függetlenülni, és úgy gondolják, hogy megoldást nem adott ilyen az Isten, hogy gonosz, és ezt teszi velem. És ez is egy nagyon, nagyon súlyos lelki hatás, mert egyedül marad az ember, hogyha még az sincs, hogy kapaszkodjon Istenbe. Következő. Van valaki, aki mindezt a mentális, szociális, lelki megterhelésünket ismeri, és 2000 éve tudja, hogy mit jelent a stressz, és mit jelent annak a következménye, tud rólunk, és személyesen ismer bennünket, és ismeri a problémáinkat, és így kínálja számunkra a megoldást. Azt mondja Jézus, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészem, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Milyen felemelő és megnyugtató, hogy van valaki, aki tud rólunk, és már sok-sok éve, évtizede, évszázade, évezrede kimondta azt, hogy ő ismeri, tudja, hogy békétlen életet élünk, de ő békességet kíván adni. És tudja azt, hogy nyomorúságunk lesz ezen a világon, de bízunk ő benne, mert nála ott van a megoldás. Nézzük meg, hogy mit vált ki a stressz. A hosszantartó stressz, ahogyan azt az előbbi példák is mutatták, beteggé tesznek bennünket. Ha az állandó stressz kiváltó tényezők okozta rendellenességek pedig két szinten hatnak, az egyik a depresszió, amikor az ember önmagába fordul megkeseredve, a másik pedig az úgynevezett pszichoszomatikus betegségek csoportja, ezek a gyomorfekély, az asztmatikus betegségek, amik sajnos nagyon gyakran már kisgyerekkorban is tapasztalhatók, tehát a családi stressz a gyerekeknél asztmatikus betegségekben jelentkezik. A krónikus fejfájás, a magas vérnyomás, a hipertónia, és a szívkoszorúér betegség, tehát a kardiovaszkuláris problémák, mind-mind a hosszantartó stressz hatásai. Nézzük meg, melyek tehát a stresszel összefüggő betegségek. A főbb betegségek, ahogyan az előbb is említettem, a szív- és érrendszeri betegségek. A rák a legyengült immunrendszer miatt, hiszen a folyamatos stressz hatásának kitett ember immunrendszere előbb-utóbb fölmondja a szolgálatot, és a rákos megbetegedésnek is utat enged. A depresszió, az angina pectoris, a diabetes mellitus, tehát a magas vérnyomás betegség, a tüdőkor vagy tuberkulózis, ízületi gyulladások, magas vérnyomás, fekélyek és az éc is. Természetesen hozzájárul az a helytelen életmód is. Egyéb rendellenességek, amik a stresszel függhetnek össze. Az izmokkal összefüggő állapot, mert ez a feszítő fejfájás, a szájüregpanaszok, a végtag fájdalmakban is jelentkezik, hogy valaki folyamatos stressznek van kitéve. Találkoztam egyszer egy asszonnyal, ő Németországban élt, és azt mondta, hogy éveken át azt érezte, haza kellene jönni a beteg édesanyját ápolni. És azt mondja, hogy úgy jelzett a testem, ez teljesen meglepő volt, hogy szinte lebénult a lábam. És azt mondja, ez azt jelentette nekem, hogy menned kellene, és segíts anyukádnak, és menj haza Magyarországra, és ápold őt. Tehát a végtagokban jelentkező fájdalmak is jelezhetnek számunkra, hogy erős stressz hatás alatt vagy. Az allergiák, az aszma, a kiütések, a szénanátha. A közönséges megfázások is akkor tudnak jobban ránk törni, hogyha pszichésen megterheltek vagyunk a stressz hatása alatt. A menstruáció előtti feszültségnőknél a szemölcsök, a kinövések is megerősödnek akkor, tehát bőrbetegségek léphetnek fel, bőrviszketés léphet fel, hajhullás, amikor valaki erős stressz hatása alatt van. Azt is láthattuk már nem egyszer, hogy valaki hirtelen megőszül, vagy megkopaszodik. Ez is a stressz hatása, és ezt jól ismerik, hogy biztosan valami olyan történt vele, amitől történt ez, tehát ami miatt hirtelen megőszül, vagy megkopaszodik. A köszvényes betegségek is, de nyilván nem mögött az egészségtelen életmód is áll, hiszen a túl sok húgysav a szervezetben okozza. És a herpeszek, amik jelzik azt, hogy valahol ki kell ütni.

0: titkja annak a betegségnek, hogy bennünk túl sok a stressz és a feszültség. Miután mindezt megnéztük, nézzük meg a másik területet, a depressziót. 1915 óta a depressziósá váló emberek száma világszerte jelentősen megemelkedett, bár szerintem azért is, mert azóta mérik. Mert nyilván azelőtt is volt depresszió, csak azóta jobban odafigyelnek rá. Az a megdöbbentő, hogy a betegség fiatalkorban egyre feltűnőbb, egyre több a fiatalkorú depressziós, különösen az érettségi körül járó fiatalok körében nagyon magas a depressziósok aránya. Nem tudom, hogy ki figyeli így a fiatal korosztály, de lehet látni, hogy néhány fiatal így csapatokba verődve is, de akár magányosan is, egyszerűen teljesen feketébe öltözik. Tehát jelzi az öltözködésén keresztül is, hogy depressziós, a ruhája eddig lóg, elveszíti minden eleganciáját, csinosságát egy nő. A fiúkon is látszik, hogy a gondok, a megterhelés, amit átélnek családi feszültségek folytán, vagy egyáltalán az a megterhelés, amit a gimnázium, vagy éppen a munkába állás, fiatalkori munkába állás jelent számukra, olyan erős stressz, olyan nyomás, hogy annak a hatására depressziósá válnik. A depresszió a 20. század végétől már a 25 éves kor körül nagy gyakorisággal megjelenik, és általános kockázata független az életkortól, mert Magyarországon a legtöbb depressziós ugyanakkor időskorú. Tehát nem véletlen, hogy sok-sok idős itt, ahol létbizonytalanság van a mi országunkban, igenis depressziósá válik, nincs megoldás, úgy érzi. Hogyan találjuk meg a megoldásokat? Miután most beszéltünk a stressz negatív hatásairól, az előadás második részében arról szeretnénk szólni, hogy hol találunk megoldást. Ha a vészreakció lép fel, a problémákat kell megfogalmazni. Hogyan győzhetünk lépésről lépésre a stressz felett? Hogyan szelídítsük meg azt a bizonyos oroszlánt? Vegyük végig, gondoljuk végig, hogy mi az én problémám. Mitől lettem stresszes, feszült, ideges? Talán azért, mert nincsenek kihívások az életemben. Vagy nem tudok kibontakozni, olyan helyen dolgozom, vagy olyan a munkatársi közeg. Itt eszembe jut, amikor az Ember tragédiájában Michelangelót arra kényszerítették, hogy egyenes széklábakat faragjon. Tehát nem voltak kihívások, és ez terhelte őt meg. Vagy nincsenek lehetőségeim, nem állnak előttem lehetőségek. Korlátoznak abban, hogy megvalósítsam önmagamat. Vagy nincs remény az előléptetésre, vagy az előrelépésre. Hát egy háziasszony élete erre kitűnő példa, hogy ott aztán semmi előlépési lehetőség nincs, a feladatokat egyik nap elvégezzük, és mint hogyha dévaványát építenénk, másnapra újra kezdhetjük előről. Vagy nincs megoldás arra a problémára, ami engem terhel. Vagy a munkámban állandóan megszakítanak. Az is nagyon megterhelő sokak számára, hogy végzem a feladatomat, és újra megszakítanak, és nem tudom folyamatában elvégezni. Vagy zavar a zaj, a füst, a szmog a munkahelyen. Vagy úgy látszik, hogy ez a határidő olyan behozhatatlan, hogy az terhel meg, hogy elvégezzem ilyen határidőre a rám bízott feladatot. Vagy megterhelhet nagyon erősen és sokakat mostanában, hogy leépítések vannak a munkahelyeken, és úgy érzik, hogy talán éppen a holnapi nap engem bocsátanak el, hiszen mindig ott van a feje fölött a lehetőség, hogy talán én vagyok a következő, tehát ennek a fenyegetettségnek az érzése. Vagy lehet félelem szomszédoktól, rokonoktól, bűnözőktől. Találkoztam olyan nénivel, teljesen depressziós volt, idős néni, állandóan attól félt, hogy betörnek hozzá, mert hogy valahova a házban, ahol ő lakott, betörtek, és onnantól kezdve állandó feszültségben volt, és félelemben, hogy mikor lesz ő, tehát hova, mikor fognak ő hozzá betörni. Komoly döntések előtt is állhatunk, és Állandóan ezzel jár az eszünk, hogy hogyan oldjuk meg, hogy hogyan gondoskodjunk az idős szüleinkről, vagy hogyan gondoskodjunk a fiatalokról, és segítsük őket. Tehát egy állandó döntés, tehát komoly döntések előtt állunk. Vagy úgy érezzük, hogy minden, ami nyakunkba szakad, és nincs támaszunk, vagy aki mellettünk áll, az nem igazán támasz abban, hogy segítsem. Ez családban is óriási teher. Vagy állóháború alakul ki a munkahelyen, a főnök és a beosztott között, az otthonban a férj és feleség között, vagy a gyerekek és a szülők között. Vagy hogyha azt érezzük, hogy soha nem ismerik el a munkánkat, ez is okozhatja, hogy nincsen bátorítás, nem olyan munkahelyen dolgozunk, ahol megerősítenének bennünket. Vagy állandóan elégedetlenkednek velünk, kritizálnak bennünket, ez is folyamatos stressz kiváltó tényező. Lehet, hogy olyan főnökünk van, aki erőszakos, kiabál, követelőzik folyamatosan. Tehát ezeket végig gondolva, és természetesen ezen kívül is a legfontosabb, hogy fogalmazzuk meg, hogy mi a problémánk. Mi okozza bennünk azt a folyamatos stresszt? Mi az, amitől mondjuk a gyomrunk összeszorul? Mikor érezzük ezt? Mi váltja ezt ki? Vagy amikor érezzük, hogy majd szétpattan a fejünk, mi indította el bennünk? Figyeljünk a testünk jelzéseire, és utána állapítsuk meg, hogy mitől van a gond. A második fázis a lehetőségek feltárása. Mit tegyek, mit tehetek ebben a helyzetben? Írjuk össze, nagyon sokat segít, ha leírjuk, hogy milyen lépéseket tehetek. És a harmadik fázis kiválasztani a megfelelő megoldást, és azt meg is valósítani. Leülök és megbeszélem a családdal, megbeszélem a főnökömmel. Tehát találjuk meg a megoldást, és gyakoroljuk, valósítsuk meg. A stresszkezelés 8 módja pedig a következő. Az első, az egészséges alkalmazkodásnak az elsajátítása. Erre nézzünk most egy nagyon szép példát, ezt idéztem az elmúlt alkalommal is. Ez a vidámság imája, ami így hangzik. Uram, adj erőt, hogy amit nem tudok megváltoztatni, azzal együtt tudjak élni. Mert vannak megváltoztathatatlan dolgok, amik az... A testi adottságainkból adódnak, vagy a körülöttünk levő eseményekből adódnak, és megváltoztathatatlanok. Ezekkel együtt kell tudnunk élni. Adj bátorságot, hogy amit meg tudok változtatni, azt meg is tegyem. És nagyon kedves az utolsó, adj bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni az egyiket a másiktól. A megváltoztathatót és a megváltoztathatatlant. És most nézzünk erre egy példát, remélem ez a kis film is működni fog, az alkalmazkodásról. Alkalmazkodás. Köszönöm. A második lépés az egészséges életmódnak a kialakítása. Nézzük meg, hogy miben áll az egészséges életmód. A 8 alapelv következik, amiről már többször szóltam, és ami... Csalamy László és feleségének a könyvében is olvasható. Ezek az egészséges ételeknek a bevitele a szervezetbe, a táplálkozás, a testmozgás, ezekről majd kiemelten egy kicsit még szólok is, a víz külső és belső használata, a napfény, ami, mint tudjuk, a depresszió egyik nagy gyógyító ereje, az önuralom, a levegő, tehát a friss levegőn való mozgás, a pihenés és az Istenbe vetett bizalom. És most nézzük a testmozgást és a táplálkozást külön. Mit jelent ez? A táplálkozás terén minél több gyümölcs, gabonanemű és zöldségféle fogyasztása. Lehetőleg azt tegye ki az étkezésünknek a nagy részét, frissen fogyasztott gyümölcsök és zöldségfélék nagyon sokat segítenek, hogy egészségesebben éljünk és gondolkozzunk, és a betegségekkel szemben is ellenállóbbak legyünk. Növényi rostban gazdag ételek, mert a finomított élelmiszerek, mint tudjuk, az egészségnek nem tesznek jót. triprográfban gazdag ételek fogyasztása, ilyenek a tofu, a pörköltök, maga szezám, maga mandula, a dió, tehát a dióféléknek a fogyasztása. Főleg azok számára fontos ez, akik esetleg húst nem fogyasztanak, nekik különösen fontos, hogy minél gazdagabb legyen diófélékben a táplálkozásuk. Egyszer valaki érdekes példát mutatott, azt mondta, hogy nézzük meg, hogy minden gyümölcs, zöldség, gabonaféle valamire hasonlít. És megmutatta, hogy a diót nézd meg, hogy mire hasonlít. És az agyra hasonlít, ugye? Olyan, mint az agy. Az agynak a legtöbbet tesz, a legnagyobb jó az agyunknak, hogyha minél több diót fogyasztunk, úgyhogy hajrá, menjünk ki a természetbe, verjük, most lehet leszedni a diót, és minél többet fogyasztunk belőle, mert az nagyon jót tesz, hogy az agyunk képes legyen ellenállni a stressznek, a betegségeknek is. A víz napi lehetőleg 1,5-2 liter, melegebb időben természetesen ez növelhető. Nagyon-nagyon sokat jelent. Most már egyre többen elismerik ennek a fontosságát, és ajánlják például a menedzsereknek munkahelyeken is, hogy legyen mindig ott a pohár víz, hogy lehessen egy kicsit fogyasztani, mert szükség van rá az agynak, hogy felerősödjön. És hogyha valami nagyon erős stressz helyzetben vagyunk, akkor is olyan nagyon jót tesz, hogyha iszunk egy pohár vizet, és már is segít egy kicsit ellenállni. A testmozgás. Azt javasolják, hogy a tudósok, akik ezzel foglalkoznak, hogy hetente 200 perc aktív mozgás, ami azt jelenti, hogy izzadásig mozogni. Ez lehet úgy elosztva, hogy 5x40 vagy 4x50 perc. Lehet ez egy nagy séta a környéken. Nem feltétlen csak a futás vagy az aerobikra gondolhatunk, hanem lehet egy kiadós jó séta minden nap a friss levegőn, már ahogy meg lehet tenni itt a környékben, valószínűleg a hegyek felé kell egy kicsit elmenni. Növeli a testmozgás növeli a vér HDL szintjét, így csökkenti a trigliceridet, tehát azokat a koleszterineket, amik ártalmasak, csökkenti, hogyha mozgunk, és a HDL szint növelhető. Ehhez még nagy segítség egyébként, hogyha az olajunk az olívaolaj, mert az is HDL-ben gazdag. Növeli az inzulin érzékenységet a testmozgás, tehát segít a cukrot helyesen feldolgozni. És csökkenti az adrenalin és noradrenalin szintet a vérben. Hát a felszabaduló endorfinok a mozgás közben segítenek abban, hogy jókedvűen végezzük el a feladatainkat. Nézzük az egészséges életmód után. A harmadik tanács a stresszkezelésben a hajlandóság a másokért való munkára, amelyet Isten is jóvá hagy. És most következik egy nagyon kedves képsor. Egyszer Carl Menninger pszichiátert megkérdezték, hogy mit tanácsolna egy embernek, aki úgy érzi, hogy idegösszeroppanást kap. És a legtöbben ezt a választ várják, mondja ő, hogy beszéljen egy pszichiáterrel. Én azonban ezt mondom. Zárja be a házát, menjen el a vasúti vágányokhoz, keressen egy szükségben szenvedőt, és tegyen érte valamit. Hogyha másokért kezdünk el tenni, munkálkodni, sokkal könnyebben túltesszük magunkat a saját stresszünkön, feszültségünkön, mint hogyha emésztődünk és forgatjuk magunkban a keserűségünket, a megterhelésünket. Egy nagyon szép idézetet szeretnék a Bibliából Ézsaiás prófétától idézni. Mi az igazi lelki felüdülés? Ezt mondja, hát nem azé a bőt, amit én kedvelek már, mint az Isten, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem ezé, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosokat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházad, és tested elől elnerelsd magadat, tehát minthogyha a saját testeddel tennéd ezt. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és gyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Meggyógyít, azt olvassuk, gyógyulás lesz ez számodra, hogyha ezt teszed, hogy keresel olyan embert, akiért munkálkodhatsz. És ez hatalmas igazság. Éppen valakivel e-mail levelezésben vagyok, aki aki sorban írja, hogy milyen megterhelések érték, milyen megpróbáltatások érték, és mostanában végre elkezdett olyat is írni, hogy felfedezett valakit, akinek segíthetne. És látom, hogy ezáltal ő maga is épül és gyógyul, beépíti az életébe a segítést, és ezáltal ő maga is egészségesebben kezd gondolkodni, és nem mindig a maga terhén jár a gondolata. Még egy gondolat szintén Ézsaiás prófétától, ugyancsak az immunrendszer feljavításához kapcsolódva. Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkült megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Mivel lehet megerősíteni önmagunkat, ha találunk olyanokat, akiken segítünk, akiken gyakorolhatjuk a gondoskodás lelkületét, és erre is egy kis film lesz, reméljük, hogy ez is működni fog. Egy kacsát fogunk látni, és egy jó néhány óriási aranyhalat. Na. Jó, a következő lépés a bölcs tervezés. Ahhoz, hogy ne érezzük, hogy túlterheltek vagyunk, szükséges, hogy jól tervezzük el a napjainkat. Ennek nagyon fontos része, hogy időben bölcsen kezdjük el a napnak, az előttünk álló napnak is a megtervezését. Erre is van itt egy idézetünk a Bibliából. Jézus mondta, hogy ha valaki köztetek tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költséget, hogy van-e mivel elvégezze azt a munkát. Tehát, ha valamibe belevágunk, nem árt átgondolni, hogy képesek leszünk-e azt megcsinálni fizikailag, lelkileg. Van-e hozzá elegendő erőnk, hogy megtegyük azt? A bölcs tervezés követheti az, hogy nem aggodalmaskodunk a jövő felől, mert ha előre tényleg bölcsen átgondoltuk, akkor nem szükséges, hogy aggódjunk, hogy vajon hogy leszünk képesek megcsinálni. Ha valóban bölcs tervezéssel indult a munkánk, vagy az elgondolásunk, akkor az aggodalmaskodást azt tegyük félre. Erre is találunk egy gondolatot Jézustól. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Micsoda hatalmas gondolat, ugye? Hogy ne aggodalmaskodjunk afelől, hogy mi fog velünk holnap, meg holnap után történni. A mai feladatokat végezzük el. Valaki egyszer azt mondta, hogy tudod, hogy mi a... Hogy is mondta, hogy... tudod, hogy mi az élet? Ez mondja az, amikor a holnap felül gondolkodsz, gyakorlatilag akkor éled a mai napodat. Az az élet, mikor a holnap felül aggodalmaskodsz és gondolkodsz. Itt levezetjük az aggodalmaskodásnak az ördögi körét. A stressz hatására az éjszakai pihenésünk is megzavart és nyugtalan. És hogyha nem vagyunk kipihentek, nem vagyunk felkészültek a következő napra, akkor a rossz stresszreakciók következnek, és még erősebb stressz. És ennek az ördögi köre az, amit itt ábrázolni szeretnénk. És itt kérdezném meg, hogy akik itt voltak, azok tudják is, megkérdeztem már az egyik előadáson, tudják-e önök, hogy mikor kezdődik el egy nap? Igen, aki volt itt, tudja. A pihenésünkkel. Hát amilyen a pihenésünk, olyan a következő napunk. Hogyha időben le tudunk pihenni, és ki tudjuk aludni magunkat, rá tudunk pihenni az előttünk levő napra, akkor az előttünk álló feladatokat el tudjuk végezni. De hogyha rossz a pihenésünk, ha rossz az éjszakai nyugalmunk, ha mondjuk megzavarnak bennünket éjszaka folyamatosan, vagy olyan nyugtalanságaink vannak belül, vagy úgy bevasoráztunk, hogy nem tudunk pihenni, akkor annak a következménye, hogy a következő napon rosszak lesznek a stresszreakcióink, a stresszre adott válaszaink, és ennek a következtében történhetnek balesetek, betegségek, bármi. A következő, hogy gondolkodjunk felemelő dolgokon. Nagyon sokat jelent, hogyha nem megterhelő dolgokkal foglalkozunk folyamatosan, szüntelen. Ha megtaláljuk, hogy miért lehetünk hálásak és megelégedettek. Ha megtaláljuk azt, hogy mik azok, amik jók vesznek körül bennünket. Erre is találunk egy példát, ezt Pál apostol mondta. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ezekről érdemes gondolkodnotok. Tehát keressük meg mindazt, amiért hálásak lehetünk, ami jó az életünkben. Mert semmi sem segíti elő jobban a test és a lélek egészségét, mint a hálás és Istent magasztaló lelkület. Ebben a könyvben, a Boldog Otthon című könyvben találjuk ezt a tanácsot. Semmi sem segíti jobban a test egészségét, mint a hálás és megelégedett lelkület. Hogyha ezt gyakoroljuk, átsegít a testi és lelki egészségen. A jó irányba hozít bennünket. Pál apostol mondja szintén, hogy mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Tehát megtalálni, hogy miért lehetünk hálásak és elégedettek. Még lépj vissza ide, és idéznék valamit, egy nagyon érdekes példát, egy kínai asszonyról, itt van. Egy kínai asszonyról szól a történet. Mesélik, hogy egy kínai gyászoló nő meglátogatott egy szent embert, és megkérte, hogy enyhítsen a lelki fájdalmán. Ő azt mondta neki, hogy ha vesz egy mustármagot egy olyan házból, ahol nem volt még semmilyen fájdalom vagy veszteség, megszabadul a fájdalmától. Másnap a nő házról házra járt a városban, és kereste a mustármagot. De nem sikerült találnia egyetlen családot sem, amely nem ment volna át nehézségeken. Ahogyan többet és többet beszélgetett az emberekkel, úgy jobban közelebb került hozzájuk, és végül a nő megértette, miért akarta megtanítani, vagy mire akarta megtanítani ez a szent ember. Amikor megértjük másoknak a bánatát, akkor a miénk szinte jelentéktelenné válik amellett. És egy példát találunk, ez egy nagyon, nagyon szeretett könyv, én nagyon szeretem, ez a Sziklára épített ház, ha valaki be tudja szerezni, ajánlom. Ezután egy olyan példát említ, hogy 2001-ben, szeptember 11-én bizonyára tudjuk, hogy Amerikában több repülőgépet eltérítettek és becsapódtak fontos, jelentős helyekre, mint az Iker tornyokba is. És az egyik gépnek a pilótájának a felesége szólal meg. Őt úgy hívták, hogy Melody, és azt nyilatkozta, hogy az ő élete teljesen megváltozott azután, hogy meghalt a férje, aki benne volt az eltérített repülőben, sőt, pilótája volt az eltérített repülőgépnek. Hát az, amit ott ő nyilatkozott, ez az Icvitten televízióban, az arról szól, hogy teljesen átformálódott az élete azután, és elkezdett más emberek felé fordulni, olyanok felé, akik annak hatására haltak meg, ami a férjével és a repülővel történt. Fölkarolt olyan családokat, akikkel tragédia történt, hogy elveszítették szintén a szeretteiket. És ahelyett, hogy azon kesergett volna, hogy ő vele és az ő családjával mi történt, odafordult azokhoz, akik az tragédiában szerencsétlenül járt családok voltak. És egyszerűen egy olyan szeretett közösség alakult ki ott, annyira megrendített egyébként egész Amerikát is, meg azt kell mondom, az egész világot is ez az esemény, hogy nagyon sokaknak a gondolkodását átformálta, és képesítette arra, hogy ne magukkal foglalkozzanak szüntelen, hanem keressék, hogy hogyan tehetnének másokért. Ugyancsak Ellen White-tól, tehát aki a Boldog Otthont írta, egy nagyon szép gondolat, ezt tanácsolja ő, hogy hogyan viszonyuljunk a bírálgatáshoz, amikor kritizálnak, bírálgatnak bennünket. Mikor kísértést érzünk, hogy zúgolódjunk, vagy panaszkodjunk valamire, vagy valakire, amit valaki csinált, inkább dicsérjünk benne valamit. Mondjuk, Sátán, ezúttal legyőztem kísértésedet, ápoljuk a megelégedettség lelkületét. Dicsérjük Istent az ő csodálatos szeretetéért ismét és ismét, hogy Jézus nekünk ajándékozta, hogy meghaljon értünk a kereszten. Soha nem éri meg a régi sérelmekre visszaemlékezni. Isten azt várja tőlünk, hogy ápoljuk szívünkben az ő kegyelmét, és kimondhatatlan szeretetét, hogy megteljünk dicsérettel. Aki dicsérettel van tele, aki hálával van tele, nem talál ajtót a szívéhez a keserűség és a depresszió. A következő a keresztény elmélkedés. Egy pici gondolat, hogy igen, az mehetünk, hogy tanulj és imádkozzál. Egy példát szeretnék erre is hozni, ugyancsak ebben a könyvben olvastam, hogy egy sahnak a felesége, aki a keleti gondolkodás szerint gondolkodott Istenről, és úgy gondolta, hogy egy olyan nagy úr, aki elérhetetlen, a kezébe kapott valakitől egy Bibliát, és elment éppen akkor az orvosához. És az orvos látta, hogy ott van a kezében a Biblia, és megkérdezte, hogy mit akar vele kezdeni. És akkor hát picit beszélgetni kezdtek egymással, és utána a hölgy kérte, hogy imádkozzanak együtt, mert úgy érzi, hogy nem találja meg az élet értelmét. És akkor azt mondta neki ez a doktornő, hogy tudod, Istenhez úgy kell szólnod, úgy kell imádkoznod, mintha az édesapád lenne. És ez teljesen megdöbbentette őt, mert nem ilyen Isten kép élt benne, hogy úgy megszólíthatom, mint Isten, Istent, mint egy szerető édesapát. És így fogalmazott ő: annyira közel volt, hogy felfedeztem, hogy a térdeire hajthatom a fejemet, mint egy kislány, aki apja lábainál van. Sokáig térden maradtam, halkan felsóhajtva és szeretetében lebegve. Így kezdtem el vele beszélgetni. Nagyon sokan amiatt maradnak távol Istentől, mert olyan Isten képet neveltek beléjük gyerekkorukban, hogy az Isten egy nagy úr, egy kegyetlen, egy távolságtartó, aki bűnösökként gondol ránk, és lesújt ránk, hogyha valamit teszünk. Ezzel szemben nagyon fontos tudnunk, hogy az Isten olyan, aki szerető atya, akinek az ölébe hajthatjuk a fejünket, akinek mindent elmondhatunk. Ezért is hangsúlyozom itt is, hogy tanuljunk és imádkozzunk, ismerjük meg az Istent, hogy ő egy szerető, magához hívó, gondoskodó és jó atya, akihez oda mehetünk. Az előző előadás sorozatomon, amikor erre az előadásra került sor, akkor föltettem ott is a kérdés, hogy vannak-e, akik szeretnének megszólalni és beszélni arról, mit jelentett számukra az előadás sorozat. És egy doktornéni volt ott. Azért mondom, hogy doktornéni, mert már nyugdíjhoz közelebb volt, tehát egy idősebb korú, de még aktívan dolgozó doktornő, és ő mondta el azt, hogy hát ő evangélikus, és az ő vallásában a lelkész az mindig súlykolja őket. Azt mondja, meg is mondtam a papomnak, vagyis hát a lelkészemnek, ahova eljárok, meg is mondtam neki, hogy ide sokkal szívesebben jövök, mert itt a lelkemet felemelik. Ha elmegyek az evangélikus templomba, hát meg mindig letaposnak a mélybe. És valóban hát ez is a célunk ezzel a sorozattal, hogy úgy találjuk meg Istent, aki egy szerető, gondoskodó és jó atya. És tényleg sokakban olyan félelmek vannak az Istennel szemben, amit beléjük neveltek, hogy ne merjenek hozzá közeledni. De ha valaki kinyitja a Bibliát és megismeri az Istent abból, akkor egy szerető Istennel találkozik, akihez lehet mennünk, és aki tényleg meghallgat, mint egy jó apa, akinek elmondhatjuk minden gondunkat és örömünket. Az élet rövid, imádkozz keményen. Ez a tanács. A nyolcadik tehát az Istenbe vetett bizalomnak a gyakorlása. Ez a bizalom pedig a közösségápolás, az imádság útján keresztül történik. Pál apostol az, aki rengeteg nehézségen ment keresztül az életben, itt felsorolja, hogy mi mindent élt át. Azt olvassuk a Korintusziak levelében, hogy a zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján, tehát annyiszor verték meg őt bottal. 3-szor megostoroztak. Tudjuk, hogy az akkori ostorozás azt jelentett, hogy apró csontokat kötöttek az ostor végére, tehát kegyetlenül sebesítette meg őt. 1-szer megköveztek, amikor majdnem meg is halt, azt hitték, hogy el is pusztult, ahogy összeverték a kövekkel. 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőtölésben, hidegben és mezítelenségben. Értünk mi át ennyit? Rettenetes, hogy mi mindenem ment keresztül, és ezek után mégis hogyan nyilatkozik, mit ír? Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mit jelent tehát az eustressz? A bennünket ért nehézségeket úgy feldolgozni, hogy annál inkább ellenállok és megküzdök. Bármennyiszer tiportatnak, nehézségek érnek, ellenállok, és még inkább előre lendít, és még inkább a győzelem felé vezet. Mert kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől. Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhség, mesztelenség, veszedelem vagy fegyveré. Mindezekben felettébb diadalmaskodunk, azáltal, aki minket szeretett. Tehát ha van kihez tartoznunk, van kiért élnünk, aki minket szeretett, akkor bármilyen nehézségek érjenek az életben, semmi nem szakaszthat el az összetartozásunknak az örömétől. A stressz feletti uralom kulcs tényezői tehát ezek. Egészséges hozzáállás, egészséges életmód, a jó táplálkozást és testmozgást is beleértve. Elkötelezettség egy becsületes jó ügy iránt, ami segít másokon, és ami az Isten jóváhagyásával találkozik. Miért van itt ez, hogy ami az Isten jóváhagyásával találkozik? Mert van olyan, amikor valaki úgy próbál segíteni, hogy gyakorlatilag teljesen tönkre megy ő maga benne. Nem azt kívánja ezt tőlünk, hogy karók legyünk, amire fölmászik az inda, és minket pusztít le, hanem azt kívánja, hogy úgy segítsünk, hogy mi magunk is megmaradhatunk egészségesnek és erősnek mellette. Helyes tervezés és szervezés az életben, kitartás a jó mellett. Ha nem aggodalmaskodunk a holnap felől, a keresztény elmélkedés és az Istenbe vetett bizalom segítenek abban, hogy bármely stressz helyzetben ellenálljunk és erősek legyünk. És befejezésül egy kis film lesz itt, amit még én 9-ként mindig el is fogok mondani, hogy nagyon sokat segít a stressz elleni küzdelemben, hogyha megvan bennünk a derű, a humor, és tudunk nevetni, felszabadultan és örülni. És néhány ilyen kis vicces képkocka következik. Én köszönöm még egyszer a megtisztelő figyelmet, és örülök, hogy kicsit felszabadultunk, nevettünk a végén, hiszen az endorfinok nagyon sokat segítenek a stressz kezelésében. Nyugodt, békés, jó éjszakát kívánok!
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves keresztelendő testvéreim, kedves gyülekezet, kedves vendégeink! Keresztségi Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangélium a 3. fejezetéből olvasom, a 13. verstől a 17. versig. Így olvasom az igét. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartotta őt mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondta néki, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből, és ímé az egek megnyilatkoztak néki, és ő látta Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre elszállani. És ímé egy égi hang ezt mondta, ez am az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Kedves gyülekezet, Jézus keresztségének a leírását idéztük föl, mert Jézus keresztsége a mintája és a lelki eszmei alapja annak, ami most itt történni fog, aminek kedves keresztendő testvéreink részesei, mi pedig a tanúi leszünk. Jézus keresztsége a mintája, mert formailag is Jézus keresztségét követjük. Jézus mintegy 30 esztendős korában, tehát felnőtt korában keresztelkedett meg, ahogy Lukács evangéliuma megörökíti, és alámerítéssel keresztelkedett meg, hiszen amit keresztségnek fordít a mi Bibliánk, az eredetileg azt is jelenti a Biblia eredeti szövegében, hogy alámeríteni. Olvastuk is, hogy keresztelő János olyan partszakaszán keresztelt a Jordán folyónak, ahol sok volt a víz. És Jézusról itt is olvastuk ebben az ige szakaszban, hogy ő kijött a vízből. De ha csak formailag követnénk Jézus keresztségét, ennek nem sok haszna lenne, értelme semmi. Ma azt mondhatjuk, hogy egy vallásos reneszánsz, egy nagy vallásos újjáéledés van kibontakozóban körülöttünk. Az elmúlt napokban olvastam egy magyar írónak ezt a megállapítását, hogy egy vallásos világforradalom kezd nyilvánvalóvá lenni. Ez nagyon üdvös lenne, ha igazán tartalmas lenne, de nagyon sokszor az a benyomása az embernek, hogy ez az új vallásosság, amely most kezd mindent elárasztani, ebben túlságosan jellemző a hagyományok és a szimbólumok belső tartalom nélküli tisztelete. Pedig Jézus nagyon, nagyon komoly és nagyon mély igéket mondott arról, hogy az ilyenfajta vallásosság értéktelen. Hadd idézek föl néhányat Jézus igen mély értelmű kijelentései közül. Ezt mondta egy alkalommal, ez a nép szájával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Ezt fájdalmasan mondta Jézus. Ismét egy más alkalommal ezt mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből. Ezzel Jézus nyilvánvalóvá tette, hogy az értékes vallásosság az ember teljes elméjéből is van, teljes szívéből és minden erejéből. És idéznék még egy igét. Jézus így tett ünnepélyesen bizonyságot egy beszélgetés alkalmával arról, hogy mi az igazi vallásosság. Ezt mondta, akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. És még hozzátette különleges nyomatékul, Isten is ilyen embereket keres az ő imádójul. Akik őt teljes lelkükből, egy bensőséges lelki közösségben, de igazságban is imádják és tisztelik. Tehát azért, hogy ennek a jelképes cselekedetnek ne csak a formáját lássuk, és elsősorban a mi kedves keresztendő testvéreinkben is, de mindannyiunk számára is, most ennek a cselekedeménynek a megvalósítása előtt tudatosítsuk,
hogy mi ennek a lelki tartalma, mi ennek a tényleges jelentősége és értelme. Ezért gondoljuk át, hogy hogy is zajlott Jézus keressége. Azt olvastuk, hogy Jézus keresztelő Jánoshoz ment. Keresztelő János Jézus előfutára volt, nem sokkal Jézus előtt lépett fel, és ez volt az üzenetének a veleje, a tartalma, ahogy az evangéliumok megörökítik, betölt az idő, és ezzel arra utalt, hogy a Messiás megjelenésére vonatkozó proféciák erre az időre mutatnak. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban, mondta keresztelő János. És úgy olvassuk Márk evangéliuma első fejezetének a 4. versében, hogy keresztelő János keresztelt a megtérés keresztségével a bűnöknek bocsánatára. Keresztelő János idején már sok prozelita volt, így hívták, prozelitának hívták azokat, akik az ókori időben a pogányság közül megtértek Izrael vallására, mert azt az ókori római birodalom minden vallásánál magasabb rendűnek tartották. És a prozelitáknál alkalmazták az alámerítést, amely az Ószövetség időben régtől fogva a megtisztulásnak a jelképe volt. Viszont az volt a megdöbbentő, hogy keresztelő János nem a prozelitákra alkalmazta ezt, hanem Izrael népére, a zsidó népre, az ószövetségi választott nép tagjaira is. És azt mondta, mindenkinek bűnbánattal és szívbeli megtéréssel kell készülni a Messiás megjelenésére. És akik megkeresztelkedtek általa, azok tudták, hogy ez a bűneik rendezése Istennel. Mert így mondja az ige, megkeresztelkedtek keresztelő János által a megtérés keresztségével a bűnök bocsánatára. De miért tiltakozott keresztelő János, amikor Jézus ment hozzá, hogy megkeresztelkedjék? Azt érthetjük meg a Szentírásról, hogy életében először találkozott ekkor keresztelő János Jézussal. Még csak később kapta meg az abszolút bizonyosságot, éppen Jézus keresztsége nyomán, hogy ő az Istentől megígért Messiás. De Jézusban valami olyan tisztaságot látott, hogy azonnal megsejtette, megérezte, hogy ő a megígért, akinek az eljövetelét hirdeti. Nem tudjuk elképzelni, milyen lehetett annak az embernek az egész megjelenése, a tekintete, az egész lénye, aki emberfiaként is tökéletes életet élt, és sohasem vétkezett. Ezt érezte meg keresztelő János, és tiltakozott. Hát ez megtérés keresztsége a bűnök bocsánatára, neked erre nincs szükséged. Aki Istentől sohasem távolodott el, aki egyetlen bűn sem követett el, annak mi szüksége lenne erre a cselekedetre? És Jézus jóvá hagyta keresztelő János szavait. Nem tiltakozott, hanem azt mondta, más oka van. Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. És ezzel Jézus tanúságot tett arról, hogy ez az ő egész életprogramja, hogy nekünk embereknek egy mintát adjon az igaz emberi életre. Ő neki önmagáért nem kellett volna megkeresztelkednie. Semmi szüksége nem volt rá, hiszen ő szent közösségben és bűntelenül élt Istennel, születésétől fogva egész földi életében. Hanem azért keresztelkedett meg miértünk, mert ez olyan igazság, amire nekünk van szükségünk. És Jézus nem csupán szavakkal rendelte el a keresztséget. Mikor azt mondta földi szolgálata végén tanítványainak, hogy menjetek el szélesre világra, tegyetek tanítványá minden népet, és kereszteljétek meg őket. Hanem olyan fontosnak tartotta, hogy még a saját példaadásával is meg akarta szentelni példát, és mintát akart adni nekünk embereknek. Ebből viszont az is kitűnik, hogy a mi esetünkben, emberek esetében a keresztségnek egy mély jelentősége, hogy ez a bűnök bocsánatára történik. Ahogy a Szentírás másut mondja, a bűnök lemosása. A keresztség a tanítvánnyá válásnak a megpecsételése, az Istennel való szövetségkötésnek a szent cselekménye. De Istenről a Szentírás mindig azt mondja, hogy bűngyűlölő. Bűnnel együtt nem lakik, a bűnnel ki nem egyezik. És ezért az Istennel való szövetségkötés feltétele, a tanítvánnyá válás megpecsételésének a feltétele, hogy az ember a bűneit
lemossa, a bűneit rendezze, az egész korábbi élet összes bűnét, hogy így mondjam, egy összegben rendezze Istennel. És ez az Isten csodálatos ígérete. Nem véletlenül hangzik, ha mindig hagyományosan a keresztség végén egy ének, hogy boldog nap, áldott nap, elvetted Krisztus bűnömet. Mert Istennek ez az ígérete, hogy amikor valaki a keresztséggel megvallja, hogy a régi életét, az én középpontú életét teljességgel meg akarja tagadni, akkor Isten erre azzal válaszol, hogy az addigi élet összes bűnét egy összegben lemossa, eltörli, és ez egy csodálatos kegyelem Isten részéről. Úgy is olvassuk a Szentírásban, hogy a keresztségnek ez a jelentősége, így mondja Pál apostol a Rómaiakhoz írt levél 6. fejezete 4. versében, eltemettetünk ővele együtt a halálba. Milyen érdekes ez a kép. A Szentírás azt mondja, hogy a bűnnek való meghalás előbb végbe megy az ember életében. Mert a keresztség akkor hiteles, ha mögötte van az újjászületés tapasztalata. És az újjászületés során az ember lélekben teljesen elszakad az önzéstől, az én középpontuságtól, a bűn gyökerétől, és a bűn minden konkrét formájától és szokásától, amely addigi életébe beágyazódott. De milyen érdekes ez a kép, miután meghalt az ember a lelkében a bűnnek, végbe ment egy láthatatlan lelki esemény benne, akkor el is temeti ezt a régi életet. Tehát azt mondhatjuk, hogy a keresztség a régi életnek a temetése, ami a lezárása ennek a folyamatnak, ami a bűnnel való szakításnak a végleges és teljes megpecsételése. És kedves keresztelendő testvéreim, én arra szeretnélek benneteket bátorítani, hogy ezt a szent elkötelezettséget ti vegyétek igen komolyan. Ti most eltemetitek a régi életet. Ez a végleges és teljes szakítás. Pál apostol azt írja a Római Levél 6. fejezetében, akik meghaltunk a bűnnek, hozzátehetjük, sőt el is temettük azt, mi módon élnénk még abban. Legyen ez nektek olyan, mint egy lángsorompó a régi élet és az új élet között. Soha ne legyetek könnyelműek régi szokásaitokkal, amelyek ugyan kísérthetnek, sőt fognak is kísérteni. De a bennetek legyen az, hogy szövetséget kötöttünk Istennel, szent elkötelezéssel. Mi ünnepélyesen szakítottunk a mi bűneinkkel, amit felismertünk Isten igéjében helytelennek, és mi fel akarunk támadni egy új életre, nem szavakban, nem eszmékben, hanem cselekedetben és valóságban új életet akarunk élni. Ez legyen igen-igen erős a ti életetekben. Ez a mai nap olyan legyen, mint egy abszolút határvonal, ahol el is temettük a régi életet, és most egy abszolút új élet kezdődik. És ahogyan olvassuk tovább a Krisztus keresztségéről szóló leírást, 5. versben ezt olvassuk.

ábrázolt ki, de valamiképpen láthatóan, így mondja a Biblia, galamb szimbólumában a Szentlélek alászállt és megnyugodott rajta. Erre a látható jelre szükség volt, mert hiszen keresztelő János is ezt az ígéretet kapta Istentől, hogy erről fogod megismerni, erről fogod megtudni abszolút bizonyossággal, hogy ő a Messiás, akire látod a Szent Lelket alászállni és megnyugodni rajta. De Jézus keresztsége minden tekintetben minta, ami emberi keresztségünk mintája. És ha láthatóan a mi esetünkben ez nem is történik, de valóságban Isten ezt ajándékozza. És én ezt szeretném mindennél jobban tudatosítani bennetek, hogy mi, ti ma ezt az ajándékot nyeritek el, hogy abban a pillanatban, amikor az ember eltemeti a régi életet, Istennel szövetséget köt, az ő segítségül hívja, hogy egy ténylegesen Krisztust követő új életet tudjon élni, aminek egyetlen törvénye van, hogy követni mindenben Krisztust. Abban a pillanatban az Isten ad egy hatalmas ajándékot, ami nélkül ezt az életprogramot nem lehetne teljesíteni, az ő Szent Lelkét adja, hogy megnyugodjon rajtatok. Életetek állandó, hűséges kísérője és segítője legyen. Úgy is mondja a Szentírás, hogy a Szentlélek a fiúság lelke, a fiúvá fogadásnak a záloga. Annak a záloga, hogy Isten valakit visszafogadott, mint az ő szeretett teremtményét, az Isten gyermekévé. Olyan szomorú az, hogy sokszor őszinte törekvő keresztények között is olyan homályos, hogy igazából kicsoda a Szentlélek, és miben áll a Szentlélek munkája. És mit jelent az, hogy a keresztségkor elnyeri egy ember a Szentlélek ajándékát? Pál apostol egyszer megkérdezte megkeresztelkedett emberektől, hogy vajon vettetek-e Szent Lelket, milyenek utána hívőké lettetek? Én azt hiszem, nagyon sok keresztény embertől kéne megkérdezni, vettetek-e Szent Lelket, miután keresztényekké lettetek? És úgy is lehetne feltenni ezt a kérdést, hogy megbecsüljük ezt az ajándékot, miután a keresztény életünk. Vagy így is, élünk ezzel a csodálatos ajándékkal, amit az Isten ad a fiúság zálogaként, minek utána keresztény életünk. Azok, akiket Pál apostol megkérdezett, így válaszoltak, sőt azt sem tudtuk, hogy van-e Szentlélek. Sokszor ilyen mélységes tudatlanságunk van a Szentlélek felől. A Szentírás azt mondja, hogy a Szentlélek a harmadik isteni személy. Azt mondja, tudja Isten minden dolgát. Tökéletesen képviseli a fiút és az atyát. Nem kevesebb az ő munkálkodása a szívünkben, mint az Isten személyes jelenléte, mint az Isten személyes szeretetteljes késztetései bennünk. Nem tudjuk pontosan megmagyarázni ezt az ígét, csak tapasztalni, amit így mond a Szentírás, a ti testetek a Szentlélek temploma. Miért fogalmaz ilyen radikálisan, hogy a testetek a Szentlélek temploma? Nem azt mondja, hogy lelketek a Szentlélek temploma. Mert azt akarja mondani, valósággal az emberi lényben az Isten lelke jelen lesz, és munkálkodni fog. Valahogyan az Isten lelke, hogy így mondjam, tudja azokat a húrokat, idézőjelben mondom, hogy mit kell megmozgatni a mi bensőnkben, hogy ő belülről beszélgessen velünk, és hatalmasan munkálkodjék bennünk. Sokan talán azért sem értik egészen, hogy milyen minőségi változás ez, milyen hatalmas ajándék, mikor a Szentlélek megnyugszik egy emberen, mint az Isten fiúságnak a záloga. Mert tudjuk, hogy az ember szabadsága megmarad a keresztség után is. És tudjuk, hogy a Szentlélek egy nagyon érzékeny ajándék, mert megszomorítható. Ugye Pál apostol int is minket, meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Lelkét. Így mondja, még egy mérgesség, meg egy fölgerjedés, és minden, ami az Isten lelkével ellentétes, egy pillanatra elűzhetjük magunktól. Hát akkor mi a különbség abban, amikor a Szentlélekkel van egy embernek kapcsolata a keresztség előtt, akkor is megérint olykor, aztán ha megszomorítjuk, távozik, akkor is küzd értünk. Mi a különbség ehhez képest, amikor a keresztség után az Isten oda ajándékozza az ő Szent Lelkét? Azt mondhatom, hogy igen, különbség van, mert ugyan a szabadságunk megmarad, és a Szent Lelket megszomoríthatjuk, ha ellenállunk a késztetéseinek, és a bűnhöz pártolunk bármely pillanatban vagy mozzanatban. De hogy így mondjam, a Szentlélek nem távozik tőlünk messzire. Ha mi az Istennel megkötött szövetséget nem tagadjuk meg, a Szentlélek halálunkig küzd értünk, és mindig mélyebb és mindig tökéletesebb belső közösséget akar velünk kiépíteni.

az Isten be akarja fejezni azt a jó dolgot, amelyet elkezdett. Ezért, kedves testvéreim, én arra kérlek titeket, hogy nagyon becsüljétek meg ezt az ajándékot, higgyétek és becsüljétek meg. És legyen az életetek egyik jelmondata, meg ne szomorítsam az Isten szent lelkét, és ezzel együtt meg ne bántsam, meg ne sértsem azt a szövetséget, amelyet Istennel kötöttem. És gondoljatok arra, hogy éppen azért, mivel a szabadságotok megmaradt továbbra is, és az Isten csak akkor cselekszik, ha kérjük, ezért minden reggel a legelső dolgotok legyen, amikor még egy nap előttünk van, azt kérni, Uram, add nékem a te szent lelkedet. Belül munkálkodjon a gondolataimban, az érzéseimben, ihlessen, ösztönözzön, tanácsoljon, segítsen legyőzni az én megromlott természetemet. Mert csak ha kérjük, akkor kaphatjuk meg. De ha átérezve erőtelenségünket és tehetetlenségünket is, nagyon-nagyon vágyakozva arra, hogy valóban Istennel járjunk, Isten meg fogja adni minden napra ezt az ajándékot néktek. És ha mégis valahol megbotlotok, bár ne következnék be, de ha bekövetkezik, így mondja a Szentírás, ne vétkezzünk, de ha mégis vétkeznénk, van szólunk az Atyánál az igaz Jézus Krisztus. Akkor sietve térjünk vissza hozzá, bűnbocsánatot kérve, megigazulást kérve, és hogy a Szent Lelkét adja vissza nékünk. A Dávidnak egy megindító bűnbánati imáját jegyzi fel a Szentírás az 51. Zsoltárban. Dávid így könyörög Istennek, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, az erős lelket újítsd meg bennem, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, és engedelmesség lelkével támogass engem. Megfigyeljük, mit is kért. Ha vétkezett, akkor azt kérte, hogy újra tiszta szívet teremts bennem. És azt kérte az Istentől, hogy az erős lelket újítsd meg bennem. Figyeljétek meg, itt is a lélek szó van, erős lelket újítsd meg bennem. Szent lelkedet ne vedd el tőlem, itt is a lélek szó, és azt mondja, engedelmesség lelkével támogass engem. Mindezekkel a kérésekkel a szent lelket kérte Dávid, mert csak a szent lélek tud minket erős lelkűvé tenni, csak a szent lélek tud minket szeretetből fakadó engedelmességre késztetni Isten iránt. Tehát ez legyen mindig a legfőbb gondotok, ez legyen a legfőbb kincsetek. Isten lelke lakik bennem, munkálkodik bennem. Ha eltávolodtam tőle, ha megszomorítottam, a lehető leggyorsabban visszanyerjem ezt az ajándékot. Mert nélküle képtelenek vagyunk igaz életet élni, nélküle képtelenek vagyunk Istennel járni. És azt olvassuk, hogy Jézus keresztségének az utolsó mozzanata ez volt. Ími egy égi hang ezt mondta, ez am az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És mivel Jézus miértünk keresztelkedett meg, és az ő keresztsége minden mozzanata olyan, ami beteljesedik a mi életünkben is, amivel Isten meg akarta mutatni, hogy mi a keresztségnek az értelme. Kedves keresztelendő testvérem, ti is higgyétek, hogy amikor a keresztelő prédikátor alámerít benneteket, és kiemelkedtek a vízből, most nem hallhatóan, de a valóságban öröm van a mennyben a ti megtérésetek felett, és az Isten szava hangzik, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Van egy zsoltárige, amelyben egy ilyen fohász hangzik fel, egy ilyen kérés, örvendezzen Isten az ő teremtményeiben. Isten nagyon sokszor nem tud örvendezni bennünk teremtményeiben. Istennek rettenetes fájdalom, hogy mi emberek az ő képére, hasonlatosságára teremtett lények, hogy el tudunk torzulni. De amikor egy ember igazán enged az Istennek, amikor egy embernek az értelmében világosság gyullad, amikor a lelkismeretében teljesen befogadja az Isten örök szeretet törvényének az elveit, amikor a Krisztus megváltó áldozatát teljes szívéből elfogadja, és azt mondja, Krisztus áldozata nyomán az én életem az övé, és az Isten tudja, hogy ez tényleg feltámadás egy új életre, akkor az Isten gyönyörködni tud az ő teremtményében. Akkor az Isten örvendezni tud ti bennetek is. És ezért ez a nap nem csak a Földnek az öröme, nem csak a ti örömötök is, a miénk, az együttérző gyülekezeté, vagy hozzátok közel álló családtagoké, vagy barátoké,
hanem ez a nap a mennynek is öröme. Ilyenkor Isten örvendez az ő teremtményeiben, és örvendeznek az Isten angyalai is. És elhangzik, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És legyen a ti életeteknek az elve az, hogy Istennek mindig öröme legyen bennetek. Isten annyi ajándékot ad, annyi kegyelmet ad, annyi örömet ad nekünk. És bennünk olyan ritkán szólal meg azt, hogy én is adjak szeretetet és örömre való okot az Istennek. Van egy nagyon szép ige a Szentírásban, amely így hangzik, meggondolva mindig, hogy mi lenne kedves az Úrnak. Van egy másik ige, amelyik ezt mondja, hogy arra törekedjünk, hogy az ember legyen hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Legyen ez a ti életetek vezérelve. Isten ne csak ebbe a pillanatba örvendezzen bennetek, hanem örvendezhessen mindenkor. Legyetek olyanokká, akik alkalmasak minden jó cselekedetre, minden szolgálatra. Az ő irányítása, az ő vezetése mellett, emberek szolgálatára, más emberek megmentésére. Isten legyen kegyelmes hozzátok, és legyen ez a nap tényleg, ezzel zárom, valódi határvonalati életetekben. Egy temetés és egy új életnek a kezdete, és a Szentlélek folyamatos, mindvégig tartó bennetek lakozásának a kezdete, hogy Isten is mindvégig örvendezhesse bennetek, és ti is ő bennetek.

Turmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

tettek. És azt olvassuk a Bibliában, hogy hivatták ezt az embert a maguk tanácsába, a maguk ítélés széke elé, és így olvasom a 15. versben, és a farizeusok, János Evangélium a 9. fejezet 15. versében, és a farizeusok megkérdezték őt azért, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondta nékik, saradt tőn a szemeimre, megmosakodtam és látok. Mondták azért némelyek a farizeusok közül, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Ugye, ahogy mondtam, rögtön következtettek rá, dolgozott szombaton, vétkes, szombatrontó. És mondták a vaknak, és olvassam a 17. verset, újra mondták a vaknak, te mit szólsz őróla, hogy megnyitotta a szemeidet? Ő pedig mondta, hogy proféta. Ez ember nagyon egyenes, természetes logikával azt mondta, minimum proféta. Ha az én szememet meggyógyította, én ezt mondom róla. És nézzük a következő verset. Nem hitték azért a zsidók róla, hogy vak volt, és megjött a látása, hanem előhívatták annak szüleit, akinek megjött a látása, és megkérdezték azokat. Most figyeljük meg, hogy nyilvánvaló dolog volt ez. Ugye előzményekben olvassuk, hogy az ember koldulni szokott, és mikor megnyílt a látását, mindenki megismerte, hogy ő az, és csodálkoztak rajta, és ott volt maga az ember. Hát, hogy ő mindeddig vakon született volt. De nézzük meg ezt a lelki vakságot, mivel ők nem akarták elfogadni, hogy Jézus a messiás, nem akarták elfogadni, hogy Jézus művelte ezt a csodát. Most nagy komolykodva egy vizsgáló bizottságot rendeztek, és azt mondták, talán ez az ember nem is volt vak. Azt mondták, nem hitték el, hogy vak volt. Most utána akartak járni egy tulajdonképpen értelmetlen dolognak, egy teljesen nyilvánvaló ténynek, és hivatták a szüleit, és olvasom a 19. verstől, és megkérdezték tőlük, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született, figyeljétek meg ezt a komolykodó vizsgálatot. Megkérdezik tőle, ez a ti fiatok, mint egy halálos komoly testület, holott teljesen nyilvánvaló tényről volt szó, de ennyire vakok voltak, és ugyanakkor őrizték a méltóságukat. És utána azt mondjátok, hogy mi módon lát most, kérdezték tőlük. Hát micsoda kérdés ez, hogy mi módon lát most ezt? Hogy tudták volna szegény szülők ezt megmondani, hogy mi módon lát? Feleltek annak szülei is mondták, tudjuk, hogy ez a mi fiunk és hogy vakon született, de mi módon lát most nem tudjuk, vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszélje magáról. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy féltek a zsidóktól, mert megegyeztek már, hogyha valaki Krisztusnak, vagyis Messiásnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, elég idős, őt kérdezzétek. Milyen érdekesen alakul ez a történet, ugye? Hát a szülők magatartása az helyén való. Hát ha egy vakon született gyermeknek a szeme megnyílik, felnőtt korában is, ha megnyílik, szülei részéről mi volt lehet volna a természetes, az örvendezés. Nagyon örülünk neki, de milyen visszafogottak, milyen megfélemlítettek, és azt mondják, elég idős, ő már őt kérdezzétek, ő beszélje magáról, és meg is magyarázza a szöveg, mert féltek ugye, a vallási vezetőktől, mert megegyeztek, hogy kiközösítik a gyülekezetből azokat, akik Jézus messiásnak vallják. 24. vers, másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondták néki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Tehát mi volt ennek az értelme? Jó, meggyógyultál, adj dicsőséget az Istennek, tulajdonítsd az Istennek, de ennek az embernek semmi köze hozzá. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Kedves gyülekezet, szeretnék két szót itt kiemelni. Mit mondtak ezek az emberek? Mi tudjuk. Ez az, amivel nekünk embereknek nagyon óvatosan kéne bánni. Tudom. Én tudom. Mert tudnunk kell mindig azt, hogy a mi ítélőképességünk, a mi látásunk rendkívül sérülékeny. És ami én középpontuságunk, ami én betegségünknek az egyik legfeltűnőbb megnyilatkozása, hogy rendkívül magabiztosak vagyunk, hogy a mi ítélkezésünk, ahogy mi látjuk a dolgokat, az biztosan úgy van. Lám, ők is milyen határozottan azt mondták, mi tudjuk. Én ismertem valakit, már majdnem, hogy mosolyogni való volt, ha bármiről beszéltünk, és mondott az ember a mondatot, valamiben szerette volna tanácsolni, vagy valamire megmondani, hogy ez így van, vagy úgy van. Még el sem hangzott a mondat, mondta, tudom. Ugye? Milyen jellemző ez az ember? Még nem is tudja, hogy miről van szó, én tudom. Ugye ez szinte gyerekes dolog, de mint felnőttek is nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk erre. És ezért ez az íge, amikor Jézus azt mondja nekünk, hogy azt tanácsolom néked, hogy szemgyógyító írral kend meg a szemeidet, hogy láss, ez minket bizalmatlanná akar tenni önmagunk iránt, és óvatosságra akar késztetni, hogy nagyon vigyázzunk arra, hogy én tudom, mi tudjuk, ez így van.

minden határozottan mondták ennek az ember, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. De nézzük tovább a történetet. Újra mondták neki, mit csinált veled, mi módon nyitotta meg a szemeidet. Felelt nékik az ember. Ugye most már látszik, hogy már nem tudják, mit mondjanak, hogy valahogyan semmiképpen az igazsággal ne szembesüljenek, vagy ne kelljen azt elismerni. Most megint megkérdezik, hogy mi módon nyitotta meg a te szemedet. Teljesen értelmetlen a kérdés, már egyszer elmondta, és erre így felel. Már mondtam néktek, és nem hallottátok. Miért akarjátok újra hallani? Talán ti is az ő tanítványai akartok lenni? Na, az ember ezt nem tudjuk, hogy ártatlanul mondta, vagy már egy kicsit sokalta ezt a különös vizsgáló bizottságot. Azt mondja, szidálmazták azért őt, és mondták, te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, figyeljük meg, megint elhangzik, mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. És ekkor mond az ember egy csodálatos feleletet. Figyeljük csak meg ezt. Felelt az ember, is mondta nékik, bizony csodálatos ez, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallatszott ilyesmi, hogy vakon szülöttnek a szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Megkérdezem, kristálytiszta volt ennek a vakon született embernek a logikája? Nagyon sok előnytől fosztotta meg őt az, hogy születésétől fogva nem látott. De látjuk, hogy a külső szem és a belső szem nem ugyanaz. Na, ha külsőleg mindez idáig vak volt, mégis volt benne egy egészséges gondolkozás. És azt mondta, bizony csodálatos, hogy ti Izrael vallási vezetői és tanítói vagytok, és ti nem tudjátok, hogy ez az ember honnan való, aki olyasmit cselekedett, amit még soha nem, öröktől fogva nem lehetett hallani, hogy egy vakon születettnek valaki a szemeit megnyissa. És nagyon egyszerűen azt mondta, ha ez az ember bűnös volna, ugye előzőleg mondta, bűnöse, nem bűnös, nem tudom, amiben azt akartam mondani, nem ismerem az életét, de az biztos, hogy a szememet megnyitotta. Most pedig kimondta, hogy, és az ki van zárva, hogy bűnös legyen, mert az Isten a bűnösöket nem hallgatja meg. Itt az Isten hatalma nyilvánult meg általa. Nem lehet ez az ember bűnös, mert általa az Isten hatalma nyilatkozott meg. És nézzük meg, mi volt erre a reagálás. Erre a nagyon világos beszédre vajon megnyílt a farizeusok, az írástudók szeme. Így olvasom a következő versben, a 34. vers. Feleltek és mondták néki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kivetették őt. Tehát elővették azt az érvet, ami megint logikátlan volt, hogy te vakon születettél, ugye, és ezt ők annak tulajdonították, hogy valami bűne van, és az Isten csapása van rajta, de hát közben az Isten meggyógyította, csodálatosan visszaadta a látását. Mégis azt mondták, te mindenestől bűnben születtél, te tanítasz minket, és kiközösítették őt. És amikor Jézus később ezzel az emberrel találkozott, akiről meghallotta, hogy bántak vele, akkor kinyilatkoztatta magát néki, hogy ő a megígért megváltó, és ez az ember hálás hittel elfogadta. És akkor tett Jézus egy megjegyzést, így olvasom a 39. verstől. És mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele volták, és mondtak, avagy mi is vakok vagyunk. Jézus nem szólt egy szót sem, de mégis találva érezték magukat, és azt mondták, avagy mi is vakok vagyunk. Mondta nekik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Tehát ha egy állapototok, egy helyzetetek lenne, amiről nem tehettek, hogy tudatlanságban vagytok, akkor nem lenne bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Kedves gyülekezet, ez a történet is gondolkodtasson el bennünket, hogy milyen kemény tud lenni, és milyen nehezen gyógyuló a lelki vakság. És ne mondjunk ellent Jézusnak, hogy én rám ez nem vonatkozik, hogy szemgyógyító írral kedd meg szemeidet, hogy lásd. Olyan sokszor hallottam, hogy emberek milyen könnyen mondják magukra, én igazságos vagyok, én mindig igazságos vagyok. Rengeteg igazságtalanságra jövünk rá saját magunkkal kapcsolatban. Hányszor fájóan gondoltam arra, hogy milyen igazságtalan láttam ezt a dolgot, vagy milyen igazságtalan ítéltem meg egy helyzetet. Nem szándékosan, de egyszerűen azért, mert beteg a gondolkozásunk, és nagyon-nagyon könnyen tévedünk és hibázunk. És akkor tulajdonképpen mire vonatkozik Jézusnak a tanácsa, amikor azt mondja, hogy szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, és láss.
Ahogy említettem, legelőször is arra akar minket késztetni, hogy bizalmatlanok legyünk mindig önmagunkkal szemben. És ezt a tudom, tudjuk, mi tudjuk, biztosan így van, én jól látom. És ezt a nagy határozottságot, ezt a nagy vehemenciát, amivel képviselünk sokszor egy-egy álláspontot, erről mondjunk le, és legyünk sokkal alázatosabbak a beszédünkben, az állásfoglalásainkban. Ne mondjunk azonnal véleményeket, és ne szögezzük le azokat a legnagyobb határozottsággal, mert Jézusnak a tanítása mindenképpen alázatosságra int minket. Szeretnék még egy igét idézni Ézsaiás próféta könyve 5. fejezetéből. Így olvasom Ézsaiás könyve 5. fejezetéből a 20. és a 21. verset. Tehát Ézsaiás próféta könyve 5. fejezetéből olvasom az igét. A 20. és a 21. verset. Ez összegezi mindazt, amit Jézusnak a tanácsa tanít minket. Abban a vonatkozásban, hogy bizalmatlanok legyünk önmagunkkal szemben. Így olvasom. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, és a világosságot sötétségé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édest keserűvé. És kikre vonatkozik ez, hogy ebbe a hibába beleeshetnek? Nézzük a következő verset. Jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, eszeseknek önnön maguk előtt. Ez a Biblia egyik legkülönösebb jaj kiáltása, nem? Olvassuk el még egyszer. Jaj azoknak, akik maguknak, maguk szemében bölcseknek látszanak, és eszeseknek önnön maguk előtt. Mert ha mi bölcseknek érezzük magunkat belül, és azt gondoljuk, hogy ítéleteink mindig biztosak, és mi mindig jól látunk, és ezeket azonnal nagy határozottsággal leszögezzük, akkor nagyon könnyen beleesünk abba, amit az előző vers mond, hogy a gonoszt jónak mondjuk, és a jót gonosznak. És összetévesztjük a dolgokat, és ezzel elsősorban önmagunknak súlyos károkat okozunk. És mi az a gyógyszer, amit Jézus ígér, hogy szemgyógyító írral kedd meg a te szemeidet, hogy láss? A Biblia ezt a jelképet is nagyon egyértelműen azonosítja. A szemgyógyító ír Isten beszéde. Így mondja a 19. Zsoltárban az ige. Az Úrnak beszéde tiszta, megvilágosítja a szemeket. Vagyis élessé, tisztává teszi az ember lelkilátását. Megkérdezem, miért szemgyógyító ír az Isten beszéde, a Biblia igéi? Egyszerűen azért, mert az igazság beszéde. Mert a Bibliában nincsenek pózok, a Bibliában nincsen elferdített igazság. Ilyen mai szóval élve a Bibliában nincsen ilyen csúsztatott beszéd. A Biblia minden szava színtiszta igazság. A Bibliában nincs kompromisszum, nincs megalkuvás igaz és hamis között. Valaki például egyszer elolvassa a példabeszédek könyve bölcs mondásai, tele van ilyen ellentétes gondolatritmusokkal. Ez az igaz, ez a hamis. Érzi az ember a kettő között olyan éles a határ, helyesen, világosan elkülöníti a kettőt egymástól. A Biblia az igazságnak a beszéde. Nevel bennünket az igazságos gondolkozásra. Azt írja Pál apostol a Timóteushoz írt 2. levélben a híres igéket, azt hiszem mindjárt ismerjük. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos, alkalmas, az igazságban való nevelésre, mondja előzőleg, hogy hasznos, alkalmas a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Elismerjük, hogy szükségünk van az igazságban, az igazságosságban való nevelésre. Állandóan szükségünk van rá, és hadd tegyem fel a kérdést, hogy milyen gyakran van rá szükségünk. Jézus azt mondta, szemgyógyító írral kedd meg a te szemeidet, hogy láss. Milyen gyakran kell ezt az orvosságot használnunk? Ha azt mondtuk, hogy a szemgyógyító ír az íge, mit mondott Jézus az ígéről? Azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden ígéjével, amely az ő szájából származik. Ebből azt érthetjük meg, hogy az ígére, mint a kenyérre, mint az ételre, az italra minden nap szükségünk van. És hogyha ez a szemgyógyító ír, akkor ebből a hasonlatból következik, hogy erre a szemgyógyító írra minden nap szükségünk van. Ezzel mindig meg kell kenni a szemünket. Állandóan kell, hogy az igazságosságra neveljen bennünket. Állandóan kell, hogy kijavítsa a mi elfogultságainkat. Állandóan kell, hogy csiszolja, erősítse az igazságos gondolkozást, a tiszta látást bennünk. És még egy kérdés. Azt mondja továbbá, nem csak azt mondja, hogy a szemgyógyító ír, az Isten ígéje, és kínálom neked ezt a szemgyógyító írt, hanem azt mondja, kend meg vele a szemedet.
És bár a Biblia az igazságnak a beszéde, nem biztos, hogyha kézbe vesszük, akkor meg is kenjük vele a szemünket, és tisztán fogunk látni. Mert lehet a Bibliát úgy olvasni, hogy egyszerűen ismereteket akarunk belőle szerezni, vagy egyszerűen vallásos kötelességből olvassuk, vagy egyszerűen jelent egy szellemi gyönyörűséget nekünk, vagy esztétikai gyönyörűséget, de nem kenjük meg vele a szemünket, mert nem alkalmazzuk önmagunkra. Na, határozottan kimerem mondani, hogy a Bibliát kárára is olvashatja az ember. De most nehogy azt gondoljuk, hogy akkor olvassuk kárunkra, ha valaki kételkedve olvassa és ellentmondásokat keres, elfogultabb benne. Nem. A Bibliát nyugodtan ballatóra lehet fogni, fel lehet tenni a kérdéseket, utána lehet járni mindennek. Természetesen olyan is van, mikor valaki, hogy így mondjam, egy ilyen már beteges kétkedéssel olvassa, az az ember is kárára olvassa. De úgy lehet kárunkra olvasni a Bibliát, ha csak tényleg ismereteket szerzünk belőle, de ezeket az ismereteket nem alkalmazzuk önmagunkra. Erre mondja azt Pál apostol, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz. Igen, ez lesz a dolognak az eredménye, hogy halmozzuk a sok ismeretet a Szentírásból, de mivel nem alkalmazzuk önmagunkra, mivel ezzel a szemgyógyítóirral nem kenjük meg a saját szemünket, azért végül az ismeret felfuvalkodottá tesz. Nagyok leszünk az elméleti ismeretben, de nem alkalmazzuk önmagunkra. És felteszem azt a kérdést, hogy lehet önmagunkra alkalmazni? Csak is a Szentlélek által. Az Isten lelke az, aki segít nekünk, hogy amikor belenézünk ebbe a tükörbe, a Biblia igazságos igéibe, akkor ennek a fényében a tulajdon igazságtalanságaink, a tulajdon helytelenségeink lelepleződjenek. De így mondta Jézus, hogy a Szentlélek elvezérel minket minden igazságra. És nem egyszerűen az elvont elméleti igazságokra, hanem arra, hogy önmagunkat lássuk, és önmagunkra tudjuk alkalmazni az igét. Ezért valahányszor kézbe vesszük az Bibliát, akkor egy pillanatra úgy rendezzük az érzéseinket és a gondolatainkat. Előveszem, és akkor arra gondolok, hogy most hozzáfogok magabiztosan, hogy okosabb legyek, többet tanuljak, többet tudjak a Bibliából, mert ne így vegyük kézbe. Egy pillanatra hajtsuk meg a fejünket, és mondjuk azt, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Mondjuk magunkban azt, hogy Uram, nevelj az igazságban. Uram, segíts, hogy ebben a tükörben én lássam magamat. Az én számra akkor jelent ma a legtöbbet a te igéd olvasása, ha valamiben megfed, megjobbít, megint engem. Ha valahol helyre igazít engem. Ha ezzel a lelkülettel vesszük kézbe a Bibliát, és ha kérjük, hogy a Szent Lélek segítsen azt nekünk igazán megérteni és önmagunkra alkalmazni, akkor a szemgyógyító írként tudjuk használni a Bibliát. És én szívemből kérek mindenkit, mindannyiunkat, önmagamra is alkalmazva ezt az igei felhívást, hogy küzdjünk azért, hogy ne múljon egyetlen nap sem, amikor ezzel a lelki hozzáállással mély tisztelettel kezünkbe vesszük a Bibliát. Azzal az alázattal, hogy nekem erre az igazságra nevelő eszközre szükségem van. És kérve a Szent Lelket, hogy alkalmazza én rám, és igaz, tiszta, éles gondolkozáshoz segítsen, igazságos gondolkozáshoz, hogy úgy lássam a dolgokat, ahogy Isten lát. Legyen ez az életünknek a jelmondata. Dávid a Zsoltáros ezt írja a Zsoltáraiban, Uram, ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől szabadíts meg engem. Egy másik helyen ezt mondja alázattal, nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Tehát nem elég, hogy ott van az ige, de nyisd meg az én szemeimet, hogy én szemléljem, és ebben a tükörben lássam magamat. Ismét másik helyen azt mondja, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Fogadjuk meg Jézus tanácsát. Ő azt mondja, szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Használjuk naponta ezt a gyógyszert, és ha naponta használni fogjuk, akkor nagyon méltányos, nagyon türelmes, nagyon meggondolt lesz az ítélkezésünk, és nagyon érzékeny lesz a lelkismeretünk, és nagyon, nagyon pontosan alkalmazzuk önmagunkra mindazt, ami az Isten igéjében van. Ebben segítsen meg a Jóisten mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen. Szerető Jóistenünk, mennyei Atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük ezt a tanácsot, hogy szemgyógyító írral kenjük meg a mi szemünket, hogy lássunk.
Urunk, bocsásd meg nékünk a mi gyakori magabiztosságunkat. Bocsásd meg azt, hogy sokszor a te ígéd ismeretében is a természetes és egészséges alázat helyett a magabiztosság és az önigazoltság öltönyét vesszük magunkra. Urunk, kérünk, leplezd le ezt előttünk, hogy mindig meglássuk magunkat, amikor ez bekövetkezik, és add, hogy elszégyeljük magunkat, hogy keresztény létünkre ebbe a tűrbe, ebbe a hibába beleesünk. Segíts, Urunk, hogy mi kérkedve magabiztosan sohasem mondjuk azt, hogy én tudom, mi tudjuk, ez biztosan így van. Segíts, Urunk, hogy mindig érezzük a mi nagy hiánybetegségünket és a mi gyengeségünket, és add, hogy úgy vegyük kézbe a te ígédet, mint akik nem csupán elméleti igazságokat szeretnénk abból tanulni távolról sem, hanem mint olyan gyógyszert, amely naponta javítja, gyógyítja a mi könnyen elvakuló, könnyen elhomályosuló látásunkat. Urunkat, hogy mindig a szívünkben legyen ez az igény, hogy szeretnénk mindent úgy látni, ahogy te látsz. Szeretnénk úgy látni magunkat legelőször. Szeretnénk más emberek problémáit, gondjait, az élet különböző helyzeteit úgy látni, ahogy te látod. Kérünk, nevelj bennünket az igazságosságban, a tiszta gondolkozásban, az éles látásban. Köszönjük, Urunk, hogy megértetted velünk, hogy ezek a legnagyobb értékek, az erő, a szeretet, a tiszta gondolkozás. Segíts, Urunk, hogy ezt elnyerjük tőled. Áldj meg, kérünk, minden jelenlévőt. Te tudod, Urunk, hogy ki milyen gondokat, terheket visel. Add, hogy mindenki elnyerje ma itt a te áldásodat, és békességgel, reménységgel távozzék erről a helyről. Nyújts mindannyiunknak vigasztalást és reménységet. Áld meg közöttünk még a kisgyermekeket is, és add, hogy ők is megőrizzék szívükben a te ígédet. Hallgasd meg imádságunkat, kérünk, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.

Köszöntöm a kedves testvéreket és a kedves vendégeket. Úgy látom, vannak gyermekek. Szeretném kérni, hogy a kedves gyerekek jöjjenek ide, gyertek ide előre, gyerekek. Itt az első sorban, ahogy ez itt megszokott a gyülekezetben. Szeretnék nektek elmondani egy történetet, aminek az alapjául megtörtént esetek szolgálnak. Láttatok-e már afrikai törzset? Afrikai törzs. Láttatok-e már erről valami kis dokumentumfilmet, hogy Afrikában élnek úgynevezett benszülött törzsek? Ők úgy néznek ki egyébként, mint mi, csak legtöbbször színes bőrűek, tehát egész sötét a bőrük, és nincs számítógépük, nincs telefonjuk. Olyan körülmények között élnek, hogy természetes módon vannak a Jóisten előtt tulajdonképpen. És képzeljétek el, hogy volt egy afrikai törzs, ahol elharapódzott, megszokottá váltak a lopások. És a törzs lakói, a törzs tagjai sajnos egyre inkább megszokták, hogy egymástól elvesznek dolgokat. Általában állatokat vettek el egymástól, és a törzs főnöke, aki egy nagyon okos és bölcs ember volt, gondolkodott, mit tehet, hogy megszüntesse a lopást a törzsön belül. Ti mit tennétek, hogyha ti lennétek egy törzsnek a főnöke, és ti mit tennétek, hogyha meg akarnátok szüntetni a lopást a törzsön belül? Hogy a törzs tagjai ne lopjanak egymástól. Lenne erre ötletetek? Mit lehet ilyenkor csinálni? Amikor valakinek mindenképpen valahogy a tudtára akarjátok hozni, hogy ez nem jó, és ezért ezt egy kicsit tovább is megyek, ezért büntetés is jár. Igen, imádkozni érte, mondtad Kristóf. Hát ez egy nagyon jó ötlet. De itt ennél többre is szükség volt, ugyanis a törzs főnöke, mivel nagyon-nagyon eldurvult a helyzet a törzsön belül, képzeljétek el, hogy komoly büntetést helyezett kilátásba. Tehát azt mondta, hogy annak az embernek, aki a legközelebb, akit a legközelebb rajta kapnak a tolvajláson, a lopáson, annak nagyon komoly és fájdalmas büntetést kell elszenvednie, le kell feküdnie egy padra, és megvesszőzik. Ez a vesszőzés, ez nem egy egyszerű dolog volt, ugye ez nagyon fájdalmas dolog. Hogy az illető egyszer és mindenkorra megtanulja, hogy a lopás az bűn. Teltek múltak a napok és a hetek, kihirdették az ítéletet, illetve a kilátásba helyezett büntetést, és képzeljétek el, mi történt. Rajta kaptak lopáson egy embert. És az az ember, tudjátok, ki volt? Ennek a törzsfőnöknek a fia. Nagyon nehéz helyzet állt elő, mivel ugye hát a büntetés kilátásba volt helyezve. El tudjátok képzelni, hogy ez mit jelent? A törzsfőnök, aki kilátásba helyezte a büntetést, az ő fiát végig kell nézni, hogy nagyon komolyan megvesszőzik. És képzeljétek el, az történt, hogy ki is tűzték a napot, és a törzsfőnök fia lefeküdt erre a kemény fa padra, és fölemelte a vesszőt az a két komoly, izmos, erős ember, hogy a hátára mérjék azokat a rendkívül fájdalmas ütéseket, és a törzsfőnök felemelte a kezét, és azt mondta, hogy nem. Én fekszem oda, a fiam helyett. És hát mindenki megdöbbent és meglepődött, és a törzsfőnök lefeküdt a padra, odakötözték a kezeit, lábait, és rámérték azt az ütést, amitől vérzett a háta, és fájdalmas volt neki. Nagyon-nagyon megrendült az egész nép, és tudjátok, ebben a törzsben később nem volt lopás. Megszűnt. Szerintetek miért szűnt meg ebben a törzsben a lopás ezután? Vagy nektek mi jut eszetekbe erről a történetről? Eléggé áthallásos a történet. Mondom a felnőttek számára természetesen. Eszetekbe jut valaki, aki ugyanezt élte meg?
Igen. És nézzétek meg, hogy van eredménye. Hogy valaki odafekszik a másik helyett, egyébként ő hozta a törvényt, ő a törvényadó, és ő szenvedi el a saját törvényének a büntetését, azért, hogy többet ne forduljon elő rossz a törzsön belül. Ez egyfajta jelképe, ez a történet annak, hogy Jézus mit vállalt értünk, és azt a törvényt, amit ő hozott, annak a büntetését ő is szenvedi el értünk és miattunk. Szeretném, gyerekek, hogyha ezt a lelketekbe hordoznátok és vésnétek, hogy nagy ára volt annak, hogy mi, nagy ára van annak, hogy mi élhetünk. És én azt kívánom nektek, gyerekek, hogy jusson eszetekbe, amikor valami rosszat csináltok utána, hogy bánkodjatok miatta, és bánjátok meg a bűnt, mert Krisztus helyettünk kapta az ütéseket emiatt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és most fáradjatok a helyetekre. Köszönöm, hogy meghallgattatok ezt a történetet, és örülnék, hogyha otthon még ezt esetleg elővennétek, és egy picit átbeszélnétek. A kedves gyülekezet számára pedig szeretném az alapigét felolvasni, Lukács evangéliuma 9. fejezetének az 51. versét. Tehát mondom még egyszer az igét. Lukács 9.51. Egyszerű, rövid igeversről van szó, ami így hangzik. Lőn pedig, mikor az idő elközelgetett, hogy ő, tehát Jézus felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Olvasom még egyszer. Lőn pedig, mikor az idő elközelgetett, hogy ő felvitessék, eltökélte magát, vagy magában, hogy Jeruzsálembe megy. Kedves gyülekezet, Jézus szolgálatának az utolsó szakaszához érkezik, azonban itt nem egy egyszerű döntésről van szó, mert az ige azt írja, hogy Jézus kereszthalálát nem csak az emberiség figyeli, vagy nem csak az ember kell, hogy figyelje, hanem ez egy olyan esemény, amit elkezdődik, vagy aminek itt a közepénél járunk, amire az egész univerzum figyel. Az ige azt írja, hogy a megváltási terv az nem egy pár száz éves terv, nem egy pár ezer éves terv. Én nem merem megkockáztatni, és szerintem semmelyikünk, hogy itt hány ezer éves tervről van szó. Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a világ megalapítása előtt is létezett a terv. Azt is tudjuk, hogy Isten előre ismeri az eseményeket, és ő úgymond örök időknek előtte, tehát egy emberi értelem számára felfoghatatlan idővel ezelőtt, végső soron meghozta azt a döntést, megalkotta azt a tervet, hogy ő a megváltást végrehajtja. Ez az a terv, ami itt az utolsó fázisába érkezik. Tulajdonképpen az idő, ami itt szerepel, hogy az idő elközelgetett, ez az idő, amiről már az Ószövetség is beszél, hogy Krisztusnak el kell indulnia Jeruzsálem felé. Egyébként érdekes az a szó, hogy idő, mert amikor a kánai mennyegzőn Jézus édesanyja azt kéri Jézustól, hogy azt jelzi felé, hogy elfogyott a must, akkor Jézus azt mondja, hogy nem jött még el az én időm. Tehát úgy tűnik, hogy Jézusnak a fejében és a szívében egy egészen pontos időmérő szerkezet volt, ha szabad így mondanom. Egészen komoly óramű. Olyan óramű, ami percekre, sőt másodpercekre pontosan tudta, hogy mikor mit kell csinálnia. Egyébként ez rendkívül fontos és hasznos tudnivaló, mert én személy szerint az én életemben, és nem tudom, hogy ti a ti életetekkel hogy vagytok, nem érzem, vagy nem mindig érzem ezt az egészen pontos időmérő szerkezetet. Az ember nagyjából sejti, hogy mikor, hol lenne a helye, vagy hol van a helye, de hogy ennyire pontosan tudni, hogy nekem ezen a napon éppen hol kell lennem, és mit lehet, és mit kell, és mit nem kell csinálnom, ezt nem mindig tudja az ember, sőt. És Jézus lelkében, szívében volt egy olyan pontos időmérés, hogy ő neki a Szentlélek, a mennyei atya és a Szentlélek által
olyan mérvű pontosságot adott, hogy ő mindig egészen precízen tudta, hogy mit kell mondania és mit kell csinálni. Egy ízben leül egy kút mellé, lényegében a körülötte lévők azt sem tudják, hogy mi fog történni. Elmennek ugye a tanítványok ételért, és Jézus úgy ül a Jákob kútjánál, hogy ő tudja, hogy most valami fog történni. És eljön egy asszony, ugye Samáriai asszony néven ismerjük őt a Bibliában, és Jézus várja az asszonyt, és fölkészül rá, és pontosan tervezett, és szisztematikus, és Istentől ihletett módon elindítja a samáriabeli evangelizációt. Elképesztően megrázó, ahogy Jézus tudja, hogy mikor mit kell csinálnia. És amikor az idő elközelgetett, akkor ő eltökélte magában, hogy Jeruzsálembe megy. Ott van a mondat mögött az, hogy ő érzi, hogy most el kell indulnia. Ti szoktátok érezni, hogy mikor hova kell elindulnotok? Érzi, hogy el kell indulnia valahova. És ő azt is érzi, hogy az ő lelke és az ő szíve, az ő emberi természete, inkább így fogalmazom, visszariad ettől az úttól. De ő azért született és azért jött erre a világra, hogy elinduljon Jeruzsálem felé. A tanítványok nem értették, hogy ezt miért teszi, mert teljesen logikátlan volt ebben a helyzetben elindulni Jeruzsálem felé. Hiszen gondoljuk meg, hogy ott a biztos halál vált rá, és a tanítványok is érezték, hogy ez most ebben a helyzetben emberi számítás szerint a lehető legrosszabb irány Jeruzsálem. Tehát hogy lehet kiválasztani az összes irány közül, hiszen mindenhol betegek vannak, amerre csak nézünk, ugye abban az időben, tehát mehetett volna a legkülönbözőbb helyekre, mindenhol lett volna ember, akit meggyógyíthatott volna. És Jézus abban az irányba megy, ahol olyan emberek vannak, akik nem akarnak meggyógyulni. Vagy jó részt olyan emberek vannak, ugye itt a farizeusok és az írástudókra gondolok. Én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Jézus ezt vallotta Pilátus előtt, és Pilátus nem várta meg a választ. Ha valakinek bizonyságot kellene tennünk, hogy micsoda az igazság, ugyanis őt megkérdezi Pilátus, hogy micsoda az igazság, ti mit válaszolnátok? Ugyanis én azt vettem észre magamon, ha adnak egy órát, bőven tudok beszélni arról ebben az órában, hogy mi az igazság. De ha kaptok 5 percet rá, sőt, tovább megyek, kaptok rá 2 percet, hogy micsoda az igazság, akkor mit mondanátok? Vajon melyik tantételünket emelnétek ki? Mit lehetne mondani? Mert 40 000 oldalunk már van, bizonyságtételek néven több ezer oldalunk van, itt az Isten beszéde, és valaki megkérdezi, hogy micsoda az igazság? Szerinted mi az igazság? Mit lehet mondani? Hát nyilván eszünkbe jut János evangéliumából a híres arany mondat, ugye, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát az arany mondatok ezt a célt is szolgálják, a Biblia arany szövegei, hogy ezeket lehessen idézni ilyen esetekben. Az igazság az, hogy az ember rossz úton jár. Az igazság az, hogy az ember úgy döntött, az emberiség, hogy nem az Isten által kijelölt utat választja. Az igazság az, hogy ezért meg kell halnia az embernek. Nem azért, mert Isten azt mondta, hanem azért, mert az az út, amit az ember választott, az nem az élet útja, abba belehal. Tehát Isten ítélete végső soron nem más, mint az ember saját döntésének következménye, a bűn zsoldja a halál. Tehát az igazság az, hogy nekünk meg kellene halnunk a mi bűneink miatt, és az emberiség gyakorlatilag ezt az utat választotta és választja mind a mai napig jó részt. És Krisztus pedig azért jött, hogy ezt a törvényt, hogy a bűn zsoldja a halál, bizonyos értelemben megváltoztassa. Olyan módon, hogy az Isten ajándéka pedig az örök élet. És az igazság az, hogy valakinek meg kell halnia a bűn miatt. Ez az igazság. Lehet, hogy ti mást emelnétek ki, hogy mi az igazság, de ha röviden kellene megfogalmazni, micsoda az igazság, én ezt a néhány mondatot mondanám. Az igazság az, hogy meg kell halnia a bűn miatt valakinek, a kegyelem pedig az, hogy ez a valaki nem én vagyok, hanem az Isten fia. Ez az igazság. És ha mi hiszünk az igazságban, akkor boldog emberek vagyunk. Mert röviden ez a lényeg a megváltási tervnek. Lehet mondani a szentély tanát, lehet idézni Dániel könyvét, részletesen lehet mondani Mózes könyveit. De mindez csak szöveg, mindez csak betű. Emögött a tartalom,
hogy valakinek meg kellett halni a bűn miatt, nem véletlenül készültem a törzs példájával a gyerekek számára, mert valakinek, aki ártatlan, meg kellett halni a bűn miatt. És az idő elközelgetett, és Jézus tudta, hogy ez elközelgetett. És ha megkérdezném tőletek azt, hogy Jézus küzdelme vajon mikor kezdődött az ő életében, akkor én megkockáztatnám, hogy ilyen válasz is elhangozna tőletek, hogy nem a Getsemáné kertben kezdődött. Jézus küzdelme nem a Getsemáné kertben kezdődött. Amikor Jézus fellép, 40 napos böjtöt tart, mert küzd, nem testtel és vérrel, hanem magával, Sátánnal. Ezért én arra jutottam, amikor az igét olvasom, hogy Jézus élet-halál küzdelme az élete folyamán már komolyan tartott. Sőt, azt is megkockáztatnám, hogy ő 12 éves korától is már komoly küzdelmeket folytatott. És lehet, hogy még előtte is. De hogy Jézus Krisztus fellépése után, amikor tömegek várják az ő tanítását, nem köszönti a tömeget, és nem hurrá optimizmust oktat, és tanít, hanem elmegy a pusztába, és 40 napig tulajdonképpen kínozza őt az ördög. Ez egy komoly dolog. Ez azt jelenti, hogy az isteni szemléletben, a biblikus szemléletben az ember már akkor készül valamire, amikor az még nem jött el. Hiszen Jézusra nem vártak még nehéz helyzetek hosszú hónapokig, hanem tulajdonképpen siker és a gyógyítás üzenete övezte az ő munkáját. Sok embernek visszaadta a látását, a hallását, és ő nem dolgozhat tovább a földön. Azt írja az ige, hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Milyen érzés volt Jézusnak Jeruzsálem felé fordulni, és arra venni az útját. Milyen érzés volt, hogy nem lehet itt tovább. Itt kell hagynia 12 embert, akiből az egyik nem sokára végez magával tulajdonképpen, egy el fogja árulni, az összes elfut, itt hagyja a művet úgy, hogy gyakorlatilag emberi számítás szerint ebből komoly, globális szintű munka nem lesz. Értelmetlenül jött el, nem volt értelme, és nincs eredménye, eredménytelenül távozik, és Sátán folyamatosan kínoszta ezzel, hogy eredménytelenül fogsz távozni. Sőt, ha vannak is eredmények itt-ott, mit keresel te itt? Sátán folyamatosan azzal bombázta, hogy mit keresel te itt? Az univerzum egy jelentéktelen zugában, egy naprendszerben, egy jelentéktelen bolygón, mit csinálsz te itt? Nincs más, ahol lehetsz? Nincs más lény, akikkel foglalkozhatsz? Ez az én területem. Miért vagy itt? Amikor ördöngőz gyógyított Jézus, akkor is megkérdezték, hogy lényegében ez volt a kérdés lényege, hogy meddig kínzol még minket, miért vagy itt? Hogy Jézus miért jött el erre a bolygóra, ez tulajdonképpen emberi gondolkodás szerint érthetetlen, mert Isten számára ehhez semmilyen érdek nem fűződik, csak ellenérdeke idézőjelben. Mert ki az, aki meghal, értünk? Amikor az emberiség, hogy úgy fogalmazzam, az összes káros szenvedélyben fetreng, akkor ki az, aki azt mondja, hogy én elmegyek és feláldozom érte magam? Ez az emberi agy számára nem befogadható. Hát ki is nevették a görögök emiatt Pál apostolt? Nagyon kinevették. Hogy az Isten fia álljon és meghal az emberért, ez az egyébként nem buta, sőt, nagyon intelligens görög társadalom számára bevehetetlen volt. Mondták is neki, hogy majd még visszahívunk. Hát nyilván nem. Nem ez volt a cél, hogy visszahívják. Tehát nevetségesnek tűnt az, hogy ilyen egyáltalán megtörténhet. Kedves gyülekezet, Jézus számára, tehát Jézus lelkében tehát volt egy komoly időérzék, és ő engedelmes volt, és teljesítette azt, amire az atya fölhívta. Egyébként Jézus időérzékét mind a tekercsek, mind pedig a naponkénti imaküzdelmek adták. Minden jel szerint Jézusnak naponként volt üzenete, felkészítése. Ugye minden hajnalban, sőt időnként, gyakran éjszakánként is úgy imádkozott, hogy ő addig nem jött vissza a tanítványi körben, amíg biztosan nem tudta, hogy neki mi a feladata aznap. Amikor ő azt mondta, hogy minden napnak megvan a maga baja, akkor ezt önmagára is értette. Neki is minden napnak megvolt a maga baja. Ő minden nap elvette az atyától, neki mit kell csinálni. Minden nap tudta. Amikor meg akarták kövezni, amikor le akarták lökni egy szakadékba, és fölemeli a kezét, és elmegy a tömegben, ő tudta, hogy őt Isten megvédi. Ő mindent előre tudott, ő tudta, hogy mi van az emberi lelkekben is. És hátat nem fordított, nem fordult vissza, engedelmes volt.
Kedves gyülekezet, szoktunk-e arra készülni, ami előttünk áll? Nagy tanítás ennek a kérdéskörnek, hogy Jézus eltökélte magában, hogy Jeruzsálembe megy. Én úgy gondolom, hogy Jézus egész életében erre készült, hogy ő egyszer el fog indulni Jeruzsálembe. És hogy milyen lelki terhet jelentett neki elindulni Jeruzsálembe, szerintem mi emberi észtel nem tudjuk felfogni. Valószínűleg feldolgozni sem tudnánk egy ilyen esetet lelkileg, idegrendszerileg. És tudjátok, az az érdekes, hogy Jézus az utolsó útját nem rövidítette le. Én magamon azt látom, hogy ha tudom, hogy engem egy hét múlva mi fog érni, akkor én kínlódom, vergődök, ez kínoz engem, szeretném ezt előrehozni, túl lenni a nehezén. Egyikünk sem rendelkezik azzal a természettel, hogy amikor tudja, hogy neki valami nehéz, fájdalmas dolgot kell végrehajtani, akkor sok időt tudnánk várakozással eltölteni. Nyomasztott már benneteket ilyen esemény? Félelmetes, hogy az ember milyen árnyékos gondolatokra vetemedik, amikor valami vár rá. És amikor az ember, úgymond a bolhából is elefántot csinál, a problémát felnagyítja. És Krisztus tudta, hogy mi vár a Jeruzsálemben, hiszen jelentette is szenvedéseit, és az utolsó útja, élete szinte leghosszabb útja egyébként, egy nagy kerülővel teszi meg. Elindul, és egészen a Jordánon túli területeken is szinte minden tanítását újra és újra elmondja, megismétli, és beteljesíti azt a proféciát, hogy ő neki más népeket is tanítania kell, nem csak Izraelben kell neki tanításokat intézni a néphez. És Jézus hosszú úton megy végig közben, jelenti szenvedéseit, és elindítja a feddő beszédeit is. És amikor azt írja az ige, hogy ő eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, az eltökélte szó helyén a görögben ez a szó szerepel, aminek ez a pontos fordítása, hogy elhelyez, helyére tesz, jobban elhelyez, megigazít. Tulajdonképpen Jézus, amikor eltökéli az ő szívében, hogy a Jeruzsálembe megy, akkor ő ezt nyilván tudta, mégis el kell tökélnie újra, el kell helyeznie, helyre kell tennie. És ez nagy tanítás nekünk, hogyha a megváltónak újra meg kellett vívni a küzdelmet, amikor ő elindult Jeruzsálem fölé. Jól lehet, ő ezt pontosan tudta, hogy neki el kell indulni előbb-utóbb ide. És hogyha neki is ezt meg kellett küzdeni, mennyivel inkább nekünk. És az én személyes meggyőződésem az, hogy az előttünk álló időkre mi nem vagyunk felkészülve. Ezt magamra is értem, és lényegében a legtöbb gyülekezetünkre. Ha szabad így fogalmazni ilyen erőteljesebben. Mert amikor azt tanuljuk a szombatiskolában, hogy a Krisztus úgy jön el, mint a tolvaj éjjel, és az adventisták meg vannak győződve, hogy őket nem fogja váratlanul érni. Mert hogy tudtuk, igen ám, de ennek nem itt kell lenni a fejben, hanem itt a szívben. Az a kérdés, hogy a szívben van-e, mert ha a szívben van, akkor úgy is élünk, ha a fejben van, akkor még nem élünk úgy, csak tudjuk. Úgy tudjuk, mint Nikodémus. Ugye, mester, mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóul. De Nikodémus szívéhez mikor ért el a megváltási terv? Hát Nikodémus tudta, de igazából a Krisztus halálával, amikor megjelenik és hozza ugye ezeket a bizonyos balzsamokat, akkor láthatjuk, hogy ott van ő, és a szívéig hatolt ugye az isteni tanítás. Mivel Jézus Krisztus emberfia is volt és Istenfia is volt, lelkében rendszeresen és újra összecsapott az emberi és az isteni. És ahogy már említettem, a Getsemánékelt előtt is ő már vihaskodott önmagával, küzdött, hosszú éjszakákat küzdött végig. És ahogy az idő közeledett, Jézusban újra és újra előkerülnek ezek a viszonylag nyomasztó gondolatok, hogy neki meg kell halnia. És jól lehet tudta az isteni rendelkezést, amiben ő maga is részt vett, hiszen ne feledjük el, hogy ő ott volt. Tehát ő a mennyei atyával megbeszélte a mennyben. Békesség tanácsa volt kettőjük között. Ő erre igent mondott a mennyben, ugye a preexisztencia. Tehát amikor ő isteni természet és isteni formában volt, megszületés előtt és a világ teremtés előtt, ő megbeszélte az atyával, hogy igen, rendben van, meghozom az áldozatot. Ők ezt megbeszélték. Ez egy lefektetett és biztos terv volt. És itt mégis valami történik az ő lelkében, és Krisztus lelkében az emberi természet összecsap. És aki azt mondja, hogy Krisztusban nem volt emberi természet, az olvassa el újra ezt a mondatot. Nyilván nem a mi tanításunkra gondolok, hanem más felekezetek tanítására, hogy Jézusnak nem volt emberi természete, csak isteni természete volt. Akkor miért tökélt el a szívében a Jeruzsálembe megy? Hogyha neki nem okozott ez problémát,
akkor egyszerűen nyugodtan elindul, végrehajtja és kész. Neki folyamatosan harcolnia kellett az emberi természetével, és ő itt is eltökéli a szívében, elhelyezte, helyre tette, még jobban elhelyezte, újra gondolta. Az embernek szüksége van, hogy néhány évente, most megfogalmazom számítógépes nyelven, felinstallálja újra a lelkét. Tulajdonképpen újra gondoljon mindent. Van egy lemezünk, egy felvételünk, aminek ez a címe, hogy miért vagyok adventista, vagy miért lettem adventista. Vég József tartja, de volt más előadásában is. Szóval nehogy azt higgyük, hogy 20 év hit élet után minden természetes. Az embernek van egy olyan jellegzetessége, hogy folyamatosan kétségeskedik, és megkérdőjelez valamit. Ezért nekünk újra és újra meg kell erősödnünk abban, hogy mi miért vagyunk itt. Meg kell erősödnünk a szombatban, meg kell erősödnünk azokban a bibliai elvekben, amit megtanultunk a keresztségünk idején, hogy mi miért vagyunk itt. Hogy ez csak egy szokásrend, vagy ez valóban a mi lelkünkben van. A krisztusi eltökéltség, hasonló ehhez a dánieli eltökéltség is, egy rendkívül fontos fogalom. Szól a belső küzdelemről, ami az emberben dúl, szól a türelemről. Szól a lemondásról. Ugye Krisztusnak le kellett mondani, tulajdonképpen valamilyen szinten Krisztus megfeszítette magát, amikor ő Jeruzsálem felé elindult. Mert azt mondják, hogy minden a fejben dől el, és a szívben, ugye. Jézus már számolt vele, és emlékezzetek rá, hogy ő többször is jelenti szenvedéseit, és hogy jelenti szenvedéseit. Hogy az embernek fia Jeruzsálemben, ugye, megostoroztatik, megveretik, kínosztatik, majd megfeszítik, de harmadnapon föltámad. Jézus az ő fejében és az ő szívében tulajdonképpen végigélte a keresztre feszítést Jeruzsálembe való útja során. Nem tudom, hogy hogyan és miként, és erről nem is mondok többet, csak annyit jeleznék, hogy ő jelentette a szenvedéseit, nem is akárhogyan. Ott volt a lelkében. Végig emlékezett rá. Nem emlékezett, végig gondolt rá, hogy ő vele mit fognak csinálni. És amikor azt mondja az utolsó vacsora, akkor, hogy azután, hogy szomorú az én lelkem, mint haláli. És kezdi elhagyni az erő, és ahogy Ellen White leírja, hogy szinte tántorgott. A tanítványok támogatják, segítik, és nem is tudják, hogy mi történt vele. Vagy mi történik vele éppen. Ezt a folyamatot nem értik. Rendkívül mély belső küzdelemről tesz tanúságot. Utolsó útja során Jézus Péreában, Jordánon túl tanít, és elismétli azt a teljes tanítási rendszert, gondolatsort, amit Galileában szolgálata elején mondott, viszont érdekes, hogy munkamódszere változik. Eljön az idő, amikor a missziós munkamódszernek változnia kell. Tudjátok, emlékezem, amikor a gyülekezetbe kezdtem járni, illetve az első evangelizációkat hallottam a Titen, az Eltén. Nagyon szépen hangzott, és én emiatt is vagyok itt, hogy akkor ezeket hallottam, de az a kérdésem, hogy az emberek számára mikor intézünk komolyabb felhívásokat. Tehát mi beszélünk egy-egy bibliai könyvről, aminek megvan a maga helye és szerepe. Ez szükség van, egyre nagyobb szükség van arra, hogy az emberiség számára egyre komolyabb felhívásokat intézzünk. Ez egyesek számára kemény beszédnek fog hangozni, de erre szükség van, mert Krisztus munkamódszere az volt, hogy amikor elvetette a magot, akkor amikor egy hatalmas utat megtett a szolgálata végén, ezt elismételte, és egyre határozottabban és komolyabban szól, de nem mindenkihez. Van, ahol példázatokban beszél nyilván, de a farizeusokhoz és az írástudókhoz egyre keményebben szól. Tehát szükséges, hogy a közösségünkön belül is ez a kétféle, úgy fogalmazom, missziós stratégia működjön. Egyrészt az emberek számára az ige, az Isten szeretetének bemutatása, a gyülekezetek és a testvérek számára egy ennél sokkal komolyabb, mélyebbre hatoló, és ha lehet így mondani, rendkívül határozott felhívás. Mert úgy, ahogy az elmúlt években éltünk és gondolkodtunk, ez nem biztos, hogy fenntartható. Mert nagyon közel van most már az Isten országa hozzánk, és vajon meddig? És tudjátok, hogy ha most előre mennék az időben 20 évet, én körülbelül mintegy 20 éve hallgatom a közösségben a prédikációkat,
lehet, hogy ha 20 év múlva ugyanitt lennék, ugyanitt tartana. És hogyha még 20 évet várnánk, akkor is ugyanitt tartana. Az a kérdés, hogy ez meddig tartható fenn. Hogy az Úr meddig várja azt, hogy vannak levelek, de kevés a gyümölcs. És itt most ne úgy értsétek, hogy na, akkor megint hallgatunk egy olyan prédikációt, ahol megint jól megfednek, hogy nem dolgozunk. Nem erről van szó. De akinek többet adtak, attól többet is várnak. Mi azokat a gyümölcsöket teremjük, amelyeket egy olyan ember terem, aki úgy barátkozik a Bibliával. És úgy változtatgat az életén. De azok a gyümölcsök, amik az Istennel járás következményei, ezek a határozott és látható gyümölcsök, ezek így nincsenek meg, vagy nem olyan mennyiségben, ahogy azt adott esetben a mennyben is várnák. Ezért meg kell erősítsük a döntéseinket, és el kell tökélni a mi szívünkben, hogy mi merre felé tartunk. Ez tehát ennek a délelőtti alkalomnak a lényege, hogy gondoljuk át a mi szívünkben és a lelkünkben, hogy mennyire szándékozunk ezen az úton járni a továbbiakban. Ha pedig igen, és én bízom benne, hogy az igen mellett döntünk, akkor mit vagyunk hajlandóak ezért tenni? Konkrétan? És miben vagyunk hajlandóak részt venni? Mit vállalunk ezért? A krisztusi eltökéltség ugyanis egy nagyon határozott magatartás forma, amely nem konokság, hanem határozott szeretet, amiben nincs indulat, nincs erőszakosság, nincs harag, sértettség, nincs félelem, hanem van szeretet, mélységes szeretet, és van céltudatosság. És ez a céltudatosság az az, ami borzasztóan fontos a mi munkánkban. Hogy az emberek lássák, hogy mi nekünk mi a célunk, hogy mi merre haladunk. És én ezen gondolkodtam az elmúlt időkben, hogy ezt kell megerősítsük. Érdekes, hogy Jézus nem siet a vég felé, hanem minden nap csak az aznapi dolgokkal, gondokkal foglalkozik, és nem szeretne minél hamarabb túl lenni, hogy odaérjen. Hanem mindenkire és mindenre szán időt. Sokat tanít egyébként az imádságról, a készülésről, a gondoskodó Istenről, az ember elveszettségéről, és foglalkozik a gyerekekkel is. Elképesztő. Szerintem mélységes... Olyan mély hit ez, ami én számomra szinte egyelőre nem felfogható. Tehát, hogy tud egy ember a halál felé menni úgy, hogy ölében a gyermek. És tanítja az embereket, hogy ilyeneknek kell lennetek. Ki tud foglalkozni mással, miközben hamarosan ilyen komoly fájdalmak érik. Én azt hiszem, hogy ilyen tekintetben is sokat kell tanulnunk az Istentől, és az Isten fiától. És szeretném tőletek megkérdezni, hogy Jézus ismerte-e Dániel könyvét? Igen, tehát költői volt a kérdés. Ismerte Jézus azt az igét Dániel könyvéből, hogy kiirtatik a messiás, és senki ilyen nem lesz? Ismerte. Nyilván Jézus ismerte, sőt, megkockáztatnám, ő neki nem is kellett már olvasni a tekercseket, mert minden, ugye azt írja az ige, hogy a te törvényed az ilyen keblem közepette van, minden jel szerint neki olyan magas belső lénye és intelligenciája volt és memóriája, tehát ő ismerte az igét, egyébként nem is tehette volna meg, hogy nem ismeri az igét teljesen fejből. Azt gondolom, tehát ez luxus lett volna egyébként, nekünk is időnként luxus, hogyha az igének bizonyos részeit nem ismerjük. És ezért én azt gondolom, hogy ő ismerte az igét elejétől az utolsó betűjéig. És nem csak az igét ismerte, hanem sokkal többet is tudott az életről és az emberről. Tehát az, hogy kiírtatik a messiás, és senki sem lesz, ezt tudta. Azt is tudta, hogy 22. Zsoltárban mi van leírva. Én Istenem, miért hagytál el engem? Hiszen a kereszt halál akkor ezt mondta el. És egy olyan ember, aki ezeket tudja, pontosan, végig megy ezen az úton, és nem látunk rajta feszültséget. A szónak bizonyos értelemben. Nem látunk róla nappal stresszt. Gyógyítást látunk, segítségnyújtást látunk, erőt látunk, hogy egy asszony hozzáér, és meggyógyul. És Jézus azt mondja, ki érintett engem. Mert hogy éreztem, hogy erő távozott belőle. Ott van az erő. Ott van az Isten ereje benne. És megy, hogy életét adja az emberért. Az elveszettért. Kedves gyülekezet, mindezt azért hangsúlyozom ki ennyire, mert egy olyan ember, Isten fia,
akiről azt írja az ige, hogy fájdalmak férfia, mint akivel orcánkat elrejtjük, utált volt, Ézsaiás könyve 53. fejezet. Olyan lelki erő, olyan hit, amire nekünk szükségünk lesz az utolsó időben, a Jézusi hitre. És ő eltökélte magát, hogy ő Jeruzsálembe megy, mindenek felett követi az atya akaratát. Ismerte a feladatot, ismerte a küldetést, és tudta, hogy ezt végre kell hajtania. És ezt végre is hajtotta. Kedves gyülekezet, mindezen a háttéren én azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyünk ilyen tekintetben eltökéltek a mi életünkben. Ne legyünk olyanok, mint akit a tenger habja ides-tova hány. Ha van az Istentől feladatunk, a lehető leghamarabb gondoljuk át, hogy ebben nekünk milyen részünk van. Kérjünk eligazítást imádságban és az igéből, hogy nekünk személy szerint ebben a műben milyen rész szerinti feladatunk van. Ne akarjunk többet markolni, mint ami a miénk. Ez meg a másik véglet. De ne is kevesebbet. És viselkedjünk úgy, mintha csak nekünk üzent volna a Krisztus, és mi tőle várnánk, mert hogy tőle is várjuk a megoldást, és imádkozzunk, ez nyilván egy tanács, tehát ezeket nem utasítások, amiket mondok, ezek tanácsok. Kérjünk személyes térképet, útbaigazítást Istentől. Mert Istennek minden család és minden ember számára térképe van. Pontos útbaigazítást szeretne adni. Vajon eltökéltek vagyunk-e abban a feladatban, amiért küzdünk, vagy csak a magunk terveiben vagyunk eltökéltek, amit a világban élünk, és az Isten terveiben kevésbé? Vajon mit gondolunk a saját jövőnkről, és a népünk jövőjéről?

mert egy rossz döntést is érhet támadás, hogy Isten lezárja a zsilipeket, de a jó döntések ellen támadások mások. Én kívánok mindannyiunknak ilyenfajta szemléletet, hogy a gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem típusú gondolkodást fel kell váltsam, a Jeruzsálem felé tartok. És miközben Jeruzsálem felé tartok, hiszen mi is valamilyen szinten az utolsó idők nehéz és fájdalmas eseményei felé tartunk, ami nem csak beszéd, hanem ennek van tartalma is. És Jézus azt mondja, hogy mintha azt mondaná, hogy bárcsak el lehetne ezt törölni. Nem lehet. Jézus azt mondja, csak le lehet rövidíteni a megváltottak miatt, de nem lehet elkerülni. Ezért a Jeruzsálem felé való utunk közben mi is gondolkodjunk, helyezzük el magunkban, hogy mik a terveink, nehogy váratlanul érjenek az események. Ellen White egyébként azt írja, hogy amikor bekövetkeznek a nehézségek a gyülekezetekben, akkor a gyülekezetek ketté fognak válni, és a gyülekezetekben nem mindenki fogja felvállalni a nehezebb utat. Jól lehet, tanította, tudta évek óta, hogy ez jön. És valami rejtélyes ok miatt nem készült fel, és amikor eljönnek a nehézségek, akkor a gyülekezetek egy része nem tudja felvállalni. Idegileg, fizikailag, hitben nem lesz elég erős, és elhagyja a művet. És ezek azok a kemény dolgok, amik szinte tabu témák köreinken belül. Beszélni kell róla. Ha nem beszélünk, akkor elveszhetünk. Azt is írja, a gyülekezetek fognak elveszni prédikátorukkal együtt. Félelmetes. Hogyha nem készülnek fel, nyilván, hozzáteszem. Ezért ne tekintsük magunkat úgy, hogy mi hát biztos, hogy eljutunk az Isten országán, mert hát tudjuk, mert ez kevés. Ennél többre van szükség, mert Jézus is eltökélte magában, hogy Jeruzsálembe megy, föl kell készülnünk rá a krisztusi eltökéltséggel. És én ezt a fajta elhatározást, ezt a mélységes isteni eltökéltséget, ezt kívánom mindannyiunknak az ő kegyelméből. Amen. Szerető, önfeláldozó Istenünk, mennyei Atyánk, szívünk mélyéből köszönjük, hogy Te nem csak eljöttél értünk, hanem folyamatosan harcoltál értünk, miközben Te önmagadban is harcoltál. Nyilván látjuk, és az ige arról tesz bizonyságot, hogy Te önmagadban is küzdöttél, Urunk. És azt látjuk Jézus életéből, hogy ő komoly küzdelmet folytatott az ő emberi természetével nyilvánvalóan, hiszen különben miért is küzdött volna, hogyha nem volna benne emberi ha nem lett volna ő benne emberi természet is az isteni természet mellett. Olyan titokzatos és olyan rejtélyes ez számunkra, de igyekszünk megérteni, hogy mit is adtál értünk fel, Urunk. Az isteni hatalmat, isteni tartalmat feladva megüresítetted magad, és felvetted azt a formát, amiben mi élünk, Urunk, hogy senki ne mondhassa azt, hogy te, neked nem kellett annyit küzdeni, Urunk, mint nekünk. Így senki nem mondhatja most már, mert nyilván látjuk, hogy te többet küzdöttél, mint mi. És nekünk olyan értelemben soha nem kell Jeruzsálembe menni, mint neked. De bizonyos értelemben mi is e felé tartunk. A küzdelmek és fájdalmak ideje áll előttünk a te igéd alapján. És e rövid, viszonylag nyugalmas, békés korszak, időszak után ezen a földön, ebben az országban hamarosan eljön a nehéz idő, amikor egyesek feladják hitüket, és rettegéssel tölthet el bennünket, hogy vajon mi megtagadunk-e téged, Urunk Istenünk. Könyörülj rajtunk, segíts rajtunk ebben a mostani időben, amikor még nyugalmas idő van, hogy felkészüljünk. Mert visszavonhatatlan vesztesség lesz, ha nem készülünk fel. A nehéz időben már nem lehet készülni, akkor már készen kell lenni. Köszönjük szépen, Urunk, hogy adsz még néhány napot, néhány hetet nekünk, hogy küzdve készüljünk, hogy összejöjjünk egymással, a családunkkal, önmagunkban is, hogy beszélgessünk veled, hogy beszélgessünk az életről, a jövőnkről, a nehézségekről, és megosszuk egymással azt, hogy emberek vagyunk, és félünk, gyakran félünk a nehézségektől, a fájdalmaktól. Segíts Istenünk, könyörülj rajtunk azért is, hogy ettől ne féljünk, hanem csak az legyen bennünk, hogy te ezt elhordoztad, és te minden fájdalomnál nagyobb fájdalmat hordoztál el, mert téged még a mennyei atya is elhagyott, Jézusunk, és minket soha nem fog elhagyni a mennyei atya.

te sem, hanem folyamatosan mellettünk leszel. Ez a nagy különbség a mi útunk és a te utad között. Köszönjük, Urunk, hogy ezt megérthettük, és igazán hálásak vagyunk, hogy mi hozzád tartozhatunk. És olyan hálával tölti el a szívünket, hogy ilyen Istenünk lehet, mint te. Mert nem ismertünk más olyan Istent, meg aki feláldozza magát az ő teremtményeiért. Ezért, Urunk, ez a hír nekünk olyan jó hír, ami miatt mi folyamatosan hálát érzünk és örömet, mert bármilyen teher is legyen a vállunkon, egy ilyen Isten imádata számunkra mélységes örömet okoz, és nem tudunk eléggé köszönetet mondani neked azért, hogy téged megismerhettünk. Ilyen értelemben kérjük, hogy segíts nekünk, és tárd fel a mi hibáinkat. Segítsd a mi családunkat, gyermekeinket is, hogy téged válasszanak, és el tudják tökölni a szívükben, hogy téged fognak követni. Jézusunk nevében fordultunk hozzád, Atyán. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.

Szeretettel köszöntöm is a kedves gyülekezetet. Sokat gondolkoztam én is azon, hogy az ember milyen felejtéken tud lenni. És tudjátok, hogy mit szoktunk elfelejteni, ami úgy kiesik a fejünkből. Egy nagyon fontos dolgot elfelejtünk, ami meghatározza az életünket és a létünket is ezen a földön. És meghatározza azt, hogy hogyan fogunk az Istenhez viszonyulni, és ő hogyan tud bennünket is tényleg, ahogy János mondta, formálni, és valóban olyan jellem embereké formálni, és van egy szolgálat, tudjátok, ami ezt a célt szolgálja, hogy mi valóban megtisztülünk minden hibánktól, minden bűnünktől, minden hiányosságunktól, és tényleg az Isten képmását tudjuk az embereknek tükrözni. Ez pedig a főpapi szolgálat. Tudom, hogy ismeritek, és beszélgettünk is erről sokat, meg nagy vonalakban, de én is ismerem, de ahogy múltkorában előjöttem, rádöbbentem arról, hogy ez hogy kiesik az én fejemből a mindennapokban. Mert talán eszünkbe jut, amikor itt vagytok és hallgatunk Isten tisztetet róla, vagy valamilyen előadást, valamilyen témában, de a mindennapokban, amikor az ember él az életét, akkor egyszerűen megmondom őszintén, teljes elfelejtettem, lehet ezt a szót mondani, hogy elfelejtettem, hogy én a főpapi szolgálat, és mi a főpapi szolgálat idén élünk. Ugye kérdés, hogy ez miért fontos? Miért fontos az, hogy nekünk ez úgy előtérben legyen, és valahogy itt legyen mindig előttünk. Tudjátok, a zsidók mindig kötöttek a fejükre ilyen pántot is, volt egy kis kocka, valaki is doboz a fejükön, és rá volt, abba volt egy kis ige, hogy mindig ott legyen a közelükben, és eszükbe jusson meg. Az Isten is tett olyan dolgokat, hogy emlékeztesse őket, ugye volt az őr, meg volt a ruhájukon, a főpapuknak és a csíknek ilyen emlékeztető jelek, amelyek figyelmeztették, hogy ne felejkezzenek el dolgokról. Nem tudom, nekem is azok, hogy hol kéne felírni a homlokunkra ugyanél, hogy el ne felejtsünk dolgokat. És én is úgy mondtam, hogy elfelejtjük. Elhomályosul, talán olyan teológiai tannak is tűnik, hogy főpapi szolgált az olyan teológiaizű valami, és nem gondolunk rá, én sem gondolok rá, hogy minden nap ebben élünk, és én elfelejkezhetem arról, hogy ez a szolgálat folyik a mennyben, de az Isten nem felejkezik el. Tudjátok, ez olyan, mintha valakit mi vendégségbe hívunk, mi nagyon várjuk, hogy meg elfelejt elmenni. Szóval, ez csalódás. Már annak, aki várja a vendéget. És egy kicsit talán az Isten is így van velünk, hogy csalódik, hogy ő a legtöbbet akarja most nekünk adni. Ő tényleg minket meghív ebben, hogy vegyünk részt ebben a szolgálatban, és hogy elfelejtettük. Elfelejt az ember. Nincs az homloknak a előterében. Csak szeretnék felolvasni a részt, hogy mennyire fontos ez a szolgálat a 1808-as üzenet című könyvből, amit Ellen White írt, itt a 145. oldalt, hogy ez a 10. rész ebben a könyvben, és ez a szentély megtisztítása 1808-as üzenet címmel van. És ebben így írja, hogy mennyire fontos ez nekünk mindig a szemünk előtt tartani. A szentély megtisztítás és a hit általi megúzás kapcsolatát alig lehet túlhangsúlyozni. Mégis annak az igazságnak a különös elhanyagolását tapasztalhatjuk. Sokaknak alig van valami értelmes gondolatok arról, hogy egyáltalán mit is jelent a szentély megtisztítása. Világosan meg kell értenünk ezt a mindenek felett fontos igazságot ahhoz, hogy megállhassunk az utolsó napokban. A szentély és a vizsgálatítélet tanát Isten népének jól kell ismerni. Mindannyiunknak tudnunk kell, hogy miben áll a nagyfőpapunk tisztsége és munkája. Ugye azt írja is, hogy egyáltalán se fogalmunk sincs, meg még elhanyagoltuk. Aztán nem lehet eléggé túlhangsúlyozni ezt a szolgálatot. Az Isten ezen keresztül szeretné minket sok mindenre felkészíteni, előttünk is van. Azt tudjuk, hogy mi bátor éppen a főpapi szolgálat? És ha délután lennénk, akkor most jó meg tudnánk beszélni, hogy kinek mi jutna eszébe, hogy mi maradt meg tulajdonképpen, hogy egy teológiai tan, valamilyen ismeret, vagy az életében ez gyakorlattá válik, és úgy maradt meg az életében. De tudjuk, hogy a főpapi szolgálat azt 1840-re kezdte el Krisztus a mennyben, és aki elolvassa a zsidókhoz írt levelet, most nem tudom elolvasni, a zsidókhoz írt levelben mindenki meggyőződött arról, hogy a mennyben van egy szentély, földi szentének a máslata, annak, amit az Isten mutatott Mózesnek, és ami elkészült még ugye a pusztában, aztán később egy Salomon is felépített, és annak a eredeti, ha lehet így fogalmazni, az pedig a mennyben van. És amiképpen a főpap is végezt itt a földön ugye a szolgálatot,
zsidók körében egy évben egyszer, hogy megtisztította a szentét, ugyanúgy Krisztus most végzi 1844-től, amennyiben ezt a munkát, hogy megtisztítsa a szentét, megtisztítsa az ő népét, és végülis az egész földet. Ugye a szentének a megtisztítása magában foglalja, aki odajárul ahhoz hitárta, hogy megtisztítsa, magában foglalja magát az egész földet, és végül az egész világ mindenséget. Hogy nem lesz bűn. Örökre meg fog szűnni, és Isten el fogja törölni. Mindig elképesztő ez a szolgálat. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 21. verséhez lapozunk. Itt azt mondja a Szentírás, hogy mert nem kézzel csinál szentébe az igazán, csak a másolatában ment be Krisztus, hanem magában menj be, hogy most Isten szín előtt megjelenjék érettünk. Tehát ő nem a földibe ment be, hanem a mennybe, ahol van az igazi, és hogy érettünk jelenjen meg. Ugye ez a szó, hogy közben járás, ez nagyon sokszor használjuk, és a múltkor, amikor voltam Máté Szalkán, kérdeztem a testvéreket, mit is jelent ez a közbenjárás tulajdonképpen, és ez a gyakorlatban, ez hogy van? Hát néznünk egymás anyagokat, hogy most mit is jelent ez pontosan? És a gyakorlatban ez számomra miért jó hír? Ez miben segít engem? Krisztus hogy jár érettem közben? Mit cselekszik abba a szentében? És akkor mindenki nézett, és igazán nem is tudtunk hirtelen mit mondani. Akkor ütött nekem szöget a fejem, hogy ezt jól elfelejtettük. Pedig ezt valamikor tanultuk és ismertük. Ugye, ami folyik a mennyben, most csak nagyon röviden, Krisztus szeretné eltörölni a bűnöket, de ahhoz, hogy eltörölje, meg kell vizsgálni a feljegyzések könyvét, hogy ki alkalmas arra, hogy eltörjék az életébe a bűnöket. Ugye, amit mindig odahárítunk. Ugye most is azért vagyunk itt úrvacsorán, mert nyilván követtünk el bűnöket, voltak hiányosságaink, ezt az Isten elé vittük, azt áthajtottuk ugye a mennyei szentére, és most fel van jegyezve, hogy most mit csináltam én tegnap, meg tennap előtt, meg azelőtt, meg még azelőtt. És lehet, hogy én elfelejtem, de az Isten nem felejti el, mert ő felírja. És az Isten ezt Krisztus megvizsgálja, és szeretné eltörölni. De csak akkor tudja eltörölni, ha látja rajtam, vagy látja rajtatok, vagy bennetek, vagy bennünk, hogy ettől mi komolyan elfordultunk, hitáltal ezt tényleg legyőztük, mi teljesen szembefordulunk vele, és nem akarjuk még egyszer elkövetni. Ha mi ezt tényleg megtettük, akkor azt mondja Isten, hogy eltörli ezt. Ami még folyik, ugye, szeretné eltörölni, szeretné, hogy elpecsételje minket, szeretné minket az elváltozásban részesíteni, szeretné minket az Isten lelkében részesíteni, mert a késő eső. Egy kicsit szeretném részletezni, mit is jelent az, hogy eltörölni a bűnt. Ez is olyan, hogy mondjam, hát ez is olyan elméleti dolog, nem? Hát eltörölni. Hát Krisztus a mennyben van, mi itt vagyunk, hát most azt se tudjuk, hogy egyáltalán mikor kerül a nevünkre a sor. Meg ha eltörli, akkor most én ebből mit tudok? Tudok én erről valamit? Hogy ez hogy zajlik ez tulajdonképpen? Ez számomra ez elméleti tudás csupán, vagy gyakorlati? El lehet ne törölni úgy a bűnt a mennyben, hogy közben az életünkben tovább folytatjuk? Ezt szoktam úgy jellemezni, tudjátok, hogy olyan, mintha a lakást kitakarítanánk, de valaki meg a szemetet inni befele hányni az ablakon. Csak akkor sosincs vége. Ugye? De mindig takarítok, valaki mindig koszol. Ugye a szentély megtisztítása az azzal, hogy Jézus Krisztus először ma akar minket tisztítani itt. Az ő népét szeretné megtisztítani, és mindazokat, akik hitáltal járulnak hozzá. Ez miért különleges most? Régen nem így volt? Tehát Isten régen is, mikor mi bocsánatot kértünk az Istentől, ha őszintén bántuk a bűneinket, akkor az Isten elvette tőlünk. Nem csak megbocsájtott, hogy jó, megbocsájtak, és most már legyen békességed, hanem azt szerette tőlünk elvenni. Mivel több most a főpapi szolgálat, hogy a papi szolgálattól? Ő Krisztus nem csak, hogy megbocsátja most is, nem csak, hogy elveszi, de szeretné eltörölni. És tudjátok, amikor azt mondja az írás, hogy mi szeretni eltörölni a szívünkben a bűnt, akkor ez a gyakorlatban hogyan zajlik le? Ugye, mert a könyvből elnézést ki tudnánk törölni, ugye, valahogy, de hogyan tudja kitörölni belőlünk? A zsidókhoz itt lejön, csak idézem az igéket, ahol esetleg akarjátok leírni, hogy ez mennyire így van. A 26. fejezetben, itt a 9. 26. fejezet, az egész 9. fejezet mondjuk erről szól. A 20. fejezet így mondja a Szentírás, mondja itt
pár, hogy évenként is vittek áldozatot, ugye? De azok nem törölték el a bűnöket, mert különben sokszor kellett volna szenvedni a világ teremtése előtt, így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Ugye Krisztus az áldozatával egyszer és mindenkor eltörölte a bűnt azoknak az életében, akik ezt komolyan veszik. Mit tesz Krisztus azért, hogy eltörölje a szívünkben a bűnt? Vagy kitörölje a természetünkből? Most. Ugye a szolgálat ott van, én itt vagyok. És számomra hogy lehet ezt megragadni, hogy ez a mindennapokban ez gyakorlat legyen? Hogyan tudja Krisztus megtenni, hogy ez számunkra teljesen kézzelfogható legyen? Hát az első dolog az, hogy először is tudatosítja bennünk, hogy most ez a szolgálat folyik. Nyilván, ha nem tudunk róla, akkor már eleve kizár dolog, hogy bármit is tudnánk tenni. Ugye tudjátok, hogy ez a főpapi szolgálatnak a tanítása, azt hiszem más közösségben nem is ismert. Nem is tudják. Fogalmuk sincs róla, hogy most ítélkezés van a mennyben. Azt gondolják, akkor lesz ítélet, mikor Krisztus visszajön. Ez tévedés, mert Krisztus már akkor mindenkinek a jutalmát hoz az ítélet, az most folyik. Most dől el mindenkinek az örök sorsa. Szóval első dolog az, hogy nekünk ezt tudnunk kell. Jelenvált az elég olvastam, hogy nekünk ezt jól kell ismernünk. Nagyon jó. Nem elég az, ha hallottok itt bárkitől valamit erről. Nekünk személyesen, mindenkinek személyesen ki jól megismer, hogy én, Krisztus és én olyan kacsora kerüljön, hogy gyakorlatilag értsem meg, hogy Krisztus ezt a mindennapokban, ma, holnap, holnap után hogyan akarja véghez vinni az életemben. A másik dolog, hogy Isten fejé minket arra, hogy ha tudjuk ezt, akkor tartsunk önvizsgálatot. Ugye általában, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de mondjuk van egy úrvacsora, akkor talán kicsit jobban magunkban nézünk, mert szeretnénk tényleg őszintén az Istennel járulni, és minden bűntől megszabadulni. De hétköznapokban, amikor az Isten úgy munkálkodik bennünk, szóbálunk bizonyos dolgokkal, vagy elhessegetjük magunkra, és hát majd ráérünk majd még később. Meg ez talán nem is olyan nagy bűn, vagy nem olyan nagy dolog. Vagy egyáltalán hagyja, hogy az ember, hogy az Isten lehatoljon a lelke mélyén. Az Isten hogyan tud bennünk munkálkodni? Ugye tanultuk a múltkor szombatiskolában is, hogy az Isten lelke az valami hihetetlen mélyre akar lejutni. Az Istennek nem, most nem adhat, hogy egyetlen rossz jellemvonás sem. A történelem Krisztus főpapi szolgált előtt, ugye Ábrám idejében, vagy később is, az volt a különbség, ha akkor valaki mondjuk megszabadult minden bűnétől, de utána mégis visszatévedt, volt közbenjáró, és ismét bocsánatot kaphatott. De most olyan időben élünk, amikor tudjuk, hogy ennek a főpapi szolgálatnak van egy ideje. Rendelt idő, amikor vége szakad, és nem lesz közbenjáró. Azt most nem játszhatjuk el, hogy engedek az Isten lelkének, aztán megint visszatérek, aztán megint engedek, és megint. Mert egyszer csak vége szakad a közbenjárásnak, és ott állunk, hogy már akkor hiába menjünk oda. Nincsen. Közbenjárunk, és az Isten nem tudja megbocsájtani. Szóval komolyan kell vennünk az önvizsgálatot, hogy valóban az ember magába tekintsen, és elgondolkozzon az életén, hogy most én így akarom folytatni, hogy így fel, meg le, meg fel, meg le, meg mikor, hogy. Vagy én az Istenhez fordulok, én belekapaszkodok, vagy tudom, hogy Krisztus ott van, és most nem csak elveszi, gondoltok bele, hogy ha azt tapasztaljuk meg, hogy az Isten, ha elveszi tőlünk a bűnt, eltörli, hogy az én lényemben az nincs ott. Az milyen, mondjuk egy közös érde milyen nagy dolog lenne? Ha itt megtapasztalnánk, hogy rossz jellemvonások már nem

most jó vagyok, holnap meg megengedek a dolgokat, vagy ez még belefér a hitéletembe, ez meg nem fér bele. Értetek? Hogy ami bűn, nem élhetek úgy, hogy a bűn útját járom a legkisebb mértékben sem. A bűn nekem legyen utálatos. A bűntől én forduljak el. Teljesen távozzak el tőle. Ugye ez az önvizsgálat, hogy én most mire teszem fel az életemet? Erre akarok haludni? Én komolyan veszem azt, hogy Krisztus most értem ott van a mennyei szentében, és a szent lelk által most bennem azért munkálkodik, hogy megszabadítsa minden bűntől. Ha most minket nehézségek érnek, ha problémák gyötörnek, ha szembesülünk saját gyarlóságainkkal, ha más szembesít saját gyarlóságainkkal, ha küzdelmeink vannak, ezt tudjátok miért van? Hát pont azért, mert az Isten ma akar minket tisztítani mindenműt. Akkor látjuk meg, hogy milyenek vagyunk. Hogyan viselkedünk bizonyos helyzetek, bizonyos élethelyzetek. Mi van bennünk? Milyen erős a mi hitünk? Mennyire engedünk a bűnnek vagy a kísértésnek, mennyire nem? Ez minden napon zajlik. Minden nap ez a küzdelem megvan. És egyre erősebb a küzdelem, biztos tapasztaljátok is, nem? Egyre nehezebb. Az ember érzi azt, hogy sokszor úgy elvinni a világ. De nagyon elvinni. Isten lelke meg küzdeltünk, hogy nem. Ugye az ördög is a fegyvertárát felmutatja. Ugye az a példázat, amikor azt mondja Krisztus, hogy bemegy a erős fegyveres házába, és elveszi a fegyverét, amiben bízott. Tudjátok, mi az a fegyver, amit elvesz? Az a sok rossz szokás, amivel az ördög minket le tud győzni. Szóval Krisztus, hogy ő elveszi. Ne legyenek ilyen fegyverek a kezünkben, amelyeket magunk ellen fordítunk, vagy az ördög ellenünk fordíthat. És ebben a mai napokban, minden napokban ti is tapasztaltok, hogy ez a harc nagyon kemény lenni. A magánéletünkben is, meg a társadalomban is. Kezd elfele válni, ugye, hogy az írás mondja, kezd az Isten népe vagy felsorakozik Krisztusnak a jobbján, vagy otthon a szentek szentjében, és imádkozik, és könyörög, vagy pedig éli a másik látszatvallásos életét. A másik nagyon fontos dolog, hogy ugye most a szombatiskolánk és a szolgálatról szól, mennyire ismerjük mi meg Krisztust úgy, hogy nekem ő a barátom legyen. Szóval mennyire nekem barátom? Mennyire látom én Krisztus küzdelmét úgy, hogy értsem azt, hogy az ő küzdelme nagyobb volt, mint az enyém. És ne én érezzem úgy, hogy az egész világ rám szakad, és meg az Isten is alig segít. Ugye, mert néha így gondoljuk, nem? Elvisznek a terhek, a bajok, a problémák, vagy éppen a jólét, akinek éppen jólét van, és könnyebben fogja fel. Mennyire érezzük azt, hogy lássuk azt, hogy Krisztus keresztje, hogy ott van előttünk, hogy ő szeretne minket, ahogy most a szóval is olvastuk, hogy ő minden szenvedésüket szenvedte, hogy ő szeretne minket megszabadítani, és meg is tud, ha akarjuk, ha hit által elfogadjuk. Gondoljuk bele, hogy minél jobban látjuk Krisztusnak az életét ezt a földön, annál inkább arra fele húz, hogy mi azt az életet éljük, és szeretnénk tényleg megszabadulni a bűntől. A bűnt akkor látjuk bűnnek, ha látjuk, hogy ezt mit tett a bűn Krisztussal, és mit tesz az emberisége, és mit tesz velünk is. Ha az ember ezt látja, akkor ő nagyon az Istenbe akar kapaszkodni, és ő nem akar ezen az úton járni, mert tudja, a bűn az halált nemz, és pusztulást. Ugye azt is látjuk, hogy ebben a sorrendben ugye volt az, hogy megismerjük a főpapi szolgálatát, önvizsgálatot tart az ember, nem csak úrvacsorakor, ugye, hanem minden nap tulajdonképpen, amikor az Isten csak rámutat valamire, és akkor nem mentegeti. Krisztust igazán ma akismerni Krisztusnak az áldozatát, sokkal mélyebben, mint ahogy eddig gondoltunk. Tudjátok, néha olyan felületesen beszélünk Krisztus áldozatáról. Krisztus meghalt értünk, Krisztus szeret minket, Krisztus szenvedett értünk, de ez üres lesz és semmit mondó. Bele tudok én tekinteni egy kicsit a mélységeiben? Ugye az 1800-ben pont ezt mutatja, mert hogy Krisztus megmutatta, hogy mit jelentett neki itt emberként értünk küzdeni. És nekem személyesen, nekem akar megmutatni, hogy én te érted küzdöttem személyesen, és én meg tudlak menteni. De nekem is kemény küzdelem volt. De nekem egyedül kellett tapostom a borsajtót, neked meg velem kell. Én egyedül feszítettem meg, de én veled vagyok, ha megfeszítetnek a bűnnek. Neked nem kell egyedül meghalnod. Nagy különbség. Hogy ezt mennyire így fogja fel az ember. És még egy dolog, ami mi kell, hogy minket még késztessen arra, hogy mi tényleg komoly vegyük a szentélyszolgáltat, hogy mi minden

rossz vonástól szeretné megtisztulni. Szeretném felolvasni ezt a részt a 160. oldalról, mert tudjátok, mi motivál minket? Mi az indíték? A félelem, hogy elveszhetünk? Félelem a jövőtől? Vagy szeretjük az Istent, és a szeretet indít arra, hogy mi ne bántsuk azt, aki az életet ad érettünk? A 160. oldalról részt szeretnék felolvasni még ezzel kapcsolatban. Az Isten iránti tisztelet ténylegesen megnyilakozik népének jellemében, és az Úr tisztelete és trónja sértetlenség iránt tanúsított figyelmen és törődésen kívül semmilyen más indíték nem tudja elvezetni Isten népét az önzés és a bűn feletti győzelemre. Ez az indíték azonban hatalommal teljes. Ez a lelkület és gondolkodásmód nem más, mint maga az új szövetségi hit. Értitek, hogy mi kell, hogy az embert indítsa? Ugye, hogyha a családban valakit becsmérelnek, azért kiállunk ellene, nem szeretjük, ha bemocskolják a nevét. Na de milyen csúnya, hogyha én hozok szégyent a családra? Ugye, az se egy szép dolog. Ha csak így emberi viszonyban nézzük. Az Isten, aki a szeretet, akit mi elfogadtunk és hit által befogadtunk, aki minket kiemelt ebből a sötét világból, nem az, hogy nincs, hogy az Isten neve most gyalázol ezen a földön? Hát ugye kétféleképpen majd gyaláz Isten a földön. Valakon nyíltan szidják az Istent, és várolják, az Isten van a mennyben, akkor miért ilyen? Ez a időzőtélve, ez a jobbik. Mert az legalább szembe egy és egyenes. Van a másik, ami nagyon alattomos és aljas, hogy az Isten nevét felhasználva beszélnek az Isten olyan dolgot, ami hazugság. És meggyalázzák az Isten nevét. Amikor ugye nagyokat mondó szájon sokat szól a felséges ellen, és a nevében beszél. Amikor az Isten nevében ugye a világban mondanak és tesznek olyan dolgokat, ami az Istennek semmi köze hozzá. És ha mi szeretnénk, hogy az Isten neve, az, ugye az Isten vád alatt van. Vád alatt van a sátán részéről, vád alatt van az emberiség részéről, és az ítéletben, amikor Krisztus ugye eltöli minden ember bűnét, és az Isten is oda kerül, és őt is fel kell menteni. A sátán őt is vádolja. És a világ is vádolja, hogy az Isten igaz, szent és jó. És az Isten rajtunk keresztül szeretné márnézést önmagát felmentetni. Hogy ő nem olyan. Ugye most olvastuk a szombatiskát, hogy Jézus Krisztus azért jött el, hogy pont bemutassa az atyát. Mert torz fogalmaik vannak az embereknek. Mi a mi dolgunk? Nekünk nagyon vigyázni kell arra, hogy nekünk az az indíték vezessen, hogy ne hozzak szégyent az Isten nevére. Ne mocskoljam én is bazza, hogy csak könnyelmű vagyok. Hogy felelőtlen vagyok. Hogy megmagyarázom. Hogy engedek neki. Hogy kényelmes vagyok. Meg van nekem most éppen elég dolgom, most nem érkezek az Isten dolgával foglalkozni. Az nagyon meg kell gondolnunk. Az Isten nevét is gyalázzák a pogányok között. És hogyha, hogy mi az írás miatt akkor gyaláztatjuk az Isten neve a pogányok között, mondja az Úr Jézus. Hogy mi hogyan élünk a mindennapokban. Az Isten rajtunk szeretné bemutatni, hogy ő milyen. És végül szeretni, hogyha eltőle a bűneinket, tudjátok ezen, hogy mivel fog járni az egyén életünkben? Azt mondja Vagonel, hogy nem fog a eszünkbe jutni, hogy bűnt kövessünk el. Nem halatlan dolog? Most eszünkbe jut, ugye? Automatikusan. Nem fog eszünkbe jutni, hogy bűnt cselekedjünk. Azt mondja, eszünkbe fognak jutni régi vétkek, de azt mondja, azok idegenek lesznek, mintha nem is mi követtük volna el. Attól, hogy távol állunk. Nem fog eszébe jutni. Mondod, hogy mennyit küszködünk sokszor a saját rossz tulajdonságunkkal. Az Isten mit szeretne elérni? Hogy még csak eszünkbe se jusson az, hogy mi bűnt cselekedjünk. Itt a Földön. Nem nagyszerű dolog? Krisztus ezt a szolgálatot végzi. Ha mi ezt hittel követjük őt a Szentek Szentjében, megcselekszi a legkisebbel is. A legkisebbel is. Aki őt hitáltal követni, megteszi. És szeretné ugye eltörölni a bűnt. Még egy befejező gondolat. Tudjuk azt, hogy ugye mondjuk, hogy eltörölni. Tudjátok, hogy mi alapján lehet eltörölni a bűnöket? Az nem olyan, hogy már nem egy administratív dolog, már elnézés, hogy hát akkor megnéztük, megvizsgáltuk, eltöröltük. Hát ez nem így van. Hogyan olvastuk, hogy mi a Biblia és a zsidókhoz itt olvashatjuk, hogy mikor felszentették a sátort, akkor mit csináltak, mivel szentelték fel? Amikor Mózes megépítette a pusztában. Azt ugye vérrel hintették meg. És mit ír az ige?
mert minden vérrel tisztítatik meg. Vér nélkül nincs bűnbocsánat. Azaz ne felejtjük, hogy Krisztusnak ez nem egy adminisztratív tevékenység. Amikor azt mondja, hogy én el akarom törölni a vétkeret, azt mondja, én az alapján tehetem meg, hogy az életemet adtam, érted? És meghaltam a te bűneid miatt. Becsülöd ezt, vagy nem? Akarsz megtisztulni, vagy nem? Vagy megveted azt, hogy én meghaltam, érted? És téged ez nem foglalkoztat, vagy nem érdekel. Vagy könnyen veszed. Vér nélkül nincs bűnbocsánat. Vér nélkül nem tudja, vér nélkül Krisztus például nem lehetett volna főpap. Azt mondja, maga magát áldozta fel azért, nem úgy, mint a főpap, aki vitt áldozatot, ugye? Ő nem magát vitte, hanem vitt egy állatot. De ő maga magát áldozta, és azt mondja, maga vérén ment be egyszer és mindenkorra a szentébe, hogy nekünk örök váltságot szerezzen. Mindig a vér az alap, ezt soha ne felejtsük. Ugye azon az úrvacsora, pontosan a bor arra mutat, ugye most. Hogy most is, amikor úrvacsorát veszünk, akkor ne felejtsük el, hogy azért, mert ő meghalt. A bor erre emlékeztet. Nem élhetünk úgy a minden napokban, hogy hát az Istennek végül is az a dolga, hogy megbocsásson, meg szeret, akkor megbocsájt. De mindig a vér tisztít meg. Az Isten megbocsásson, neki le kellett jönni a föld, és meg kellett halni, és nem is akármilyen, de akárhogy. Nem vehetjük könnyen a megbocsátást. Kedves testvérek, még sok mindent mondhattam volna, csak az idő elhaladt, és ugye az úrra csütörtökünk van. Én azt kívánom mindenkinek, hogy vegyük elő üzenetet folyamatosan, legyen a homlokterünkbe, mélyedjünk el benne, hogy tényleg ott legyünk Krisztussal a Szentek Szentjébe, hogy megtapasztaljuk azt az örömet, azt a jóit egyszer az életünkben, hogy nem gondolunk arra, hogy bűncselekedjünk, és azért, mert az az indíték vezet minket, hogy ebben a gonosz világban, egyre nagyobb a sötétség, az Isten jellemét igazán tudjuk bemutatni. Ugye az elpecsételés pont ezt szimbolizálja. Az Isten jelleme az elpecsételés, hogy ránk nyomja. És az elpecsételés, meg tudjátok, mivel egyenlő, az meg a késő esővel. Akit az Isten elpecsétel, azok nyerik el a késő esőt. És tudjátok, hogy miért kell az elpecsételés? Mert csak az Isten azzal tudja rányomni a pecsétet, aki tisztán az ő jellemét tükrözi vissza, mert az Isten, mikor Krisztus, mikor eljön, és akik reméljük, élve érjük meg, nem tudja elváltoztatni a bűnt. Nem tudja elváltoztatni. Egy mozdulat nem egy, hogy elváltoztatom a bűnt, mert nem vagy bűnös, vagy én majd elváltoztatom. A bűnt nem változtatja az Isten, csak azt, aki valóban megtisztult, és megférett minden bűnétől. Én azt kell, hogy ilyen lelkülettel és valóban hittel vegyük az úrvacsorát is, hogy mert az úrvacsoránk se az, ami 1844 előtt volt. Azt ne felejtsétek el. 1444 óta az úrvacsora azért van, hogy ne forduljunk mindig vissza. Mikor most úrvacsorát veszünk, az Isten most el is akarja törölni. Előtte még nem volt bűneltörlés. Most úgy vegyük, hogy fogadjuk meg, és kössük magunkat erősen ahhoz, hogy tökéljük-e, vagy az Isten most minden bűntől megtisztít. Nem akarjuk az Isten, vagy a bűn útját járni. Mi szeretnénk Krisztussal maradni a Szentek Szentjében, hogy valóban tiszták és igazak lehessünk. Amen.

Hát szeretettel köszöntünk mindenkit a második részének az eladásunkon. A mai eladásunk címe mi mindennapi kenyerünket, ugye? Az első eladáson volt a három kérést vizsgáltuk meg. Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, és jön a te országod címmel. És a bevezetést, a megszólítást, hogy hogyan szólítsuk meg az Istent. Most a negyedik kérést szeretnénk megbeszélni, ami arról szól, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ugye ez egy eléggé húsba vágó kérdés, lehet így mondani, és nagyon sok embert foglalkoztat. Talán az előző három kérdés nem is annyira tiszta, mert nem tudja az ember mindnek a fogalmát, de ez, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk, azt hiszem ez mindenkiben visszhangzik. És a mindennapi kenyér, mint olyan eléggé a történelemben sokat foglalkoztat a dolog volt, mert nagyon sok ember várja mindig a mindennapi kenyeret, hogy itt nem csak a kenyérről magáról van szó, hanem maga a megélhetésről van szó. És hát azt látjuk, hogy nagyon sok embernek, hát az emberiségnek a nagy részének ez mondhatnám mindennapos gond a mai napig is. Ez a mindennapi kenyérgond nem volt megoldva, és aztán most nincs megoldva. Ugye miért ezzel a kéréssel folytatódik az imádság? Ugye szenteltessék meg a te neved, hogy jöjjön a te országod, és a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk. Ugye ez hogy kapcsolódik az előző háromhoz? Ugye nagyon egyszerűen az előző három kérés az főleg lelki dolgokat taglalt, hogy az ember hogyan mutassa be az Istent, hogy az Isten akarata hogyan válik valóra ezen a földön, és de nyilván mi fizikai lények is vagyunk, és kenyérre is szükségünk van. Az Isten ezt jól tudja. Ugye hát szokták mondani, hogy most lelki dolgokkal lehet táplálkozni, meg kell is, de fizikai dolgokra is szükség, és az Isten ezt jól tudja, és ő szeretné azt is megadni nekünk, de ezt is szeretné a kérnénk tőle. Mielőtt rátérnék arra, hogy pontosan mit is tartom ez az a kérés, és tényleg az ember hogyan tárja ezt az Isten elé, és mit is takar ez a mindennapi kenyér, utána néztem az interneten, hogy végül is a mai világban hogy is van meg ez a kenyér az emberiségnek, és hogyan nem. Hát mit mondjak, elég megdöbbentő adatok vannak. Ilyeneket írtam ki, hogy például mai a világban, amikor az ENSZ szerintem kitűzte, hogy 2000-re megszüntetik a Földön az éhséget, hát ahhoz képest ma 1 milliárd ember éhezik. Ugye vagyunk mennyi? 7 milliárdan, és abból 1 milliárd ember naponta éhezik. Aki, nem tudom, éhezett már valaki életében? Mondjuk nem evett 4 napig. Hát nem azért, mert beteg volt, hanem mert nem volt mit enni. Hát volt, tehát cukros kenyered, de hogyha nem lett volna semmi. Ugye mi ebben az ország, Magyarországon nem is tudjuk pontosan, hogy a legtöbb nem ismer az éhezést. Hát ne is ismerem, mondjuk nem kívánom senkinek, de aki már esetleg volt olyan, én voltam olyan helyzetben, hogy nem tudtam menni, mert akartam, de mindig közbe jött valam, aztán úgy kezdtem érezni, mit jelent éhezni, amikor az ember már ugye megkíván mindent. Ugye először csak álmodik az ember, hogy milyen jó, ha lenne ezt megenném, aztán jó lenne már a kenyér is, csak lenne valami. Ugye az ember kezdi lefeladni, de már mindegy, mint csak valamit egyen. 1 milliárd ember éhezik, és ebből 200 millió gyerek. Az valami rettenetes. 200 millió gyerek éhezik. Hát akinek van gyereke, és ha nem tudna neki adni, és látna, hogy ott a kezébe sír a gyerek enni, az valami iszonyatos szívfájdító lett. És 200 millió gyerek ma is éhezik, nincs mit enni. És amellett a Földön annyi élelmiszert termenek, hogy 10 milliárd embernek elég lenne. Ugye most vagyunk 7 milliárd, amíg 3 milliárd embert jó tudnánk lakatni. Ugye 1 milliárd ember éhezik, akkor a harmad elég lenne annak, amit megtermelünk, hogy megszűnjön az éhség. Magyarországon azt mondják, hogy 100 000 ember éhezik. Ugye az azt jelenti, hogy nincs meg mindig az az ételmennyiség, vagy olyan minőség, amit kellene megadni az embereknek. Évente mit gondolunk, hány millió ember hal éhen? 55 millió ember hal éhen. Azon 5, majdnem 6 magyarországnyi lakosság, akik éhen halnak egy évben. Amikor 10 milliárd emberre való élelmiszer termel az emberiség. És mégis egy évben 55 millió ember hal éhen. Az valami hihetetlen szám. Naponta 150 ezer ember pusztul el éhen. Ugye naponta 150 ezer ember. Akkor ebből 96 ezer gyerek.
Ugye ma is meghalt, ugye mi nem is tudjuk, meghalt 96 ezer gyerek. Akkor ilyen adatok vannak még, hogy Európában és Észak-Amerikában egy ember évente, mint egy... Ja igen, ez egy másik oldala. Még egy ilyen érdekes lebontásba adják meg, hogy minden órában 4000 ember hal meg, percenként 66, másodperceként egy ember palánta élete vész oda, mert nincs mit ennie. Ugye, mire befejezem a előadást, mennyit is olvastunk? Hogy egy órában 4000 ember hal meg. Egy, mire azt befejezzük, 4000 ember most megint meghal ilyen. Csak mi azt ugye nem tudjuk, mert itt élünk. És amellett ennek ellenére figyeljük meg, hogy az emberiség mégis hogyan foglalkozik az élelmiszerre, vagy hogyan viszonyul hozzá. Szóval Európában és Észak-Amerikában egy ember évente mintegy 115 kg élelmiszert pazarol el. Egy évben több, mint egy más élelmiszert csak elpazarolnak, ugye az a kukába kerül. Ugye a szerényebb régió, mint Dél-Ázsiában vagy Afrikában 11 kilót. Ugye a fejlett országokban 115-öt, ahol meg nincs mivel 11-et, ami azt jelenti, hogy a százszorosát pazarolják el a fejlett országokban az emberek. Azt mondja, a FAO szakértői szerint az élelmiszer fajtájától függően a veszteség 27% között van, és összességében meghaladja az évi 1 milliárd tonnát. Az Európai Unióban évente 70 millió tonna élelem végző a szemétben. 70 millió tonna szemét, vagy étel, gondoljuk már bele. Azt mondja, a világon keletkező élelmiszerfeleslegnek már a fele is elegendő lenne az összes éhező ellátásához. Magyarországon fejenként 40 kg élelmiszer dobunk ki, évente 500 ezer tonnát, ez körülbelül 200 milliárd forint. Ugye az érdekes adat, mert ugye Magyarországon, mint a magyar nép általában nagyon szeret panaszkodni és sírni, hogy nincs mit enni, és hogy ugye teljesen lehetetlen. Amellett azért kidobálnak az emberek 200 milliárd forint értékű élelmiszert a kukába. De ez igaz is, mert ugye aki kicsit szétnéz a környezetünkben, mindenkit ugye mennyi ételt kidobálnak az emberek. Hát most is mentem hazafelé, egy ilyen kifli volt a kuka mellé dobva. Ugye? Vagy sokszor látom a munkahelyemen, hogy a gyerekek visszahozzák még az almát is. Vagy a narancsot. Vagy játszanak az ételre, dobálják egymás a zsemlébe. Meg mit tudom. Ugye csak azért mondom itt Nyíregyházán, hogy ez nem, mit tudom én, Győr, vagy nem Amerika, ahol jól élnek, úgymond, hogy valahogy az ételnek semmi becsülete nincs. Ugye, amellett az emberek panaszkodnak és zúgolódnak és sírnak, hogy kevés a fizetés, miből fogunk megélni, mit adja a gyereknek enni, ugye ezt mondják az emberek. Közben meg azt látjuk, hogy valahol az ételnek a megbecsülése az teljesen kiveszett ebből a társadalomban. Ugye amikor mi voltunk gyerekek, ez így nem volt. Anyukám még arra is megtanított, hogy találunk az utcán egy darab kenyeret, vegyük fel, másnál jó lesz a moslékba. Hát nem is dabálták el a gyerekek az élelmiszert. Örültünk, ha kaptunk valamit. Mi felszedtük az almát, ha leesett a szekérről, a porból. Most eldobálják az almát. Úgy hihetetlen, ugye a jólét az ide vezet, hogy sajnos tönkreteszi a gyerekeket, és semmi megbecsülés nincs az életnek, vagyis az ételnek. Ugye azért mondtam ezt, soroltam fel, mert sok emberben felmerül az a kérdés, amikor hall ilyen rémisztő számokat, meg látjuk ugye a televízióban ezeket az éhező gyerekeket csontig soványodva, alig bírnak levegőt venni, felpuffadt hassal, hogy na akkor hol az Isten? Miért hagyja ezt az Isten? Hát most csak erre gondolom, hogy az Isten ezt hagyja. Rengeteg élelmiszert szállítottak, még te mai napig szállítanak a fejlődő ország, hogy az éhező gyerekeknek, de elvész a korrupció zsákut szájában, a fegyveres konfliktusokban, ugye ott is állandóan ölik egymás az emberek, mindig polgárháborúk dúlnak. A Föld még ebben az áldatlan állapotban is annyi sok ugye, természeti katasztrófa van, meg annyi rengeteg árvizek, és ennek ellenére mégis megterem annyi élelmiszert, hogy elég volna 10 milliárd embernek. És ennek ellenére az éhezők száma meg csak nő. Azt is olvastam múlva, hogy bejött ez a gazdasági válság, az éhezők száma hirtelen megugrott 70 millióval. Hirtelen. De nem látjuk azt, hogy az élelmiszerre takarékosabban bánnának. Valami hihetetlen pazarlás van, és ugye mégis az emberek, amikor látják azt, hogy gond van, akkor azt mondják, az Isten, milyen Isten az, ami hagyja, hogy emberek éjjel halnak. Az Isten nem ránk bízta, hogy segítsünk a másikon. Ugye a másikok, hogy egyik az, hogy kapzsiság, az emberek kapzsiak és mohók, és pazarlóan élnek, akiknek megvan.
Másik oka az éhezésnek, hogy én nem tudom, de ilyen statisztika ugye nincsen az interneten, hogy vajon hányan kérik a mindennapi kenyeret? Hányan keltek fel úgy Magyarországon, hogy az Istentől kérték, hogy adja meg a mindennapi kenyeret? Ugye, hogyha az Isten tartsa fenn az életünket, hogy adjon, amire szükségünk van. Ugye, nem tudom, erre nincsen statisztika, de valószínűleg szomorú statisztikánk jönnek, hogy ez. Ugye, még azok az emberek is, akik úgymond hívőnek tartják magukat, ott sincs, azt hiszem, az az imádkozó lelkület, hogy ők komolyan kérik azt, hogy az Isten ma is adja meg azt, ami a betörő falatot, és fenntartsa az életüket. Ugye onnan is mondjuk lehet következtetni, hogy láthatjuk azt, hogy az emberek ugye mitől várják, hogy az életük jobbra forduljon? Hát változzanak a körülmények, a politikában a hatalmasok hozzanak olyan törvényeket, adjanak állást, adjanak több fizetést, rendezzék az én életemet a hatalmasok, és akkor gondolom, hogy nekem jobb lesz. De ki kér az Istentől? Olyan szépen mondja a Zsoltárosban, hogy jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint fő emberekben reménykedni. Ugye mindig a nagyoktól várjuk a megoldásot. Az a dolgát, miért nem ad nekem állást, miért nem emeli fel a nyugdíjat, miért nem ad nekem több fizetést. Ugye állandóan az emberek ezt mondják. De ki fordul az Istenhez? Ugye sajnos Magyarországon is hiába keresztény országban élünk. Mégis mit mondjak, hát az egyházon is az emberek a politikusoktól várják, hogy adjon több pénzt. Mindig adjanak több pénzt. Ugye? Hát a hívő ember az Istentől, vagy az a fő emberekben bízik. Vagy emberekben reménykedik, hogy majd neki jobb lesz az élet, vagy az életszínvonala. Miért is kell kérnünk? Ugye mondtam, hogy hát ki kéri. De miért is kell nekünk kérnünk? Hát az Isten nem tudja, hogy nekünk erre szükségünk van. Nekünk ez tényleg... engem hívnak, de nem ezen fel. Nekünk ezt tényleg kérni kell? De Isten nem tudja, hogy... Szervusz Isten! Isten nem tudja, mire van szükségünk? Azért mi, akinek van gyereke, és ugye nekem is van, azért jó esik a szülőnek, ha a gyerek ugye nem belemászik, mert elnézést sokszor a hűtőszekrénybe, vagy csak úgy fogja, amit úgy meg kell, és ehhez, hanem kéri. Hogy mondjuk nálunk a nagyok is mai napig megkérdezik, hogy anya, abból lehetünk, vagy mi tehetünk? Ugye megkérdezik. Miért? Nem ehet? Hát tehet, nem? Az Isten épp is szeretné, hogy mi is kérjünk tőle, mint a gyermek kér a szülei, az atyát. Ugye a imádságnak úgy is kezdődik, hogy mi atyánk. Hát az atyánk szeretné, ha kérjünk tőle. És nem azért kérünk, mint az Isten amúgy nem adna. Ilyen dolgokat írtam le, hogy azért kell kérnünk az Istentől, mert egyrészt kifejezzük az irántoló bizalmunkat, hogy mi tőle várjuk. Nem fő emberektől, meg emberektől. Bízunk benne, mikor kérjük, hogy meg is adja. Az furcsa lenne, hogy kérek a gyerek az anyát, és azt mondja az apját, hogy nem adok. Nem adok. Éhezzél. Ugye? Hát az Isten az ad nekünk, ha kérünk tőle. Ugye a bizalommal kérjük. Vagy pedig kérjünk tőle, mert szeretnénk, hogyha az Isten is minket megtanítani jó szívűségre, takarékoskodásra. Hát ha az Isten ad nekem valamit, és én mondjuk Isten ezen engem hálára indít, akkor ha Istennek hálás vagyok, akkor az ember, aki az Istennek hálás, az nem úgy gondolkozik, hogy ő másnak is adni akar. Vagy legyünk olyan önzőek, hogy csak mondjuk magunknak kérjünk. Az, hogy ugye a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, ugye a nékünk az többes számban van. Azért nem úgy működik, hogy hát nekem az Isten adja meg, hát kérje mindenki magának, nem? Nem. Az Isten azt szeretné, hogy mi úgy kérjük, hogy mindenkire gondoljunk, és ha az Isten ad nekünk, legyünk érte hálásak, adjunk másoknak is, vagy itt nem csak a konkrét a kenyerre van szó, amit az Isten nekünk ad, anyagi javakat, abban adjunk másoknak is, Isten minket jó szívűségre szeretne nevelni. Hálára szeretne nevelni. Takarékosságra. Mert ha az Istentől kaptunk valamit, azt mondja, becsüljük meg. Ne szórjuk szét, ne pazaroljuk el. Mondjuk az Isten számon is kéri tőlünk, hogy én adtam neked, te hogyan bántál vele? Hogyan bántál a felhasznált javakkal? Akkor még szeretnék ehhez kapcsolni egy igét felolvasni a Filippi levél 4. fejezet 6. versében. Szóval semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat. Aki bőven vett, bőven is arat. Ugye itt azt fejezik ki, hogy egyrészt, hogy háladással tárjuk fel a kívánságot, hogy mindig az embernek hál legyen az Istenért, hogy ő ma is megadta, mert ugye, hogy hogyan kell kérni, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Nem erre a hónapra, meg erre a hétre, hanem azt mondja, hogy ma. Hogy holnap mi lesz, azt nem tudhatjuk. Azt mondja, Jézus, elég mindennapnak a maga baja, a mával foglalkozunk. A holnap nincs a hatalmunkban. Ha kérünk valamit, az Isten adja meg nekünk ma. Azt mondja, hogy hálásak legyünk érte. És azt mondja, aki bőven vett, bőven is arat. Ha az Isten ad nekünk, és kaptunk bőven, és mi azt adjuk, azt mondja, hogy bőven is aratunk. Hogy így folytatja, hogy a jó kedve az adakozó szerete az Isten. Hogy az ember örömmel ad, mert ő is kapott. És tudja, hogy az Istentől kapta. Ami az Istennél elfogy, hogy nála szükébe lenne a hogy ő nem tudná eleget adni? Hogy az egész emberiségnek is adná eleget, ad eleget. Csak az emberek nem úgy élnek vele. Azt mondja, még befejezésről a Korintusi Levél 9. fejezetében Pál apostol, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általunk háladás szerez az Istennek. Azt mondja, hogy meggazdagodjunk a teljes jó szívűségre. De milyen csodás az Istentől, ha mi kérünk, Isten közben arra nevel minket, hogy mi hálásak legyünk, jó szívűek legyünk, kérjünk másoknak is. Ugye voltam már olyan helyzetben, hogy nem tudtam a másiknak mit adni, de egyet tudtam érte imádkozni, Isten segítsen neki. Mert nekünk nincs mindig hatunk ma, hogy segítsünk, mert nekünk mondjuk nincs tele a zsebünk pénzzel. Ugye? Nem tudunk abban a helyzetben az embernek odani 5 milliót, hogy mondjuk ne vigyék el a házát. Mert nem tudunk. De egyet kérhetünk, hogy az Isten segítse meg. Azzal a lelkülettel. Ugye észrevenni a másnak a baját, hogy imádkozni, és segít, hogy az Isten segítse meg. Azért gondoljunk bele, hogy ha a hívő emberek észrevennék, hogy a másiknak mire van szüksége. És ők őszintén imádkoznának. Lenne ilyen nyomor Magyarországon? Hogy az embereket kihasználják és kizsákmányolják? Ugye akkor nem azt látnak, hogy az egyik ember keres naponta 1 milliót, a másik meg mit tudom én 1000 forintot. Észre, hogy a másiknak is szüksége van. Ugye még egy nagyon fontos dolog, az Isten meg akar minket tanítani, hogy elégedettek legyünk. Ugye az Isten nem ad nekünk ilyen terő-terő asztalkámat. Az Isten nem azt mondja, hogy hát ha kértek, akkor én bőségbe öntöm. Emlékszünk, mikor az 5000 embert Krisztus jól tartotta, és ugye a kenyeret meg a halat megszaporított, ugye volt, azt hiszem, 5 kenyér meg 2 hal, és azt mondja, hogy összeszedtek utána még 12 kosára. Jézus Krisztus miért nem adott még gyümölcsöt hozzá, meg különböző, mit tudom én, dolgokat? Miért csak kenyér volt, meg hal? Miért ilyen egyszerű étel? Lehetett volna hatalmába? Azt mondja, hogy nem. Isten mindig egyszerű ételt ad, és azt adja, amire éppen szükségünk, és nem többet. És azt mondja, megtanít minket, hogy elégedettek legyünk. Pál apostol úgy mondja a Filippiek levélben, hogy megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. És tovább folytatja, tudok megaláztatni, és tudok bővölködni. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok. A jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szükölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Azt a Pál apostol azt mondja, hogy megtanulta. Nem egyből rájött. Nekünk is sokszor meg kell tanulnunk, hogy megelégedettek legyünk. Azt mondja, volt úgy, hogy éheztem is, volt úgy, hogy bővölködtem is. Akkor se panaszkodtam, amikor éheztem, és akkor se voltam hálátlan, amikor bővölködtem. Nem magamnak tűntöttem, most milyen jól megy a sorom. Mindig hálás volt, és nem volt elégedetlen. Elfogadta az Istentől, amikor nem volt mit tenni, hogy az Isten akarata, az Isten majd megadja. Sokan mondták már nekem életem folyamatot is, mert a Bibliát, hogy azért mi imádkozom, hogy hiszen azért a boltban nem adnak semmit. Ugye? Ugye azt hallottuk már ezt a járasztó, de azért a boltban nem adnak, az nem lehet fizetni. Elnézést. Dolgozni kell, meg pénz kell. Imádkozhatsz te. Ugye ezt így odavogják kicsit ilyen nyersen, vagy kicsit ironikusan. Hát persze, az ő szemszögből érthető, mert ők azt tapasztalták, hogy ha van valami, ha dolgoznak. És hogyha mégis elértek valamit, azt maguknak tanítják, nem az Istennek.
Viszont aki megismerte az Istent, megismer az Istennek a szeretetet, az Istennek a kegyelmét, és meg is tudjuk azt, hogy minden az Isten hatalmában van. Az is, hogy azt mondja például beszélkében, azt mondja, hogy az is, hogy eszünk is, iszunk is, hogy jól van dolgunk. Ez is az Istennek az ajándéka. Az emberek azt gondolják, hogy az ő ügyességük, az ő erejük, az ő képességük, az ő helyzetük, az ő nem tudom miük, az, ami segít nekik, és akkor ők meg tudnak élni. Hát a gyengék imádkoznak, mert ők gyengék. Mert ők nem erősek, nem okosak, hát ők inkább imádkoznak, majd az Isten segít nekik. Ez nem így van. Pontosan az erősek fegyver az ima, mert bíznak, hogy az Isten megsegít őket. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell dolgozni, tévedés ne essék. Ugye az Isten felszólt minket a 4. parancsolatban, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezz minden dolgodat. De ők mindig tudják, hogy az erőt, a képességet, a munkát, ugye azt is, hogy például hogy esik az eső májusban, ugye milyen nagy ajándék, nem? Hát most én hiába vetettem, mert megültettem a paradicsomot, meg a paprikát, tehát nem esik az eső. Ugye az emberek már rögtön kétségbe estek, mikor még nem volt az esős idő, ugye május, mikor volt áprilisban, hogy már szárad ki a föld, szárad a gabona, drága lesz a kenyér, mi lesz velünk? Ugye? Aztán, amikor meg esik az Isten megáldja a földet, és bőven terem, akkor büszkék, hogy na most mennyi tudtunk betakarítani, milyen ügyes voltam én. Elfelejtik, hogy kinek tartoznának hálával. De akkor az ember az ügyes, ha meg nem esik, akkor meg az Isten hibás, miért nem bocsátás őt a földre, meg egyáltalán. Szóval sajnos az emberek így gondolkodnak. A Bibliában most nem tudtam minden példát felhozni, de ha aki olvassa, csak mondjuk abból a szemszól, az Isten hányszor segített csak az éhezőkön. Ugye más nem mondjak, amikor vonult az Isten népe a pusztában. Ugye, és ott túl sok mindent nem tudtak volna enni. Ugye ilyen két és fél milliós tömeg. Hát ma is egy komoly katonai műveletlen nagyembert ellátni, ugye? Pedig van konzerv, meg tartós élelmiszer, meg zacskós, meg minden. És az Isten vezette a népet, és volt mit enniük. Volt mit inniük. Ott a pusztában. Az Úr gondoskodott róluk. Adott nekik ugye mannát. A kősziklából vizet fakasztott. Vigyázott rájuk. Nem éheztek. Úgy olvashatunk ilyen egyszerű történeteket a Bibliában, amikor a Királyok könyve, az első, nem a második Királyok könyve olvasható a 17. fejezetben, amikor Illést is hollók táplálták, amikor ugye Akháb király üldözte és elmenekült a pusztába, és az is hollókat küldött az Isten, táplálják, és a patak vizét itta. És ugye Illés ott lakott, és találkozott egy özvegy asszony, aki tudta, hogy a Sereptől jött az asszony, így van a Bibliában, és nagy éhség volt a földön, és hát neki se volt mit enni. És az Isten hogyan segítette meg? Azt mondja, adott neki, míg nem esett az eső, olajat és lisztet, semmi mást. De azt mondja, addig, míg az éjség tartott, volt egy edénye, kettő, egyik olajot, másik liszt, és azt mondta neki Illés, hogy ki nem fogy a liszt, és ki nem fogy az olaj, míg tart az éjség. És nem fogyott ki. Mondja, ez is csoda volt. De az Isten képes csodákat tenni. Egy egyszerű özvegy azt mondja, hogy az Isten mégis így megsegítette. Vagy amikor éjség volt, és mikor Elizeus próféta munkálkodott, akkor neki se volt nagyon mit tenni a prófétáknak sem. És egyszer vitt nekik egy ember, nem így a nevét, egy ember 20 árpa kenyeret. Az árpa kenyerről tudni, hogy az a szegények kenyere volt amúgy. És azt mondja az egyik tanítva, hogy uram, hát mi ez ennyi embernek, mert voltak 100-an. Azt mondja, add oda, meglátod, még marad is. És hogy tudjuk, hogy régen milyen volt a kenyér, az nem ilyen 2 kilós, vagy 1 kilós, ilyen kerek lapos kenyereket ettek, ami valószínűleg egy kenyere talán egy embernek elég lett volna, és volt 20. Azt mondja, adtak, odaadta a 100-nak, és még maradt is. Jó szövetség, ismerős, hogy kis is ugyanezt tett, amikor megszabadott a kenyeret, hogy ő is 2 kenyeret, meg 5 halat, és 2 halat, meg 5 kenyeret szétosztott, ott is árpa kenyér volt, és aztán mennyit gyűjtöttek össze utána? Ugye 12 tele kosárra, de nem a moslékba. Ugye? Nem hogy most, hogy kiosztják nálunk is az ebéd, és összeszedünk a malasznak egy csomó moslékot, mert a gyerekek elhaigálják, vagy nem kell, vagy nem eszik meg. Azért gyűjtötték össze, mert az Isten mutatta, hogy nála nincsen felesleg, hogy elpazarolom és elhaigálom. Hogy olvashatjuk még, amikor
József idején, mikor ugye még visszában, mielőtt kivonultak Egyiptomból Mózessel, Ábrám idejében, amikor Józsefet is eladták, és ugye akkor is éhség volt a földön, és ugye ott nem csoda történt, hát mondhatnám csoda, ugye Józsefet az Isten elvitte Egyiptomba azért, mert látta erről, hogy 7 esztendei éhség lesz a földön. És Jákob meg a családja úgy menekült meg, hogy Józsefet eladták ugye rabszolgának, az Isten ott ugye magas polcra helyezte, és aztán később József gondoskodott a családjáról. Mert elmentek, és Egyiptomba vásároltak gabonát. Ugye József értelmesen megszervezte azt, hogy amikor bőségben termett, akkor nem pazaroltak, meg eladták, mint Magyarországon szokták, mert Magyarországon a bőségen terem gabona, akkor azt ott lehet, hogy eladják ezek a gabonakereskedők külföldre jó pénzért, amikor nincs, azt mondják, venni kell külföldön drágán. Ilyet nem csinált, hanem begyűjtötte, beraktározta a gabonaházakba, és amikor jött az 7 szűk esztendő, akkor szépen adta, akinek kellett. Ugye tanulhatnánk tőle a mai miniszterek, a gazdászok, hogy hogyan kell, amikor nehéz idő van, vagy amikor jólét van. Ugye szoktam mondani, hogy Magyarországon 2 baj van általában a gazdászok, vagy a gazdálkodóknak, hogy amikor sok terem, amikor kevés. Ez a 2 probléma. Mert ha sok, akkor olcsó, ott rohad a fa alatt az alma, meg a gyümölcs, mert a kutyának nem kell elnézést, ugye? Először, amikor uborkát elmert húgom, és a trágyára haigálták, mert nem kellett senkinek. Viszont amikor nem termett, ugye emlékszünk, hogy lefagyottam 1-3 éve, volt akkor micsoda rága lett a gyümölcs rögtön. Mintha nem tudnánk elraktározni. Hát régen is el tudták. Akkor felviszik az árat az égben. Na ez a 2 probléma általában az embereknek, a sok terem, meg a kevés. Olyan szépen mondja Dávid a Zsoltárok könyve 37. fejezet 25. versében, hogy gyermek voltam, megismélhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Ugye Dávid olyan 70 éves koráig ért, azt mondja, gyermek voltam, gyermekkoromban se láttam, megöregettem, egész életem, és nem láttam azt, hogy aki az Istent félte, aki az Istentől remélt az élete fenntartását, hogy az kenyérkéregető lett volna, hogy kordosbotra jutott volna. Ez érdekes megállapítás, nem? Nem azt mondja Dávid, hogy dúskártyajogva és gazdagon élt, ugye, mert van ilyen tanítás, nem mondom még közösségben, hogy azért vagy szegény, mert nem bízol az Istenben. Jézus gazdag volt? Nem mondhatnánk, akkor ő sem bízott az Istenben. Ugye, milyen furcsa lenne. Ha bíznál, az Isten téged megáldana. De azért nem áld meg, mert te nem bízol, meg hitetlen vagy. Vagy nem adsz elég adományt nekünk, mert te biztos irigy vagy. Ugye sajnos ilyen pszichikai ráhatások van, de ez butaság, hogy ilyen nincsen. Bibliában van gazdag ember is, ugye Ábrám gazdag ember volt, vagy Jób, az Isten megáldotta, de volt szegény ember is, ugye, mint Ámos prófét, és szegény pásztor volt, ugye annak idején. Vagy Jézus Krisztus, vagy a tanítványa, egyszerű halászemberek voltak. Nem vetette fel őket a pénz, és mégis Krisztus kiválasztott őket, és hű emberek voltak. Mégis van valamilyen feltétel annak, hogy az Isten meghallgassa a kérésünket? Mert lehet, hogy valaki elnézést így próbálkozott az, hogy imádkozott az Istenhez, és azt mondja, nem hallgatta meg. Vagy hát nem teljesítette. Mégis küszködik az életben. Mégsem simultak el az anyagi gondjai. Mégis sok problémába ütközik. Állandóan egyik bajból esik a másikba. Hol anyagi problémája van, hol betegség jött, hol emberi problémák vannak. Az egész létét állandóan veszély fenyeget, ugye aggodalmaskodik. Akkor most az Isten nem hallgatja meg azt, vagy az Isten valami feltételt szab ennek, hogy ő most meghallgasson valakit, és tényleg segítsen neki? Mit gondolunk? Létezik ilyen feltétel? Felolvasok hozzá egy igét. Nem is egy igét szeretném a Bibliából felolvasni, mert ez egy kicsit hosszabb rész, csak azért, mert ez nagyon jó szemléltet az, hogy Krisztus maga mondta, mert minden korban az emberek emiatt aggodalmaskodtak. Minden korban, hát ugye megvolt a létbizonytalanság, háborúk, éhség, járványok, ugye sok, minden kornak megvolt a maga baja. De azt hiszem, hogy amit Jézus Krisztus mondott, az minden korra igaz. Itt a Máté Evangélium 6. fejezete 25. versét olvasom.
Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti értetek felől, mit tegyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, ahogy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat, nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megneveleti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező lilőmeit, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salomon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit igyunk, vagy mit tegyünk, vagy mibe öltözködjünk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja ti mennyatjátok, hogy mit, mindezekre szükségetek van. És akkor most jön az, hogy Krisztus szabott egy feltétet, hogy mindezekre szükségetek, de hanem keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ugye Krisztus sok mindent elmond. Szóval, ne aggodalmaskodjatok. Hát az Isten tudja. Hát látjátok, Isten eltartja a madarakat is. Azt mondja, hogy nem többek vagytok ti. Ugye a mezőklőjománál az Isten nem jobban gondoskodik rólatok? Azt mondja, az Isten nem figyel rátok, nem tudja, hogy mit kell nektek adni. Azt mondja, hanem keressétek először az Istennek az országát és az igazságát. Azt mondja, és akkor mindez megadatik néktek. Jézus Krisztus egy hatalmas alapelvet akar nekünk mondani. Mi emberek úgy gondolkozunk, hogy ez meg ezt kell megszereznem, erre meg erre van mindig szükségem. Na majd, hogyha mindez meg lesz, akkor nyugodtan esetleg még, talán még egy kicsit ráérek az Istent is keresni, már elnézést. Akkor majd ráérek, elmegyek, mit tudom én, olvasom a Bibliát. Ugye sokan azt mondják, na majd, ha nyugdíjas leszek, akkor már ráérek, ugye, akkor nincs semmi ról, mert nem kell hajtanom, hogy fenntartsam az életemet, na akkor előveszem már a Bibliát, mert kicsit már arra nézek, már az Isten is mit mond, vagy akkor jobban eljárok templomba, vagy mit tudom én, az emberek sokszor így arra jelzik. Nem érkezek ilyesmivel foglalkozni, hát nekem dolgoznom kell. Most ki Isten keresne? Ugyan már? És sajnos ugye megfordul. Krisztus mit mondta? Azt mondja, fordítsuk meg az egészet. Az hogy is mondta, ha nem keressétek, mikor? Először. Ha keressük először az Isten országát, azt mondja, akkor mindezek megadatnak néktek. De Isten külön még más is mond ezzel. Azt is mondja ezzel, hogy nem a ti dolgotok, hogy fenntartsátok magatokat. Az az enyém. Az bízzátok rám. Azt mondja, hogy az aggodalmaskodással meg tudjátok növelni a termeteteket egy arasszal is. Azt mondja, ez éppen lehetetlen, hogyha én mindig aggodalmaskodok, mi azzal több lesz nekem? Most én elpanaszolom, hogy nekem ez sincs, meg az sincs, meg ama sincs. Miért? Megoldottam vele a problémát? Hát miért ilyen beteg a magyar nemzet? Hát ha aggodalmaskodás össze tudnánk gyűjteni, akkor itt tenger lenne. Meg a panaszkodást, ugye? És megoldotta a problémákat? Vagy több lett vele a kenyér? Vagy van állásom? Ha én elpanaszolom mindenkinek, hogy nekem milyen, mennyi bajom van, az jó? Azzal megoldottam valamit? Szóval Krisztus, hogy nem tudjátok, hogy ezt rám kéne bíznotok? Tudjátok, hogy ki kérdezi ezt mindig? Ugye itt azt mondja a pogányok, de tudjuk a Biblia a pogányok, az mit jelent, hogy más népek, azt mondja a hitetlenek, akik nem is bíznak bennem. Azok kérdezik ezt mindig. Most akkor Magyarország, ugye szoktam mondani, hogy most pogányország vagy keresztény? Hát ha ezt szerint nézzük, akkor kevés keresztény él ebbe az országban. Mert ezt a pogányok kérdezik, hogy mit tegyünk, mit igyünk, és mi öltözködjünk. Körülbelül ez az általános kérdések mindig megvannak. Azt mondja, Krisztus nem. Ez a feltétele. Hogyha mi ezt komolyan vesszük, akkor az Isten maga gondoskodik rólunk. Azért, mert ő megígérte, és az Isten nem csapja be az embert. Olyan szép mondja az Úr Jézus, hogy kéretek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Azt mondja, hogy avagy ki az az ember közületek, aki az ő fia kenyeret kér tőle, követ át neki. Jézus azt mondja, hogy hát ha ti emberek vagytok, és hogyha a gyerekek kérnek tőletek kenyeret, ti mást adnátok neki? Azt mondja, úgy folytatja, hogy és a halat kér vajon kigyújtád néki? Ha azért ti a gonosz létetekre tudtok a ti fiatoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyegyetetek jókat azoknak, akik kérik tőle? Hát azt mondja, hogy gonosz létetekre mégis igyekeztek a legjobbat adni a gyerekeiteknek. Azt mondja, mennyivel inkább az Isten,
ad nektek jót, ha kéritek tőle. De hozzáteszte, ha kéritek tőle. Szóval az Isten ezt a feltételt szabta. Ugye sok ember mondja, hogy ismerek én is olyat a munkatársaim közül, hogy hát Jánoskám, imádkozom én, de látod mégis. Ugye? Van, aki hajlik, hogy imádkozik. Azt mondja az írás, hogy kéritek, de csak azért kéritek, így mi a Biblia, hogy a gerjed elméteknek költsétek, vagyis a kívánságétokra. Sokszor az Isten azért nem adja, amit kérünk, mert tudja az Isten előre, hogy ha én megadnám nektek, azzal csak visszaélnétek. Akkor jól élünk, az Isten el van megint felejtve. Mert ugye, mikor tanul meg az ember imádkozni? Ugye múltkor beszéltük ezt, mikor bajban van. És jó, kijön a bajból? Ugye milyen gyorsan elfért az ember, hogy az Isten megadta, megsegítette, aztán el van felejtve az Isten. Ha megint bajban, akkor megint előveszem. Az Isten azt szeretné, hogy ugye, ha mind, azért mondtam, hogy akik bíznak az Istenben, azok úgy bíznak, hogy mára is kérik. Minden nap, mert tudják, hogy minden nap az Istennek utalva, és az Istentől várják az életük fenntartását. Akik nem bíznak, azokat a nehézség arítja, hogy most kérjük, de holnap már nem kérjük, mert most megállok én magam is, mert most már nem kell nekem az Isten, meggazdagodtam. Ugye van egy ilyen szép jellemzés a Bibliában, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, most már semmire nem szükségem. Jelenések könyvében. Most már semmire, most már az Isten se sincs szükségem, csak addig kellett, míg én szegény voltam. Ugye mit jelent az, hogy keressük először az Isten országát? Mi az Isten ország? Ugye a munkó erre volt szó, hogy az Isten országáról. Keressük először az ő igazságát. Hol lehet azt megtalálni? Ugye talán az Isten úgy beleültette az emberbe a vágyat, hogy keressen valami jobbat, valami igazabbat, valami szebbet. Hát mi csupán fizikai lények vagyunk amúgy? Mi nem elsősorban inkább lelki lények vagyunk. Bár megjegyzem, hogy a Biblia úgy mondja, hogy testiek, egy ilyen jelképes kifejezés, hogy a testiek, hogy csak az embernek a kívánsága, az önző természet, ami az előtérben van, a többi nem számít. Amit megkíván, amit meglát, ami kell neki, azok külső dolgok. Amit meg tudok enni, amit meg tudok venni, azt mondják, az az enyém. Ugye néztem, van egy ilyen dokumentumfilm, internet az, hogy magyar retro. És akkor mondja, ilyen 1970 valányban adják, és mondja, hogy a magyar ember mindenütt teszik. És megy a kamera, és kérdezik a kedves utazót a vonaton, hogy ön miért teszik? Az a miénk, amit megeszünk. Ez volt rá a válasz. Ez egy klasszikus, ez még 70 valányban volt mondani. Még nevettem rajta. Az a miénk, amit megeszünk. Ezt szokták ma is mondani különben. Ugye? Hát az Isten az ilyen embernek megadna, akkor mi lenne? Hát az, hogy a világ jobbik fele túlsúlyos. A világ másik fele meg teljesen ilyen hal. Kb. Ez lesz belőle. Visszaélnek vele az emberek. De. Mit is kell nekünk keresni elsősorban? Először. Az Isten országát. De mi az Isten országa? Az Isten országa az lelki ország. Azt mondja Krisztus, Isten országa ti bennetek van. Nekünk a lelki táplálékot kell elsősorban keresnünk. A fizikait azt megadja az Isten. Amire szükségünk van, és tudja, mennyire van szükségünk. Na de hogy, ugye mondtam, hogy ki kéri a fizikait. Na de ki kéri a lelkit? Hát a fizikai is sokan szokták kérni szavaikban, de ki kéri a lelkit? Ugye a mai világban sajnos azt látjuk, hogy amilyen a kenyérnek a minősége, amilyen kenyeret gyártanak, ugye, a fehér kenyér, ami üres, tartalmatlan, hát valószínűleg, vagy hogy mondjam, körülbelül olyan üres, tartalmatlan semmi az a lelki dolog, amit az emberek ráöntenek. Az a rengeteg visszataszító és üres, semmit mondó filmek vagy irodalom. Ugyanúgy az embernek a lelkét táplálna valami értelmes dolog, ami szellemileg, lelkileg erősítené, vagy bátorítaná, vagy fenntartaná. Az elnézést, hogy azt szokták mondani, hogy csúnya, hogy olyan moslékot öntenek az emberekre. Nincs benne semmi. És ugye aki ezt úgymond megcsömöllik, az keres valami jobbat, keres valami igazabbat, valami szebbet, ami az ember lelkére, nekünk szükségünk van arra, hogy mi lelki táplálékot tegyünk.
annyira szükségünk van, hogy lelki táplálékunk nem is lehet élni. Ugye, amikor Jézus Krisztus megkísértette a sátán, akkor mit mondott neki? Hogy azt mondta Krisztusnak 40 nap éhezés után, hogy változtass a köveket kenyerekké. És Jézus mit válaszolt? Hogy nem csak kenyérrel él az ember. Nem azt mondta, hogy nem kenyérrel, hogy nem csak kenyérrel az ember, hanem Isten minden igéjével, amely ő szájából származik. És azt mondta, hogy él. Nem csak kenyérrel él, hanem azzal is él, ha az Isten igével táplálkozik. Szüksége van ehhez az élethez. Sajnos a mai világban, hogy hát látjuk, hogy az emberek mivel táplálkoznak. Mit adnak az embereknek úgymond lelki táplálék gyanánt? Sajnos az egyházokban is azt tapasztalom, hogy vagy érzelmes, üles frázisokat vagy szólamokat mondanak, vagy politizálnak, lehet választani. Vagy megy a külső ünnepség, a forma, a ceremónia, meg a szórakoztatás. De jó, kell érezni magunkat, tehát szórakoztassuk. Megy a zene, különböző színjátszás van, nagyokat mondanak a hívőknek, hatalmas felvonulások vannak, mindenféle, a lélek pedig nem kapja meg a táplálékot. És az emberek hazamennek üresen, és folytatják az életüket, ottól abba hagyták. És várják a következő adagot, mint a morfiót, hogy megint elmenjünk, és megint szórakozunk. És sajnos már Isten tisztelet gyanánt az embereket szórakoztatják. Nem azt adják, ami kell az embernek, nem azt a kenyeret adják. Olyan szépen kér az Isten az embert, az Ézsaiás 55 másodikban, szinte kérleli sírva, hogy azt mondja, hogy miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? És gyűjtötök kincseket azért, ami meg nem elégíthet. Hallgassatok rám, hogy jót tegyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Ugye miért adunk pénzt azért, ami nem kenyér? Hát szoktam mondani azt, hogy ha az emberek amennyi pénzt, csak elnézést, ugye a hölgyet, csak cicomára költenek, hogy így fogalmazzak, ugye abban minden benne van a cicomába. Ha annyit törődnénk a lelkünkkel, mint a külsőnkkel, ez maga lenne a mennyország. Ugye? És arra érdekes, hogy nem sonálják a pénzt, meg az időt sem. De arról van szó, hogy olvassanak valami értelmeset, nincs nekem arra időm. Ugye nincs idő. De utána járnak, pénzt azért keresnek, hogy elköltsék semmire. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? Ami meg nem elégíthet. Azt mondja, hallgassatok rám. Hogy egyetek, ugye. Jót egyetek, gyönyörködjék a lelketek. Nem tudom, mikor tapasztaltunk utoljára azt, hogy az embernek belsőleg gyönyörködött valamiben. Ugye nem csak a szemébe. Ugyan jó volt, olyan öröm töltött, hogy végre valami igaz, tiszta dolgot

valami jó a másik ember, van a másik ember. Ugye olyan ritkán tapasztaljuk, nem, hogy olyan jó lelkűen viszonyultak hozzánk, hogy hivatalban nem elküldtek. Nem? Az orvos visszaköszönt. Mit tudom én? Ugye, ami nem kerül pénzbe. Ugye? Amit úgy lehetne adni. Vagy olyan értelmes filmet adnak, ami úgy tényleg azt mondja, az épített. Ezt jó volt megnézni. Ebből én tanultam. Ez úgy megnyugtatott, kicsit elcsendesített. Ez úgy megerősített lelkileg. Azért úgy kicsit bátrabb lettem. Nem, az embert nem elcsüggesztette, vagy nem csak kikapcsolta az agyát, aztán nézett ki, és nem tanul semmit. Amikor az ember úgy tényleg úgy együtt érez azzal, látja. Sajnos ezek egyre ritkábbak. Az emberek lelkileg halottá válnak ebben a világban. Élnek és nem élnek. Ugye Jézus idejében is azt mondta Jézus Krisztus, hogy ők élnek, de halottak. Az az élő, aki a lelki kenyérrel táplálkozik, abban élet van. Aki nem táplálkozik, az meg halott. Bárja. Mi az az élet kenyere? Mi az a kenyér? Ugye ki tudja, hogy a kenyér az minek a jelképe a Bibliában? Ugye van a fizikai kenyér, de a kenyér az egy jelképes kifejezés a Bibliában. Ugye a kenyér az jelent az Istennek az igéjét, de ki az Istennek az igéje? Az maga Jézus Krisztus. Szeretném ezt a részt felolvasni a János Evangélium 6. fejezetéből, hogy ezt hogyan fejezte ki maga Jézus Krisztus. Ugye a zsidók azt mondták, arra hivatkoztak, hogy nekünk az Isten mannát adott a pusztában. Nem is az Isten, bocsánat, Mózes. Mózes mannát adott. Azt Jézus, hogy nem Mózes adta nektek, hanem egy az Isten. Azt mondja, Isten nem azt a kenyert fog nektek, hanem azt mondja, azt a kenyert, ami tényleg kenyér, amit azt mondja, az Isten ad majd az embereknek. És így mondta nekik, én vagyok az életnek kenyere. Azt mondja, ti atyátok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Azt mondja, hiába kaptátok a mannát, mégis meghaltatok. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Köszönöm. Azt mondja, én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Különben érdekes, Jézus húzott egy párhuzamot. Azt mondja, a manna is a mennyből hullott. De azt mondja, én vagyok az élő kenyér, amely szintén a mennyből száll alá. Mert a manna, ami ott hullott, mindig azt fejeztek a zsidóknak, azt kell tudna látni, hogy az a kenyér, az kenyér, de mindig Krisztusra mutat. Azt mondja, én vagyok az élő kenyér, ami a mennyből hullott alá, szállott alá, ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. Azt mondja, az atyátok a mannát tették a pusztában, de meghaltak. De aki eszik ebből a kenyérből, azt mondja, az él örökké. És ez a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Ugye sokan ezt is félreértik. Azt gondolják, hogy ha ugye különböző egyházokban különböző képpen van úrvacsora, ugye van a katolikusoknál ostya van, a görög katolikusoknál aztán kis kocka kenyér és borral együtt adják, reformátusan is úszom, ott is kenyér van, máshol nem tudom, hogy van, de általában kenyeret adnak, vagy kovásztalan kenyeret, és ugye azt gondolják sajnos a hívők sokszor tudatlanul, hogy hát ha én elfogadom azt az ostyát, vagy azt a kenyeret, akkor az van, mint valami ennek valami varázsszer, vagy nem tudom micsoda, az tényleg Krisztus teste, és akkor én most élek. Így tanítják. Mert azt ugye a pap átváltoztatta a Krisztus testévé. Hát ugye a teremtő majd, ugye a teremtmény teremti a teremtőt, ugye ez egy nagyon furcsa dolog lenne. Mi is az az élő kenyér? Aki eszi Krisztus testét, mi a Krisztus teste? Azt mondja Jézus Krisztus, a lélek az, ami megjelenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok nektek, az lélek és élet. A beszédek, amelyet azt mondja, az a kenyér. Miért mondja, hogy enni kell az ő testét? Mert Krisztus a testre töltött ige. Ő azonosult azzal, amit mondott. Ő nem úgy volt, mint emberek, hogy más mondunk és más cselekszünk. Ő amit beszélt, ő ugyanaz volt. Na, nem várt külön. Ugye mi emberek sokszor ezt mondjuk, aztán azt cselekesszük. Nem vagyunk azonosok a szavainkkal sokszor. Vagy nem minden esetben. Jézus Krisztus tökéletesen azonosult azzal. Az ő beszéde, sőt azt mondta, hogy az az én beszéde nem is az enyém, hanem az atyámé. János Evangélium így kezdődik, hogy az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Krisztus volt maga az ige, és ha az Isten beszédével táplálkozunk, akkor lelkileg táplálkozunk. Az Krisztus, maga Krisztus, azonosult azzal, az ő beszéde. Különben

0: egyszerű elv. Ha valakinek én olvasom a könyvét, ugye valahol azonosulok a gondolataival, nem? És akkor az az. Ha én olvasom az Isten beszédét, azonosulok azzal, aki azt mondja Istennel. Az az. Persze elfogadom természetesen. És akkor az hat rám. Az engem megelégít. Krisztus így, ilyen módon költözik Krisztus belé. Azért mondja Krisztus, hogy én ő bennük. Hogyan lehet mi bennünk? Ha az ő beszédével táplálkozunk. Ha az Isten igéjét napon olvassuk. Ugye, mert mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És az ember minden nap él az Isten igéjével. A János 17. fejezet 3. versében azt mondja Jézus Krisztus, hogy az pedig az örök élet, hogy megismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ugye az pedig az örök élet, hogy megismerjük Krisztust, megismerjük az ő beszédét, az az örök élet feltétele. Az Isten nem csak fizikailag akar minket, ugye fizikailag meddig életünk ezen a földön? Hát túl sokáig nem. Ugye? Ki meddig? De ha az Isten igéjével táplálkozunk, akkor meddig élhetünk? Azt mondja, örökké. Az az örök élet feltétele. Ha az Isten beszédét befogadjuk, akkor az ember örökké él. Azt mondja Krisztus, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak. Örök élete. Nem azt mondja, hogy lesz, azt mondja, hogy van. Örök élete van annak. És miért van neki örök élete? Mert az Isten igéje megváltoztatja az embert. Az Isten beszéde az élő és ható. Az Isten igéjét, ha olvassuk, megváltoztatja a gondolkodásunkat, szembe tudunk menni a saját természetünkkel, átalakítja az egész embert, és maga az ember megváltozik. Mert testi lényből, mondhatnám önző emberből, az Isten igéje egy önzetlen embert formál. Miért kell meghalni minden embernek? Mert a bűn fizetsége a halál. Mikor lehet örök életet élni? Az ember önzetlen lényé válik, és az Isten eredetileg is erre teremtette. Csak hát tudjuk, bejött a bűn. És csak az Isten igéjével tudom legyőzni az önzésemet. Ha én naponta nem táplálkozom Isten igéjével, én magamról is tudom, akkor rögtön a természetem erősödik. És akkor az jönnek a kívánságok, hogy mi kéne nekem, meg miért ilyen rossz nekem, meg stb. Ugye az ember mondja magáit. Ha az Isten igéjével az ember táplálkozik, az Isten felülemel az embert ezen a világon. Megmutatja, hogy az élet több. Ugye, hogy is mondta a Mártin, olvashattuk, hogy a test az több, mint ez az élet. Az Isten nem azért teremtett minket, hogy már elnézést, együnk, kinyük, aztán halljunk meg. Az több. Ez a test azért több, mert az Isten itt szeretne velünk lakozni, hogyha befogadjuk az ő beszédét. Krisztus azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtőke, ti pedig a szőlővessző. Ugye, ahogy összenő a szőlővessző a szőlőtőkével, olyan szoros kapcsolatot szeretne velünk ápolni. És ugye a szőlőtőkéből jön a nedv a szőlővesszőbe, úgy terem gyümölcsöt, ugye? Ez egy szoros kép, hogy Krisztus ilyen szép képet használ. Akik az Isten igéjét olvassák, azok olyanok lesznek, mint a szőlővessző, és a tőke fogja őket táplálni, az Istennek a beszéde. Dávid és a zsoltárokban nagyon sok igét olvashatunk, ahogy kifejezte Dávid, hogy az Isten igéje számára mennyire fontos, és mennyire neki az élet. Azt mondja Dávid a zsoltárok 17. fejezetében, az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam az erőszakosnak ösvényeire. Azt az emberek, ugye egy kicsit érdekes kifejezés, az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam. Azt mondjuk, az emberek gonosz cselekedtek, ugye az erőszakosnak ösvény, azt mondja, hogy az emberek, az erőszakosok járják a maguk útját. Az önzemrek mennek a maguk fejé, azt mondja, de a te ajkadnak az igéjével én tudtam vigyázni, hogy nehogy én is rátévedjek. Az Isten beszédi, megőrzi az embert. Azt mondja, a te igéd olyan, mint a lábamnak a szövétnek a világossága. Az ember látja, hogy ebben az életben mi a helyes. Azt mondja az Jézus Krisztus, hogy szenteld meg őket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Hát a mai világban sok igazság van. Már nem úgy értve, hogy sok igazság van, mindenki fújja maga igazságát, ugye? Mindenkinek igaza van. Mindenki másik hazudik, de nekem igazam van. Körülbelül ez az alapállás. Egy igazság van ezen a földön, kedves hallgatók, az Isten igéje, mert a te igéd igazság. Az ember amúgy mindenestől fogva hazug. Csak az Isten igazsága tudja az embert igazzá tenni, az ő igéje tudja megváltoztatni. Minden ember hazug. Senki se született igaznak. Ugye? aki befogadja az Isten beszédét, azt az Isten igazzá tudja tenni, meg tudja változtatni. Még egy befejező gondolat. Azt gondolnák, ugye, hogy az Isten igéje van erőtelen most, nem? Ki hallgatja ezt? Kinek kell az Isten beszéde? Hát most, ugye most is ennyien ülünk itt. Hányan kíváncsiak arról, hogy kérjék az Isten csak, hogy a mindennapi kenyeret adja meg? Szeretnék, ha meglenne, de hát ki fordul az Istenhez? Ki keres az Isten igéjét? Néha az emberek úgy vannak az Isten igéje, hogy az a régi dolog, az olyan szenteskedő dolog, vallásoskodó, időseknek való, meg a fanatikusoknak. Ugye? Az emberek nagy tömegben most nem keresik az Istennek az igéjét. De van egy szép prófécia a Bibliában, mert azt mondja, hogy fogják. Ez az Ámos könyve 8. fejezet 11. versében van. Ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok-e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. Szóval talán nekünk, akik itt vagyunk, most hihetetlen, hogy az Isten egyszer támaszt egy olyan éhséget a földön, amikor az emberek ezt fogják keresni, éhezni fogják az Isten beszédét. Hogy hallgassák az Isten beszédét. Amikor az emberek nagy tömegben felfognak, és keresik az Isten beszédét. És tudjuk, hogy mi fogja ezt kiváltani? Miért fogja kiváltani, hogy az emberek fogják keresni? Egyrészt kiváltja azt, hogy az emberek lehetetlen helyzetbe fognak kerülni. Maga az emberiség is, meg az egyes ember is. Már most is látjuk, hogy vannak lehetetlen helyzetek. Épp tennap voltam egy kis faluban, és ott egy bácsi mondta nekem, hogy mennyi problémája van. Hogy volt, sorolta, hogy a felesége beteg, hogy neki is akarja, szóval nyugdíjasok is, tényleg volt neki problémája. És azt találtam neki mondani, hogy az Isten lehetetlen helyzeteket idéz elő, hogy az embert tehetetlenít tegye, hogy az Istennek lehetséges legyen rajta segíteni. Mert az embert csak akkor lehet segíteni, az ember először tehetetlen lesz, mert addig mi akarunk mindig valamit tenni. Szóval az Isten néha lehetetlen helyzet hozza az embert, hogy az Isten tudjon érte tenni valamit. És ha az emberiség olyan helyzetbe kerül, amikor a lehetetlen helyzetekbe kerül, mert most is mondja, sok ilyen, akkor az ember két utat választhat. Vagy keres az Isten országát és az igazságát először, vagy más megoldást keres, hogy a régen rossz, ugye. Vagy sír, zokog, vagy nem tudom, mit fog csinálni. Vagy öngyilkos, ezt meg tönkre mennek az emberek, ugye, ki mit választ. Vagy csal, lop, hazudik. Lehet válogatni, ugye? És azt mondja, ez fogja az embereket arrintani, másrészt az Isten szeretné, azt mondja, most is van az Istennek egy népe a Földön, és az Isten azt szeretné, hogy az a nép megnyilvánuljon. Az Isten kifogja, úgy, hogy a Szentlélek kiárasztja az Isten az ő szent lelkét, és az a maga, amit most ugye az a nép vet, mert veti azt a magot, az egyszer be fog érni. Ugye most olyan jól látni, hogy tavasszal mi is elvetettük a föld magot, és akkor olyan hihetetlen volt, hogy nem látszik semmi. Ki fog az kelni? Na, picike mag. És olyan hihetetlen, hogy ki kell. Lehet, hogy megszoktuk, de nekem ugye, hogy itt élek, már régen vetettem, olyan furcsa, hogy elvetettük a magot, és kikért. És akkor láttam, hogy ott van. A retekből már lettünk is. És olyan picike egy mag. És a történet még így lesz, az Isten most is gondoskodik arra, hogy vessék a magot, és akik befogadják azt a magot, a mag pedig szintén az Isten igéje, az majd egyszer szárba fog szökkenni, és nagyon sok ember akkor azt mondja, keresni fogja. Szeretnék az Isten igéjét igazán hallgatni. Ráadásul ugye az emberiség nagy része kezd megcsömölni ettől a világtól. Annyi a visszataszító, undorító dolog, az igaztalan dolog, annyi az emberekben a tényleg a megcsömöllés, hogy kiábrándulni a világban belefáradnak ebbe az életbe, és keresnek valami jobbat. És az Isten, mikor látja ezt az emberekbe, azt mondja, éhséget támasztok bennük az Isten beszéde órán. Gondolj bele, egyedül tiszta beszéd, csak az Isten beszéde. Ugye? Az Isten beszéde tiszta. De az emberek beszéde milyen? Hát a zavaros, egyszerűen már követhetetlen. Ugye? És mikor hallják a tiszta beszédet, és keresik, és olvassák az Isten tiszta beszédét, az megelégíti a szomjas lelkeket. És az Isten akkor fogja lezárni ezt a történet, és akkor fog eljönni. És azért kérje ezt tőlünk, hogy kérjük minden nap ezt a kenyeret. Ugye kérjük a fizikai megtartásunkat minden napra, de először kérjük a lelki kenyeret. Még egy apró történet, emlékszünk, hogy Jézus Krisztus beszélgetett a szamaritánus nővel. Ugye mentek Szamáriába, egy ellenséges falu volt, ahol nem szerették a zsidókat, mint most is sok helyütt, és akkor ott volt egy másik nemzetbeli nő, egy szamaritános, ugye félig zsidók voltak, meg félig nem zsidók, és nem szerették a zsidókat, meg szemben voltak egymással, és elkezdett Jézus beszélni ezzel a hölgyel. Közben a tanítványok elmentek a faluba, hogy vesznek valami ennivalót, valami ugye. Ilyes volt, és ahol visszamentek, akkor látták, hogy Jézus beszél ez a hölgyel, és akkor mondták neki, hogy uram, hát ugye hozták a kenyeret, azt mondja Jézus, hogy van már nékem eledelem, amit ő adott. Hiába, ugye még vizet ki, úgy szólt a hölgyet, hogy adj innom. A hölgy elfelelkezett neki inni is adni. Jézus nem is ivott, nem is evett, és mégis azt mondta, van nekem eledelem, amit én adhatok. És az a eledel volt az Isten igéje, amit annak a másik embernek ő átadott. És ez neki olyan örömet okozott, hogy se inni, se enni nem is akart. El is felékezett róla. Szóval először ezt kérjük, mert az megelégíti belőle a lelket. Kérjük, mondom, a kenyeret is, másodikat. De én azt kérem mindenkinek, hogy mi is éhezzük is szomjuk az Isten beszédét. Ebben a gonosz világban csak az Isten igéje tart, meg semmi más. Mehetünk a főemberekhez, meg bízhatunk emberekben, meg szíthatjuk a politikust, meg mehetünk a totózóba is, ugye, ott van mellettem. Bízhatunk sok mindenben, meg nem tudom miben, de én azt hiszem, hogy Isten pont azért engedi meg ezeket a nehéz helyzeteket itt, nem csak nekünk, hanem a világon nagyon sok embernek, hogy keressék az Isten országát. Ahhoz, hogy sajnos ebben az életben annyira sokan szenvednek, azt meg az Isten számon kér azoktól, akik megtették volna, hogy segítsenek, de nem tették meg. Hát az Isten odaadta az embereknek, mondom most is a javakat, és nem segítenek az embereken. Én azt kívánom, hogy mi éhezzük az Isten igazságát, szomjúzzuk, és keressük először az országos igazságát. Köszönöm a figyelmet.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök, és újra a körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatóink, a Bibliai Látomások című sorozatunkat 3+ témával zárjuk le. Végig tekintettük Mózes könyveitől fogva a Jelenések könyvéig azokat a hatalmas látomásokat, amelyek a Bibliában találhatók, ugye az álmok mellett a látomások és a gondolatihletések azok, amelyeken keresztül Isten az akaratát kinyilvánította, és a mai korhoz érkezve 3 nagy témát nagyítunk ki, különböző látomások szólnak erről, több látomás is. A mai alkalommal vesszük a globalizációról szóló látomásokat, 2 hét múlva az ökumenizmusról szóló látomásokat, és 6 hét múlva pedig összefoglaló jelleggel, talán így hirdethetném azt az előadást, ami előttünk áll, látomásokat. Ami a történelemben előttünk áll, az arról szóló látomásokat ismertetném. 2 héttel ezelőtt eljutottunk odáig, hogy az Egyesült Államokról szóló látomásokig érkeztünk el, Jelenések könyve 12. és 13. fejezete alapján. És a mai előadásban szeretném áttekinteni az Egyesült Államokra vonatkozó látomásnak a 2. részét, Jelenések könyve 13. fejezetének 11. versétől a 18-ig, és az Európára vonatkozó és az európai egységesülésre vonatkozó látomásokat, Dániel könyve 2., 7. és Jelenések könyve 17. és 18. fejezeteiben. Szeretnék kitérni majd egy külön látomásra Jelenések könyve 10. fejezetében, és ami előttünk áll, ezzel ezt el is mondtam, de nem térnék rögtön ezekre a látomásokra, hanem magát, ezt a kifejezést szeretném egy kicsit körbejárni, ami a globalizáció. Természetesen ilyen kifejezés a Bibliában nincsen. Maga ez a műszó pár évvel ezelőtt röppent föl, talán 20-30 évvel ezelőtt még azt se tudtuk volna, hogy ez miről is szól. De ha lefordítjuk magyarra ezt, hogy globalizáció, vagyis az egész glóbuszunkat érintő folyamatokról van szó, akkor talán magyarra ezzel az összetett szóval fordítanám le, hogy világegyesítés, vagy világegységesülés. Vagyis egy olyan folyamatnak vagyunk most szemtanúi, hogy az egész világ egységesülni kíván, és az egész világot egyesíteni kívánják. Ha lefordítom ezt a szót, hogy globalizáció, tehát egységesítés, egységesülés, világegységesítés, világegységesülés, akkor így már mint témáról a Biblia is tud, méghozzá az első könyvétől fogva, Mózes első könyve 11. fejezetétől fogva. A bibliai műszó a Bábel. De ennek a bibliai kifejezésnek 2 formája is van, ezt föl is írtam a táblára, hiszen ha valaki elolvassa Mózes első könyve 11. fejezetében ezt az első nagy világ egységesítési törekvést, ami az özönvíz után jött létre, ugye az özönvíz után Isten újra kifejezte az akaratát, amikor azt mondta az emberiségnek, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, de ezután nem azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és egy helyre gyűjjetek össze, hanem éppen ellenkezőleg ez volt az Isten akarata a teremtésnél is, de az özönvíz után ezt újra megismételte, hogy széledjetek szét az egész föld színén. Tehát, hogy népesítsétek be a földet, széledjetek szét az egész föld színén. Ezzel ellentétben az emberiség nem szétszélett, hanem ahogy Noé utódai az Ararát hegyéről lejöttek és a mostani Mezopotámia területére értek, ott kiválasztottak maguknak egy helyet, ahol egy nagy tornyot akartak építeni. Rendkívül rövid a leírás Mózes első könyvében, de azért kivehető belőle, hogy azt a nagy tornyot miért akarták építeni. Nem pusztán azért, hogy egységesülni akartak, hanem úgy gondolták ezek az emberek néhány nemzedékkel az özönvíz után, hogy bizony az ő erkölcseik is annyira megromlottak, hogy jöhetne egy újabb özönvíz, hogy elpusztítsa a földet, Persze Isten megígért, hogy nem lesz újabb özönvíz, de ők ezt hallatlanra vették, és egy újabb özönvíztől való félelmükben építettek egy ilyen nagy tornyot. Tehát ennek a toronyépítésnek mondjuk ez volt az elsődleges indító oka, hogy ők nagyon is tudták, hogy az emberiség eltorzult, újra a lejtő útjára lépett, és ha jön egy újabb özönvíz, mondom, amit Isten megígért, hogy nem jön, de hát a lázadó embernek mindig ez a fő tulajdonsága, hogy egy valamit mindig hallatlanra vesz a lázadó ember, az Isten szavát, az Isten ígéreteit. Ha jönne egy újabb özönvíz, ezzel majd túléljük. Ezen felül pedig azt is mondták, ez szövegszerűen is megörökíti a mózesi leírás, hogy építsünk egy nagy tornyot, amely az egeket érje, és azért nevezzük el ezt a tornyot eredeti nevén Bábilinek. A Bábili annyit jelent, hogy a menny kapuja. A menny kapuja. Olyan magas tornyot, hogy az egeket éri, hogy a mennybe lássunk be, hát ez is egy dőre dolog volt, ugyanolyan dőre dolog, mint az özönvizet túlélni, ami nem is fog eljönni. Hát a mennybe belátni egy toronnyal, ugye nekik is azért voltak bizonyos kozmogóniai ismereteik, hogy azért a menny sokkal távolabbra van, de minden esetre azért adták ezt a nevet, hogy Bábili, mert ez magyarra lefordítva annyit jelent, hogy a menny kapuja, az Isten kapuja, menny az ég kapuja. Isten, amikor ott összezavarta a nyelveket, és egy újabb nevet adott az előző névhez hasonló hangzású nevet, a Bábili név, az egyébként Sumér Akkád név, a Bábel kifejezés, az Héber kifejezés, és ezután, amikor ezt a helyet már a görög kultúra nevezte meg, akkor lett Babilon, és a Biblia ezután már mint Babilont fogja használni, mert ugye az új szövetség iratai görög nyelvűek, tehát ez ugyanazt jelenti, kedves hallgatók, tehát Bábili, Bábel, Babilon, ez ugyanazt a helyet jelenti, csak azért van három kifejezés, mert más a minősítés. Az emberek Bábilinek nevezték a menny kapujának, Isten pedig Bábelnak nevezte, amit jelent, hogy zűrzavar. Micsoda nagy különbség. Amikor az ember egységesülni akar, az Isten akaratától eltérően, ezt a menny kapujának nevezi. A vágyai ne továbbjának nevezi. Mert az egység önmagában persze nagyon sok pozitívumot hordoz, nem minden egység rossz, és ha kimondom ezt, hogy egység, ez nem önmagában egy rossz kategória, az egységet meg lehet tölteni jó tartalommal, és meg lehet tölteni rossz tartalommal. Az egység, ami az Isten akaratával ellentétes egység, nyilván ez rossz tartalmat hordoz, ezt az emberek mégis a menny kapujának nevezik, Isten viszont Bábelnek, tehát zűrzavarnak nevezi. Ma is így van ez. Az emberek a mai egységtörekvéseket valami nagyon szép jövő körvonalainak nevezik, hogy az egység az csodálatos lesz Európában, a világon is. Az Isten viszont Jelenések könyvében nem véletlenül használja újra erre is ezt a kifejezést, hogy Bábel, vagy most már így, hogy Babilon, mert az Isten viszont azt mondja, hogy ez zűrzavarhoz fog vezetni. Amit az Isten nélkül próbál tenni az ember és az emberiség, az mindig zűrzavarhoz szokott vezetni, tehát itt egy óriási értékrendbeli különbség van. Egyszer egy idős emberrel beszélgettem, ennek már van vagy 20 éve. Többen is hallották az ő nevezetes kijelentését, én kevés embertől őrzök olyan kijelentést, amit úgy föl szoktam vésni az emlékezetem kőtáblájára. Ez az idősödő, 71 néhány éves ember azt mondta ott nekünk, hogy tudjátok, én a Bibliából azt értettem meg, most egy összetett mondat következik, de majd elmondom kétszer is, én azt értettem meg a Bibliából, hogy ahogy igaz az, hogy amit az Isten szétválaszt, amit az Isten egybeszerkesztett, az ember szét ne válassza, itt a házasságról beszélt, amiről ugye Isten azt mondja, hogy amit az Isten egybeszerkesztett, ember szét ne válassza. Tehát még egyszer így szól az ő mondata, ahogy igaz az, amit az Isten egybeszerkesztett, az ember szét ne válassza, ugyanúgy igaz az is, hogy amit az Isten szétválasztott, az ember egyben ne szerkessze. Az Isten szétválasztotta az emberiséget Bábelnél, mert még mindig jobb egy széttagolt emberiség, ugye Isten azért lépett közbe volt Bábelnél, és zavarta össze az addig egységes nyelvet, hogy az emberek ne tudjanak egységesülni a rosszban. Tehát a Bábelnek ez az értelme, hogy Isten ott nem engedte azt a torony építkezést, hogy folytatódjék, hogy befejeződjék, mert még mindig a kisebb rossz, mint ha széttagolt az emberiség, ha nemzetek jönnek létre, országok, országhatárok, az még mindig a kisebb rossz, mint hogy a nagyobb rossz, hogyha a rossz emberiség, az önző emberiség egységesül. Én ezt mondom azóta 20 éve az életem egyik legnagyobb tanulságának tartom, amit ez az idős hívő Bibliát kutató Baranya megyei egyszerű paraszt ember mondott el nekünk, még egyszer elismétlem tehát, hogy ahogy igaz az, hogy amit az Isten egybeszerkesztett, az ember szét ne válassza, például ez igaz a házasság. Az Isten azért hozta létre a házasságot, hogy két ember között hűség alapján egy életre szóló, sőt egy örök életre szóló közösség jöjjön létre. Tehát ahogy igaz az, hogy amit az Isten egybeszerkezett, ember szét ne válassza, ugyanúgy igaz az is, hogy amit az Isten szétválasztott, tehát hogy az Isten hozta létre a nemzeteket, a nyelveket, a nyelvcsaládokat és az egyes országokat, azt az ember nehogy, amit az Isten szétválasztott, azt az ember nehogy össze akarja forrasztani. És ez nem csak Bábelnél igaz. Például itt van most ez a kis térkép, van itt éppen mögöttem. Az Izrael történetében is megtörtént az, hogy maga az Isten mondta azt, ugye Salamon halála után, hogy itt az Izrael 12 törzse váljon szét. Az északi 10 törzse és a déli 2 törzse. Kialakult a Júda és az Izrael. Több évszázadig a zsidó nép ebben a széttagoltságban létezett, ebben a különválásban létezett, még egy nép is. De ezt is az Isten hozta létre, mert még a kisebb rossz volt szétválasztani az országot, és megmaradt egy hívő maradék itt Jeruzsálem körül. Sajnos az északi országrész teljes bálványimádásba süllyedt, és ugye az asszírok deportálták is a zsidókat a 8. század végén. Tehát az Isten ketté választotta a zsidóknak a nemzetét és országát. Próbálták ezt is egységesíteni. Proféták is próbálták. Isten nem engedte meg. Tehát mondom, hogy nagyon vigyázni kell azzal, hogy az egység az nem önmagában pozitív dolog, az attól függ, hogy milyen tartalommal töltjük meg. Van olyan, lényegileg most megint egy nagyon fontos dologra szeretnék hivatkozni, kétféle egység van. A Biblia szerint kétféle egység van. Az egyik egység, ami az igazságnak van alávetve, tehát van az igazság és az igazságban való egység. Ezért imádkozott Jézus János evangélium a 17. fejezete szerint a főpapi imájában. Ez az igazán közösen gondolkozó és közös hittel rendelkező emberek közötti egység. Van az igazság, ha az igazságot mindenki megismeri és elfogadja, ilyen emberek között létrejöhet az egység. Az igazságnak van alárendelve az egység. A másik fajta egység az, amikor az egységnek van alárendelve az igazság. Amikor azt mondják, hogy most egységet fogunk létrehozni, aki akar, belép, aki akar, nem, de jobb, hogyha mondjuk mindenki belép. Az egység a mindenek fölött elérendő cél, és hát az igazság, hát az igazságról nem fogunk beszélni. Fő dolog az egység. Már eleget beszéltünk az igazságról, az mindig megosztja az embereket. Ne beszéljünk az igazságról, az egységről beszéljünk, mert az a világ problémáinak a megoldása. Ez ugye 180 fokkal eltérő két felfogás. Igazságnak alárendelt egység, vagy egységnek alárendelt igazság. A Biblia az előzőt tanítja. És ezért mondta Jézus azt, hogy ha ketten vagy hárman egybegyűlnek az ő nevében, ő már két-három ember között ilyen egységet létesít, de nem több között. Nem több között. Sajnos a világunk annyira rossz állapotban van, hogy örülni lehet két-három ember közötti egységnek, de hogy milliókat egyesítsenek, milliárdnyi ember tömegeket egyesíteni. Hát ebbe kicsit jobban belegondol az ember, akkor azt mondja, hogy hol van itt az emberek szabadsága, hol van itt az igazságkeresés, hol van itt egyáltalán az igazság. Na hát egy kicsit támasszuk alá ezt az utóbbi gondolatot Szabó Lőrincnek egy nagy versével. A vers valóban nagy vers, és a magyar irodalomban talán ilyen vers nincs is, ami nem az amerikai vagy az európai kultúrtörténetből veszi a témáját, hanem egy kínai történetből. Amit Szabó Lőrinc megír a Wang Anxi című versében, ez a Wang Anxi egy kínai bölcselő volt a 12. században, aki fölajánlotta a kínai császárnak, hogy ő majd egységbe forrasztja Kínát, ezt a hatalmas birodalmat, ő majd véget vet a korrupciónak, véget vet a lopásoknak, a csalásoknak, adják az ő kezébe az országot. Ne a katonák kezében legyen az ország, ne a politikusok irányítsák az országot, a bölcsek irányítsák. Persze ez a kínai történet kicsiben és kísértetiesen hasonló módon megismétlődött az európai kultúra történetében, amikor Platón ajánlotta fel Szirakúzában szolgálatait az ottani királynak, hogy ne a király irányítsa az országot, ne a kereskedők, ne a pénzemberek, a bölcsek. Szegény Platón alig tudta kihúzni a lábát, majdnem ott halt meg ebben a nagyszabású törekvésben. Mindig voltak ilyen törekvések a történelmünkben, hogy egységesíteni, és megszüntetni mindazt a rosszat, amitől nyög és sóhajtozik az emberiség, de figyeljük meg, hogy Szabó Lőrinc milyen mesteri módon jeleníti meg előttünk, hogy sokkal rosszabb lett a Vangánszi által megvalósított egység, mint az a Kína volt azelőtt, amit a császár vezetett. Úgy tűnik, Szabó Lőrinc ugye nem volt vallásos, nem volt hívő ember, nem volt egy Bibliában hívő ember, de úgy tűnik, ha valaki elkezd gondolkozni kellő mélységben erről a kérdésről, csak erre az álláspontra juthat el, hogy a bűn világában emberi eszközökkel egységet létrehozni, ez a lehető legveszedelmesebb dolog. A bűn világában, az önzés világában egységet létrehozni, és felülről egységet létrehozni, ez olyan veszélyes dolog, aminél nem veszélyesebb tüzet gyújtani a szénakazal mellett. Hallgassuk meg a verset, és utána térünk rá a látomásainkra.
1: Szabó Lőrinc, Vangánszi. Hiába hallotta ezerszer Szent Cung a sárkánytrón ura. Nincs remény. És ilyetten nézett a remete Vangánszira. Jobb nem tudnod, hogy mi van ott kint, dörögte 3000 év. És a tanácsban csak a szent bölcs Vangánszi rázta a fejét. Fejét rázta, és így kiáltott. De tudd meg, s ne felejts soha! Én Vangánszi neveltelek föl, én és a filozófia. Most tied a trón. Megcsináljuk, mit még senki sem mert, akart. Az Isten országát a földön. Én a gondolat, s te a kard. Császár, ne akarj tudni semmit, könyörgött a rémült tanács. Szent Cung, könyörgött a szent, tárd ki varástornyod 4 ablakát. Ne, császár, ne hallgass a népre! Császár, hallgasd meg népedet! És szólt Szent Cung az ifjú császár. Vangánszi, én neked hiszek. A torony 4 felé kitárult. A tanács meghajtá a fejét, és Szent Cung, mit császár sosem tett, hallgatta, miért sír a nép. A 4 ablak 4 fele kitárult, és begyűjtötte mind a kínt, mit fél Ázsia szíve néma viharként döngött odakint. S a vihar feljajdult keletről. Császár, nincs munka, nincs kenyér! Kifoszt az uzsorás a kalmár, sírt a millió torkú dél. A bér, a tőke zúgta észak, és nyugat zúgta a papok. Sápadtan hallgatta a császár a 4 beszélő ablakot. Sápadtan hallgatta a császár, amit még nem hallott soha, hogy a szabadság nem szabadság, a jog az őserdők joga, hogy a szegényt a fenevad pénz, mint tigris a nyulat eszi, s a világ csak nézi a gyengét, és legfeljebb megkönnyezi. Irtózva hallgatta a császár, hogy átkozódtak a szívek, hogy elsírták mind, amit szemében nem mondtak volna soha meg. Irtózva hallgatta a néma mennydörgést, amit a kulik 200 millió szíve vert, és az imát, ég fia, segíts! Az ablak bezárult. Hiába nincs remény, mondta a tanács. De van! Tört ki Bangán szí, császár, akard, s itt lesz az új világ. Akarom, szólt, és megölelte szent bölcsét, szent cungot. Akarom, tanítom voltál, most is az vagy, kezedben minden hatalom. És Wang Anxi dolgozni kezdett, és dolgozott 10 éven át. Védte a gyengét, törbecsalta a tigrist és a banditát, pénz, műhely és bolt, az államé mind hirdette. Én kereskedem, s mit agy és kéz, mit munka termel, elosztom becsületesen. 10 évig dolgozott a szent bölcs, büszkén, hogy amit most csinál, 1000 év múlva is csak álom lesz más népek fiainál. Békét hirdetett, s ölt nyugodtan, ha ölnie kellett neki. Angyalok voltak katonái, s angyalok a hóhérai. 10 évig dolgozott Wang Anxi, és dolgozott mindenkiért. 200 millió szíve volt, és a vén világ arcot cserélt. Látta, roppant számok és tervek, bölcs kényszerben, hogy építik szerencse, önzés, bűn, s örök harc fölé az ész s rend álmait. 10 év. S a szent hívta a császárt és a tanácsot. Kész vagyok. Itt a művem. S az új világra kitárta a 4 ablakot. Boldogan hajolt ki a császár. Wang Anxi boldogan figyelt. Köröttük a birodalomnak 200 millió szíve vert. Csend volt, mint mindig. Titok és csend. De hatni kezdett a varázs. Megszólalt 200 millió szív, s a titokból lett vallomás. Öld meg! Zúgta egy hang, utána égig csapott a dűs, a vád. Öld meg! Kit? Kérdezte a császár. Wang Anxit, a pokol fiát! A bölcsek bölcsét, a bolondot, a szentet, ördög szentje volt. Hallod? Nézett a bölcse szent cung. Öld meg! Mindenkit kirabolt! Öld meg! Az átok, mint a tenger, özöllött a császár felé. Őrültek, kiáltott Wang Anxi, és kilépett a nép elé. Őrültek! Elűztem a kalmárt, a tiéd épp úgy becsapott, bankpénz helyett, de katonákkal hajtottad be a kabatot, az úri tőke spiclik élet, a papok azért nincs eső, a munkahadsereg, mint a börtöd, jövőtök ma kell, nem jövő! És már megint égig csapott a vihar, tombolt az új világ. Most remény sincs meggazdagodni. Császár, öld meg a bestiát! Őrültek, suttogta a császár, s becsukta a 4 ablakot. elnémult 200 millió szív, s az önzés újra hallgatott. Elnémult 200 millió szív, csak kettő beszélt oda bent. Hiába sóhajtott a császár. Nincs remény, sóhajtott a szent. Ugye mégis a régi rend jobb, tapsolt a győzelmes tanács. És Wang Anxi befalasztatta a szent torony négy ablakát.

Hallgatók, nem bibliai versnek készült ez a Vangánszi, de milyen nagy bibliai igazságokra jut el. Nem lehet egységet létrehozni itt ezen a földön, mert vagy kényszerrel hozzák létre a valakik által képzelt jót, de a jót kényszeríteni. Ez sem megoldás. Vagy eleve nem is jót hoznak létre, de meg lesz az egység, na de akkor hol van a jó? A Biblia ezért tanítja azt, hogy Isten, aki tiszteli a szabadságot, és aki mindenkit jó életre hív, ő maga is, az Isten is csak úgy tud létrehozni egységet ezen a földön, hogy a történelemben néhány ember között, ahogy mondta Jézus, hogy ne féljétek, kicsinnyálj, és majd lesz egy nagy egység, de az már az újjáteremtett földön. A történelemben isteni egység soha nagy és látható nem volt, és nem is lesz. Csak kis egység két-három között, vagy kis közösségek, kis csoportok között, de azok, akik az emberek szabadságát tisztelik, de ugyanakkor következetesen a jóhoz ragaszkodnak, majd számukra lesz egy új világ, és lesz egy újjáteremtett világ, ahol majd lesz egység, azok számára, akik tényleg az életet, az élet törvényeit és a szeretetet választották. De ezek a bibliai látomások, amelyek tehát itt fönn szerepelnek a táblán, arra mutatnak rá, hogy az emberiség halad a maga bábeli útján. Az emberiség legnagyobb illúziója, legnagyobb önbecsapása az, hogy egységet fog létrehozni. Nem mai keletű. Bábel innen visszaszámítva több mint 4000 évvel ezelőtti történet. És ha most én elkezdem a mai egységnél és a mai egységtörekvésnél, Jelenések könyve 13. fejezetében a látomások ismertetését, akkor majd ugyanezt fogom tenni, hogy vissza fogok menni a régmúlt idők egységtörekvéseire, rámutatva arra, hogy semmi új nincs a nap alatt, amit ma a Jelenések könyve 13. fejezetében megjelölt hatalom tesz, tulajdonképpen ugyanazt teszi, mint az eddigi világhatalmak, amelyeket látunk majd Dániel könyve 2. és 7. fejezetében, mint Babilónia, mint Médó-Perzsia, mint Görögország és Róma. Ma a világ első számú hatalma az Egyesült Államok. Ugyanazt teszi, amit a bibliai proféciák szerint a régmúlt idők világhatalmai és nagyhatalmai is tettek. Ugyanaz ismétlődik a történelemben, de a Biblia nem csak egy ilyen, hogy úgy mondjam, banális vagy lapos igazságot akar elénk állítani, hanem sokkal mélyebben szeretné bemutatni ezt a folyamatot, és rámutatni arra, hogy mire megy ki itt ez az egység. Milyen célt akar elérni ez az egység. Ma az egység törekvések időszakában mindenki a gazdasági egységről beszél, a társadalmi, a kulturális szempontokról egy szót. Én is a vallási szempontokat, a vallási szempontoknak a részletesebb tanulmányozását meghagyom a következő előadásra, de már most jelzem, hogy felolvasom az Amerikára vonatkozó látomást, hogy minden erre megy ki. Nem a gazdasági, társadalmi, kulturális, stb. Egység itt a fontos, hanem egyszer majd kibukik a szög a zsákból, már most is eléggé mocorog, de egyszer majd nyilvánvalóan kibukik, hogy itt eszmei dolgok összeütközése fog bekövetkezni, és itt a vallás, az igaz vallás és a hamis vallás nagy küzdelme lesz majd a tét ezeknek az egységtörekvéseknek az előre haladtával. Azok számára, akik talán nem voltak itt az előző előadásom, vagy egyáltalán nem ismerik az Amerikára vonatkozó látomásokat, csak nagyon röviden szeretném megjegyezni, hogy az Egyesült Államokról szóló látomások megértéséhez két bibliai fejezetet kell komolyan venni. Ez a Jelenések könyve 12. és 13. fejezete. Ugye a 12. fejezet elmondja az asszony üldöztetését a történelemben, mármint a napba öltözött asszonyét, erről beszéltem két héttel ezelőtt, hogy a napba öltözött asszony mindig az igazi egyháznak, az igazi kereszténységnek a jelképe a Bibliában. És amikor ezt a napba öltözött asszonyt, ezt a tiszta asszonyt üldözi sárkány, ugye sárkány sátánnak a jelképe a Bibliában, és Európában nem tudja megsemmisíteni a kereszténységet, holott 1260 év
évig tartó teljhatalmat kap, tehát ez a középkor, és amikor a pusztába kiüldözött kereszténység, tehát a társadalom peremvidékére kiüldözött, ugye középkori keresztény csoportokra, úgynevezett eretnek mozgalmakra gondoljunk, amelyek ugye a Biblia beállításában nem eretnek mozgalmak, a fönnálló politikai rend és a fönnálló egyházi hatalmi rend beállításában azok csak. Amikor a pusztába a kiüldözés ott se tudja megsemmisíteni, akkor folyóvizet bocsát utána, hogy azzal nyelje el, hogy azzal fullassza meg, de ezzel sem sikerül, mert a 12. fejezet 16. versében azt olvassuk, hogy a folyóvízzel elragadtatni kívánt asszonynak segítségül lett a föld az asszonynak, megnyitotta a föld az ő száját, elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Tehát egy új föld jön be a történelem színpadára. Említettem a múlt előadáson, hogy nem véletlen, hogy Amerikát ugye 1492-ben és szinte ugye emberi megfogalmazás szerint véletlenül fedezte fel Kolumbusz Kristóf. Véletlenek persze nincsenek. Azért nyílt meg ez az új föld, hogy csak hamar a 16. és 17. században befogadja az európai üldözött keresztényeket. Ezek az üldözött keresztények Angliából, Hollandiából, de Európa más országaiból elsősorban üldözött reformátusok voltak, főleg a puritánokat üldözték. Nem csak a középkori pápai egyház üldözött már ekkor, hanem a protestáns államegyházakká vált hatalmi szervezetek is, például Hollandiában vagy Angliában, de a föld segítségül lett az asszonynak, tehát Amerika földje befogadta az üldözött európai protestánsokat, és ezen a földön, Amerikában egy egész másfajta államalakulat jött létre, mint az európai államok voltak, a protestánsoknak köszönhetően, akik a munkaszeretetet és a szabadság és a lelkiismereti szabadság tiszteletét vitték át az új világba. De azt mondja a 17. vers, hogy mikor látta sárkány, tehát amikor látta Sátán, hogy nem tudja megsemmisíteni a kereszténységet, és az az új föld befogadta az asszonyt, megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvával valókkal, szó szerint a magva maradékával, és itt megjelöli a 17. vers, hogy az Istenhez igazán ragaszkodók azok, akik az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. És állt, mármint Sátán, vagy ugye sárkány, a tengernek fövenyére. Tehát átmegy Amerikába is, és nézi, hogy mikor torzíthatja el Amerikát, mikor válik majd ez a föld, amely befogadta az igazi kereszténységet majd az ő játékszerévé. És ugye az elmúlt előadáson már erre is hivatkoztam, hogy a következő 13. fejezet 11. versében ugyanabból a földből, amely befogadta az asszonyt, hogy olvassuk a 13.11-ben, mit látott János apostol, azután láttam más fenevadat feljönni abból a földből. Tehát, hogy Amerika eltorzul, hogy a szabadság és a munkaszeretet Amerikájából lesz a szabadosság, és lesz a könyörtelen pénz uralmának Amerikája. Ezt a Biblia egyetlen egy versben érzékelteti ezt a fordulatot, amit ugye behelyettesíthetünk, hogy körülbelül ugye az Amerika története, ameddig szép, ez a 17. század, 18. 19. század közepéig, mondjuk Észak és Dél háborúja, de utána jön a 20. század, a két világháború, Amerika fokozódó szerepvállalása a világ irányításában, és erre mondja azt a Biblia, hogy most abból a földből, ami olyan szépnek indult, a története olyan szépnek indult, befogadja az európai üldözötteket, egy egész más állam jön létre, le is körözi az európai államokat a fejlődésben mindenféle szempontból. Ebből a földből fenevadat lát feljönni János apostol, akinek két szarva volt a bárányhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Erre mondtam önöknek, hogy olyan megdöbbent, hogy a Biblia egy fél mondattal tud jelezni évszázadokat, átfogó változásokat, hogy Amerika, az üldözötteket befogadó Amerika, egy ilyen kétszínű Amerika lesz a történelemben, fokról fokra eltorzul az állapota, hogy olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány. Olyan, mint a bárány, ugye a bárány Krisztus jelképe, a sárkány ugye a Sátán jelképe, tehát úgy tűnik, mintha nagyon jó és kívánatos szerepet töltene be a világ irányításában,
de a valóságban démoni hatásoknak a kelepcéjébe kerül, de ez fokról fokra, tehát ez nem egy ilyen látványos változás, ez valahol a 20. század, és most már mondhatjuk a 20. és 21. század folyamán lépésről lépésre történik meg, hogy van egy világhatalom, amely olyan, mint a bárány, és ezt is hirdeti önmagáról, hogy ő a szabadság letéteményese, ő biztosítja a földön a polgári demokráciákat és egyáltalán a fejlődést, de úgy szól, mint a sárkány. És két dolgot szeretnék kiemelni az ezután következő versekből, hiszen az Egyesült Államokról a proféciát, a látomást itt részletesen nem elemezhetem. Azt is elmondtam, hogy több mint 10 évvel ezelőtt itt a jogi karon volt egy 25 részes sorozat, ahol külön egy előadás csak erről szólt, a jelenések 13-11-től 18-ig tartozó részeiről. Én ami két dolgot, amit szeretnék kiemelni, mert ezt állítja középpontba ez a látomás is, Amerikáról, a mai Amerikáról ez a két dolog. Az egyik. Amerika hiába a világvezető állama, katonailag, politikailag, gazdaságilag, ezen a világon, aki átütő erővel vezető állam akar lenni, annak kell valami eszmei alátámasztást szerezni, kell valami erkölcsi és vallási legitimációt szereznie. És ezért, hogy János apostol látja a földből kijönni ezt a bárányhoz hasonló, de sárkány módra szóló fenevadat, rögtön, ahogy látja ezt a látomást, a következővel folytatja a látomást, de az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, melynek halálos sebe meggyógyult, és nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, melyek adattak néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett, és adatot néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre,

csik János apostol tekintete a látomásban, hogy egy előző fenevadnak cselekszi minden hatalmasságát, és egy előző fenevaddal lép szövetsége. Ki ez az előző fenevad? A Jelenések könyvének ezt a 13. fejezetét elolvassuk, a 13. fejezet elején egy tengerből feljövő fenevadról van szó. És utána a 11. verstől erről a földből feljövő fenevadról. Megint a Biblia egyszerűségét csodáljuk meg. Ugye a tenger a népek jelképe. A viharzó tenger, amiből feljön a fenevad és a vadállatok, az a történelmi háborúk, viszontagságok jelképe. A föld, amiből feljön a második fenevad, a földből, ahogy kinő Amerika is nagyjánő, ez a nyugalomnak és a fejlődésnek a jelképe. Micsoda különbség a két fenevad között? A tengerből feljövő fenevad, amelynek nagyon hosszú múltja van a történelemben, Amerikához képest legalábbis rettenetes hosszú, az történelmi viszontagságok és háborúk nyomán növekedett föl. Amerika nem háborúkban szerezte a világhatalmát. Amerika a munkával, a technikai fejlődéssel körözte le Európát és a világot, és lett világhatalom. Ki ez a földből feljövő fenevad melletti fenevad, ez a tengerből feljövő fenevad, akivel szövetségre kell, hogy lépjen Amerika, aki ez a tengerből feljövő fenevad halálos sebet kapott, de a halálos sebe meggyógyult, és Amerika ennek a tengerből feljövő fenevadnak a képét akarja megalkotni, és ráerőltetni az egész föld lakosságára, és teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy szövetség van a két fenevad között. A látomás azzal fejeződik be, hogy aki itt nyitná ki a Bibliát, az se tévesztheti el, hogy ki ez a tengerből feljövő fenevad, mert azt mondja, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg, adja össze a tengerből feljövő fenevad számát, és annak száma 666. De én gondolok azért olyanokra is, akik nem így nyitják fel a Bibliát. Veszélyes a Bibliát az utolsó oldalaknál felnyitni. Ez esetben itt kapunk egy támpontot. De ha valaki mondjuk a Bibliát a Dániel könyve második fejezetében nyitja föl, vagy a Dániel könyve hetedik, főleg a hetedik fejezetében nyitja föl, attól a pillanattól fogva ezzel a tengerből feljövő fenevaddal találkozhat. A Bibliának olyan jelképe ez a tengerből feljövő fenevad, amelyről a Biblia 15-20 ismertető jelet elmond. Az már csak az ína pont, amikor a 666-ot elmondja, ezért csodálkozom azon, hogy ezzel a 666-tal mit össze nem mesterkednek. Túl a falragaszokon, meg a banális bemutatásokon könyvek jelennek meg, hogy ez a 666 ez mi és hogyan lesz. Holott majd arra is fogok utalni, hogy ennek a 666-nak a rejtélyét egy egyelőre még könyvben nem tudom a kedves hallgató kezébe adni, de remélhetőleg pár hónapon belül ez a kézirat meg fog jelenni. Egy 1612-ben egy német berlini professzornak a könyve, egy bizonyos Andreas Helvigius, vagy Andreas Helvignek a könyve, amely latinul így hangzott: Antichristus Romanus, a római Antikrisztus. Mire alapította Andreas Helvig, hogy ez a tengerből feljövő hatalom, ez a tengerből feljövő fenevad, ez Rómával, de nem egy politikai vagy pogány Rómával, hanem az egyházi Rómával azonos. Azt hiszem, hogy ez a könyv, ami a 666-ról szól, és először tett konkrét magyarázatot, Wittenbergben jelent meg, ugye 1612-ben ez a könyv. Először magyarázta ez egyszerűen, világosan és cáfolhatatlanul, hogy itt valóban kiről van szó. Nos, hát ha a Bibliát mondom, felnyitjuk a Dániel könyve 7. fejezetén, akkor is tudjuk már, hogy a tengerből feljövő fenevad Róma. Miért? Mert a tengerből először feljön egy oroszlán, az oroszlán után feljön egy medve, a medve után feljön egy párduc, és a párduc után jön fel a tengerből feljövő fenevad. Az első három hatalmat már Dániel könyve azonosítja, ugye a tengerből feljövő oroszlán, ez Babilónia. A tengerből feljövő medve, ez Médó-Perzsia. És a tengerből feljövő párduc, ez pedig a Nagy Sándori Görögország. Mi

0: a hellenizmus bukása után mi jött észrevétlenül, de aztán annál tartósabban föl a történelem színpadára? Róma. Fenevad jön ki a tengerből, de Rómát az előző három hatalomhoz képest két részre bontja már Dániel könyve 7. fejezete. Tudnék úgy két részre, hogy a fenevad fejéből 10 szarv is kijön. Tehát van a fenevad teste, ez az egyik rész, és van egy 10 szarv, ami kijön a fejéből, de a 10 szarv közül hirtelenül arra lesz figyelmes Dániel prófét, hogy egy kis szarv kezd növekedni, méghozzá úgy, hogy három más szarvat kiszakít, és az a kis szarv kicsiből nagyjá növekszik. Okos szemei, ezt látja a kis szarvban, okos szemei vannak, nagyokat szóló szája, hát ez már megrendítő, mert a szarva a Bibliában a hatalom jelképe, a hatalom általában vak szokott lenni, és a hatalom kemény és kérlelhetetlen, de ez egy másik fajta hatalom, ötvözi a bölcsességgel, és ötvözi az ékes szólással. Dániel könyve 7. fejezetében már olyan sokat elmond, mert ugye Dániel is megrendül ezen a látomáson, ugye erről beszéltünk már, és amikor többet akar tudni erről a fenevadról, a tisszarról és a kisszarról, már ott Dániel könyve 7. fejezetében láthatjuk, hogy a maga a fenevad a Róma, az ókori Róma. Az ókori Róma, amikor elesik, elbukik 476-ban, kinőnek az európai államok a testéből, tehát a tisszarv az európai államok jelképe, és az európai államokat kiforrasztotta össze, kikészített először egységes Európát, vagy ha úgy tetszik, Európai Uniót. Róma, de már az egyházi Róma, amely császári és királyi koronákat osztogatott, és a középkorban ezeket az európai nemzetállamokat egy egységes Európává akarta felfejleszteni, mégpedig úgy, hogy Róma mindig a legerősebb európai állam szövetségét kereste. Amikor a frankok voltak az erősek, akkor kialakult mondjuk a Róma Párizs tengely, ugye nagy Károly uralkodására gondoljunk, akit 800-ban maga a római pápa koronázott császárá. Amikor a frankok visszahanyatlottak, már a 9. század vége, 10. század, már a német Ottó császárok kora, ugye a magyarok bejövetele is ekkor esik, akkor mi már egy olyan Európát találtunk magunk előtt, magyarok, hogy ott már a Róma-Németország tengely alakult ki, tehát az úgynevezett német-római császárság, ami formálisan az első világháborúig ugye fennmaradt. Tehát Róma mindig tudta, nagyon okos volt, nagyon bölcs volt, és nagyon jól beszélt, és nagyon jól meggyőzött mindenkit, hogy az ő hatalma kell, hogy érvényesüljön. Tehát ez egy olyan hatalom Róma, amely egyszerre politikai hatalom, de egyszerre vallási hatalom. Egyszerre szolgál világi érdekeket, de egyszerre nevezi magát a menny és a kulcsok hatalma letéteményesének is. Egyszerre potestas, tehát világi potentát, és egyszerre auktoritas, hogy Gelasius pápa ezt fel is állított ezt az ideológiát, hogy tulajdonképpen azért Róma a világ ura, és azért vezet minden út Rómába. Mert Róma dönti el, hogy mi történjék Európában, de Róma dönti el azt is, hogy kikerüljön a mennybe. Ég és föld ura Róma. Ezt már Dániel könyve 7. fejezete világosan közli, és az a kijelentés, amit ehhez hozzátesz tulajdonképpen a jelenések könyve csak az, hogy a jelenések könyve írja le a 13. fejezet elején, hogy ez a Róma a története során halálos sebet fog kapni. De a halálos sebe meggyógyul, és aztán az egész föld csodálva fogja követni újra. Ugye ez a halálos seb, ez akkor következett be, ez a Bibliának egy nagyon sokszor előforduló proféciájában, az 1260 évről szóló proféciában van megörökítve, amely a bibliai iratokban 7-szer fordul elő. Nem kevés, ilyen jelenséggel nem találkozunk a Bibliában, hogy egy hatalom teljhatalmának az idejét 7 alkalommal is megadja, Dániel könyvében 2-szer, Jelenések könyvében 5-ször. Ha valaki ezek után ezt eltéveszti, hát az valami egész nagy katasztrófa, valahogy nem olvasta el ezeket a részeket. Tehát ez eltéveszthetetlen dolog, hogy kap hatalmat Róma akkor, amikor a nyugat-római birodalom ugye 476-ban bukik el, ezt mindannyian tudjuk a történelem tanulmányainkból, de a nyugat-római birodalom bukása után fennmarad a bizánci császárság, és a bizánci császár Róma püspökét, vagyis a későbbi pápát bízza meg időszámításunk szerint 538-ban, hogy Európa fölött a teljhatalmat gyakorolja. Bizánc már nem tudja gyakorolni Európa fölött a teljhatalmat, Bizánc egyre gyengül, elég, hogy önmagát megtartja, ugye az 1450-es évekig fogja megtartani magát a török invázió idejéig, és ekkor adja Belizár a bizánci császár hadvezére a Róma püspökének, akkor még ugye pápának nem nagyon nevezték, hiszen a pápa elnevezés a papa szóból származik, és a korakeresztény századokban minden keresztény vezetőt még atyának, atyuskának, papának neveztek. Csak a 9. században sajátítja ki ezt a kedveskedő, familiáris elnevezést Róma püspöke, mondván, hogy Konstantinápoly papája már nem papa, vagy Alexandria papája nem papa, én vagyok egyedül a pápa. Ekkor már persze hatalma van, mert a jogi hatalom után a tényleges hatalom is a kezébe kerül. Tehát ugye előbb említettem, hogy 800-ban már ő tesz koronát Nagy Károly fejére, akkor, amikor Bizáncban is létezik a császár. Már olyan nagy hatalma van, hogy a politikai uralkodókat is ő nevezi ki, Európa császárában Nagy Károly teszi, és amikor mi magyarok is bejövünk, ugye választani lehet, hogy most Bizáncból fogadjuk el a koronát, vagy Rómából fogadjuk el a koronát. Tudjuk, hogy ugye István király még habozik, zarándokházat épített Bizáncban is, zarándokházat épített Rómában is, de hát a történelmi fejlemények ugye arra vezetnek, hogy tanácsosabb nyugathoz tartozni, mint kelethez, kelet csillagzata leáldozik. Tehát az európai államok észrevétlenül lassan Róma kezébe kerülnek. A kis szarv, milyen tökéletes bemutatás, a kis szarv fölében ő a tíz szarvnak. Három szarvat kiszakaszt, ezt is pontosan tudjuk azonosítani, és egy francia történész ezt meg is írta, ezt körülbelül 12 éve fordítottam le, Jean Flory, a Francia Tudományos Akadémia keretében működő tudós, ugye ott más az akadémia kicsit, mint nálunk, és ő írt egy tanulmányt, a három királyt fog megalázni címmel, hogy Róma évszázadról évszázadra hogyan építi a hatalmát úgy is, hogy politikai hatalmakat megaláz. És nem karddal, nem hatalommal, hanem a szem és a száj, a gondolkodás és az ékesszólás fegyvereivel térdre kényszeríti az európai államokat. Ugye ez a három királyt is pontosan tudjuk azonosítani a 8. század utolsó Meroving uralkodója, harmadik Childerik, és két Longobárd király, Aistulf és Didé, az a három király, amit döbbenetes módon letesz a trónról. Tehát Róma már a 8. században azt tesz Európával, amit akar. De számunkra a másik időpont a fontos, hiszen Jelenések könyve 13. fejezete azt mondja, hogy halálos sebet fog kapni 1260 év után. Halálos sebet kap. Kitől? Nagyon egyszerű a bibliai bemutatás. Itt a legerősebb európai nemzettől kapja a megbízatást, ez a bizánci császárság a 6. században. Itt, ha hozzászámítjuk, tessenek csak egyszerű matematikai művelet, 538-hoz hozzáadjuk az 1260 évet, akkor kijön végeredményként 1798. 1798-ban szerény történelmi ismereteink szerint melyik volt a legerősebb európai hatalom, a francia köztársaság, amelynek a csapatai behatoltak Rómába, trónfosztották a pápát, Berthier tábornok Franciaországba vitte a pápát, és mindenki azt hitte, hogy a középkori pápai hatalomnak vége. Ezt mondja így a Biblia, hogy halálos sebet kap. De nem lett vége, mert a halálos seb begyógyult. A 19.-20. század Rómának, a római pápaságnak nagyon erőteljes felívelését hozza magával. és elérkezünk a mi korunkba, tehát most körülbelül itt vagyunk a bibliai történelem szemlélet alapján, és a mi korunkra nézve azt mondja a Jelenések könyve 13. fejezete, hogy ember, lássál csodát, a protestáns Amerika és a katolikus Róma szövetsége fogja a globalizációnak, a világ egységesítésnek az alapját megteremteni. Az első hallásra hihetetlen. Protestáns katolikus egységesülés, Amerika és Róma egysége, hiszen a legutóbbi hetekig is, például az iraki háborúban elfoglalt álláspontig is úgy látjuk, hogy azért ellentétes a vélemény. Amerika akarta a háborút, a Vatikán kérlelte Amerikát, hogy ne legyen háború. De tessenek a fő folyamatokra figyelni, hogy mi van a kulisszák mögött, erről a Biblia nem szól, mi sem tudjuk meg. A Biblia arról szól, ami a főcsapás, ami be fog következni, ami teljesedni fog, hogy a földből feljövő fenevad önmagában gyenge a föld irányítására, kell az ő számára egy másik hatalom, amely őt legitimálja, és ezért for össze ez a két hatalom, hogy az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai, tehát itt érzékelteti a látomás, így az egész föld egységesítéséről van szó, imádják az első fenevadat, melynek halálos sebe megyőjük. Magyarán is egyszerűen az Amerikai Egyesült Államok fog a legtöbbet tenni azért, hogy a római vallás, a római pápaság jellegzetes vallása, amivel az Egyesült Államok élesen szemben állt a története során, de már nem most napjainkban, a római vallás legyen általános, elfogadott és mindenki számára kötelező vallás. És hogy ezt milyen egyszerű megtenni, az biztos tudja az ember, aki egy kicsit mélyére nézett például annak, hogy tulajdonképp mi a római vallásnak a lényege. Az ókori római vallásnak is, és a középkori római vallásnak is a lényege egy mondatban a következő. A vallás az nem elsősorban személyes hit, gondolkodás, keresés, meggyőződés eredménye, hanem a vallás a szokás és hagyomány. Fogadjátok el, emberek, a szokást és a hagyományt. A föld tele van mindenféle új sütetű eszmékkel, tele van felekezetekkel, szektákkal, mindenki másképp magyaráz mindent. Hát egy 2000 éves hagyomány. Hát ez már csak valami. El kell fogadni egy régi, egy ősi hagyományt. Mert hát ez tudta elérni azt, hogy a föld megmaradjon. Hát persze volt inkvizíció, meg volt kerékbetörés, meg volt kiáltás, de hát azért, na és hát az ateizmus mit csinált, a kommunizmus mit csinált, ott meg haláltáborok voltak. Hát azért felejtsük azt el, a fő dolog az, hogy az ateizmus nem bírt ki 70 évet sem, mint hatalom, és ez a rómaiság pedig azért, hogyha mindent összeszámítunk, már 2200 éves. Ha csak a keresztény részét számítjuk, az is több, mint 1600 éves. Hát az emberiséget, a tradíció, a hagyomány, a gyökerek, hát ezek tudják, a fát is a gyökerek tudják megtartani. Így szoktam én ezt a kedves hallgatóimnak mondani a főiskolánkon, hogy csak egy szót jegyezzünk meg, vagy tanuljunk meg a latin nyelvből, ez a religió, ez a vallás kifejezése. Mit tartott az ókori Róma és a középkori Róma vallásnak? A religió annyit jelent, ez az etimológiája ennek a szónak, hogy valami hagyományhoz, szokáshoz aggályosan ragaszkodni. Ne azt kérdezz, hogy ez most igaz vagy nem igaz. Az a fő, hogy már az apád, nagyapád, ükapád is ezt követte. A szokás, a hagyomány. A vallásból ne csináljunk gondolkodási problémát, ott ne szembesítsünk dolgokat, hogy ez igaz vagy nem igaz. A vallás szent dolog. A vallás titok. A vallás misztérium. Hát az a fontos, hogy a szüleid, nagyszüleid, a családod milyen felekezetű. Hát ehhez kötődjek önben, aztán gondolkozni lehet, a pénzen lehet gondolkodni, a tehetségen lehet, tudományon lehet. Vallásról ne gondolkozzunk. Azt fogadjuk el úgy, ahogy van, azt ne firtassuk. körülbelül az, amit Luther Mártonnak mondtak, amikor tudjuk Luther életrajzából, hogy szerzetes volt, és mindig kiszaladt a szünetekben a Bibliát olvasni, és egyszer a Guardian rajta csitta. Mit csinál itt Luther testvér a könyvtárban? A Bibliát olvas. Bibliát. Ne olvassa Luther testvér a Bibliát, mert ez a Biblia hozott minden rosszat a világra. Ez hozott létre eretnek mozgalmakat, forradalmakat, huszitizmust, lollardizmust, minden más. Ne a Bibliát olvassa, az egyház hagyományát olvassa. Szent Bonaventura. Szent Ágoston, Szent Tamás, kiszürcsölték már a Bibliát, szépen a hagyományban ideállították elénk, és nekünk elég már ezt tudni, hát csak nem Luther testvér fogja megérteni a Bibliát. Elszégyelte magát, Luther újra visszament a terembe, hallgatta ezeket a neves skolasztikus előadásokat, de azért a szíve mégis arra vont, hogy a Biblia azért más. Biblia gondolkozni tanít. A Biblia az Isten megismerésére tanít. A Biblia az vezet előre is. Luther aztán nem tudta lefolytani magában ezt, 10 évig küszködött 1517 előtt, míg meghirdette volna a reformációt. Ő rajta is rajta ült ez, hogy szokás, hagyomány, szent, misztériumok sokasága, csodálatos az egyház liturgiája, az építészet, hát nézd meg, felbúg az orgona, gyönyörű üvegablakok, a mise, hát a mise az a legtökéletesebb dráma és előadás, színház, minden ember, mindent elibét teszünk, mindenhez megadjuk azt, ami kell. Csodálatos, elzsongít mindent. Gondolkozni nem kell. Csak élvezd. Legyél közönség. Kedves hallgatók, az emberi természetnek mi kell? A született emberi természetünk az az igazságkeresésre van beállítva? Vagy pedig arra van beállítva, ami a kényelem, ami a megszokás? Valaki, ha majd lesz erre lehetőség, azt a könyvet is szeretném megjelentetni, egy angol szerző a 19. században egyszer írt egy könyvet arról, hogy az emberiség legszentebb vallása a római katolicizmus. Ha nem lenne, ki kellene találni, ha nem lenne, úgyis kitalálták volna, mert az emberi természet vallása. Ami kell az emberi természetnek, azt mind megadja. A Biblia, a protestantizmus, gondolkodás, meg hit, meg küzdelem. Ez az emberi természetnek nem kell. Az emberi természet a kényelemre, a megszokásra, a jólétre, majd mondják meg mások, miben kell hinnem. Ez sokkal, ez egy nagyobb tömegeket van mindig is, mint az, hogy ember. Jézus azt tanította, hogy aki keres, azt talál. Aki kér, azt kap. És a zörgetőnek megnyitatik. Már Salamon is azt írta le a Biblia lapjain, hogy akik szorgalmasan keresnek, megtalálnak. De aki szokás, hagyomány követ, nem fogja az Istent megtalálni, mert még a katolikus rotterdami Erasmus is mit mondott, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nem szokás által, hanem igazság által ismerszik. Hát ezért lesz Róma vallása nagyon kézenfekvő és könnyen elterjeszthető mindenki számára. Tulajdonképpen a muzulmán vallás nem római vallás, dehogy nem, az is a szokásra és a tradícióra alapul. Hát kiteszi fel a kérdést, hogy ez a Mohamed tulajdonképpen mit is látott? Mi is ez a Korán? Mi volt ez a kinyilatkoztatás? 100 és 1000 ponton miért más, mint a Biblia? Nem érdekes, fontos a hagyomány. Miért is? Hát a buddhizmus meg a többi vallás nem mindig a hagyományt mondja? És a törzsi vallások, meg bármely más vallás. Hát az egész vallástörténet tulajdonképpen egy római vallástörténet, csak még most úgy tetszik, hogy nagyon széttagolt lenne. Kell egy karmester, aki a sok-sok szólamot, egy varázsütés azt mondja, kérem szépen ide figyeljenek, most együtt játsszuk el ezt a dallamot. Hát mindegyik ugyanazt játssza külön-külön. Mi probléma lesz ez egybe eljátszani? De, hogy teljes legyen a tép, kedves hallgatók, és itt érek az utolsó gondolathoz, Amerika és Róma még mindig kevés. Kell még valami kell. És itt jönnek be az európai államok. Itt jön be az Európáról szóló 3 profécia, a Dániel 2., 7. és Jelenése könyve 17. fejezetében. Ne felejtsük el, hogy Rómának a hatalmat azért a középkorban is az európai államok adták, és a mai időszakban is az lesz a helyzet, hogy az Európai Unió szükségszerű velejárója a globalizációnak. Ugye meg kellett tanulnunk az utóbbi időben egy érdekes idegen szópárosítást, bizonyára önök is megtanulták, euro atlanti integráció. Na, ezt három idegen szó, fordítsuk le. Tehát Európa, Amerika, egységesülése. Mert Amerika még így is kevés Rómával együtt, Rómának kell a régi bázis, kell, hogy még Európa is felsorakozzék, kell, hogy beteljesüljön Dániel könyve második fejezetének proféciája, hogy a nagy szobor látomás, hogy van az aranyfej, az ezüstkarok, a réz oldal és a has, a vas lábszár, ami Róma, na és mi az a 10 lábúj? Az a 10 lábúj, mint a 10 szarv. Az európai államok jelképe Dániel könyve második fejezetében a 10 lábúj, amely vasból és cserépből áll, és addig fog egyesülni Európa, ameddig a vas és a cserép tud egyesülni. Szerény kémiai ismereteket feltételez a Biblia. Vas és cserép meddig egyesül? Bizonyos ideig egyesül, ameddig a vasra az agyagot rátapasztják, utána az kiszárad, leszárad és le fog patogzódni. Európa ezt a játékot egyszer már eljátszotta, ez volt a középkor, elég hosszú ideig történtek meg a dolgok, míg szét ment az egész középkori berendezkedés, de most Európa újra ezt akarja. A vas és a cserép egyesülése a Biblia szerint 2 dolgot fed. Az egyik, hogy az európai államok kivétel nélkül a rómaiság jegyében alakultak ki. Római politika, római diplomácia, római jog, főleg római jog, nagyon büszkék rá, pedig lesújtó a római jog azért, ha már mondjuk a bibliai joghoz tesszük, azért nem állja ki az emberiesség próbáját, de hát az európai államok a római jogra nagyon, nagyon büszkék. És hát persze a római vallás. A vas és a cserép egyesülése tehát jelzi először is azt, hogy a rómaiság és az Ázsiából hozott kultúra egyesülése. Minden európai állam, minden európai nemzet valahogy Ázsiából jött a népvándorlás hullámai során. Tehát egyrészt jegyezzük ezt meg, hogy a rómaiság és az ázsiaiság, a vas és a cserép egyesülése. De egy másik dolgot is jegyezzünk meg, hogy az államnak és az egyháznak az egységesülése. Az állam és egyház egységesülése jegyében köszöntött be a középkor Európára, és hozta létre az emberi történelem legfélelmetesebb időszakát. Ennél félelmetesebb időszak, mint az egész emberi történelemben a tatárok története, a kínaiak, vagy a pápuák, vagy az afrikai legvadabb törzsek története nem ilyen lesújtó, mint az európai középkor. Először is azért, mert 13 évszázadig tartott, másodszorban pedig azért, mert az állam és az egyház egységesülésével lényegileg az emberi gondolkodást, keresést megfojtották, kíméletlenül eretneknek nyilvánították a fönnálló hatalmi berendezkedéssel szemben álló embereket. Egyszer egyik tanárom mondta vigasztalásul nekem a 80-as években az egyetemen, amikor ki akartak dobni az egyetemről, mert bátorkodtam megmondani, hogy nem vagyok marxista, akkor azt mondta, hogy kedves fiatalember, ne busuljon, hogy önt ki akarták dobni az egyetemről a marxizmus nevében, mert a marxizmus is csak onnan tanulta ezeket a szörnyűségeket, ahonnan lehetett, vagyis a középkorban. Engem ott nagyon mellbevágott a dolog, mert én akkor a marxizmust tartottam, és az egész proletár diktatúrát az emberiség legnagyobb szégyenének, de ez a tanár föleszméltetett, hogy valóban így van, hogy a történelmi diktatúrák azok mindig az előző diktatúrákból vették az arzenált. Az arzenálból vették az eszközeiket. Tehát tulajdonképpen a középkorban az volt a rettenetes, hogy az állam és az egyház masszív szövetséget képezett mindenféle gondolkodás, keresés, lelkiismeret és vallásszabadság, egyáltalán minden szabadság és gondolkodási joggal szemben. Egy bibliai könyveket magyarázó szerző az emberiség gutaütésének nevezte ezt a korszakot, ezzel 100%-osan egyet tudok érteni, még akkor is, hogyha ma a középkort nagyon szeretnék szép színben feltüntetni. Ez egy borzalmas dolog volt, nos hát az európai államok újra ezt akarják. Ma, ami itt szemünk láttára és fülünk hallatára történik, hogy bekerüljön Isten az európai alkotmányba. Így Isten neve szereteljen. Keresztény gyökerekre való hivatkozás. Ó, milyen szép keresztény gyökerek. Csak valaki meg ne nézze a gyökereket. Áll egy fa, és azt mondja, milyen gyökerei vannak. Csak valaki egy-két ásó nyomot ne menjen le, hogy meg ne nézze, hogy miféle gyökerek ezek a középkorban. Mindig eszembe jut Bulányi György, neves piarista szerzetes nagyon szemléletes és nagyon egyszerű kijelentése, amikor a pápát merte rendre utasítani, azt a pápát, II. János pápát, aki az európai rendszerváltozások után bejelentette, hogy Európát újra kell evangelizálni. Tudomásom szerint egyetlen egy pap szólalt fel ez ellen, Bulányi György, aki azt mondta, téved a pápa, Európát nem újra kell evangelizálni, Európát evangelizálni kell. Mert Európának nincsenek keresztény gyökerei. Európára rákényszerítették a vallást, rákényszerítették a kereszténységet. Európa csak egy hatalmi kereszténységet ismert meg. Az európai keresztény gyökerek egy politikai hatalmi kereszténység gyökerei. A Bibliát nem is ismerték a középkorban. Tiltották a Bibliának még a puszta lefordítását és terjesztését is. Ezt egy római katolikus pap 1993-ban, épp 10 évvel ezelőtt, na ilyen évfordulókat szeretnék én itt megünnepelni. 10 évvel ezelőtt valaki kimondta az igazságot. Európát nem újra evangelizálni kell, Európát evangelizálni kell. Meg kell ismertetni Európával az evangéliumot. A harmadik Európára vonatkozó kijelentés a Dániel 2 és a Dániel 7 után jelenések 17. fejezete, amit már csak felolvasok önöknek, hogy csak tessenek füllel hallgatni, és a legegyszerűbb értelemmel mindenki önmagának megmagyarázhatja. A jelenések könyve 17. fejezet 12. versétől olvasok 3 verset. A 10 szarv, melyet pedig láttál, 10 király, tehát mondom, a 10 lábú és 10 szarv mindig európai államok, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, persze, hogy nem kaptak birodalmat, mert az európai államok hátrébb szorultak, ugye Európa helyett Amerika vette át a vezető szerepet, a történelem irányítását. A 10 szarv, melyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, 1 óráig a fenevaddal. Tehát az európai államok és Róma szövetsége is itt dereng a látomásban, és most jön a döntő dolog, amit szerintem önök és minden ember, aki egyszerűen nyelvtanilag megért valamit, meg fogja érteni. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak. Tetszenek látni? A bárány ellen viaskodnak. Ennyire nincs Európának keresztény gyökere, meg most sincs keresztény jellege, ezért ajánlom a szíves figyelmükbe ezt a most megjelent két kiadványt, tehát ez nem véletlen, hogy ezt ugye felmutattam az előadás elején, Szabó Pál, a globalizáció és európai integráció, és Sipos Ete Álmos, Európai Unió keresztény szemmel. Ezek a derék református emberek, egyik lelkész, másik egyháztag, kimerik mondani azt, hogy Európának tulajdonképpen mi keresztény gyökere, vagy most milyen keresztény jellege van. Az égvilágon nincs semmi keresztény jellege. Mit beszélnek itt? Miféle porhintés ez a keresztény jelleg? Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják, és a bárány ellen viaskodnak. És az is benn van itt a látomásban, a 14. versben, hogy senki nem fogja legyőzni. Sem az európai, sem az euróatlanti integrációt, hanem egyedül az, aki ellen viaskodik. Nincs emberi erő ezek semlegesítésére és legyőzésére. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való elhívottak, választottak és hívek is. Persze, lesznek, akik győznek ezen a szövetségen és ezen a globalizált világon, azok, akik a bárányhoz ragaszkodnak, akik nem adják meg magukat ezeknek a politikai vallási szólamoknak és hitetéseknek és hamisságoknak, és itt legesleg befejezésül szeretnék önöknek hivatkozni arra, amit az egyetlen egy kihagyott fejezetem közöl, és ez a Jelenések könyve 10. fejezete. A Jelenések könyve 10. fejezetében előttünk áll Krisztus látomásban, egyik lábát a tengerre, a másik lábát a szárazföldre helyezi Krisztus. Ezzel jelzi, hogy az egész föld az övé, hiszen ő meghalt minden emberért, ő ezt a földet megváltotta és visszavásárolta, visszavette Sátán hatalmától, de még nem érvényesíti a föld feletti hatalmát. Még Jézus vár, és hogy mutatkozzék meg, hogy az emberiség hova vinni ezt a földet. De akkor, amikor az emberiség már odaviszi ennek a földnek a történetét, hogy már Jézus nem várhat, akkor a Jelenések könyve 10. fejezetében, tehát látjuk Jézust egyik lábát a tengerre, a másik lábát a szárazföldre helyezve, és az egyik kezében egy megnyílt kis könyvecske van. És erre a könyvecskére Krisztus megesküszik, hogy több idő nincs. Az emberi történelme a legeslegvégső szakaszában, több idő nincs. Mi ez a könyvecske, megnyílt könyvecske? A Bibliában egy könyvről olvassuk azt, hogy bezárt, bepecsételt könyv. Olvassuk ezt Dániel könyve 8. és 12. fejezetében. Dániel könyve az, amit csak az emberi történelem végén értenek meg, és Dániel könyvének az a nevezetes proféciája foglal helyet a 8. fejezetben, ami a Bibliának a leghosszabb proféciája, a 2300 éves profécia. Tehát ez tulajdonképpen majdhogy nem kétszer olyan hosszú, mint a középkort előre megjövendőlő 1260 éves profécia. A megnyílt könyvecske, tehát Dániel könyve, amit most fog majd megérteni mindaz az ember, aki gondolkodik, aki keres, aki a Bibliából és Isten szavából szeretné elnyerni az élete vezetését, és Istennel akar együtt élni, tehát aki mondjuk nem római módon gondolkodik, hogy az a szokás, az hagyomány, mindegy, hát jön, ami jön, én ilyen vallású, ilyen felekezetű vagyok, ezzel ne is rágódjunk, és ne is beszéljünk sokat, hanem azok az emberek, akik tényleg keresnek, akik az életükben nem maguknak hisznek, nem is a hagyománynak hisznek, hanem Istennek hisznek. Megnyílik a könyv, a megnyílt könyv, Dániel könyve, és megnyílik a 2300 éves jövendő, és úgy, hogy néhány hónappal ezelőtt erről már külön beszéltem, mert Amerika földjéről a 19. században, mint egy utolsó lobbanás, még valami jó származott a világra. Egy mozgalom a 20-as, 30-as években, a Miller mozgalom, egy az amerikai felekezeteket felrázó mozgalom, elsősorban baptista, de református, evangélikus, katolikus, kvéker, mindenféle zsidó, stb. Mindenféle felekezetű ember részt vett ebben a mozgalomban. Akkor Amerika lakossága 20 millió volt az 1820-as évek körül, és körülbelül 800 ezer ember vett részt ebben a mozgalomban, amelynek során megnyílik a könyv. Az emberiség, hogy a végső történelmi szakaszba érkezik, ez nyilvánvalóvá válik. Nyilvánvalóvá válik, mert ennek a 2300 éves jövendőlésnek egy másik nagy profécia által adva van a kezdőpontja, mert ebből a jövendőlésből szabadik le az a 490 éves jövendőlés, ami Jézus első eljövetelére vonatkozó jövendőlés volt. Isten egy proféciát adott a Bibliában, tehát mindenkit megnyugtatott, nem kettőt, nem hármat, nem tizet, nem százat, egyet kell megismernünk, kedves hallgatók. Egy idői proféciát adott Isten a Bibliában, amellyel egybekötötte Jézus első eljövetelét. Ezt napra pontosan megmondta az Isten, hogy mikor fog meghalni Krisztus. És egybekötötte a második eljövetelt, amelyre nézve ide egy óriási kérdőjelet kell tennem, mert a második eljövetel időpontját nem tudjuk, de amikor a világ beérkezik az utolsó történelmi szakaszába, amire nézve maga Krisztus esküszik meg, hogy több idő nincs, ezt is kijelentette az Isten. Tehát ez egy döbbenetes, egyszerű profécia, hogy Isten adott Dánielnek egy 2300 éves jövendőlést, és utána ebből a jövendőlésből egy második jövendőléssel rányította a szemét a zsidó népnek arra, hogy ebből a hatalmas nagy időtávból egy 490 éves jövendőlés vonatkozik a zsidó népre. Isten ezt a 490 éves jövendőlést egy, kettő, három részre bontotta fel. Elmondta, hogy a jeruzsálemi templom mikor fog felépülni, és Jeruzsálem városa. Elmondta, hogy egy hosszú békeidőszak fog bekövetkezni a messiás eljöveteléig, de a hangsúlyt a messiás első eljövetelére helyezte. Megadta Jézus fellépésének időpontját 27 időszámításunk szerint, megadta Jézus halálának az időpontját 31, tehát 3,5 évig fog tanítani 27 őszétől 31 tavaszáig, megadta a napját és óráját, hogy a Páska bárány ünnepe előtti napon fogja Krisztus meghozni az áldozatát, és utána még 3,5 évig az apostolok, akik ugyanolyan zsidó emberek voltak, az ugyanolyan zsidó embereknek hirdetni fogják az evangéliumot. Ha nem fogadtátok el Krisztus, de a róla szóló evangéliumot talán elfogadjátok. Amikor nem fogadt el a nép, mint nép, 34-ben lejárt a zsidó nép kiválasztottsága, és a kereszténység története kezdődik el. Egy ilyen proféciához, ami szóról szóra beteljesedett, köti Isten a másik proféciát, ennek a proféciának 457 a kezdete, ezt is megadja a Dániel könyve 9. fejezete, és úgy jönnek ki itt az évek 27-re, 31-re, 34-re, és ha ebből a 457-ből kivonjuk a 2300 évet, akkor kapunk egy olyan időpontot, ami az 1798 után 45. évre, tehát 1843-44-re esik, amikor lejár a 2300 éves profécia, amely lejárta, egyszerre jelez egy mennyei eseményt, hogy Jézus előkészíti az eljövetelét, elkezdi az ítéletet a mennyben, és egyszerre jelez egy földi eseményt a Miller mozgalomnak, mint a végső idők egyházzá váló mozgalmának a megszületését. Ez a bibliai, egyszerű, egy idői profécián alapuló jövendőlés alapján mondhatjuk azt, kedves hallgatók, hogy sokkal többet tudhatunk a korunkról, mint azt általában hisszük vagy hirdetik. A korunkról a Biblia alapján közel mindent tudhatunk, ami szükséges ahhoz, hogy mi emberek és hívő emberek legyünk. Ha egy nagy vers megszólalt a mai előadáson, Szabó Lőrinc verse, a mesterének is hadd szólaljon meg a verse. Szabó Lőrinc mestere Babits Mihály volt. Ő fogadta be 1920-21-ben Szabó Lőrincet, a miskolci vasutas gyermekét, ő tanította angolra, görögre. Babits Mihálynak 1930-ban írott nagy versével szeretném lezárni a mai előadást, és azért ezzel a verssel, mert ez a vers rendkívüli pontossággal megmutatja, hogy mit mondhatunk ma magunknak és az embereknek, ha nem ismerjük a Bibliát, és mit mondhatunk ma magunknak és az embereknek, ha ismerjük a Bibliát. A Babits vers Esztergomban született, akkor már Babits kiköltözött nyaranta innen a zsufolt belvárosból, épp így nem messze a Revicki utcából, Előhegyen vett házat, amit ugye szeretnénk június végén meg is nézni. És onnan nézte a világ dolgait, ugye Európa akkor is egységesült, ugye létrehozták ugye a háborús Európát, hatalmas egységek és tömbök jöttek létre. És Babits elkezd ezen gondolkodni, hogy mifelé halad ez a világ. És mit tud ő mondani, különben Babits a nagy európér, aki ebben az időben kezd írni az európai irodalom történetét, akinek minden az európai kultúra. És Babits elkezd gondolni, hogy mit tudok én mondani az embereknek? Mi jön most a világra? Mi fog következni? Hatalmas nagy sorok vannak ebben a... Alapjában szabad vers, de vannak tiszta hegzaméterek, alapvetően ilyen daktilikuszi lejtésű, hatalmas nagy rapszódi ez a Babits vers, a mind különös hírmondó. Az eredeti címe, hogy megjelent 1930-ban az őszi misszió, ezt adta Babits első címnek őszi misszió, aztán meghagyta az első sorát, hogy mind különös hírmondó, aztán mit tudok én mondani az embereknek? Például egy ilyen versorra hadd hívjam fel a figyelmüket, balga az emberi faj. Balga az emberi faj, elrontja a jót is. Százakon át épít, és aztán egy gyermeki civakodásért újra ledönt mindent. Mi ez az egész emberi történelem? Az űrzavar, az építés és rombolás, újrakezdés, újra rombolás, újraépítés, újra rombolás történelem. Mit tudok én mondani? Nem tudok, egy valamit tudok mondani, emberek, hogy ősz van. Babits nem ismerte ezt a proféciát, azt mondja, ősz van, vége felé járunk fajunk történelmének, nem bírjuk már, a Föld már nem bírja ezt, ami itt történik, ősz van. Talán az állatok fognak megmaradni? Talán majd kijön az őserdőből az oroszlán párdusz ruganyos lépteivel, ezzel fejeződik be a vers, és eltűnik az új tavasz illatos dzsungelében, és talán ember majd nem lesz már. Tudjuk jól, hogy költőtársa az első világháború után írt ilyen verset, ugye Tóth Árpád, az ember utáni csendről. Akkor lesz majd itt igazi világ, ha nem lesz ember ezen a földön. És Babits a maga hitvallását mondja el, de azért helyezem, mondom az előadás végére, hogy tessenek felmérni. Egy becsületes, erkölcsös, gondolkodó költő ennyit tud mondani. Micsoda hatalmas kincs van a kezünkben, a Biblia, a Szentírás, amit persze a középkorban el akartak némítani, most már nem tudják úgy elnémítani, mert most már az emberek kezébe kell, hogy kerüljön a Biblia, de most meg annyi elméletet mondanak, és annyira előítéletekkel veszik körül a Bibliát, hogy véletlenül se olvassák az emberek, vagy legalábbis gondolkodva ne olvassák, vagy legalábbis úgy ne olvassák, hogy abból valami képet is nyerjenek, hogy milyen világban élünk. De én abban a hitben és reményben vagyok, hogy egyre több ember fog Ámos könyve 8. fejezet proféciája alapján fordulni a Bibliához. Mit mond ez az Ámos 8? Hogy majd szerez az Isten éhséget és szomjúságot erre a földre, nem kenyér és víz után való éhséget és szomjúságot, hanem az ő igéjének hallgatása után. Ez már azért kibontakozó félbe van. Az emberek azért keresnek valamit, valami tiszta beszédet, valami világos szót, hogy hát az Istennek mi a véleménye erről az egész világról? A mi véleményünket száz és ezer hírköző szerb ontja minden nap, és súlykolja az emberekbe. Az isteni hang most még gyenge hang, de erős hang lehet azokban, akik valóban keresik azt, hogy Isten mit mond erről a világról. A Biblia által mond az Isten erről a világról valamit, nem valami újabb csoda által. A Bibliában benn van a nagy csoda, hogy a világunk teljes képe kikerekedik ezekből a bibliai látomásokból. Nos hát, kedves hallgatók, hallgassuk csak megrendülve Babitsnak ezt az elégiából tragédiába torkoló versét.
1: Babits Mihály, mint különös hírmondó, ki nem tud semmi újságot, mert nyáron át a messze hegy tetején ült, s ha este kigyúltak a város lámpái alatta, nem látta őket sem nagyobbnak, sem közelebbnek a csillagoknál, s ha berregést hallott, találgatta autó, vagy repülőgép, vagy motor a síma Dunán, s ha szórdobogásokat hallott tompán a völgyekben maradozva, gondolhatta, házat vernek len kőmívesek, vagy a rossz szomszéd a folyón túl gépfegyvert próbál. Oly mindegy volt neki. Tudta, balga az emberi faj, nem nyughat, elrontja a jót is. Százakon át épít, s egy gyermeki civakodásért újra ledönt mindent. Sürgősebb néki keserves jussa a bandáknak, mint hogy kiviruljon a föld, és a konok isteneket vakítva lobogjon az égig szellem és szerelem. Jól tudta ezt a hegyi hírnök, s elbújt messze a hírektől. De ha megjön a füty, korbácsos korhely a szél, s ha kegyetlen a távolodó nap kélyes mosolyjal nézi, hogy sápadnak érte öngyilkos bánatban elhagyott szeretői a lombok, és ingnak, mint beteg táncos lány, aki holtan hull ki a táncból, akkor a hírnök föláll, veszi botját, s megindul a népes völgyek felé, mint akit nagy hír kerget lehegyéről. És ha kérdik a hírt, nem bír mást mondani. Ősz van. Nagy hírként kiáltja, amit mindenki tud. Ősz van. Úgy vagyok én is. Nagy hír tudója, s mint bércet annál több forrás feszíti, mennél több hó ül fején, öreg szívem úgy feszül a szavaktól, pedig mi hírt hozok én? Mit bánom a híreket én? Forrong a világ. Napok állnak versenyt az évekkel, évek a századokkal, az őrült népek nyugtalanok, mit számít? Én csak az őszre nézek, az őszt érzem, mint bölcs növények és jámbor állatok. Érzem a föld, hogy fordul az égnek aléltabb tájaira, s lankad lélegzete, mint szeretőké. Ó, szent ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek ritmusa, Isten versének ritmusa. Mi kicsi minden emberi történés. A tél puha lépteit hallom, jő a fehér tigris, majd elnyújtózik a tájon, csattogtatja fogát, harap, aztán fölszedi lomha tagjait, s megy, hulló szőrétől foltos a rétség, megy, s eltűnik az új tavasz illatos dzsungelébe.
0: Kedves hallgatók, viszontlátásra!

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet 11 óra Isten tiszteletünkön, és nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek ma, és szólhatok arról a témáról, azokról az igei gondolatokról, amelyek az ige szerint, az ige így láthatja velünk, olyan nagyon fontosak mindannyiunk számára. Több helyen szóltam már erről a témáról, és hát egy cikk is jelent meg erről. Mégis érdemes erre újra és újra visszatérnünk, ezekre a gondolatokra. Pontosan azért, mert így ezáltal lehetővé tesszük azt az Istennek, hogy valahogyan szépen lassan, de nyilván hatékonyan az ő igei mércéjéhez tudja alakítani a mi hétköznapi és gyülekezeti gyakorlatunkat is. Olyan sok a szó, olyan sok szó hangzik el, olyan sokat beszélünk, és olyan nagyon sok értékes szót engedünk el a fülünk mellett, anélkül, hogy azt a gyakorlatban bármiféle változás követné. Ezért is jó újra és újra visszatérni fontos témákhoz, és újra megvilágítani újabb és újabb oldalakról, hogy ezáltal alkalmunk legyen arra, hogy végig gondoljuk azt, hogy vajon sikerült-e már a gyakorlatunkban elkezdeni, elindítani valami fajta változást. A mai napon ünnepélyes szavakat fogunk olvasni, mégpedig János evangéliumából, és János evangéliumának a 17. fejezeténél nyissuk meg a Szentírást, amely egy olyan ima, ami azt gondolom, hogy a legtöbbünk előtt jól ismert, mégsem lehet eleget foglalkozni vele, kimeríthetetlen kincses tára ez az Úrnak. János evangélium a 17. fejezetéből csupán három verset idézünk most fel,

a 21., a 22. és a 23. verseket, amelyek így hangzanak. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Egy nagyon rövid részlet az, amit most felidéztünk ebből a hosszú imádságból. Igazából ez az az ima, ez az úgynevezett főpapi ima, amelyik, mint tudjuk, Jézus Krisztusnak a számunkra ismert leghosszabb imádsága, és érdemes felidéznünk azt, hogy milyen körülmények között hangzanak el ezek a szavak. Vége van már az utolsó vacsorának, és azt is tudjuk, hogy Júdás már útban van azért, hogy Jézust elárulja, hogy Jézust az őt elfogó kezére adja. És miután ez a könyörgés elhangzik, amely megörökítetett a mi számunkra is, ezek után Jézust már elfogják, és elkezdődik az ő haláltusája egészen a kereszt halálig. Azért fontos ezeket a körülményeket felidéznünk, mert ebből tudhatjuk azt, hogy milyen nagyon fontosak és milyen nagyon jelentőségteljesek azok a szavak, amelyek itt leírattak a mi számunkra. Minden szónak meghatározza a jelentőségét azt, hogy milyen körülmények között hangzanak el, nem? Ezek a szavak, amiket itt Jézus mond, ez olyan, mintha a végrendeletét olvasnánk, mégpedig azokat a szavait, amiket most ő itt közvetlenül nem a tanítványaihoz intéz, hanem magához, a mennyei atyához, mindannyiunk mennyei atyához. Azt halljuk itt, ahogy a Jézus az utolsó és leghatalmasabb megpróbáltatásra készülve magához, az atyához beszél, és arról beszél, ami ebben az utolsó és nagyon kritikus órában a legfontosabb az ő számára, és minden bizonnyal a legfontosabb a mi számunkra. Én megmerem azt kockáztatni, hogyha ezek a gondolatok, amiket itt most olvastunk, nem bírnak jelentőséggel a mi számunkra, hogyha ezek a szavak nem rendítenek meg, hogyha ezen szavak előtt nem csöndesedünk el, és nem tesszük le a napi gondjainkat, akkor lehet, hogy már semmilyen szó nem tud bennünket megrendíteni, és már semmilyen szó nem tud bennünket elcsendesíteni. Jézus Krisztus a halálára készül. És ekkor mondja ezeket a szavakat az ő mennyei atyának. Igazából, amikor ezeket a szavakat felidézem, akkor már többször elmondtam, de muszáj nektek is, vagy veletek is ezt megosztanom, hogy ez valóban mindig küzdelmet jelent számomra, és talán nem csak az én számomra, mert azt látjuk itt, hogy az ige tanítása teljesen egyértelmű. Az, hogy Jézus Krisztus itt miért imádkozik az atyához, ez mindannyiunk számára világos, és félre nem érthető. Amiért itt Jézus könyörög az atyához, az az, hogy a Krisztus tanítványai közötti egység az olyan legyen, amilyen az ő és az atya közötti egység. Félre nem érthető ez a tanítás. Ugyanakkor viszont elkerülhetetlen az, hogy ezen tanítás nyomán, ezen imádság nyomán saját gyülekezeteinkre nézzünk. Elkerülhetetlen az, hogy önmagunkra tekintsünk. Önmagunkra tekintve viszont azt látjuk, és én magam is azt látom, hogy az, amiről Krisztus itt beszél, és az, ahogyan mi élünk, az, ahogyan mi viszonyulunk egymáshoz, az, ha szabad így mondanom, fényévnyi távolságra van egymástól. Itt vannak ezek az igei gondolatok, amiket Krisztus megfogalmaz az ő atyának, és itt van a gyakorlatunk, és a kettő óriási távolságban van egymástól. És ennek nyomán fel kell, hogy tegyünk magunknak egy kérdést. Fel kell, hogy tegyük magunknak azt az alapvető kérdést, hogyha úgy gondolkodunk,
hogy a mi gyülekezeteinknek és a mi közösségeinknek azt a mintát kell betöltenie, amelyről itt Krisztus beszél, akkor az idealizmus-e. Idealizmus-e, hogyha azt gondolom, hogy amiről itt Jézus beszél, annak a mi életünkben, a mi konkrét gyakorlatunkban kell valósággá válnia. Én úgy vélem, hogyha én ezeknek a szavaknak és a gyakorlatunknak az összevetése kapcsán azt gondolom, hogy azért az az elvárás, amit itt bizonyos értelemben elvárás Krisztus megfogalmaz, túlzás, és azért hát ezt senki nem gondolja komolyan, hogy az Atya és a Fiú egységének a mintájára kell a saját közösségeinknek kinéznie, hogyha én így gondolkodom, akkor gyakorlatilag én magam vagyok az, én magam válok olyanná, aki Jézus Krisztust nem megváltóként ismerem el, és ismerem fel, hanem én vagyok az, aki Krisztust rajongónak gondolom, és akit Jézus Krisztust megváltó helyett idealistának bélyegzem. Ezzel azt mondom, hogy Jézus Krisztus olyasmiket tanított, és olyasmikért könyörgött az Atyához, amiket úgy sem lehet megvalósítani. Ha így gondolkodom, akkor számomra Krisztus nem megváltó. Akkor számomra Krisztus csak egy idealista. Akkor számomra Krisztus csak egy rajongó. Ez az egyik út. Ez az egyik út, hogyha lemondunk arról, hogy az igének megfelelően folyjon a mi gyakorlati, hétköznapi életünk. A másik út az az elfogadásnak, a feltétel nélküli elfogadásnak az útja. Hogyha nem veszem a lehető legkomolyabban Jézus Krisztusnak a szavait, akkor gyakorlatilag nem bízok benne. Akkor nem hiszek benne. Éppen ezért nagyon fontos azt mindenek előtt leszögeznünk, hogy bármilyen óriási és bármilyen, hadd mondjam így, áthidalhatatlannak tűnik a távolság, Krisztus szavai, és hadd mondjam, ígéretei, és a mi gyakorlatunk között, nekünk akkor is hinnünk és bíznunk kell abban, hogy amit Krisztus mond, és amit Krisztus tanít, az igaz, mégpedig feltétel nélkül igaz, és akkor is igaz, hogyha a mi gyakorlatunknak ehhez jelen állapotunkban semmi köze nincsen. Az, hogy a gyakorlatunknak ezekhez a szavakhoz valami kevés köze van, az nem azt jelenti, hogy ezek a szavak nem megvalósíthatóak és nem igazak, hanem azt jelezi csak tünetként, hogy távol vagyunk Krisztustól. De ha ez így van, akkor nekünk annál inkább kell ragaszkodnunk a krisztusi gondolatokhoz és a krisztusi ígéretekhez, azokhoz is, amikről Jézus itt, a főpapi imájában közvetve szól hozzánk, beszél hozzánk úgy, hogy az Atyának fogalmazza meg az ő vágyait, az ő gondolatait. Mi most ebben az ige hirdetésben így tekintünk ezekre a szavakra. Úgy, mint amelyek nem egy álmot fogalmaznak meg, aminek a hallatán legyintgetünk, hanem úgy tekintünk ezekre a szavakra, mint amik igazak, és mint amik éppen ezért megvalósíthatóak a mi konkrét földi életünkben is. Milyen kijelentéseket tartalmaznak ezek a versek? Foglaljuk össze ezeket röviden, hát hadd mondjam ezt a teljesség igénye nélkül, mert nagyon sok minden van még ezekben a szavakban, ezekben a gondolatokban. A 20. versben azt olvassuk, hogy a Krisztusban hívőknek az egysége az olyan szoros egység lehet, és olyan természetű egység lehet, mint amilyen az Atya és Jézus között van, ahogyan a 23. vers megfogalmazza, tökéletes. A második fontos kijelentés ennek a néhány versnek az, hogy a világ akkor hiszi el, hogy Krisztust az Atya Úristen küldte, hogyha ez az egység megvalósul a tanítványok között. Nem tudom, halljuk, érezzük a súlyát ezeknek? A világ akkor hiszi el, hogy Krisztus kicsoda, nem hogy mi, hogy Krisztus kicsoda, hogy ő az Atya Isten küldötte, hogyha ez az egység meg tud valósulni, és megvalósul a tanítványok között. És a harmadik ilyen fontos gondolat az az, hogy a tanítványok közötti egységhez, ugye a mi közöttünk megvalósuló egységhez
Mi Jézus Krisztustól dicsőséget kapunk, micsoda ígéret ez a 22. versben, dicsőséget kapunk hozzá, és ahogyan a 23. vers megfogalmazza, ez az egység közöttünk Krisztus tanítványokban lakozása által valósul meg. Nem önerőből, nem saját igyekezetből kell azt nekünk pusztán megvalósítanunk. Amikor először nézzük ezeket a verseket, akkor nagyon könnyen úgy tűnhet számunkra, hogy igazából Krisztus arról beszél nekünk ezen a helyen, hogyha mi egyen-egyenként eljutunk a Krisztusban való teljességre, hogyha mi, hadd fogalmazzak így idézőjelbe téve, hogyha mi tökéletes hívők leszünk, akkor így a mi közöttünk megvalósuló egység is tökéletes lesz. Olyan, mintha Jézus arról beszélne ezen a helyen, hogyha valaki végre eléri a Krisztusban való teljességet, és megvalósul az életében Krisztusnak a benne lakozása immár teljesen és tökéletesen, akkor ezzel, mint hogyha megkapná a belépőjét arra, hogy most már teljes jogú tagja lehessen a Krisztusban hívő közösségének. És mivel ezt a közösséget csak ilyen emberek alkotják, akik tudnélik Krisztusban már elérték a teljességet, akkor így ez a közösség, mivel úgymond tökéletes hívők alkotják, így maga ez a közösség is tökéletes, teljes lesz, Krisztus előtt kedves közösség, és innentől kezdve teljességgel be fogjuk tudni mutatni az Atya és a Jézus között lévő szeretet kapcsolatot. Ezt a gondolatot nagyon sokszor lehet hallani a mi köreinkben abban a formában, hogy nekünk azért vannak gondjaink és azért vannak problémáink a közösségeinkben, azért nem tudunk együtt imádkozni, azért nem tudunk együtt munkálkodni, mert egyen-egyenként gondjaink vannak a mi személyes hitéleteinkben. És mihelyest ébredés kezdődne az egyenkénti hitéleteinkben, akkor ébredés kezdődne a mi közösségeinkben is, akkor megváltozna ez az élet, akkor tudnánk együtt munkálkodni, minden megváltozna és minden más lenne, közösségi szinten is. És hogyha én megkérdezném azt most tőletek, hogy igaz-e ez a gondolatmenet, akkor azt gondolom, hogy nem nagyon lenne közöttünk senki, aki azt mondaná, hogy nem. Nem kell ahhoz még csak nagyon belegondolni sem ebben a rekkenő hőségben, hogy ahhoz, hogy egy közösség tökéletes legyen, valóban nem árt, hogyha egyen-egyenként is tökéletességre jutottak a hívők, hiszen ha a hívők azok, akkor a közösség is nyilván nem lehet más, mint maga is teljes és tökéletes. Hadd ne mondjam, egy rendkívül erős közösség lenne ez. Ugyanakkor én úgy látom az ige alapján, hogyha megmaradunk pusztán ebben a gondolkodásban, akkor ez több veszélyt is hordoz a mi számunkra. Az egyik veszély, amit ez a fajta gondolkodás hordoz a számunkra, az az, hogy leértékeljük a közösségnek a szerepét, csak egy puszta következménynek tekintjük, holott az Úr a közösséget nekünk nem pusztán ezért adta. Ebben az esetben, hogyha mi így gondolkodunk a közösségről, akkor a közösség maga egész egyszerűen elveszíti az Úrtól és az ige által rendelt funkcióját. Másrészt ez volt az egyik következmény, másrészt azonban meg kell látnunk azt is, hogy ebben az esetben, hogyha így gondolkodunk, akkor minden bizonnyal mi vagyunk azok, akik egész egyszerűen elhárítjuk magunktól a beteg közösségeink miatti felelősséget. Azt mondjuk, hogy nem kell ezzel foglalkozni, nem kell semmi lényegileg változtatni, majd az egyén életünkben, ha megtörténik a változás, akkor úgyis, mint egy automatikusan minden megváltozik magától. Elhárítjuk így a felelősséget magunktól a beteg közösségeink miatt. De hogyha ez így van, akkor mégis milyen választ tudunk találni az igében, Krisztusnál arra, hogy mitől lesz krisztusi egy közösség. Hogyha egyszer nem attól, és nem pusztán annyiban áll a krisztusi közösség lényege, hogy a tagjai legyenek tökéletesek, és hitben már teljességre jutott emberek. Ahhoz, hogy erre a mindannyiunk számára, gondolom, égető kérdésre választ találjunk, vagy legalábbis egy kicsit közelebb lépjünk ehhez, lapozzunk most Pál apostolnak a gondolataihoz, mégpedig az Efézusi levelet nézzük meg együtt, az Efézusi levélnek egy nagyon rövid kis részletét, egy nagyobb gondolatmenetből,
mégpedig az Efézusi Levél 4. fejezetét keressük meg. Az én Bibliámban a 229. oldalon van, akinek egyszerűbb így keresnie. Tehát az Efézusi Levél 4. fejezetét keressük meg, és az 4. fejezetből az első 3, majd pedig a 11-től a 13. versig tartó szakaszt fogjuk együtt átgondolni. Így fogalmaz tehát Pál apostol: kérlek azért titeket, én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, melyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Most ugrunk a 11. versre. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Mi az, ami kiderül számunkra ebből a gondolatmenetből? Egyrészt azt látjuk itt, hogy Pál apostol megfogalmazza a hívő életnek egy alapsajátosságát, ami abban áll, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk, az elhívásunk megtörténte vagy megvalósulása után is egy dinamikus folyamat. Nem arról van tehát szó, hogy az ember elhivatik, és onnantól kezdve mintegy belép a Krisztussal való teljességbe, hanem az elhívás után megkezdődik egy élethosszig tartó folyamat, egy dinamikus folyamat, amiben folyamatosan növekednünk és változnunk lehet, illetve kell. Úgy tűnik másrészt az igéből, hogy annak, hogy erre a hitben való teljességre, ahogyan ugye Pál apostol megfogalmazta, hogy erre az érett férfiúságra eljuthasson az ember, ennek bizony feltétele van. Úgy láttatja velünk az ige, hogy annak, hogy eljuthassunk egyen-egyenként az érett férfiúságnak, a Krisztus hívő közösségéhez való tartozás a feltétele. Nagyon érdekes megfigyelnünk azt az igében, hogy többes számban beszél itt az Isten, azokról beszél, akik egy közösséget alkotnak, nem egyen-egyenként beszél az érett férfiúság eléréséről, hanem közösségileg, többes szám első személyben. Mi az, ami kiderül tehát számunkra az Efézusi levélnek a tanításából? Az derül ki, az a nagyon kézenfekvő, de korántsem átgondolt igazság, hogy a valódi és egymással való áldott közösségnek nem feltétele az, hogy Krisztusban elért egyéni teljességünk legyen. Nem ez a feltétele, hanem éppen fordítva van. A valódi és egymással megvalósuló közösség az, ami az egyes hívőket és az egyes embereket el tudja segíteni a Krisztusban való teljességre. Nem tudom, értjük-e, felfedezzük-e ennek az igének, ennek az üzenetnek a tartalmát. A Krisztus közösségéhez való tartozásnak egyetlen feltétele van, a megtérés, vagy ahogyan itt Pál apostol megfogalmazta az első versben, az elhívás. Aki úgy lesz Krisztus testének a tagja, hogy nincs elhívása, az minden bizonnyal küzdeni fog. Az minden bizonnyal nem fogja magát otthonosan érezni. Az mindig szenvedni fog. Mindvégig érzi, hogy nem ide való. De akinek elhívása van, aki Krisztusban megtért ember, az azt érzi, hogy igen, ez a közösség az otthonom. Ide tartozom, hozzátok tartozom. Akik ugyanúgy elhívásban részesültetek, ugyanúgy megtértetek, megismertétek az Úr Jézus személyes hangját, mint én. És ez nagy ajándék. Remek ajándék és nagyszerű dolog. Ugyanakkor viszont
Attól, hogy megkaptuk az elhívásunkat, még nem vagyunk érett férfiúk. És bocsánat, ugye ez a kifejezés a hölgyekre is vonatkozik, és a gyermekekre is. Nehogy valaki azt gondolja, hogy ez csak a férfiakra vonatkozik, jó? Az érett férfiúság ugye az a hitben való teljességre vonatkozik, és ugyanúgy ugye a hölgyeknek is el kell érni az érett férfiúságot, nem csak természetesen a férfiaknak, nem csak az uraknak. Mi az, amire tanít minket itt az ige? Azt mondja, hogy az elhívás után nekünk nem adatik rögtön az érett férfiúság. Mi rendszerint úgy gondolkodunk, elhívásunk van, akkor ezáltal nekünk már bizony olyannak kell lenni, mint az érett férfiúknak, és hogyha ez megvalósul az egyéni életünkben, akkor vagyunk igazi tagjai a Krisztusban való közösségnek, a krisztusi közösségnek, a testvéri egységnek és közösségnek. Az ige viszont valami egészen mást mond. Az ige egész más sorrendet állít itt elénk. Pál apostol azt tanítja, hogy van elhívásotok. Ezáltal lesztek teljes értékű tagjai a Krisztusban való közösségnek, a testvérekkel való közösségnek, és így ennek a közösségnek a részeseiként tudtok eljutni csak és kizárólag az érett férfiúságig. A sorrend tehát így hangzik. Elhívás, közösség, és utána érett férfiúság, nem pedig így. Elhívás, érett férfiúság és közösség. Mi rendszerint ezen utóbbi szerint gondolkodunk. Ezért van az, hogy tökéletességet várunk egymástól. És ezért van az, hogy azt várjuk magunktól és azt várjuk egymástól, hogy igenis tökéletes emberekként mutatkozzunk meg. Mert akinek elhívása van, annak tökéletesnek kell lennie. És ez nagyon sokszor megmérgezheti a mi közösségünket. Vegyük észre tehát, hogy igazából az lesz a krisztusi közösség teljes értékű tagja, aki igazán keresi Krisztust, és aki őszintén vágyakozik arra, hogy növekedhessen benne, nem pedig az, aki már elérte az érett férfiúságot. Az érett férfiúság tehát testvéri közösségben fejlődik ki, és csak így a testvéri közösségben tud megvalósulni közöttünk, és miközben mi együtt haladunk az érett férfiúság elérése felé, eközben a mi egymással való közösségünk is folyamatosan alakul, folyamatosan változik, egyre inkább növekszik, egyre inkább érett lesz, és egyre inkább be tudja majd mutatni a Krisztusban való teljességet a világnak. De vigyázzunk! A Krisztusban való közösség, a mi egymással való közösségünk nem csak már a tökélyre jutott változatában kedves az Isten előtt, hanem folyamatában, alakulásában is. Egyetlen olyan közösség fajta lehet, ami nem lehet kedves az Úr előtt. Az a fajta közösség, amely nem fejlődik. Az a fajta közösség, amelyik nem küzd azért, hogy jobb legyen, hogy más legyen, mint amilyen tegnap volt. Az álló víz, az nem lehet kedves az Isten előtt. De a küzdelem igen, a küzdelmen, mind az egyéni, mind a közösségi életünkben semmilyen szégyelni valónk nincsen. Örömhír az, amit itt az Isten hirdet nekünk, mert arra mutat rá, hogy nekem nem egyedül kell birkóznom önmagammal. Arra mutat rá, hogy nekem nem egyedül kell küzdenem azért, hogy a hitnek a teljessége az enyém legyen. Arra mutat rá itt az ige, hogy a hitem fejlődésének egyetlen szakaszát sem kell szégyelnem. És hogy nem csak akkor lehetek itt teljes értékű tag, hogyha én már tökéletességre jutott hívő vagyok. Az egyéni fejlődésem csak közösségben valósulhat meg. És a krisztusi közösségnek, a testvérek egymással való közösségének a valódi értelmét pontosan ez adja, az együtt fejlődés és az együtt küzdés. Mennyire félünk ettől, testvérek? Mennyire félünk mi mindettől? Azért félünk ettől, mert a tökéletesség kívánalmát ismerve mi az elhívás és az érett férfiúság közötti fejlődési szakaszt valahogy szeretnénk hirtelen egyik napról a másikra átugrani. Nem. Nem. Ez egy folyamat. Ez egy életen át tart.
És ahogyan én ebben a folyamatban vagyok benne most is, és bízom benne, hogy életem minden egyes percében, úgy ti is ugyanebben a folyamatban vagytok benne, ami az elhívástól az érett férfiúságig vezet. És eközben mi egymással közösséget alkotunk, nem mint tökéletes emberek, nem mint olyan emberek, akik már nem hibázhatnak, és akik már nem hibáznak, akiknek makulátlanoknak kell lenniük, nem. Így nem lehet közösséget alkotni. Mi úgy alkotunk közösséget, mi úgy alkotunk sorstársi közösséget, hogy én küzdök, úton vagyok, és te is küzdesz, és te is úton vagy. Én nem vagyok tökéletes, és te sem vagy tökéletes. Én tökéletesedem, és te is tökéletesedsz. Így kell néznem magamra, és így kell néznem másokra is, mert az Úr Jézus Krisztus is így tekint magunkra, így tekint ránk. Vezetni akar minket a kijelölt cél felé, de nem várja azt, hogy azonnal elérjük ezt a célt. Testvérek, attól, hogy tökéletesnek akarunk látszani, még nem válunk tökéletessé. Attól, hogy tökéletesen akarunk viselkedni, attól még nem válunk tökéletes hívőkké. Én azt gondolom, hogy Jézus Krisztusnak, és hát Pál apostolnak, amik ugyancsak Jézus Krisztusnak a gondolatai, azt láthatjuk, hogy a krisztusi közösségnek a kérdése nem mellékes téma. Mert hogyha a közösség van az elhívás és az érett férfiúság között, ha szabad így mondanom, akkor ebből önmagában is láthatjuk, hogy ez a téma üdvösségi kérdés. Üdvösségi kérdés, mert a közösséghez való viszonyom igazából döntő tényező abban a kérdésben, hogy ott leszek-e az új országban, és melyikünk az, akik most itt ülünk, rekkenő a hőség, nehéz figyelni, tudom, hogy melegünk van. De melyikünk az, aki nem mondaná azt, hogy én ott akarok lenni? Melyikünk ne vágyna oda teljes szívvel, egész életével? Aki a Krisztus hívő közösségéhez nem tartozik hozzá, aki kívül akar maradni ezen a közösségen, az elől nagyon könnyen elzárt maradhat az üdvösségnek az útja, az üdvösségnek a lehetősége. Mi rendszerint, én úgy látom, úgy gondolkodunk, hogy a hitéletünknek két pillérét említjük meg, és azt mondjuk, hogy ez az a két, hát mondja, hadd mondjam így, dolog, ami kész arra, vagy képes arra, illetve ami által Krisztus kész arra, és képes arra, hogy megtartson bennünket. És ha itt most megkérdeznélek benneteket, hogy melyik ez a kettő, akkor azt gondolom, hogy mindannyian ugyanezt a kettőt említenétek meg. Azt mondanánk, hogy az első ilyen alappillér nagyon helyesen az az igeolvasás, nem? Ehhez kétség nem férhet. Mindannyian azt mondanánk, hogy hogy a hit életünk első és legfontosabb alappillére az az igeolvasás. Miért? Azért, mert az igeolvasás az a tevékenység, ha szabad így mondanom, amelynek a során én megnyitom a lehetőségét annak, hogy az Úr hozzám szavakat és gondolatokat fogalmazzon meg, és hozzám ilyen gondolatokat intézzen. Ha nem olvasom az igét, akkor nagyon nehezen hallhatom meg az Úrnak a hozzám intézett szavát. Ez az első pillérünk. Mi a második? Azt gondolom, hogy ezt is mindannyian tudjátok, és mondanátok is. Azt mondanátok ti is, hogy a második ilyen pillérünk az az imádság. Miért? Nem én fogalmaztam ezt meg, de nagyon fontosnak tartom ezt a gondolatot, hogy azért rendkívül fontos az imádság, mert az imádság az a hely és az a terep, ahol az igeolvasás során hallott gondolatokat én alkalmazom a saját konkrét hit életemre vonatkozóan. Az igeolvasás során hallom az Úrnak a hozzám intézett szavait, amikor viszont imádkozom, akkor ezeket a szavakat alkalmazom a saját konkrét gyakorlatomra és egyéni problémáimra és kérdéseire nézve. De az ige az ő tanításában nem áll meg ennyinél. Nekünk nem pusztán ez a két pillérünk van, hanem van egy harmadik pillér is, ami látjuk a harmadik, de ugyanúgy alappillér az ige tanítása szerint, mint az első kettő, ez pedig a közösség. És tudjátok, miért olyan nélkülözhetetlen pillér ez is?
abban a folyamatban, hogy elérjük az érett férfiúságot. Azért, mert ha az igeolvasás során hallom az Úr hozzám intézett szavát, az imában pedig ezt alkalmazom az én saját gyakorlati életemre nézve, akkor bizony szükség van arra a harmadik alappillérre, a közösségre, amelyben megmérettetik az, és visszaigazolódik az, hogy ez a bizonyos alkalmazás a saját konkrét életemre nézve sikerre járt vagy nem. Hogyha nincsen ez a harmadik pillér, ami egy visszajelzés, egy tükör, ami megmutatja, hogy az igére alapozott, imádságban elmélyített hitéletem vajon tényleg jó irányba halad-e, akkor nagyon-nagyon könnyen, szinte hadd mondjam így szükségszerűen, illúziókba ringathatom magamat önmagam felől. Szükségünk van erre a harmadik pillére, hogy lássuk azt, hogy hol tartunk, és lássuk-e, hogy valóban a Krisztus felé vezető úton lépkedünk-e apró, de biztos léptekkel. Hogyha a közösség, mint harmadik alappillér hiányzik a mi életünkből, akkor igazából az a tükör, vagy az a külső kontroll hiányzik nekem, számomra, amely közel olyannak tud mutatni engem, amilyen vagyok. Mindannyian hajlunk arra, testvérek, hogy illúziókba ringassuk magunkat önmagunk felől. Attól, hogy hívők vagyunk, még nincsen garancia arra nézve, hogy ezt elkerüljük. Nincsen. Mindannyian hajlunk erre, hogy jobbnak, szebbnek, okosabbnak, és kevésbé bűnösnek és nyomorultnak lássuk magunkat, mint amilyenek vagyunk. A közösség, mint külső kontroll, mint tükör azonban segít abban, hogy valóban, vagy legalábbis megközelítőleg, olyannak láthassam meg magamat, amilyen valójában vagyok. Én lehet, hogy azt gondolom magamról, hogy én olyan kedves vagyok. És lehet, hogy amikor közösségben sürgölődök, forgolódok, állandóan konfliktusba keveredek másokkal, és szinte minden testvérrel való kapcsolatom arra mutat rá, hogy lehet, hogy mégsem vagyok olyan kedves, mert sokakat megbántok, mert sokakhoz nem úgy szólok, és valamiért megsértem őket. Ez felmutatja számomra, hogy lehet, hogy mégsem vagyok olyan kedves. A közösség, akár akarjuk, akár nem, tükröt tart elénk. Tükröt tart mindannyiunk elénk, mindannyiunk elé. Ne felejtsük el azt, hogy az önmagunkban való gondolkodás az szinte szükségképpen korlátozott. Ne felejtsük el azt, hogy szükségünk van egymásra ahhoz, hogy legalább megközelítőleg meglássuk magunkat olyannak, amilyenek valójában vagyunk. Igazából azon, hogy én hogyan viszonyulok és tekintek a keresztény közösségre, a saját gyülekezetemre, abból nagyon sok minden kiderül ám, arról is, hogy milyen az én személyes Istenhez való viszonyom. Meg kell kérdeznem azt magamtól, hogy én vajon megvetem-e ezt a gyülekezetet? Vajon én megvetem-e ezt a közösséget? Nem gondolom-e azt, hogy ez a közösség túl sokféle, hogy ez a társaság fogyatékos? Nem gondolom-e azt, hogy ez túl sok? Nem gondolom-e azt magamról, hogy én kívülálló vagyok itt? Nem gondolom-e azt magamról, hogy én különb vagyok, mint ők? Nem úgy viszonyulok-e a közösséghez, hogy idegesítenek? Nem lehet-e, hogy úgy jövök ide szombaton, hogy már megint beszélnem kell ezzel, ezzel és ezzel, és már megint ugyanaz a problémája? Nem lehet-e, hogy zavarnak a testvérek? Zavar az, ahogyan gondolkodnak, zavar az, ahogyan beszélnek, zavar a valós vagy a vélt képmutatásuk? Zavar az, hogy mindig ugyanarról beszélnek, vagy mert úgy gondolom, hogy pletykálkodnak. Hogy viszonyulok én a testvérekhez? Hogy viszonyulok én a közösségemhez? Hogyha ilyen gondolatok terhelik az én testvérekhez való viszonyomat, akkor ez is tükröt tart elém, és felmutatja azt az én számomra, hogyha a testvérekhez így viszonyulok, akkor minden bizonnyal baj lehet az Istennel való személyes kapcsolatomban is. Az Istenhez való kapcsolatom és a testvéreimhez való kapcsolatom nem választható el egymástól. Bár sokszor szeretnénk, hogyha elválasztható lenne egymástól, de nem az. És az, ahogyan én gondolkodom a testvérekről, és ahogyan viszonyulok hozzájuk, az megmutatja számomra azt,
hogy hogyan viszonyulok magához, az Úrhoz, magához, az Istenhez. De nem csak azért olyan létkérdés a közösség mindannyiunk számára, mert tükröt tart elénk, és mert külső kontrollt jelent a számunkra, hanem azért is, mert valójában csak közösségben tudunk megtartatni, és támogatást kapni akkor, amikor elesünk, vagy útmutatást kapni akkor, amikor nem találjuk a helyes irányt. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ezerszer megtapasztaltam már azt a közösségben, hogy a hitéletemnek azoknak a mély pontjain, amikor nem tudok igét olvasni, mert kezembe veszem még az igét, de olyan, mintha nem Isten hozzám intézett szava lenne, mert baj van. És előfordul az is, hogy imádkozunk, de olyan, mintha az imádságom nem jutna túl a plafonon, mintha Isten nem lenne jelen, mintha Isten nem lenne élő, mert eljuthatunk, testvérek, ide, hitéletünkben, hogy igét olvasni sem tudunk, és imádkozni sem tudunk. Akkor van egy olyan harmadik pillér, amit az Isten nem véletlenül épített be a mi gyakorlatunkba, a mi érett férfiúság felé való növekedésünkben, ez pedig a közösség. Mert előfordulhat az, de ne forduljon elő, de előfordulhat az, hogy nem tudunk könyörögni, és nem tudunk igét olvasni, de a közösség segíthet. Előfordulhat az, hogy ezen a mélyponton, ebben az esetben a testvéreink meg tudnak tartani minket. Én nem tudom, hogy megtapasztaltátok-e már valaha azt, hogy mit jelent az, amikor egy testvérem úgy szól hozzám, mint hogyha azok a szavak, amiket mond, magának Krisztusnak a szavai lennének. Nem tudom, megtapasztaltátok-e már azt, hogy milyen az, amikor az én titkos mélypontomon egy testvérem megérinti a vállamat, de az az érintés olyan sokat ad, és olyan bátorító, hogy az az érintés olyan, mintha nem a testvéremtől, hanem magától, Krisztustól jött volna. Nem tudom, megtapasztaltátok-e már azt, hogy a testvérek szeretetteljes hozzátok fordulása fordulatot hozhat a hit életetekben. Mert egymás tekintetében Krisztus tekintete akar jelen lenni. Egymáshoz való viszonyulásunkban Krisztus akar jelen lenni. Hogyha fáradt vagy, akkor Krisztus egy testvér által szólni akar neked, hogy pihenj meg, veled vagyok, ne félj. Egymás által, egymásnak Krisztus akar jelen lenni a mi életünkben. De van még ezeken kívül egy harmadik oka is annak, hogy Krisztus közösségre hív bennünket. Ez pedig az előzőekkel nagyon szoros összefüggésben a jellemformálás. A jellemformálódás csak is közösségben valósulhat meg. És testvérlek, kérlek benneteket, hogy gondoljuk végig azt, hogy attól, hogy én Krisztus hívők között vagyok, attól, hogy testvérek között vagyok, még nem biztos, hogy én ehhez a közösséghez is tartozom. A Krisztus hívők között levés az nem egyenlő a Krisztus hívők közösségéhez tartozással. Lehetek úgy Krisztus hívők között, hogy nem tartozom ide valójában. Miért? Ennek több oka is lehet. Lehet az az egyik oka, hogy vándorlok a gyülekezetek között. Ez talán vidéken kevésbé jellemző, de Budapesten nagyon általános. Jövünk, megyünk, egyik szombatot itt, másik szombatot ott. Akkor viszont minden közösségben csak vendég leszek. És nem tudom, tudjátok-e, de gondolom, hogyha belegondoltok, akkor ti is alátámasztjátok ezeket a gondolatotokat, hogy a vendég az szinte soha nem látja meg a vendéglátók valódi állapotát és valódi helyzetét. Mert mit csinálunk, hogyha vendéget fogadunk a saját házunkban? Hát mindig nagyon szívélyesek vagyunk, nem? Mindig kedvesek. Lehet, hogy egyébként konfliktusok vannak a házasságunkban, vagy a gyerekünkkel, vagy a szüleinkkel, de ha vendég jön, akkor különösképpen igyekszünk kedvesek lenni egymáshoz, nem? Aztán sajnos sokszor, ha elmegy a vendég, folytatódik tovább minden ott, ahol abba hagytuk. De ebből is látszik, hogy a vendég, aki szombatonként egy-egy gyülekezetben csak vendég, sokszor nem tudja megtapasztalni, mert a vendégség természete olyan, az adott közösség valódi állapotát, és amíg ezt a valódi állapotot nem ismerjük, amíg ennek a gondját, a nyűgét nem vesszük magunkra,
addig nem tartozunk ahhoz a közösséghez. Ennek az oka lehet az is, hogy én tudatosan kívülálló akarok maradni a Krisztus hívő közösségén. Azt mondom, hogy na nem, én ehhez a társasághoz, én aztán nem, nekem ehhez semmi közöm. Mindig csak perpatvar van, mindig csak konfliktusok vannak, én nem tartozom ide. De ha ezt mondom, akkor én magam vagyok az, aki innentől kezdve csak közöttük vagyok, de nem vagyok velük. És lehet, hogy egy-egy Krisztus hívő közösségnek nagyon sok gondja van, és nagyon sok fogyatékossága van, de ettől ez a közösség még az enyém, és az enyémként kell rátekintenem. Különben én magam kívül vagyok rajta, és ezáltal én magam zárom el magamtól annak a lehetőségét, hogy érett férfiúságra jussak a testvérekkel közösséget alkotva. Rendkívül fontos az is, hogy a közösségeink vegyes közösségek legyenek. Rendkívül fontos az, hogy mindenféle fajta emberek legyenek benne. Anyagi helyzet szerint szegények, gazdagok, műveltek, kevésbé műveltek, idősek, fiatalok, akár bőrszín szerint is különbözőek, minél vegyesebbek. Az Úr így hívott el bennünket, tudjátok miért? Mert így tudunk változni. Mert így tudja formálni a jellemünket, hogy nagyon különbözőek vagyunk. Olyan sokszor gondolja azt az ember, hogy mennyivel egyszerűbb lenne olyan testvérekkel közösséget alkotni, nem? Akik ugyanúgy gondolkodnak mindenről, mint én. Olyan jó lenne, ha ugyanazok a dolgok lennének nekik fontosak, mint nekünk. Milyen nagy nehézségek támadnak abból is, kinyissuk az ablakot, vagy becsukjuk. Sokan most gondolom, azt gondolják, mikor látták, hogy becsukódott az ablak, hogy na még ezt a kis levegőt is elzárjuk magunk elől. A gyülekezet másik fele viszont azt gondolja, hogy be kellett csukni az ablakot, hiszen így megakadályozzuk azt, hogy húzat legyen, amire viszont érzékenyek vagyunk. Milyen sokszor gondoljuk ilyenkor azt, de jó lenne olyanokkal egy gyülekezetbe járni, ahol mindenki azt akarja, hogy legyen becsukva az ablak. Vagy csak olyanokkal, ahol mindenki szereti kinyitni az ablakot, hogy a húzat, a levegő átjárja a közösséget. És tudjátok, az Úr akarata az, hogy mi úgy legyünk együtt, hogy az egyikünk azt akarja, hogy legyen becsukva az ablak, a másik meg azt, hogy ne. Ez a közösségnek a lényege. Így tanulhatunk meg mások lenni. Az egymáshoz való viszonyban, ami sokszor nem könnyű. Mert amikor a saját érdekeim védelméről van szó, akkor nagyon nehéz szeretettel fordulni azokhoz, akik máshogyan gondolkodnak. Mindez mindig hitpróba. De az Úr nem véletlenül rendelt minket ilyen vegyes közösségben. Pontosan ahogyan Pál apostol is, ismerjük ezeket a gondolatokat a Galata levélből, megfogalmazza, hogy nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Pál apostolnak sokkal könnyebb dolga lett volna, hogyha létrehozhatott volna zsidókból lett keresztény közösségeket, és pogányokból lett keresztény közösségeket. Egész életén át küzdenie kellett azért, hogy a zsidókból és a pogányokból lett keresztényeket egy egységbe tudja összerántani, és ezt az egységet meg tudja tartani. Mégsem volt hiába való. Mert egymáshoz másságunkban kell tudni és megtanulni, krisztusi módon viszonyulni. Ha mind mindenről mindig egyformán gondolkodunk, akkor nem valósul meg a jellemformálódás, ami konkrét hétköznapi közösségi életünkben. Befejezésül szólnom kell még azonban egy nagyon fontos dologról, hogy lássuk meg azt, és gondolkodjunk el ezen, hogy attól, hogy több Krisztus hívő van egy helyen, és attól, hogy több Krisztus hívő szombatról szombatra összejár egy adott helyre, ettől még egyáltalán nem biztos, hogy valóban közösség van az egyes tagok között. Lehetnek, és szembe kell néznünk a ténnyel, hogy bizony vannak keresztény álközösségek is. Mi jellemzi a keresztény álközösséget? Úgy látom az ige alapján, hogy a keresztény álközösség egyik legfontosabb jellemzője az, hogy hazugságra épül. A keresztény álközösség hazugságra épül, és tudjuk azt, hogy ki minden hazugságnak, a legapróbb hazugságnak is az atya, maga Sátán. Az álközösség úgy épül hazugságra, hogy a tagjai hazudnak egymásnak magukról,
és hazudnak egymásnak arról, hogy hogyan viszonyulnak magához, az Istenhez. Az ilyen közösségnek látszó alakulatot nem azt tartja össze, hogy mindannyian ugyanúgy vágyódnak Krisztus után, hanem az, hogy ugyanúgy félnek attól, hogy nem felelnek meg bizonyos elvárásoknak. Ahogyan az előbb is mondtam, igazából egy példával próbálom alátámasztani, olyan az álközösségnek, az álközösségben lévő Krisztus hívő, sokszor olyan, mint a beteg ember, és sokszor olyanok ezek a közösségek is, hogyha álközösségek, mint a beteg közösségek, amelyek, mint az idős ember, próbálja ugyanúgy végezni a munkáját, mint korábban, de valamiért nem megy. Sokszor láthatjuk azt, hogy egy beteg ember, aki makacs ember, próbál nem tudomást venni a betegségéről. Talán ti magatokon is megfigyeltétek már ezt. Fáj a lábam, fáj a hátam, de azért is tovább csinálom ugyanúgy, mintha nem lenne semmi bajom. Csinálom, majd meg szakadok, már mindenki látja rajtam kívül azt, hogy nem bírom a hajolást, de én mégis megyek, gyomlálok, csinálom, csinálom. Ahelyett, hogy megállnék, és szembenéznék a fájdalommal. Én azt gondolom, hogy mi is ilyenek vagyunk sokszor, mint ezek a beteg emberek, hogy gondjaink vannak az egyéni hitéletünkben, de tartjuk magunkat, megfeszítjük magunkat, szombatról szombatra úgy jelenünk meg egymás előtt, mintha tökéletesek lennénk, minden igyekezetünket, erőnk legjavát arra fordítsuk, hogy csak nehogy kilátszódjon mesztelenségünknek a rúdsága, és saját magunk varjuk a tökéletesnél tökéletesebbnek tűnő ruhákat azért, hogy egymás elől el tudjuk végre leplezni azt, hogy valójában gondjaink vannak a hitéletünkben. És lehet, hogy így mindannyian nagyon szép árruhákban jelenünk meg, de ettől még, hogy tökéletesnek látszunk, mi magunk nem válunk önmagában azzá. Az álközösség legnagyobb problémája az, hogy képmutatásra késztet bennünket, azáltal, hogy elvárásokat támaszt az emberrel szemben, elvárásokat támaszt még az előtt, hogy szeretni tudna. És nagyon fontos kérdés az, illetve hát gondolat az, hogy igazából nem lehet-e, hogy az álközösség, amikor az elvárásait hangsúlyozza, akkor éppen a szeretetre való képtelenségét leplezi le. Tudjátok, az álközösség azért nagyon veszélyes, mert az álközösség nagyon könnyen akadály lehet Krisztus és az egyes ember között, aki Krisztust keresi. Azért, mert hogyha az ember még az útja elején tart, és az álközösséget nem tudja elválasztani Krisztustól, akkor azt hiszi, hogy amilyen az álközösség, olyan maga Krisztus is. És ez könnyen akadály lehet abban, hogy Jézus Krisztus, mint irgalmas és kegyelmes megváltót valóban megtalálja az ő életében. És azt gondolhatja, hogy Krisztus képmutatásra hívja az embert. Ezért nagyon fontos meglátnunk azt, hogy a valódi krisztusi közösség, ami egyáltalán nem biztos, hogy tökéletes, a valódi krisztusi közösség jellemzője éppen az, hogy az ember ott önmaga lehet. Önmaga lehet úgy, amilyen. Csetléseivel, botlásaival és fogyatkozásaival együtt, bánatával és örömeivel együtt. Az őszintétlenség, az egymás felé való őszintétlenség, az, hogy nem vállaljuk önmagunkat egymás előtt, az a szószoros értelmében megöli a közösséget, és hozzáteszem hosszú távon a saját egyéni hitéletemet is, mert megszokom a hazugságot. Mert megszokom a képmutatást, mert megszokom, hogy mást mutatok, mint aki valójában vagyok. És tudjátok, miért öli meg a képmutatás a valódi egymással való közösséget? Azért, mert hogyha mi mind tökéletesnek akarunk látszani, akkor nincs szükség arra, hogy fejlődjünk. Ha mi mind azt mutatjuk, hogy én is tökéletes vagyok, én is nagyszerű hívő vagyok, nincs semmi gond, akkor miért vagyunk együtt? Akkor nekünk nincs szükségünk arra, hogy együtt fejlődjünk. Tökéletesnek tűnő emberek, olyanok, akik azt mondják, hogy igen, én eljutottam az érett férfiúságra, már nincs funkciója a közösségnek. Nem kell, hogy a közösség segítse abba, hogy jobb legyen, hogy más legyen, hogy haladjon Krisztus felé. Így viszont saját magunk vágjuk el magunk előtt a gyógyulásnak az útját. Mert hogyha őszintétlen vagyok, és nem merem bevallani azt, hogy hol tartok,
akkor a közösség nem is fog tudni támaszt jelenteni az én számomra. Akkor nem fogunk tudni egymásnak sorstársai lenni. Sorstársak azok, akik együtt küzdenek. Tudjátok, hány valóban működő közösség van a világban, ahol sorstársi közösség tud megvalósulni az emberek között? Miért? Mert úgy vannak együtt, hogy bevallják, hogy nekem és nekem ez a küzdelmem. Én így és így küzdök. De a másik azt mondja, én is. És így egymást tudják támogatni a küzdelmeikben. Akik egymás előtt mindig állarcot hordanak, azok sem segítséget adni nem fognak tudni, sem segítséget kapni és elfogadni. Aki állarcot hord, az túl büszke ahhoz, hogy segítséget kérjen, és segítséget fogadjon el. De ha csak képmutatásban élünk, akkor hogyan fogunk fejlődni? Hogyan fogunk haladni az elhívástól az érett férfiúságig? A valódi közösségben nincsenek tabuk. A valódi közösségben ki tudjuk, ki lehet mondani azt, amit gondolunk. Egyetlen egy személyes élményt hadd osszak meg veletek. Többet is szerettem volna, de az időre tekintettel nem akarok visszaélni a figyelmetekkel. Ezt az egyet hadd osszam meg veletek. Pláne azért, mert ennek már utóélete is van. Régen történt, nagyon régen, de nagyon elevenen él bennem, mert azt gondolom, hogy leleplez engem önmagam előtt, és mindannyiunkat azt gondolom önmagunk előtt. Budapesten történt egy mindegy milyen tömegközlekedési eszköznek a megállójában ez az eset, amikor is észrevettem egy testvéremet a megállóban, aki állt egy ilyen italkiadó automata közelségében egy barna ilyen műanyag pohárral, amiről hát szerintem mindannyian tudjuk, hogy semmi jót nem ihat vagy fogyaszthat valaki egy ilyen pohárból, mert csak olyan dolgokat tartalmazhat, amit mi mind helytelenítünk, mert valóban mind egészségtelen. Ugye kávé lehetett benne, forró csokoládé, műanyagleves vagy fekete tea, tehát körülbelül ezek ez a választék egy ilyen automatában. Mentem a tömegközlekedési eszköz felé, észrevettem a testvéremet, amint egy ilyen pohárból kortyolgat valamit. Én észrevettem őt, de ő nem vett észre engem. Aztán, ahogy egy kicsit közelebb értem, észrevett engem. És az a mozdulat, ami ekkor történt, ez nem fog kimenni a fejemből sosem, mert amikor észrevett, akkor elképesztő gyorsasággal és hirtelenséggel dobta el magától azt a poharat, úgy, mint hogyha soha, de soha nem is lett volna hozzá semmi köze. És azért égett belém mélyen ez a mozdulat, mert ez a mozdulat az enyém is lehetett volna. És azt gondolom, mindannyiunké lehetett volna ez a mozdulat. Bocsánat, hogy így mondom, mindannyiunknak vannak ilyen forró csokoládés, vagy kapucsinós, vagy nem tudom milyen barna automatás műanyag poharaink. Csak az Isten látja, hogy hány ilyen poharat szorongatunk otthon. És ez a testvérem, mert meglátott, elhajította, mert nem akarta, hogy lássam. És ha én velem fordul ez elő, én is minden bizonnyal ugyanígy teszek. Mert rejtőzködni akarok. Mert rejtőzködni akarunk egymás elől. És mindez arra mutat rá, hogy ez a lehető legmélyebben van a természetünkben, hogy félünk egymástól. Félünk attól, hogy megmutassuk, hogy kik vagyunk. Az ige pedig arra tanít, hogy nem szabad félnünk. Nem szabad szégyelnünk azt, hogy a hitünk előrehaladó fejlődésének most még melyik állomásán vagyunk, mert küzdünk mindannyian. Te kapucsinót iszol? Nekem más küzdelmem van, de mind együtt küzdünk. És csak ha felvállaljuk azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, ha felvállaljuk azt, hogy tökéletesedők vagyunk, akkor fogunk tudni elkezdeni egymással közösséget tudni kialakítani. Mert akkor úgy nézünk egymásra, hogy te is küzdesz, én is küzdök. Gyere, könyörögjünk együtt egymásért. Olyan érdekes ez a kérdés is, nem? Amíg nem látjuk egymást úgy, amilyenek vagyunk, hogyan tudunk küzdeni egymásért? Kikért küzdünk? Kikért? Azokért, akiknek mutatjuk magunkat?
Én azóta tanulom, mit jelent testvéreimért küzdeni, mióta olyan ima körünk van, ahol hétköznapi ruhában, hétköznapi módon beszélve természetesen tudunk együtt lenni. Ahol látom, hogy milyen alapvető dolgokban vannak küzdelmeink. De úgy vagyunk ott együtt, hogy mindannyian küzdünk. És amikor nem vagyunk együtt, ezekért a testvérekért valóban tudok küzdeni, és valóban tudok imádkozni. Együttérzéssel valóban tudom őket az Úr elé vinni. A szombatra korlátozódó közösség nem lehet közösség. Az egy ünnepi együttlét. A pusztán a szombat közösség

A világ egyre őrültebb tempót diktál. Egyre nagyobb szükségünk van egymásra. Amikor mindenki táncol, és minden egy őrült tempót diktál, nekünk egyedül szinte lehetetlenség megmaradnunk a Krisztus által diktált tempó mellett. De egymásnak segíteni tudunk, kéz a kézben meg tudunk tartatni. Krisztus akarata ez. Miért van, hogy annyira ismerjük a két pillért, az igeolvasást és az imát, a harmadikról pedig szinte semmit nem tudunk? Az Úr azért hív minket közösségbe, mert tudja, hogy szükségünk van erre ahhoz, hogy meg tudjon minket tartani. Szerintetek Sátán miért támad minket ezen a területen? Miért mondja azt, hogy ne legyen egymásra időtök? Ne találkozzatok egymással csak szombaton, és akkor se legyünk őszinték egymáshoz. Mert tudja, hogyha nem találunk egymással közösséget, igen kicsi marad az esélyünk arra, hogy megmaradjunk Jézus Krisztus mellett. Miért hagyjuk magunkat? Miért engedjük el ezt a pillért? Miért engedjük, hogy Sátán megingasson bennünket? Meg kell tanulnunk, testvérek, szeretnünk egymást, mert hogyha egymást nem tanuljuk meg szeretni úgy, amilyenek valójában vagyunk, és ha nem tanuljuk meg azt, hogy hagyjuk, hogy szeressenek minket, ez is egy fontos dolog, hogy hagyjuk, hogy szeressenek minket, akkor nagyon nehezen leszünk készek arra, hogy azokat szeressük, akik Krisztust még csak nem is ismerik. Márpedig, ha nem szeretjük azokat, akik Krisztust még nem ismerik, akkor hogyan végzünk értük szolgálatot? Akkor mi a szolgálat? Szerintetek a szolgálat puszta kötelességtudatból kell, hogy történjen? Nem lehet, hogy szeretetből kell, hogy történjen? Nem lehet, hogy csak így lehet kedves Krisztus előtt? Én azt gondolom, hogy mindezek igéknek a nyomán meg kell vizsgálnunk mindannyiunknak Krisztus előtt a közösséghez való viszonyunkat. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan viszonyulok a közösséghez. Nem a szimpatikus testvérekhez, nem a barátaimhoz a gyülekezetben, a testvérekhez. Szeretem őket? Tudom szeretni őket? Fogyatékosságaikkal, ismétléseikkel, akármilyen bűneikkel együtt. Másrészt meg kell arra is kérnünk az Urat, hogy segítsen minket abban, hogy őt egyre inkább megismerjük. Higgyétek el, ahogy egyre közelebb tudunk hozzá kerülni, egyre inkább látjuk őt, egyre inkább fogjuk tudni szeretni egymást is. De, hogyha az Isten minket arra indít, hogy változtassunk a gyakorlatunkon, ami mindig, hangsúlyozom, mindig áldozathozatallal jár, akkor viszont bátorságot és erőt kell vennünk ahhoz, hogy változtassunk. Ha az Úr arra indít, hogy hagyd most a porszívózást, menj el imakörbe. Hagyd most a mosogatást, megvár. Menj el, látogasd meg a tudod, hogy küzdésben, szükségben lévő testvéredet. Engedj ennek a hívásnak. Menj már. Menj. A dolog, a tevésvevés, a sürgés, forgás megvár. Nem attól leszünk kevesebbek, hogy két nappal később nyírom le a füvet, hanem attól, hogyha nem keressük egymást. Most van itt az ideje, hogy megújuljunk Krisztusban, hogy egymásra találjunk. Hogyha a gyülekezetemet esetleg álközösségnek találom, akkor nem azon kell gondolkodnom, hogy keresek egy másikat, hanem azon kell gondolkodnom, hogy mit tehetek én ahhoz, Krisztus kezét fogva, hogy ez a közösség, a valódi közösség irányába kezdjen el változni. Egy gyülekezetet senki nem fog tudni megváltoztatni egyedül. De a saját szűk környezetemben érhetek el változásokat. Próbáljátok egyszer ki. Ha én nyílt vagyok, arra rendszerint nyíltsággal válaszolnak. Ha én képmutató vagyok, arra rendszerint képmutatással válaszolnak. Ne várjuk meg azt, hogy mindig a másik legyen a kezdeményező. Ha az Úr indít, késztetést ad, vállaljuk ezt. Legyünk kezdeményezők egymás felé, ha kell. Találjunk egymásra ahhoz, hogy az Isten meg tudjunk bennünket így tartani és szólítani. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy fedezzük fel a közösségnek a hatalmas és nélkülözhetetlen ajándékát a magunk számára, hogy így

Jézus Krisztus meg tudjon valamennyiünket tartani, hogy egészen az érett férfiúságig tudjunk eljutni, kéz a kézben, egymás segítve és támogatva. Adja meg nekünk ezt az Úr. Amen.

0: A mai nap a hasnyálmirigy betegségről fogunk beszélni, és a hozzá kapcsolódó hasnyálmirigy gyulladásról, illetve az alkoholizmus miatt kialakult hasnyálmirigy betegségekről. Tehát azt mondhatnám, hogy ezekre mind ugyanaz hasonló a gyógymód, és csak felsorolásszerűen különböztetném meg, amiket elmondunk, terápiát, az mind a három betegségre vonatkozik. Hát akkor kezdjük azzal, hogy a hasnyálmirigyünk hol helyezkedik el. Hogyha a kezünket a bal oldalra tesszük a bordáink alá, akkor itt helyezkedik el egymás mellett a lép és a hasnyálmirigy. A hasnyálmirigynek a kivezető csöve a patkóbélbe vezet, és az epehólyag kivezető csövével egyesülve ürül a patkóbélbe. Ugye azt az elmúlt előadáson is mondtam, amikor a májról volt szó, hogy az epehólyag és a hasnyálmirigy egy közös csőbe egyesül, és ezek ketten ürülnek a patkóbélbe. A hasnyálmirigy háromféle enzimet termel, tripázt, lipázt és amilázt. A tripáz bontja a fehérjéket, a lipáz bontja a zsírokat, és az amiláz bontja a szénhidrátokat. Ezen kívül a Langerhans sejtcsoport, ami a hasnyálmirigyen belül található, ezeknek a különleges béta sejtjeiben termelődik az inzulin, ami a szénhidrát bontásért felel. Ha egy kicsit szeretnénk arról beszélni, hogy hogyan működik ez az egész rendszer, amikor a szervezetünkbe kerül a keményítő vagy szénhidrát, és hogy jut el odáig, hogy felszívódjon az inzulin segítségével, akkor azt kell elmondanunk, hogy a tápanyagok a nagyon alapos rágás után pép formájába, ha a gyomrunkba kerülnek, akkor még egészében tartalmazzák az összetett szénhidrátokat, vagy az egyszerű cukrokat. Az összetett szénhidrátok a keményítők. Ugye keményítő található meg a burgonyába, kenyérbe, kukoricába, és ezeket ahhoz, hogy felszívhatóvá váljanak, a szervezetnek le kell bontaniuk. Az emésztés után felszívódnak, az emésztéskor bomlanak le a keményítők egyszerűbb szénhidrátokká, végül dicukrokká, és utána pedig egyedülálló külön glükóz, szaharóz, laktóz, galaktóz cukrokká, és ezek így szívódnak fel. Az inzulin a glükóznak a felszívódásához szükséges, méghozzá azért, mert az a vérből, a vérpályából kilépő glukóz nem tud átjutni a sejtek membránján, csak abban az esetben, hogyha a sejtek membránjához, tehát a külső rétegéhez kapcsolódik az inzulin molekula, és így átjárhatóvá teszi az inzulin számára. Tehát hiába eszünk eleget, hiába van a vérben a cukor, a már lebontott cukor, hiába jut el egészen a sejtek kapujáig a cukor, nem képes bejutni a sejtekbe, és ott az energia felhasználást elősegíteni, az energia igényes folyamatokat, hogyha nincs ez az inzulin. Olyan, mint a kapu a sejtbe. Mit tudunk az inzulinról, mint vegyületről? Az inzulin egy hormon természetű vegyület, és mint hormon, egy nagyon érdekes szabályzás alatt áll, úgy hívjuk, nem tudom, találkoztak-e önök már vele, hogy negatív feedback meg mechanizmus. Tehát az idegi szabályzása az úgynevezett negatív feedback. Ha ezt le akarom fordítani, akkor azt mondhatnám, hogy ilyen lépésről lépésre vezérlő, visszajelző. Ami azt jelenti, hogy a szervezet csodálatos módon gondoskodik arról, hogy egy általa a tápanyag különböző időben történő bevitele miatt a szervezetben mindig különböző mennyiségben jelenlevő szénhidrátok ellenére mégis úgy szabályozza a szénhidrát háztartásunkat, hogy mindig egyenletes szint jusson a vérbe. Ezt a következőképpen valósítja meg az agy. Elég keveset tudunk a mechanizmusról, amit tudunk, azt mondom el. Tehát a vérbe van egy állandó vércukorszint, ami 3-tól 6-ig tart, tehát 3-tól 6 millimol per milliliter az az egészséges vércukorszint, ami belül mozogva a szénhidrát mennyiség a vérbe, a szabad szőlőcukor, az egészséges szervezetnek a működését biztosítja. Abban az esetben, hogyha lejjebb megy a vércukorszintünk, mert éhesek vagyunk, és már elhasználta a szervezetünk a szénhidrátokat, akkor az agyunkba érkező vér jelzést ad az a hipotalamo-hipofízis rendszerben található központnak, és ott egy érzékelő sejt érzékeli, hogy alacsony a vércukorszintünk. Ennek hatására egy vegyületet bocsájt ki, ami megindítja a májraktárakból a cukor felszabadulását. Tehát amikor alacsony a cukrunk, akkor megindul a cukor felszabadítása a májraktárakból. Ha magas, akkor pedig a vércukor magassága jelzést ad le az agyi központnak, ami alapján megindítja a hasnyálmirigybe a bétasejtek inzulin termelését. Tehát ilyen módon egy csodálatos, folyamatos szabályzás alatt áll a szervezetünkbe a vércukorszint. Ez finomabb, mint akármilyen, mondjuk azt mondom, hogy hasonlít mondjuk a termosztátokhoz, amiket mi szoktunk használni. Tehát ott is úgy van, hogy a szobahőmérsékletét érzékeli egy érzékelő műszer, az utasítást ad a bekapcsoló lángnak, akkor elkezd fűteni az egész lakásunkba a gázkazán, és akkor, amikor eléri azt a bizonyos hőfokot, akkor leáll. Körülbelül így működik a hasnyálmirigy, és az idegi szabályzó rendszer is. Amikor alacsony, akkor a raktára körülnek, amikor magas a szint, akkor pedig az inzulint termeli a szervezetünk. Igen ám, de van, hogy elromlik ez a szabályzó rendszer, és be kell vallanunk, hogy bizony nagyon keveset tudunk a működésére, ahhoz képest, hogy milyen bonyolult ez a mechanizmus. Annyit tudunk, hogy elromolhat mondjuk stressz hatására, nagy idegi megterhelések hatására. Elromolhat egy vírusbetegség következményeképpen. Ma már nagyon sok a tapasztalatunk azzal kapcsolatban, régebben nem tudtunk még ennyit se, hogy mi okozhatja. Úgy néz ki, hogy a cukorbetegségek jelentős részénél, különösen a fiatalkori egyes típusú cukorbetegségnél, a vírus okozza a háttérben a cukorbetegséget, ami a hasnyálmirigy sejtjeit, ezeket a Langerhans sejteket tönkreteszi. Ugyanakkor mindannyiunk tudja, hogy örökletesnek is mondjuk a cukorbetegséget, abban az esetben, ha az elődeink eleve már egy gyenge szervezetet örökítenek ránk, és ebben a gyenge láncban pont a hasnyálmirigy a leggyengébb láncszem, ebben az esetben, különösen az időskorban számíthatunk rá, hogy az elgyengülő inzulin termelő sejtek egy idő múlva csökkentik a működésüket, illetve lassan, fokozatosan leállnak. Ezért először azt mondjuk ebben a kettes típusú cukorbetegség esetén, hogy megpróbálhatjuk a diétával szabályozni a szénhidrát anyagcserénket, és ilyenkor még sikereket érhetünk el, hiszen az egyre kevesebb inzulin, az egyre kevésbé bevitt szénhidrátot még képes megemészteni. Tehát ha kevesebb szénhidrátot eszünk, akkor még a maradék inzulinunk még képes felszívni a vércukrot, de hogyha annyira lecsökken a kettes típusú cukorbetegeknek is az inzulin termelése, hogy elégtelenné válik a napi táplálékunk feldolgozására, akkor át kell térni az inzulin alkalmazására. Tudunk még egyfajta cukorbetegség kialakulásáról, ez pedig az, amikor egy relatív inzulin hiány alakul ki. Nem akarunk túl bonyolultan fogalmazni, ez egyszerűen azt jelenti, hogy ha valaki nagyon meghízik az eredeti fiatalkori testsúlyához képest, akkor az a hasnyálmirigy, ami hozzá van szokva mondjuk egy 60-70 kilós embernek a táplálásához, fenntartásához, egy 90-100 kilósnak már kevés inzulint termel. Volt olyan betegem a gyógyszertárba, aki bejött és azt mondta, hogy lefogyott 20 kilót, és elmúlt a cukorbetegsége. Tehát van, amikor tudatos fogyasztással el lehet érni, hogy a megmaradt inzulin mennyiség elég legyen a jelenlevő szénhidrát emésztésével. Tehát ezek az okok, amiket találtunk. Most egy pár szót elmondanék, hogy hogyan is jöttek rá az inzulinnak a hatására, mert ez a betegség már régóta létezik, de nem tudták, hogy gyógyítsák. Észrevették, hogy vannak emberek, akik hirtelen leromlanak, lefogynak, és Nem tudni, mit csináljanak velük, meghalnak, gyorsan meghalnak, vagy lassan. Elkezdték az inzulin hiányában még diétázással gyógyítani a cukorbetegséget. Megvonták a szénhidrátot teljes mértékben, és hogy ne éhezzen a beteg, lehetőleg sok zöldséget és fehérjét adtak. A fehérje diéta mellett is úgy tapasztalták, hogy 4-5 évnél tovább inzulin nélkül ezek a betegek nem maradtak életben. Tehát amikor ma azt halljuk, hogy egy cukorbeteg fehérjét egyen minél többet, az nem azt jelenti, hogy azért, mert ez neki jó lenne, hanem mivel nincs szénhidrát, mit tudunk adni, amitől a jó lakásérzés elérhető, ezért találták ki a fehérje bevitelt. A szervezet azonban nagyon bölcs biokémiai gyár, mert képes fehérjéből is szénhidrátot gyártani, és szénhidrátból is fehérjét átalakítani. A betegek tehát úgy nézett ki, hogy 5 év alatt meghaltak, akármilyen szigorú diétát tartottak. A 20. században elkezdtek kísérletezni állatokkal, mert rájöttek, hogy ennek a betegségnek a hátterében a vizelet az egyik indikációs eszköz, és úgy találták, hogy a cukorbetegeknek édes a vizeletük, édes szagú, vagy édes, ugye cukortartalmú a vizelet. És megpróbálták, azt csinálták, hogy mesterségesen kutyáknak eltávolították a hasnyálmirigyüket, és próbálták úgy gyógyítani őket, hogy kívülről hasnyálmirigyet adtak, tehát más állatnak a hasnyálmirigyét, és azt találták, hogy valóban helyreáll az a szénhidrát anyagcsere. Tehát az is egy nagy lépés volt, hogy egyáltalán rájöttek, hogy ennek a súlyos, gyors leromlással járó betegségnek melyik szervünk az, ami a hátterében áll, és melyik szerv okozza. És arra is rájöttek, hogy ezzel a fajta szubsztitúciós, tehát helyettesítő terápiával, amikor hasnyálmirigy kivonatot adtak az állatnak, akkor rendbehozható és viszonylagosan egészséges és életmódot folytathatnak továbbá. Tehát elkezdtek azon gondolkozni, hogy hogyan is lehetne hasnyálmirigy kivonatokkal gyógyítani a cukorbetegséget. Azután pedig felfedezték az inzulint, és ettől fogva jelentősen javult, illetve hát, ha nem is gyógyítani, de egy egészséges, viszonylag egészséges szintű életet fönt lehet tartani vele. Ez nem volt régen, ez 1920-as, 30-as években volt a kísérlet és a bevezetése, tehát aki mondjuk a múlt század 30-as évei előtt élt, az még biztos halálra volt ítélve, és minden cukorbeteg, aki utána született, hálát adhat a jó Istennek, hogy van már inzulin, és hogy fölfedezték azóta az inzulint. Azonban tudnunk kell azt is, hogy a hasnyálmirigy betegsége nem csak szénhidrát anyagcsere betegség, hanem a hasnyálmirigy károsodásával együtt romlik a fehérje emésztés és romlik a zsír emésztés is. Tehát most, amikor itt tartunk a 21. század elején, most is csak annyit tudunk elérni, hogy a szénhidrát anyagcserét tudjuk pozitív irányba javítani, még mindig nem tudunk segíteni a fehérje emésztés helyreállításán és a zsíremésztés helyreállításán. Ezért ma is ugyanazt használjuk, mint régebben, a szubsztitúciós terápiát, marha hasnyálmirigy kivonatot, illetve sertés hasnyálmirigy kivonatot kapunk kapszulákba, kaphatunk, aki erre utal, és ezzel minden étkezés közben, illetve után fogyasztva segíthetünk a fehérje, zsír és szénhidrát emésztésünk. Ilyen ismerjük a kreont, ugye régen volt a kotazin forte, a pankreas, hepabene, sok nagyon több fajta van. Igen, ezek azok, amik tartalmazzák a hasnyálmirigy kivonatokat. Most a mi körünk ugye az szeretne egy természetes életmóddal kapcsolatban olyan útmutatást adni, ami valóban gyógyít, és nem ezekkel az állati kivonatokkal, hanem gyógynövényekkel, ételekkel, vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Mi a célunk, amikor elkezdünk egy beállítást? Az a célunk, hogy viszonylag normális határértékek között tudjuk tartani az inzulin szintünket. Ezt nem lehet a beteg együttműködése nélkül egy orvosnak beállítani. Az orvos csak azt tudja megmondani, hogy miben segíthet önmagán a cukorbeteg a gyógyszeres beállítás mellett, mert az a beteg, aki nem működik együtt az orvossal, azaz felrúgja az összes diétát és a diétára vonatkozó tanácsokat, annak a határértékei mindig vagy le, vagy fel, át fogják lépni a még optimális értéket. Mit nevezünk optimális mértéket? Tehát az éhgyomri vércukorérték, ahogy mondtam, 3, maximum 6 millimol per milliliter értéket jelent. Tehát azt jelenti, hogy 1 millimol mennyiségű vérbe 6 egység, illetve 1 milliliter vérbe 6 millimolnyi cukor lehet. Amikor beveszi a beteg reggel a gyógyszerét, legyen az akár tabletta, akár inzulin, meg kell, hogy figyelje, milyen magasságú a vércukor értéke. Ha normális szinten van, akkor fél órán belül ennie kell, hogy mire a táplálékból felszívódó szénhidrát és abból lebomló cukor eléri a vér szintjét, tehát két óra múlva, addigra pontosan felszívódjon az inzulin is, és a kettő együtt a normál szinten tartsa a vércukrot. Tehát, ha kevesebbet eszünk, akkor alacsonyabb marad a normál értéknél a cukrunk, ha többet, akkor pedig túl fogja lépni ezt a szintet. A betegeknél általában mindig ez a probléma. Megkapnak egy bizonyos szintű gyógyszert, és ennél többet esznek. Ha a beállított szénhidrát mennyiségnek megfelelően ennének, akkor a gyógyszerrel együtt nem lépné jelentősen túl a határértéket, és adott időn belül vissza is érkezne ugyanebben a szintben. Tehát mondjuk, ha én reggel 6-ot mérnék cukorértékemből, arra beadnám a normál értékű, mondjuk, 1 vagy 2 tablettámat bevenném, vagy beadnám a 4-5 egység inzulinomat, akkor azt jelenti, hogy ha fél óra múlva megettem az egy zsömlémet, paprikát, paradicsomot, sajtot, amit éppen ennék aznap reggel, vagy a kásámat, és megmérném a cukromat 2 óra múlva, azt tapasztalnám, hogy 2 óra múlva lenne a legmagasabb értékű a cukrom, mert akkor érte el a gyomromból felszívódó glükóz a maximális értéket. Azonban 2 óra múlva elkezd lebomlani, és 4 óra múlva vissza kellene, hogy érjen az eredeti normális 6 millimol per liter, milliliter érték alá. Ha nem egy zsömlét eszek meg, hanem 2-t, és még plusz eszek, nem tudom, ami fölviszi a cukromat, akkor ezt a kicsit felemelkedő értéket sokkal jobban megnövelné a táplálék, és 4 óra múlva nem is érkezne vissza arra a 6-os szintre, vagy még lejjebb, amire szükséges lenne. Tehát úgy képzeljük el, hogy van egy egyenes vonalunk, a 6-os érték, itt beadjuk az inzulint és a tablettát, és megesszük az ételt, és annak a vonalnak nem szabad a felső értéket meghaladnia, és vissza kell érkeznie a 6-os szintre. A másik eset az, amikor kevesebbet eszünk, és mondjuk az alsó szint a 3 millimol per milliliter, mert az alatt már rosszul leszünk. Tehát ha valaki beadja a gyógyszert, és valami ok miatt elfelejti, vagy valami zavaró tényező jön, és nem reggelizik, akkor az inzulin gyorsabban felszívódik, fél óra alatt, 1 óra alatt, és attól függ, milyen gyors a hatás ideje annak az inzulinnak, amit kapunk, és le fog menni a vércukrunk evés nélkül a 3 alá, és akkor elkezdjük érezni, hogy rosszul vagyunk. És ha azonnal nem fog kapni valami gyorsan felszívódó cukrot, mézet, vagy édes italt, akkor elveszti az eszméletét. Tehát amikor a cukorbeállításról gondolkozunk, akkor ebben az értelemben gondolkodjunk. Két szélső érték van, lent a hármas, a normál érték a hatos, és fönt a csillagos ég, de nekünk körülbelül 8-nál nem lenne jó följebb menni a cukornak. Maximum, ha nagyon jól lakott a cukorbeteg, fölmehet 12-re, de akkor is vissza kell, hogy térjen az eredeti 6-ra 4 óra múlva. Mi a helyzet az egészséges embereknél? Én azt tapasztaltam, körülbelül egy 15 évvel, 10 évvel ezelőtt sok vércukor értéket mértem ilyen nagyobb vásári alkalmakkor, amikor egészségügyi pavilonokkal kivonultunk, és az volt a tapasztalatom, hogy amit elmondtam, ez a cukorbetegekre érvényes, mert a normál egészséges embernek nem megy fel ilyen mértékben a cukra, tehát nem megy fel 10-12-re, annak ellenére se, ha akármennyit eszik. Mert ez a bizonyos negatív feedback vezérlés abban a pillanatban értesíti az agyat, hogy indítsa el az inzulin termelést, ahogy a vérnek az értéke jelzi az agyban. Tehát én azt tapasztaltam, hogy ha lement valaki erre a vásárra, és ott azt mondta, hogy kérem, most ettem egy negyed órával ezelőtt, és megmértem a cukrát, akkor is normál szintű volt. Tehát az egészséges embernek az ingadozás mértéke nagyon minimális. És a felső határa el se éri a hetet semmiképpen nem éri el. Tehát ugyanúgy az 5 körül marad. 5 és 6 között marad. Hát ebből látszik, hogy a Jóisten milyen bölcsen, és milyen tényleg az emberi értelmet felülhaladó bölcsességgel alakította ki a szervezetünket. Nekünk nem kell más tenni egészséges emberként, csak megenni az ételt, és a Jóisten vezérli, hogy az agy hogy működjön, hogy adja az információt a vérnek, hogy indítsa el a az inzulin termelést, és a felesleget aztán hogy raktározza el a májraktárakba. Ez csodálatos. Mit mondhatunk akkor, hogy mik a tünetei a magas vércukornak? Nagyon sok emberrel találkoztam, így a mérések alkalmával, aki nem volt tisztában vele, annak ellenére, hogy már kissé jelentkeztek a tünetek, hogy mitől van rosszul. És akkor itt mondanám, hogy mik a tünetek a magas, az emelkedő vércukornak. Lassan alakul ki, de ha gyorsan is kialakul, az ember nehezen észleli, mert hát nem olyan, hogy megvázgom a kezem és vérzik, és gyógyítani kell, hanem bizonyos tünetek lassan alakulnak ki. Ezt azért hangsúlyoznám, mert a szervezetben nagy változásokat, belső nagy változásokat, mint például ennek a bétasejtnek a romlását, nagyon kis külső változások jelzik. Tehát mindig kell figyelni a szervezetünk jelzésére, mert egy egyszerű fáradékonyság már jelezheti a hasnyálmirigy rossz működését. Tehát itt kezdődik a dolog, fáradékonyság. Vagy rossz kedv. Túlzott érzékenység, sírásra való hajlam, hirtelen idegesség, lassan fokozódó éhségérzet, ami táplálkozás ellenére is rövid időn belül visszajön. Különös éhségérzet az édes ételek után, vagy a sós ételek után. Ez azért van, mert a szervezetbe hiába jut el a cukor a sejtekig, de mégse tudja felszívni. Tehát annak ellenére, hogy mindig enni fogunk, és egyre többet fogunk enni, egyre soványabbak leszünk. Tehát a fogyás. Nagyon jellemző a lassú fogyás, de az el nem múló fogyás. Van, aki egy fél év alatt, vagy egy év alatt lead 5-10 kilót, az biztos lehet benne, hogy ott a háttérben valami komoly felszívódási zavar, ne adjék, cukorbetegség áll a háttérben, tehát a fogyás. És mivel a szervezetben ugye a vérbe koncentrálódik a cukor, ezért az ember egyre szomjasabb. Tehát onnan is észre lehet venni, hogy valakinél a cukorbetegség jelei megjelennek, hogyha egyre gyakrabban szomjas, egyre többet iszik, és nem múlik el rövid időn, vagy ha el is múlik rövid időn belül, visszatér a szomjúsága. Most Tehát a szomjúság az nagyon jellemző, a fogyás is nagyon, minden, amit elmondtam, nagyon jellemző tünet. Azután pedig a magas vércukorérték miatt a vesének aktívabban kell elkezdeni dolgoznia, és egyre több vizelet fog ürülni, egyre több cukrot fog eltávolítani a vese, de a cukor magával vonja a folyadéknak, a víznek a nagy részét is, tehát egyre többet fogunk vizeletet üríteni. Tipikus jele az éjszakai felkelés. Tehát ha valaki kétszer, egyszer, kétszer, maximum háromszor felkel, ha háromszor felkel éjszaka, akkor már égbe nyúlóan magas a cukra. Tehát ha már kétszer felkel valaki éjszaka, akkor már egész biztos lehet, hogy ha nem vízhajtózik, hanem vízhajtó nélkül kell fölkelnie éjszaka kétszer, hogy a háttérbe cukorbetegség gyanúja áll fent. Lehet, hogy más, nem tudom, más betegség is okozhat vizeletürítést, de akkor, ha elmegy az orvoshoz, és egy vizeletvizsgálatot végeznek, és kimutatják a vizeletcukrot, vagy a vizeletacetont, az már egyértelműen jelzi a vércukor szabályozásának a felborulását. Amit még el kell mondanom, nagyon jellemző a cukorbetegségre a bőrnek a változása, illetve az egész szervezetnek a kiszáradása, mivel hogy a cukor nagyon sok vizet von el, és a vizeleten keresztül üríti. Tehát jellemző a cukorbetegekre a száraz bőr a fogyás mellett, ugye, mert a víz eltávolításával együtt is fogy az ember. Tehát a száraz bőr, a repedezett bőr, a pegyhűtség vagy a ráncosság, egy ilyen a bőrviszketegség. Ez jelentkezhet minden száraz területen, de azt mondják, hogy különösen a hasalján, szemérmtest körül jelentkezik. Emellett jelentkezik, tehát ezeken a helyeken is jelentkezik, ez jellegzetes, és jelentkezik a kézen, talpon. Nagyon jellemző az is, hogy növekszik a bőr hőmérséklete. Majdnem azt lehet mondani, hogyha megfogjuk valakinek a kezét is meleg, és a környezet nem 40 fokos, tehát nem nyár van, hanem mondjuk a mostani idő, tehát ilyen átlagos hőmérséklet, akkor vagy szívbeteg, és szűkek az erei, és sűrű a vére, azért meleg, vagy azért sűrű a vére, mert magas a cukorja, és azért nem tud jól keringeni a vékony erekbe, és attól magas a hőmérséklete. Tehát mindig a sűrű vértől, és a súrlódás miatt, meg egyéb kifejezetten lázas a bőr, meg egyéb körülményektől egy kifejezetten lázas bőr érzete van az embernek, mintha lázas lenne. És ha valaki megfogja a kezét is, úgy érzi, hogy lázas, vagy nagyon meleg a keze az embernek. Jól, tehát ezek a tünetek. Most elmondanám, hogy mi a tünete az alacsony vércukornak. Vagy inkább... Nem akarom, hogy összekeverjük, tehát inkább akkor vegyük a terápiát, és a végén mondom el az alacsony cukrot, alacsony vércukornak a tüneteit, mert félek, hogy akkor a fejünkben most össze fog mosódni, és remélem, hogyha közben másról beszélünk, akkor... ez még meg fog jegyződni, meg fogjuk jegyezni. Hát akkor beszéljünk arról, hogy mik jók rá, mi jó a cukorbetegség ellen. Sok minden jó, jók a vitaminok, ásványi anyagok, gyümölcsök, zöldségek és gyógynövények. Ilyen sorrendben fogom elmondani. Kezdjünk először akkor a vitaminokkal, jó? Odaadom itt a jegyzeteimet, de lehet, hogy ezt én sem tudom esni. Tehát. Arra kérlek, hogy nézd, ha valamit kihagyok, akkor mondjad.
1: Jó.
0: Jó? Akkor mondd, hogy mi az első pont?
1: Az első cukorbetegség közvetlen okai.
0: Ja, ez már volt, igen. Tehát a cukorbetegség okairól beszéltünk.
1: Magas vércukor
0: szint. Igen, ezt mondtam. Magas vércukor szint tüneteit elmondtam.
1: Igen, immunrendszer ereinek csökkentése.
0: Igen, ezt még nem mondtam. Tehát ez még fontos, hogy az immunrendszer csökken, az immunrendszer ereje csökken. Méghozzá abban nyilatkozik meg a magas vércukor esetén, hogy a betegek a vércukor miatt gyakrabban kapnak meg bármilyen fertőző betegséget, és ha pedig megvágják bárhol a testüket, akkor mindenfélesebb, nagyon-nagyon nehezen gyógyul. Tehát a normál esetben meggyógyul 2-3 nap alatt, maximum 1 hét alatt, cukorbetegség esetén sokkal később. Igen. És nagyon gyakran előfordul az, különösen súlyos cukorbetegség esetén, hogy be sem gyógyul, és egy kezdődő fekély kialakulásán láthatjuk már, egy rosszul gyógyuló sebbe, egy elgennyező sebbe, és az szépen aztán kifekélyesedik. Úgyhogy ezek nagyon fontos jelei a cukorbetegségnek, a nehezen gyógyuló sebek. Mit írtam még ott?
1: Utána az, hogy mik vannak a fekélyek, szemed erejének.
0: Igen. Igen, ez is fontos. Igen, nagyon jellemző a cukorbetegségnek az egyik tünete, későbbi tünete, de lehet az első tünete is, hogy a szemerek szűkülnek, hogy romlik a látás. Amikor vizsgálják a szemünket, mindig meg szokták nézni ezzel a fényes lámpával a szemereinket, egyáltalán a szem állapotát, a szem belső érhártyáját, és lehet látni leghamarabban a szemerekben, hogy a szemér elváltozásokban, hogy valakinek rosszabb a vérkeringése a szemébe. De nem csak a szembe romlik, hanem az összes érben, és elsősorban ugyan a hajszálerekben. Tehát például könnyen kialakulhat a láb és a kézujjban is az érzéketlenség például. Ez már az idegek elhalását is jelzi. És sajnos azt kell mondjuk, hogy az érhálózatnak a romlása miatt előbb-utóbb kialakul a lábba, ez az érzékenység, láb érzéketlenség. Ha az ember nem érzi a lábát, akkor könnyebben beüti, megvágja, tehát nagyon gyakran kialakul a seb és a fekély. És nagyon sok cukorbetegnek amputálni kell a lábát. Ez megelőzhető lenne, hogyha az érrendszert a diétával és ezekkel a bizonyos értisztító vagy cukorbetegséget gyógyító módszerekkel kezelnénk. Nagyon, nagyon jelentősen. Van azért olyan cukorbeteg, én is laktam együtt egy házban egy olyan nénivel, akinek a férje jött és azt mondta, hogy 6 óra, most kell menni, beadni a gyógyszert és enni kell. Tehát hajszál pontosan időre evett, vette be a gyógyszerét, megtartotta a diétát, 80 éves volt, semmilyen rossz tünete nem volt. Tehát nem feltétlenül muszáj, hogy ilyen mellékhatások érjék, vagy szövődmények érjék, akkor érik, hogyha valaki elhanyagolja a diétát, és nem használ semmilyen gyógyító módszert. Mit írtam föl? Az erek állapota. Igen, ez még a szívér. Hát a szív és a vese. Igen. Sajnos az egyik tünet a szívtünet, ami az erek szűkülésével jelentkezik, és az erek működésének a romlása. Ezek is megelőzhetők az értisztító teakeverékekkel, és a cukorbetegségre majd földiktálandó teakeverékekkel. Na, akkor kezdjük a bioételekre. Így van. Hát mondanék egy néhány bioboltba kapható kiegészítőt, ami vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmaz csak. Ilyen például a diabetes vitamin. Ezek 1-2 éve jelentek meg, nagyon jók, diabetes vitamin. A következő a diet kötőjel in, vagy diet et in. Nem, azt hiszem diet et in. Diet et kötőjel in. Igen, ez egy kis tabletta. Aztán van a diabene, és a diabion kapszulák, ezek mind, vagy tabletek, ezek mind ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaznak. Hát milyeneket is. Most mondanám a vitaminokat, amik ezekben a tablettákban is vannak, és egyébként is. Az első az A-vitamin. Azt olvastam a Mária Trében által írt könyvlapba, amit itt... Tessék?
2: Az utolsó kétszeres, vagy Dia Bene és Dia...
0: Bion. Dia Bion.
2: Bion? Köszönöm.
0: Tehát akkor mind a négyet elismételem, jó? Nézzétek meg, hogy sikerült-e leírni. Az első a diabetes vitamin, a második a diét et in, aztán a Dia Bene és a Dia Bion. Dia Bion. Most elmondom a mielőtt ezeket olvassuk. Az A-vitamint, igen. Azt tudjuk, hogy a májnál is már mondtam, hogy az A-vitaminnak jelentős szerepe van az emésztésben. Semmi. És a hasnyálmirigy működésében is jelentős szerepe van az A-vitaminnak. Azt mondják, hogy sárgarépa lével nagyon jó eredményeket lehet elérni a hasnyálmirigy működésének a helyreállításában. Tehát sárgarépával, sárgarépa lével. Tehát A-vitamin. A második a B1 vitamin. A B1 vitamin az emésztéshez kell szintén, segíti a szénhidrátoknak a felszívódását a B6 vitaminnal együtt. Tehát azt mondhatjuk, hogy vagy külön szedjük a B1-et és a B6-ot, vagy pedig együtt a B-vitamin tartalmú ételeinket, mint például a teljes őrlésű búza. Tehát magas a búzacsira olaj. Ezek nagyon jók. Amikor valaki cukorbeteg, akkor egy bölcskörzeti vagy szakorvos annak azt kell mondania, hogy a gyógyszerein kívül ezeket a vitaminokat rendszeresen a gyógyszerrel együtt szedje. Sokkal kevésbé alakulnak ki a mellékhatások és a szövődmények. Tehát nem mellékhatás, hanem szövődményről beszélünk. Például nem alakul ki a lábérzéketlensége, hogyha ez a bizonyos B1 vitamin rendszeresen a gyógyszerrel együtt bekerül a szervezetbe. Van egy olyan gyógyszerkészítmény, ami, ugye ezek a vitaminok vízben oldódnak, készítettek egy olyan gyógyszerkészítményt, ami a B1 vitamint zsírban oldódó formává teszi. Ezek állítólag jobban eljutnak az idegekig, és jelentős sikereket értek el a szövődmények gyógyításában. Ez a milgamma. Milgamma. Milgamma. Nekem volt egy betegem, aki bejött a gyógyszertárba, és azt mondta, hogy mióta milgammát szed, azóta elmúlt a lábérzéketlensége, ami nagyon nagy szó. Nagyon nagy szó. De hát a búzacsiraolajban is ugye zsíros formában található meg a B1 vitamin, tehát ha nem akarjuk megvenni a milgamát, megvehetjük a búzacsiraolajat, és napi egy evőkanállal lehetünk benne. Van benne E-vitamin is, és az E-vitamin is fontos. Azt nem írtam oda, de az is fontos. Az is szintén a búzacsiraolajban van benne. Nagyon fontos a C-vitamin is. Most még egy percre vissza szeretnék térni. Már sokszor elmondtuk, hogy miben van A-vitamin, de azért elmondom még egyszer, mert ezt elfelejtettem mondani. Tehát a narancssárga színű gyümölcsökben és zöldségekben. És most, aki esetleg nem volt itt, annak lediktáljuk még egyszer, illetve adjuk össze, hogy mik ezek. A sárgarépát említettem, ilyen a sütőtök, a sárga barack, az ananász, papaja, a narancs. Most több nem jut eszembe. Ha valakinek esetleg eszébe jut valami még, akkor mondjuk. Tehát narancssárga legyen a színe, ez a lényeg. Lehet az őszi barack, narancssárga színű őszi barack is jó. Minden, ami narancssárga, jó. A B-vitamint elmondtam, a búzát, a búzacsiraolajat. Az E-vitamin szintén a búzacsirában van benne. A B5 vitamin az nagyon fontos. Jaj, de jó, hogy itt hallom. Tehát a B5. Ez szinte a leges-leges, legfontosabb B-vitaminok között, ami a hasnyálmirigynek nagyon fontos. Először, az elsődlegesen onnan lehet érezni a jó hatását, hogy megszűnik a kézszárasság, a bőrszárasság és a bőrviszketegség. Csökken a puffadás, az emésztési zavarok. Például a hasnyálmirigy gyulladás esetén azt mondják, hogy a végén már annyira romlik az emésztés, hogy egy pohár víztől is puffad az ember. Na ez a rettenetes, akármit eszem, iszom, mégis puffadok, és ha akármit se eszek, akkor is puffadok, ez elmúlik a B5 vitamintól. Nem rögtön, hanem lassan. Nem mondtam, hogy a B5 vitamin milyen gyógyszerünkbe található meg, a pantenol tablettába. Pantenol tabletta. Tehát nem csak a pantenol habot lehet kapni, hanem a pantenol tablettát is. És ez a pantenol tabletta kifejezetten, én merem azt mondani, hogy hasnyálmirigy gyulladás gyógyító vitamin. Mert van róla tapasztalat. Nem a feltüntetett adagban kell szedni, ahogy a dobozon feltüntetik, hogy naponta kétszer egyet, evés előtt és nyelv alatt elszopogatni, hanem legalább háromszor kettőt. Tehát, ahogy halljátok, legalább a háromszoros napi adagja. Reggel, délben, este, legjobb evés előtt egy fél órával, nyelv alá téve elszopogatni. Nincsen se rossz íze, se jó íze, egy olyan semleges poríze van, tehát nincsen semmilyen íze. Körülbelül olyan egy hónap alatt mulasztja el a hasnyálmirigy gyulladás, de akkor hosszú időre elmúlik. A cukorbetegekre jellemző, illetve minden hasnyálmirigy betegre jellemző, hogy tavasszal fellángol a hasnyálmirigynek a begyulladása. Tehát különösen most javasolt, a később ismertetett módszereken kívül ez a B5 vitaminos pantenolos kúra. Pantenol tabletta. Ne engedjük lebeszéltetni magunkat, amikor a gyógyszertárba csodálkozva néznek ránk, hogy miért akarunk a pantenol tablettát, nem ismert a pantenolnak ez a hatása. Én is egy orvos kolléganőmtől hallottam, és kiváló a hatása.
2: Tehát,
0: szedni? Hát ez egy vízben oldódó vitamin, tehát kiürül, és addig kell szedni, ameddig el nem múlnak a kellemetlen tünetek, és ajánlatos még utána is egy-két hétig szedni. Nem olcsó egy doboz 20 tabletta, és ez a 20 tabletta 1000 forint, de megéri. Aki sokat szenvedett a hasnyálmirigye miatt, az annak megéri. Fogja érezni a hatását. Tessék? Pantenol és TH-val írják. Tehát Pantenol. Tehát egy hónap alatt garantáltan elmulasztja. Attól függ, hogy milyen súlyos persze a hasnyálmirigy gyulladás. Jó. Igen, a B6 vitamint még nem említettem. A B6 vitamin ugyanúgy a szénhidrát felszívódásához szükséges, és az ásványi anyagok közül a magnéziumokkal együtt készítmény formájában, a szertárakban ez a magne B6.

0: Hiány kialakul gyakran a lábizomgörcs. Ott is magnéz B6-ot szoktak adni. Igen. Annyit vegyen be, amennyiből érzi a beteg, hogy elmúlik a görcs, mondjuk egy-két napos szedés után. De nem hiszem, hogy ilyen hamar föltöltődnek a raktárok. Nézzük meg, hogy mi van ráírva a dobozra, és a maximális adagot vegyük. Úgy is kiüríti a szervezet, ami felesleges. Tehát akkor itt átértünk az ásványi anyagokra is. Az első a magnézium, és a magnézium tartalmú ételek, főleg magokba, olajos magvakba található magnézium, a zöld növényekbe, és a foszfor is ugyanilyen fontos a hasnyálmirigynek a rendben tartására. Tehát a foszfor tartalmú ételek. Hát most ezen gondolkozom én is, hogy mivel van. Én a hal, igen, a hal is. Én azt hiszem a dió, de nem vagyok biztos benne sajnos. Ez az én hiányom, az ő felkészülés. Tojás sárkája? Húsba is. Hát a halba biztos van, mert a halt az ugye foszfor miatt teszik. Tejbe is van. Szardinia, tonhal, igen, ilyesmi. Igen, na most ezeknél azért jobban ajánlanám a növényi foszfortartalmat, és megmondom miért. Mert nehezebben bomlik le a fehérjéhez kötött, és nehezebb a felszívódása. Tehát a növényi magnézium és a növényi foszfor gyorsabban felszívódik. A dióban van azt hiszem foszfor, és magnézium is szintén az olajos magvakban előfordul, és a zöld növényekben is. A zöld, bármilyen saláta, spenót, majd mondom a csalánt is, de majd ha odaérünk. Jó. Akkor a következő, amiről beszélni fogunk, mi legyen?
1: Gyümölcsök.
0: Hát igen, a C-vitamin következő, mert azt kihagytam a C-vitamint. A C-vitamin nagyon, nagyon jó hatású a hasnyálmirigy betegségekre. Én azt mondom, de ez csak az én véleményem, tehát ez nem tudományos vélemény, ha valóban vírusbetegség áll a háttérben, akkor a C-vitamin elképzelhetően az immunrendszert erősíti, és a vírusokkal felveszi a versenyt, valamint gyulladás csökkentő és sebgyógyító hatása van. Tehát ha vírusbetegség áll a háttérben, akkor mindenképpen indokolt a C-vitamin, indokolható, márpedig jelentős része a cukorbetegeknek vírusos hátterű, de egyébként is ettől függetlenül nagyon jó hatásúak a C-vitamin tartalmú gyümölcsök. Maga a C-vitamin tartalmú gyümölcsök és zöldségek. Jók a tapasztalatok, javul a sebgyógyulás, rohamosan javul a sebgyógyulás. És egy kicsit itt ide-oda kapkodok. Milyen a C-vitamin tartalmú gyümölcs? Ezekből már nagyon sokat föl tudunk sorolni, ugye a citrom, narancs, grapefruit, akkor ugyanide tartozik a ribizli, az egres. Gyakorlatilag mindenfajta savanyú gyümölcs ide tartozik, meg azt később mondom, mert ez nem gyümölcs. Bár nem tudom, hogy a rebarbarát hova lehet sorolni. Tehát a rebarbara szár, levélszár, az egy savanyú ízű kompótot ad, vagy lehet belőle készíteni, és az is nagyon jó. A rebarbarából a múltkor is említettem, most is hagyj említsem, hát ha van olyan, aki akkor nem volt itt, lehet készíteni olyan módon, hogy meghámozzuk a rebarbarának a nyelét vékonyan, a kockákra vágjuk, és 2-3 percnyi forralással készítjük belőle, nagyon hamar megfő. Úgy szokták készíteni, hogy belevágnak citromot, vagy belereszelnek citromhéjat, ami fokozza a hatását, és egy kellemes ízt ad neki. Illetve van, aki előre több 2-3 citromot héjastól, belestől belekockáz, jó, megfőzi a citromot, és amikor már puha a héja, akkor teszi bele 2-3 perci főzésre a rebarbara szárat. És egy nagyon kellemes, kesernyés, citromízű ital nagyon erősen segít a hasnyálmirigy rendbetételében, és nem csak a hasnyálmirigy, hanem az epemájnak is a gyógyszere. És erre szeretnék mondani egy példát. Nem tudom, hogy nem, az öcsém besárgult, de úgy, hogy akármilyen gyógyszert adtak, nem múlt el. és már egy majdnem egy éve

0: sárga volt, tehát már nagyon rossz állapotban volt. És én akkor kaptam attól az ismerősömtől, akitől megismertem a rebarbarát, mint növényt is gyógynövényként, kaptam rebarbara gyökérből készült, hát ilyen szuszpenziót, tehát rebarbara gyökér oldatot. És abból naponta ivott, és rohamosan talán egy hónap alatt rendbe jött. Lehet, hogy hamarabb. Nem vagyok már biztos, hogy mennyi idő alatt, de a lényeg az, hogy ahhoz képest, hogy már hosszú idő óta a sárgasága volt, és az minden hasnyálmirigy enzimei olyan magas értékeket mutattak, az amiláz enzim, hogy 600, ami a normálisnak a 3-4 szerese, tehát nagyon magas érték, nagyon szépen rendbe hozta. Nagyon szépen rendbe hozta. Adtam mellette, szedte ezeket a vitaminok, illetve biotermékeket is, amiket mondtam. Tehát jó tapasztalatunk van. A másik, ami népi gyógyászatban is régóta ismert, a savanyú káposztalé. Ez már a zöldség. Savanyú káposztalé. Azt mondják, hogy a savanyú káposztalé a szervezetnek a belső tisztítója, és hát ilyen kicsit szemléletes képpel azt mondják, hogy úgy tisztítja egész belsőnket a méreganyagoktól, mint az üveget mossuk a üvegmosó kefével. Tehát leszedi az erekről a fölrakódott lerakódásokat, tisztítja és gyógyítja a szervezetet. Itt nem tudjuk, hogy mi minden anyag van a káposztában, de egy biztos, hogy a savanyú káposzta lébet sok a C-vitamin. Rengeteg a C-vitamin. Amellett olyan fehérjéket tartalmaz, ami szintén gyógyítják a hasnyálmirigyet. Ugyanide sorolják a... Most még a gyümölcsökhöz mondanék valamit, mert utána át szeretnék térni a zöldségekre. Nem kimutathatóan magas a C-vitamin tartalma, de mégis gyógyítja a hasnyálmirigy betegséget az eper. Eper. Az eper, igen, a málna, az áfonya és a szeder. Tehát nagyon jó hatásúak. Majd itt, ha arra kerül a sor, szeretném, ha felolvasnád, kedves segítségem, egy részt a Mária Trében könyvből, ő elmondja, hogy milyen a fekete áfonya vagy szeder levélkúra. És mindegyik. Nem csak azt mondja, hogy javítja, hanem hogy gyógyítja a betegséget, úgyhogy majd közel jövőbe ki kell próbálni ezt is. Tehát az eperről azt hallottam, hogy gyógyítja, és ugyanígy a többiről is. Most akkor térjünk át a zöldségekre, és mondanék egy pár zöldséget, ami szintén hasznos. Ilyen például a spenót. Régen egy természetgyógyászat előadáson voltam, és ott megkérdeztem egy kedves ismerősöm, aki alkoholista volt, hogy mivel tudnék neki segíteni, hogy gyógyíthassa magát, és ő azt mondta, hogy spenóttal. Tehát én ezt hallomásból tudom, nyilván, ahogy mondtam az előbb is, mivel zöld színű, nyilván magas a magnézium tartalma, és valószínűleg más ezernyi olyan anyag van benne, amiről halvány gőze sincs még a tudománynak, mert még nem fedezte föl, ami benne van a spenót. Nagyon jó a spenót mellett a zöld bab. Zöld bab. De nem csak a zöld bab, hanem a szárított bab, azon belül pedig valaki, szintén egy betegtől hallottam, hogy állítólag a gyöngybab. Tehát a száraz babokon belül a gyöngybab. Itt is azt feltételezhetjük, hogy olyan fehérjét tartalmazhat, és még ki tudja mi minden anyagot, ami gyógyítja. Minden gyógynövény, illetve gyógytal kurának része a fehér bab héja. Tehát úgy néz ki, hogy az egész növény tartalmazza ezt a gyógyanyagot, úgy maga a gyöngybab, a zöld bab, vagy a fehér bab héja, tehát a szárított bab héj. Igen. A zöldségekhez tartozik, bár inkább már ez a fűszerhez átmenet, a kapor. Kaporszósz. Egy ismerősömnek ajánlottam, akinek a gyereke cukorbeteg lett, és azt mondta, hogy igen, határozottan tapasztalják, hogy a napi egy csokor kaportól mondjuk, vagy valamennyi kaportól szépen megy le a cukra. Tehát ugye ez se közismert, hogy a kapor is nagyon jó hatású. Na most visszatérnék még a főzelékfélékhez, és ott még javaslom, hogy vegyük be azokat a hát gaznövényeket, vagy gyógynövényeket. Én azt mondom, hogy a Jóisten nem különítette el a teremtéskor a zöldségeket, a gazgyom, meg egyéb növényeket, csak mi emberek nemesítettünk, vagy termesztünk valamit, másokat pedig nem. Tehát én a zöldségfélékhez sorolnám, és később majd a gyógykákhoz a csalánt és a gyermekláncfüvet. Ugyanis a csalánt és a gyermekláncfű ehető salátákban, főzelékekben. És pedig milyen módon? Nem sokára kezdődik a április végén, májusban a gyermekláncfűnek, gyorsan fog kizöldülni, és gyorsan fog kivirágozni. A teljes növény földfeletti része ehető, tehát mind a levele, mind a szára, mind a virágja. Kesernyés az íze. Azt lehet megtenni, még mielőtt elkezd virágozni ez a kesernyés íz nem annyira erős. Tehát javasolják mindig, hogy a virágzás előtti leveleit együk. De virágzás után is, és virágzás alatt is ugyanúgy lehet enni a levelét is, akkor a vastag ereit ki kell vágjuk, mint a spenótnak is, vagy a sóskának. Tehát nagyon jó a csalánlevél, ajánlatos összekeverni más ételekkel. Nagyon jó, például össze lehet vágni uborkával, paprikával, paradicsommal, és akkor lehet egy kicsit ízesíteni, szintén a cukor csökkentő borsikafűvel, köménnyel, és egy kellemes saláta készíthető esetleg egy kis citromlével. Tehát ecetet semmiképpen ne használjunk salátákhoz, hanem az ecet helyett szokjuk meg, nagyon kellemes ízű a saláta citrommal. Lehet beletenni hagymát, fokhagymát is, mert ezek is gyógyítják a cukorbetegséget. Tehát akkor a zöldségekhez rögtön megjegyezhetjük, hogy még mi jó. Jó a hagyma, mindenfajta hagyma, fokhagyma, az uborka leve is, jó a zeller, és azok a gyógynövények, amiket mondtam most fűszerként, akkor mondjunk egy néhányat. Mondok néhány fűszert. Ilyen az előbb említett borsikafű, ami egyrészt fűszernövénynek szoktuk használni, és nagyon kellemes íze van bors helyett, az egészségtelen bors helyett. És a kömény is nagyon jó, a kaport említettük. Az édes ételekhez pedig nagyon jó az édes kömény, a kömény és az án is. Na most, hogyha a gyermekláncfűből elkészítettük salátának, nem csak salátának lehet, hanem meg lehet főzni főzeléknek is. Ugyanúgy, mint a spenótot. Tehát meg kell főzni, ha akarjuk, ledaráljuk húsdarálon, ha akarjuk, összeturmixoljuk, és be lehet rántani, és meg lehet enni. Ugyanezt meg lehet tenni a csalánnal is. A csalán is a hasnyálmirigynek az egyik nagyon jó gyógyszere. Ha leszedtük a csalánt, és egy 5 másodpercig forró vízbe dobtuk, utána már nem csípnek a levelei. El lehet fogyasztani főzeléknek, vagy levesnek is el lehet készíteni, inkább főzeléknek szokták. És meg is lehet enni. Én is ettem már csalánlevelet. Tehát semmi baja nincs, ha az ember nem szúr. Viszont nagyon jó a cukorbetegségre. És minden növény, amit meg tudunk enni nyersen, sokkal hatásosabb gyógyszer, mert nem károsodnak a főzés során azok az anyagok, amik így nyersen bekerülnek a szervezetbe. Itt is azt mondhatjuk, hogy az ember nagyon, nagyon gyermekcipőben jár a gyógyítás terén, csak tapasztalatból tudja ezeknek a jó hatását. Igazából tudományosan, ha egy-két anyagot ki is tudunk belőle mutatni, hogy mi az, amiért jó, ez még közel sem az összes hatóanyag, ami okozza a jó hatását. Akkor térjünk át a gyógyteákra. Nem tudom, hogy elmondtam-e az összes zöldséget.
1: Igen.
0: Jó. Akkor térjünk át a gyógyákra. A fűszernél még említem a gyömbért. Gyömbér.
1: Igen.
0: Csicsóka.
1: A
0: kurkuma. Igen. Tehát itt a kurkumát is javasolják. A csicsóka, azt várjunk, az miért ajánlható? Írjuk föl, de az nem gyógyít, hanem az jó diétás anyag, mert. Ugye egy kicsit olyan burgonyaszerű, bár nem burgonya, édesebb is, hanem olyan szénhidrátokat tartalmaz, amelyek cukor nélkül felszívódnak. Tehát ez nem kifejezetten gyógynövény, gyógyítja, de gyógyítja is bizonyos értelemben. Minden esetre az ereket feltétlenül tisztítja, lerakódás nélkül felszívódik, és egy mindenképpen helye van a diétában, és a gyógyításban is a csicsókának. És köszönöm szépen, ezt ki ne felejtsük. Akkor térjünk át a gyógyteákra. Gyógytea a cukorbetegségben az eddig elmondott gyermekláncfű, csalán, és itt a gyermekláncfűnél, a teánál már megihatjuk a megmosott, megszárított gyermekláncfű gyökeret is. Jó, nagyon hasznos az előbb említett gyümölcsöknek a levele is, tehát például szederlevél, málnalevél, áfonyalevél, és nagyon jó, ezeken kívül még jó néhány gyógynövény. Ilyen például, megvárom, míg mindenki le tudta írni. Ilyen például a kálmos gyökér, amiről külön szeretnék majd szólni, a Mária tövis mag. Mária tövis mag. Összességében nagyon sok gyógynövényt tartalmaz. Mielőtt ezekről beszélek, majd említeném a svéd füvet. A svéd fű is, illetve a svéd fű keverékek is tartalmazzák ezeket. Javasolja Mária Trében, hogy ebből a svéd fű cseppekből a hasnyálmirigy tájékára havonta egyszer tegyünk borogatást. Tehát javasolja a svéd fű borogatást. Alkoholos svéd fűből a borogatást. Azok a... ő azt mondja, hogy havonta egyszer, hát nyilván akinek súlyosabb az esete, vagy éppen be van gyulladva a hasnyálmirigye, akkor többször is lehet. A bőrön keresztül is felszívódnak a gyógynövények, és ezért szokták néha fürdőkbe is használni. Tehát akkor említettük a gyökereket. A kálmos gyökérnél elmondanám előre, hogy mi minden gyökeret 15 percig főzünk, illetve itt Mária Trében a lapon említi, hogy éjszakára áztassunk be egy kávéskanállal, és másnap ne főzzük 15 percig, mert úgyis az éjszaka folyán felazulnak a rostok, és kioldódik belőle a hatóanyag, hanem csak langyosítjuk, és ihatjuk. Tehát ilyen módon megőrizzük a forralástól, és megvédjük a hatóanyagoknak egy részét, amik éppen maradhatnak. Ugyanez vonatkozik a Mária tövis magra is. Ez körülbelül olyan hasonló a fehér mustármaghoz, pici kis magocskák, mint mondjuk egy gombos tűfej, talán annál nagyobb is. Ezeket ajánlatos szintén főzni hosszabb ideig, illetve hallottam javaslatot, hogy kávédarálón daráljuk meg, és úgy főzzük, illetve azt hallottam, hogy keverjük bele valamilyen sűrűbb ételbe, és nyersen együk meg, és úgy is kifejti a pozitív hatását. Tehát háromféle módon lehet, egyrészt meg lehet főzni 15 percig, másrészt kávédarálón ledarálhatjuk, sűrű ételbe keverhetjük, és úgy ehetjük. Harmadrészben pedig, mit is mondtam? Igen, hogy áztatás után. Na, akkor nagyon van azért egy jó néhány gyógynövény még ezen kívül is. Mit hagytam még ki?
1: Kertiruta.
0: Kertiruta, igen. A A kerti ruta az egyik. A kerti ruta. Kerti ruta. Ez a kerti ruta van benne, a rutaszkorbinban is, ami az ereket gyógyítja, de ugyanakkor jó a hasnyálmirigy betegségre is kerti ruta. A latin neve ruta graveolens. Igaz, ezt a többinél sem mondtam, nem is olyan érdekes. Tehát kerti ruta. Van a kukorica bajusz, a kukorica bajusznak pedig a vesére van jó hatása, vízhajtó hatása is van, és a hasnyálmirigyre is. Tehát segíti megelőzni a vese károsodást, és ezért ajánlatos. Most azért ezen kívül vannak még gyógynövények, és meg foglak most kérni, hogy segíts nekem elolvasni ezeket. Ez a könyv, amit a kezembe tartok, ez egy igen értékes könyv, és véletlenül maradt nálam, sajnos ez a Halimbai papnak a könyve. Úgy hívják, hogy dr. Szalai Tibor. Ennek a könyvéből fogom elolvastatni most azokat a gyógynövényeket, amiket ő sorol fel a cukorbetegség gyógyítására. Hallgassuk akkor meg. Én már is mondom. Légy szíves, olvasd el nekem.
2: Dr. Szalai, gyógynövények és természetes gyógymódok.
0: Dr. Szalai.
2: Dr. Szalai Miklós.
0: Ez a könyv egy nem kiadott könyv.
2: Igen, csak ilyen kézirat.
0: Kézirat formájában van közkézen.
2: Igen, foglalj helyette most. De már biztos nagyon elfáradtam. Innét olvassam, ahol bejelölted. A cukorbaj. Itt van.
0: Igen.
2: Tehát a cukorbajra a következő teákat ajánlja. Angelika. Aranyvessző, áfonya levél, árnika, árpa. Babhüvely, bazsalikom, berkenye, borostyán levél. Bojtorján, boróka, cickafark, citromfű, csalán, csillagfürt, diófa levél, eperfa levél, itt a másik oldal, eperfa levél, ezer jófű, édes kömény, és odaírják édes kömény és édes gyökér. Tehát az külön más.
0: Igen, az a likvidícia rádik.
2: Uh-huh.
0: Az édes gyökér egy hivatalos gyógynövény, az a neve, hogy likvidícia rádik. Uh-huh. És általában lehet is venni mostanában ilyen édesítőszerként a gyógynövényboltokba is.
2: Uh-huh. Igen. Fehér üröm, és fekete üröm. Földi tömjén. Erről még nem hallottam soha. Földi tömjén. Füstike. Füzény fűz. Füzény fűz. Görög széna. Gyíkfű. Gyömbérgyökér. Harmatfű. Izlandi zuzmó. Kamilla. Kálmos. Kecskeruta. Korpafű. Kömény. Kukoricabajusz. Kutyabenge. Úgy tudom, az egy kéreg. Kutyabenge kéreg. Kutyabenge. Legyezőfű. Lenmag. Lizinka. Lóhere, tehát a lizinka után lóhere. Lucerna.
0: Szokták a lucernát, lucerna csiraként is fogyasztani, és lehet is venni így a bioboltokban.
2: Én ilyen hajtást vettem tegnap, és meg is ettem.
0: Igen.
2: Az finom volt.
0: Nagyon magas a vitamin
2: tartalma. Igen. Macska gyökér. Menta. Gondolom a fodormentára gondolnak.
0: Többfajta menta van, ugye. Igen. Van a fodormenta, és a van a borsmenta, van a vízimenta, valószínűleg bármilyen menta.
2: Tehát a menták nagy csoportja. Martilapú. Magyar. Magyar, nem magyar, magyar. Nadájtő. Napraforgó mag. Naspolya. Nyírfa levél. Orbáncfű. Palástfű. Pásztortáska. Peremizs. Pitypang.
0: Ez a gyermek lágyfű.
2: Igen. Ragadós galaj. Reketje. Réti torma. Rozmaring. Rózsabogyó.
0: Ez a csipkebogyó.
2: Igen. Ruta. Salamin pecsét.
0: Salamon.
2: Ja, Salamin van írva. Nem ismerem. Salamon pecsét akkor. Sóska, azt ismerjük. Szapuka, azt se ismerjük. tehát nem apuka, hanem szapuka, szederlevél, szamóca levél,
0: ez ugye az,
2: az epernek a levele, igen.
0: Illetve hát ez a vad változata, ugye?
2: Szamóca, igen. Igen, tozat is, annak a levele is. Igen. Szójabab.
3: Tarack.
2: Tarack a következő, azt hiszem, ez sok kertben található tarack. Tárnics. Tökmag. Tölgymak. Tehát tökmag, és külön tölgymak. Igen. Vadárvácska. Varádics. Vasfű. Vérehulló fecskefű. Vérontó pimpó. Vizitorma. Vidrafű. Zab. Zsája. És zsurló. Tehát ez a rész itt. Na most jön majd utána a másik. Majd azt is folytatjuk. Még ez is lesz, csak ez a vége a ABC sorrendszerint.
0: És miért most mi következik?
2: Tehát ez idáig elediktáltuk. Na most ez jön a hármas számú.
0: És szóval ez micsoda?
2: Ez ugyancsak, hogy mik kellene. Tehát ugye cukorbaj, még mindig a cukorbajhoz.
0: Szerintem ez elég. Szerintem elégedjünk meg ennyivel.
2: Szerintem is nagyon. Jó.
0: Igen, ahogy láttuk, ez az ABC sorrendtől A-tól Z-ig, mindent elmondott.
2: Igen.
0: Én azt nézett meg, hogy ott a recept szerint mondja, hogy ugyanígy folytatja, hogy ez...
2: Itt kezdtük, és így mondtuk a teáj,
0: Megígérem, hogy ha valaki mégis kíváncsi arra, ami le van még írva, azt, ha vége azon az egész előadás sorozatnak, addig szépen minden előadásanyagomat összerendezem, és akkor vagy e-mailbe elküldöm, vagy pedig itt hagyom, és akkor fénymásolható lesz, jó? Mert úgyis tartozok itt több mindennel. Na most ezen kívül, nem tudom mennyi az idő.
1: Fél nyolc.
0: Na most van még összesen két oldal, hogyha van még erőtök hozzá, itt mond még egy-két konkrét receptet. De szerintem, ha már valaki ennyit megcsinált, annak már meg kell gyógyulnia. De Mária Trébennek konkrétan vannak jó javaslatai, amik most, ha olvassuk, meg fogjátok látni, hogy már nagy részét leírtuk, tehát gyorsabban haladunk vele, mert először is ez nagyon ki van nagyítva, másodszor ennek a 70%-át már eddig hallottátok. De amit most mond, az még egy-két dolog, amit érdemes megfigyelni. Jó? Megkérlek, hogy igen. És csak azoknál a részeknél álljál meg, amit még nem írtunk le.
2: Nagyon érdekes dolgok. Jó? Igen. Na, tehát így kezdjük. Cukorbetegség, diabétesz. Tehát most erről. A diabétesz mellitus napjainkban egyike a legelterjedtebb betegségeknek. Akkor ezt most már nem. Ja, én még nem kaptam ilyet.
0: Igen,
2: akkor
0: igen.
2: Én is fogok kérni ilyet. Ezt megkaptad? Akkor itt én most látok valamit, amit biztos nem kaptatok. A fehér fagyönyről kaptatok valamit?
0: Mondtuk.
2: Akkor igen. Már lelőttétek a poént. Akkor már nincs tovább.
0: Jó.
2: És igen. Nekem sincsen.
0: Jó. A fehér fagyönyről szeretnék mondani annyit, mert tényleg azt nem említettük meg, hogy ezt hideg vízben áztatással kell készíteni.
2: Igen.
0: Méghozzá úgy, hogy
2: igen.
0: úgy kell készíteni, hogy körülbelül egy 2,5 deci vízhez egy kávéskanál, egy pupozott kávéskanál fehér fagyöngyöt kell tenni, és azt egy fél napra be kell áztatni. Naponta körülbelül azt mondják, hogy kétszer kell egy pohárral meginni. Ez egy hosszabb kúrát ajánlít Mária Trében. Tehát a könyvében eredetileg azt mondja, hogy egy 6 hetes kúrát kell tartani, és utána lehet egy szünetet tartani. Most itt, ahogy majd olvasni fogjátok, azt mondja, hogy több héten keresztül kell a cukorbetegeknek, de valóban jelentős javulást okoz. Nem csak a cukorbetegséget gyógyítja, hanem erősíti szintén az immunrendszert. Tehát ebből azt következtetjük, hogy valamiképpen a hasnyálmirigy működése nagyon szoros összefüggés mutat az immunrendszer működésével. Jó. Mivel mindenki megkapta, akkor ezeket nem is olvassuk föl, jó? Egy pupozott kávéskanállal. Azt nem szabad. Nem, csak a szálát és a levelét. Ez itt külön kihangsúlyozza, hogy a fagyony bogyóját nem. Na most, akkor gyakorlatilag ő is ezeket említi, amiket elmondtunk. Itt ad egy konkrét teareceptet, amit érdemes majd megpróbálni elkészíteni. A többi az körülbelül azonos. Nem mond sokkal többet. A hagymáról írja, hogy a hagyma gyógyítja a cukorbetegséget, a fokhagyma és a póréhagyma. Nem tudom, azt diktáltam-e, azt hiszem, igen. Jó. Akkor most várom a kérdéseket.
3: Első kérdésem az lenne, hogy említette korábban, hogy az alacsony vércukorszintnek is a tünetei.
0: Igen, jó, köszönöm szépen. Igen, ez fontos. Szívesen. Tehát az alacsony vércukornak a tünetei. Ez ugyanúgy, mint a magas vércukor, kialakulhat lassan is, meg kialakulhat hirtelen is. Ha valaki cukorbeteg és gyógyszert szed, akkor nagyon gyorsan kialakul. Általában úgy szokott bekövetkezni, ahogy mondtam, hogy bevesszük a gyógyszert, vagy az inzulint, megkapjuk, és elfelejtünk enni, zavar valaki, fölhív valaki, és valami történik. Ezért azt szoktuk mondani, és ez nagyon komoly, hogy akárki akármit csinál, akár dolgozik, akár előadáson van bent, akár a munkahelye tárgyalása közben, nyugodtan minden zavart nélkül vegye elő az ennivalóját, és egye meg, mert különben ott helyben össze fog esni. Tehát ez a végeredmény, de hát nyilván hogy kezdődik? Az érdekes az, hogy a tünetek egy kicsit változnak attól is, hogy milyen gyógyszert kap az ember. Régebben, amikor még a marha hasnyálmirigy kivonatból készült az inzulin, akkor megelőzte a cukor lemenetelét egy hideg veríték, egy izomremegés, és hirtelen elgyengülés, tehetetlenség, és ezek a tünetek tipikusan jellemezték az alacsony cukrot. Tehát jellemző rá a fáradtság, az álmosság érzés, de nem az a fajta fáradtság, ami a magas cukornál, mert a magas cukornál, ami fáradtság jellemző, az egy olyan nagyon olmos fáradtság. Ez az alacsony cukor esetén pedig egy ilyen könnyű alvásszerű elalvásra hasonlít. Tehát ez a különbség. De mondjuk kívülről, ha mi nekünk kell eldönteni, akkor nehéz, abban tudunk különbséget tenni. Ha valakinek hidegvizes veríték borítja el, az biztos, hogy alacsony cukrú. Ha magas, vagy száraz, meleg a bőre, akkor garantáltan magas a cukra. Tehát ez a tünete. Arra kell vigyázni, hogy át ne menjen az eszméletvesztésbe. Tehát ilyen révetegség jellemző, nem tud ma végén már beszélni se az ember. Egy ilyen kómaszerű állapot van, mint egy elájulásszerű, fönnakad a szemei. Lehet, átmehet rángásba, akkor már súlyosabban az idegeket érzi, vagy ilyen inkább idegbetegségre jellemző, mert az idegek is fölmondják a szolgálatok, az alacsony cukor, ugye az elme cukorral táplálkozik, az agy glükózzal. Ahogy az alacsony cukor miatt a megfelelő tápanyag hiányzik az agyból, akkor nagyon furcsa jelenségekre és dolgokra képes az agy, így lehet egy szaladás, egy görcsös rángás, a szem feladkadása, és hát nagyon sok minden, nagyon furcsa tünet. De ez már a leges legvége. Ilyenkor, amit lehet tenni, az a gyors inni adás. Ha még valaki jobb állapotban van, tehát ha még mondjuk a remegés, vagy önmaga is valahogy érzékeli, hogy már olyan bizonytalan, kicsit réveteg, kicsit hideg kezd rázni, vagy hasonlók, akkor jobb, ha azonnal elkezd enni. De akkor már nincs ideje enni lassan rágható falatokat, mert hamarabb rosszul lesz, mielőtt felszívódna a gyomrába a cukor, tehát ilyenkor a leggyorsabban felszívódó cukrot kell adni, ez a szőlőcukor, vagy bármilyen cukor, vagy bármilyen üdítő, amiben cukor van. Mindegy, csak folyjon és édes legyen. Tehát tejt, szokták mondani, hogy pár kocka cukor, az is jó, 6 kocka cukor, hamar elolvad a szájba, de hogy még el se kelljen olvadni, jobb, ha feloldjuk tejbe vagy vízbe, és kis citromos lével, hogy legyen valami íze is, megitatjuk a beteget. Szokták mondani, hogy tejbe oldjunk fel 6 kocka cukrot, az is jó. Gyakorlatilag mindegy, csak édes legyen, cukortartalmú, lehet méz is, aztán egészségesebb is. Igen ám, tehát ezek, amiket lehet adni. Aztán, ha már kicsit jobban van a beteg, akkor lehet adni kenyeret is, vagy bármilyen más péksüteményt. Minden esetre arra kell vigyázni, hogy ne etessük túl, mert amúgy is a szervezet, ha leesik a cukra, akkor maga a szervezet is ezen a negatív feedback reakción keresztül felszabadít a májából egy csomó cukrot, tehát meg fog emelkedni a cukorértéke a cukrosnak, amiatt is, mert sok cukrot megetettünk vele, meg amiatt is, mert a negatív feedback mechanizmuson keresztül is a vérébe bocsájtja a máj cukrot. Tehát általában van egy úgynevezett somogyi effektus, ami azt jelenti, hogy általában alacsony vércukortól való rosszulét után a következő 1-2 órában jelentkezik egy nagyon magas vércukor. Tehát ezért én azt javaslom, hogy aki alacsony cukor, tehát rosszul lesz alacsony cukortól, etessük meg, de csak annyira, hogy észhez térjen, ne etessük túl, mert úgyis számolnia kell a somogyi effektus miatti felugró cukorral. Ha pedig jól megetettük, és még a somogyi effektus is fölmegy, akkor 1-2 múlva 18 egység lesz a cukra. Tehát nagyon felugrik. De minden esetre annyit meg kell, hogy egyen, hogy észhez térjen. És már lássuk, hogy normálisan reagál a dolgokra. A másik problémát az, hogy a mostani inzulinok, amiket nem tudom, hogy tudják-e, hogy már baktériumokkal termeltetünk, és teljesen test azonos aminosav sorrendje van, azoknál az alacsony cukornak a jelei nem ilyen könnyen észrevehetők, mint a marha inzulinnál. Akkor legalább volt ez a jelzés, hogy egy kicsit ez a hidegveríték, a remegés elkezdett bekövetkezni. A gonosz dolog az, hogy nem gonosz dolog, csak a nehéz dolog az, hogy amikor rendes emberi inzulint kap egy cukorbeteg az inzulinjába, teljesen jól érzi magát, semmi tünete nincs, és egyik pillanatról a másikra rosszul lesz. Semmi tünete nincs, csak úgy érzi, hogy elálmosodik, és egyik pillanatról a másikra elalszik. És akkor már nem lehet vele mit csinálni. Akkor már annyit lehet tenni, hogyha még arra képes, a szájába szívószálat teszünk, és a folyadékot, amit adnánk neki, nem itatjuk, hanem hagyjuk, hogy felszívja szívószállal. Ezt lehet tenni.
4: És utána pedig mentőt hívni,
0: ha nem tér magához, akkor mentőt
4: kell hívni fél órán belül, mert agykár.
0: Igen. Igen, ez a másik, ez a
4: vénán adják be
0: a vércukrot. Igen. Tehát ha kijön a mentő, akkor glukagon injekciót ad, vagy 40%-os infúziós oldatot. A glukagon az a májraktárakból szabadítja föl a cukrot, a 40%-os cukor pedig értelemszerűen megemeli a vércukrot. Tehát ennyit szeretnék még hozzátenni. Kinek lenne még kérdése?
4: Ezt, amit említettetek, melyik inzulinában mondtad, hogy a újabb típusú inzulinok?
0: Igen, ez, amit a baktériumokkal termeltetnek, és teljesen... Hát én mondhatok csak, hát az Inzulatard, az Actrapid, vagy...
4: Akkor van a
0: Novorapid. Igen, tehát azok a mindazok, amiket baktériumokkal termeltetnek, szintetikus vagy félszintetikus. De nem szintetikus, bocsánat, tehát testazonos. Azonos az aminosav sorrendel. Ez azért jó, mert ugye testazonos, és azért rossz, mert ilyen furcsa, tehát itt nagyon kell vigyázni, sokkal jobban kell vigyázni az étkezésnek. Remélem, nem hagytam ki semmit. Ha esetleg lenne valamilyen kérdés, még azt szívesen meghallgatom.
4: Én azt szeretném megkérdezni, nem biztos, hogy a cukorbetegséghez tartozik, hogy a karszor jelentkező májfolt.
0: Igen, az inkább a májbetegséghez tartozik. És a, nem tudom, itt volt néhány előadással ezelőtt tartottam májról egy előadást. A máj, ott minden, amit elmondtam a májra, az hat. Kívülről lehet használni még a citromos bedörzsölést. Állítólag a citromos bedörzsölést csökkenti, de főleg a citrom belülről, ha bírja, ugye, és nem a... Igen. És mindazok a májteák, amiket akkor mondtam, vagy a olajkúra, vagy a gyógynövények. Sajnos a májbetegségnek azért nevezik májpofoltnak, mert a bőrszínanyagai a máj képezi, és valami ok miatt ezek egyenletlenül oszlanak meg, vagy egyszerűen nem tudnak kiürülni. Nyilván egyértelmű a hátterében a máj funkciózavara. Epe máj funkció zavar, vagy a vese, hogyha esetleg nem tudja kiüríteni, ha rossz a vese, és nem tudja kiüríteni, akkor a vérfestéket, vagy lebontani jól a máj, az epe esetleg az is lehet a háttérben.
4: Akkor a sok anyajegy az anyához
0: kapcsolatban? Az anyajegy az más. Az anyajegyek jelentős részében vírusbetegség áll a háttérben, és ezért sokszor szokták mondani, hogy vigyázni kell, hogy nehogy az anyajegy bárhol a testen előtt kerül, elrákosodjon, hogy ezek a vírusok elkezdjenek mérhetetlen gyorsan szaporodni, és akkor egy rossz indulatú. Egyébként ki szokták venni, van olyan, amit ki lehet emelni, van, amit azt mondják, jobb, ha benne hagynak, amíg el nem kezd szaporodni. Tehát onnan tudhatjuk, hogy jó indulatú ez a vírusos anyajegy, hogyha nem szaporodik, akkor egy bizonyos stabil állapotban van. Ha elkezd egyik napról a másikra, vagy egyik hétről a másikra szaporodni, akkor jobb vizsgáltatni és kivenni, és kiemelni az egészet, hogy nehogy egy rákos folyamat elinduljon. Most vannak még bőrbetegségek, ami nem ilyen anyajegyszerű, körülhatárolt, hanem ilyen elfolyó. Tehát olyan, mint a felhő. És nem májszínű, tehát nem a májfolthoz hasonlít, hanem inkább ilyen bizonytalan határú, szürkés, barnás, az a rosszindulatú bőrráknak a jele. El kell tudni különíteni. Igen, tessék.
4: Ugye a kukoricában húsz teának, az érett kukoricának, vagy esetleg, hogyha veszett le teljes kukoricát, akkor annak a bajuszát megszárogathatom, és akkor az is jó.
0: Az is jó. Mind a kettő jó. Igen. Tehát én úgy szoktam csinálni, például én nagyon szeretem meginni a kukoricának a levét, hogy amikor megfőztük a kukoricát, ugye tegyünk bele a kukorica hajból is. És ha nem olyan erős, hogy ne lehessen meginni, meg lehet inni a levét. Meg lehet inni a levét. Jó. Igen?
5: Hogy lehet hozzájutni ezekhez az előadásokhoz, amit Katika tartottál, és amikor én nem voltam itt például.
0: Ezeket mindegyiket fölvesszük, azért van ez a hangosító is, és amikor kész az egész sorozat, akkor készítünk belőle egy MP3-as kazettát, és akkor ezeket vagy CD formájában, vagy MP3-as kazettákban meg lehet kapni, illetve én is készítek egy írásos anyagot belőle, csak mindig késésbe vagyok önmagammal, de el fogom tudni küldeni mindenkinek e-mailbe is, és itt fogok belőle hagyni fénymásolt példányokat, jó? A mai anyagból a Mária Trébent elveheti mindenki az asztalról.
4: És ajánljuk még, ne haragudjatok, egy pillanat, ezt megkapható...

Kedves gyerekek, egy nagyon rövid történetet, egy rövid kis epizódot szeretnék Jézus életéből feleleveníteni. Biztos jól ismeritek, de mint minden történetnek, ennek a történetnek is nagyon nagy tanulsága van. Jézus egyik alkalommal, amikor egész nap tanított, nagyon elfáradt. És beültek a hajóba a tanítványokkal, és Jézus a hajóban elaludt. Aludt a fejaljon, de úgy aludt, hogy szinte semmi nem tudta fölkölteni. Aludtatok már ilyen mélyen, hogy döröghet az ég, bármi történhet körülöttetek, ti nem ébredtek föl, alusztok. Jézus is nagyon fáradt volt, és nagyon mélyen aludt. És közben lecsapott egy hatalmas vihar a tóra. Óriási volt a vihar. És a tanítványok mindent megtettek, megpróbáltak mindent megtenni, lapátolták ki a vizet a csónak, mindent megtettek, hogy nehogy elsüllyedjenek. De a vihar nem csökkent, és ők egyre nagyobb veszélyben voltak. És akkor oda mennek Jézushoz, aki még mindig alszik, és nem ébredt föl erre a hatalmas viharra sem. És akkor fölkeltették Jézust, és az ige ezt mondja, ezt hadd olvassam. Tudjátok, mit mondanak Jézusnak? Azt mondják neki, Mester, nem törődöl vele, hogy mi elveszünk? Nem törődsz azzal, hogy milyen helyzetben vagyunk, mi mindjárt el fogunk veszni? Szerintetek a tanítványok mikor mentek Jézushoz? Mikor mentek oda ezzel a kéréssel, és ezzel a megjegyzéssel, hogy nem törődsz vele, hogy mi elveszünk? Szerintetek a vihar kitörésekor, vagy pedig már javában tartott a vihar, amikor oda mentek? Szerintetek mikor? Már biztos, hogy javában tartott a vihar. Már ők minden erőfeszítést latba vetettek, megpróbáltak mindent, hogy elhárítsák a veszedelmet, és mikor maguk már látták, hogy végképp nem boldogulnak ezzel a helyzettel, akkor mentek oda Jézushoz, hogy hát nem törődsz vele, hogy el fogunk veszni. És Jézus a következőt mondja, azt olvassuk, felkelvén Jézus megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, és némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondta nékik, miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincsen hitetek? Ebből a történetből mit tanulhatunk? Bármilyen nehézség van az életben, bármilyen veszedelembe kerülünk, bármi baj történik. Ne az legyen az első, hogy megpróbálunk valamit tenni, meg megjedünk, meg kétségbeesünk, hanem mit tegyünk? Azonnal Jézushoz forduljunk, abban a pillanatban. Ne próbáljunk meg magunk bármit tenni. Veszély van, nehéz helyzet van, abban a pillanatban kérjük az ő segítségét. És ne csak akkor hívjuk őt már, amikor azt látjuk, hogy már végleg akkora a baj, hogy már mindjárt el fog süllyedni a hajó. Bármikor, amikor nehéz helyzet van, azonnal hívjuk őt, mert ő azonnal meghallja a mi kérésünket, és segít nekünk, és nem akarja, hogy mi magunk próbáljunk a nagy széllel és az árral szembeszállni. Ő segíteni fog. És akkor meg fogjuk látni, hogy eláll a szél, és lesz nagy csendesség. De ugyanakkor hallhatjuk a szívünkben is, hogy Jézus megdorgál bennünket. Hogy van, hogy nincsen hitetek? Hol van a ti hitetek? Adja meg az Úr nektek is, és mindannyiunknak is, hogy hitünk legyen a nehézségek és a próbák idején is. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy igével szeretnék foglalkozni, egy olyan igével, amit nagyon sokszor idézünk, legalábbis sokszor valamilyen formában, vagy valamilyen összefüggésben meg szoktunk említeni, de úgy gondolom, hogy nem értjük igazából a lényegét. Vagy legalábbis nem mindent értettünk meg igazából belőle, mert hatalmas és mély mondani valójú kijelentése Jézus Krisztusnak. És ez az ige nem más, mint mikor Jézus azt mondja, hogy sok elsőkből lesznek utolsók, és sok utolsókból elsők. Nem tudom, értjük-e, hogy mit jelent ez a kifejezése Jézusnak? Mit jelent, hogy sok elsőből utolsó lesz, és sok utolsóból első? Egyáltalán nem tudom, hogy arra emlékszünk-e, hogy milyen körülmények között mondta el Jézus Krisztus ezt a tanítását. Mikor mondta el, mire felmondta el, mit akart Jézus Krisztus ezzel a tanítással mondani,
Kiknek a lelkében akart egy alapvető változást elérni ezzel a mondással, és mivel magyarázza meg Jézus Krisztus ennek a kijelentésének az értelmét? Kezdjük is mindjárt az elején. Jézus Krisztusnak ez a gondolata és ez a tanítása a júdeai szolgálat idején hangzik el, és ezt közvetlenül megelőzi a gazdag ifjúval való párbeszéde Jézusnak. Én ezt nem szeretném idézni, ezt a történetet, hiszen mindannyian jól ismerjük, tehát nem szeretném szóról-szóra felolvasni, csak bizonyos részeket szeretnék majd kiragadni belőle. De először szeretném, hogyha kívülről megemlítenénk és elmondanánk, nyugodtan, bátran válaszoljatok, családiasan vagyunk, tehát nyugodtan válaszoljatok bátran, hogy a gazdag ifjú milyen kérdéssel ment oda Jézushoz? Mit tett föl a gazdag ifjú? Milyen kérdést tett fel Jézusnak? Jó mester? Igen, kétféle választ hallottam, és az egyik volt a jó, és óriási különbség van a kettő között. Mert a gazdag ifjú azt kérdezi Jézustól, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Nagyon sokan azt válaszoltátok, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Szerintetek van-e különbség a két kérdés között? Van-e különbség? Nem mindegy, hogy azt kérdezi a gazdag ifjú, hogy mit cselekedjem, vagy mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Óriási különbség van a kettő között. Szerintetek az a kifejezés, amikor azt kérdezi, és úgy kérdezi, hogy mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, akkor ebben a kérdésben mi van benne? Milyen gondolat, milyen felfogást tükröz ez a kérdés? Igen. Ez a kérdés azt tükrözi, hogy jogok és érdemek azok, amelyek számítanak az üdvösség elnyerésénél. Ki kell nekünk érdemelni, mi jót kell ahhoz cselekednem? Ha ez a gazdag ifjú azt kérdezte volna, hogy mit cselekedjem, uram, hogy örök életet nyerjek, egészen másképp hangzott volna. De ez a kérdés azt a gondolatot tükrözi, ami a korabeli felfogás volt, mert hadd mondjuk, Jézus idejében a választott nép nagyon szem elől tévesztette az ingyen kegyelemből való üdvösségnek a tanítását. Hogy az üdvösséget nem lehet kiérdemelni, hanem ingyen Jézus Krisztus által kegyelemből nyerhető el. A tanítványok is bizonyos értelemben meg voltak fertőződve ettől a tanítástól, és Jézus ezért, amikor a gazdag ifjúval beszélt, Jézus utána mondott ki olyan tanításokat, amelyben rávilágított ennek a gondolkodásmódnak a helytelen voltára, és így akarta segíteni őket, hogy helyesen lássák az isteni elveket, az Istennek az emberrel való bánásmódját. De amikor föltette ez az ifjú a kérdést, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, akkor Jézus mit válaszolt? Elmondta ugye, hogy tartsa meg a parancsolatokat, melyre ez az ifjú azt mondta, hogy ő gyermeksége óta, ifjúsága óta megtartja ezeket. És akkor Jézus azt válaszolta neki ezek után, hogy menjen el, adja el az ő vagyonát, és adja oda a szegényeknek, és akkor kincse lesz a mennyben. És mit olvasunk? Ez a gazdag ifjú mit tett? Megszomorodva elment. Álljunk meg itt megint egy pillanatra, mert sokan félreértik a példázatot, és sokan úgy gondolják, és pláne abból, amit Jézus ezek után majd mond, sokan úgy értelmezik, hogy hát igen, hát a pénz, a vagyon, a gazdagság, ugye, az az, ami semmiképpen nem jó, az meggátolja az embert az üdvösségben. De nem, Jézus nem azt akarta tanítani, majd a későbbi tanítás, amit ehhez kapcsol, egyértelműen rávilágít arra, hogy nem, Jézus azt akarta itt a gazdag ifjúnak elmondani, hogy igen, szükséges a parancsolatok megtartása, de van egy másik szükséges dolog, ami ugyanilyen fontos. Mi van az emberi szívben? Van-e bennem önzés? Van-e bennem szeretetlenség? Van-e bennem kapzsiság? Van-e bennem ragaszkodás valamihez jobban, mint Istenhez? És lehet ez bármi. Hogyha valaki a vagyonát nem úgy használja, hanem valóban úgy, az Isten szerinti módon használja, odafigyelve minden szükségletre, amiben segíteni tud. Ezzel nincs probléma. Hanem ennek az ifjúnak ott volt a mérhetetlen önzés a szívében, a kapzsiság. És éppen ezért
Jézus ezt mondta neki, hogy tedd ezt. És hogyha nem tudod megtenni, akkor mit fogsz meglátni magadban? Hogy a szíved másé. Hogy ott van a szívedben valami olyan akadály, az érzéseidben, a gondolatvilágodban, a jellemedben belül ott van valami akadály, ami köztem és közötted áll. És ez megakadályoz téged abban, hogy az örök életet elnyerjed. És Jézus ezért mondta ennek az ifjúnak, mert ez volt az akadály közte és ő közötte. És ezek után, amikor Jézus rávilágított, hogy a kettő együtt, a törvényeinek a megtartása, de hogy mi van a szívünkben belül, az érzésünk, a belső gondolatvilágunk együttese, ez az, ami fontos az Isten előtt, akkor ezek után még Jézus valamit mondott, és Máté evangéliuma 19. fejezetét lapozzuk fel. Máté evangéliuma 19. fejezet 23-24. Versében Jézus a következőt fogalmazza meg. Jézus ezt mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Szerintetek a tanítványok hogy értékelték Jézusnak ezt a gondolatát? A tanítványok szerintetek gazdagok vagy szegények voltak? Szegények voltak. De akkor nézzük meg, hogy akkor miért van ez a következő versben, hogy a tanítványok pedig ezeket halván felettébb álmélkodtak, és ezt mondták, kicsoda üdvözülhet tehát. Akkor miért lepte meg a tanítványokat Jézusnak ez a kijelentése? Miért nem helyeseltek, és miért nem örültek együtt, hogy ja igen, hát mi úgyse vagyunk gazdagok? Akkor miért reagáltak így a tanítványok? Azért, mert ki kell, hogy mondjuk azt, hogy az egész korabeli tanítás, azt mondtam, ugye, amire az előbb is beszéltünk, hogy a mennyet ki kell érdemelni, de azon túlmenően azt tanították, hogy a gazdagok az Isten kegyeltjei. Ugye a gazdagok ugye különleges kiváltságokban részesülnek, az Isten kegyeltjei, és hogyha a gazdagok nem jutnak be az Isten országába, hát akkor mi lesz ővelük? És hadd mondjam, a tanítványokat is megrontotta a pénz szeretetének a vágya. Mert amikor ők nagyok akartak lenni az Isten országában, Jézus földi országában, akkor ők nem csak rangot akartak, hanem titokban vagyont és gazdagságot is reméltek. Ő bennük is bennük volt a sóvárgás, a gazdagság, a földi javak után. És Jézus ezt a lelkületet fette meg, és Jézus erre világított rá, és amikor Jézus ezt kimondta, akkor érezték, hogy igen, ők is vétkesek ebben, mert a szívükben ők is azután vágyódnak, az ő gondolataik sem egészen tiszták és mentesek mindettől, mindattól, amiben a gazdag ifjú kimondottan vétkes volt. És igen, ezért tették fel Jézusnak ezt a kérdést, hogy hát akkor kicsoda üdvözülhet. És Jézus a következőt mondja, hogy igen, ez a nagyon ismert Biblia vers, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges, ő vele együtt, az ő segítségével minden lehetséges. És Jézus ezzel kimondja azt, hogy a mennyet nem lehet kiérdemelni, a mennyet nem lehet semmilyen jó cselekedetekkel biztosítani magunknak, se vagyonnal, se gazdagsággal, se semmivel. Mindenki üdvözülni ingyen, az Isten kegyelméből üdvözülhet. Istennél minden lehetséges, Jézus Krisztus áldozata által. De ezek után jön a történetnek egy egészen különleges része, és innen szeretném igazából azt az alapvető bevezető gondolatot, amit említettem, innen szeretném igazából majd, vagy ezzel a Biblia verssel szeretném megalapozni, mert erre Péter ocsúdik föl leghamarabb, ugye, amikor Jézus tanítása elhangzik, és ő az, aki először megszólal, mint annyiszor a tanítványok közül. És emlékeztek, hogy erre Péter mit mond, amikor Jézus ezt a tanítást elmondja? Azt olvassuk a 27. versben. Ekkor felelvén Péter mondta néki, imé mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Mink lesz hát mi nekünk? Szerintetek ebben a kérdésben mi van? Mi mindent elhagytunk. Jólesően gondol Péter arra, hogy hát igen, hát ő nem gazdag, neki nincs mit eladni, mi mindent elhagytunk, mindent. De akkor mi lesz nekünk? Szerintetek mi van ebben a kérdésben? Ebben a kérdésben megint ott van a jutalomvágy, a sóvárgás a jutalomra.
Na és erre Jézus hogy válaszol? Erre Jézus mit mond? Jézus valami olyat mond erre, amely a legmerészebb vágyaikat is megvalósítani és betölteni látszik. Mert Jézus hogy válaszol, mikor megkérdezi, mi lesz akkor nekünk? És Jézus ezt mondja a 28-29. Versben. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjét az én nevemért, mind a 100 annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Szerintetek lehetett volna Jézusnak olyan válasza, ami még ezt is felülmúlja az ő reményeikbe? A hatalom benne van, ugye? Amit ő úgy vágyakoztak. Beülnek majd 12 királyi székbe, és ítélik az Izrael nemzetségeit, és 100 annyit fognak helyette kapni, tehát gazdagság is lesz. Tehát a tanítványok valóban örömmel hallgatták Jézusnak ezeket a szavait. De Jézus pontosan ismerte a szívüket, a jutalom utáni sóvárgást, a kiérdemlést, mi lesz nekünk. És Jézus ezért a következőt mondja ezek után a 30. versben, sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Jézus elmondja nekik, figyelmezteti őket, vigyázz, mert sok elsőből utolsó lesz, és sok utolsóból első. És Jézus ezek után megmagyarázza a szőlő munkások példázatában, hogy hogy lehet valaki elsőből utolsó, és hogy lehet valaki utolsóból első. És olvassuk el a példázatot, ezzel a példázattal foglalkoztunk már az év utolsó szombatján is, csak akkor egy másik vonatkozását emeltük ki. Most azt nem említjük ki, mert ugye erről már beszéltünk, nem emeljük ki, mert erről már beszéltünk, de most ebből a szempontból, hogy hogy lehet valaki elsőből utolsó és utolsóból első, ebből a szempontból olvassuk el még egyszer a példázatot, az egész példázatot, a 20. fejezet első 16 versét. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldte őket az ő szőlőjébe. És kimenvén 3 óra tájban látott másokat, akik hivalkodván a piacon álltak, és mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik hivalkodva állottak, és mondta nékik, miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Mondták néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És eljöttek a 11 órások, fejenként 10-10 pénzt vettek. Jöttek azután az elsők, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt kaptak fejenként. Amint pedig felvették, zúgolódtak a házigazda ellen, ezt mondván. Azok az utolsók egyetlen egy óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? És nézzük meg, Jézus ezek után mondja ki, ekképpen. Tehát itt magyarázta meg, ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. És utána még hozzátesz valamit, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Tehát Jézus azt akarja, hogy mi ezt a példázatot úgy olvassuk, és úgy gondolkodjunk erről a példázatról, hogy Jézus valami hatalmas nagy tanítást akar mindenki lelkére helyezni, de különösen az ő tanítványai lelkére. Azoknak a lelkére, akik ismerik
az ige tanítását, régóta ismerik az ige tanítását, és régóta dolgoznak az Úr szőlőskertjében, ugye, ennek a példázatnak a szavaival élve. Jézus ezzel a példázattal akarta felhívni erre a figyelmet, hogy vigyázz, nehogy elsőből utolsó légy. Utolsóból lehet első, de elsőből lehet utolsó. Nézzük meg, hogy milyen módon. Először tegyük fel azt a kérdést, hogy lehetnek az utolsókból elsők. Mit jelent az, hogy valaki az utolsóból első lett? Szeretnék egy rövid idézetet olvasni a Krisztus példázatai című könyvből, az erre vonatkozó példázatból. Egy-egy rövid részletet szeretnék olvasni. Nem is mondom, az én kiadásomban hanyadik oldal, mert ugye más kiadásonként más a szőlőmunkásokról szóló példázat című fejezetből olvasnék egy rövid részletet. Akik 11 órakor jöttek a szőlőbe, köszönettel vették, hogy dolgozhatnak. Szívük hálával telt meg az őket felfogadó gazda iránt, és igen elcsodálkoztak, hogy estére kelve a gazda egész napi bért fizetett nekik. Tudták, hogy ekkora összeget nem szolgáltak meg, és munkaadójuk jósága örömmel töltötte el őket. A gazda jó indulatát és nagy lelkűségét sohasem felejtették el. És most figyeljük! Így van sorsa az érdemtelenségét elismerő bűnösnek is, aki 11 órakor ment ura szőlőjébe. Ideje rövidnek tűnik, és ő érzi, hogy jutalmat nem érdemel, de végtelenül örül annak, hogy Isten elfogadta őt. Alázattal és bizalommal végzi munkáját, és mindig hálás az előjogért, hogy Krisztus munkatársa lehet. Az ilyen lelkületet becsüli az Isten. Igen, az utolsó pillanatba állt munkába. Lehet, hogy az egész napot eltékozolta, henyélte. Lehet, hogy a gyülekezetben henyélte végig a napot. Lehet, hogy nem is ismerte a Biblia tiszta tanítását. De észbe kapott. Rosszul fejezem ki magam, elnézést. Az Isten lelkének a sürgető késztetésére munkába állt az utolsó rövid időbe még. De az a lelkület, amivel végezte a munkát, amivel érezte azt, hogy semmi jutalomra nem méltó, semmi jutalomra nem méltó, és mégis ilyen kegyben részesül, az igazi hálát mélyítette el a szívében, és örömmel végezte a munkát, örömmel dolgozott a mesterjét, ha csak egy órát is, de teljes szívvel, teljes odaadással, teljes buzgó, hálás lelkülettel. És az ilyen, noha utolsó volt, első lett. Olyan, mintha az egész napot végig dolgozta volna. Az Isten ugyanazt a 10 pénzt adja, örökség szerint örök életet, kegyelemből örök életet. De nézzük meg, és a nagyobb tanítás most ennek a gondolatnak a kapcsán a másik esetben van, amikor valaki elsőből utolsó lesz. Nézzük meg, hogy lett valaki az elsőből utolsó. Amikor látták az elsők, akik végig dolgozták mind a 12 órát, mit láttak? Azt látták, hogy azok, akik összesen egy órát dolgoznak, ugyanannyit kapnak, mint ők. És ez mivel töltötte el a szívüket? Keserű irítséggel. Keserű irítséggel, féltékenységgel, és a gazdát, aki ennyire jó akaratú és ennyire nagy lelkű volt az egy órát dolgozott munkáshoz, igazságtalannak tartották, mert őket nem emelte ki, és nem adott nekik többet, mint azoknak, akik valóban csak egy órát dolgoztak. De szeretnék azért itt megállni, és mielőtt tovább mennénk, és végig gondolnánk a nekünk szóló tanulságot ebből, szeretnék azért itt megállni, és két dolgot elmondani. Az egyik, amit szeretnék elmondani, hogy mit jelent az, hogy az elsőből utolsó lesz. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az Isten országába bejut, de csak a legkisebb lesz? Nem. Ez ugyanaz a gondolat, amikor Jézus azt mondja, hogy ha valaki megront egyet a parancsolatok közül, és úgy tanítja, a mennyek országában a legkisebb részen. Ami nem azt jelenti, hogy oda kerül csak a legkisebbként, hanem hogy a mennyek országában a legkisebbnek tekintetik, tehát nem kerül be oda. Tehát az elsőkből utolsók az azt jelenti, hogy nem kerül be az Isten országába. Ez az egyik, amit szeretnék mondani. A másik dolog, még mindjárt az elején szeretném elmondani, hogy ez a példázat nem azt tanítja, hogy minden első utolsó lesz.
hogy aki az egész napot végig dolgozta, az kimarad az Isten országából. Tehát félre ne értsük, a példázat nem ezt akarja tanítani. A példázat egy valamire akar tanítást adni, mélységes tanítást, és ezzel szeretnék foglalkozni. Röviden, mindjárt részletezni fogjuk, röviden, tömören mondjuk ki, hogy lehet valaki elsőből utolsó? Hogy lehet az, hogy valaki az egész napot végig dolgozta az Úr művében, és mégis utolsó lesz? Hogy a lelkülete nem olyan, nem krisztusi a lelkülete, majd látni fogjuk, részletezni fogjuk. De hiába a cselekedetek, hiába a fáradozás, hiába minden, hogyha valaki nem a krisztusi lelkülettel rendelkezik, akkor nem mehet be az Isten országába. Ez mindannyiunk számára hatalmas tanítás. Szeretnék egy Biblia verset idézni. Máté evangélium a 7. fejezetében, a 22. és 23. versben Jézus mire hívja fel a figyelmünket? Jézus azt mondja, hogy ama napon majd sokan fognak jönni, akik Jézus bal keze felől állóknak találtatnak, és azt fogják mondani, hogy Uram, nem a te nevedben profétáltunk, és tettünk sok hatalmas dolgot. És Jézus mit fog nekik mondani? Soha nem ismertelek titeket. Tehát Jézus egyértelműen felhívja a figyelmet arra, hogy ember vigyázz, mert óriási veszély leselkedik rád. És hadd kérdezzem meg, ez a veszély, amiről most beszélünk, hogy az elsőkből utolsónak lenni, kit érint? Mindannyiunkat, akik itt ülünk. Mindannyiunkat. Mert hadd kérdezzem meg, mióta ismerjük az Isten igéjét? Mióta ismerjük? Ugye nyilván erre különböző évszámokat mondunk, de nem egy napja vagy két napja. Hány éve vagy évtizede ismerjük az Isten tiszta beszédét? És dolgozunk az Isten művében, és próbáljuk az evangéliumot terjeszteni, és az ismerőseink körében, és a gyülekezetben végezzük a munkát. Mindenki a maga területén, amit az Úr adott. De hadd kérdezzem meg, nem vagyunk abban a veszélyben, hogy akik még most esetleg nem is ismerik a Biblia tanítását, de majd az utolsó pillanatban bejönnek, megelőznek bennünket, és mi kimaradunk, akik már hány éve vagy évtizede az Isten útjain jártunk. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy óriási veszély, mert igen, amikor még a világnak egy hatalmas része nem is ismeri a tiszta evangéliumot, és bejönnek az utolsó pillanatban, és örömmel, hálás szívvel fogadják, és üdvözülnek, és mi, akik mióta itt ülünk, és a szívünkben ki tudja, hogy mit melengetünk a másik ember iránt, külsőleg az igazság nálunk van, mert hadd kérdezzem meg, ez elvitatható, hogy Isten az advent népre bízta az utolsó időknek az üzenetét? Nem, bibliai proféciák beszélnek erről. De milyen a lelkületünk? Végezzük a munkát, de milyen lelkülettel? Mi van a szívünkben? És Jézus felhívja a figyelmet, vigyázz, itt vagy, hallod az igét, hány éve vagy évtizede, de vigyázz, nehogy az következzen be, hogy elsőből utolsó leszel. Mert nem az a lelkület van benned, amelyet Jézus Krisztus mutatott az ő életében. Szeretnék egy-egy gondolatot megint a Krisztus példázatai című könyvből olvasni. Tényleg csak kivonatosan érdemes az egészet elolvasni. Én csak néhány gondolatot olvasnék. Az egyik így hangzik, aki a más jutalmát irigyli, elfelejti, hogy ő maga is kegyelemből tartatik meg. Akkor egy másik idézet, tényleg csak törekszem arra, hogy egy-egy gondolatot, a legfontosabbakat idézzem, hogy igen, atyafiúi szeretet és alázatosság nélkül minden fáradozás értéktelen. Figyeljük, atyafiúi szeretet és alázatosság nélkül minden, de minden értéktelen. Utána megint nagyon sok mindent leír, és azt mondja, hogy e lelkület hiányában pedig sok elsőknek látszók lesznek utolsók, ellenben a vele bírók, mármint ezzel a lelkülettel bírók, bár utolsóknak állítattak, elsőkké lesznek.
Tehát hatalmas a felhívás, ember vigyázz, mi van a szívedben. Ne gondold, hogy ki lehet érdemelni bármivel, hatalmas erőfeszítéssel, hatalmas munkával, ki lehet érdemelni a mennyet. Nem lehet kiérdemelni. Szeretnék olvasni egy igét a Római Levél 5. fejezetéből, a Római Levél 4. fejezetéből, a Római Levél 4. fejezet, szeretném olvasni a 3-tól terjedő verseket. Vagy talán olvassuk el az 1. verset. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, ami atyánk, nyert volna tesz szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Figyeljük meg ezt az igét, és figyeljük meg Pál apostol, mit mond el ebben az igében. Mindenek előtt arról beszél, és az egész gondolatmenetben ez van benne, ami az egész Bibliának a tanítása, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és az Isten előtt szennyes ruhában állunk. Mindannyiunknak megigazításra, bűnbocsánatra van szüksége. Ha az Isten nem lenne irgalmas hozzánk Jézus Krisztus áldozata által, akkor ki az az ember, aki üdvözülhetne? Senki. Senki nem nyerhetne bűnbocsánatot, és senki nem üdvözülhetne. És azt mondja Ábrahámról, hogy Ábrahám hit az Istennek, és az ő hite tulajdonítatott igazságul. Kegyelemből az Isten megbocsátotta a bűnét, és ezért válhatott igazzá az Isten előtt, és így nyerhet majd örök életet. És figyeljük meg, ezek után a 4. versben egy olyan gondolatot mond, az ige szokott ilyen fordulatokat használni, valami lehetetlen helyzetet mond el. Mi ez a lehetetlen helyzet? Nézzük meg a 4. verset. Figyeljük! Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Mit jelent ez a munkálkodás? Mi ez a munkálkodás? Akkor ez azt jelenti, hogy nekünk semmit nem kell tenni, hanem csak ülnünk kell, mert Isten mindent elvégez helyettünk. Ez nem erre vonatkozik, hanem arra vonatkozik, hogy ha valaki ki akarja érdemelni a saját cselekedetei által az Isten kegyelmét, a bűnbocsánatot el akarja nyerni az ő jó cselekedetei által. Miót cselekedjem, hogy kiérdemeljem, hogy ezt tegyem, vagy azt tegyem. És erre vonatkozik, amikor azt mondja, hogy annak, aki munkálkodik, a jutalom, és most figyeljük, azt mondja, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ha a mennyet ki lehetne valamivel érdemelni, akkor ezt az ellentmondást mondja itt Pál apostol, akkor kvázi az Isten le lenne kötelezve az embernek, hogy tartozik neki, hát megtette, hát akkor meg kell neki adni. De ugye a Biblia nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ingyen kegyelemből, mert nem tudjuk kiérdemelni az örök életet, a mennyet. És ezért mondja, hogy ellenben annak, aki nem munkálkodik, aki nem ki akarja érdemelni, hanem elismeri a maga semmi voltát, és könyörög Istenhez az irgalomért, a kegyelemért, az bűnbocsánatot is fog kapni, és erőt is fog kapni a jóban való előrehaladáshoz, és nem a saját maga dicsőségéből, hanem az Isten végtelen kegyelméből fogja majd az Isten tulajdonítani neki az igazságot, és részesíteni is majd a Krisztus jellemében, és örök életet fog nyerni, hogy egy testen dicsekedjék ő előtte. De nézzük tovább, és még egy-két gondolatot szeretnék ezzel a gondolattal kapcsolatban megemlíteni, hogy éppen ezért, mert a Biblia Jézus Krisztus ennyire hangsúlyosan felhívja a figyelmünket, hogy vigyázzunk elsőkből, nehogy utolsók legyünk. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy van valami, amit egyetlen egy hívő ember el nem kerülhet, és méghozzá a rendszeres önvizsgálat. Mi van az én szívemben? Milyen érzések vannak bennem? Vizsgáljuk önmagunkat. De milyen módon, kinek a segítségével, nem a magunk segítségével. Nem a magunk ítélő képességére hagyatva, mert a Biblia azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Én magamtól nem fogom tudni megállapítani, hogy mi van a szívemben. Kedves testvérek, hadd mondjuk ki, hogy mi nagyon sokszor teszünk dolgokat,
amit megmagyarázunk, megideologizálunk, hogy mit miért teszünk. És sokszor nem látjuk, hogy a mi cselekedetünknek a titkos mozgató rugója nem valami fenkölt dolog, hanem egyszerűen egy ellenszenv, egy harag, egy rossz érzés, bármi, ami ott meghúzódhat az ember szívében. És az ember elvakulhat, és azt mondhatja, hogy nem, én helyesen járok el valamiben, mert én ezt így látom, vagy úgy látom. És az ember elvakult, és nem veszi észre, hogy milyen indulat van benne igazából, vagy mi motiválja a szavait, vagy a cselekedeteit. És éppen ezért egyikünk se bízzon magában. Egyikünk se legyen olyan, aki azt mondja, hogy igen, én a jó úton vagyok, én a helyeset teszem, hanem naponta könyörögjünk az Istenhez, hogy adjon nekünk igazi önvizsgálatot. Mutasson rá a mi bűneinkre, mutasson rá arra, hogy mi az, ami életünkben, ami olyan jellemvonás, olyan fogyatékosság, ami kizár az Isten országából. Hadd kérdezzem meg, és most tudom, hogy nagyon furcsa, amit kérdezni fogok. Ezek az emberek, az egész napot végig dolgozó emberek az Úr szőlőjében valami rosszat csináltak? Helytelenül metszették a szőlőt, és nagy kárt okoztak a szőlőben, vagy valami rosszat csináltak, ott nem, dolgoztak. Az Isten művében dolgoztak. És mégis azt mondja, hogy elsőkből utolsók lesznek. Azért, mert a lelkületük nem volt helyes. Éppen ezért vigyázzunk arra, hogy milyen a lelkületünk, mi van a szívünkben, amit magunktól nem tudunk megállapítani. Nem tudunk megállapítani. Mert hadd kérdezze meg, hogy ha a bűn mindent átjárt bennünk, akkor miért pontosan ez a terület lenne érintetlen? Miért gondoljuk, hogy akkor pontosan az önismeretünkkel nincs baj? Azzal az egyen nincs baj, minden mással baj van, de az önismeretünk az rendben van. Nem, helytelenül látjuk magunkat. És az egyedüli biztos dolog, amit tehetünk, hogy az Istent kérjük, mint Dávid, hogy vizsgálj meg engem, Uram. Vizsgálj meg, és lásd meg, hogy van-e nálam a hamisságnak valamilyen útja. És ha mi ezt kérjük, akkor az Úr rá fog bennünket vezetni arra, hogy mi van a szívünkben, akkor meg fogja mutatni. De hadd mondjam, csak akkor, ha én ezt igazából vágyódom megismerni. Ha én tényleg szembesülni akarok azzal, hogy én milyen vagyok. Ha én vállalom a leleplezést önmagam előtt. Ha én vállalom azt, hogy igen, amit az Úr megmutat nekem, ha ő mutatja meg, akkor igazából készséges vagyok elfogadni. Akkor az Úr meg fogja mutatni, hogy mi van az én szívemen belül. Olyan elgondolkodtató, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy ember vigyázz, mert amilyen te vagy, azt nem a cselekedeteid határozzák meg, hanem a benned lévő indulatok, a benned lévő érzések, gondolatok, akkor a Biblia mindig figyelmeztet bennünket példákkal, képletes példákkal, nem csak elméletben mondja el, hanem Jézus példázatot is mondott erre vonatkozóan, példatörténetet Lukács evangéliumában, amikor két ember felmegy a templomba imádkozni. És ugye a farizeusra hányszor hivatkozunk, mit csinál a farizeus? A farizeus az Isten előtt önvizsgálatot tart. Nem tartott önvizsgálatot? Dehogy nem. Mert elmondta, hogy ő mi mindent cselekszik. És kérdezem, ez a farizeus hazugságokat mondott? Biztos vagyok benne, hogy nem. Biztos vagyok benne, hogy igazat mondott, amikor azt mondta, hogy hetente kétszer böjtölt. Biztos vagyok benne. Nem volt úgy, hogy csak egyszer böjtölt, de most ő mégis azt mondta, hogy kétszer. Nem. Biztos vagyok benne, hogy mindenből tizedet adott. Biztosak lehetünk benne, hogy nem volt parázna a szónak az elsődleges értelmében, tehát fizikailag nem rontotta meg ezt a parancsolatot, igazakat mondott. De mi volt a lelkülete? Nem olyan volt, amilyennek elgondolta önmagát, vagy amilyenről azt hitte, hogy ő maga. Vagy Jézus Krisztus, amikor Pál apostolt ihleti, az Úr adja ugye ezt a csodálatos, a Szentírásnak az egyik legismertebb szakasza, ugye a korintusi első levélben a szeretet himnusza. Nem csak arról beszél egyből, hogy a szeretet milyen, hanem mire figyelmeztet, hogy vigyázat, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok, de szeretet nincs bennem, mondja ugye tovább, hogyha vagyonomat felétetem, tűzre adom, de szeretet nincs bennem. Ugye mondja, hogy mi hasznom van belőle. Tehát figyelmeztet bennünket az ige, hogy önvizsgálat, önvizsgálat. És miért szükséges nekünk az önvizsgálatot tartani? Mert a Biblia felhívja a figyelmünket arra, hogy nem a cselekedeteink határozzák meg a mi igazi énünket, hanem a gondolataink, az érzéseink. És éppen ezért felhívja a figyelmünket a Szentírás arra, Jóel próféta könyvében azt mondja, hogy
fel kell tennünk ezt a kérdést most mindannyiunknak, látva az eseményeket, az idők jeleit, föl kell tenni azt a kérdést, hogy közel van az Úrnak a ma nagy napja, és kicsoda állhat meg. Hadd mondjam, nekünk a legfontosabb kérdésnek ennek kell lenni, meg tudok-e állni. Van-e bennem igazából szeretet? Van-e bennem krisztusi türelem? Van-e bennem igazi szelídség? Olyan vagyok-e, mint Krisztus? Meg tudnék most előtte állni? Ha Jézus most visszajönne, fel tudna engem vállalni, hogy igen, ez a gyermekem az én jellememet tükrözi vissza? Így állunk most Krisztus előtt? Vagy pedig csak van igazságunk? Krisztusi jellem és krisztusi szelídség nélkül. Hadd mondjam, ez a kérdés egyikünk számára sem megkerülhető. Mi van bennem? Van bennem igaz szeretet? Nem akarom még egyszer sorolni. Jó néhány szempontot írtam ki az ige alapján, hogy milyen érzésbeli bűnökre világít rá a Szentírás, aminek alapján leleplezhetjük magunkat, hogy igazából milyen lelkület is van bennünk, de olvassuk példabeszédek könyvét, rávilágít a szívnek a legmélyebb érzéseire is, és ne a cselekedetek szintjén próbáljunk vizsgálódni önmagunk felől, hanem mi van a szívünkben. És azért is fontos ezt a kérdést feltenni, mert Jézus egyik alkalommal nagyon határozott tanítást adott arra vonatkozóan, hogy ha nincs nálam ez az igazi lelkület, ez a krisztusi lelkület, akkor azt is elvesztem egy idő után, amivel már korábban rendelkeztem és bírtam. Emlékszünk arra, amikor a tanítványoknak Jézus adott hatalmat arra, hogy ördögöket üzzenek és gyógyítsanak. Emlékszünk rá? És a tanítványok visszajönnek, és mit újságolnak Jézusnak? Hogy még az ördögök is engednek nekünk. Boldogan mondták, hogy micsoda hatalmas dolgokat cselekedtek Jézus nevében. És ilyen háttéren, egyik alkalommal oda megy Jézus tanítványaihoz egy apa, odahozva az ő beteg gyermekét. És a tanítványok meg tudták gyógyítani a gyermeket? Nem tudták meggyógyítani. És miért nem tudták meggyógyítani? Nem tudom, emlékszünk a történetre, nem akarom most már felolvasni, de emlékszünk a történetre? A tanítványok nem tudják meggyógyítani. Miért nem? Azok, akik korábban ezt meg tudták tenni, ördögöket űztek, hatalmuk volt Jézus által a gyógyításra. Azért, mert hányan voltak ott akkor? A 12-ből? 9-en. És miért voltak csak 9-en? Mert Jézus a másik 3-mal, Péterrel, Jakabbal és Jánossal hol volt? A megdicsőülés hegyén. Jézus kiválasztotta a 3 tanítványt, elment velük, a többi 9 ott maradt. És a többi 9-ben milyen lelkület uralkodott el? Az irítségnek a lelkülete, a féltékenység lelkülete. Őket Jézus nem vitte magával, csak azt a másik 3-at. És mi volt ennek az eredményben? Meg tudtak tenni, most nem

amit ő nem tud jóvá hagyni. Mi könyöröghetünk, böjtölhetünk az ő szabadításáért, de ha az ő jelleme nem válik valóra a mi életünkben, nem látszik meg az ő jelleme a mi mindennapjainkban, akkor minden mi imánk, böjtölésünk, könyörgésünk hiába való, és nem menthet meg bennünket. És annyira szeretném, hogyha ezek a felhívások, ezek a Jézusi felhívások, ezek úgy lennének a szívünkben, és ne haragudjatok, gondolkodtam rajta, hogy kimondjam, vagy nem mondjam, de kimondom. Annyira szeretném, hogyha úgy érintenének bennünket, mint a tanítványokat, amikor Jézus azt mondta, hogy ma egy, vagy ezen az éjszakán egy közületek ugye elárul engem. És akkor a tanítványok mit mondtak? Csak nem én, Uram, csak nem én, Uram. Szinte kétségbe estek, és kérdezték, hogy én leszek az. Olyan jó lenne, ha így érintene bennünket, és nem úgy érintene, hogy ja igen, én tudom, hogy ez most kire szólt, én tudom, hogy ez most kire vonatkozott. Nem, rám vonatkozik, mindannyiunkra vonatkozik. És hadd mondjam, hogyha ez a lelkület nincs bennünk, és ez az alázat Isten előtt, és ez az őszinte vágy, hogy mutassa meg, hogy jellememben hol van, még érzéseimben, gondolataimban hiba és hiányosság, ha ez nincs bennem, akkor ott van az óriási veszély, hogy elsőből lehetek utolsó, kimaradhatok az Isten országából, óriási veszély ez mindannyiunkra nézve. És hadd mondjam, hogy a Biblia azt tanítja, hogy ezt a kérdést, hogy itt van az Úr napja, és kiállhat meg ő előtte, ezt a kérdést mindenki fel fogja tenni. Mindenki fel fogja tenni. De a Biblia arra hív fel bennünket, hogy mi abba a csoportba legyünk, akik a Jóel könyvében található időben és módon teszik fel ezt a kérdést. Mert hogy hangzik ez a kérdés? Jóel könyve 2:11. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, kiállhatja ki azt. De utána mit olvasunk? De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, figyeljük, teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Tehát ezt a kérdést most tegyük fel, amikor még az Úr most is így szól erre a kérdésre, ha föltesszük őszintén ezt a kérdést, hogy én így megállhatok-e előtte, akkor felhívja a figyelmet, hogy térj hozzám sírással, kesergéssel, böjtöléssel, szívedet szaggasd meg, ne ruháidat. És ennek mi lesz az eredménye? Mit mond Jóel próféta a 18. versben, a 2. fejezetben? Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. Erre az ilyen önvizsgálatra, az ilyen őszinte vágyódásra, hogy Uram, én alkalmas akarok lenni érzéseimben, gondolataimban, szívemben, jellememben, te hozzád a te országod számára, az ilyen könyörgésre buzgó lesz az Úr szerelme, és kitölti az ő lelkét, és ad igazi megtisztulást, és a késői eső ajándékában részesíti azokat, akik ezt a küzdelmet most fölveszik önmagukkal szemben. De ha ebbe a csoportba nem tartozunk, és nem most harcoljuk meg mindezt, akkor elkerülhetetlenül a másik csoportban leszünk, akik mikor fogják ezt a kérdést feltenni. Jelenések könyve 6:17. Amikor a kegyelemidő lejárul, amikor Jézus eljövetele fizikálisan is bekövetkezik, és akkor megint elhangzik a kérdés a 17. versben, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja. És kiállhat meg? Ugyanaz a kérdés, kiállhat meg? De akkor ez a kérdés már egy elkésett segélykiáltás, amire nincs válasz, nincs kegyelem, mert lejárt a kegyelmi idő. És éppen ezért szeretném mindannyiunk szívét, és mindannyiunk értelmét az ige alapján ezzel az igével kérlelni, hogy még most is itt van a kegyelmi idő. Kérdezzük az Urat, megállhatok-e előtte, vagy nem? És kérjük az Urat, hogy adjon nekünk Krisztusi jellemet, Krisztusi indulatokat.

0: magatokat, az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, hogy amikor ő visszajön nem sokára, akkor ne szégyeljen bennünket az övéinek tudni. Amen.
1: Isten tiszteletünk záró énekeként a 301-es ének első és második verszakát énekeljük el, utána imádság után pedig a harmadikat.

0: Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan kegyelmes és hosszú tűrő vagy irántunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te olyan mérhetetlenül szeretsz bennünket, hogy te minden szenvedést válasz mi érettünk, hiszen, Urunk, neked milyen szenvedés lehet azt látni, hogy azok, akik a te nevedet vallják, tőled idegen lelkülettel cselekszenek olyan sokszor. Bocsássad meg, Istenünk, hogy olyan sokszor tettünk, szóltunk olyat, ami nem a te akaratoddal van, és Urunk, olyan sokszor melengetünk olyan érzéseket a szívünkben, amelyek egyáltalán nem tőled származnak. Istenünk, kérünk téged, segítsél, hogy felismerjük magunkban a bűnt, a rosszat. Urunk, segítsél, hogy felismerjük magunkban a szeretetlenséget, felismerjük magunkban az alázat hiányát, felismerjük magunkban az irigységet, a féltékenységet. Ki tudja, hogy milyen jellembeli és érzésbeli bűneink vannak. Urunk, kérünk téged, könyörüljél mi rajtunk, és adjad, hogy vágyódjunk arra, hogy te világítsál rá a mi életünk bűneire és hibáira, és ne engedd, Istenünk, hogy olyan ismeretnek a birtokában, és annyi kegyelem hátterén, és annyi idő hátterén, amennyiért ma amennyi időt a munkálkodsz értünk, mégis az elsőkből utolsók legyünk. Urunk, de köszönjük neked a figyelmet, hogy rám irányítod, hogy ez egy valóságos veszély, ez egy hatalmas veszély mindannyiunk életében. Istenünk, adjál nekünk igaz alázatot beismerni, ami jellemünk bűnös voltát, és kérünk téged, adjad, hogy fel tudjuk tenni azt a kérdést, hogy így elfogadhatóak vagyunk-e te előtted. És Urunk, kérünk téged, adjad, hogy amikor megmutatsz bennünket önmagunknak, akkor ne elcsüggedjünk, hanem annál inkább keressünk téged igazi bűnvallomással, bőjtel, imában, keseregbe a mi szívünk állapota miatt. És köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi így megalázunk magunkat előtted, akkor erre buzgó lesz a te szereteted irántunk, és kegyelmezel a te népednek. Istenünk, adjad ezt a lelkületet mindannyiunk szívében, és Urunk, adjad, hogy így tudjunk téged megdicsőíteni. És köszönjük neked, Istenünk, a kijelentést, és köszönjük neked az igéd tanúságát és ígéretét, hogy ha a bűn eltávolítatik az útból, akkor te hatalmasan meg tudsz bennünket áldani. Könyörüljél rajtunk, Istenünk, hogy a bűneinkkel szembeforduljunk, hogy mi magunk ne legyünk gátjai annak, hogy a te áldásait hatalmas erővel áradhassanak ki. Istenünk, így szeretnénk teljesen magunkat tere átbízni, és kérünk téged, cselekedjél értünk többet, mint kérni tudnánk a te kegyelmedből. Amen.
1: Isten tiszteletünk lezárásaként a megkezdett 301-es ének utolsó verszakát énekeljük.

Kedves gyülekezet, Jelenések könyvében azt olvassuk az advent népről, hogy prófétai nép. Bibliában Jelenések könyve 10. fejezetében az advent népről egy leírás, a keletkezéséről egy leírás, hogy az Isten hogy, mikor, milyen módon hívja el ezt a népet a végidőben arra, hogy az ő üzenetét tolmácsolja az embereknek, minden népnek, nemzetnek. És ebben a fejezetben azt olvassuk, az advent néphez szóló megbízatásként, hogy prófétálnod kell, ismét prófétálnod kell. Sok nép, nemzet, király felől előtt. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy az Isten prófétai üzenetet bízott az advent népre. És nekünk ezeket az üzeneteket, ezeket a prófétai üzeneteket hűségesen kell tolmácsolnunk, először megértenünk, a saját életünkben ezeknek a tanításait megvalósítani, és utána hűségesen képviselni mindenki előtt. A Biblia tele van prófétai kijelentéssel. A Bibliában számos proféciát olvasunk, de nem csak Dániel és Jelenések könyvében, hanem az úgynevezett kis prófétai iratok is tele vannak olyan jövendőléssel, olyan prófétai üzenettel, amik nem csak a múltra vonatkoznak, hanem a jövőre, az előttünk álló időszakra is vonatkoznak. Ezek a proféciák, ezeknek a proféciáknak a legnagyobb része kettős profécia, ami az adott korszakban is teljesedett, de az előttünk álló időszakban is teljesedni fog, illetve teljesedésben van. És ezeket a profétai beszédeket az Úr ugyanúgy ránk bízta, mint Dániel és Jelenések könyvének a proféciáit. Ezek a proféciák nem mondanak ellent ezeknek a nagyobb ívű proféciáknak, hanem rövidebben, tömörebben, de összefoglalják a prófétai üzenet végidőre vonatkozó lényegét, és egy ilyen proféciáról szeretnék a mai alkalommal szólni Jóel prófétától. Jóel próféta könyve 3 fejezetből áll mindössze, de azt lehet mondani, hogy az egész Jelenések könyve szinte röviden összefoglalva benne található ebben a 3 fejezetben. És a mai alkalommal Jóel prófétától szeretnék néhány gondolatot idézni, noha rövid könyv, de mégsem tudjuk az egész 3 fejezetet áttekinteni, de lényegében a fő mondani valóját tekintve át fogjuk tekinteni, és 2 hatalmas eseményre fogjuk majd részletesen a figyelmünket irányítani, és 2 eseményre, ami a végidőben történik, erről fogunk majd részletesebben szólni. Jóel könyvét, hogyha olvassuk, látjuk, hogy mennyire kettős prófécia. Kettős prófécia, mert az Úr napjáról beszél. Az Úr napjáról, mint az eljövendő isteni ítéletről szól, ami kettős értelemben is teljesedett, hiszen, mint ahogy említem, Jóel is kettős prófécia, Jóel próféta könyve is kettős prófécia. Az Isten napja, az Isten büntető ítélete eljött Júda és Izrael életében is, a hitehagyás, a bálványimádás, az Istentől való elfordulás miatt. Az Úr napjaként említi a Biblia az Isten igazságszolgáltatása, a bűnök miatti ítélet végrehajtásának a napját, és igen, ez bekövetkezett Júda és Izrael életében is az Ószövetségben. De az előttünk álló időben is ugyanígy teljesedni fog a felhalmozódott bűnök és gonoszságok miatt. És éppen ezért nézzük meg, hogy mit mond az Úr erről az időről Jóel prófétán keresztül. Mindenekelőtt lapozzunk Jóel könyve 1. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy mielőtt az Úr ítéletével meglátogatná a földet, az ő büntető ítéletével, az ő végső ítéletével, nézzük meg, hogy mit tesz az ő napja eljövetele előtt. Jóel könyve 1. fejezetének a 2-tól 4-ig, illetve a 7. versét olvassuk el először. Vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg e földnek minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében? Beszéljétek el azt a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, és amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. És a 7. vers, pusztává tette szőlőmet,
összetörte fügefáimat, mezítelenre hántotta és széjjel hányta. Fehérlenek annak ágai. Milyen pusztításról, milyen természeti csapásról beszél itt Joel próféta. Szinte elgondolni is alig tudjuk ezt a sok természeti csapást, ami a termésben ennyi kárt okozott. És utána nézzük meg a 8-tól terjedő verseket, kivonatosan olvassuk majd az első fejezetet, néhány kifejezésre külön is szeretném a figyelmet felhívni. Nézzük meg, hogy a csapások fájdalmát mennyire érzékelteti a 8. vers, hogy az Isten milyen csapásokat bocsátott a földre, és bocsát majd a földre. Ehhez hasonlítja a 8. versben, hogy keseregj, mint szűz, aki gyászba öltözik az ő ifjúsága férjéért. Milyen fájdalmat vetít elénk ez a vers. Azt mondja, hogy igen, a fájdalom ehhez hasonló, vagy még nagyobb. Utána azt olvassuk a 12. versnek a 2. részében, hogy bizony kiszáradott az öröm az emberek közül. A 16. vers azt mondja, hát nem szemünk láttára írtatotté ki az élelem, az öröm és vigasság Istenünk házából. Igen, az öröm kiapad, az öröm kiszárad, hanem aggodalom, keserűség, nyomorúság, ezt vetíti elénk Joel próféta könyvének ez a szakasza. És nézzük meg, hogy ez az egész földre kiterjedő nyomorúság mindenkit érint, az állatot és a növényvilágot is, nem csak az embereket. Azt olvassuk a 17-től a 20-ig terjedő versekben. Elsenyvedtek a magvak barázdáik alatt, elpusztultak a gabonásházak, összedültek a csűrök, mert kiaszott a gabona. Mint nyög a barom, megháborodtak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, bűnhődnek még a junyájak is. Hozzád kiáltok, Uram, mert tűz emésztette meg a puszta virányait, és láng perzselte le a mező minden fáját. A mező vadai is hozzád esengenek, mert kiszáradtak a vizeknek ágyai, és tűz emésztette meg a puszta virányait. Hadd kérdezzem meg, hogy ezek az események, amelyekről itt olvasunk Joel prófétánál, ezek milyen események? Ezek az események nem más események, mint az Úr napját előre vetítő természeti csapásoknak a leírása. Az Isten azt mondja az ő igéjében, hogy mielőtt az ő ítéletével, az ő visszavonhatatlan ítéletével meglátogatná ezt a földet, előtte az ő büntető csapásait engedi meg azért, hogy az emberek figyelme őre terelődjön, felfigyeljenek az eseményeken keresztül az Isten beszédére és az Isten szavára, és hogy akik csak lehetséges, megmeneküljenek az Isten ítéletének az idején. Nézzük meg, hogy a 15. versben azt olvassuk, előre vetíti az Úr napját, tehát az események, amikről beszéltünk, mindezt előre vetítik. Azt mondja a 15. vers, jaj ez a nap! Bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Tehát ez még, amiről itt olvastunk, ez még nem az Úr napja, mert azt olvassuk, hogy közel van az Úr napja. Ezek az események, ezek a figyelmeztető, borzalmas események, még valóban annak a figyelmeztetéséül szolgálnak, ami majd ezek után fog bekövetkezni. És valóban az Isten mindig ezt teszi a föld történelmében, mindig ezt láthattuk. Mielőtt az ő ítéleteivel meglátogatná a földet, előtte minden embert érintő módon felhívja az emberek figyelmét a hozzávaló fordulásra. Gondoljunk először a Noé idejére. Noé idejében mit tett az Úr? Noén keresztül felhívta az emberek figyelmét, minden ember figyelmét felhívta a bekövetkező veszélyre. Az Úr figyelmeztetett, akkor ezen a módon épült a bárka. Mindenki látta, mindenki tudta. De gondoljunk most Izrael és Júda életére. Kettős proféciáról olvasunk. Igen, időszámításunk előtt 722-ben, mikor az Isten ítélete utolérte az északi országrészt, és utána 605-től kezdődően a déli országrészt a babiloni fogság formájában, előtte az Úr ilyen büntető ítéletekkel és csapásokkal látogatta meg Júdát és Izraelt. És mindezt miért tette? Hogy felrázza őket, hogy eszméljenek, hogy az Úr ítéletének a napja ne találja őket készületlenül. És most, az utolsó időben ugyanennek vagyunk tanúi.
Én azt hiszem, hogy erről most nem kell sokat szólnunk, mert mindannyian, hogyha most egy Biblia körön lennénk, és körbeülnénk, és beszélgetnénk, holnap reggelig tudnánk beszélgetni azokról a nyomorúságokról, amelyek valóban itt Joel proféciájában megtalálhatók. Arról a sok-sok természeti csapásról, mindarról az eseményről, esemény sorozatról, amit az Isten azért küld a mi világunk életében, hogy az emberek felfigyeljenek, felkapják a fejüket, és ne merüljenek bele teljesen az evilági életbe, hanem gondolkodjanak el, hogy vajon mi fog bekövetkezni ezek után. Gondoljunk a földrengésekre, szökőárokra, tornádókra, gondoljunk az éghajlatváltozásra, a klímaváltozásra, amely az egész földünket fenyegeti. Gondoljunk arra sok borzalomra, szinte nem tudunk naponta bekapcsolni tévéhíradót úgy, hogy valamilyen természeti csapásról ne értesülnénk. Igen, mindannyian ezt látjuk, és ezt halljuk. Mivel párhuzamos Joel proféciájának ez a szakasza, Joel könyve első fejezete? Mivel párhuzamos? Elmondhatjuk, hogy Máté evangélium a 24. fejezetével. Máté evangélium a 24. fejezetével, mert itt Joel próféta könyve első fejezetében is a válság jelenségekkel foglalkozik a Biblia. Isten elmondja azokat a válság jelenségeket, amelyek az Úr napja előtt bekövetkeznek. A vajúdásról, a szülési fájdalmak kezdetéről beszél. Ahogy Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében szólt a végidővel kapcsolatosan ezekről az eseményekről. Igen, kiáltó üzenetek ezek, felrázó üzenetek ezek napjainkban. De vajon mit hirdetnek ezek az üzenetek? Ezek a természeti csapások és katasztrófák mire hívják fel a mi figyelmünket? Egyértelműen arra, amit így olvastunk az előbb a 15. versben, az első fejezet 15. versében. Jaj, az a nap, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Erre figyelmeztetnek bennünket ezek az események. Nézzük meg a második fejezet első versét is. Joel könyve második fejezetének első verse azt mondja, fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg a föld minden lakói, mert eljön az Úrnak napja, mert közel van az. Mire akarja a figyelmünket ráirányítani az Úr Joel proféciáján keresztül is? Hogy amikor ezeket az eseményeket látjuk, akkor tudjuk meg, hogy Jézus eljövetele közel van az a nap. Miért kell ezt ennyire hangsúlyozni? És miért kell nekünk is a végidő emberének külön hangsúlyoznunk ezt, hogy közel van az a nap? Mi hívő emberek, akik a Biblia kijelentéseit és proféciáit ismerjük, és ezeket be is azonosítjuk, látjuk ezeknek a teljesedését napjainkban, egy hatalmas veszélyben forgunk. És mi ez a veszély? Ezek a jelek és ezek az események mióta kezdődnek a földünkön? Mióta vagyunk ennek tanúi? Nyugodtan elmondhatjuk, hogy nincs közöttünk az a legidősebb hívő ember sem, aki már a jelekből valamennyit ne élt volna meg. Már egészen kiskorától fogva. Hiszen a múlt század elejétől már, sőt már azt megelőzően is bizonyos értelemben, tágabb értelemben véve a végidő korszakába léptünk bele. És hozzászoktunk ahhoz, hogy a jelek teljesednek, de mégsem történik semmi. Nagyszüleink is fölnövekedtek, szüleink is családot alapítottak, mi is itt élünk. Hát nyilván ezután is majd így lesz. És ki tudja, hogy majd mikor, egyszer, valamikor be fog következni Jézus eljövetele. És az ember a szívében halogatja, kitolja ezt az időpontot, és nem készül rá úgy, ahogy pedig készülnünk kellene Jézus eljövetelére. És mit mond a Biblia? Amikor ezeket az eseményeket látjuk, amikor ezek az események együttesen megjelennek, akkor a Biblia azt mondja, hogy közel van. Közel van az Úrnak napja. Szeretnék a Bibliából olvasni Máté evangélium a 24. fejezetéből, hiszen azt olvastuk, illetve azt említettük az előbb, hogy Joel könyve első fejezete Máté evangélium a 24. fejezetével szinte párhuzamos fejezet, mert az Úr napja eljövetelét megelőző eseményeket vetíti elénk,
Máté evangélium a 24. fejezetének a 33 és 34. versét a következőképpen olvasom. Azonképpen ti is, mikor mind ezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meglesznek. Mit mond Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében? Beszél sok-sok jelről. És nagyon sokan, amikor ezeket a jeleket olvassák, vagy hallják embereket, hogy bizonyságot tesznek erről az ige alapján, akkor azt mondják, hogy ja kérem, természeti csapások mindig voltak, földindulások mindig voltak, éhségek mindig voltak, járványok mindig voltak, sőt nagyobbak is voltak, mint napjainkban. Az emberek ezt szokták felhozni erre, hogy elaltassák a felébredt lelkiismeretüket. De Jézus mit mond? Valóban egy-egy jel, ami teljesedésbe ment, még nem az Úr napjának közvetlen eljövetelét megelőző jel, előkészítő események. De Jézus mit mond itt ebben a szakaszban? Amikor mindezeket látjátok beteljesedni. Amikor az összes jel, amiről a Biblia beszél, Máté evangéliumában is, amiről olvasunk, amikor minden jel egyszerre megjelenik, és mindenfelé ennek vagyunk a tanúi, akkor Jézus azt mondja, hogy tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És utána mit mond? Azt mondja, hogy bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, amelyik ekkor ér a földön, amelyik egyszerre látja Jézus eljövetelének az összes jelét, körülötte megvalósulni az egész földön, nem múlik el ez a nemzetség, míg mindezek be nem teljesednek és meg nem lesznek. Közel van az Úr napja. Milyenek vagyunk mi emberek? Várjuk Jézus eljövetelét, de azért valahogy szeretnénk el is odázni. A világról, az Istent el nem fogadó emberekről nem is beszélve. Annyira különös, nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, hogy a híradások miről tudósítanak bennünket, amikor az éghajlatváltozásról, erről a valóban már olyan eseményről, amit nem lehet nem észrevenni, tudósítanak, vagy riportokat hallunk, vagy kerekasztal beszélgetéseket. Figyeljük meg, hogy milyen vélemények kerülnek elő. Az emberek egy része azt mondja, hogy hát igen, föl kell figyelnünk ezekre a jelekre, mert valóban katasztrófához fognak vezetni, katasztrófába torkolik mindez. Ugye a tudósok egy jelentős része ezt mondja. Néhány éven belül, mondják, 2015, különböző időket mondanak. De figyeljük meg, hogy egy részük az embereknek mit mond. Ugyan már volt ilyen mindig. 500 évenként erősödnek és megismétlődnek az ilyen jelenségek. Utána minden újra helyre fog állni. Nem kell megijedni, nem kell pánikba esni. Igen, amikor az Isten küldi az ő figyelmeztető jeleit, eseményeit, hogy figyeljünk fel, kapjuk föl a mi fejünket, és ne éljünk úgy, mint ahogy eddig éltünk, mert rendkívüli korban élünk. Jézus eljövetele közvetlen a küszöbön van, akkor Sátán mit próbál meg? Megpróbálja elaltatni az embereket. Egy hamis biztonságba ringatni az embereket. Nem kell annyira megjönni, nem kell annyira komolyan venni. Mindig is voltak nehéz periódusok. A föld majd kiheveri, majd regenerálódik, újjáéled minden. A folyamatok visszafordulnak. Igen, az ember hajlamos erre, hogy a fejét szinte bedugja a porba. De az Úr nem véletlenül teszi ezt, hogy egyre többször és egyre erőteljesebben rázza meg a mi földünket, hogy felfigyeljünk arra, amit így mond Jóel prófétán keresztül, közel van az Úrnak napja. És mit mond Dániel könyve? Dániel könyve Jézus eljöveteléről mit mond? Dániel könyve második fejezetében látunk egy állóképet, ami az emberi történelmet ábrázolja. És mit mond Dániel proféciája? Ennek a szobornak a végéről, ennek a szobornak az elmúlásáról, ami a földi történelmet jelképezi? Azt mondja, hogy ez emberi kéz érintése nélkül fog majd összedőlni. Tehát nem az emberi közbeavatkozás révén, nem egy világháború következtében, egy emberek által végrehajtott cselekedet formájában fog a földünk elpusztulni. Az élet nem ettől fog tönkre menni a földön, nem az emberi beavatkozások fogják teljesen ellehetetleníteni az életet, hanem mielőtt ez bekövetkezne, Jézus Krisztus vissza fog jönni,
Mert a prófécia így szól, hogy emberi kéz érintése nélkül fog leszakadni a kő. Tehát Jézus Krisztus visszajövetele nem emberi közbeavatkozásnak az eredménye lesz. És nézzük meg, lapozzunk vissza Joel prófétához. Nézzünk meg néhány igét arról, hogy mit mond erről a napról, és gondoljunk bele abba, hogy ha már az előkészítő események, az ezt megelőző események ennyire borzalmasak, akkor vajon milyen lehet majd az az Úr napja, amiről beszél az ige. Azt olvassuk a második fejezetben, Joel könyve második fejezetében, a második versben: sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borulatnak a napja. Sötétségnek és homálynak a napja. Mennyire nyomasztó a sötétség, a homály. Gondoljunk bele abba, hogy amikor napokon keresztül esetleg nem látjuk a napot, mert állandóan felhők vannak, mennyire nyomasztó tud lenni. Ehhez hasonlítja, ezzel érzékelteti: sötétségnek és homálynak a napja, felhőnek és borulatnak a napja. Utána azt mondja, mint a hegyekre ráterülő alkonyat. Mit jelent ez, hogy mint a hegyekre ráterülő alkonyat? Nem tudom, hogy láttuk-e már a különbséget, hogy hogy megy le a nap egy sík területen, és hogy megy le a nap a hegyek között. A hegyek között világos van, még fenn van a nap, és egész rövid idő alatt, pillanatok alatt teljesen be tud sötétedni, hirtelen terül rá a hegyekre az alkonyat. A síkságon ugye hosszú ideig tart, amikor sötétedik, vége egyre sötét, teljes sötét lesz. A hegyekben hirtelen jó az alkonyat. És utána azt olvassuk, a második fejezet másodiktól a tizedikig terjedő verseiben, talán ezeket az igéket nem is olvasnám fel, mert ezek az igék szemléletes képpel azt mondják el, otthon érdemes lenne elolvasni, és kérem mindenkit, hogy olvassuk el Joel könyvének mind a három fejezetét. Ezekben a versekben arról beszél, egy olyan képet mond, ami egy feltartóztathatatlan és egy megmásíthatatlan pusztítást ír le. Olyan képeket mond, és olyan leírásokkal mutatja be az Úr napját, amit nem lehet elfordítani, nem lehet megmásítani, nem lehet feltartóztatni. És nézzük meg, hogy ezek után mi a könyvnek, egész Joel próféta könyvének, mi a csúcspontja, mi a legfőbb mondani valója. A második fejezet 11. versében a következőt olvassuk. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony, nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes. Ki állhatja ki azt? Ez a kérdés az, ami ennek az egész prófétai üzenetnek a lényege, a csúcspontja. Bizony, nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes. De a legfőbb kérdés micsoda? Ki állhat meg ezen a napon? És nem csak Joel próféta könyvének a fő kérdése és mondani valója ez, hanem az egész Bibliának a fő üzenete ez, ami számunkra. De szeretném megkérdezni, hogyha most nekünk egy papírra le kellene írnunk, hogy az életünknek mi a legfőbb gondja, vajon mit írnánk le? Vajon mit írnánk le, hogy mi a mi legfőbb problémánk? Ugye leírhatnánk sok mindent, hogy mivel küszködünk, milyen fájdalmaink vannak, milyen keserűségeink vannak, milyen csalódásaink vannak, milyen nehézségek közepette élünk, sok mindent le tudnánk írni. De vajon erre a papírra az kerülne, hogy az Úr napja közel van, és én hogyan tudok megállni ezen a napon? Igen, a Biblia azt mondja, hogy amikor látjuk ezeket az eseményeket, ne úgy éljünk, mint ahogy idáig éltünk, mert az Úr napja közel van. És hogyha nem készülünk föl erre az eseményre, akkor az Isten ítéletei bennünket is utolérnek. Noha ő meg akar bennünket menteni, mindenkit meg akar menteni a pusztulástól. Úgy, mint ahogy amikor a gyerekeknek szóltunk, a legnagyobb vihar közepette is az ő angyalain keresztül meg akar bennünket óvni és őrizni. De mikor tud? Csak akkor, ha az én életem olyan lesz, hogy megállhatok előtte az ő megjelenésekor. És nézzük meg ezek után ezt a felhívást a 12-től terjedő versekben, így olvassuk.
De még most is így szól az Úr. Álljunk meg egy pillanatra, muszáj itt is megállni. Miért mondja itt a Biblia, hogy de még most is így szól az Úr? Milyen egyszerűen csak azt mondja, hogy így szól az Úr? Miért mondja, hogy még most is így szól az Úr? Miért? Mert hány üzenetet küldött hozzánk az Úr? Hányszor szólított meg bennünket idáig? Hányszor kérlelt bennünket a hozzávaló fordulásra? És mégis nagyon gyakran mi volt a mi részünkről a válasz? Jó Uram, igen, majd. És az Úr azt mondja, hogy ő még szólít bennünket, még most is kegyelmesen szólít bennünket. A sok-sok visszautasított kérlelés ellenére nem vonta még meg a kegyelmét. De ugyanakkor így fogalmaz a Biblia, de még most is így szól az Úr. Ezekben az utolsó pillanatokban is még kérlel bennünket. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Kérlel bennünket, még most is kérlel bennünket, mire? Hogy térjünk meg, szívünk szerint térjünk ő hozzá. Forduljunk felé, a szívünket szaggassuk meg, ne a mi ruháinkat. Nagyon sokat beszéltünk már a megtérésről, mit is jelent igazából megtérni Istenhez. És én most a mai délelőtt folyamán erről egyetlen egy igét szeretnék csak felolvasni. Egyetlen egy ige szakaszt pontosabban, mert én azt hiszem, hogy nagyon gyakran mi úgy vagyunk, mint az a nép, akinek keresztelő János hirdette az evangéliumot, és hirdette a megtérés szükségességét. És ez a nép mit mondott? Ez a nép, amikor fölébred bennük valóban a Szentlélek által az a vágy, hogy Istenhez fordulni, amikor belátták azt, hogy igen, olyan állapotban vannak, ahogy az Isten őket így nem tudja elfogadni, akkor fölvetődött bennük is a kérdés, hogy mit cselekedjünk tehát. Nem vetődik föl bennünk is a kérdés, amikor ezt halljuk, hogy megtérni, hogy de miben térjünk meg, hogy térjünk meg, mit cselekedjünk. Olvassuk el Lukács evangélium a harmadik fejezetét, Lukács evangélium a harmadik fejezetének a 10-től a 14-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Lukács evangéliuma, harmadik fejezet, 10-től 14. versei a következőt mondják. És megkérdezte tehát annak alapján, amit keresztelő János hirdetett nekik, hogy a fejsze a fák gyökerén van, és mindenki, aki nem terem megtéréshez illő gyümölcsöket, kivágattatik. Ezután a megrázó üzenet után a sokaságban fölmerül egy kérdés, és így hangzik. A 10. verstől, és megkérdezte őt a sokaság, mondván, mit cselekedjünk tehát? És utána mi volt keresztelő János válasza? Ő pedig felelvén mondta nékik, akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék. És eljövének a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki, Mester, mit cselekedjünk? Ő pedig mondta nékik, semmi többet ne követeljetek, mint ami előtök berendeltetett. És megkérdék őt a vitézek is, mondván, hát mi mit cselekedjünk? És mondta nékik, senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg zsoldotokkal. Erre a kérdése, hogy mit cselekedjünk, mit válaszolnánk? Illetve inkább így kérdezném, hogy ezek a versek mire utalnak? Milyen választ adott keresztelő János? A sokaságnak, a vámszedőknek, a katonáknak, mi volt ennek a válasznak a lényege? Mire hívta fel a figyelmüket? A figyelmüket fölhívta a hétköznapoknak az apró cselekedeteire. A hétköznapok apróságaira. És szeretném, hogyha amikor a megtérésre gondolunk, az Istenhez való közeledésünkre gondolunk, akkor végig gondolnánk a mi életünk apróságait. Úgy megfigyeltem önmagamon, mindannyiunkon, hogy sokszor mennyire nem figyelünk oda az úgynevezett apróságokra. Oda mondunk valamit valakinek, a családon belül is, kicsikét nem olyan hangnembe, ahogy kellett volna, kicsikét ilyenek voltunk, kicsikét olyanok voltunk, de nem történt nagy baj, nem történt hatalmas összeveszés, nem is rendezzük, mert csak apróság volt. Egy kis csalást megengedünk magunknak, esetleg
a villamoson nem érvényesítjük a jegyünket, vagy ki tudja, hogy mit elkövetünk, valami apróságot. És mit mondunk? Á, csak egy kis apróság volt. Vagy esetleg a gyülekezeti szolgálatunkat elhanyagoljuk, nem is figyelünk oda, hogy mi voltunk beosztva, á, majd megcsinálja valaki más, apróság. Sorolhatnánk vég nélkül az apróságokat. És hadd kérdezzem meg, hogy mi a baj ezekkel az apróságokkal? Ezekkel az apróságokkal az a baj, hogy a mi jellemünknek a mienségét mutatják. Mi arra gondolunk sokszor, amikor a megtérésről beszélünk, hogy valami hatalmas dolgot kellene cselekedni. És nem gondoljuk azt végig, hogy ezek a kis rókák, rókafiak, amelyek nincsenek kiűzve a szőlőből, ahogy énekek éneke mondja, ezek elpusztítják a szőlőt, ezek a rókafiak, ezek az apróságok. És miért vannak a lelki életre káros hatással, bénító hatással ezek az apróságok? Miért? Mert az Isten lelke nem hagy jóvá semmilyen apróságot sem. És amikor valamit elkövetek, valamit helytelenül teszek, akkor a lelkiismeretem megszólal. Késztet a lélek arra, hogy megforduljak, hogy rendezzem, hogy ne cselekedjem ezt. És mivel némítom el a lelkiismeretem szavát? Csak apróság, semmi komoly. És mit teszek ezekkel az apróságokkal, de a szent lelket megszomorítom. És ezekkel az a hatalmas nagy baj, ezekkel az apróságokkal, hogy az egész életünknek a mienségét meghatározzák, az énünk tulajdonképpen mutatkozik meg az apróságokban. Mi elámíthatjuk magunkat azzal, hogy a nagyobb dolgokban mi hűségesek vagyunk, mi megtartjuk a parancsolatokat úgy nagyjából, de tulajdonképpen mi olyanok vagyunk, ahogy az élet legapróbb dolgaiban mi megnyilvánulunk. Szeretnék olvasni a Nagyorvos lábnyomán című könyv 354. oldaláról egy idézetet. Az élet nem csak nagy áldozatokból és rendkívüli teljesítményekből tevődik össze, hanem főként apró dolgokból. Többnyire a figyelemre sem méltó kicsinyi dolgok termik meg életünkben a nagy eredményeket és a nagy bajokat is. A családon belül miből szokott lenni a legnagyobb baj? Hatalmas horderejű kérdések körül robbannak ki a problémák? Nem, apróságok körül, apró dolgokon. Utána így olvassuk, a kis próbákban vallott kudarcok alakítják az ember szokásait, és torzítják el a jellemét. És amikor a nagy próbák jönnek, azok készületlenül találják őt. Csak akkor lesz erőnk szilárdan és hűen megállni a legveszélyesebb és a legnehezebb helyzetekben is, ha elfűek vagyunk a mindennapi élet próbáiban. Igen, az apróságok, a csekélységek, amikre sokszor legyintünk, á, ez nem komoly, a lényeg a fontos. És közben alakul a mi jellemünk, torzul a jellemünk, és alkalmatlanok vagyunk Jézus Krisztus fogadására. Igen, amikor a megtérésre gondolunk, gondoljunk erre is. Természetesen nem minden oldaláról tudunk most szólni ennek a gondolatnak, hiszen hatalmas témakör az Istenhez való megtérés, de figyeljünk oda az életünknek ezekre az apróságaira. Minden cselekedet előtt, mielőtt cselekszünk bármit, vagy legalább utána már tanulságképpen, hogy elkerüljük legközelebb, tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon ez a cselekedetem a megtéréshez illő gyümölcs termése volt-e vagy sem. Jézus is így tett volna? Ő is ezt az apróságot így rendezte volna le? Hogy cselekedett volna Jézus? Még egy idézetet hadd olvassak Jézusról a Nagyorvos lábnyomán című könyvből. Sokat foglalkozunk Krisztus életének nagy voltával, beszélünk csodáiról, rendkívüli cselekedeteiről. Pedig a kicsinynek tartott dolgok iránt tanúsított figyelme még jobban bizonyítja nagyságát. Igen, a kicsinynek tartott dolgok iránt tanúsított figyelme még jobban bizonyítja nagyságát. Szeretném kérni, hogyha lesz egy kis időnk, és gondolkodunk, és a Bibliát forgatjuk, próbáljuk meg összeszedni az evangéliumokból Jézus életének ezeket az apró cselekedeteit. Próbáljuk meg végignézni ezeket az idézőjelben mondom, szinte szóra sem méltó kis eseményeket, persze, hogy szóra méltó, mert azért van benne a Bibliában hatalmas tanulság, de amit a hétköznapi életben nem is tartanánk olyan nagy kérdésnek, nagy eseménynek, szedjük össze ezeket az eseményeket Jézus életéből, és gondolkodjunk el rajta, hogy ezek mire intenek, és mire tanítanak bennünket. De menjünk vissza Jóel próféta könyvéhez,
És nézzük meg Jóel könyvének a második fejezetének a 13. versét, még egyszer olvassuk el, elnézést, a 12. verset. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Mit mond ez a megtérés, milyen kell, hogy legyen? Sírással, kesergéssel, böjtöléssel. Tehát Istent kérni, hogy világítson rá ezeknek a súlyos voltára, ezeknek az apróságoknak a súlyos voltára is, és őszinte bűnbánatot fakasszon fel a mi szívünkben, és mit tegyünk, hogy mindenre igazából eljussunk? Böjtöljünk. Mit mond az ige? Böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Mi miért szoktunk böjtölni? Ha valaki nagy bajban van, valamilyen nehéz élethelyzetben, fizikai betegségben, akkor böjtölünk, imádkozunk önmagunkért, és ugye amikor nagyon nehéz helyzetben vagyunk, megoldhatatlannak tűnő probléma előtt állunk. De szoktunk böjtölni ezekért az apró kis rókafiakért is, amelyek a szőlőt pusztítják. Szoktunk böjtölni önmagunkért, hogy a mi jellemünk megváltozzon, és Jézus eljövetelekor készen találtassunk. Igen, azt mondja a Biblia, böjtöléssel, sírással is, kesergéssel is. De hadd kérdezzem meg, hogy mi bátoríthat bennünket az ilyenfajta megtérésben, az ilyenfajta Istenhez fordulásban, mindazok hátterén, az a sok hanyagság, a sok visszautasított kérlelés hátterén, mi bátorít bennünket az Istenhez való térésben? Azt olvassuk a 13. fejezet 13. vers második részében. Mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Igen, ez kell, hogy késztessen bennünket igaz Istenhez fordulásra, hogy ő nem vetett, bármennyire

Vajon hogy hangzik? Egy kérlelés, egy szeretetteljes bíztatás, vagy pedig egy fenyegetés. Miért mondom ezt? Mert Jelenések könyve 6. fejezetében, amikor az Úr napjának eljöveteléről olvasunk, akkor azt olvassuk, amikor az Úr napja kitör, hogy ugyanez a kérdés elhangzik emberek ajkáról. De ez a kérdés már a félelemnek a kérdése. Ez a kérdés már a rettegés kérdése. Úgy hangzik Jelenések könyve 6. fejezetének a vége, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Akkor ez a kérdés már a rettegés kérdése, akkor már nem lehet változtatni az emberi életen. De ez a kérdés, ami itt Jóel prófétánál hangzik, ez még a könyörület, a meghívásnak a kérlelése. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ezt a kérdést mi most tegyük fel, hogy megállhatok-e így az Úr előtt. Hogy amikor eljön az Úr haragjának a ma nagy napja, akkor azok között lehessünk, akikre az Úr ki tudja terjeszteni az ő óvó, védő kegyelmét, és akik meg tudnak állni előtte az ő megjelenésekor. Szívem mélyéből kívánom ezt mindannyiunknak. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked a te végtelen kegyelmedért, hosszú tűrésedért, hogy hosszan tűrsz mindannyiunk életében személy szerint, és köszönjük, hogy a te hosszú tűrésednek az a célja, hogy mi végül is felfelé tekintsünk te hozzád, és mi szívünk szerint meg tudjunk térni te hozzád. Urunk, köszönjük, hogy te változatlan szeretettel szeretsz bennünket akkor is, amikor mi visszautasítjuk a te kérleléseidet, de annál inkább akarsz bennünket is sürgetni, késztetni, hogy az eseményeket látva, amelyek valóban a te eljövetelednek a közvetlen megelőző jelei, késztetni akarsz ezek által is, hogy mi komolyan vegyük a készülést, komolyan vegyük a hozzád való megtérést. Urunk, kérünk téged adjad, hogy a te lelked fényében tudjuk átvizsgálni a mi életünket, és kérünk téged adjad, hogy meglássuk azokat az apróságokat, amelyek gyűlöletesek a te szemeid előtt. Urunk, köszönjük, hogy a te ígédben rávilágítasz arra, hogy te előtted nincs apróság, te előtted jó és rossz van. És te mindig kérlelsz bennünket a jóra, és hogyha mi az apróságokban nement mondunk neked, és elámítjuk magunkat azzal, hogy ez nem számít, akkor a te lelkedet szomorítjuk meg, és egyre nő a távolság köztünk, és te közted. Urunk, adjad, hogy ezt meg tudjuk érteni. És kérünk téged, te adjál nekünk erőt, tőled jövő erőt, hogy a mi egész életünkben egy döntő változást tudjon bekövetkezni. Urunk, magunktól képtelenek vagyunk, de köszönjük a te lényedet, köszönjük a te szeretetteljes lényedet, köszönjük azt, hogy a te isteni hatalmaddal szólítasz bennünket, és azt is köszönjük, hogy a te isteni hatalmaddal segítesz nekünk, hogy mi komolyan vegyük a te felhívásodat, és adsz nekünk köszönjük erőt, elegendő erőt ahhoz, hogy meg tudjunk változni a mi életünkben. Kérünk téged, te segíts nekünk, hiszen olyan gyengék vagyunk. De Urunk, köszönjük neked az ígéretet, hogy ha mi őszintén te hozzád fordulunk, akkor te könyörülsz mi rajtunk, és kiárasztod ránk gazdagon a te szent lelkedet a késői eső formájában. Urunk, adjad, hogy mindannyian ennek részesei tudjunk lenni. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád. Amen.

cselekedetek alapján nem lehetett volna elhívni sem Ézsaut, sem Jákobot. Jákobot még kevésbé lehetett volna cselekedetek alapján elhívni, mint Ézsaut. De akkor mi volt az a különbség, amire az Isten azt mondta, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem? Hát, hogyha nem a cselekedetek szintjén van ez a különbség, akkor valahol mélyebben, az indítékok szintjén. Az Isten látta azt, hogy Ézsau hirtelenkedő, kívánságot kielégítő magatartása mögött egy olyan belső lelkület van, egy olyan belső indulat, gondolkozásmód, indíték van, amely lényegében az Istennel fordul szembe, amely az Istennel nem akar közösséget ápolni, és nem keresi az Istent. Jákobról pedig azt látta az Isten, hogy nem találja jó utat, nem találja jó megoldást, de látta a lelke mélyén a vágyódást az Isten után, az Isten áldása után, és ez a különbség a kettő között. És akkor most ennek fényében tegyük fel a kérdést, hogy ez most igazságtalanság volt az Istentől, hogy Jákobot kiválasztotta, elhívta, és Izraellé győztessé tette? Azt hiszem, hogy ki kell mondani, hogyha az Isten ezt nem tette volna meg, ha az Isten nem megelőlegzett kegyelemmel fordult volna Jákobhoz, hanem csak a cselekedeteket nézi, és a cselekedetekből kívánja levonni azt a következtetést, hogy szereti őt, vagy nem szereti, akkor nem hívhatta volna el. Akkor Jákob élete nem tud megváltozni, és az a vágy, ami a lelke mélyén ott volt, az a vágy, az soha nem válik gyakorlattá, gyakorlati cselekedetté. Az Isten tehát azért hívja el az embert a kiválasztás alapján, mert ő az előre ismerésével tudja, hogy kik azok, akiknek a lelke mélyén ott van a készség az igazság befogadására. Kik azok, akik inkább szeretni fogják az igazságot, mint a hamisságot. Kik azok, akiknek tele van az élete ugyan bűnnel, nyomorúsággal, akinek az életében ott van a bűn szeretete is, de akiben ott van az igazság utáni vágyakozás is, és akit el lehet odáig vezetni, hogy inkább szeresse az igazságot, mint a hamisságot. A valóságban ez a történet, ez nem az igazságtalanságról, hanem egy sokkal magasabb rendű igazságosságról szól. Arról az igazságosságról, amely abból indul ki, hogy tudom, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Amely abból indul ki, hogy tudom, hogy az ember külső cselekedetei, látható dolgai nem mindig tükrözik azt, ami a szívben van. Sőt, nagyon sokszor pontosan az ellenkezőjét tükrözik. Ezért az Isten nem szemeivel ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, hanem igazságban és szeretetben ítéli meg az ember életét. Azt jelenti, hogy a cselekedetek mögött megvizsgálja az ember indítékát, megvizsgálja az embernek a szívbeli készségét, és hogyha azt látja egy ember életében, hogy készségessé tehető, hogy érte munkálkodva az igazság szeretete fölé tud kerülni a bűn szeretetének, fölé tud kerülni a hitetlenségnek, akkor az Isten kimunkálja ennek az embernek az életében, hogy végül a cselekedeteiben is láthatóvá váljon az igazi választása, az igazi személyisége, az igazi lénye. Hogyha az Isten ezt nem tenné, akkor senki nem tudná megmutatni azt, hogy ő szereti az Istent. Az Isten szeretete Jézus szavai szerint nem más, mint a neki való engedelmesség. Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, mondja az Új Szövetség. De az Isten iránti szeretetet az Isten segítsége nélkül, az Istennek a megelőlegzett kegyelme, elhívása és értünk végzett munkája nélkül egyikünk sem tudja a gyakorlatban kimutatni. Ezért hatalmas nagy örömüzenet az Isten elhívásáról szóló tanítás. Nem valami félelmetes üzenet, nem valami isteni személyét megkérdőjelező gondolat, hogy hát azért nem lehet tudni, hogy most az Isten tényleg a szeretet Istene? Hogy az Isten tényleg nem személyválogató? Milyen önkényes alapon választ ki embereket az Isten? És kiderül az, hogy az Isten nem önkényes alapon választ ki.
az Isten előre ismeri azt, hogy ki az, aki az igazságból való, ki az, aki szeretni fogja az igazságot, ki az, aki befogadja az igazság szeretetét az ő üdvösségére. Az Isten ezt a vágyat, ezt a cselekedetek szintjén nem tetten érhető vágyat, ezt látja. És azért, hogy az ember élete valóban átformálódhasson, átalakulhasson, elkezd munkálkodni az emberért már akkor, amikor az ember még a lázadás útján jár. Ezért nem a cselekedetek alapján hívja el az embert, mert úgy nem hívhatná el, hanem a szívére tekintve, a szívbeli vágyakozásra tekintve, a maga kegyelmében elrendeli az ember elhívását. Ezért folytatja úgy az apostol a római levélben a gondolatmenetet, amikor mindezt szeretné, ha végig gondolná minden olvasója, ezt a különbséget, hogy szó sincs igazságtalanságról, mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Ezt megint lehet rossz módon felolvasni, lehet azt mondani, hogy én könyörülök azon, akin könyörülök, és én kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Hát én döntöm el, hogy kinek könyörülök, én döntöm el, hogy kinek kegyelmezek, én könyörülök, akin könyörülök, meg kegyelmezek, akin kegyelmezek. Az eredeti szöveg az egy kicsit segít abban, hogy ne így közelítsük meg, hanem valahogy így olvashatjuk, hogy én valóban könyörülni fogok azon, akin könyörülök. Én valóban meg fogok kegyelmezni annak, akinek kegyelmezek. Lehet az életünk telve bűnökkel, amiért az Isten haragja joggal sújthatna le ránk. Azonban, ha az Isten azt látta, hogy mi nem keményítjük meg a szívünket az ő szeretetével szemben. Ha azt látta, hogy felkelthető, felgerjeszthető bennünk a vágyakozás ő utána, és ez a vágy, ez elhatározássá érlelhető, és szilárd akarattá, odaszánássá érlelhető, és erőt adhat ahhoz, hogy végül cselekedetté váljon, akinek az életében az Isten ezt látta, afelől elrendelte, hogy el fogja őt hívni. És akit az Isten elhívott, azon még nem látszik, hogy belőle mi lesz. Nem látszik, hogy ő egy bűntől megszabadult, szent ember lesz. Az Isten számára a bűntől elkülönült ember lesz. Ezért az Isten azt mondja, hogy én meg fogok könyörülni azon, akin könyörülök. Én valóságosan könyörülök azon, akin könyörülök. És megkegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. De itt nincsen benne ebben a mondatban az, hogy mi. Mi nem azé, aki akarja, és mi nem azé, aki fut, és mi a könyörülő Istené. És nyugodtan ki lehet egészíteni ezt a gondolatot, ezt a mondatot két gondolattal is. Az előbbieket végig gondolva kimondhatjuk azt, hogy az üdvösség az nem egyszerűen azé az emberi, aki akarja, és nem is azért az emberi, aki végigjárja az utat, és végigfutja a küzdőpályát, hanem az üdvösség az a könyörülő Istené, mert az egész folyamatot a könyörülő Isten indítja el az ember életében. Mert ha az Isten nem hívna el, ha az Isten nem adná a kegyelmét, ha az Isten nem keresné meg az embert, ha az Isten nem adna világosságot az embernek, akkor az ember akarni sem tudna, nemhogy járni ezen az úton. Az Isten adja az akarást, az Isten munkája az akarást az ő késztetéseivel, és az Isten adja az erőt a futáshoz. Ezért az üdvösség az az Isten ajándéka. És az üdvösség kegyelemből van, és az ember azt nem érdemli meg, azt ajándékba kapja. És ebből következik az is, hogy ezért a dicsőség is az Istené, hogyha valaki célba ér, ha valaki üdvözülni fog, akkor nem őt kell dicsőíteni érte. Hogy ő milyen jól élt az akaratával, meg hogy ő milyen jól tudott futni, és milyen kitartó volt a hitében, ezért a dicsőség nem az emberi. Mert az Isten munkálta ki az ember életében. Mert az Isten volt az, aki egyáltalán választási lehetőséget adott. Mert az Isten volt az, aki segített, hogy az ember a sok rossz választás után eljusson oda, hogy a jót választja.
és kikristályosodjon az életében, hogy ő tényleg választja a jót, hogy ő tényleg akarja a jót. És eljusson egészen odáig, hogy csak a jót akarja, és a bűnt már nem akarja követni. Mindezért a dicsőség az Istent illeti. Tehát ezt a mondatot, hogy aki, az, annak okáért nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené, mind a két gondolattal ugyanolyan értékben kiegészíthetjük. Az Istené a dicsőség, az Istené az üdvösség. Ha valaki üdvözülni fog, azért a dicsőség, nem az emberé. Mondhatnám ilyen nagyon leegyszerűsítve. Azért talán nem kéne dicsőíteni az embert, hogy belátta józanul, hogy mi neki a legjobb. Ezért talán nem kéne dicsőíteni. Hát az ember, amikor az Isten útját választja következetesen, akkor a számára a legjobbat választja. Azért nem kéne dicsőíteni egy embert, hogy nem volt túlzottan makacs, és nem keményítette meg véglegesen a szívét az Istennel szemben. Ez sem az ő érdeme. Ezt nem kéne ezért dicsőíteni egy embert. Hát nagy dolgot tett, nem? Nem állt ellen az Isten vonzásának. És ez valóban nagy dolog egyébként. Nagyon nagy dolog. De azért dicsőség nem jár érte. Sokkal inkább jár a dicsőség annak az Istennek, aki nem hagyott ott a harmadik hívás után sem, meg a negyedik után sem, meg az ötödik után sem, hanem aki naponta hívja az embert, újra és újra, újra, és nem fárad bele, és nem mondja azt, hogy én már hányszor hívtam, és hányszor mondott nemet. Én nem hívom többször, hanem újra és újra megszólítja, míg csak rá nem tudja venni az embert, hogy tényleg döntsön, hogy tényleg odaszánja magát neki, hogy kitartó legyen a vele való közösségben. Tehát azt mondta Pál apostol, hogy nem minden izraelita elhívott, nem minden izraelita valóban izraelita, nem bizakodhat az ember a testi leszármazásban. Mondhatnánk ezt most így aktualizálva, nagyon rövid zárlatosan aktualizálva, nem bizakodhat az ember egy felekezethez tartozásban, hogy ő kereszténynek született, vagy hogy ő a meggyőződése szerint ahhoz az egyházhoz tartozik, amely az Isten egyháza. Mert a zsidó nép példája arra figyelmeztet, hogy nem minden testi leszármazott tartozik az elhívottak közé, csak aki az ígéretek által leszármazott, csak aki a hitből gyermek, a hit gyermeke. És ne dicsekedjen az ember a cselekedeteivel sem, mert az Isten nem a cselekedetek alapján hívott el senkit. Nincs mivel dicsekedjen az ember az Isten előtt. Az ember a jó cselekedeteivel ne dicsekedjen, hanem legyen hálás az Istennek, hogy megszólította, átformálta, és alkalmassá tette az Isten szolgálatára. Az elhívás nem a testi leszármazás alapján van. Nem azt nézi az Isten, hogy mi férfiak vagyunk, vagy nők, gazdagok, vagy szegények, honnan származtunk, hova születtünk. Nem testi leszármazás alapján, hanem ígéret szerint van az elhívás. Az ígéretbe vetett hit alapján. Nem cselekedetek alapján, hanem az Isten kegyelme alapján, amellyel megajándékozott minden embert, amellyel kiválasztott az ő előre ismerése alapján, kiválasztotta azokat az embereket, akik válaszolnak az ő szerető hívására. Menjünk tovább a gondolatmenetben. Azt mondja az apostol ezután, mert azt mondja az írás a fáraónak, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Ez most megint nem kevésbé megrázó példa. Hát, talán megértettük Jákob és Ézsau elhívásánál, hogy miért mondta azt az Isten, hogy Ézsaut gyűlöltem, Jákobot pedig szerettem. De most itt van egy másik példa. Azt mondja, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmam, mondja a kivonulás fáraójáról. Van egy fáraó, akit az Isten megkeresett, és akiről azt mondja, hogy én azért
támasztottalak téged, vagy az eredeti szövegben, az eredeti helyen, ahonnan idézi az apostol, Mózes második könyve 9. fejezet 16. versében azt mondja, hogy azért tartottalak fent téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat. Most akkor hogy van ez? Az Isten kiválaszt némelyeket arra, hogy a cselekedeteik ellenére elhívja őket az üdvösségre, és nem tekint arra, hogy hányszor mennek a lelkiismeretükkel szemben, hányszor keményítik meg a szívüket, hanem kitartóan munkálkodik addig, míg végül a csalóból Isten győztes harcosa lesz. És vannak némelyek, akiket pedig az Isten azért támaszt, hogy az ő haragját és hatalmát mutassa meg az életükön. És megint veszélybe került a szerető Isten gondolata, nem? Hát hogy van ez, hogy az Isten eldönti, hogy némelyeket csak azért tart támaszt, hogy a rosszat betöltsék, hogy ellenálljanak, lázadjanak, és az ő hatalmát és dicsőségét megmutassa, mondjuk a fáraó esetében azon, hogy akárhogyan összegyűjti a hadseregét, akárhogyan lázad, végül kihozza a rabszolganépet Egyiptomból. Akkor ez most így van, hogy az Isten eldöntötte némely emberről, hogy őt üdvözíteni akarja, némely emberről meg eldöntötte, hogy őt pedig elveszíteni akarja. Amit utaltam erre, ezzel ellentétben van az a bibliai tanítás, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Akkor hogy értsük ezt, hogy akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Megint első ránézésre az emberi történetek ezt mutatják. Azt mutatják, hogy van egy ember, akin könyörült, és annak az élete megváltozott, és van egy másik ember, akiről előre kijelentette az Isten, még mielőtt az egész megkeresés elindult volna, hogy meg fogom keményíteni az ő szívét. Akin akar, könyörül, akit akar, megkeményít. Itt is nézzük meg a történetet, hát ha megértünk valamit belőle. Igen, az Isten előre kijelentette a fáraóról, hogy meg fogja keményíteni a szívét. De hogyha tovább olvassuk a történetet Mózes második könyvében, akkor azt látjuk, hogy Isten elküldte Mózest és Áront a fáraó elé, a maga üzenetével, hogy engedje el a népet, hogy tisztelje őt, és a fáraóról azt olvassuk, hogy megkeményítette az ő saját szívét. És a történet elején, a 10 csapás elején, az első csapásoknál azt olvassuk, hogy megkeményítette a fáraó a szívét. A fáraó keményítette meg a saját szívét. Amikor a csapás már túl nagy volt, akkor megalázta magát, akkor engedett, de abban a pillanatban, ahogy a csapás elmúlt, abban a pillanatban úgy gondolta, hogy hát ezért nem lenne jó befektetés elengedni ezeket a zsidókat, a rabszolgáimat. És megkeményítette a szívét, és visszavonta a jó döntését. És egy idő után azt olvassuk, hogy az Isten keményítette meg a fáraó szívét. És ez a kulcs, amit meg kell értenünk. Ugye a Római Levél 7. fejezeténél, amikor arról tartottam előadást, volt egy szemléltetés, hogy amikor az embert az Isten megérinti, akkor milyen reakciót vált ki az emberből. Ugye az ellenkezés reakcióját, az ellenreakciót. Mi történik akkor, amikor az emberben ez a reakció kialakul? Minél erősebb késztetést kap, annál erősebb ellenállást tanúsít az az ember, aki megkeményíti a maga szívét. És ekkor lehetne tenni két dolgot. Lehetne tenni azt, hogy abba hagyja a nyomást az Isten, és vár, és majd idővel újra megkeres. A fáraó esetében az Isten nem tette ezt, hanem újabb megkereséssel és újabb megkereséssel jött, és ez már megkeményítőleg hatott a fáraóra. Belekövesedett abba, hogy megkeményítette a szívét az Istennel szembe, és minél több késztetést kapott, annál keményebbé vált. És most tegyük fel a kérdést, hogy ezt az Isten cselekedte. Akkor miért teszi ezt az Isten? Mi az Istennek a célja ezzel? Én megkockáztatom a választ megelőlegezve, és a folytatás még talán segít. A predesztinációt két szempontból lehet megfigyelni. Az egyik a hívő szempontja,
amikor az ember késztetést kap, és azt mondja, hogy én nagyon rossz állapotban vagyok, nekem nagyon sok hibám van, de én elhiszem, hogy az Istennek van hatalma engem megszabadítani, és belekapaszkodok az ígéretbe, hogy ő csak azt kéri tőlem, hogy én ne álljak ellen az ő késztetésének, hanem döntsek úgy, hogy engedek neki. És ezt hozzam meg, ezt a döntést ma, és mindig ma éljek, és minden ma hozzam meg ezt a döntést. Ez az egyik oldal a predesztinációnak, és ekkor az Isten azt üzeni, hogy ember, tényleg ne aggódj az üdvösséged miatt. Ne aggódj azon, hogy vajon hogyan fogsz megszabadulni, mert én egy tökéletes tervet készítettem a számodra. Ismerem a jellemhibáidat, ismerem a gyengeségeidet, ismerem a helyzetedet, tudom, mire van szükséged ahhoz, hogy megszabadulj. Van egy másik oldala a predesztinációnak, amikor az ember kapja az isteni késztetést, és az ember ellenáll. Van olyan, hogy egy ember a szavaival nem áll ellent. Jézus is mondott erről egy példázatot. Azt mondta egy ember két fiának, menjetek el a szőlőmbe kapálni. Az egyik fiú azt mondta, hogy én elmegyek, uram. Aztán nem ment el. A másik fiú azt mondta, hogy én ugyan nem. Aztán meggondolta magát, és mégis elment. Lehet, hogy valaki hangosan azt mondja az Istennek, hogy én elmegyek. Én Isten tisztelő vagyok. Én engedelmeskedek neki. De belül, a gondolataiban, a szívében nem engedelmeskedik neki. Hogyha ez történik, akkor az isteni munka következménye, hogy nyilvánvalóvá válik, hogy ez az ember, ez megkeményítette a szívét. Tehát az Isten munkálkodik az emberért, és hogy annak milyen hatása lesz egy ember életére, az attól függ, hogy arra milyen választ ad az ember. A megkeresésre milyen választ ad az ember. És ebből a szempontból a predesztináció arra hasznos, ebből a második nézőpontból, a megkeményítés oldaláról, arra hasznos, hogy szétválassza az emberiséget, megítélhetővé tegye az embereket. Engedelmesekké és engedetlenekké. Akiknek a döntéseik azt mutatják, hogy döntöttek az Isten mellett, és választották az igazságot, és akiknek lehet, hogy az életük azt mutatta, hogy ők hívők, lehet, hogy hangosan igent mondtak az Isten hívására, de ellenálltak, és a döntéseik és a cselekedeteik bizonyítják azt, hogy a szívükben a bűnnel tartanak. A predesztináció tehát egyrészt örömhír, másrészt az ítéletnek a híre. Az Isten azt akarja, hogy az emberi élet kikristályosodjon, az ember döntése megszilárduljon, vagy az egyik életrend, a szeretet életrendje, az engedelmesség útja, vagy az önzés útja mellett, és amikor eljön az ítélet, ne legyen kérdés, hogy ki melyik oldalon áll. És ez azért fontos, mert minden ember életében a jó és a rossz az keveredik. Nincsen olyan ember, aki csak rosszat akar kezdettől fogva. És nincs olyan ember sem sajnos, aki csak jót akarna kezdettől fogva. Az ember szereti a bűnt is, meg szereti az igazságot is. A legtöbb ember. Az Isten minden emberért elkezd fáradozni, és eközben napvilágra hozza, hogy mi van a szívében. De az Isten ezt a fáradozást, ezt nem véletlenszerűen csinálja. Ő neki ez az akarata. Ő akarja azt, hogy vagy A-t, vagy B-t mondjunk. Ő akarja azt, hogy lezárhassa a bűn történelmét egy ítélettel. Ő neki ez az akarata. Ezért, és ebben a vonatkozásban megáll ez a mondat tökéletesen, akin akar, könyörül. Aki pedig akar, megkeményít. Igen, amikor az Isten azt látja, hogy egy ember nem késztethető, nem fogadja el a jót, akkor az Isten azt akarja, hogy ez legyen nyilvánvalóvá. Hogy ez az ítéletkor ne legyen kérdés, hogy de hát ennek az embernek annyi jó vonása is volt, hanem minden ember ámen tudjon mondani az Isten ítéletére, hogy minden ember elismerhesse azt, hogy az Isten igazságosan és méltányosan ítéli meg az emberi életet. Tehát a predesztináció két szempontból is hasznos. Egyrészt reménység, örömhír azoknak, akik úgy döntenek, hogy válaszolnak az Isten hívására. Másrészt pedig
tiszta helyzetet teremt az ítéletre, mindazok esetében, akik lehet, hogy úgy tűnnek, hogy válaszoltak, de akik a szívüket mégis megkeményítették. És mire még majd ez jön ki a folytatásból? Vannak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Hát, hogyha az Isten akarja így, teljesen logikus a folytatás, mondod azért nekem, miért fed hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellent. Hát, hogyha az Isten így akarja, ha az Isten akarta így, és így rendezte, hogy amikor késztetést kap a fáraó, és ellenáll, akkor nem szűnnek meg a késztetések, hanem további megkeresés jön, és ezzel megkeményíti a szívét. Hát akkor miért feddi meg a fáraót, amikor ezáltal az ő tervei valósultak meg? Mert minél nagyobb ellenállást tanúsított a fáraó, minél nagyobb volt a hadsereg, amelyel üldözte Izraelt, annál nyilvánvalóbb volt az Isten szabadítása. Miért fedd engem? Az ő akaratának kicsoda állhat ellent? Emberi nézőpont. Emberi nézőpont, sodródok az eseményekkel. Hát nem én tehetek arról, hogy ilyenné váltam. Hát az Isten miért tett engem ilyenné? Mit válaszol erre a kérdésre az apostol? Két ószövetségi idézettel válaszol. Ézsaiás próféta könyve 45. fejezetének a 9. versével, és Jeremiás próféta könyve 18. fejezetének az első 6 verse gondolatával. Mind a két idézet egy képhez tartozik, a fazekas munkájához, a fazekas képéhez. A következőt mondja. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel. Ne azt gondoljuk, hogy az Isten keményít meg minket, és mi azért válunk keményé, mert az Isten nem adott nekünk elég kegyelmet. És aztán hivatkozunk arra, hogy hát Uram, te akartad így. Nem fölteszi ezt a kérdést, hogy ki vagy te, hogy versengsz az Istennel? Ki vagy te, hogy ellenállsz az én jó akaratomnak? Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Pál szeretné helyére tenni a gondolkozásunkat. Az Isten, Isten. Mi pedig emberek vagyunk. Az Istennek van akarata a mi életünkre nézve, nekünk is van akaratunk a mi saját életünkre nézve, de abból terül ki, hogy az Istent Istenként fogadjuk el, hogy a saját akaratunkkal szemben az Isten terveit és akaratát elfogadjuk az életünkre vonatkoztatva. Az Istenhez való viszonyt kellene átgondolni az embernek. Mondd ilyet a cserépedény a fazekasnak, hogy miért csináltál engem így? Hát az agyag az engedelmeskedik a fazekas alakító munkájának, nem? Nem ezt kéne tenni inkább? Ahelyett, hogy az Istent vádolnánk, hogy te miért alakítottál így, hát én nem állhatok ellent a te akaratodnak, ahelyett gondolkozzunk el azon, hogy biztos, hogy ezt akarta az Isten a mi életünkben? Nem érhetjük tetten azokat a pontokat, ahol az Isten kegyelmével találkoztunk, de mi nem akartunk a kegyelemben járni? Kicsoda vagy te ember, hogy versengsz a készítőddel? Milyen helyzet ez? Ez az egyik kép. Tehát azt mondja, hogy a fazekas képéből gondoljuk át azt, hogy a fazék, a cserép az nem veszi a bátorságot magának, hogy perbe szálljon az alkotóval, a mesterrel, a fazekas mesterrel. Ez nem mondja azt, hogy miért alakítottál így, az hagyja magát formálni. Ez lenne a legegyszerűbb megoldás erre a problémára. Akkor az Isten terve minden ember életében jól végződne, mert üdvözülne. Mert az Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. De mivel az Isten úgy akarta, hogy mi ne robotok legyünk, ne gondolkozás, erkölcsi állásfoglalás nélküli lények legyünk, hanem gondolkodó, érző, akarattal és felelősséggel rendelkező lények, ezért az Isten nem veri keresztül az ő jó akaratát a mi életünkön. De mint fazekasnak van hatalma azt mondani, hogy én készítek belőled valamit. Ha te nem akarod is, hogy az üdvösség részese legyél, én azért felhasználom az életedet, mert én fazekas vagyok. Mert én az Isten vagyok, nekem van ehhez hatalmam. És amikor egy emberi élet eljut oda,
hogy az Isten látja már, hogy hiába próbálkozik vele. Amikor az Isten megadta a lehetőséget az embernek, de az ember szembefordult vele, akkor jön a másik kép, amit így mond, avagy nincs a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon. Érdemes elolvasni az eredeti helyet, Jeremiás könyve 18. fejezetének az első 6 versét. Azt mondja ott az apostol, hogy Jeremiásnak, hogy menjél le a fazekas házába, és én ott közlöm veled a beszédeimet. És lemegy a fazekas házába Jeremiás próféta, és azt látja, hogy a fazekas éppen korongozik. Egy edényt formál a korongon, de azt látja, hogy ahogy formálja az edényt, elromlik az agyag az ő kezében. A szöveg nem azt mondja, hogy elrontotta a fazekas az agyagot, hanem hogy elromlott az agyag a fazekas kezében. Nem hagyta az agyag, hogy azt a tervet kialakítsa, azt a tervezett edényt kialakítsa belőle a fazekas, amit ő kigondolt. És mit látott? Azt látta, hogy abban a pillanatban, amikor nyilvánvalóvá vált a fazekas számára, hogy nem lehet tovább nyújtani az agyagot, mert kiszakad, azonnal egy másik edényt csinált, olyat, amit még lehetett csinálni belőle. Ezt jelenti a predesztináció. Az Isten, mint fazekas mester veszi kezébe az életünket, és neki az a terve, hogy egy szép edényt készítsen, egy hasznos edényt készítsen, mindegyikünk életével ez a terve. De érzi, miközben az agyagot alakítja, formája, érzi, hogy ebből az agyagból nem lehet ezt készíteni. Mert nem hagyja az agyag. Mert nem hagyja, hogy formálják. És akkor eldönti, hogy használatra való edényt készít, csak egy alacsonyabb rendűt. És ez az, amire mondja, hogy vannak egy házban olyan edények, amik tisztességre valók, és vannak olyanok, amik pedig tisztátalan dolgok tárolására valók. Mondjuk egy nagyon egyszerű paraszti példát. A fazekas csinálhat vázát, egy szép míves vázát, amiben virágot tarthatnak, meg csinálhat egy hamutartót is. Az agyag alakíthatósága dönti el, hogy mi fog belőle készülni. Az Isten tökéletes fazekas, tökéletes munkás, nem ő rontja el. Az ember nem hagyja, hogy kiformálja belőle. Tehát a predesztinációról én így összegezném a gondolatokat, az Isten mindenkire a számára készített üdvösséget, minden embernek nem elméleti lehetősége van pusztán, hanem valódi lehetőséget biztosított, hogy eljusson az üdvösségre. Az Isten azonban azt is tudta, hogy ezzel a lehetőséggel nem minden ember fog élni, és meg tudja különböztetni előre, hogy kik azok, akik úgy fognak viszonyulni, hogy élni tudnak vele, és kik azok, akik úgy fognak élni, hogy visszaélnek a kapott kegyelemmel. Az Isten azokra nézve egy tökéletes tervet készít, akiknek látja a készséget a szívében, és nem arra tekint, hogy miket cselekednek, hanem figyelembe veszi a körülményeket, figyelembe veszi a szükségleteiket, és egy tökéletes tervet alkot az ő számukra, amelyet célba érhetnek. Ha élnek azzal, amit az Isten látott előre, azzal a válaszadási lehetőséggel, ami az emberé. Akik felől pedig azt látta, hogy bárhogy fáradozik értük, megkeményítik a szívüket, azokra az Isten egy tervet készített, hogy az ő életüket hogyan fogja beépíteni a maga megváltási tervébe, hogyan fog az ő életükön keresztni mások javáért munkálkodni. Ebben nekik semmi dicsőségük nem lesz, mert nem együtt működtek az Istennel az ő akarata megvalósításában. Ők hozták a maguk döntéseit, következetesen döntöttek, vagy újra és újra döntöttek a rossz mellett, belekeményedtek ebbe a döntésbe, és az Isten az ő tudtuk és akaratuk nélkül a maga céljaira használja fel az életüket. A fáraó azt gondolta, hogy ő most megakadályozza bármi áron azt, hogy Izrael elhagyja Egyiptomot. Az Isten pedig azt gondolta, hogy nem baj, hogy ő ellenségeskedik, nem baj, hogy ő mindent megmozgat Izrael ellen, mert annál nyilvánvalóbb lesz Izrael szabadítása, és ezt a szabadítást, ezt a Biblia végig emlegeti.
Ez egy akkora szabadítás volt, amire újra és újra visszahivatkozik a Biblia, hogy az Isten hatalmas kézzel, kinyújtott karral, erős kézzel hozta ki Izraelt Egyiptomból. Ez az isteni szabadításnak egy hatalmas nagy példájává vált. Hát ezért azért azt gondolom, hogy nem nagyon illeti dicséret a fáraót. Ebben személyes érdeme, ez az ő számára dicsőséget nem hoz. Inkább az Isten bölcsességét mutatja, hogy az Isten képes figyelemben meghagyni az embernek a szabadságot, és mégis képes a maga akaratát megvalósítani. Minden ember a maga személyes szabadsága szerint hoz döntéseket, mindenki kapott lehetőséget a döntésre, és az Isten mindenki választását tiszteletben tartja, és mégis képes arra, hogy a saját terveit megvalósítsa. Természetesen ez azt jelenti, hogy nem olyan egyszerű rövid úton, ami akkor lehetne, hogyha az ember együtt működne vele folyamatosan. Sokszor felesleges kerülő utakat teszünk, amik végül javunkra fordulnak, miután rádöbbentünk az engedetlenségre. De meg lehetne spórolni bizonyos utakat. Hogyha az ember elfogadja, hogy ő csak cserép, hogy ő csak agyag, és elfogadja, hogy az Isten a fazekas, és nem nekem kell magamat kiformálni, nem nekem kell magamat megvalósítani, hanem az Isten fog engem kiformálni, hogy az a szeretet az én életemben is kialakuljon, ami az övében volt. Hogyan összegzi az apostol ezeket a gondolatokat? Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni, és hatalmát megismertetni kívánva, nagy türelemmel elszenvedte a haragedényeit, amelyek a veszedelemre készítettek. És hogy megismertesse az ő dicsősége gazdagságát, az irgalom edényeit, amelyeket előre elkészített a dicsőségre. Mit szólhatsz ellene? Mint egy azt mondja az apostol, hogy ember, aki azt mondott, hogy hát szép kis helyzet, amiben vagyunk, mi itt szenvedünk az életben, az Isten pedig közben formálgatja az életeket, és kicsit, akik durvábban fogalmaznak, azt mondja, hogy eljátszik, kísérletezik velünk. Azt mondja az apostol, ember, gondold meg, az Isten számára a bűn fájdalmat okoz. Az Isten minden embert szeret, a gonosz miatt is bánkódik. Ő senkinek a halálát nem kívánja. Az Isten minden emberi szenvedéssel együtt érez. Akkor most ki szenved jobban a történelem során? Az ember, aki él a történelemből egy kis szeletet, és nem minden gonoszsággal kerül kapcsolatba, csak a saját életében, amivel kapcsolatba kerül, vagy az Isten, aki minden gonoszságot lát, aki minden fájdalommal együtt érez, és aki ezt nem csak 30 évig, 50 évig, 70 évig, hanem az egész történelem során éli. Ha az Isten, aki együtt érez az emberrel, és együtt szenved az emberi történelemmel, ha az Isten úgy látja jónak, hogy így valósítja meg a szabadítás munkáját. Ha az Isten így látta jónak az ítélethez elvezetni a történelmet, hogy kikristályosítja az emberi döntéseket, és ehhez szabadságot ad, és türelmet ad, és nem sújt le megelőlegezve, hanem kegyelmet ad megelőlegezve. Nem lesújt előre az ő ismerete alapján, és véget vet a történelmnek, hanem kegyelmet ad annak ellenére, hogy tudja, hogy a kegyelmével visszaélnek. Ha az Isten így látta jónak, és tudja, hogy miért látta így jónak, azért, mert így lehet megszüntetni végleg a bűnt. Ha az Isten így látta jónak, akkor ember, ne lázadj ellene. Akkor ne érezd magad áldozatnak ebben a nagy küzdelemben, és ne sajnáld magadat, hogy neked mennyit kell szenvedni, hanem gondolj arra, hogy van egy fazekas, akinek van egy jó terve. És az igazi nagy kérdés az ember számára, hogy enged a fazekas érintéseinek, vagy nem enged. Az Isten így látta jónak, hogy elszenvedi, inkább elviseli türelemmel a lázadást, az engedetlenséget, azért, hogy megszüntethesse végleg. És buzgón munkálkodik, szeretettel munkálkodik minden emberért, hogy a jót elnyerhesse, hogy az örök életre vezethesse. Ha az Isten, aki sokkal inkább szenvedettől, ezt látta jónak, akkor fogadjuk el mi is ezt a helyzetet. Akkor legyünk türelmesek, és ne lázadozzunk ellene.
hanem munkálkodjunk vele együtt. Nem hoztam el sajnos befejezésül talán egyetlen egy gondolatot idéznék egy könyvből, fejből. A Nagyorvos lábnyomán című könyvben lehet olvasni egy kis történetet a fazekas munkájáról, vagy egy képet a fazekas munkájáról, és nagyon sokat mondó ez a kép, ezt szeretném így befejezésül az előadás lezárásaként idézni. Fazekas munkájának több folyamata van, több részfolyamat van a munkájában. Az egyik folyamat az előkészítés folyamata, és abban ilyeneket mond, hogy veszi az agyagot, átgyurkodja, benedvesíti, pihenteti, széthasogatja, megtapodja. És amikor úgy látja, hogy már eléggé formálható, akkor elkezdi kiformálni. Olyanok vagyunk az Isten kezében, mint az agyag a fazekas kezében. Azért fontos ezt az előkészítő munkát megtenni, és ennek keretében megtapodni, hogy minden levegő kimenjen, és az égetésnél lerobbanjon szét a cserép. Amikor már formálhatónak tartja, akkor kezébe veszi, és elkezdi kiformálni az edényt. Miután kiformálta, azután kiteszi a napra megszáradni. Miután megszárította, beteszi a kemencébe, hogy kiégesse. És ezután van kész az edény. Ha valaki a Bibliát forgatja, akkor ismeri ilyen kifejezéseket, hogy tűzbe visz az Isten, hogy megpróbáltatásokba enged bele. Azzal fejezi be ez a szerző ezt a képet, mi nem tudjuk elvégezni a fazekas munkáját. Ne próbálkozzunk meg ezzel. Én is hadd fejezem be ezzel a gondolattal. Az Isten, mint fazekas, eltervezte a jót. Nekünk csak elfogadnunk kell az ő érintéseit. Nekünk csak elfogadni kell azt, hogy most éppen pihentet, vagy most éppen megtapodás alatt vagyunk, vagy most éppen benedvesítenek, vagy most éppen formálnak bennünket, de bíznunk kell abban, hogy az Istennek van hatalma, és van elég bölcsessége, hogy a legjobbat tegye velünk. A végeredmény azon fordul meg, hogy az agyag mit enged meg a fazekasnak. Mennyire működik együtt a fazekassal? Mennyire engedi, hogy a fazekas alakítsa? Talán ez a fejezet a legnehezebb a római levélben. A gyűlöltem Ézsaut, szerettem Jákobot, akin akar, könyörül, akit akar, megkeményít kifejezések miatt. De azért remélem, hogy talán sikerült egy más nézőpontból átgondolni ezt a fejezetet. Kívánok mindenkinek jó gondolkozást és megértést!

Nyissuk meg a Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, János evangéliuma 12. fejezetéből a 26. verset. János evangéliuma 12. fejezetéből olvasom a 26. verset. Tehát János evangéliuma 12. fejezetéből a 26. verset. Így hangzik Jézus szava. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Hadd olvassam el még egyszer ezt a nagyon fontos tömör igét. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Kedves gyülekezet, azt mondhatjuk, hogy ez egy olyan ige, amely pontosan megmutatja a névleges kereszténység és a valódi kereszténység közötti határvonalat. Ugye ismerjük ezt a kifejezést, szoktuk mondani, van névleges kereszténység, abból nagyon sok van, és van valódi kereszténység, és abból sajnos nagyon kevés van. És ez így van. És mit értsünk névleges kereszténységen, és mit a valódi kereszténységen? Jézus megmondja. Ugye a valódi kereszténység az, amit ő itt mond. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Ugye észreveszünk, hogy ez milyen szemléletes magyar szó ez, hogy követni valakit. Követni valakit, hogy ezt értjük sokszor szó szerint, máskor meg átvitt értelemben. De az átvitt értelem a szó szerinti értelemre épül. Mit jelent szó szerint valakit követni? Azt jelenti, hogy a sarkába lenni. Azt jelenti, hogy el nem válni tőle, azt jelenti, hogy pontosan mindig utána menni, követni, ahova lép, utána lépni oda. És átvitt értelemben mit jelent a követés? Hogy valakit mintának tekinteni, és mindenben pontosan utána menni, és mindent úgy tenni, ahogy ő tesz. És megkérdezem, hogy ha megkérdezzük, hogy Jézus életének mi volt a lényege, ha csak egyetlen szóval akarjuk összefoglalni, akkor azt mondjuk szolgálat. Még esetleg így is mondhatjuk, hogy szeretett szolgálat. Volt más elv az életében? Nem ez volt az abszolút lényege az életének? Mondta is a tanítványainak, hogy hát én nem olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Igaz, hogy úr vagyok, és jól mondjátok, hogy úr és mester, de én nem olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Akkor testvéreim, megkérdezem, akkor hol húzódik a határvonal a valódi kereszténység és a névleges kereszténység között? Ott, hogy követjük-e őt, olyan szorosan követjük-e őt, hogy nekünk is az élet elvünk a szolgálat, a szeretet szolgálat. Megszépült-e ez a szó, ez a fogalom, ami számunkra, és lett-e az életünk alapelve is az alapeleme? Ez a kérdés. Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben a valódi kereszténységet így jellemzi, közülünk senki sem él önmagának. Kedves gyülekezet, álljunk meg egy percre. Beletartozunk ebbe az igébe? Itt, akik itt vagyunk, most erről az egész gyülekezettől egytől egyig el lehet mondani, hogy közülünk senki sem él önmagának. Lehet azt mondani, hogy ami életünknek a veleje, a meghatározó elve, a folytonos szolgálat, a folytonos szeretett szolgálat másokért. Mert mi valódi keresztények vagyunk, mert mi szorosan követjük, mert mi pontosan azt a mintát követjük, amit ő adott nékünk. Én azt hiszem, egy kicsit ilyetten szembesülünk ebben az igével, hogy közülünk senki sem él önmagának, mert mi akár egy 100%-os kimutatást készíthetnénk az életünkről, hogy az életidőnkből, az életerőnkből hány százalék forog a gondolataink, az erőnk, a tevékenység magunk körül, és mennyit áldozunk az időnkből, a figyelmünkből, a gondolatainkból, a szeretetünkből más emberekre. Ha ezt egy 100%-os arányban kimutatjuk, akkor félek, hogy nagyon könnyen kiessünk a rostán, ha egyszer ez a mérce a valódi kereszténységre, hogy közülünk senki sem él önmagának. Mi hajlamosak vagyunk félreérteni a dolgot, és úgy gondoljuk, hogy a névleges kereszténység és a valódi kereszténység között az a különbség, az mutatja a különbséget, hogy ki mennyire a Biblia szerint hiszi a kereszténységet. Sokszor úgy képzeljük, hogy azon múlik a dolog, hogy,
hogy hát akik névleges keresztények, azok, akik emberi hagyományokat követnek, valamilyen vallási hagyomány, de nem pontosan a Bibliát, és hiteles keresztény az, aki ismeri a Bibliát, és pontosan a Biblia szerint hiszi a hittételeket. Nagy tévedés, a követésen múlik. Itt van a határvonal a valódi kereszténység és a névleges kereszténység között. Lehet, hogy valakinek az ismeretei hiányosak, lehet, hogy vannak egyes dolgokban tévedése is, de ha nem él önmagának, ha az egész életének az alapelve, a mozgató rugója, a motorja, az állandó folyamatos szeretet szolgálat másokért, akkor az egy valódi keresztény. És lehet egy más valaki, akinek egyetlen egy hiba nincs a hitbeli felfogásában, és nagyon pontosan ismeri, és hiszi is, és egyet is ért a Biblia minden tételével, de mégis hatalmas százalékban döntő módon önmagának él, és csak a peremen alig-alig van valami a másokért való szeretett szolgálatra, és mégsem nevezhetjük valódi kereszténynek, mert Jézus egyértelműen mondta, aki nékem szolgál, engem kövessen. És milyen csodálatosan szép az ígéret. Azt mondta, aki nékem szolgál, ott lesz az én szolgám, ahol én vagyok. És ennél magasabb kitüntetés nincs, megbecsüli azt az Atya. De úgy gondolom, hogy ma mi olyan körülmények között élünk, hogy hatalmas ösztönzésünk van arra, hogy megtanuljuk ezt, hogy közülünk senki sem él önmagának, és hogy igazi Krisztus követők legyünk. Hiszen hatalmas idők jelei vesznek körül bennünket, és nekem mindig az jut eszembe, amikor látom, hogy emberek hogy sietnek menteni ilyenkor és segíteni. Ez azért megható. Ez mindig olyan jó az ember, azt mondja, van még az emberekben valami jó. Hogy ilyenkor valahol az önzetlen véna felébred az emberekben, mikor olyan kézzelfogható, hatalmas nyomorúságot látunk, és akkor megindul a segítség mindenfelől, és önzetlen áldozatkészséggel emberek félreteszik dolgaikat, és azt mondják, most nincs más, most menteni kell, most ez a feladat. És erről nekem mindig az jut eszembe, hogy amikor közvetlenül nem vagyunk ilyen körülmények közepette, és a szemünk előtt mondjuk nincsenek emberek, akiket a romok alól kéne kikaparni, nekünk a Biblia ismeretében ugyanúgy komolyan kell venni, hogy nekünk azonnali és közvetlen mentési feladatunk van, és ez olyan szolgálatra tart az Isten igényt, hogy a szolgálat elvének soha ekkora jelentősége nem volt, mint ma. Miért mondom ezt? Mert minden embert ma előre kell menteni, ezt kell mondom, előre menteni. Lehet egy fizikai nyomorúság, akkor ott látod, hogy most kell menteni, most, ott. De egy olyan természetű dolog vár minden emberre ezen a földön, amire előre kell menteni az embereket, mint mikor már itt van késő. Mire utalok? Ugye Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetelét ünnepélyesen így mondta, a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. Micsoda döbbenetes kifejezés. Tehát valamilyen módon mindenkit elér a megpróbáltatás ide, mert az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait, és itt nem egyszerűen a fizikai megpróbáltatásokra utal Jézus, hanem egy végső döntésre az igazság és a hamisság között, egy végső döntésre, hogy az Isten és az ő igéje oldalára állunk-e vagy sem, ami aztán a legvégső, legkritikusabb időre is meghatározza a sorsunkat, illetve az örök sorsunkat is. És Jézus azt mondta, hogy egy megpróbáltatás ideje, egy döntés ideje az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. Erre az emberek teljesen készületlenek, és arra is, hogy végül szemtől szembe találkozni a dicsőségben visszatérő Krisztussal. Tehát még egyszer mondom, ezekre már nem lehet akkor menteni, mikor itt van. Mikor itt van egy lelkiismereti döntés ideje minden ember számára, akkor már késő. Jézus visszajövetelése lehet akkor menteni, mikor ő megjelenik. Ezek olyan események, amelyek a Föld minden lakosát elérik és érintik, amelyekre előre kell menteni. Annyira szemléletes igét találunk Ezékiel könyve 33. fejezetében, ami ott van ugye az őrállóról szóló példázat, ahol ugye Jézus azt mondja az Izrael népének, az ókori választott népnek, és ugyanez vonatkozik a végidő hívő keresztényeire is, hogy őrállóul adtalak téged. És veszi a hasonlatot, ugye, hogy régen
a fallal körülvett városokba lehetett csak élni, és a fallal körülvett városnak mindegyiknek volt őrállója, hiszen létbizonytalanságban éltek az emberek, jöttek, mentek fegyveres csapatok, minden városnak magát kellett megvédeni, és az őrállónak az volt a feladata, ha látja a fegyvert közeledni, akkor szóljon a város lakosainak. És ez szinte kézzelfoghatóan a mi helyzetünk, mert akik a Szentírás kijelentéseit ismerik, azok tudják, hogy most látjuk a fegyvert közeledni, és idézőjelbe téve a fegyvert, látjuk közeledni ezeket az eseményeket, és az őrállónak ez egy abszolút feladata, hogy intse meg a várost. Megérthetjük, hogy Jézus a hasonlatban azt mondta, hogy ha egy őrálló nem végzi el a felelősségét, akkor jogos számon kérni rajta azoknak az embereknek a vérét, akik elvesznek. És még egyszer mondom, tehát ezek olyan körülmények, amelyek közvetlenül ösztönöznek bennünket a szolgálat komolyan vételére. Majdnem, hogy az jut eszembe, hogy ha ezek között a körülmények között se tanuljuk meg a szolgálatnak az elvét, akkor reménytelen esetek vagyunk, hiszen ez olyan hatalmas ösztönzést kell, hogy adjon, hogy most már senki sem élhet közülünk önmagának, és egészen komolyan kell ezt vennünk. De én szeretném egy kicsit gyakorlatiasabbra fordítani a szót, hogyha mondjuk mi elvileg és elméletileg elfogadjuk ezt, hogy ez az alaphelyzetünk, és meg kell tanulnunk a másokért való szolgálat elvét, akkor hogy megy ez a gyakorlatban? Mit kell leküzdenünk a gyakorlatban legelőször? Hát mindjárt tudjuk, hogy ha gondolom, hogy már sokszor buzdító igehirdetés, vagy olvasmányaink, vagy valami hatására sokszor elhatároztuk, hogy ezentúl sokkal több időt, meg sokkal több energiát fogok fordítani a másokért való igazi szeretett szolgálatra, aztán a gyakorlatban nem lett semmi, vagy nagyon kevés, messze elmaradva a között, amit szükségesnek láttunk, vagy elhatároztunk, és megkérdezem, hogy miért történt ez. Hát azért, mert ma minden embernek az élete túlterhelt, azt hiszem, ezt abszolút törvényként lehet kimondani. Maga az élet is bonyolultá lesz, szóval ezen már nem lehet az idő kerekét visszafordítani. Ahhoz, hogy egy ember úgy éljen, ahogy az átlag ember él, ahhoz annyit kell tennie, annyi feladat vár rá, hogy ma kivétel nélkül minden ember túlterhelt. Mondhatom, hogy ideálisan megszervezni az életét, vagy ideálisan megfelelni minden elvárásnak és minden szükségletnek, senki nem tud gyakorlatilag. Mindenki örökös birkózásban van az idővel is és a feladatokkal. És akkor hogy lehet ilyen körülmények között a szolgálat elvét komolyan venni, és azt, hogy közülünk senki sem él önmagának? Mert mi mindjárt azt látjuk, hogy ha magam dolgait úgy elvégzem, ahogyan mondjuk én úgy gondolom, hogy az rendes és tökéletes és hibátlan, mondjuk a magaméba beleértjük a családot is, tehát hogyha én rendbe tartom magamat és a családomat, ha én ezzel ugye megvan a kenyérkereset, és megvan, ami a minimális élethez, ugye normális élethez szükséges, és hát gondoskodunk mindenkiről, akkor tulajdonképpen másokra egy perc időnk nem marad. Akkor egy ilyen körülmények között hogy lehet egyszer, csak mondunk szépeket, de a gyakorlatban ezt nem lehet megcsinálni, ez vagy Jézus valami lehetetlen kívánalmat állít elénk, hogy aki nékem szolgál, engem kövessen, hát hogy lehet ilyen körülmények között megtenni azt, hogy mi életünkben nagyon komoly tere legyen, és szüntelen másokért való szolgálat legyen az életünk. Én szeretnék egy bibliai részletet felolvasni, amelyet azt hiszem, hát legtöbben ugye jól ismerünk, de mégis van ebben egy nagyon érdekes alapelv, amire talán nem eléggé figyeltünk fel. Lukács evangéliuma 10. fejezetéből olvasom a 38. verstől a 42. versig. Tehát Lukács evangéliuma 10. fejezetéből olvasom az igét a 38. verstől a 42-ig. Így olvasom Lukács evangéliuma 10. fejezetében a 38-tól a 42-ig. Lőn pedig, hogy amikor az úton mentek, ő, mármint Jézus, bement egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadta őt házába. És ennek volt egy Mária nevezetű testvére, ki Jézus lábainál leülvén hallgatta az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban. Előállván azért mondta,
Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen engem. Felelvén pedig mondta néki, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. De egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, amely el nem vétetik őtőle. Nem nagyon elgondolkoztatott ez a kis rövid részlet, hogy egy a szükséges dolog. Nagyon érdekes, hogy Jézus nem azt mondta, hogy egy a szükséges dolog, hogy hallgasd az Isten igéjét, vagy foglalkozz az Isten igéjével. Ezt nem tette hozzá, csak ilyen általános érvénnyel azt mondta, hogy egy a szükséges dolog. És ezzel úgy gondolom, hogy Jézus egy alapelvet állított föl, és én kimerem azt mondani, hogy nekünk az életünk minden pillanatában mindig egy a szükséges dolog. És tulajdonképpen ez a fontos, hogy az életünk minden pillanatában és minden mozzanatában megtaláljuk, hogy most mi az egy szükséges dolog. Azért is nagyon érdekes ez a történet, mert itt kétféle szolgálatról van szó. Márta is szolgált, ugye? Benne is van a szolgálat szó. És ő azon fáradozott, hogy Jézusnak egy minél tökéletesebb vendéglátást készítsen. És annyira nagy buzgalommal tette ezt, hogy még egy kicsit belecsúszott az udvariatlanságba is, vagy mondhatnám azt is, hogy jócskán belecsúszott az udvariatlanságba is, mert látjuk, hogy fölhergelődött, már egy kis ingerültség volt a szavában, mert azt mondta Jézusnak, Mester, nem törődsz vele, hogy az én testvérem nem segít nekem a szolgálatban, mondd, hogy segítsen nekem. Ugye? Mert annyira már bosszantotta ez a helyzet, hogy Mária csak hallgatja Jézust, és nem segít neki. És Jézus olyan szeretettel szólt hozzá, nem becsülte le az ő igyekezetét, mert azt mondta, hogy szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, mintha azt mondta volna, ez egy értékes tulajdonság és megbecsülendő, de egy a szükséges dolog. Tehát azt mondta, hogy nekünk minden percben fel kell mérnünk, hogy mi a szükséges dolog. És megkérdezem, milyen alapelvet állíthatnánk fel, hogy mi a szükséges dolog? Mert még ez a történet arra is utal, hogy választani kell. Örökös választás előtt vagyunk. Mindig az élet minden helyzetében egy választás előtt. És Jézus azt mondta, hogy ő a jobb részt választotta. Tehát azt mondta, hogy az élet minden helyzetében egy a szükséges dolog, nekünk mindig választani kell, mert mindig nagyon sok mindent lehetne tenni, és mindig a jobbik részt választjuk. És mi a jobbik rész mindig? Mi a helyes választás? Mi a szükséges dolog mindig? Nyugodtan mondhatjuk a történet alapján, Jézus azt az alapelvet szögezte le, ami az örökkévaló érdekeket szolgálja. Ami az örökkévaló érdekeket szolgálja, és akár azt is hozzátehetjük, amit a szeretett törvény kíván abban a pillanatban. Ugye mi emberek vagyunk Isten képére, hasonlatosságára teremtett lények, és az egyik legértékesebb tulajdonságunk a kreativitás, ugye, az, hogy az ember szeret alkotni, hogy az ember szereti szívvel, lélekkel dolgozni, el akar valamit érni, és hogy valamit tökéletesre akarunk csinálni. És mi belemerülünk az élet különböző dolgaiba, és hajt az az ösztön, hogy ezt jól megcsináljam, és tökéletesen megcsináljam, és én ezt célba vigyem, és akkor ez leköti a gondolatainkat. De ez az élet küzdelem. És az élet minden percében választások előtt vagyunk. És nekünk mindig pontosan tudnunk kell tenni, hogy mi a szükséges dolog, és melyik a jobbik rész. Ez adott esetben nagyon különböző lehet. Nem mindig az, hogy az igét olvasd. Lehet, hogy most éppen egy olyan helyzet van, amikor nagyon jól esne az igét olvasnod, de most a Jóisten azt mondja, hogy most azonnal menj és látogass meg valakit. De most az a szükséges dolog. Az örökké való érdekek azt kívánják, hogy most ebben a percben azt kell tenned. Most ez a szükséges dolog. Máskor meg az, hogy most beszélgess a férjeddel, vagy a feleségeddel, noha egy sereg más szolgálat vár. Máskor meg azt, hogy hozd le a saját lelkedet, és ülj le a Szentírás mellé, és imádkozz, és gondold át a dolgaidat, mert most az örökké való érdekek szempontjából ez az egy, és szükséges dolog. Pedig a szolgálat elve azt jelenti, mondhatnám ez a jelmondat, minden percben szolgálatra és áldozatra készen. Ez a szolgálat elve. Minden percben szolgálatra és áldozatra készen. Úgy, ahogy rendelkezésére állni a Mesternek. Ez egy nagyon fontos jel, rendelkezésére állni az Úrnak. Mert aki nékem szolgál, engem kövessen. Ha mi az ő szolgáinak értelmezzük magunkat, mi minden percben rendelkezésre állunk, mi nem ijedünk meg a változástól,
Mi úgy engedünk neki, mint a szolgák az Uruknak, és mi minden percre áldozatra és szolgálatra készek vagyunk. Ez a valódi kereszténység. Ez az, aki nékem szolgál, engem kövessen. Ezt jelenti, ezt szorosan véve a gyakorlatba. Mindjárt gondolom ismerjük a nagy vacsorának a példázatát. Ugye, ahol Jézus egyszer elmondta, hogy hát hogy ez utal ugye az üdvösség ajándékára, hogy egy nagy vacsorára hívnak meg embereket, egy megtisztelő meghívás, és az emberek sértő módon sorba kimentik magukat. Az egyik azt mondja, hogy szántóföldet vettem, meg kell néznem, nem mehetek. A második, hogy öt igaikrot vettem, ki kell próbálnom, azért nem mehetek. A harmadik azt mondja, feleséget vettem, nem mehetek kultán, és kész. És mi sokszor azt hiszük, hogy mi nekünk egyszer kell ilyen döntést hozni, amikor megismerjük az evangéliumot, amikor elér hozzánk a Jóisten hívása az üdvösségre, és akkor most mi eldöntjük, hogy a földi érdekeink, vagy a Krisztus követés, a családunkhoz való alkalmazkodás, vagy a Krisztus követés, és mi azt gondoljuk, hogy egyszer kell. De az az igazság, hogy az életünkben nagyon sokszor kell dönteni, és az élet későbbi helyzetében is mi mentegetjük magunkat, ugye? Mert azt mondta Jézus, hogy sorban mentegetik magukat. Mikor ott van egy szolgálatra hívás, most valamit tennem kellene, akkor mi elkezdjük mentegetni magunkat. Uram, nem tehetem. Én most ezt nem tehetem, mert nekem ez is ez a családi kötelezettségem, vagy ez a munkám, amit be kell fejeznem, vagy ez az a dolog, amit én el akarok írni. És vegyük csak észre, mi hányszor mentegetjük ki magunkat, amikor itt van egy szolgálatnak az alkalma, amikor tenni kellene valamit, mert nincsen bátorságunk, mert nincsen hitünk, mert nem tettük eléggé magunkévá szolgálatnak az elvét, nem állapítottuk meg ezt, hogy az életünk törvénye ez, hogy rendelkezésére állni az Úrnak, és az, hogy én minden percben mérlegelem, hogy az örökkévaló érdekek szerint, az isteni szeretet törvény szerint mi az, ami most az egy szükséges dolog. Most mi a választásnál a jobbik rész? És higgyük el, hogyha ezt a gondolkozásmódot elsajátítjuk, akkor ez azért működni fog. Akkor már olyan életünk törvénye lesz. És ezt nagyon, nagyon komolyan meg kell, hogy az Úr tanítson minket erre is, és megedzen bennünket. Én is emlékszem rá, hogy hát fiatal koromban én milyen hihetetlenül pedáns voltam, és hát szóval nekem ez... Megrendeztem éppen egy párszor egy olyan nagy takarítást, amikor az utolsó fiókig minden tökéletes rendben, és hát szerettem, ha minden, tudom, az az én birodalmam, és ott minden úgy van, ahogy tökéletes. És ma is szenvedek tőle, ha valami nem jó, vagy nem úgy van, de hatalmas változásokon mentem át, mert rájöttem mindig, hogy egy a szükséges dolog, és nyugodtan teszi az ember félre, és akkor meg sok tennivaló vár, de megvár. De mi az, ami most az örökkévaló érdekek kívánnak? Mi az, amit most az isteni szeretettörvény kíván? Mi most a jobbik rész, amit a választási lehetőségek között választani kell? Mert az Isten rendelkezésére kell állnunk. És biztos, hogy ezekhez a döntésekhez hit kell. Hit nélkül nem lehet. Mert hinnünk kell azt, hogy a Jóisten állandóan pótolja a mi fizikai erőnket, azt, amit esetleg hosszabb idő alatt végeznénk el, azt rövidebb idő alatt tudjuk, a Jóisten olyan ötletet vagy gondolatot hozzá, vagy küld olyan segítséget, hogy mégis végbe megy, és mégis meg lesz a kellő időre. Tehát egyszerűen nekünk határtalan bizalomra van szükségünk, hogy mi rendelkezésére állunk az Úrnak, és a szolgálat elve az életünk elve, és feladjuk azt, hogy igen, Uram, jövök majd, ha ezt befejeztem, majd, ha ezt elvégeztem, és addig mettegetjük magunkat. Mert így tulajdonképpen az életünkben sohasem jutunk el az aktív szolgálatig, és az életünk mégiscsak megmarad abban a mederben, hogy alapvetően önmagunknak élünk, és nagyon-nagyon pici töredék jut a más emberekért való szeretett szolgálatra. Szeretnék egy példát idézni megint csak Jézus életéből, hogy is van ez, hogy megyek, Uram, de még előbb. Egyszer Jézus egy embert felszólított, hogy jöjj, kövess engem, a tanítványi csapatba hívta. És akkor az ember azt mondta, hogy jövök, Uram, de engedd, hogy előbb hadd temessem el apámat, anyámat.
Nem azt jelenti, hogy ravatalon feküdtek, halottak voltak, és csak éppen a temetést akarta, vagy Jézus azt kívánta volna, hogy hagyja ott a temetést, és rögtön menjen utána, hanem ez arra utalt, hogy idősek a szüleim, még őket elgondozom, és majd, ha ez a feladat véget ért, akkor követlek téged. És ugye emlékszünk a Szentírásról, Jézus mit mondott, döbbenetes mondat volt. Azt mondta, hadd, hogy a halottak temessék a halottaikat, te pedig jöjj és hirdesd az Isten országát. Ezzel a tömör mondással mire akarta rádöbbenteni ezt az embert? Arra akarta rádöbbenteni, hogy nézd meg ezt a tragédiát, az egész emberi élete tragédia. Itt halottak temetik a halottaikat, mert emberek halottak az ő vétkeikben és bűneikben is, és az örök halál, a második halál van rájuk. Csak fázis különbség van a között, aki a koporsókban van, meg aki ott áll a sírnek a szélén. Azt mondta, hogy nincs ennél fontosabb dolog, mint hogy hirdesd az Isten országát, mint hogy hirdesd az élet evangéliumát, mint hogy képviseld azt az emberek között. Nyilván nem azt jelentette, hogy közömbös a szülőkről való gondoskodás, hanem az Isten majd megoldja azt a problémát. Meg fogod tudni találni arra a megoldást, mert szent kötelesség róluk gondoskodni, de nem úgy, hogy te addig vársz, hogy amíg ezt a feladatot el nem végzel, addig más nem teszel, addig azt mondod, hogy most ez engem leköt. Én most nem tudok az Isten országa evangéliumáért tenni. És nézzük meg, testvérem, hogy az egész életünk így fest, hogy mi mindig mondunk, mentegetjük magunkat az Úrnál, és mi mindig azt mondjuk, hogy majd uram, én ezt teszem, de hát most nekem ez olyan annyira fontos, most nekem ezt kell előbb befejezni, én most hát most én erre képtelen vagyok. És Jézus azt mondja, hogy ezt az alapelvet, amit ő fölállított, hogy egy a szükséges dolog, ezt valahol mi értsük meg, és érvényesítsük az életünkben, és mindig mérlegeljük, hogy az adott pillanatban ezek az iránytú örökké való érdekek, és a szeretett törvény mit kíván tőlem ebben a percben. Mondhatnánk azt, hogy eljutottunk az idők végéhez, és igazából ezek a nagy értékek számunkra az idő. Hallatlan érték lett az idő, óriási érték lett az idő. Óriási érték lett az egészségünk. Talán most kezdjük megérteni, hogy jó Isten miért adta azt a bizonyos mértékletességi reformot jó idejében. Mert látjuk azt, hogy fizikai állóképesség is kell a végidőben, és a szolgálathoz is fizikai erő is kell. És ha mi testileg gyengék vagyunk, és a saját betegségeinkben bukdácsolunk, akkor hogy bírjuk ezeknek az időknek a terhelését? Fizikai és pszichikai egészséggel, mert nem csak fizikai egészség kell, pszichikai egészség is kell, és a kettő összefügg. És még hogy vagyunk képesek szolgálatra, szeretett szolgálatra másokért. Tehát nekünk ezt kell megérteni, hogy igen, nagy kincs ma az egészség is, mert fizikai állóképesség is kell, és pszichikai erő is egészség ahhoz, hogy élni tudjunk, sőt, a szeretett szolgálatot tudjuk végezni másokért. És óriási szükségünk van élő hitre, és az élő hitünknek az ápolására, ami szolgálat közben növekszik. Most befejeztük az előző negyedévi szombatiskolai tanulmányunkat, de én nem tudom, hogy feltűnt-e ott nekünk egy a vége felé, azt hiszem az utolsó vagy az előtti tanulmányban volt egy nagyon, nagyon fontos idézet, és én ebből szeretnék néhány sort felolvasni. Sokan képtelenek terveket készíteni a jövőjükre vonatkozóan, bizonytalanságban élnek. Ne felejtsük el, hogy Isten gyermekeinek az élete zarándoklét ezen a világon. Nem vagyunk elég bölcsek saját életünk megtervezéséhez. Pedig azért sokszor meg nagyon elmerülünk ebben, és nagyon pontosan kicentízzük mit, hogy, és azt úgy gondoljuk, ez a mi szuverén területünk, hogy megtervezzük az életünket, de nézzük meg, mit olvasunk itt. De nem a mi dolgunk a jövőnket alakítani. És idézi az ígét, hogy Ábrahám is milyen hitáltal engedelmeskedett, meg az összes hithősök. És most jön a példa, Krisztus nem készített terveket földi életében önmaga számára. Elfogadta Isten elgondolásait, és az Atya, most figyeljünk, napról napra tárta fel ezeket a terveket. Így kellene nekünk is Istenre bízni magunkat, hogy életünk az ő akaratának egyszerű megvalósulása legyen.
Ha utunkat ő rábízzuk, ő igazgatja lépteinket. Engedd, hogy Isten tervei érvényesüljenek életedben. Isten sohasem vezeti gyermekeit másképpen, mint ahogy ők maguk is választanák, ha látnák kezdettől a véget, és meg tudnák érteni, milyen dicső az a cél, amelyet Isten munkatársaiként megvalósíthatnak. És most jön egy egész konkrét tanács, hogy hogy kezdjük a napot, mert ugye azt olvastuk, hogy Isten napról napra akar irányítani. Különben hadd mondjam, én úgy gondolom, hogy a végidőben már nem is lehet másképp élni. Tényleg kiváltságom nekem, hogy az Isten művért dolgozhatok, de mondhatom, hogy olyan mennyiségű a munka, annyi a feladat, hogy ebbe se rendet csinálni, logikával, racionálisan, se megvalósítani, és utolérni soha. Egyszerűen nem. Valakitől hallottam, egyszer mondta, hogy ő néha csinál magának ilyen utolérési napokat, mert hát ugye az ember akkor érzi jól magát, ha utolérte magát. De ez már egy teljes csődhelyzet. Az ember látja, hogy annyi feladat van, és annyi minden lemaradás, és ha megfeszíti az ember minden fizikai erejét, és mindent belead, akkor is az az eredmény, hogy képtelenség utolérni magát, és egyszerűen azt mondja, na minden rendben van körülöttem. És megkérdezem, nem ez a ti helyzetetek is, más variációban. De ha az ember arra várna, hogy utolérek magamat, hogy rendben vagyok, hogy minden tökéletesen rendben van körülöttem, és majd akkor teszek, amit akkor tudok másokért valami szeretett szolgát válni, ez az idő soha nem jön el. Tehát végül is egyetlen egy megoldás van, hogy az Isten terveire bízzuk magunkat. Így szól ez a tanács. Szenteld oda magad Istennek reggelenként. Mindig ez legyen a legelső dolgod, így szólj Istenhez imádságodban. Vonj magadhoz engem, Uram, úgy, mint aki egészen a tiéd. Most figyeljünk egy mondatra. Összes tervemet lábadhoz teszem. És még egyre, használj fel engem a mai napon szolgálatodra. Lakozzál bennem, kérlek, hogy minden munkámat te benned végezzem. Megkérdezem, mindenki gondolja most a reggeli imádságára. Benne van ez az elem a reggeli imádságunkban? Az első, összes tervevet lábadhoz teszem. Nem azt jelenti, hogy mi egyáltalán ne gondolkozunk, anélkül nem lehet élni. Kell gondolkoznunk, kell terveket készítenünk, de minden pillanatban feladásra és változtatásra készen. Csak úgy, hogy ezt mi már azt is kérjük, hogy a tervezésben az Isten irányítson, nem tőle függetlenül tervezünk. Kérjük, hogy irányítsa a gondolatainkat, segítsen, mikor eltervezünk egy hetünket, egy hónapunkat, hogy hogyan osztuk be azt a hallatlanul értékes időt, aminek ma minden perce drága kincs. Mert megvannak számlálva a mi napjaink is, meg a világnapja is. És hogy a Jóisten már akkor irányítsa a gondolatainkat, de akkor még mindig mondjuk azt, hogy minden percben szolgálatra és áldozatra kész vagyok, és kész vagyok a változtatásra. Azért így kezdjük a napot, hogy összes terveimet lábadhoz teszem, használj fel a mai napon szolgálatodra. Ez azt jelenti, hogy ez a nap nem múljon el annélkül, hogy én önmagamnak éltem. Igazából minden este föl kellene tenni a mérlegre, én végeztem valami szeretett szolgálatot ma másokért. Én ma csak önmagamnak éltem, vagy ma a valódi kereszténység hitelesítő pecsétje rajta volt az életemen, hogy közülünk senki sem él önmagának. És valamit én tettem ezért a nagy feladatért, hogy itt a vész, itt van, közeledik a fegyver a városhoz, és én tettem valamit, hogy az emberek előre mentésének a hatalmas szolgálatában. És a harmadik mondat, lakozzál bennem, kérlek, hogy minden munkámat te benned végezzem. Vagyis, hogy ne legyen üres járat, ne legyen eredménytelen, ne legyen kudarcos munkánk, és mindenben benne legyen a szív, a lélek, a szeretet súlya. Hiszen csodálatos, hogy a Szent Lélek az milyen önfelülmúlásra tud minket késztetni. Nehogy azt gondoljuk, hogy csak a lelki munkát lehet Istenben végezni. Bármilyen munkánkat lehet úgy végezni, hogy abban benne van a szeretet súlya, és benne van az a többlet, hogy a Szent Lélek ad erőt és képességet.